És azért van szükség erre a második szakaszára az ítéletnek, mert Isten minden egyes emberi élettel pontosan el fog számolni. Mi volt egy emberi élet? Nem csak az igazak élete, azoknak az élete is, akik nem nyerhetnek örök életet, mert Istennek minden élet fontos volt. Istennek minden élet értékes volt. Ha valakinek nem értékes az élet, az csak az ember lehet. Bizonyos embereknek nem értékes az élet. De Istennél ilyen nincs, hogy értéktelen élet. Isten mindenkiért az életét adta. Jézus Krisztus mindenkiért, mindenki bűnét magára véve szenvedett a Golgotán. Tehát Isten minden egyes emberi élettel, a kárhozottak közül is minden egyes emberi élettel el fog számolni. Ez viszont megint csak azért igényel időt, nem Istenért, mert Isten ezt önmagában, vagy a három isteni személy önmagában ezt nagyon gyorsan megbeszélni. De ne tessenek elfelejteni, hogy az igaz emberek miatt van ez. Az igaz embereknek kell megérteni azt, hogy más emberek miért nem lehetnek ott az örök életben. Miért nem lehetnek ott az örök életben? Hát nagyon sok ember látszólag jó életet él. Látszólag kifogástalan, hogy szokták mondani, tisztes polgári életet él. Dolgozik, nem a kocsmába veri el a pénzét, családját szereti, fölneveli a gyerekeit, és sokan nem lesznek ott az örök életben. Ki érti ezt? Ezt valahogy meg kell érteni. Sok szempont nyitható meg amellett, hogy ennek az ezer éves ítéletnek ilyen hosszúnak kell lenni, mert ott se úgy kell elképzelni a Biblia szerint, hogy Isten elősorolja majd a bűneit azoknak, akik nem lesznek ott, hanem Isten inkább megint azt mutatja meg, amiért Jézus egyszer sírva fakadt, amikor Jeruzsálem felé közeledett. Máté evangélium a 23. fejezete írja le, hogy Jézus egyszer Jeruzsálem felé közeledett, meglátta a gyönyörű szép várost, nem sokkal a halál előtt volt ez, és azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és mindazokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Ki érti meg ezt, hogy például van egy szülőnek 2-3 gyermeke, mind a 2-3-at ugyanolyan szeretettel neveli. Hogy az egyikből jó ember lesz, a másik eltékozolva az életét, megátkozva Istent, embert, tulajdonképpen eltorzul. Ki érti ezt meg? Ki érti meg, hogy az emberek miért nem akarnak jók lenni? Ki érti meg ezt, hogy az emberek miért akarnak mindig odavágni, vagy visszavágni? Az emberek miért nem tudnak tűrni, miért nem tudnak tanulni, miért nem tudnak fejlődni? Miért van az emberben az, hogy az ösztönt és az indulatot az emberek a gondolkodás fölébe helyezik? Miért van ez bizonyos embereknél? 1000 év alatt Jézus Krisztus azt fogja megmutatni, hogy ennél is hányszor akartam. Tehát, hogyha ő nem akarta, hogy jobb ember legyen. Akkor emberek, adjatok tanácsot nekem az Istennek, hát erőltessem rá az örök életet. Istennél nincs kényszer és erőszak. Tehát, ha egy ember a sorozatos megkereséseire se akar megváltozni, hát esetleg megnézze a történelme, és mit csinálnak az ilyen emberekkel. Hát mit csinál otthon a szülő, mit csinál a tanár, ahol csak pedagógiát űznek konkrét vagy átvitt értelemben. Mit csinálnak az olyan emberekkel, hogy beszélnek velük szépen, beszélnek velük határozottan, beszélnek velük szeliden, beszélnek velük elrettentéssel, de nem akar más ember. Ő továbbra is föl kell, lop, csal és hazudik, stb. Mit csinálnak az ilyen emberrel? Hát a földi törvénykezés is nem tényleg börtönbe teszi őket, vagy leszereli őket, vagy valamit kell csinálni, mert hát Istenről azt mondja a Biblia, hogy hosszú tűrő, de az soha nem mondja, hogy végtelenül tűrő. A hosszú tűrés erény, a végtelenül tűrés hiba lenne. Hát végtelenül eltűrni a rosszat. Tessenek meggondolni azt, hogy az Isten részéről nagy kegyelem, hogy ezred éveken át már tűri a rosszat, de hogy ez mondjuk az örökké valóságon át tűri a rosszat. Tehát ez borzalmas lenne.
Nem ezt várjuk Istentől, de nem ezt várjuk egy jó szülőtől, egy tanártól, senkitől se. Megvan egy adott idő, egy úgynevezett kegyelmi idő, de hogyha az ember nem változik meg, hányszor akartam, de te nem akartad. Ezt fogja Jézus Krisztus bemutatni az 1000 év során. Hogy ő mindenkinél akarta, hogy itt legyen a mennyben. Mindenkinél akarta, hogy örök életre jusson. Na, de hogyha egy ember nem akart, nem egyszer nem akart, nem kétszer nem akart, milliószor nem akart, milliószor azt mondta, hogy nem. Hát akkor most erőltessem rá az örök életet. Hát mit fog csinálni az örök életben? Újra elkezdi a rosszat. Márpedig Náhum próféta könyve első fejezet 8. és 9. verse azt mondja, mit koholtok az Isten ellen? Nem lesz kétszer veszedelem. Miért gyalázzátok az Istent? Miért vádoljátok? Mit koholtok az Isten ellen? Isten azért tűr ilyen hosszú ideig, azért hosszú tűrő az Isten, mert megnyugtatóan akarja lezárni a bűn történelmét. Aki élni akart, élni fog. Aki az élet törvényeivel összhangba jutott, élni fog. De aki lábbal tiporta az élet törvényeit, és sorozatos megkeresése se változtatta meg a gondolkozását és az életét, arra nem fogom ráerőltetni az életet, az el fog veszni. Jelenések könyve 20. fejezetét olvasom önöknek, amely leírja, hogy miközben a mennyben az ítélet zajlik, ez az 1000 éves ítélet, aközben a földön egy valaki él a követőivel. De ezt jelképesen mondja. Azt mondja, hogy Sátán megkötöztetve él a földön. Mit jelent az, hogy megkötöztetve? Nem annyit jelent, hogy gúzsba lesz kötve. Annyit jelent, hogy ő él csak a földön és a démonai. Senkit rosszra nem tudnak csábítani. Mert az igazak a mennybe vannak. A gonoszok egyelőre vagy a földben, vagy a földporán nyugszanak, ki régen, ki a hét csapás következtében. Ezért mondja, hogy láttam egy angyalt leszállani a mennyből Jézus második eljövetele után, akinél volt a mélységnek kulcsa és egy nagy lánc a kezében. De ezek mind jelképek. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, hát itt azonosítja rögtön, hogy sárkány vagy óriás kígyó, ez Sátán, és megkötözte azt 1000 esztendőre, ezt se úgy kell képzelni, tehát, hogy így zsineggel vagy lánccal körbe van kötözve, megkötözte, tehát, hogy nincs akit rosszra csábítson. Tehát nem tudja kifejteni a hatását. És vetette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő, azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Benne van ebben a versben döbbenetesen Sátán egész sorsa. Mi az ördög? Ki Sátán? Mi a gonoszság? Elhitetni, becsapni. Tehát jön először a hazugság, utána pedig gonoszságra késztetni. Hazugság és gonoszság tejtestvérek. Elhiteti a népeket. Tehát nem egy-két embert hitet el. A fél emberiséget. Kevés hiány az egész emberiséget. Jelenések könyve 12. fejezete azt mondja Sátánról, hogy ő mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát itt egy óriási ellenséggel van dolgunk, egy olyan félelmetes valakivel, aki mindenkit képes elhitetni, kivéve, kit nem? Aki ragaszkodik ahhoz, amit az Isten mond. Csak azokat nem tudja elhitetni. A magukat vallásosnak mondók, vagy akik azt mondják, hogy ők keresztények, vagy hívők, de az Isten szavát nem veszik komolyan, azokat jobban elhiteti, mint az ateistákat. Tehát ezt komolyan kell vennünk, ezeket a bibliai kijelentéseket. Csak egy valakit nem lehet elhitetni, aki ragaszkodik Isten kijelentéseihez. Aki nem emberi bölcsesség alapján akar jó és rossz között különbséget tenni, hanem segítségül hívja, elfogadja. Tetszenek látni, most már harmadszor hangsúlyozom egy előadás közben, hogy elfogadni Isten segítségét. Ezért mondta Jézus olyan sokszor, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp nem jutok be az Isten országba. Kisgyerek tud elfogadni. Tud segítséget elfogadni. Felnőttnél ez már nehezebben megy. Felnőtt ember, büszke ember, magabízó ember azt mondja, köszi szépen, majd én megoldom.
aztán attól koldul a világ, hogy a felnőttek megoldják az életet. Ha gyermekek csinálnák a világ történelmet, akkor nem lenne ennyi háború, vagy nem lenne ennyi vérengzés. De az emberek nem tudnak igazán gyermeki lelkülettel élni. Ezért hangsúlyozta Jézus, ezt négyszer ismételte meg az életében. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Tehát folyik a mennyben az ítélet, itt a földön csak Sátán él a démonaival, senkit nem tudnak bűnre csábítani. Folytatja is, és láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételeért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak Krisztussal 1000 esztendeig. Tehát a mennyben 1000 esztendő az ítélet folyik, és majd a következő előadáson még beszélek arról, hogy ez az 1000 esztendő miért ilyen hosszú még, de most csak ennyit említenék, hogy azért, hogy mindenki megértse, hogy hányszor akarta az Isten, de ő nem akarta. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, tehát most visszatér arra, hogy még vannak a földben halottak és a földön halottak, a többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. A Biblia matematikai tisztaságú könyv. De nem kell gyököt vonni tudni, még szorozni, osztani se, csak összeadni. A Biblia azt mondja, hogy van az ítéletben, az ítélet első szakasza, igazak fölötti ítélet, utána jön az első feltámadás. Jön a második szakasza az ítéletnek, az 1000 éves ítélet, vagy a kárhozottak fölötti ítélet, jön a második feltámadás. Csak ennyit kell megjegyezni. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővel 1000 esztendeig. Mi az, hogy második halál? Csak Jelenések könyvében fordul elő ez a fogalom. Mi az, hogy második halál? Már Jelenések könyve is így kezdődik, a második fejezetében azt mondja, aki győz, annak nem árt a második halál. Itt a 20. fejezet azt mondja, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, aki először támad fel, az soha nem hal meg, annak az örök élet az osztály része. Ezeken nincs hatalma a második halálnak. De aki másodszor támad fel, vagy csak azért támad fel, hogy szembesüljön a végső elmúlásával. A második feltámadás után következik a második halál. Első feltámadás után nincs halál, örök élet van. Második feltámadás, az is feltámadás lesz, visszakapják húsvér valóságukban a testüket, az életüket az emberek. De amikor visszakapják az életüket, tessenek megfigyelni, hogy mi történik? És mikor eltelik az 1000 esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából. Megint mondom, nem úgy kell érteni, hogy leveszik róla a láncot vagy a kötelet. Mit jelent, hogy eloldatik az ő fogságából? Hogy mondjuk ezt más szóval? Visszanyeri mindazokat, akiket a földön bele tudott vinni, és tartósan, folyamatosan örökre bele tudott vinni a rosszba. Tehát ez, hogy Sátán eloldatik fogságából, ezt így is lehetne mondani, feltámadnak a gonoszok. Visszanyeri az alattvalóit. Óriási tábor lesz ez. És mikor eltelik az 1000 esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és Mágógot. Tanultuk, hogy Góg és Magóg fia vagyok én, csak senki nem mondá el, hogy ez mit jelent. Adi Endre ugye református nevelésben részesült, ugye felolvasták a Bibliát Érmincenten, gyerekként is visszacsöngtek a fülébe, hiszen a Gógról és a Mágógról csak 3 fejezetet kell ismerni a Bibliából. Mózes első könyve 10. fejezetét, Ezékiel könyve 38. fejezetét, és Jelenések könyve 20. fejezetét. A Góg és a Mágóg
az Isten ellenes hatalmak jelképe a Bibliában. Akik soha nem teszik le a fegyvert. Akik áldázul gyűlölik az Istent. Akik azt mondják, hogy nekem nem kell az Isten, mert mit akar az Isten szeretettel meg igazsággal. Nekem erő, hatalom, pénz, fegyver, siker, élvezet, befolyás. Ezek a Gog és Mágog, a jelképes és Gog és Mágognak a jelszavai. Amikor Sátán visszanyeri az embereket, tehát Isten újra visszaadja az emberek életét, nem tudom, hogy el lehet ezt képzelni, hogy Isten újra visszaadja a kárhozottra jutó emberek életét is, feltámadnak. Akkor Sátán nem azt mondja, hogy micsoda csoda ez, hogy feltámad ennyi millió vagy milliárd ember, hanem azt mondja, hogy gyertek utánam, és egybegyűjti őket háborúra, kiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljönnek a föld szélességére, és körülveszik a szentek táborát és a szeretett várost. Tehát nem tudom, hogy el lehet-e képzelni a jelenetet. Jézus az 1000 éves ítélet után jön a földre. Az üdvözültek sokaságával, hogy tudnék ezt a földet újjáteremtse. Sátán visszanyeri az alattvalóit, látja, hogy Jézus jön, és most mit mond? Hát mi olyan számosan vagyunk, öljük meg Jézust. Öljük meg a követőit, hiszen mi, mint egy óriási sokasság erre képesek lehetünk. Tetszenek érteni, hogy Isten ezt miért engedi meg? Isten ezt azért engedi meg, hogy mindenki előtt, és már most, ha valaki ezt értelmes fejjel elolvassa, azt mondja, hát valóban van megjavíthatatlan gonoszság. A földi életben én nem akarok hinni a megjavíthatatlan gonoszságba, hiszen azért nevelünk gyereket, azért tanítunk, nevelünk iskolában is gyerekeket, mert mi azt mondjuk, hogy egy embert mindig jobbá lehet tenni. De ugyanakkor van az éremnek egy másik oldala is, aki a földi életet nem a jellem fejlődésre használja, hanem önző, kártékony dolgokra, az az ember megkeményedik, belátás nem lesz az életében, és a legnyilvánvalóbb igazság ellen is olyan düvel fog támadni, ami szinte egy leszerelhetetlen indulat és dű. Tehát Sátán, ha még 100 életet kapna, akkor se változna meg. Kapott több ezer évet a mennyei lázadás után itt a földön is, visszanyeri az összes alattvalóját, de akkor nem azt mondja, hogy az Isten mire képes, visszaadja ezeknek is az életét, azt mondja, emberek, gyertek utánam, és öljük meg az Istent. Ezt Isten egyszer megengedte neki, amikor a földön Krisztust megölte. De hogy Isten az ölésnek adjon, a gyilkosságnak adjon végérvényűséget. Ezért most következik a Biblia fél mondata, a Biblia ezt a tragikus dolgot fél mondatba sűríti. Itt van Jézus a választottakkal, itt van Sátán az óriási sokasággal, de Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette azokat. És most vége van minden gonoszság. Kedves hallgatók, ma az emberek azt mondják, hogy ha Isten van, akkor miért nem lép közbe erővel? Miért nem lép közbe hatalommal? Ha Isten van, akkor a gonoszokat miért nem fékezi meg, vagy miért nem hoz ítéletet? Tessenek el olvasni Jób könyve 40. fejezetét. Ott leírja a Biblia, hogy miért nem. De egyébként Isten várja a tanácsainkat, de eddig még az ember nem tudott neki jó tanácsot adni. Csak annyit, hogy Isten, ha vagy, akkor miért nem ölöd meg ma a gonoszokat, és miért nem a jó emberek élnek tovább a földön. Isten figyel és hallgat. Malakiás 3:16-17. Isten figyel és hallgat. És Isten várja, hogy ki mivel azonosul. A jóval azonosul, vagy a rosszal azonosul. De a rosszal sajnos úgy fognak azonosulni emberek, hogy megváltoztathatatlanná teszik magukat. És a megváltoztathatatlan gonoszságra csak egyetlen válasz lehetséges, és mindig elnézést kérek, hogyha ezt a hasonlatot alkalmazom, tényleg elnézést kérek, csak jobbat nem találtam, a veszett rókát is agyon szokták lőni. Ha valaki jobb megoldást talál a róka veszettség ellen, és azt mondja, hogy még simogatni kell, vagy még kell neki egy-két tyúkot betömni a szájába, vagy nem tudom én micsoda, de közben az a veszett róka meg fog marni még egy csomó embert, meg stb. Az emberi világban is ki van
plakától, vagy róka veszett róka,

a hatalom eszközéhez csak a legvégső pillanatban nyúl. Isten nem megfélemlíteni akarja az ember. Senkit nem megfélemlíteni akar. Isten mindenkinek szabad teret ad, hogy bárki azt gondol, azt dönt ebben a föld életben, amit akar. De hogyha szabadok vagyunk, felelősek is vagyunk. Ha felelősek vagyunk, megítélhetők vagyunk. És Isten az ítéletet fönntartott egy ilyen igazságos folyamat. Egy ilyen igazságos folyamat az ítélet. Mindenki belenézhet. Ha valaki azt mondja, ez nem igazságos, ha valaki azt mondja, hogy tud jobbat, álljon vele elő. De hogy Isten ennyit tűr, és ennyire mindenkinek megad minden lehetőséget, és az ítélet után újra visszaadja az életét a gonoszoknak is, hogy szembesüljenek azzal, hogy mire mondtak nemet, kitől nem fogadtak el segítséget. És hogyha a gonoszokban lenne belátás, de sajnos aki azonosult a rosszal, abban belátás már nincsen. Van egy olyan fok a rosszal való azonosságban, hogy az ember elveszíti a józan ítélőket. Nincs belátás benne. Hogy tanultuk, aki gimnáziumot végzett, az Antigonénak a végső sorait? Bölcs belátás többet ér minden más adománynál. És ez igaz is. De az elvakult gonoszság, a rosszal teljesen azonosult sátán, démonok és rossz, gonosz emberek nem képesek belátásra. Ezért Isten részéről, hogy megsemmisíti őket, ez nem kegyetlenség, ez szeretet, kedves hallgatók. Mert a veszett rókát is, hogy agyonlövik, neki tesznek a legjobbat. Nem elesleg a környezetnek is jót tesznek, de neki tesznek a legjobbat. Tehát az nem kegyetlenség, hogy Isten visszaveszi az élet jogát, hogy ahogy Abdiás könyve mondja, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Hanem ez szeretet. Mert a szeretet ilyenkor azt követeli, hogy aki nem akar élni, az ne éljen. Aki mindennel szembefordult az élet törvényeivel, aki visszautasította az élet ajándékát, hát arra Isten nem fogja rákényszeríteni az életet. Ha rákényszeríteni, az lenne a szeretetlenség. Megszabadítani az élettől a gonoszságot, ez szeretet. Ezért mondja a Biblia, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert egyedül te vagy a szent. Isten mindenkinek bepillantást enged az ítéletben, már előre is, aki ezt hittel elfogadja, a valóságban is, hogy lesznek emberek, akik az ezer éves ítélet során beletekinthetnek az Isten sokféle próbálkozásába, hogy hányszor akart minden embert megmenteni, tehát hogy ők nem akarták. Isten erőszakot soha nem alkalmazott emberek meggyőzésében, és így tulajdonképpen ezzel a folyamattal lesz megnyugtató az ítélet, senkiben nem marad rossz érzés, senkiben nem marad rossz emlék, senki nem mondja azt, hogy Isten hatalommal döntött el a dolgot. Isten az utolsó pillanatban nyújt hatalomhoz, akkor, amikor az egyik teremtménye őt meg akarta ölni, mert hát ekkora nagy a szabadsága az Isten teremtményeinek. De akkor, amikor Sátán maga mellé gyűjtötte az óriási embertömeget, Istentől a mennyből tűzszálott alá és megemésztette őket. Kedves hallgatók, a zárszavam az, hogy az eddigiekből is kiderült tehát, hogy akkor mi a második halál. A második halál megsemmisülés. Isten vagy visszaadja az élet jogát teljes valóságában, ma elképzelhetetlenül teljes valóságában. Így mondja 1 Korintus 2-ben Pál apostol, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Tehát úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Van elveszés és van örök élet. Az elveszés az megsemmisülés. Az emberből semmi nem fog fennmaradni. Nem hagy rajtuk se gyökeret, se ágat, mondja Malakiás könyve. A gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, mondja a 37. Zsoltár. Ahol felnyitjuk a Bibliát, 100 és 1000 kijelentés van erről. Ma az embereket csak azért nem ismerik, mert nem ismerik a Bibliát. Ma az emberek azért gondolkoznak örökkévaló gyötrelemről.
meg se gondolják az emberek, hogy örökké való gyötrelem, hogy pokol, például pokolba sínylődnek és fődögélnek,

kínlódnak, gyötretnek az emberek, amelyek meg se gondolják, hogy hát ez igazságos lenne Isten részéről, egy 70-80 év földi gonoszságaért, egy örökké való gyötrelmet, gyötrelembe részesíteni embereket, ez igazságtalan lenne. Az emberek, akik nem akartak élni, nem fognak élni. Hogy mondja Pál a Galata 6-ban, amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ha az ember nem akar élni, Isten nem fogja rákényszeríteni az életet. A második halál az az élet jogának teljes visszavétel, az megsemmisülés. A füst, ha elmúlik, nem marad ott a helyén semmi. Ha gyökeret és ágat elpusztítanak abból a fából, semmi nem marad. Hogy ezt a Biblia legtöbbször a tűz képében írja le. És ebből az emberek azt következtetik, hogy a tűzben földögélnek, rotyognak, meg nem is tudom, már a perzsáknak a halálkultusza, aztán a görög Hádész kultusz, olyan benne van az Iliászban, Odüsszeiában, és ezt Homérosz megörökítette, vagy a középkori torz, mert ez nem keresztény, ez egy teljesen eltorzult felfogás, hogy Isten gyötri az embereket. Hát mondja Ezékiel prófét, hogy gyönyörködöm a meghaló halálában. Hát nem abban gyönyörködöm, hogy az ember élvén éljen, ezt mondja az Úr. Istennél nincs gyötrelem, nincs gyötretés, nincs kínvallatás, meg nincsenek olyan dolgok, amikkel az emberi fantázia, meg a megfélemlített emberi gondolkodás tele van. Isten vagy örök életet ad, vagy végleg visszavonja az életet. És ha valakinek ezzel kapcsolatban további kérdése van, nyugodtan tegye fel, de nem véletlenül a Bibliában a sokféle hasonlat közül a tűz hasonlata a legátfogóbb. Tűz és kénkő taváról beszél a Biblia, mint második haláról, tűz és kénkő tava. Gehennáról beszél, ami Jeruzsálem déli részének szemét elégető helye volt, nem csak szemét lerakodó, szemét elégető helye volt. Megkérdezem önöktől, hogy lehet ezt félreérteni? Hát a tűzbe mindenki talán eltűzelt már kacatott szemetet. Hát a tűzbe azért vetünk dolgokat, hogy ott örökké égjenek. Hanem azért vetünk, hogy záros határidőn belül pár perc vagy egy-két óra leforgását minden elégjen. Hát azért vetünk a tűzbe, hogy ott hetekig lobogjon a tűz, vagy hónapokig égjen a tűz. Én úgy tudom, hogy még az állami rendelkezésekben is előírás, hogy este bármekkora tűz el kell oltani. Nem szabad mezőn tüzet hagyni. A tűz az arra való, hogy a limlomot, a szemetet arra is való, beletesszük, és az elégjen. Nem, hogy örökké égjen, hanem elégjen. Ezért használja a Biblia ezt a képet, és ezért mondta Jézus is legfájdalmasabb kijelentésében, amit Júdásra mondott Máté Evangélium a 26. fejezete szerint, hogy jobb lett volna, ha meg sem született volna. Mert az élet nagy lehetőség. Itt kell döntenünk az életben, hogy mi élni akarunk, és ha élni akarunk, ezt ne csak mondjuk, hogy élni akarunk, jussunk összhangba az élet törvényeivel. Az élet törvényei itt vannak. Az erő is hozzá itt van. Az élet törvénye az Isten parancsolatai, a hozzávaló erő a hit. Ha valaki összhangba kerül az élet törvényeivel, gyakorolja az örök élet törvényeit, az átment a halálból az életre, ezt mondta Jézus. Annak nem árt a második halál. Az élni fog. Jézus is ezt mondta Lázár sírjánál. Ha valaki hisz én bennem, ha meghalt is, helyes fordítás szerint mondom, élni fog. Ha meghalt is, élni fog. És a záró mondatom, hogyha az egész Bibliát a mérleg serpenyőjére helyezzük, egy megdöbbentő kijelentéssel zárhatjuk ezt a gondolatmenetet, nagyon könnyű üdvözülni, és nagyon nehéz elveszni. Nagyon könnyű az örök életre eljutni, mert mi kell hozzá? Elfogadni a segítséget. A saját erőnkből nem tudunk eljutni. De ha elfogadjuk a segítséget Isten részéről, azt mondja Jakab apostol a könyve első fejezetében, Isten szemrehányás nélkül készségesen mindannyiunknak segít. Szemrehányás nélkül, készségesen. Isten nem olyan, mint az ember. Nem ró fel semmit az Isten, nem hány torgat fel, nem mondja azt, hogy már századszor kér segítséget ilyen kis dologban. Nem. Azt mondja, hogy nagyon jó, hogy még ilyen kis dologban is már századszor kér segítséget.
Isten szemrehányás nélkül készségesen megad mindent. Ezért könnyű üdvözülni. De az emberek, mi emberek, miért vagyunk irracionális lények, ami más szóval bűnnel fertőzött lények, óriási erőket fektetünk bele abba, hogy a víz alá nyomjuk magunkat. Óriási erőket fektetünk bele abba, hogy elvesszünk. Óriási erőket fektetünk bele abba, hogy eltorzuljon az életünk. Ez mind plusz erőt igényel. Könnyű üdvözülni, de nehéz elveszni. Az emberek az egyenes és könnyű Istentől megtámogatott út helyett szeretik a jó nehéz, sok szenvedést magukra zúdító, és tetejében még semmibe se vívő utakat. Ezért kell megtérni, és olyanok lenni, mint a kisgyermekek. Ha bárkinek kérdése van, jelzem, hogy a halálról is megjelent ebben a 100 forintos kis sorozatban, 20 ilyen kis füzet jelent meg, a legutóbbiak itt vannak, az egyházról írtam a legutóbbit, a zsidó nép kiválasztásra, de a halálról is megjelent. De aki egy kicsit részletesebben akar olvasni erről, nagyszerű könyv Vankó Zsuzsának, Ha meghal az ember, hol van ő? Ez összefoglalja az ítélet, feltámadás, halál, örök élet, és az ehhez való gyakorlati magatartás bibliai útját is. Ez 600 forintba kerül, és a legújabb nyitott szemmel szám is ezzel a témakörrel foglalkozik. Köszönöm a figyelmet, tartunk egy 10-15 perc szünetet, hogyha valakinek van ideje és kérdezni szeretne. A többiek, akiknek nincs idejük, tehát 3 hét múlva folytatódik a sorozatunk, azzal a kérdéssel, hogy mi alapján fog Isten megítélni, és egyáltalán megítélhető egy ilyen bonyolult ember, lény, mint az ember. Tehát ezzel fejeződik be ez a kis 3 részes sorozatunk. Tessenek körbenézni a kiadványok között. Köszönöm a figyelmet!

0: Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket, ki vagytok az elsők most. Emlékeztek el, hogy a múltban milyen ígéretet tettem. Ez azért érdekes, mert szeretném így letesztelni, hogy figyeltek el a bocsánat. Én ilyen kellemetlen kérdések szerint jutok. Amiről? Ugye amikor a dinókról beszéltünk, arra mindenki emlékezett. És akkor én tettem egy ígéretet, hogy legközelebb legalább ennyire izgalmas dolgokkal foglalkozunk. Emlékeztek rá?
1: Óriásinak.
0: Hoppá, van egy ilyen dolog. Nagyon van. Megnyugodtam, mert most képzeljétek el, ha úgy jövök ide ezzel, hogy titeket ez egyáltalán nem érdekel. A Bibliából származik ez a bizonyos kifejezés, így hangzik, és azért idéltek a Bibliából többek között, hogy ezek a dolgok, mint bibliai gondolatok jelenjenek meg is előttetek, és hogy erre majd így emlékezzetek. Többek között arra, hogy a Bibliában még ilyen dolgokra is utalás történik. Így hangzik, tehát valaha óriások éltek a Földön. És ez a kép, amit itt a legelején láttok, ez a mamutfenyők erdejében készült. Ott látjátok azt az apró termetű embert, és hozzá viszonyítottan ezeket az óriás fákat. Az egyik legmagasabb fa 99 méter. Ez olyan, mintha egy lakótelepi házból hármat raknánk egymás fölé. És az ember olyan kicsinek érzi ott magát, és elgondolom én is azt, volt alkalmam egyszer oda ellátogatni, hogy vajon azok az emberek, akik akkor éltek, amikor ilyen fák még léteztek, valószínűleg ennél nagyobb fák is, mert a legidősebb ezek közül olyan 2300 éves. Tehát az Úr Jézus földre jövetele előtt olyan 300 évvel korábban került a földbe a toboz, vagy a toboznak a magja, amiből ezek a fák azután kialakultak. 33 méter a kerülete a legnagyobbnak. 11 méter az átmérője. Szóval iszonyatos méretűek. Autóval, amikor a belsejük kiég, akkor lyuk keletkezik, és ott autóval is lehet járkálni. Szóval most ezekhez a fákhoz viszonyítva gondolkozzunk el az óriásokról, azokról az emberekről, akik nálunk olyan legalább kétszer vagy két és félszer magasabbak voltak. Az ősvilág idején éltek ők, és itt egy képet próbáltam valahonnan összeszedni, hogy milyen lehetett az ősvilág, de ez csak az én fantáziámban él így, nem valószínű, hogy így, de nézzétek meg, hogy micsoda virágszőnyeg, és micsoda gyönyörű állapot uralkodott akkor a Földön, amikor még a bűn nem rontotta meg, sőt a bűn bejövetele után is még sokáig, mert az Isten úgy teremtette meg a mi világunkat, hogy a bűn óriási rontás ellenére is lassan pusztul. Nézzétek meg, hogy micsoda hatalmas gyökerek fonták gúzsba ezeket a régi épületeket, ezek is több ezer évesek, csak azért, hogy lássátok, hogy a régiek is építkeztek, nagy tudású emberek voltak, nem csak testméretüket tekintve voltak óriások, hanem szellemi javaikat tekintve is, tehát komoly értelmi képességgel, alkotói képességgel rendelkező emberek voltak. Ez egy tenger alatti felvétel, a tenger alá kerülő városok egyik domborművét ábrázolja, tudjátok, biztos hallottatok ilyenekről, Atlantis például, egy régi város volt, ami a föld alá került. Ezek a bibliai időkben készült építmények voltak, olyan 2000 évesek, és néztétek meg, hogy milyen szépen megmunkált kövek ezek, tehát az akkori emberek sem voltak sokkal ostobábbak, sőt valószínűleg egyáltalán nem voltak ostobábbak, mint mi. Hát itt pedig már az óriásokról esik szó. A legvégén az a kicsi, az egy átlagember, persze ez egy olyan fantáziaszerű ábrázolás, és ott szerepel az, akire majd kitérnénk, Básán királya, Og. Tudni lehet erről az emberről, hogy 4,5 méter hosszú vaságyon aludt, mert hogy vaságy kellett ahhoz, hogy elbírja, és a mérete pedig, ugye hát valószínűleg a 3,5 meghaladta. Tehát ő egyike azoknak, akikre az előzőekben hivatkoztunk, tudni, hogy valaha óriások éltek a Földön. Látjátok, itt van az a Biblia vers, jó, ha megérditek, óriások voltak abban az időben a Földön, sőt, még azután is. Ezek azok a hatalmasok, akik elejétől fogva híres, neves emberek voltak. Óriásoknak tartották őket, óriások földjének tartották azt is, óriások laktak ott régen, egyedül ott Básán királya maradt meg az óriások maradéka közül, és itt van az, amire az előbb hivatkoztam, mi az ő ágya, vas ágy, 9 könyök, egy könyök tudjátok mennyi? Ha így kinyújtom a kezemet, akkor innen, a leghosszabb ujjamtól a könyökön végéig, ez olyan 50-52 centi, tehát hogyha 9, akkor ezt mondjuk felezzük, mert 50 centi a méternek a fele, 4,5 méter. 9 könyök a hosszúsága és 4 könyök a szélessége, férfi könyök szerint. Itt most egy néhány kép fog következni, nem biztos, hogy a Photoshop nem játszott ezekben szerepet, elképzelhető, hogy igen. Például ebben biztosan, mert azért ilyen méretbeli különbségek nem voltak lehetségesek. Ez pedig a jól ismert történet, Dávid és Góliát harca, ugye Góliát is egyike volt azoknak az óriásoknak, akik az óriások leszármazottaiként éltek a filiszteusok között. Egy bajnok férfi, aki Gátból való Góliátnak hívtak, kinek magassága 6 sing és 1 araszt volt. Ugye a 6 sing az megint a könyök, 6x5 az 3, 3 méter meg még 1 araszt, olyan 25 centi, akkor olyan 3 méter 25 centi is lehetett ez a Góliát. Gátban is volt háború, volt egy óriás férfi, akinek kezein és lábain 6-6 ujja volt, azaz mindenestől 24, és ez is óriástól származott. Egy másik kép Góliátról, sőt egy harmadik, hogy úgy képek formájában is beivódjon a szívetekbe. Amikor 2005-ben kint voltam a generál konferencián, volt ott egy könyv, az volt a címe, hogy Giants, óriások, hát ezt megvettem rögtön, ez a, hát engem is érdekel. Ez a kép abból való. Látjátok, hogy egy kislány tart a kezében ez a hatalmas férfi, és a háttérben látható emberekhez viszonyító, hát ez is jóval 2,5 méter fölötti magassággal rendelkezett. Ez a mongol kinézetű, vagy legalábbis ilyen mongol redővel ellátott szemű ember is a társai közül messze-messze kimagaslik. Ez már modernebb, ez valószínűleg a 19. század végén készült fotó. Mondjuk lehet, feleségem mondta, hogy lehet, hogy a nők voltak kicsik, és nem ő volt olyan magas, de azért elég rendesen kilóg a sorból. Hát egy hölgy is megjelent itt, ez már modernebb felvétel. Manapság is vannak az átlagosnál magasabbra nyúló emberek. Hát ezt megfigyelitek ez is, de hát itt valószínűleg egyéb anyagokat is bele kell képzelni ebbe a képbe, amit ez a férfi magához vett. És az az érdekes, hogy a lehető legkisebb kutyát sétáltatja, miközben ő akkora, mint egy kredenc. Ez is egy modern testépítő, nem biztos, hogy példaképnek kellene tekinteni. Itt van egy boxoló, aki 2 méter 27 centi, hát ő sem a barátságosak közül való. Tehát itt pedig magyarok. Hát ők az ábrázolás szerint nem túlzottan magasak, viszont nagyon-nagyon erősek voltak, ugye itt Toldit látjuk. Kinizsiről nem találtam képet, még ilyen szoboralkotást sem. És itt van az új Toldi Miklós, hogy őt is megnézhessétek, ez a Fekete László nevű erős ember, aki azt tartja magáról, hogy ő a világ legerősebb embere, ilyen 250-270 kilós nagy vastömböket emelget azért, hogy elkápráztasson. Hát ennyit az óriásokról, de én azt javasolnám, hogy csupán a bibliai vonatkozásokat próbáljátok megőrizni az emléketekben, és az, hogy a régi időben híres neves emberek éltek, óriások, és mi ezzel a 6 láb magasságunkkal csenevészeknek minősülünk hozzájuk képes. Tehát van egy fizikai hanyatlás is, nem csak szellemi, a korábban élt emberekhez képest, de azt ígéri a Szentírás, hogy az Isten mindent újjátesz. És akinek fontos az, hogy magas legyen, akkor majd ott az Újföldön magas lesz. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Legközelebbre van javaslat, miről beszéljünk? Na gondolkodjatok, aztán anyu vagy apu segítségével jutassátok el hozzám, jó? Hogy mi legyen az.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat! Amikor az ember a Bibliát olvassa, akkor valahogy úgy megfogalmazódik benne az az érzés, hogy a szavaknak befolyása, valamilyen kisugárzása van. Mint ha tényleg az Isten megszólítana bennünket, miközben a Bibliát olvassuk, és van egy íg, amelyik olyan túláradó örömet hordoz, ez pedig egyetlen szóban összegeződik. Ézsaiás könyve 7. fejezetének 14. verse megismétlődik Máté evangéliuma 1. fejezetének 23. versében, ahol ugye Máté proféciát idéz. A Mesiásra vonatkozó kijelentések egyikét. Máté evangélium egyébként azzal a céllal íródott, hogy a zsidóknak bebizonyítsa, hogy Jézus a Mesiás. És éppen ezért idéz egy mesiási kijelentést, ez pedig így hangzik, nevezd annak nevét Immánuelnek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ha már itt a szavak hangulati hatásáról esik szó, ebből a szóból valamiféle túláradó öröm sugárzik. Mintha az egész menny újongana azon, hogy végre valóra válik az Isten szabadító terve, és eljön a megígért. És bár a megígért haláláról is beszél a Szentírás, az egész menny, ahol a teremtett lények az önfeláldozás nagy törvényét követik és testesítik meg, örülnek annak, hogy az elbukott emberen az Isten segít, még akkor is és úgy is, hogy az a segítségnyújtás az ő fia odaáldozásán múlik. Néhány igét felidéztem ezzel a kijelentéssel kapcsolatban, ugye velünk az Isten, ez már önmagában is olyan szívet melengető kijelentés. Miközben mi távolságtartásra rendezkedtünk be, az Isten pedig nincs messze egyikünktől sem. Miközben mi nem igazán akarunk tudomást venni arról, hogy ő van, hogy ő létezik, vallásos emberekként is nagyon sokszor beletévedhetünk abba a hibába, hogy igen, tudomásul vesszük, vannak kéréseink, ezeket a kéréseinket meg is fogalmazzuk, de különösebb figyelmet nem fordítunk arra, hogy Isten a mi életünk része legyen. Pedig a velünk az Isten, az közösséget feltételez. Isten és ember valóságos közösségét, ahol a szövetséges társi viszony egészen gyakorlati formát ölt, és pedig érdekes módon nem a gyenge keresi az erőset, hanem az erős kínálja fel a segítségét a gyengének. Mert lehet, hogy a gyenge a maga büszkeségében, magabízásában még ezt a hiányérzetét sem tudja igazán komolyan venni, vagy akár csak felismerni. Ez a kifejezés, tudnék, hogy velünk az Isten, ez a római levélben is megtalálható. Lehet, hogy nem ennek a proféciának a kiteljesedéseként, de a kifejezés ugyanaz. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Minthogyha a bizalmatlanságot akarnád Isten ezekkel a szavakkal felszámolni. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Itt persze egy úrvacsora összefüggésében felvetődik a kérdés, hogy az Isten velünk van. Szándéka szerint igen, de mennyiben vettük igénybe az elmúlt negyed évben? Mit jelent az a szó gyakorlati értelmében, hogy segítségül hívjuk az Úr nevét? Hát ha nincs messze egyikünktől sem, ez nem olyan nagy dolog. Emlékszem egy keresztségi meghallgatásra, ahol a keresztségire készülő testvérünk mondta, hogy ő személyes tapasztalatként élte meg azt, hogy az Isten valahogy egészen nyilvánvaló módon a tudomására hozta, hogy ott van az ő közelében. Az Isten arra vár, hogy behívjuk. Azt mondja ugyanakkor a Biblia, hogy mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való.
Itt egy délutáni alkalommal hivatkoztam egy érdekes új felfedezésre, amit egy agykutató talált, valahogy a Bibliát forgatva, és érdekes, hogy ebben ugyancsak ez a gondolat került felszínre, hogy az Isten megajándékozott bennünket. Az Isten állandóan ajándékokkal halmoz el bennünket, és megnéztem, hogy a görögben a lelki ajándéknak megfelelő görög szó hátterében mi áll. Győztes hadvezér ajándéka. Krisztus győztes, és amikor foglyokat vitt magával fogva, a feltámadottakat, akik vele együtt támadtak fel, utána ajándékokat osztott az embereknek. Szóval az Isten tényleg mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Tulajdonfiának nem kedvezett, mindannyiunkét odaadta, vele együtt kész mindent. És egyszer egy egészen érdekes gondolat jutott az eszembe, mi a Szépföldi úton laktunk, és a Szépföldi út alján volt a kolozsitéri piac. És a kolozsitéri piacon volt egy ilyen hajléktalan benyomását keltő ember, aki gyűjtötte a papírdobozokat. Ugye egy piacon nagyon sokféle áru cserél gazdát, kipakolják a papírdobozból, a papírdoboz megy a szemétbe, ez a bácsi összeszedte, és egy ilyen hosszú taligán, azt hiszem úgy hívják, tolta, vitte a méhbe összekötve. Különben egy pince lejárón aludt, ugyancsak papírdobozokon a lépcsőn, télen-nyáron. Aztán meghalt. És körülbelül 40 év, legalább 40-45 évvel ezelőtt történt ez, 5 millió forintot találtak a papírdobozok között ott a lépcsőn. Ezt úgy azért mondanám el, mert körülbelül ilyenek vagyunk, nem? Mindennel megajándékozott minket, ami az élete és a kegyességre való, és ehhez képest, hát hogy mondjam, rongyokban járunk lelki értelemben véve, tengődünk, nyavajgunk, minden bajunk van, pedig hol tarthatnánk? Egyszer beszéltem arról, talán emlékeztek még rá, hogy bűn az is, amikor az Isten adni akar valamit, és nem fogadjuk el. Vagy lehetőségeket kínál, és nem élünk vele. Tehát amikor elmulasztunk valamit, amit megvalósíthatnánk, ez rendezésre vár. Ha szólnom kéne, nem szólok, ha tennem kéne, nem teszem. Ha elfogadhatnám, de a bizalmatlanság jegyében nem fogadom el. Ezek mind-mind károkozással járó dolgok, és mint ilyenek rendezésre várnak. Akár egy úrvacsora összefüggésében is. A másik, ami ugyancsak ilyen diadalmas kijelentés, ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, én Istenem, ezt kedvelem, a te törvényed keblem közepette van, és ennek hátterében a békesség tanácsa húzódik meg, amikor is az atya és a fiú eldöntötték, hogy mindent megtesznek az önfeláldozó szeretet jegyében az ember megmentéséért. És ebben is egyfajta diadal érződik. Ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy életemet adjam váltságú sokakért. Hogy lehet, hogy egy önfeláldozó cselekedetet, ami nagyon súlyos szenvedéssel, az Istentől való elszakadás nyomorúságával társul, hogy lehet ilyen örömtől átitatott hangon megfogalmazni? Azért, mert az Isten jósága, az Isten mentő szeretete, az önzetlenség megnyilatkozásai alapvetően nem figyelnek arra, aki magát a szolgálatot teszi, hanem csak arra, akiért a szolgálatot végzik. És ez emiatt járja át az öröm. Öröm származik abból, hogy én az Isten akaratának megfelelően teszek. Hogy én az Isten akaratát valóra váltom. És abban lelem örömömet, hogy az Istennek örömet szerzek azáltal, hogy az életemben testet ölt az ő elképzelése. Azt mondja a János evangéliumában a Biblia, hogy ha valaki szeret engem, az megtartja az én parancsolataimat, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Létrejön a viszont szeretet jegyében Isten és ember valóságos közössége. Mert a viszont szeretet kifejezése az,
hogy kedvében akarok járni annak a valakinek, aki engem önfeláldozó szeretettel megszeretett. Jézus jön, és azt mondja, hogy velünk az Isten. Azért jövök, hogy teljesítsem a te akaratodat, és ezt kedvelem. És voltaképpen az evangéliumok mind a négy arról szól, hogy öröm van a mennyben. Öröm van a mennyben, amikor Krisztus önfeláldozó szeretete megnyilvánul. Amikor idejön, az övéi nem fogadták be őt. De az Isten szándékát ez nem változtatja meg. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Én olyan fájó szívvel olvasom Ézsaiás könyve 53. fejezetét, meg a 22. Zsoltárt, ahol minden erről szól. Utált volt, emberektől elhagyott. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. Ide jön újongó örömmel és szeretettel, és bocsánat a modern szóért, lehet, hogy nem illik ide, lepattintják. Szóval az ember ilyenkor emberi kapcsolatok szintjén is a mérhetetlen keserűséget érez, hogy jövök, a szívem tele van szeretettel, adni akarok, segíteni akarok, és nem kellek. És úgy voltam ezzel, hogy csodáltam, hogy Krisztus nem ment vissza. Az övéi közé jött, az övéi nem fogadták be őt. Jön az újongó öröm hangján és megnyilatkozásaival, és utált volt. Nem csupán nem gondoltunk vele, utált volt. És elfordultunk tőle. Nem számoltunk vele, nem akartunk számolni vele. Az úrvacsorában, legalábbis amikor én ígét hirdetek úrvacsora kapcsán, mindig eltökélem, hogy talán hangsúlyt kellene helyezni rá, de mindez idáig elmaradt. Most hadd pótoljam, sokszorosan visszamenőlegesen. Ki jött el? Ki jött el ide? Az úrvacsorában ez hangot kap. Azt mondja Krisztus, ti engem így hívtok, engem Úr és Mester, és jól mondjátok, mert az vagyok. És ez a két kifejezés nem is fejezi ki a dolgok lényegét. A világok teremtője jön el. Újongó örömmel, mert adni akar, mert menteni akar. És elhárítják, és elfordulnak tőle, értetlenkednek. Egyszerűen nem gondoltunk vele, mondja a kijelentés. És milyen üzenettel jött? Hát azt mondja, hogy maga az Atya szeret titeket. Miért? Annyi szeretet, reméltóság van bennünk, hogy lehet minket szeretni. Tele vagyunk önzéssel, acsarkodással, nyavaigással, egymásnak feszüléssel, és ki tudja még mi mindennel, annyira szeretetre méltók lennénk, hogy az Isten a saját fiának nem kedvedett, hanem őt mindannyiunkért odaadta. Az agapé szeretetben az a különleges, az Isten szeretetében, hogy nem függ tárgyának az értékétől. Nem azért szeret minket, mert jók vagyunk, mert szépek vagyunk, mert szeretetre méltók vagyunk, hanem azért, mert ő maga a szeretet, és a szeretet törvényét az Isten irányunkban úgy tudja a leghitelesebben és szándéka szerint igazán kifejezésre juttatni, ha a maga részéről az önfeláldozó szeretet jegyében mindent megtesz értünk, és megtett mindent értünk. Noha elutasítással találkozott minden megnyilatkozásban. Maga az Úr jött el, és azt mondja a Biblia, hogy benne lakozott az Istenség egész teljessége testileg. Maga az Úr jött el, és amikor azt mondja Mózesnek, és az evangéliumok híradása szerint nem egyszer, nem kétszer azt mondja, hogy én vagyok. Én vagyok, ez azt jelenti, hogy a csipkebokorban megnyilatkozó Isten vagyok. Aki bemutatkoztam Mózesnek, hogy Mózes ezzel az üzenettel, hogy maga az Isten az, aki ki akar vezetni bennünket a fogságból, a szolgaság házából, maga az Isten az, aki a megbízatást adta. És amikor azt mondja a főpap már a kihallgatáskor, hogy te vagy az élő Isten fia, hogy így válaszol, te mondod, az vagyok. És erre mondta azt, hogy hallottátok a káromlást, hogy Istenné teszi magát. Mert ez egy lefoglalt kifejezés az Isten lényének megnyilatkozására, kifejezésére. Ott is hatalmas bizonyság, az Isten jött el, és az Istenre emelték a kezüket. Úgy beleborsózik a hátam, amikor arcol ütik. Szóval én nem tudom, hogy a bennem lévő indulatok akkor nem törtek volna fel,
de én hihetetlenül rosszul érzem magam, amikor ezt a szakaszt olvasom. Ide jön valaki, odaadja az életét, kiteszi a szívét, lelkét, modern kifejezéssel élve, és szájon vágják, a szó legvulgárisabb értelmében. Szóval, és még mindig itt van, és nem megy el. Nem lehet elhessegetni, nem lehet rábírni arra, hogy térjen vissza, hagyjon itt mindent, mert ez az emberi faj, ez méltatlan, érdemtelen és alkalmatlan arra, hogy éljen, és marad. És marad, és marad, és marad, mert hogy úgy tudja az ember érdekében a legtöbbet megtenni, hogyha az önfeláldozó szeretetnek ezt a kivált képen való megnyilatkozását bizonyítja. Azt mondja Péter, hogy ott a Cézárea Filippi környékén megnyilatkozó hitvallásában, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tudták. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És utána pedig tagad. Vajon hogy van ez? Ilyen tudathasadásos lények vagyunk. A vallás világában a megnyilatkozásaink túláradó jelzőkkel, szélsőséges megnyilatkozásokkal bizonyítja azt, hogy mi hogyan viszonyulunk az Istenhez, és amikor pedig az önzetlen szeretet megnyilatkozásaira kerülne sor, akkor nem egészen úgy viselkedünk. Nem tudom, voltatok-e már olyan helyzetben, én nem nagyon szeretek ilyen helyzetben lenni, nem is igazán vagyok, és el is kerülöm, ha csak felkínálják ennek a lehetőségét. Hivatlan vendégként sehova nem megyek. Én egyszerűen nem erőltetem rá magam senkire. Ha csak a leghalványabb megnyilatkozás is utal arra, hogy én itt persona non grata vagyok, nem megyek. Krisztus meg eljött. Lehet, hogy benne van önérzet. Az önérzet pedig az önzéssel és az énnel kapcsolatos. Krisztusban ilyen nem volt. Hivatlan vendégként idejött. Az övéi közé, és az övéi utálták. És nem gondoltak vele. És az orcájukat elfordították. Mert nem kellett. És maradt. Én olyan gyorsan mentem volna, hogy hú, de még milyen gyorsan. Aztán azt mondja ez a Krisztus, ugye a Laodicea az intézet üzenetben, íme az ajta előtt állok és zörgetek. Hát annál szánalmasabb látvány nincs, mint aki ott áll az ajta előtt, és nem engedik be. Hát ki tudja, mióta van ott. És eltántoríthatatlanul ott áll és zörget, és nem kell. Miközben majd szétfeszíti az ajtón belülieket, az a bizonyosság, hogy ők az Isten népe. De Krisztus nélkül. Lehet-e valaki Istenhez tartozó, Isten nélkül? Furcsa ellentmondás, nem? Azt mondja a Biblia, hogy nincs messze egyikünktől sem. Az Úr vacsorában sincs. Ő az Úr és a Mester, kihangsúlyozza, azt mondjátok, az vagyok. És én az Úr és a Mester mosom a lábaitokat. Nem tudom, hogy amikor a lábmosásra sor kerül, akkor gondolunk erre. Hát persze, hogyha a másik harisnya méretéről, meg hol vetted a cipőt kérdésével foglalkozunk, akkor valószínűleg ez a gondolat eltörpül, vagy visszaszorul, de tudatosítjuk magunkban, hogy az Úr és a Mester, a másik testvér személyén keresztül az Úr és a Mester, a világok teremtője, az önfeláldozóan szerető Krisztus alázza meg magát, veszi le a felső ruháját, és mossa a lábunkat. Az Úr és a Mester. Amikor János evangélium azt mondja az első fejezet 14. versében, hogy az íge testté lett és közöttünk lakozott, akkor ezt egy kicsit pontosabban úgy lehetne fordítani, hogy ott állította fel sátorát, ahol az emberek sátrai álltak. Mert ugye sátorházban lakunk mindannyian, ez a hústest, ez a sátorház. Ide jött, közénk jött. Ott állította fel sátorát, ahol az emberek sátrai álltak. Az övéi közé jött.
és amit a zsidókhoz írt levél mindehhez hozzátesz, az pedig így hangzik, hogy mindenestől fogva hasonlatossá lett az atyafiakhoz. És mindenekben megkísértetett, kivéve, hogy nem vétkezett. Tehát azért ilyen mértékig kiszolgáltatni magát. Hallottam egyszer egy igehirdetést, ahol elhangzott az, és érdemes ebben a vonatkozásban is átgondolni a történteket, a kereszthalál nem csak az Isten szeretetéről szól, hanem arról, amit Canterbury Anselmus fogalmazott meg, ember nem gondoltad meg, milyen súlyos a bűn. Mert az ember kezet emel az Istenre, ha módjában áll. Ha az Isten kiszolgáltatja magát, akkor körülbelül erre számíthat. Mert ez a bennünk lakozó bűn. És gondoljunk arra, hogy ez bennünk lakozik. Ha az Isten közénk jönne, kezet emelnénk rá. A bennünk lakozó és olykor ellenőrizetlenül hagyott bűn miatt. Mert nem kell. És ha mindvégig itt akar lenni, akkor elűzzük. Akkor kezet emelünk rá, hogy ne maradjon itt, mert a puszta jelenléte is irítál bennünket, bűnös embereket. Az egyetlen reménységünk, ha ez a szeretet valami rést támaszt a mi önzésünk falán, és befogadjuk őt. Mert ha befogadjuk, hatalmat kapunk. És az úrvacsorában, miután nincs messze egyikünktől sem, ismét ez a lehetőségünk. Ha befogadjuk, ha hagyjuk, hogy lemossa a lábunkat, akkor hatalmat kapunk, hogy Isten gyermekei legyünk. És ha Isten gyermekei vagyunk, akkor érvényesek az ígéretek, akkor az Isten mindennel megajándékozott minket, és megajándékoz minket, ami az életre és a kegyességre való, akkor nincs akadály előttünk. Ha a szeretet fogjaivá válunk, és a szeretet határozza meg ezután az Istenhez való viszonyulásunkat, akkor nincs akadály annak, hogy mi célba érjünk. Tehát egy úrvacsora azt a gondolatot is felszínre hozza, és ezt szeretném, hogyha megjegyeznénk. Egy úrvacsorában is lehet elutasítani az Istent. Egy úrvacsorában is lehet közönösen viszonyulni a szent jegyekhez. Egy úrvacsorában is rutin, liturgia szerint lehet úrvacsorát venni. Igen, megyek, lábat mosok, visszajövök, veszek a kenyérből, veszek a pohárból. Ha a szív érintetlen marad az úrvacsorában, akkor ítéletet eszünk és hiszünk magunknak, mert nem becsüljük az Úr testét. És ez nem azt jelenti, hogy Isten káromló gonosz emberek vagyunk. Egyszerűen azt jelenti, hogy nem használ. Hogy nem használ. Azt mondja a Galatabeliek között levélben ugyanerről a kérdésről Pál apostol, hatástalanná tettétek a Krisztust. Hogy lehet a szeretetet hatástalanná tenni? Hát úgy, hogy tudomásul veszük, hogy szeret minket valaki, és hát ennyi elég, ezzel beérjük. Ez nem jelenti

Lehet, hogy furcsa és rövidzárlatos gondolat, de arra gondoltam ennek kapcsán, hogy ha én az Isten gondolataival foglalkozom, miután az Isten lényének kifejeződése az ő gondolkodás módja, ha én az Isten gondolataival foglalkozom, akkor ugyanarra az ábrázatra fogok elváltozni. Ha mindenféle gondolattal foglalkozom, akkor olyanná válok, amilyenni azok a gondolatok formálnak, amelyeket befogadok. És ezen a területen is oda kell figyelnünk. Felgyorsulhatna az újjáteremtés műve. Felgyorsulhatna bennünk a megkezdett jó dolog, amely a Krisztus napjára reménységünk szerint majd célba ér. Akkor, ha tudatos partnerek leszünk, az Isten szeretetétől érintett tudatos partnerek leszünk ebben. Ezt pedig be kell fogadni őt. Azt mondja Pál, a korintusi gyülekezethez fordulva, közületek némelyek nem ismerik az Istent. Ami nem azt jelenti, hogy a keresztségi oktatásban nem hallottak erről. Azt jelenti, hogy nincs közössége. Közületek némelyeknek nincs közössége az Istennel. És egy keresztény ember életében ez a legtragikusabb. Az Istenre hivatkozom, de semmi közöm sincs hozzá. Valakit idézte a szombatiskolai hozzászólásban Máté 7-et. Ott azt mondja a Biblia, hogy sokan jönnek majd ama napon én hozzám. És azt mondja Krisztus, nem ismerlek titeket. Hogy lehet, hogy a világok teremtője, akinél még a hajunk szála is mind számon vannak, nem ismer minket? Ez egy dolgot jelent. Nincs közünk egymáshoz. És nem azért, mert az Isten nincs messze egyikünktől sem, hanem azért, mert én nem igényelem. A vallásos élet és a vallás dolgaira való hivatkozás nem azonos, nem egyenértékű az Istennel való közösséggel. Az úrvacsorában Isten pedig a közösséget kínálja fel. Ide jön, és azt mondja, hogy jövök. A könyvtekercsben írva van felőlem. Túláradó örömmel jövök. Még akkor is, ha ez önfeláldozó megnyilatkozásokkal jár együtt. Jövök, hogy közösséged legyen velem. Hogy megvalósuljon életedben a csoda. Hogy fogalmat tudjál alkotni az élet gyakorlati síkján is arról, hogy mit jelent közösségben lenni a mindenhatóval. Azt mondta Jobb könyve, hadd idézzem összegzésül, Jobb könyvének ezt a nagyon kedves sorát. Azt mondja itt, vest porba a nemes értet, és a patakok kavicsába az ofíri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Legyen ez a mi célunk az úrvacsorában is. Az Úr és a Mester odajön, megmos és megbocsát. Helyreáll a közösség. És ettől kezdve mi gyönyörködhetünk a mindenhatóban, és arcunkat az Istenhez emelhetjük. És akkor kialakul az a párbeszéd, aminek oly nagyon híjával vagyunk, ami Isten és ember között valóra válhat. Gondoljátok csak meg, hogy megszólíthatjuk az Istent, az Isten válaszol. Egyre mélyülő közösségben valóságos párbeszéd bontakozik ki. Szóval lehet-e ennél több? Igényelhetnénk ennél többet, ha valaki az egész mennyet odaadja, aki szinte készen áll, arra vár, hogy befogadjuk őt. Hát mi módon ne osztaná meg velünk a menny kincseit? Mi módon ne osztaná meg a saját gondolatait velünk? Én is az én fiamnak, ugye ez egy nagyon gyenge hasonlat, bármit odaadtam, bármit elmondtam, bármire megtanítottam, egyszerűen azért, mert hozzám tartozott. Az Isten pedig az örökké valóság javait akarja ránk árasztani, és minden gondolatába be akar avatni bennünket, mert az Isten gondolatai azok, amelyek bennünket más emberré tesznek, és az Isten iránti viszont szeretet jegyében tudunk szóbálni, az Isten valamennyi gesztusával és az Isten gondolataival is. Adjon ez nekünk új irányt, és segítsen nékünk ez az úrvacsora, hogy ebben az új irányban lépéseket tegyünk előre, és vajha tapasztalnánk, mit jelent mindez a gyakorlati életben, mit jelent Istennel közösségben a győzelem útját járni. Jó Isten segítsen ebben. Amen.

0: Kedves gyülekezet, olvasom a lámmosás szereztetési igéjét, legyetek kedvesek felállni. A húsvét ünnep előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már iskeretes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja előtt. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkele a vacsorától, leveti az ő felső ruháját, egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, megtörölni kendővel, amelyel körül volt kötve. Mén azért Simon Péterhez, és ez mondané ki: Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felele Jézus és mondané ki: Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondané ki Péter: Az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelené ki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondané ki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezemet és fejemet is. Mondané ki Jézus: Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Ura, Mester, megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekszem veletek, ti is eképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, ki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kedves gyülekezet, az Úr a Mester eljött, meg akar mosni bennünket. Ne utasítsuk vissza, hallottuk az ige hirdetésben. Ő úgy akar megmosni, hogy minden tisztává legyünk, és bűnünket el tudja venni. Ne ismételjük meg Izrael bűneit, az övéi közzé jön, és az övéi nem fogadták be őt. Az Úr legyen kegyelmes mindnyájunkhoz. Amen.
1: Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon. Én ugyan azt gondoltam ilyetemben, elvettettem szemeid elől, de mégis meghallgattad esedezésemnek szavát. Szeressétek az Urat, mint ti ő kedveltjei. A híveket megőrzi az Úr, és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek. Legyetek erősek, és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az Urat.

Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Ímé nem szunnyad, és nem alszik az Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké.

0: Olvasom a kenyér szereztetés igéjét, kérem a gyülekezet állva hallgassa meg. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti eretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kérném, hogy a gyülekezet állja, maradjon állva. Aki teheti, hajtsa meg térdet az imádsághoz.
1: Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy örökkévaló szeretettel szerettél bennünket, és kiterjesztetted ránk a te irgalmasságodat. Köszönjük, Istenünk, hogy neked fáj az elveszett, és hogy mindent megteszel azért, hogy hazataláljunk hozzád. És tudjuk azt is, Urunk, tapasztalatból, hogy az önfeláldozó szeretetben van elég erő ahhoz, hogy bennünket távol tartson, sőt, kigyógyítson a bűnbetegségéből. Köszönjük, Istenünk, hogy megmostad a mi lábainkat, és köszönjük, hogy ebben is a szeretet gesztusa nyilvánult meg, hogy te kész vagy megszabadítani minden bűnünktől, hogy a mi lelkünkből az önzés legapróbb írmagját is kész vagy a te meg nem érdemelt jóságoddal kigyomlálni. Köszönjük a nagy hűségedet, a te szeretetedet, és köszönjük, Istenünk, hogy ennek hátterében és alapjául ott van az, hogy te eljöttél ide, és nem riasztott vissza az ellenszenv, az irányodban tanúsított gyűlölködés, a gyalázkodás, hogy ide jött a világok teremtője, és az ember kezet emelt rá. Köszönjük, hogy maradtál, Istenünk, és bebizonyítottad, hogy örökkévaló szeretettel szeretsz. Köszönjük, hogy a kenyérben is ez a szeretet nyilvánul meg, amikor te odaadtad hátadat a verőket és orszádat a szaggatóknak, és a bűn szégyenét is magára vetted azért, hogy nekünk még ezzel se kelljen szembenéznünk. Köszönjük, Istenünk, hogy a szeretet gyógyító hatalmával viseltetsz irántunk. Vaj, ha célba érne ez a törekvésed, áld meg a kenyeret, kérünk, Istenünk, hogy elérje célját a mi életünkben. Amen.
2: Az üdvözítő a tanítványok szeme láttára törte meg a kenyeret, mi is hasonlóképpen cselekszünk, addig szíveskedjetek helyet foglalni. Kedves testvérek, a kenyérből részesülni kívánnak, szíveskedjenek felállni. Az üdvözítő ezekkel a szavakkal nyújtotta a kenyeret: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöretik.
3: Olvasom a pohár szereztetés ígéjét, kérem, szíveskedjetek felállni. És vévén a poharat, és hálákat adván, ad azoknak ezt mondván: igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek az én atyámnak országában. Akik tudunk, hajtsunk térdet és mondjunk hálát a pohárért.
0: Felséges isteni gondviselő atyánk, méltatlanságunk tudatában jövünk eléd. Köszönjük, hogy most is szóltál hozzánk, és figyelmeztettél minket, hogy milyen rútul visszaélünk azzal a szeretettel, kegyelemmel, irgalommal, amelyel elhalmoztál minket. Köszönjük, hogy most is velünk akarsz lakozni, bennünk akarsz lakozni, és lelkedet elküldted azért, hogy minket oly szoros kötelékkel kös magadhoz, amelyet nincsen erő, amely eltéphetne. Bocsáss meg nékünk, hogy ezt a hatalmas lehetőséget mellőzzük, eltékozoljuk azokat a javakat, amelyeket adni akarsz nekünk, azokat az áldásokat, amelyekben nap mint nap részesíteni akarsz. Kérünk, segíts nékünk, hogy most úgy távozhassunk innen, hogy letettük a terheinket, és egy új szövetségnek legyünk részeseivé, hogy megújítottuk veled a szövetséget, és segíts, hogy ez elkísérjen minket a további életünkben. hogy majd olyan módon kelljen kutogatni az életünkben, hogy vajon találunk-e valami hibát, amit csak a te lelked tud már föltárni. Kérünk, segíts, Urunk, hogy valóban az a megtisztulási folyamat mehessen végbe bennünk, amelyet te elterveztél a világ teremtése előtt, és hogy minket valóban a te fiaiddá és lányaiddá fogadhass. Köszönjük ezt a csodálatos ajándékot, köszönjük, hogy ezért azt a nagy áldozatot meghoztad értünk, és segíts, Urunk, hogy amikor megemlékezünk erről, akkor valóban átérezzük annak nagyságát, súlyosságát és felemelő voltát. És segíts, kérünk, hogy ez minket valóban megtérésre, hozzád való odaszentelődésre indítson, hogy valóban elérd velünk azt a célt, amelyet elterveztél. Köszönjük, hogy ilyen hatalmas ajándékot kívánsz adni nekünk, hogy melletted élhetünk majd az örökké valóságon át, és segíts, Urunk, hogy ne közösségben, emberekben, vagy valami egyébben bízzunk, hanem egyedül benned. Köszönjük, hogy adtad ezt a lehetőséget. Köszönjük, Urunk, hogy megújítottad velünk a szövetséget. Áldjuk, magasztaljuk ezért a te felséges nevedet, most és mindörökké. A Jézus nevében. Amen.
2: Ismét Jézus szavait idézem. Így adok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontati bűnök megbocsánatára.
1: Kedves testvéreim, az úrvacsora dicsőítő ének éneklésével végződött. Énekeljünk mi is, keressük az ötös számú éneket, és ennek a 6., 7. és 8. versét énekeljük. Tehát az ötös számú ének 6., 7. és 8. versét.

Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked.

Kedves gyülekezet, de tegnap délután néhányan ott lehettünk ezen a nagyon szép alkalmon, amikor Hanna és Sanya szövetséget kötöttek az Isten szín előtt egymással, és hát egy apró kis probléma volt az elején, ez egyáltalán nem kritikaként fogalmazom meg, de a gyertyákat nehéz volt meggyújtani, mint Petra kínlódtatok vele, és emiatt késett egy kicsit a vőlegény és a mennyasszony is. Persze ez aztán semmit nem vont le az ünnepély gyönyörűséges alkalmából értékként, de óhatatlanul eszembe jutott, hogy ezzel indítsam mai gondolatomat, függetlenül Hanna és Sanya menyegzőjétől, késvén pedig a vőlegény. Emlékeztek rá, 10 szűz példázatában van szó erről. És érdekes, hogy ott is éppen mécsesekről volt szó, csak ott valami egészen mások miatt volt az, hogy a mécseseket nem sikerült ötnek begyújtani, mert már nem volt tartalék olajuk. Késvén a vőlegény, bizony zavart okoz az Isten népe körében ez a késedelem. És nem a 10 szűz példázatát szeretném ma áttekinteni, hanem Jelenések könyvében a Filadelfiai gyülekezetnek írt levélből szeretném kiemelni, hogy milyen hatalmasan segíti az Isten az ő népét, hogy ezt a késedelmet, amikor át kell élniük, meg kell élniük, akkor ez nehogy visszavesse őket, nehogy éppen az ellenkező hatást érje el. Nyilvánvalóan az ókori menyegzőknél egészen fordított volt a helyzet. Itt Feri vezette a lányát oda a vőlegényhez. Ott pedig úgy történik a dolog, hogy a lány házához megy el a vőlegény, és viszi el a saját házába a feleséget. És ugye ott várják az ünneplők, ott várják a leány házánál, amíg megjelenik a vőlegény, aki elkészíti a helyet addig az ő felesége számára. És ugye ez azért is csodálatos, mert ez az ókori szokás, ahogy így kialakult a mennyegző szokása, ez tökéletesen alkalmazható, amikor Krisztus az övéit magához veszi. És amikor megtörténik az az igazi mennyegző. Az a mennyegző, amit Jézus megígért az utolsó vacsorán. Nem iszom addig a szőlőtőkének ebből a terméséből, amíg újonnan nem iszom én veletek az én atyámnak országában. Egy hatalmas ünnepélyre készül Jézus a mennyben. De ahhoz, hogy ezt az ünnepélyt mi megélhessük és ott lehessünk, ahhoz sok mindennek történni kell. És amikor az ember látja az idők jeleiből, látja az eseményekből, hogy mennyire közel van Jézus dicsőséges második eljövetele, persze, hogy az egyik szívét, főleg ha két szívű az ember, akkor még inkább, de én most jó értelemben értem az egyik szívét, szívének egyik felét, amelyik szereti Jézust, és amelyik alig várja már, hogy a bűn nélküli, szenvedés nélküli világba eljuthassunk, megörvendezteti az események sokasága, hogy közel van már az eljövetele. Nem kell már annyit szenvedni itt a földön. De a másik énünk azonnal megszólal, kicsoda állhat meg. Vajon vannak előttünk még nyitott ajtók, meg csukott ajtók? Vajon mindent értünk-e abból, amit az Isten megadott nekünk? És ilyenkor rá kell csodálkoznunk arra, hogy az Isten mennyire mindent előre látott, és mennyire mindent előre készített, hogy akik őt szeretik, azok ne tévedhessenek, azok megtalálják őt, és azok győzelemre jussanak, és ott legyenek a mennyegzőn. A Filadelfia beli gyülekezet angyalának is írd meg. Olvasom a Jelenések könyve 3. fejezetének 7. versétől. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat, imé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Imé én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak, ímé azt mívelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Ímé eljövök hamar.
Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az Új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Nem fogom végigelemezni ezt a levelet. Csak tényleg ezt a nyitott, zárt ajtó kérdést szeretném megközelíteni az advent történelem fényében, hogy lássuk meg, hogy ez vajon milyen üzenete van ennek az egész levélnek, főként a mi életünkre nézve. Ez a levél sajnos nem rólunk szól. Rólunk a laodiciai levél szól. A laodiciai levél nem azt mondja magáról, hogy kevés ereje van. A laodiciai levél üzenetében azt mondja magáról Isten népe, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, még Istenre sincs szükségem. Azt hiszem, a leglényegesebb különbsége két levél között itt található. De mi is történt, nem ismerték még ennek a levélnek az igazi üzenetét és igazi lényegét úttörőink, hogy amikor késett a vőlegény, akkor hogyan reagálták le ezt a késedelmet? Olyan döbbenetes egyébként áttanulmányozva az advent történelmet, látni azt, hogy a több mint 1 millió advent hívőből, akik a világ gúnyolódásai, az egyházak támadásai ellenére kitartottak az üzenet mellett, hogy Jézus eljövetele a küszöbön van, és hamarosan visszajön, a több mint 1 millió advent hívőből 25-30 ember maradt meg, maradéktalanul az igazság mellett. 25-30 ember. Esélyük nem volt arra, hogy ők valamikor nagy néppé lesznek. Egyszerűen esélyük nem volt rá. Az adventizmus nagyobbik fele, akik Heinz és William Miller körül csoportosultak, ők nem tűztek ki újabb időpontokat, mikor átélték a csalódást, sőt, már előtte William Miller kezdte tanítani, hogy ez az időpont nem is biztos, hogy Jézus második eljövetelét jelenti, hanem sokkal inkább a kegyelem idő lezárulását. Hogy bezárul egy ajtó. Érdekes egyébként, hogy ezt a tanítást James White-ék is egy darabig tartották. Amikor kezdték megismerni a szentély tanítását, még azt tartották, hogy egész eddig hirdettük Jézus második eljövetelének a közelségét, és aki nem fogadta el, az már mindenképpen el fog veszni. És azt mondták, hogy mostantól kezdve pedig aki szent, az szenteltessék meg, és aki gonosz, az maradjon gonosz. Idő előtt mondtak ítéletet emberekről, akiket még az Úr meg akart menteni. Ilyen sarkos tanítással manapság talán nem találkozunk, hogy a kegyelem idő lejárt volna, és ez bárki kijelenteni, de arról igen, hogy emberekről, akik esetleg visszautasították valamilyen formában, vagy nem törődtek a harmadik angyal üzenetével, vagy másképp magyarázták, emberekről ne állítanák ki senki a bizonyítványt, hogy ők pedig elvesztek, ők már felvették a fenevad bélyegét, ilyen sajnos időnként előfordult éves értelmezésekben. De érdekes volt maga a csalódás alkalma, hiszen ráadásul ezt a csalódást Jelenések könyve 10. fejezete is megjövendöli, ahol János apostol látja ezt a bizonyos angyalt, akit már Dániel könyvében is olvashattunk, állani a tengeren és a másik lábával pedig a száraz földön, és megteszi az esküjét, de most valami olyasmire esküszik meg, ami nem volt érthető teljesen Dániel proféta számára sem, de János apostol számára sem. Megesküvék arra, aki örökkön örökké él, és aki teremtette az eget és a bennevalókat, és a földet és a bennevalókat, és a tengert és a bennevalókat, hogy idő többé nem lészen, hanem a 7. angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amit megmondott az ő prófétáinak. Tehát most keressük tulajdonképpen a Jelenések könyve 3. fejezetében megfogalmazott kulcsot, vagy nyitott ajtót, vagy zárt ajtót, hogy ez mit is jelenthet ennek az értelme. Tehát itt van egy titok.
Most egy titkot mi akkor tudunk megfejteni, hogyha tudjuk a nyitját, ha megvan a kulcs a kezünkben. De ugye Dániel könyvében olvashatunk egy hasonló látomást, amikor szintén esküszik Jézus, akkor másra esküszik meg, de abban a könyvben is, és a 12. fejezetben, de már a 8. fejezetben is, valami titkot fogalmaz meg Dániel prófétának az Isten lelke. Egy olyan titkot, amiről meg is mondja, hogy te ezt még nem értheted meg. Mert ezt sok idő múlva fogják csak megérteni. Azt mondta, hogy pecsételt be ezt a könyvet. Még nincs nyitva. Itt még be van zárva valami. És majd amikor eljön az ideje, akkor majd megnyílik ez a könyv. Akkor majd nyilvánvalóvá válik. És mi is volt az a leglényegesebb gondolat, ami annyira nyomasztotta Dániel prófétát, hogy már-már elveszítette az élet erejét, ájultan esett össze a 2300 éves profécia. Hatalmas idő. És Dániel úgy gondolkodott, hogy ha egész eddig tart Izrael népének a fogsága, hát kinek fogják bemutatni az élő Istent? Az eddig Izrael nem mutatta be. Teljesen eltorzult, bálványimádásba merült. Most végre vége lesz a fogságnak, majd letelik a fogság ideje, de nem 70 év ezek szerint, hanem 2300 év. Az többszöröse, sokszorosa ennek a fogságnak. Hát nem lesz ember, aki ismerni az Istent, ha ilyen hosszú ideig tart ez a szörnyű történelem. Dániel halottként esett össze. Arra a kijelentésre, amit Dániel próféta könyve 8. fejezet 14. versében olvashatunk, hiszen erre kellene, hogy titokra valamilyen megoldást találjunk, a 8. fejezet 14. versében ezt mondja, és mondanékem 2300 estvéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Még pontosabban fordítva, vagy másképp fordítva, így is mondhatjuk, mert mindkét fordítás helyes, az pedig úgy mondja, hogy megtisztítatik a szent hely. És érdekes, hogy Dániel 12. fejezetében, amikor megjövendőli a prófétának, hogy majd a vég idején nagyobbá lesz a tudás, és meg lesz a nyitja ennek a titoknak, amiről megesküszik Jelenések könyve 10. fejezete, hogy az Isten titka már nem csak, hogy nyilvánvaló lesz, hanem el is végeztetik, akkor a 12. fejezetben olvasunk egy ilyen kijelentést, hogy megpróbáltatnak és megfehérednek, megtisztítatnak sokan. Tehát beszél valami olyan hitbeli győzelemről a végidején, amikor ez a titok végre feltárul az emberek előtt, hogy nagyon sokaknak az egész élete tökéletesen meg fog változni. Nos hát, mi is történt ebben az időben, amikor mondom 25-30 ember maradt meg az üzenet mellett? Összesen 25-30 ember mondta azt, hogy tévedtünk, de nem abban tévedtünk, hogy az Isten ígérete nem teljesedett, hanem abban tévedtünk, hogy valamit nem raktunk a helyére. Valamit nem értettünk meg. Valaminek történnie kellett 1844-ben. Valaminek történni kellett, mégpedig októberben. Hiron Edson, Dr. Hahn és Crozier, a három jó barát Edson otthonában együtt voltak. Eltelt a 22-e, elmúlt az éjfél, Jézus nem érkezett meg. Mindhárman, és az egész család, Edson családja is, keservesen sírtak. Hiron Edson képét talán többen ismeritek, akik megvetétek a Washingtoni Gyülekezet című kis füzetecskét, de több helyen is látható egy kemény, szikár ember, már úgy rátekintésre is. Az ilyen emberről, mikor ránéz az ember, azonnal azt mondja, na ez az ember sírni nem tud. Hát ő úgy sírt, mint egy gyerek. Hát gondoltok bele, mikor mindenüket rátették arra, hogy jön vissza Jézus. És hogyha ő nekik Jézus már előtte felfedi a titkot, hogy még ezután eltelik 100-valahány év, és majd csak utána jöhet el, hogy élték volna meg? Az még nagyobb csalódás lett volna nekik. Az még szörnyűbb lett volna nekik. Reggel, amikor megreggeliztek, elmentek a pajtába imádkozni.
Nem tudták, miért imádkozzanak. Egyszerűen nem tudták, miért imádkozzanak, de letérdeltek imádkozni. És imában Hiron Edson kapott egy megerősítést a saját beszámolója szerint, hogy még ma megtudjátok a csalódás igazi okát. Ez semmit nem

Mi az, amit nem értettek meg Dániel könyvéből? És társaitól lemaradva Edzon folyamatosan imádkozott még gyaloglás közben is, és Edzon saját beszámolójában leírja, hogy megnyílt az ég neki. És meglátta, hát nem hiszem, hogy sokat segít az ablakbecsukás, mert csak levegő nem lesz. De azért segít, jó. Csak lehet, hogy a másik oldalról kéne nyitni ajtókat, nem, hogy nyitva van, jó. Tehát meglátta Jézust a mennyei atyánál, amint közben jár értünk, és meglátta Fridládát, és benne a 10 parancsolat kőtábláit. Ettől persze nem oldódott meg a kérdés, mert ezután még nagyon sokat kellett ezeknek a férfiaknak együtt imádkozni, együtt olvasni a Bibliát, és a Bibliából fedezték fel a szentélytanát. És mint mondom, jó darabig ők maguk is azt hitték, hogy a kegyelem idő zárult le. De Dániel jelenések könyve 11. fejezetében is azt olvassuk, hogy még a halottak idejében, a 11. fejezet 18. versében, amikor még a halottak a sírban vannak, eljött az ideje, hogy megítéltessenek. És eljött az ideje, hogy jutalmat adjon az Isten az ő profétáinak, és azoknak, akik odaszánták az életüket, és eljött az ideje, hogy elpusztítsa azokat, akik a földet pusztítják. És a folytatás így szól a 19. versben, és megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben. És megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában. És aztán lőnek villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás és nagy égeső. Mit érthettek meg ebből az advent hívők? Meglátták a szövetség ládáját, de mi van a szövetség ládájában? A 10 parancsolat. Volt egy asszony, egy szombatünneplő baptista asszony, aki a lánya miatt került a washingtoni gyülekezethez, egy metodista gyülekezethez, akik már William Miller nézeteit vallották Wehlerrel, a prédikátorukkal együtt. És Wehler egy úrvacsorát adott még 44 előtt, a 44-es csalódás előtt a gyülekezetnek, amikor azt a kijelentést tette a szószékről a jelenlévőknek: ha valaki Isten minden parancsolatát megtartja, az vegyen úrvacsorát. Mert aki nem akarja megtartani Isten minden parancsolatát, az ne vegyen úrvacsorát. Mert az úrvacsora nem fogja eltakarni az engedetlenséget. Ez volt a lényeg a prédikációjának. Utána az asszony azt mondta neki, hogy te tartsd meg előbb a 10 parancsolatot, és utána bonts meg az úrvacsorai asztalt. Hát ebből nem lett konfliktus ott a helyszínen, de Wehler hamarosan meglátogatta Rachel Oaks-t, és megkérdezte, hogy hogy érted ezt. Akkor Rachel Oaks elővette a Bibliát, és megmutatta. A szombat semmit nem változott. Az Isten 10 parancsolatában ott van a szombat. Tartsd meg, és élsz. És akkor bonts úrvacsorai asztalt, és akkor szólíts fel mindenkit. Hogyha szombatot megtartották, akkor megtartották az Isten törvényét. Wehler elfogadta. Elfogadta a feddést, mert rádöbbent arra, hogy ő nem tartott eddig szombatot, és semmit nem változott. A keresztények megváltoztatták az Isten egyik törvényét. Megnyílt valamilyen ajtó. Rachel Oaks haláláig nem keresztelkedett meg az adventistáknál, és ennek legfőbb oka az volt, azt mondta, hogy addig nem jöhet el Jézus, amíg a hívők többsége nem tartja meg a szombatot. Ő ezt ilyen világosan látta. Tehát fény derült, megnyílt valami, megnyílt a szombat igazságának a kérdése is. Aztán, hogy milyen története volt a szombatnak, az érdekes, ahogy Béc kapitány fölfedezi a szombatot, ezért gyalogol több száz mérföldet, hogy elmenjen Wehlerhez, aztán menjen a másik atyafihoz, egész éjjel megbeszélik a szombat kérdését, és aztán, amikor megy hazafelé a szülővárosa felé, akkor az egyik városban hajnalban a hídon találkozik Madisonnal, aki szintén Millerita prédikátor volt, és Madison átszól neki, hogy jó reggelt, kapitány, mi újság? Erre kapitány visszaszól neki: az, hogy az Úr napja a szombat. Mondja ezt hajnalban. Aztán késő estig ott voltak a hídon, és estére megtért Madison, és elfogadta a szombatot. Béc kapitány nem adta olcsón. Tehát ő addig beszélt, amíg mindent megértettek. És aztán James White

és Ellen White, amikor 46. augusztusában házasságot kötnek, megkapják a könyvecskét Béc kapitánytól Nász ajándékba a Szombat igazságáról. Érdekes, hogy Ellen White-nak ekkor már több mint egy éve látomásai voltak. És az Isten egy hangot nem szólt neki a szombatról. Semmit. Ne a látomások miatt higgyünk a szombatban, hanem a Bibliából fedezzük fel. Megkapta James White, Ellen White a szombatról szóló könyvet, először elutasították, aztán tüzetesen áttanulmányozták, és észrevették, hogy tényleg a szombat az úrnapja. És attól kezdve elkezdték megünnepelni. Érdekes, hogy amikor elolvassa Crozier dolgozatát Béc kapitány a szentélyről, amit elkezdtek kidolgozni, hogy Jézus jelenleg is fönt van a mennyei templomban, az egyetlen és igazi szentélyben, azon a szent helyen, ahol a mennyei atyánál értünk közben jár, és végzi a megtisztítás hatalmas szolgálatát, és itt már ebben a könyvben, ebben a tanulmányban már leírták azt is, hogy az ószövetségi leírásokból tudjuk, hogy mi történhetett 1844-ben, amikor Jézus otthagyta a mennyei szentélyt, otthagyta azt a helyszínt, ahol majdnem 1800 éven keresztül végezte szolgálatát, és most átment egy másik helyiségbe, a templom belsejébe, ahol van a figyláda. És ott az év során elkövetett bűnöket törli le a szent helyről, és hárítja vissza azokra, akik végül újból elbuknak, illetőleg Sátánra, a felbújtóra. És Sátánt, Azázel bakját, egy arra való ember kivitte a pusztába. Ezeket mind leírta. Béc kapitány dörmögött a bajsza alatt, hogy ez igazság, amit leírtak. De ő meg ment a szombat igazságával ezekhez a testvérekhez, és bemutatta a szombatot. Én most tovább tanulmányozom a szentét, ti tanulmányozzák tovább a szombatot. És elkezdték tanulmányozni a szombatot. És ez így ment éveken keresztül. 1848-ban, amikor az első szombat konferenciát tartottak, 50-en voltak már jelen. Növekedett a létszám. És aztán tovább kutatták az igét 16-an, 30-an, nem sokan, kevesen. És aztán, amikor 53-54-ben ezeken a konferenciákon mindent kitisztáztak, lerakták az alapokat, akkor rádöbbentek, hogy az Isten egy olyan ajtót nyitott meg előttük, ami egész eddig az egész keresztény világ előtt zárva volt. Ellenben ugyanakkor egy olyan ajtót zárt be, amelyik előtt még mindig ott áll szinte az egész keresztény világ, hogy hiába való imáikat küldjék, de most már nem Krisztus állott abban a teremben. Ez Ellen White-nak egy elég korai látomása, amit a Tapasztalatok Látomások című könyvben olvashatunk, hogy Krisztus fölemelkedett, és követte az ő atyát a Szentek Szentjébe. És érdekes dolog a megfogalmazás, akik Krisztusra tekintettek, és nem a körülményekre. Akik Krisztusra tekintettek, azok követték tekintetükkel Krisztust a mennyei Szentek Szentjébe. Akik ellenben levették tekintetüket Krisztusról, a körülményekre figyeltek, a másik ember bűnére figyeltek, az ítélkezés szelleme volt meg bennük, a gyorsan cselekedjünk, az ember a saját erőfeszítésével tesz valamit volt bennük, ezek az emberek elveszítették szemük elől Krisztus szolgálatának a lényegét. És érdekes dolog, hogy ennek a látomásnak a végén Ellen White megjegyzi, hogy amikor ezek az emberek küldték a hiába való imájukat abba a helységbe, ahol már nem tartózkodott ott Krisztus, tulajdonképpen Sátán fogadta az imájukat. És leheletében, mert ezt imádkozták, hogy atyánk, küld rád leheletedet, küld ránk leheletedet. Ebben a leheletben sok igazság, sok erő volt, de hiányzott belőle a mindent megédesítő szeretet. Hiányzott belőle a szeretet. Ellenben, akik Krisztust követték tekintetükkel a Szentek Szentjébe, azoknak nem csak igazság és nem csak erő volt abban az üzenetben, amit Isten lelke lehelt rájuk,
hanem tele volt szeretettel. Tele volt más emberek iránti elkötelezett szeretettel. Tele volt azzal a szeretettel, hogyha Jézus eljövetele bekövetkezik, akkor végre el kell, hogy végeztessék az Istennek titka, amit előre megmondott az ő profétája által az ő szolgáinak. Előre megmondta, hogy az Isten hatalmas titkot fog beteljesíteni. Ugyanis, ahogy olvastuk itt Jelenések könyve 3. fejezetében, hogy itt van a Dávid kulcsa. Itt van, hogy aki ezt megnyitja, senki be nem zárja, és aki bezárja, senki meg nem nyitja. És tudom a te dolgaidat, hogy kevés erőd van. De megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet. Ez a kis csoport, akik elfogadták a szenté tanítását, elfogadták, hogy Isten a mennyei templomban most végzi el az Isten népének a megtisztítását, mégpedig nem olyan megtisztítását, amiről eddig gondolkodtak, hogy a múltban elkövetett bűneiket megbocsátja és újra megbocsátja, hanem egy olyan megtisztítást végez el Krisztus közben járó szolgálatával, hogy az emberektől el is veszi a bűneiket, hogy meg is változnak. Amikor az emberek egy olyan tanítást ismernek meg, amit Robert Willent könyvéből mi magunk is megismerhetünk, amit John Swaggoner hirdetett az 1888-as üzenetben. Amikor a hitáltali megigazolásnak egy olyan tanítását tárta a nép elé, amelyik arról szólt, hogy győzhetünk úgy, ahogyan Krisztus is győzött. Amikor belátják az emberek semmiségüket, és Krisztusra tekintenek, akkor Krisztus el tudja végezni bennük azt a munkát, hogy ha gyengének tartják magukat, akkor Krisztus erejével győzni tudnak. Ha önmagukban bíznak, ha emberekre néznek, akkor ez a győzelem el fog maradni. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet. Az Isten népének nem harcolni kell az utolsó időkben. Az Isten népének nem a körülmények megváltoztatásáért kell küzdeni. Az Isten népének nem a mások bűnével kell foglalkozni, hanem az Isten népének, ha valaki Isten gyermekének tartja magát, Krisztusra kell tekinteni. És Krisztusra nézve meg kell látni a saját gyengeségünket és a saját gyarlóságunkat, és a saját szeretet hiányunkat. És meg kell látni azt, hogy mi egyedül tehetetlenek vagyunk. De ha Krisztushoz fordulunk, ő megígérte és megcselekszi bennünk a győzelmet. Az Isten népének harcolni kell önmagával szemben, az önérzetével szemben. És semmiképpen nem szabad harcolnia azok ellen, akik nem a helyes úton járnak. Milyen érdekes, hogy ebben a szövegben azt is olvastuk, hogy íme én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak, íme azt mívelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Amikor elindult az advent mozgalom, elindult a 7. napot ünneplő adventista mozgalom, egyházzá szerveződött. A nálánál még mindig nagyobb adventista csoportok és más egyházak is azt mondták, hogy micsoda, hogy ti azt mondjátok, hogy egyedül nálatok van az igazság. Rettenetesen ingerelt minden vallásos embert az, hogy emberek csak a tiszta igazságot voltak hajlandók képviselni. A szombat igazságával együtt, a szenté tanításával együtt, Krisztus megváltó hatalmával együtt. Milyen érdekes, hogy az adventisták tanításainak döntő többsége nem a proféciák magyarázatából állt, hanem a hitáltali megigazulás magyarázatából állt. Emberekkel megértették, hogy nincs olyan elrontott emberi élet, amit ha hittel letesznek Isten elé, hogy azon ne tudna segíteni Krisztus hatalmával. De ehhez az kell, hogy az emberek ismerjék be a megváltóra szorultságukat. A mai napig megpróbálja az embereket ez a tudat, hogy itt megnyílt valamilyen ajtó.
Megnyílt a szentek szentje ajtaja, és bezárult a szentély ajtaja, ahol csak a megbocsátás szolgálata folyt, de nem az újjáteremtés művelete. Megnyílt a szentek szentje ajtaja, amikor már eljött az ideje, hogy Isten egy egész népet készítsen fel, akik majd az egész világot felkészítik arra, hogy létezik megváltás. Érdekes dolog, hogy a 119. Zsoltár is ugyanerről szól, amikor azt mondja, megrontották a te törvényedet, ideje, hogy az Úr cselekedjék. És most emlékezetből rosszul mondtam. Először van az, hogy ideje, hogy az Úr cselekedjék, megrontották a te törvényedet. Hogyan tudja helyreállítani Isten azokban az emberekben a tévedést, a rossz helyen lételüket? Hogyan tudja helyreállítani, hogy Krisztushoz forduljanak, és csak tőle kérjenek segítséget? És így Krisztus ereje által, Jézus bennünk élő lelke által tudjunk győzni a bűn felett, de nem csak így, úgy, amúgy, hanem végérvényesen. Hogyan tudja ezt megvalósítani? Csak úgy tudja megvalósítani, hogyha ő cselekszik, és nem az ember cselekszik. Amikor az ember teljesen megszabadul az önmegváltás mindenféle keresztényiesített változatától. Ézsaiás próféta könyvében ezt a mozzanatot ragadhatjuk meg, hogy ez a nyitott ajtó számunkra is nyitott ajtó lehessen. Ugyanis Ézsaiás próféta könyve 59. fejezetében, az 59. fejezet 20. versében olvashatunk arról, hogy ez a nyitott ajtó napjainkban miért nem tűnik annyira egyedüli és követhető, követendő útnak. A 20. vers ezt mondja, és eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek hamisságukból, szól az Úr. És én ővelük íj szövetséget szerzek, szól az Úr. Lelkem, amely rajtad nyugoszik, és beszédeim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából. Így szól az Úr, mostantól fog a mindörökké. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadott. Mert ímé sötétség borítja a földet és éjszaka népeket, de rajtad feltámadott az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadott fényességhez. Eljön Sionnak a megváltó. Megnyílik az ajtó Sionnak, de kiknek? Akik Jákobban megtérnek hamisságukból. Akik végre rádöbbennek, mint Jákob is, hogy nem csak egyszerűen engedelmeskedni kell az Úrnak, hanem csak az Úrnak kell engedelmeskedni. Hogy a magunk képességeire, a magunk tehetségére, a magunk rafináltsága erejére ne támaszkodjunk. Lásd be, Jákob, hogy tehetetlen vagy. Jákob a jobbok révénél ezt látta be. Lásd be, Jákob, hogy amíg a saját erődben bízol, addig nem más teszel, mint Istennel szemben birkózol. De amikor Jákob belátta, hogy ő tehetetlen az a valakivel szemben, amikor a saját jóságával nem fogja tudni legyőzni, amikor megértette, hogy az első percben tönkretehette volna az idegen őt, akkor a birkózó fogásból egy kétségbeesett megmarkolás lett, megragadta a ruháját, és ezt mondta, addig nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem. Jákob számára ekkor nyílt meg az ajtó. Az Isten népe számára az 1844-ben, sőt 48-ban megnyílt ajtó, akkor nyílik meg, ha belátjuk semmiségünket, hanem a másik ember bűnét méregetjük, hanem azt nézzük, hogy másik egyházban mi a helyzet, nálunk mi a helyzet, hanem ha belátjuk semmiségüket, és belátjuk, hogy egyedül Krisztus győzhet bennünk. Mert ő rajtuk nem a saját dicsőségük villan fel. Ők nem tudnak önmagukból fényt kiadni. Kelj fel, világosodj, mert eljött a te világosságod, mert az Úr dicsősége támad fel rajtad. Nem a saját jóságunk miatt, hanem Isten
és Jézus Krisztus szeretete miatt lesz az, hogy az ember már nem bízik önmagában. Nem bízik a másik emberben. Értsétek jól, amit mondok. Hanem csak Krisztusban. És ez egységre fogja hozni azokat, akik hisznek Jézus második eljövetelében. És ő rajtuk egyformán fog kiáradni az Isten dicsősége ő róluk. És erre már azok az emberek, akiket most nagyon rossz állapotban látunk, azok az emberek már el fognak mozdulni. Mert egyszer csak megjelennek az Istennek szolgái, megjelennek az Isten fiai, ahogy a római levélben is fogalmaz, hogy erre vágyakozik, erre sóvárog már az egész teremtett világ, amikor embereken az Isten lelkének munkája hatalmasan meglátszik. Amikor meglátszik embereken, hogy ők a külső ingerlésre, támadásra, gyalázkodásra nem úgy reagálnak, ahogy szokás nekünk reagálni, hanem béketűrésre intő beszédet értettek meg Krisztustól. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ezek az emberek olyan vonzerővel lesznek embertársaik felé, hogy emberek tömegei fogják elfogadni az igazságot. És akkor Krisztus eljöhet. És akkor Krisztus lezárhatja ezt az emberi történelmet. És akkor úgy fogunk felkiáltani Ézsaiás szavaival, hogy imhol a mi Istenünk, akit mi vártunk. És akkor nem lesz olyan ember a földön, aki megtérhetett volna, de valakik miatt mégsem tudott megtérni. Mert akkor olyan hitelesen tudják bemutatni Krisztust és a hitáltali megigazulást, amilyen mértékig megengedték Krisztusnak, hogy Krisztus legyen az Úr az ő életükben. Én kívánom, hogy ez az ajtó nyíljék meg számunkra. És a másik ajtó, amelyik most már csak az önmegváltó keresztény vallásoknak a szentélye, az végleg záruljon be. Mi ne az emberi tehetségünkkel, ne a tekintélyünkkel, ne az eddigi úgymond hitbeli győzelmeink erejével akarjunk győzni, hanem egyedül Krisztusra támaszkodva, tőle kérve segítséget akarjuk a teljes győzelmet elérni. Amen. Mennyei Atyánk, hálás szívvel köszönjük a mi megváltónkat. Köszönjük, hogy te ilyen tökéletes tervet dolgoztál ki, és köszönjük, hogy te ezt megismertetted velünk a te ígédből. Köszönjük úttörőink hitét, akikre csak felnézhetünk, és láthatjuk, hogy ebből a súlyos csalódásból hogy tudtak kijönni győztesen. Hogyan mutattad meg nekik, és tártad fel előttük, és nyitottad ki az ajtaját az ígének, hogy felfedezték a szombatot, annak igazi lényegét, a veled való egységet. És hogyan mutattad meg nekik azt az igazi és egyetlen templomot a mennyben, hogy megérthették az írásokból, főként zsidókhoz írt levélből és Mózes könyvéből, hogy milyen hatalmas munkát végzel értünk, és ha mi megengedjük, akkor bennünk is. És köszönjük Istenünk, hogy utoljára az utolsó zár is lehullott erről az ajtóról, amikor bemutatták testvéreink 1888-ban, hogy amikor mi megváltónkra tekintünk, és mi elhisszük, hogy ő emberi természetében ugyanolyan mélységeket, sőt sokkal nagyobbakat élt át, és sokkal nagyobb mélységekben győzött, mint ami bármelyikünknek adatna, akkor elhihetjük azt is, hogy te valóban meg tudsz menteni bennünket, és az örök életet tudod elkészíteni számunkra. Vágyakozunk rá, Istenünk, hogy bárcsak az emberek, akik most már egyre jobban becsukják a fülüket ez üzenet elől, családtagjaink, barátaink, bárcsak megértenék, és bárcsak velünk együtt fogadnák el a te szabadító hatalmadat. Add Istenünk, hogy mindegyikünk felvegye a küzdelmet, de ne a másik emberrel, ne más csoportokkal, ne más erőkkel, hanem csak is a saját önérzetünkkel szemben. Ebben légy segítségünkre, Istenünk, hogy végre gyöngének lássuk magunkat, mint Filadelfia népe,
mert tudjuk, hogy akkor te nagyon nagy erőt adsz nekünk. Jézusunkért kérjük, segíts bennünket, hogy ott lehessünk mindnyájan, azon az igazi mennyegzőn, ahol ő fog felszolgálni nekünk. Amen.

Sok szeretettel köszöntjük vendégeinket és az itt megjelent gyülekezetet. Ének zenei áhítatunkat kezdjük meg az ötös számú énekünk első, ötödik és hatodik versének eléneklésével. Tehát az ötös számú énekünk első, ötödik és hatodik versének eléneklésével kezdjük el.

Mindenható örök Isten, köszönjük, hogy most énekben, zenében is megszólíthatunk téged. Kifejezhetjük a hálánkat, hogy dicsőíthetünk téged. Köszönjük, hogy a te lelked indítatott bennünket erre. Szeretnénk kérni azt is, hogy amikor az igédet megnyitjuk, segíts, hogy megértsük a te bölcsességedet, a te szeretetedet, hogy felemelje szívünket, lelkünket, hogy egymás felé is ezt tudjuk árasztani. Köszönjük, és kérünk, áld meg igét szólóját is, és mindazokat, akik zenében, énekben kifejezik hálájukat, szeretetüket te irántad. Érints meg mindannyiunk szívét és lelkét. Köszönjük, hogy ezt tervedben belefoglaltad, és hogy alkalmat és lehetőséget adtál nekünk, hogy itt lehetünk. Jézus nevében köszönjük ezt neked. Amen.

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt, más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Kedves gyülekezet, kedves vendégek, egy ilyen szép zenei program után nehéz megszólalni. A zenében és az énekben már hallottuk az evangéliumot, hallottuk azt, hogy Krisztus keresztáldozata volt az ára annak, hogy nekünk örök életünk lehet. Hallottuk a hitnek a jelentőségét, és lélekben együtt örvendezhetünk, hogy együtt leszünk majd Krisztussal. Egy ilyen összefullal után nem is biztos, hogy kellene prédikálni, mindenki hazamehetne és gondolkozhatna ezen. De megkértek, hogy néhány percben azért a Biblia szövegével is támasszuk alá Krisztus keresztáldozatát, illetve hitünk lényegét. Mivel csak néhány perc van, ezért nagyon röviden kezdeném el, miért van szükség Krisztus keresztáldozatára. Sok ember, akik hallottak Krisztusról, nem értik, hogy milyen Isten az, amelyik egyfelől olyan helyzetbe hozza az embert, hogy elveszíti az örök élet reménységét, másfelől pedig a saját fiát feláldozza, hagyja, hogy borzasztó halált halljon. Milyen Isten az ilyen Isten? És ezek a kérdések, ezek teljesen jogos kérdések. Isten azt szeretné, hogyha az ember azért adott neki értelmet, azért adott neki gondolkodási képességet, hogy kérdéseket tegyen fel. Azt mondja az Ószövetségben, na jertek, mondja nekünk embereknek, és perlekedjünk egymással. Na gyertek, és perlekedjünk egymással. És ebben a perlekedésben Isten nem győzni akar, nem elítélni akar bennünket, hanem azt akarja, hogy mindannyiunk számára kristálytiszta legyen, hogy ő a szeretet. És bármilyen rossz képünk van Istenről, az nem ő maga, hanem az ellenség, aki beállította. Amikor az embert megteremtette a csodálatos földön, a csodálatos édenkertben, akkor ahogy olvassuk, a hajnal csillagok, illetve az ég csillagai, az angyalok együtt örvendeztek Istennel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek együtt örvendeztek, hogy a szeretetnek egy újabb megnyilvánulása. Testet alkotott az ember, Ádám és Éva, és az Édenben boldogan, tökéletes körülmények között élhettek. De Isten azt akarta, mint a többi értelmes lényel együtt, az angyalokkal együtt, hogy az ő képére és hasonlatosságára isteni jellemmel rendelkezzen az ember. Isteni dicsőséggel, így fogalmaz a Biblia. A dicsőség, Isten dicsősége, vagy az ember dicsősége, vagy dicsőségről dicsőségre, mindig azt jelenti az Isten jelleme. Ezért miképpen Istennek is szabadsága van, és minden értelmes teremtménynek az univerzumban szabadsága van, ezért az embernek is szabadságot adott, és azt szerette volna, hogyha szabad akaratából, szeretetből, hálából engedelmes Isten törvényének. Azt szerette volna, hogyha az ember megérti, hogy a boldogságnak, a szeretetnek törvénye van. Milyen furcsa, hogy sok ember az Isten törvényre úgy néz, mint egy ilyen megkötöző bilincsre, olyan dologra, amit nehéz megtartani, és hogy Isten várja, hogy mikor mondhatja ránk, hogy bűnösek vagyunk, mert a törvényét megszegtük. Isten törvényének egészen más a jellege. Isten törvénye ő maga a szeretet. Ha szeretetben szeretnénk élni, ha boldogságban szeretnénk élni, akkor ismernünk kell a boldogság törvényeit, és annak kell engedelmeskedni. Ugye mindannyian tudjuk, ez nem kell a Biblia, hogy azért vagyunk boldogtalanok, azért van oly sok szeretettelen család, mert mindenki él, ahogy akar. És ahogy a természetnek törvényei vannak, a szeretetnek is törvényei vannak, és hogyha a természet törvényét áthágjuk, akkor fájdalom keletkezik, baleset keletkezik, betegség keletkezik. Ha a szeretet törvényét áthágjuk, akkor lelki betegség, szenvedés, és a végső soron a halál, ami eljön. Isten törvénye szent, igaz és jó, az Isten törvénye maga a szeretet, és azt mondta Isten az Édenben lévő párnak, próbába teszlek benneteket. De nem olyan próbába, amilyen el kell bukni. Milyen próba lehetett az, ahol minden fáról lehetett enni? Milyen próba lehetett az, amikor Isten elmondta, hogy vigyázzatok majd a kertben, őrizzétek a kertet, mert jön majd egy csaló, aki be akar benneteket csapni. Azt akarja, hogy majd a törvénynek ne engedelmeskedjetek, és boldogtalanok legyetek.
Ezért azt mondom nektek, ne is menjetek annak a fának a közelébe. Bármely fáról lehettek. Nehéz próba volt ez? Vádolhatja bárki Istent azzal, hogy olyan próba elé állította az első emberpárt, amit lehetetlen volt megtartani? Ezt szerintem senki sem mondhatja. Isten egy könnyű próbába tette őket azért, hogy miután a könnyű próbát kiállják, azt mondhassa, lám, szabad akaratból engedelmeskednek, és ők is ehetnek az élet fájáról, örökké élhetnek, mert bízunk abban, hogy mindörökké engedelmesek lesznek. De tudjuk a történetnek a folytatását, mindannyian tudjuk, mi történt, eljött a nagy csaló, rászette az első emberpárt, és ettek a fáról, amiről nem lett volna szabad enni. A jónak és a gonosznak ismeretének fájáról. Megismerték, hogy mi a gonosz. Megismerték, hogy mi az, amikor úgy teszek, úgy viselkedem, ahogy Isten nem szeretné. Elkezdtek félni. Ma is, amikor mi félünk, félelmekkel vagyunk tele, annak csak egy oka van. Ugyanaz, mint az Édenben. Nem ismerjük Istent, vagy ha ismerjük Istent és ismerjük a tanácsait, akkor nem akarunk az ő tanácsainak engedelmeskedni. Azzal, hogy az ember evett a gonosz ismeretének a fájáról, azzal, hogy törvényszegővé lett, nem tudta, de ez lett a vége, amellett állt, amit Sátán mondott. Sátán azt mondta, Isten törvényeit lehetetlen megtartani. És lám, íme itt az első emberpár, és nem képesek megtartani Isten törvényét. Isten gonosz, Isten lehetetlent kér, Isten önkény úr, aki csak azért hoz törvényeket, hogy utána halált adjon saját teremtményeinek. Ez volt Sátán Isten bemutatása. És az emberpár Sátán oldalára került arra, hogy meghalljon és többé ne létezzen. De Isten jelleméhez méltóan, fent, ahogy a Biblia fogalmaz, a békesség tanácsában, az atyai, a fiú és a Szentlélek tanácskozásra gyűlt, és úgy döntöttek, hogy nem engedik, hogy a csaló csalásának eredményeképpen az ember örökre elvesszen. Úgy döntöttek, még egy lehetőséget adnak neki. Úgy döntöttek, hogy akár mibe kerül is ez, az ember még egy lehetőséget kap, hogy örök élete lehessen. Ma azért ülhetünk itt, azért élhetünk, azért vehetünk lélegzetet, azért mozoghatunk, mert az isteni tanácsban így döntöttek, az ember újabb lehetőséget kap. És erről a döntésről korszakokon keresztül újra és újra az embert informálta az isteni tanács, ha szabad így fogalmaznom. Már az első emberpárnak elmondta Jézus, mert ő volt ott, elmondta, hogy le kell ölni az áldozati bárányt, és azt kell bemutatni az oltár előtt. Ezzel a képpel arra mutatott, hogy annak az ára, hogy az ember még egy lehetőséget kapott, az volt, hogy nem az embernek kell meghalnia, hanem valaki helyettesnek. Le kell ölni egy hibátlan bárányt, a bűnösnek a bárány fejére kell tenni a kezét, rá kell vallani a bűnöket, a saját bűneit, és azt mondani, a bűneim miatt, a boldogság, a szeretet törvényének megsértése miatt nekem nem kell meghalnom, ennek az ártatlan báránynak kell meghalnia. Ezzel a szimbólummal, ezzel a képpel Isten arra nevelte az emberpárt, arra nevel bennünket, hogy a bűn megbocsátásának, az élet további lehetőségének ára van. Mégpedig az az ára, hogy valakinek meg kell halnia. Mindenki tudja, Isten bárányának. Azt mondta keresztelő János, amikor Jézust meglátta a Jordán partján, rámutatott, íme az Istennek ama báránya, aki elhordozza a világ bűneit. Milyen egyszerű kép, milyen csodálatosan tiszta kép. Íme Istennek ama báránya, aki az én bűneit hordozza, és az ő vérének kell kiontatnia. Ez volt az isteni tanács, ez volt a békesség tanácsa. És az áldozati rendszer korszakról korszakra, évszázadról évszázadra ment előre. De milyen csapdába estek a zsidók, a kiválasztott nép. Azt hitték, hogy azzal,
hogy a zsidó családfő elviszi a bűnért való áldozatot, és leüli a bárányt, és a vért a sátor, vagy később a templom függönyére hintik, azt gondolták, hogy ezzel eleget tettek Isten követelményének. Most már meg vannak bocsátva a bűnök, hiszen hoztak egy áldozatot, és élhetnek tovább. Nem tudom, ki emlékszik arra, hogy Isten mikor rázta föl őket először, hogy nem ez a helyes szemlélet. A pusztában. A pusztában rázta föl őket először. A pusztában egyszer csak, amikor már a szívük megkövéredett, azt hitték, hogy ők, mint kiválasztott nép, azzal, hogy leülik a bárányokat, azzal, hogy hozzák az áldozatokat, eleget tesznek a boldogság törvényének, és elfelejtették, hogy az egész egy szimbólum. És nem a szimbólum a lényeg, hanem az, akit szimbolizál. A kiválasztott nép elfelejtkezett Krisztusról. De ez nem csak az ókorban történt meg, ez megtörténik ma is a keresztény világban. Nagyon sok keresztény azt gondolja, hogy ha hétről hétre eljön a templomba, vagy ha hétről hétre, vagy napról napra elimádkozza azt, amit el kell imádkozni, vagy adományoz a szegényeknek, vagy mindenféle jó cselekedeteket hoz, vagyis kiérdemli az Isten megbocsátását, azzal már joga van, belépője van az örök élethez. De ez ugyanaz a hiba, mint amit az ókori zsidó nép elkövetett. Azt gondolták, maguk az áldozati bárányok fognak segíteni, az áldozatok, és nem pedig arra figyeltek, akire a bárány, akire a szimbólum mutat. Ma is vigyázzunk kell magunk keresztényeknek is. Minden, ami szombaton történik, vagy például a lábmosás és úrvacsorában történik, az mind-mind a nagy áldozatra akarja a mi tekintetünket irányítani. Meg akar bennünket menteni Isten attól, hogy azt gondoljuk, bármilyen érdemünk, bármilyen ajándékunk, bármilyen áldozatunk lehet, amiért örök életet kapunk. Ezt nem értette Nikodémus sem. Amikor egy este odament Krisztushoz ez a tanító, és megkérdezte tőle, hogy hogyan lehet örök életet nyerni, akkor János evangélium a 3. fejezetében azt olvassuk, ezt mondta Krisztus, amiképpen Mózes felemelte a pusztában a részkígyót, aképpen kell a fiúnak is felemeltetnie, és aki szemléli és hisz ő benne, annak örök élete van. Mi történt a pusztában? Ez már Nikodémusnak ismerős történet volt. Mi történt a pusztában? A pusztában az történt, hogy mikor a nép szíve megkövéredett, és azt gondolták, hogy ők Isten népeképpen az áldozatok miatt elnyerhetik az örök életet, akkor Isten a pusztában egy pillanatra elvette az óvó kezét a pusztában vándorló néptől. A pusztában mindenféle vadállatok vannak, skorpió, mérges kígyó, és ők nem adtak minden nap hálát Istennek, hogy a felhőoszlopban nappal és a tűzoszlopban éjszaka azért ment velük, hogy ezektől a vadállatoktól, ezektől a problémáktól, bajoktól megóvja őket, hanem a szívük felfuvalkodott. Akkor Isten egy kicsit elvette a kezét, és mi történt? Mérges kígyók jöttek Izrael népére, és megmarták. Megmarták a zsidó embereket. És ez a marás halálos volt. Tűzszerű fájdalmat okozott, és nagyon gyors lefolyással a véraramba kerülve a méreg halált okozott. Megrémültek. Azonnal megrémültek. Ugyanúgy megrémültek, mint ahogy mi is meg szoktunk rémülni, amikor valami probléma van. Könnyen elfeledkezünk Istenről, aztán amikor picit pedagógiai szempontból elveszi az óvó kezét, azért, hogy neveljen bennünket, azért, hogy megmentsen bennünket attól a tévhittől, hogy magunktól juthatunk valamire. Mikor elveszi az óvó kezét, és ránk jön a baj, akkor azonnal tudjuk, hogy kihez kell fordulni. Tudta a pusztai nép is. Azonnal mentek Mózeshez, mondták neki, imádkozz Istenhez, hogy a kígyók ne öljenek meg bennünket. De amíg Mózes az Istenhez imádkozott, sok izraelita meghalt. De aztán Mózes Istentől azt az utasítást kapta, hogy csináljon egy részkígyót, ugyanarra a formára, olyan kígyóforma legyen, mint amilyen a pusztai kígyók voltak, amelyek megmarták őket,
szögezze fel egy póznára, és a tábor közepébe állítsa ki. És azt mondta nekik, aki felnéz a kígyóra, az meggyógyul és nem hal meg. Micsoda egy nonsens, ha szabad így fogalmazom, nem? Teljesen értelmetlen. Egy réz, egy bronzból készült kígyót feltenni a póznára, beszúrni a gyülekezet közepébe, és azt mondja Mózes, aki feltekint, nem fog meghalni. Van ebben értelem? Van abban a kígyóban gyógyító erő? Bármi is. Önmagában a kígyóban nincsen gyógyító erő. Azt mondta Isten, vigyázz, az áldozati rendszerben önmagában nincsen gyógyító erő. A bikák, a kosok, a bárányok, az áldozati állatok kioltásának rítusában nincsen gyógyító erő. A részkígyóban sincs gyógyító erő, csak hogyha hittel tekintesz fel, és elhiszed, hogy amit mondok, az megtörténik. Csak akkor van. Csak akkor van. És a zsidók megértették, ahogy nekünk is meg kell érteni, ahogy Nikodémus is megértette, ott Jézussal beszélgetve, hogy akárki feltekint Krisztusra, a részkígyóra, a póznán, a kereszten, és a bűn, a kígyó marása halálos méregként a vér ármában van, és úgy járja az életét, hogy tudja, hogy el kell pusztulni, retteg és fél a halál miatt, annak nincsen más dolga, mint feltekinteni Krisztusra. Feltekinteni a póznán függő Krisztusra. Ilyen egyszerű, ilyen hiten alapuló, egyszerű hiten alapuló az igazi evangélium. Semmi munka nincs benne. Hiszem, hogy amit Isten mondott, az igaz, feltekintek a kígyóra, és meggyógyulok. Hiszem, hogy Isten azt mondta, hogy egy helyettes áldozatot küld el, amire, hogyha feltekintek, meggyógyulok, és örök életem van. Ugyanaz történt az ókorban is, mint most, amikor a táborban körbevitték az örömhírt. Isten azt mondta, hogy tekints a kígyóra, és élni fogsz. Akkor néhányan elkezdték ezt a gondolatot megkérdőjelezni. Ugyan már egy kígyó, és lassan megállt a lélegzetük, lassan meghaltak. A rokonok, akik hallották és hittek, mondták a betegnek, kérlek, nézz föl a kígyóra, és meg fogsz gyógyulni. Volt, aki fölnézett, volt, aki nem. Nem ez zajlik ma is a világunkban? Hány emberhez visszük az üzenetet? Egyetlen egy gyógyír van arra, hogy örök életed legyen. Egyetlen egy gyógyír van arra, hogy a bűn betegségétől, ami halálra visz, meggyógyulj, az pedig az, tekints fel a megváltóra. Tekints fel Krisztusra. Ő elégséges. És mennyiben különbözik Krisztus a részkígyótól? A részkígyóban nem volt megmentő erő, de Krisztusban van. Ő úgy ment a keresztre, hogy benne megmentő erő is van. Ennek is nézzünk egy kicsit utána mélyebben, hogy még jobban dicsőíthessük Istent. Nézzük meg, ki ez a Krisztus, aki miértünk felment a keresztfára. Ki ez a Krisztus, akinek a kereszt halálát kellett elszenvednie. Nyissuk ki a zsidókhoz írt levelet. A zsidókhoz írt levél első fejezetében Pál apostol bemutatja, hogy kicsoda Krisztus. Lesz benne néhány olyan sor, ami szerintem többünket meglep majd. Mert esetleg másképp gondolkozunk róla, vagy másképp tanultuk, vagy még nem hallottunk róla. Így írja Pál apostol. Első fejezet, első versétől olvasom. Miután az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak, a proféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, és most bemutatja a fiút, figyeljünk, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot teremtette. Krisztus teremtette a világot. Mindennek örököse, aki az Isten dicsőségének visszatükröződése,
az ő valóságának, isteni valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Ő a fiú. Ő a fiú, aki által mindent az Isten teremtett, és aki a hatalma által nem csak a földet és az eget, hanem az egész univerzumot fenntartja. Nem csak megteremtette, fenntartja. Így szoktunk mi gondolni Krisztusra, hogy mielőtt ő lejött a földre, ő volt az, aki megteremtette az univerzumot, és ő volt az, aki fenntartotta az univerzumot? Nem mindenki gondol így Krisztusra. Sokan azt gondolják, hogy Isten eldöntötte, hogy egyszer csak megjelenik majd Krisztus, vagy az Atya teremtette a világot. Nem. Az Atya úgy látta jónak, hogy a fiával osszon meg mindent. Így folytatja Pál apostol. 4. vers. Annyival kiválóbb volt az angyaloknál, mármint Jézus, amennyivel különb nevet örökölt azoknál. Nézzük, milyen nevet örökölt. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül az Atya Isten ezt, én fiam vagy te. Én leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. A fiúról így szól, 8. vers, és összehasonlítja az angyalokkal, bár az angyalokkal 7. vers, angyalról így beszél, aki az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűzlángjává, viszont a fiúról így szól, a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké megáll. Azt mondja az Isten, az Atya, a fiának, a te királyi széked, ó Isten, örökké megáll. Ő az Atya valóságának tükröződése, képmása. Azt mondta Krisztus, aki látott engem, látta az Atyát. És folytatja, igazságnak pálcája, a te országodnak pálcája, szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Ezért felkent téged az Isten, a te Istened örömnek olajával a te társaid felett. Jézus Krisztus, az Atya fia, maga az Isten. Maga az örökkévaló Isten. Egy Istennel, egy az Atyával. Élete van önmagában, törvények feletti. Nem kell a törvénynek engedelmeskednie, mert ő maga a szeretet. Ő maga a szeretet törvénye. Ugyanezt mondja, emlékeztek, János apostol, János evangélium első fejezetében. Kezdetben volt az ige, Istennél volt, és Isten volt az ige. Picit másképpen mondja, mint ahogy Pál, de ugyanaz. Kezdetben volt az ige, vagyis Jézus Krisztus. Az ige, vagyis Jézus Krisztus Istennél volt, és az ige, vagyis Jézus Krisztus Isten volt. Teljes harmónia van az egész Bibliában. Ézsaiás könyvében úgy olvassuk, egy fiú adatik nékünk, akinek neve hatalmas Isten. Vagy másik neve Immánuel, velünk az Isten. A Biblia újra és újra és újra és újra súlykolja az embernek, az a Jézus Krisztus, akit mi ismerünk, az Isten maga. Maga az örökké valóság atya. Örökké valóság atya, békesség fejedelme, hatalmas Isten, Ézsaiás proféta így mutatja be. Krisztus az örökké valóság atya. És nézzük meg a második fejezetben, hogyan mutatja be Pál apostol azt, hogy az isteni tanács után, amikor az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Lélek tanácskoztak arról, hogy hogyan lehetne az embert megmenteni, akkor mi volt ennek a békesség tanácsának a megegyezése. Először talán nem is a második fejezetből olvasok, hanem a 40. Zsoltárt, amit a zsidókhoz írt levél 10. fejezete is visszaidéz, majd ez is megnézzük. A 40. Zsoltárban így olvasom. A 40. Zsoltár 7.-9. verse, az én Bibliámban az 570. oldal. Ezt mondja Dávid. Véres áldozatot
és étel áldozatot nem kedveltél, füleimet felnyitottad, égő áldozatot és bűnért való áldozatot nem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Erre az ígére hogyan hivatkozik vissza Pál apostol a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 5. versében, így olvasom, zsidó 10:5. Azért a világba bejövetelekor így szól, áldozatot és ajándékot nem kedveltél, nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél, de mondtam, íme itt vagyok, a könyv tekercsekben írva van rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Pál apostol ezt a megrendítő, megmagyarázhatatlan, csodálatos döntést mutatja be nekünk, visszahivatkozva a 40. Zsoltárra. Az isteni tanács úgy határozott, hogy az embert úgy fogja megmenteni, hogy a fiú Isten, az örökké valóság atya, a teremtés fejedelme, a mindenség fenntartója emberi testben fog megjelenni. Ez felfoghatatlan. Ez felfoghatatlan. Azt mondta számos példázat közül az egyikben, a 100 juhból egyetlen egy eltévedt, és nem örült a 99-nek, hanem a pásztor elindul azért az egy juhért, hogy megtalálja és visszahozza a nyájba. Az univerzum rengetegében, az értelmes világok között a föld, a kicsiny bárány eltévedt a bűnösvényeire, és azt mondta az isteni pásztor, elmegyek, megkeresem és visszahozom. Ilyen reménységünk van. Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában. Isten nem akarta a bűnt. Isten nem akarta, hogy az ember engedetlen legyen. De mikor engedetlen lett, úgy döntött, hogy leszáll az isteni trónról, és emberi formát vesz magára. Olvassuk ezt el Filippiekhez írt levél 2. fejezetében. A Filippiekhez írt levél 2. fejezete 5. versétől így olvasom a 233. oldalon. Ugyanezt mutatja be Pál apostol. Ezért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztnek haláláig. Ez felfoghatatlan szeretet. Az Isten, aki egyenlő az Atya Istennel, azt mondja, leszállok a földre, és a rabszolga formát veszek föl. Alá vetem magam annak a helyzetnek, amelyben az ember van. Alá vetem magam, lejövök, és az ember helyett fogok egy tiszta életet élni. És az ember helyett fogom az ember bűneit hordozni, mint a helyettes bárány áldozat. A bűnökért meghalok, és az embernek adom a saját, tökéletes, bűntelen életemet ingyen ajándékul. Ahogyan ingyen ajándék volt a részkígyóra való feltekintéskor az élet, ugyanígy ingyen ajándék a Krisztusban való hit által az örök élet. Mit nehezebb elhinni? Egy részkígyóra feltekinteni, hogy a kígyómarástól meggyógyulok, vagy azt olvasni Krisztusról, látni a kereszt halálát, és elhinni, hogy Isten azt mondja, tekints fel a keresztre, higgy benne, és örök életed van. Kedves testvéreim, hisztek ti a kereszt erejében? Hisztek ti abban, hogy Krisztus áldozata nem volt hiába való miértünk? Hisztek ti abban, hogyha őt szemléljük, és elhisszük, hogy ő értünk halt meg,
akkor nekünk örök életünk van. Egyedüli feltétele az örök életnek az, hogy az Istentől nyert hit által megragadjuk ezt az isteni ígéretet. Jézus eljött, és bűntelen életet élt. Az első Ádámnak ez nem sikerült, pedig micsoda lehetőségei voltak. Nem volt sehol még bűn. Az ő teste is, az ő gondolkodása is, Isten alkotta meg őt, nem asszonytól született. Isteni alkotás volt, a saját erejéből, a saját döntésein keresztül képes lett volna tökéletes jellemre jutni. De elbukott. És eljött a második Ádám. Eljött a második Ádám, és bebizonyította, hogy lehet bűntelen életet élni, és hogy Sátán hazug. Erre azt mondja mindenki, de hát nem lehet. De hát nem lehet, hát én a saját életemben látom, hogy tele vagyok bűnnel. Hogy mondhatod, hogy lehet? Igen. Az első Ádám Istentől született, Isten képmására teremtetett, isteni jellem, isteni tulajdonságai lehetőségei voltak, és lehetősége volt a tökéletes jellemet kialakítani, mert Istentől született. A második Ádám szintén Istentől született. Azt mondta Máriának az angyal, aki születik, az is szent lesz. Csodálatos módon az isteni és az emberi egybefonódott. Az evangélium nem azt mondja, ember meg tudott tartani a törvényt. Nem. Ember nem tudott megtartani a törvényt. Az evangélium azt mondja, ha az emberi és az isteni egybefonódik, akkor meg tudott tartani a törvényt, ahogy Krisztus is. Ha én nem tudom megtartani a törvényt, ha te nem tudod megtartani a törvényt, az csak egyet jelent, hogy az isteni még nem vette birtokba az életedet. Ezért mondta Nikodémusz, akikről már beszéltem korábban, muszáj néked felülről születned. Nem elég a jóra törekedni, nem elég jól viselkedni, nem elég jó döntéseket hozni, ez mind-mind kevés. Mert ez csak emberi. Ez csak emberi, bűntől szennyezett. Ha tökéletes akarsz lenni, akkor neked arra van szükséged, hogy az istenivel egyesülj. Azt olvassuk, amikor isteni formában volt, megüresítette magát, emberré lett. Megüresítette magát, emberré lett, és teljes mértékben Istentől függött. Azt olvassuk, hogy a te akaratodat cselekedjen, abban gyönyörködöm. Ez volt a bemutatása. Nekünk is ez az utunk van. Felnézünk Krisztusra, és elhisszük azt, hogy Isten ugyanazt az isteni erőt szolgáltatja nekünk, mint amit Krisztusnak adott. És így tudunk bűntelen életet élni. Ez nem fog menni egy csapásra. Ez csak úgy megy, ha az ember szemléli Krisztust, szemléli az életét, ezen keresztül, a szemlélésen keresztül isteni vágy ébred abban, hogy szent és igaz életet éljen, ez Istentől van, vagy nevezzük lelkiismeretnek, és a lelkiismeret szavának engedelmeskedve azt mondja, akarom azt tenni, ami helyes, de nem tudom, kérlek Istenem, tölts be engem a te szent lélekkel, és mutasd meg a csodát, amit Jézusban megmutattál. Ha valaki nem élte át ezt a csodát, akkor még csak kívülről ismeri Istent. Akkor még csak kívülről ismeri Jézust. Mindenkinek erre a csodára van szüksége. Felülről születni, elhatározni, hogy jót akarok tenni, helyesen akarok élni, és könyörögni Istenhez, hogy vigye véghez bennem ezt a csodát. Ahogyan Péter járt a vizen, Péter nem gondolta, hogy ez tőle van, ugyanúgy nekünk is a vizen kell járni, és nem fogjuk gondolni, hogy tőlünk van. Ez az evangélium. Újra helyre akarja állítani minden emberben az istenit és az emberit. És amikor majd eljön Jézus másodszor, és ezzel zárom ezt a rövid összefoglalót, akkor már nem kell küzdenünk a testünkben lévő bűnre hajló természettel. Akkor majd új testet fog teremteni nekünk. És ha gondolkodásunk tiszta, mindig a jót akarjuk tenni,
akkor Krisztus segítsége által mi is be fogjuk végezni azt, amit Ádámnak kellett volna. A helyes úton járunk, és Istentől függünk teljesen. Ez az evangélium. Én mindenkinek kívánom, hogy Krisztus szemlélve, megismerve a saját gyengeségét, forduljon isteni erőért, és tapasztalja meg azt, milyen az, amikor hitben, vízen járunk. Amen.

Mielőtt a lelkünket felemelő énekzenei állítottunkat lezárnánk imádsággal, énekeljük el közösen az 55-ös számú énekünk első, harmadik és negyedik versét. Tehát az 55-ös számú énekünk első, harmadik és negyedik versét.

0: Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, jóságos Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük neked azt, hogy nem engedtél bennünket elpusztulni, hanem visszakaptuk az élet és az örök élet reménységét. Köszönjük ezt a csodálatos áldozatot, hogy lejöttél a mennyből, emberré lettél, és engedelmes életet éltél, és végül halálodat is felajánlottad azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Mennyei atyán, kérünk téged szent lelkeddel, segíts bennünket abban, hogy a szívünk megérintődjön, átalakuljon, és Krisztus fogjává válhasson, hogy őt szemlélve akarjuk az életünket élni, hogy őtőle kérjünk mindent, és őhozzá forduljunk felülről származó erőért, szent lélekért, hogy ez töltse be a szívünket, hogy lemondjunk arról, hogy mi magunk akarjunk jó emberek lenni, hogy lemondjunk arról, hogy magunk erőlködjünk, hanem teljes mértékben a sziklára essünk, aki Jézus Krisztus, és megsemmisülve egyedül ő éljen mi bennünk. Mennyei atyánk, vágyakozunk erre a tisztaságra, vágyakozunk erre a szentségre. Szeretnénk ismét a te boldogság törvényeddel összhangban élni, és szeretnénk, hogyha a többi ember felé a mi kisugárzásunk, a mi életünk, a mi szavaink gyógyító erővel bírnának, és hamarosan eljöhetnél, és magaddal vihetnél mind többünket. Köszönjük, mennyei atyánk, ezt a csodálatos mai alkalmat is. Köszönjük, hogy érezhettük jelenlétedet, és kérünk téged, kísérj el bennünket, mind haza, mind pedig a következő napokra. Jézusunkért. Amen.
1: Távozás előtt pedig az 57-es szám énekünk első, harmadik és negyedik versét énekeljük. Tehát az 57-es szám énekünk első, harmadik és negyedik versét.

0: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök, és körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a mai alkalommal Jézusnak a Pilátussal való beszélgetését elevenítenénk föl, ami a Bibliának egy valóban megrendítő részlete. Viszonylag részletesen ismerjük ezt a kihallgatást. A vezérfonalunk János evangélium a 18. és 19. fejezete lesz, de a többi evangélium, tehát a szinoptikusok is Lukács 23., Márk 15. és Máté 27. fejezetében emlékeznek meg erről a kihallgatásról. Egy valódi küzdelem folyt itt a római helytartóért, aki nagyon közel volt ahhoz, hogy megigazult, megjobbult ember legyen. De első kérdésként azt vetném fel, hogy mielőtt felelevenítenénk Jézusnak ezt a küzdelmét Pilátusért, mielőtt eljutnánk János evangélium a 18. és 19. fejezetéhez, tudunk-e már valamit a római helytartóról? Olvasunk-e már valamit a Bibliában őróla? Nagyon megbecsülésre méltó a Lukács evangélium a 13. fejezete, amelyben egy fél mondatot olvashatunk Pilátusról, de ez a fél mondat nagyon sok mindent elmond. Ugye feljegyzi itt a Szentírás, hogy egy ízben Galileából zarándokok jöttek le Jeruzsálembe, hogy elvégezhessék az áldozataikat, és ez a félmondat, ami Pilátust illeti, így hangzik, hogy az ő vérüket Pilátus az áldozataik vérével elegyítette. Olyan rövid híradás ez, hogy hajlamosak vagyunk elsiklani az ilyen bibliai kijelentések fölött, de ez a félmondat egy döntő dolgot elmond Pilátusról. Tudnék azt, hogy nagyon kegyetlen ember volt. Hírhedten zsidógyűlölő volt, úgy gondolta, hogy méltatlan helyen van, hogy Jeruzsálemben neki kell képviselni az impériumot, a birodalmat, és egy ízben békés zarándokok vérét az áldozataik vérével elegyítette. Magyarul a katonáinak parancsot adott, hogy orvul öljenek meg békés, senkinek nem ártó embereket. Azt gondolom, hogy ha komolyan vesszük ezt a kijelentést, hogy ilyen ember volt ez a Pilátus, akkor semmi illúziónk nem lehet, hogy amikor Jézust oda vezetik elébe, akkor ki előtt áll Jézus, kinek kell beszélnie, kiért kell küzdenie. Pilátus olyan ember volt, aki kegyetlen, durva katonember volt, és az érte való küzdelem szinte reménytelennek látszó küzdelem. A szórólap, amit megtetszettek kapni, illetve aki beszerezte a Hogyan küzdött Jézus Poncius Pilátusért, tehát a mai előadásnak az anyaga, ebben leírom a beszélgetésnek a kezdetét. Ugye Jézus 6 kihallgatáson ment át, előző nap este csütörtök éjszaka fogták el a Getsemáné kertben, először Annáshoz vitték a régi főpaphoz, aki még most is hatalmas befolyást gyakorolt a főtanács a Sanhedrin életére, utána átvitték Kajafáshoz, ez volt a második kihallgatás, majd hajnaltájt, amikor felvíratta nap pénteken, helybe kellett hagyni az eddigi elítéléseket, tehát ismét Kajafás és a főtanács elé idézték Jézust. Hadd mondjam el, hogy akkor már egész éjszaka kínozták, ütötték, verték, tulajdonképp nem hagyták pihenni, nyugodni, és Jézus testileg is, lelkileg is meggyötört állapotba került, amikor ez a harmadik kihallgatás létrejött. Miután a zsidók elítélték Jézust, itt nem beszélek az előadáson arról, de a szórólapon ez is hangsúlyt kap, hogy a történelemnek bizony egy nagyon sötét koncepciós pere volt ez, nem is tudom, hogy lehet-e ehhez hasonlót találni, hogy tudnék, egészen más volt a vád a zsidók előtt, és egészen más vádat kellett kitalálni a rómaiak előtt. Ugye, mert a zsidók előtt az volt a vád, hogy Jézus Isten fiává teszi magát, tehát egy vallási szempontú vád volt. Ezt viszont Pilátus előtt nem lehetett hangoztatni. Ha Pilátus előtt azt mondják a zsidók, hogy íme egy ember ítélt halálra, mert Isten fiává teszi magát, meg messiásnak mondja magát, hát ez Pilátus ezzel szóba nem állt volna. Pilátus erre azt mondta volna, hogy mit érdekel engem a ti vallási belügyetek, villongásotok, én ezzel nem foglalkozom. Vigyétek előtt magatok és tisztázzátok, hogy ki minek tartja magát, én római vagyok, a vallásom nem a ti vallásotok, és a birodalomom érdeke nem a ti vallásotokban igazságot tenni, nem ez az érdeke. Tehát a zsidóknak más vádat kellett kitalálniuk. Ugye a saját népük előtt úgy kellett bemutatni Jézust, mint aki Isten fiává teszi magát, és ezért követel főben járó bűnt. A rómaiak előtt pedig úgy kellett Jézust beállítani, mint aki felségsértést követel, mint aki lázít a római birodalom ellen. Tehát valami politikai szempontú vádat kellett kitalálni. Ugye a saját népük előtt egy vallási vád, a helytartó előtt pedig egy politikai természetű vád. Ezért volt nagyon sötét Jézus pere, majd látni fogjuk a beszélgetés során, hogy egy ízben elszólják magukat a főemberek, és vagy az csúszik ki a szájukon, amire kínosan ügyelnek, hogy azt nem mondják el, de mégis kicsúszik a szájukon. Minden esetre, amikor Jézust körülbelül pénteken, kora reggeli időben odaviszik Pilátus elé, Jézus rendkívül legyengült, mondom testileg, lelkileg, súlyosan megalázott ember képét nyújtja. Az első kérdésünk az, hogy Pilátus hogyan is kezdett el foglalkozni vele. Mind a négy evangélium elmondja, hogy ez a kihallgatás nagyon lassan kezdődött, mert Pilátus kérdezte a vádat, látta, hogy a vád koholt vád, utána visszament az erődítménybe, ahol lakott, újra kijött beszélgetni a zsidókkal. Ugye a zsidók nem akarták átlépni azt a bizonyos határt, mert hiszen közel volt a szombatnap, közel volt a Nisán hónap 14. napja, ugye a Páska ünnepnek a napja, és az ünnepre való tekintettel ők nem akartak pogány helytartó házába bemenni. Nagyon vontatottan kezdődött ez a kihallgatás, és János evangéliumát, amelyet kiválasztottam, hogy ne kelljen sok helyre lapoznunk, ami körülbelül a legrészletesebben mondja ezt el. Nyilván már tudják önök, hogy miért, mert János volt az eseményeknek a közvetlen szemtanúja, Kajafás Annás kihallgatásakor is ő követte Jézust egyedül a legvégsőkig, és bizonyára itt is személyes fültanú volt, úgyhogy a legtöbbet ő tudta lejegyezni. Szeretném olvasni János evangélium a 18. fejezetében a 29. verstől a kezdeti néhány mondat és néhány kérdés után a kihallgatásnak a törzs részét, mert mondom, hogy ez nem egy alkalomra, nem egy esti előadásra való kérdés. Aki otthon elolvassa mind a négy evangéliumot, látni fogja, hogy döbbenetes dolgok vannak ebben. Tehát János 18.29-től olvasom. Kiment azért Pilátus őhozzájuk és mondta: micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Feleltek és mondták néki: ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Mondta azért nékik Pilátus: vigyétek el őt ti, és ítéljétek meg őt ti a ti törvényeitek szerint. Mondták azért nékik a zsidók: nekünk senkit sem szabad megölnünk. Pár pillanatra hadd álljak meg. Pilátus átlátott a szitán. Pilátus tudta, hogy itt valami koholt vádról van szó, illetve nem is mondanak vádat. Ugye, amikor megkérdezi, hogy micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen, ugye a jellegzetes koncepciós pereknek a vádja, hogy ne kérdezd, hogy mi rosszat tett az illető, elég az, hogy mi hoztuk őt ide elődbe, tehát higgyél nekünk, nem ok nélkül hoztuk őt ide. Ne is érdeklődjél, Pilátus, hogy ki ez az ember, mit csinált. Elég az, hogy mi ide hoztuk őt. Ez már bőségesen elég ahhoz, hogy te elítéljed. Mert Pilátus rögtön gyanút fog, és ezért kezd kérdezősködni. És aztán a 33. verstől olvasom tovább, amely ezt mondja: ismét bement azért Pilátus a törvényházba, és szólította Jézust, és mondta néki: te vagy a zsidók királya? Kedves hallgatók, itt egy kicsit hosszabban állnék meg. Tudnék, itt valóban a sorok között kell tudni olvasni. Miért foglalkozik Jézussal Pilátus, amikor ő erre nincs felkészülve, hajnalok hajnalán felébresztik, hogy most itt van egy ügy, gyorsan keresztül kell futtatni, amikor látja, egy óriási túlerő van itt, az egész zsidó nép vallási vezetői itt vannak, és a felizgatott tömeg, és itt van valaki, akit én nem ismerek, csak azt látom, hogy agyba főbe van verve, és itt áll tehetetlenül előttem. Miért kezd Pilátus foglalkozni egyáltalán ezzel a dologgal? Egy katonaember, egy hatalmi ember, aki egy ízben az zarándokok vérét az áldozataik vérével elegyítette, miért szánít egyáltalán 5 perc időt is Jézusra? Hát itt mondom azt, hogy egy kicsit a sorok között is kell olvasni. Tudnék, én semmi mással nem tudom ezt megmagyarázni, csak azzal, hogy Jézusnak a magatartása akkor is beszédes volt, amikor még szóra sem nyitotta a száját. Egy ember, ahogy megjelenik, egy ember, ahogy viselkedik, egy ember arcán, ami tükröződik, az már nagyon sokat elmond arról, hogy mi van abban az emberben. És Jézus arcán nem volt dac, Nem volt kihívás, nem volt bosszúvágy, nem volt sértettség. Jézus arcán nem volt semmi, ami egyébként megszokott dolog lenne egy olyan embernek az arcán, akit méltatlanul üldöznek és akarnak elítélni. Én úgy gondolom, hogy Pilátust ez állította meg. Pilátust ez gondolkodtatta el. Ki lehet ez a valaki, akit én nem ismerek, de aki így tud viselkedni? A méltatlansággal, a gyűlölettel, a gyalázással szemben, az óriási túlerővel szemben. Semmiféle olyan érzést nem látok az arcán, ami valami olyasmire utalna, hogy ő benne valami rossz van, vagy ő benne valami visszavágó szándék, vagy valami bosszúálló lelkület lenne. Én úgy gondolom, hogy Jézusnak a puszta megjelenése és a puszta magatartása gondolkodtatta el Pilátust. És ebben nagyon nagy tanítás van mindannyiunk számára. Vannak olyan emberi élethelyzetek, amikor az ember nem beszélhet, vagy még nem beszélhet, vagy egyáltalán nem is kíváncsiak arra, hogy mit mond, de az embernek a puszta megjelenése, ahogy egy ember ott áll, ahogy egy ember a vádak pergőtüzében viselkedik, ez már nagyon sok mindent elmond az emberről. Nem akarom ismételni azt az unos, untalan hangoztatott mai statisztikát, amiben persze sok igazság van, hogy az ember magatartását csak 7-8%-ban jellemzik a szavai. Az embernek a magatartását döntő részben 80-90%-ban az úgynevezett rejtettebb metakommunikáció jellemzi, tehát az, amikor még nem beszél, nem érvel, nem hivatkozik, de a megjelenése, a magatartása, a viselkedése már árulkodó. Ugye erre vonatkozik a híres kínai mondás, ami körülbelül így szól, hogy mielőtt szóra nyitottad volna a szádat, már beszédesen vallottál magadról. Ez nagyon nagy igazság. Mielőtt szóra nyitnánk a szánkat, már beszédesen vallunk magunkról, a cselekedeteinkkel, a magatartásunkkal. Azt tudnám összefoglalólag mondani, hogy Jézus magatartása lenyűgöző volt. Sajnos ezért nem mennek sokra a mai filmek, a 20. századi filmeken Jézus élete feldolgozások, mert például ezt nem adják vissza. Ugye, ha megnézik Debrecenben Munkácsi képeit, most együtt van a sok Krisztussal foglalkozó kép, ugye a kihallgatás, a Golgota, stb. Kicsit kihívó Krisztus, kicsit ugye a forradalmár Krisztus, a múlt század végének egy bizonyos Krisztus felfogása. Aztán hány és hány Krisztus kép született meg a történelem során, meg a 20. században is, ugye a dac Krisztus, a nonkonformista Krisztus, ugye a felszabadítás teológiájának a Krisztusa, nincs sok közük Krisztushoz. Krisztust úgy kell látnunk és úgy kell elfogadnunk, ahogy a Bibliából megismerjük. És a Bibliából úgy ismerjük meg, hogy egy vérengző római helytartó is elgondolkozott, mert Krisztus szó nélkül is olyan benyomást tett rá, olyan hatást gyakorolt rá, hogy elkezdett azon töprengeni és tűnődni, hogy ugyan miért hoznak ide valakit elém, akinek az életében, a megjelenésében semmi rosszat nem látok. De hát végül is elkezdi a kihallgatást, fölteszi a kérdést Jézusnak, te vagy a zsidó királya? És kedves hallgatók, amikor én ezt a történetet megismertem, hát jó pár évvel ezelőtt, erre emlékeztem, hogy Pilátus így kezdi a kihallgatás, hogy te vagy a zsidó királya. De körülbelül egy fél évvel ezelőtt kaptam rajta magam azon, hogy nem tudtam, hogy Jézus erre mit válaszolt. Amikor a Bibliából valamire nem emlékezünk, vagy valami kihagy, valami űr van bennünk, akkor mindig lapozzuk fel a Bibliát, mert mindig pontosan kell ismerni a Bibliát. Az fogja megérteni a Bibliát, aki pontosan megfigyelni, pontosan azt olvasni, ami benne van, így akarja megérteni a Bibliát. És amikor elolvastam Jézusnak erre a kérdésre adott válaszát, szinte valóban nem túlzás, de meghűlt az ereimben a vér. Mert azt eddig is tudtam, hogy a Pilátussal való kihallgatás során Jézus olyan dolgokat mondott, amit soha az életében nem mondott el, majd fogok hivatkozni ilyen kijelentéseire, de itt is a kihallgatás elején Jézus valami olyan rendkívülit mond, amit szégyen szemre én elfelejtettem, vagy nem figyeltem meg, de most önökkel meg akarom osztani azt, hogy mi is volt erre Jézusnak a válasza. Tehát a kérdés ez volt, te vagy a zsidó királya? És erre Jézus így válaszolt. Feled néki Jézus, magadtól mondod én te ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Vagyis Jézus nem válaszol, hanem kérdést teszt fel. Jézus azt mondja, hogy Pilátus, én szívesen válaszolok a kérdéseidre, de ezek előtte egy kérdést hadd tegyek fel neked. Magadtól mondod ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem. Tudnék, nem mindegy, hogy az ember személyesen érdeklődik valami vagy valaki iránt, és nem mindegy, hogy az ember csak másodkézből, másoktól hall valamiről vagy valakiről. Ez nem mindegy. És Jézus Krisztus megkövetelte azt, nagyon szeretném hangsúlyozni önöknek, megkövetelte azt, hogy az emberben személyes érdeklődés legyen. Az ember nem másodkézből, nem az, hogy mások mit mondanak, sem a kis dolgokról, sem a nagy dolgokról. Jézus itt egy katona ember előtt itt áll, kiszolgáltatott helyzetben. Milyen nagy lenne a kísértés, hogy Jézus feleljen valamit, biztos, hogy amit felelt volna, az is tökéletes lett volna. De Jézus ismét túlszárnyalja a várakozásunkat, ismét valamire felhívja a figyelmünket, amit különben talán nem tudatosítanánk, és nem is ilyen helyzetben, hogy ez éppen itt mondja ki Jézus. De kedves hallgatók, én meg vagyok győződve, hogy az emberi életnek az egyik legnagyobb baja itt van. Hogy az emberek személyesen nem járnak utána az élet nagy kérdéseinek. És sokszor a vallás vagy a vallások azok, amelyek leszoktatják az embereket erről. Hány és hány vallás vagy felekezet mondja ma is azt a híveinek, ugye a hozzájuk tartozó embereknek, hogy hát ezt már eldöntötték előtted. Hát oly sok ember volt előtted, oly sok okos ember volt előtted, aki ezt már végig gondolta. Neked már csak az kell, hogy elfogadjad, amit az elmúlt korok okos emberei végig gondoltak. Ugye ezt mondták Luther Mártonnak is az ágostonrendi szerzetessége idején, hogy hát kedves Márton testvér, ugye ebben a sorozatban hivatkoztam erre a történetre, kedves Márton testvér, miért olvasott te a Bibliát? Hát a Bibliát már rég kiszürcsölték a velejét. Ott vannak azok a derék középkori nagy teológusok és egyházatják, azokat kell olvasni, nem a Bibliát. Milyen jó, hogy ez a Márton testvér azért a 10 percekben, a szünetekben kilopózott, és a kolostori könyvtárban csak-csak elővette a Bibliát, és ő személyesen akart utána járni, hogy mi van a Bibliában. Ha valaki személyesen jár utána valaminek, egyrészt maga látja azt a dolgot, amit látni kell, másrészt maga küzd meg azért a dologért. Elvileg és gyakorlatilag a tárgy szempontjából és a küzdelem szempontjából is pótolhatatlan dolog ez. Szóval mielőtt Jézus válaszolt volna Pilátusnak, Pilátus döntés elé állította, szinte ugye a lelkiismeretéhez szólt. Szinte így tudnám visszaadni a hangulatát ennek a jézusi mondatnak, hogy Pilátus, ugye elgondolkozva tetted fel ezt a kérdést, ugye hatást gyakorolt rád az, amit itt látsz pár perc alatt. Ugye elgondolkozol azon, hogy talán nekem semmi bűnöm nincs, legalábbis olyan nincs, amiben vádolnak. Pilátus, most magad akarsz utána járni? Téged érdekel ez, hogy én ki vagyok? Vagy pedig csak mások mondták neked ezt én felőlem, csak hivatali kötelezettségből, csak formálisan akarsz foglalkozni az ügyemmel? Mert ez két különböző eredményt szül, két magatartás és két eredmény. Úgyhogy én mindenkinek felhívom arra a figyelmét, hogy az életben váltsuk be azt, amit a Biblia mond a személyes keresésről. Mit is mond a Biblia a személyes keresésről? Példabeszédek 8. fejezete. Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak, mondja az Isten. Akik személyesen és szorgalmasan, kitartóan keresnek, azok megtalálnak. Mit is mondott Jézus a hegyi beszédben? Aki kér, az kap, aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik. De csak azoknak nyittatik meg, csak azok találnak. Csak azok fognak eljutni a megoldásig, akik fölteszik ezeket a kérdéseket, hogy ki az Isten, honnan tudhatok az Istenről, mi az életem célja, miért vagyok a világon, van-e valami tiszta forrás, ami engem útba igazít abban a kérdésben, hogy hogyan is kell élnem, és mi is az értelme az életemnek. Csak azok fognak célhoz érkezni, akik maguktól keresnek, megtanulják a személyes kérdésfelvetést, akik nem elégednek meg félválaszokkal, nem elégednek meg 50, 70, 80, 90%-os feleletekkel, csak a 100%-os feleletekben van a nyugalmuk és a biztonságuk. És azért hívtam fel erre ilyen részletesen a figyelmet, mert Jézus ezt egy katona embernek mondta. Egy kegyetlen katona embernek. Kedvezőtlen körülmények között, egy kihallgatás során. Tehát ebben az is benne van, hogy az igazság kérdése nem nehéz kérdés. Az élet nagy kérdései nem nehéz kérdések, azokat nagyon gyorsan meg lehet oldani, csak az a kérdés, hogy valaki tényleg tiszta szívből keresi a megoldást. Ez a nagy kérdés. Nem az, hogy Isten kérdése, vagy Jézus Krisztus kérdése az nagyon homályos, vagy csak olyan nagy embereknek, vagy teológusoknak való kérdés lenne. Nem erről van szó. Maradjon meg az emlékezetünkben ez a mondat, magadtól mondod-e ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy Pilátus részéről mi lett volna erre a jó válasz. Mert sajnos Pilátus nem a jó választ adta. Én azt gondolom, hogy az lett volna a jó válasz Pilátus részéről, hogy igen, én nem tudom, hogy ki vagy, de engem mélyen érdekel, hogy te ki vagy, én utána akarok járni. Ha csak ennyit mondott volna Pilátus, már elindulhatott volna egy olyan beszélgetés, aminek a végeredménye talán az lehetett volna, hogy Pilátus ugyanúgy elfogadja Krisztust vagy az Istent, mint hogy elfogadták katona emberek. Egy Kapernaumi százados is elfogadta, egy Cornélius százados is elfogadta, egy Festus Félix tisztartók is elfogadták. Agrippa a király nem fogadta el. Hatalmi ember volt, katona ember volt, de vannak a Bibliában olyan katona emberek, hatalmi emberek, akik viszonylag gyorsan elfogadták azt, hogy ki az Isten és mi az ő üzenete. De sajnos Pilátusból itt kitört a természete. Kitört Pilátusból az indulat. És Pilátus erre a kérdésre így válaszolt, 35. vers. Felelt Pilátus, avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a te papi fejedelmeid adtak téged az én kezembe. Mit cselekedtél? Kedves hallgatók, beszéltünk a sorozatunk során arról, hogy milyen rossz az emberi életben, hogyha az indulatok kormányozzák az embert. Ugye szó volt az eddigi alkalmakon is, hogy egy kis sértődés, egy kis indulatoskodás sokszor az életben annyira vakvágányra futtat emberi sorsokat. És Pilátus itt erre a vakvágányra fut rá. Pilátus mintegy így gondolkozik, miért kérdez engem itt egy elítélésre váró ember? Ő kérdez engem? Hát nekem van jogom csak kérdezni őt. Azt mondja, hát a te néped papi fejedelmét adtak az én kezembe, mit cselekedtél? Nincs jogot kérdezni, nekem van jogom kérdezni. Nagyon rossz magatartás. Ha bárki indulatot enged meg magának, bárki a sértődöttségét belül nem győzi le, óriási dolgokat kockáztat. Pilátus itt a lelkéhez, a lelkiismeretéhez közvetlen intézett, szeretetteljes kérdést durván visszautasítja, és ezzel nem ad alkalmat arra Jézusnak, hogy közvetlenül ismét a lelkéhez tegye fel a kérdéseket. Jézusnak most egy közvetett utat kell választania. Én így tudnám leírni talán ezt, hogy Jézus a legközvetlenebbül fordul Pilátushoz. Pilátusban nem a rómait látja, nem a helytartót, nem a katonát meg a nagyembert, az embert látja. A lelkét, a lelkiismeretét szólítja meg. Pilátus itt reteszt állít, akadályt tesz. Nem, én nekem van jogom kérdezni, te csak feleljél. És azt mondja erre Pilátus, hát én nem vagyok zsidó, ugye kitör belőle ugye a zsidó gyület, nem vagyok zsidó, hát téged hoztak ide, mit cselekedtél, válaszolj a kérdésemre. De most Jézus mindent megtesz Pilátusért közvetett módon is. Most megnyugtatja Pilátust. Figyeljük meg, hogy Jézus mit válaszolt. 36. vers. Felelt Jézus, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem innen való. Miért mondja ezt Jézus? Meg akarja nyugtatni Pilátust. Pilátus, te azt mondod, hogy én vagyok a zsidó királya, mert ezt a vádat hozzák fel ellenem. Jó van, Pilátus, én válaszolok neked. Igen, én király vagyok, de ne félj tőlem, én nem a hatalom embere vagyok. Te a hatalmat képviseled, és a hatalom emberei mindig félnek. Miért félnek? Hát mert a hatalmukat féltik. A hatalom embereinek általában az első számú kérdésük, meg a második és harmadik számú kérdésük a saját hatalmuk biztosítása. Jézus ezért megnyújtatja, hogy Pilátus, ne félsd a te hatalmadat, meg semmiféle hatalmat. Az én országom nem e világból való. Hát ha e világból volna az én országom, jönnének szolgák, vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem e világból való. Csodálatos Jézusnak ez a megnyugtató válasza. Hogy Pilátust hűti, hát egy indulatos ember csillapítani kell, ugye? És figyeljük meg, hogy Pilátus valóban egy kicsit el is gondolkozik ezen, és azt mondja neki Pilátus a 37. vers szerint, király vagy én, hát te csak ugyan. Tehát Pilátus most egy kicsit lecsendesedik, és újra felteszi Jézusnak a kérdést, király vagy? Hát milyen értelemben vagy király? Többet akarok hallani tőled erről, király vagy én, hát te csak ugyan. És kedves hallgatók, itt mondja el Jézus az életének egyik legnagyobb mondatát. Erre utaltam az előbb, hogy Jézus itt a kihallgatás során olyan dolgokat mond el, amit soha így az életében nem mondott el. Jézus életének az egyik legnagyobb kijelentése ez. Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Micsoda fenséges, tiszta, egyszerű, de magasrendű kijelentések ezek. hogy Pilátus, én nem a hatalom embere vagyok. Nem török se a te uralmadra, sem a zsidóknak a politikai ambícióit nem érintem. Én az igazság királya vagyok. Én azért születtem, azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Én azt hiszem, hogy ha ezt a mondatot komolyan vennék keresztény emberek, egészen más lenne az életük. Mert mi következik ebből a mondatból? Először is az következik, hogy van igazság. Másodszor is az következik, hogy ezen a földön is megnyilvánulhat az igazság. Harmadszor is az következik, amit mond Jézus, hogy aki az igazságból való hallgat az én szomra, hogy mi követhetjük az igazságot, tehát mi igaz életet élhetünk, az igazságtalanság, a bűn, az önzés világában is. Mindez következik ebből, hogy van igazság, hogy az igazság itt megnyilvánult, az igazságtalanság a bűn birodalmában, és mi emberek is igaz emberi életet élhetünk. Nem kell átadnunk magunkat a csalásoknak, még gondolkodásunkban sem, a hamis, hazug dolgoknak, nem kell megegyezést kötnünk a rosszal, nem kell megalkuvó életet élnünk. Mindez benne van, hogy Pilátus, létezik igazság és létezik igaz élet. Én azért jöttem el erre a világra, hogy az életet igazzá tegyem, de kinek az életét? Aki hallgat az én szómra. Aki az igazságból való hallgat az én szómra. Megint Jézus próbálja visszakanyarítani a beszélgetést a személyes síkra. Tehát valahogy így tudnám ábrázolni, hogy ez a beszélgetés elkezdődik egy ilyen személyes odafordulással. Jézus megszólítja Pilátust. Pilátus azonban itt lezár, és átteszi a beszélgetést egy másik síkra, ugye, tehát ugye a közvetettség síkjára, nem akar Jézus által elindult ösvényen menni, és amikor ezen mennek tovább, Jézusnak ismét sikerül visszahozni a beszélgetést, amit megszakadt erre a síkra, hogy aki az igazságból való hallgat az én szómra. Pilátus, tudom, hogy te katonember vagy, római vagy, helytartó vagy, de te is ember vagy, és az ember igazság nélkül nem tud élni. Nem a foglalkozástól függ az igazság, nem a hivatástól. Az emberlétünk alapkérdése az igazság kérdése. Az igazság az olyan, mint a levegő a testnek. A léleknek olyan az igazság. Platonnak van egy ilyen híres mondása, hogy ami az egészség a testnek, az az igazság a léleknek. Egy nagyon, nagyon mély mondás. Ami az egészség a testnek, az az igazság a léleknek. Egészség nélkül nehéz és gyötrelmes az élet. Levegő nélkül nem tudunk élni. Igazság nélkül folytogató az élet. Meg vagyok győződve, hogy ma is emberek nagy része azért érzi olyan rosszul magát. És azért olyan rossz a közérzet, és azért olyan borzalmas az élet sokak számára, mert egyszerűen az igazságra való készséget elfojtják az emberek, a lelkiismeretnek nem engedelmeskednek, az igazság szeretetet el akarják tüntetni, és a puszta, durva érdek és haszonlesés irányítja az embereket. Ebben nem lehet boldognak lenni, ebben nem lehet emberré válni. Jézus tehát azt mondja, hogy én azért születtem, és azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és aki az igazságról való hallgat az én szómra. És figyeljük meg, hogy itt a beszélgetésnek ezen a pontján Pilátus teljesen megnyílik. Mert Pilátus erre a következőt mondja a 38. verseint. Mondta néki Pilátus, micsoda az igazság? Tehát Pilátus maga is fölteszi a kérdést. Úgy látszik, hogy ami itt nem sikerült, hogy közvetlenül beszélni a helytartó lelkével, így sikerül, mert Pilátus most személyesen teszi fel a kérdést, nem az, hogy másoktól mit hallott, most ő maga teszi fel a kérdést, miság? Hatalmas mozzanat ez. Nem véletlenül vált ez szállóigévé, nem véletlenül vált ez egy híres történetté, csak sajnos ez a 38. vers, ami feljegyzi, csak a versnek az elejét szokták ismerni az emberek. Azt, hogy Pilátus felteszi a kérdést, hogy micsoda az igazság, de mi következett ezután? Talán elmondtam önöknek már, de az életemnek egy nagyon megrendítő tapasztalata volt, amikor az Irodalomtudományi Intézetben dolgoztam, és egyszer a nehéz könyvtári munka után ott az 5-ös kollégium épületében, az első emeleten, a könyvtár előcsarnokában ültünk le a kutató munkát egy kicsit kipihenni, és kijött egy nagyon derék idős professzor. Martinkó Andrásnak hívták, azóta már meghalt. Nagyon sok mindenre tanított bennünket, az ember tragédiája fölfedezésére, Vörösmarty, Petőfi fölfedezésére, csodálatos tudós volt, egy csodálatos ember. Aznap azonban nem volt valami jó állapotban, nem volt valami jó hangulatban. Arról kezdett nekünk beszélni, hogy hát kedves gyerekek, ezen a földön, hogy igazságról ne is beszéljünk. Ezen a földön nincs igazság. Itt minden gazemberség, itt minden hazugság, Tudjátok, Jézus itt volt körülbelül 2000 évvel ezelőtt, idős ember volt, majd 70-80 év között, és ilyen kedélyesen beszélgetett velünk fiatalokat. Tudjátok, gyerekek, 70-80, 2000 évvel ezelőtt itt volt Jézus Krisztus a Földön. Neki is föltette valaki a kérdést, hogy micsoda az igazság, de Jézus nem tudott rá megfelelni. Nem ismertem akkor a Bibliát, még kevésbé pontosan és részletesen, ugye egy kicsit megrendültem, Jézusról többet feltételez az ember, még ha nem ismeri akkor is, de ő meg tovább folytatta a gondolatfonalát, és azt mondta, hogy tudjátok, gyerekek, nem is lehet erre a kérdésre válaszolni, hogy micsoda az igazság. Én csodálkozom, hogy Jézus itt a Földre jött el. Miért nem a Marsra ment, vagy a Holdra ment? Ott talán rendesebb lényekkel találkozott volna, de itt az igazságról beszélni, ahol őt megölték, keresztvára feszítették. Hol van itt a Földön igazság? Hát aztán dőlt belőle a sok sérelem, szegényt, őt is ugye félreállították, nem becsülték meg a maga szaktudásának megfelelően, és hát elkezdett erről beszélni. Hát több mint 15 éve történt ez az eset, de mind a mai napig úgy van meg az emlékeimben, mint hogyha tegnap este éltem volna át. Persze utána, amikor megismertem a Bibliát, rögtön kézbe vettem, ugye megismertem, hogy hol van ez a beszélgetés, és az, hogy micsoda az igazság, a kérdést feltette Pilátus, de Jézus nem akart válaszolni erre a kérdésre. Nem tudott válaszolni. Tessenek megfigyelni, hogy hogy folytatódik ugyanez a vers. Mondta neki Pilátus, micsoda az igazság? És amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és mondta nékik, én nem találok benne semmi bűnt. Kedves hallgatók, Pilátus nem várta meg Jézus válaszát. Jézus akart válaszolni. A kérdés, hogy micsoda az igazság, a legnagyobb kérdés, ami csak létezik a világon. Jézus akart válaszolni. De Pilátus miért nem várta meg a választ? Na, hát itt jutunk a beszélgetés törési pontjához. Itt a Pilátusért való küzdelem, úgy láttuk már, hogy szinte elkezd célba érni, elkezd az először meghiúsult, de később újra visszavett ösvényen haladni, de itt törik meg a beszélgetés. Itt van az oka annak, hogy Pilátus miért nem lett megmentett ember. Jézus küzdött érte, de miért nem ért célba Jézus küzdelme? Elmondom egyszerű szóval, hogy miért. Azért, mert Pilátus hallotta, hogy kint a tömeg zajong. Ugye a főpapok állandóan lázították az embereket, hogy kiabáljátok, hogy feszíts meg, miért kell itt ennyit foglalkozni ezzel az üggyel, feszíts meg. Pilátus megijedt. És Pilátus látta már, hogy Jézus teljesen bűntelen, de úgy gondolta, hogy ha ő kimegy és a tömeget elkezdi, hogy úgy mondjam, lecsillapítani vagy leszerelni, mint így, ez volt az első kijelentése Pilátusnak, én nem találok benne semmi bűnt, háromszor mondta el ezt Pilátus Jézusról, de ez hiba volt. Pilátusnak ott kellett volna maradni, és a saját lelkének kellett volna megerősödni, mintsem, hogy egy tömeget leszerelni, amely tömeget felbújtottak, feltüzeltek, nem lehet egy tömeget leszerelni, főleg nem így, ahogy Pilátus tette, hogy kimegy és elkezd magyarázkodni. Pilátusnak végig kellett volna követni a saját lelkiismerete parancsát, hogy most ki ez az ember, és hogyha bebizonyosodik a lelkiismeret ítélőszék előtt, hogy ennek az embernek semmi bűne nincs, akkor szabadon kellett volna bocsátani Jézust. De Pilátus mit tett? És kedves hallgatók, ez a félelmetes, mert ma is nagyon sok ember ezt teszi. Sőt, hadd mondjam el, hogy az emberek 90%-a. Nem akarok túlozni, hogy 99%-a ezt teszi. Az emberek nem a lelkiismeretre hallgatnak. Nem a saját keresésük eredményét várják meg, hanem az emberek azt nézik, hogy mit szólnak hozzá mások. Ki ne lógjak a sorból, nekem is úgy kell viselkednem, mint a többiek. Mit szól hozzá majd a barátom, a családom, a munkatársaim, a közvélemény? Mit szól hozzá? Nem a lelkiismeret, hanem a tömegek véleménye. Nem az igazságkeresés, hanem a közmegegyezés. Sajnos ma is nagyon sok ember itt toporog. És ez óriási kísértésnek volt a táptalaja, tudnilik, amikor Pilátus itt kimegy, és ezt már itt nem János evangélista jegyzi fel, hanem Lukács evangélium a 23. fejezetében, akkor Pilátus kimegy, és azt mondja az embereknek, hogy emberek, hát ez semmi bűnt nem találok benne. Akkor feltűzelik a főpapok az embereket, hogy kiabáljanak különböző kijelentéseket. És az egyik ilyen bekiabálás így hangzott, Hát azért ítéld el Pilátus, mert ez az ember, ez a Jézus fellázítja az embereket Galileától Judeáig. Pilátusnak megüti a fülét a Galilea kifejezés. Tudnék, a zsidó ünnepekre, itt van ugye Jeruzsálemnek a kinagyított térképe, a zsidó ünnepekre Galilea negyedes fejedelme is eljött, Heródes, itt van a palotája a városnak a keleti részén, és Pilátusnak hirtelen beúrik egy gondolat. Én nem akarom elítélni ezt a Jézus Krisztust, mert látom, hogy semmi bűne nincsen. Megpróbálom azt, hogy ítélj el Heródes, átküldöm Heródeshez. Ítélj el ő, lerázom magamról a felelősséget. Mit kellett volna tennie Pilátusnak? Megvárni Jézus válaszát. Mit kellett volna tenni Pilátusnak? Utána járni személyesen, hogy ki ez a valaki, akit elében hurcoltak, miért akarják elítélni. Pilátus nem ezt tette, a tömegnek akart kedvezni, a tömeget akarja leszerelni, és most valaki bekiabálja ezt a mondatot, és itt a kísértés. Hát az életben itt ennyi kell egy kísértéshez. Hogy Pilátusnak rögtön elterelődik a gondolata, és azt mondja, hogy jó, hát akkor kísérjétek át Heródes Antipászhoz, ugye ez nem a nagy Heródes, hanem a nagy Heródesnek a fia, Heródes Antipász, Galilea negyedes fejedelme, itt van az ünnepeken, hát ítélj el őt. Átviszik Jézust Heródes Antipászhoz, ezt a kihallgatást, tehát Lukács 23. fejezetében olvassuk. Heródes szeretne jelet kapni, csodát kapni Jézustól, Jézus egy szót nem válaszol neki. Érdekes, hogy miért, csak röviden mondom, hogy azért, mert ez a Heródes Antipász volt az, aki Keresztelő Jánosnak az egyik legjobb barátja volt Keresztelő János Heródesnek. Ez Márk evangélium a 6. fejezetéből derül ki. Fejét vétette egy lány táncáért, Heródes megkeményedett állapotban volt, nem mondhatott neki semmit Jézus. Jézust felöltöztetik erre egy ilyen fényes fehér ruhába, a bolondok ruhájába, Heródes beáll a katonái közé, elkezdik gúnyolni Jézust, aztán visszaküldi Pilátushoz. Ez volt Jézusnak a negyedik kihallgatása. A Heródes előtti kihallgatás, illetve ötödik kihallgatás, ugye a negyedik a Pilátus, ötödik ez, és most újra visszakerül Jézus Pilátus elé a hatodik kihallgatásra, az utolsó, a befejező kihallgatása, de hogy úgy mondjam, én az előadást be is fejezhetném már. Miért? Mert ezután, ami történik, bár jelentékeny dolgok történnek, de tulajdonképpen nem más, mint vergődés. Pilátus vergődése. Miért? Pilátus pontosan tudja a lelkiismeretével, hogy mi az igazság. Pontosan tudja, hogy vele egy igazságtalanságot akarnak elkövettetni koholt vádak alapján. Pilátus mindent tud belül, de kezdi mind jobban és jobban eljátszani a lehetőségét, hogy jó döntést hozzon, mert nem a lelki ismeretére hallgat, nem az igazság érzetére hallgat, hanem függővé teszi a magatartását attól, hogy mások mit mondanak és mit csinálnak. Félelmetes dolog. Nem tudom, hogy egyetértenek-e velem, hogy ez a történet mai történet. Azért is jegyzi fel így a Szentírás részletesen, ma is itt van a nagy kérdés. Ezt szeretném önökre helyezni, mint a legsúlyosabb lelki következményét ennek a mai előadásnak, hogyha önök hazamennek, gondolkozzanak el most majd a következő napokban, hetekben, amikor évvége van, amikor több ideje van az embereknek egy kicsit az elgondolkozásra, baráti beszélgetésekre, tulajdonképpen mit követünk mi az életben, és kit követünk? Magunk akarunk utána járni és a dolgoknak, és feltesszük azt, hogy ha létezik Isten, akkor nem hagyja éhezni az igazak lelkét, hogy mondja a Szentírás. Isten nem hagyja éhezni az igazak lelkét. Aki utána akar járni az élet kérdéseinek, kézbe veszi a Szentírást, elkezd gondolkozni, felteszi a kérdéseket, választ fog kapni Istentől. Úgy, ahogy Jeremiás próféta könyvének a 30. fejezetében olvassuk, hogy ezt mondja az Isten, kiálts hozzám, és én megfelelek. Nagy dolgokat mondok néked, csoda dolgokat, amiket nem ismersz. Tehát Istennél hatalmas ajándékok vannak, Istennél hatalmas válaszok vannak, Isten csak azért nem tudja átadni a maga ajándékait és válaszait, mert ha az embert nem érdekli, és az ember attól akarja függővé tenni az életét, hogy mit mondanak mások, meg a világ, meg a tömegek, hát akkor az Isten hiába akar adni, hogyha az ember nem befogadókész. És miért mondtam, hogy ezután Pilátusnak már csak vergődése következik? Mert ez a vergődés világosan bizonyságot tesz arra, hogy Pilátus mindent tud. Vergődés első láncszeme, Jézust visszahozzák, és Pilátus kapva kap az alkalmon, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, odaállítja elébük Jézust, a tömeg elé és Barabást. Azt gondolja Pilátus, hogy talán hát ez a tömeg, ez a fellázított tömeg, de hát itt áll előttük két ember, hát talán csak látják, szó nélkül is látják, az egyik a megtestesült jóság, a megtestesült gonoszság a másik. Hát, talán ezzel ki tudom menteni Jézust. Kedves hallgatók, ezért szintén nem illeti dicséret Pilátust. Egy tömeg előtt hiába állítunk fel alternatívát. A tömeg nem fog átlátni a szitán. Ezt a történelem mind meg annyi részlete, nagyobb eseménye mutatja. Tömegeket nagyon könnyű félrevezetni. Tömegek sokszor gonosztevőkről, gyilkosokról mondanak jót, és fűznek reményeket ezekhez az emberekhez. És igen, rendes emberekhez, szelíd, becsületes, értelmes emberekhez, pedig nincsen bizalmuk a tömegeknek. Ez mindig így van. Tehát ezt nem lehetett volna Pilátusnak megtenni. Pilátusnak fel kellett volna tenni újra a kérdést, hogy micsoda az igazság, megválni Jézus válaszát, megerősödni belül, és ennek következtében szabadon bocsáthatta volna Jézust. Az, hogy nem hallgat a lelkiismeretére is egy ilyen, hogy mondjam, mai szóval élve pótcselekvésekbe megy be Pilátus, egyre inkább megnehezíti a sorsát. Hát a 20. században különösen sokat tudunk a tömegek lélektanáról, mert az egész 20. század másról se szól, mint a tömegek félrevezetéséről. Ezért itt a Barabás résznél egy kicsit megállok az előadás menetében, és itt nem lehet nem felidéznünk Karinti Frigyesnek az első világháború végén írott rövid elbeszélését, amelyben épp ezt akarja leírni. Karinti ugye a maga találékonyságával fordít egyet a történeten, és amit most megtetszenek hallani, a történet arról fog szólni, hogy Jézus a feltámadása után elmegy azokhoz az emberekhez, a tömeghez, de a tömegben személyesen elmegy azokhoz az emberekhez, akik azt kiabálták, hogy Barabás bocsáss szabadon, és ne Jézust. És meggyőzi őket arról, hogy nem ezt kellett volna mondanatok. Nem Barabást, hanem Jézust. És mindenki be is látja, és mindenki megígéri Jézusnak, jó, menjünk vissza Pilátus elé, kérjünk egy újabb szavazást, és mindenki majd téged fog kérni, hogy téged bocsásson a helytartó szabadon. Mert Barabás kifosztott bennünket, Barabás bandita, Barabás gyilkos tolvaj, ezeket a jelzőket az evangéliumok is elmondják Barabásról. Karinti elbeszélése azonban azzal fejeződik be, hogy bár mindenki eltökéli a szívében, hogy Jézusra fog szavazni, és mindenki személyesen Jézust mondja, de az egész tömegből mégis a Barabás szó hangzik ki. A tömeg megbízhatatlan. Tömegek közé soha ne sorakozzunk be. Milyen szép a karinti kortárs fejezése, hogy én olyan nemzetben akarok hinni, amely egyének összessége. Hát ilyen nemzet nem volt, nincs és nem is lesz. De egy csoportosulás megérdemli ezt a nevet itt a Földön, hogy egyének összessége, ez az igazi keresztény közösség. A tömeg és a keresztény közösség között az tudnék a különbség, hogy a tömeg mindig azt követi, amit a hangadó mond, vagy amit a megtévesztés ösztöne diktál. A keresztény közösség pedig azt követi, amit a személyes meggyőződések diktálnak, és amire a személyes meggyőződések jutnak el. Mielőtt folytatnám tovább Pilátus vergődését, mert lesz még egy-néhány mozzanat ebben, hallgassuk meg a karinti novellát.
2: Karinti Frigyes, Barabbás. A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt feketén füstölögtek a romok. Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonította vörös felhők felé. Megállt előtte, és csendesen itt vagyok. Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. Rabbi, Rabbi, zokogott. És a mester szelíden folytatta. Mesélj, állj fel és jöjj velem, mert visszamegyek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé, és új törvényt kérek magamra, és reátok, akik Barabbást választottátok, és akikkel ezt mívelte Barabbás. A nyomorult pedig feltápászkodott, és az ő öltönyét megragadta. Mester, kiáltott elfulladva és könnyek között. Ó, mester, jövök! Mondd meg, hogy mentsem meg magam! Mondd meg, mit tegyek! Mondd meg, mit mondja! Semmit, mondta ő szelíden. Csak azt, amit 3 nap előtt kellett volna mondanod, mikor Pilátus a tornácon megkérdezett titeket. Kit bocsássak el hát közülök? Barabbást, a gyilkost, vagy a názáretit? Ó, én bolond, kiáltott a nyomorult fejét öklével verve. Ó, én bolond, aki Barabbást kiáltottam, Barabbást, aki ide juttatott. Jól van, felelte szelíden a mester. Most hát jöjj velem Jeruzsálembe, Pilátus háza elé, ne törődj semmivel, ne figyelj semmire, csak rám. És amikor én intek neked, kiásd egész szívedből és egész tüdődből a názáretit, mintha azt kiáltanád, az életemet. Az pedig követte ő. És találának útközben másik nyavajást, akinek Barabbás elvette házát és feleségét, és szemeit kiszúratta. És ő homlokát érinti csendesen kezével, és szól, én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiásd a názáretit, mintha azt kiáltanád, a házamat, a gyermekemet, a szemem világát. Az pedig felzokogott és követte őt. És találtak még másikat is, akinek kezei és lábai kötéllel voltak összekötve és nyakába hurkolva, őt magát pedig fejjel lefelé bűzhött mocsárba nyomta le Barabbás tetvek és csúszómászók közé. És odalépett hozzá, megoldozá kötelékeit, és így szólt. Ismerlek téged. Te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted. Jöjj velem! És amikor én intek neked, kiásd a názáretit, mintha azt kiáltanád, a szabadságot, a léleknek és gondolatnak szabadságát. Az pedig megcsókolta az ő saruját, és csak a szemével jajgatott, mert a szája még tele volt sárral. És így mentek tovább. És egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett. És mindegyik külön-külön zokogva verte a mellét, és könyörgött neki, hogy incsen majd, ha kiáltani kell a názáretit, mintha azt kiáltanák, békesség, békesség, békessége föld. Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe Pilátus háza elé. Pilátus a tornácon ült, és estebédjét fogyasztotta Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek aranyedények fenekéről. Skarlátpiros palástjuk messze világított. A názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult, és felemelvén átszegzett kezeit szelíden szólni kezdett. A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsássad, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, s engem megfeszítettek. De vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást, és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint az törvénykönyveinkben meg vagyon írva. Pilátus pedig gondolkozott, aztán vállat vont, s kiállván a tornát szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon, és szólt: hát kit bocsássak el már most, Barabbást vagy a Názáretit? És ekkor ő intett neki, és ekkor zúgás támadt, mint a mennydörgés zengett fel a sokaság, és a sokaság ezt kiáltotta: Barabbás! És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta: a Názáret. A mester pedig halovány lett, és megfordulván végignézett rajta. És külön-külön mindegyiknek megismeri az ő arcát, de a sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, és szájából bűzös lészivárgott, és torkából úgy bömbölt reketten: Barabbást! Mintha azt hörögné: halál, halál, halál! Pilátus pedig lesütötte az ő szemeit, és mondá néki: te látod. Ő pedig bólintott fejével, és csendesen felmenvén a lépcsőn kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg.

Mit csinált ezek után Pilátus, hogy a nép Barabást akarta szabadon bocsátani, és őt kellett elengednie? Azt olvasom János Evangélium a 19. fejezet első versétől, akkor azért előfogta Pilátus Jézust és megostoroztatta. És a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tették, és bíborköntöst adtak rá, és mondták, üdvözlégy zsidó királya, és arcul csapdosták őt. Miért tette ezt most Pilátus, hogy megostoroztatja Jézust nyílt színen? Vergődés. Vergődés következő állomása. Így szeretné a tömeg vérszomját lecsillapítani, hogy kell nektek valami kis cirkusz, kell nektek valami kis ilyen dolog, hogy most megveretem, de én nem akarom halálra ítélni, ebbe is az van, mert nem akarja halálra ítélni. Úgy gondolja Pilátus, hogy most Jézust ott nyílt színen megostoroztatja, és talán ezzel az emberek lecsillapodnak, ez elég nekik, és hazamennek. De ez nem elég. Ez nem elég. Az embereknek nem ez kellett. Az emberek fel voltak tüzelve arra, hogy mindenképpen Jézus fejét akarják. Ugye érezzük a jelenetnek a folytottságát, hogy Pilátus vergődik, mindent megpróbál, hogy Jézust valahogy szabadon bocsátani, de ez nem megy. Olvasom a 4. verstől. Majd ismét kiment Pilátus, és mondta nékik, íme kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiment azért Jézus a tövis koronát és a bíborköntöst viselve. És mondta nékik Pilátus,

álláspontjáról kimozdíthatatlan, és Pilátusnak egy óriási elismerés ez, hogy őt embernek lehet nevezni. Ő ember. Mi nem biztos, hogy azok vagyunk. Ti végképp nem biztos, hogy azok vagytok. De ha valakire föl akartok nézni, hát imhol az ember, aki rászolgál erre a névre, hogy ember. Aki a maga emberségét minden körülmények között fenntartja. Akit sem testi fenyítés, sem lelki megaláztatás nem mozdít ki az emberségnek a helyzetéből. Imhol az ember. Vergődés. De érezték a papi fejedelmek, hogy Pilátus nagyon közel jut ahhoz, hogy Jézus szabadon akarja bocsátani. Ezért olvassuk itt a következőket. Mikor azért látták őt, a papi fejedelmek és a szolgák kiáltoztak, mondván, feszítsd meg, mondta nékik Pilátus, vigyétek el őt ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. Harmadszor mondja ki. Kedves hallgatók, ez Pilátus tragédiája. Mi is a pilátusi tragédia? Egyrészt az, hogy az indulatának engedett. Igen, ebből Jézus még ki tudta hozni. Utána az, hogy nem az igazság szeretetének enged, hanem a politikusi ösztönének, ugye alkalmazkodni, másokhoz alkalmazkodni, ez a második. Ebből már Jézus egyre nehezebben tudná visszahozni, még talán innen is vissza lehet hozni egy ember. De most mi a Pilátusnak a döntő problémája itt a vergődésben? Hogy ő már háromszor kimondja, hogy nem talál Jézusban semmi bűnt. Hát akkor miért halogatja a döntését? Miért nem ereszti szabadon Jézus? Tehát a halogatás, a habozás, a késlekedés. Nem tudom, hogy ez kitartja bűnnek. A Biblia szerint egy óriási probléma az ember életben. Mert mi az emberi életünknek a legszebb ajándéka, a legszebb kiváltsága? Az, hogy van értelmünk, meg tudjuk ismerni az igazságot, és dönteni tudunk az igazság mellett. Hogyha az ember használja az értelmét, látja is a valóságot és az igazságot, de halogatja a döntéseit az életben, elképzelhetetlen veszélyek felé sodródik. Az életben a halogatott döntés, van is egy ilyen ige példabeszélek könyvében mondja a bölcs Salamon, hogy a halogatott döntés beteggé teszi a szívet. A halogatott döntés beteggé teszi a szívet. Vagyis, hogyha én látok valamit, ha felismertem valamit, ha azt mondom, hogy ez az igaz, vagy ez a jó ügy, vagy ennek az embernek az oldalán van az igazság, és én holnap felkelek, és azt mondom, hogy hát igen, de hát mi lesz velem, hogyha én nyíltan szint vallok, mi lesz velem, hogyha én egy másik ember mellé állok, mi lesz velem, és jön a halogatás, hogy azért mégse, hát azért faragjuk le a sarkokat, az éleket, hát más ember se olyan határozott, nem kell azért az életben, nem olyan forrón veszik a kását, stb. Itt van a nagy probléma. Pilátus halogatja a döntését, pedig ő mindent lát, hiszen a saját szájából ítélhetjük meg, hogy értsétek meg. Meg azt mondja, hogy nem találok benne semmi bűnt. De amikor ezt látják a papi fejedelmek, akkor újra kigondolnak valamit. Feleltek néki a zsidók. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Na, itt szólják el magukat. Ez az, amit nem kellett volna előhoznunk Pilátus előtt, hogy Isten fiává teszi magát Jézus, hát ez nem Pilátus elé tartozó dolog. Lehet látni, hogy a zsidó papi fejedelmek tehetetlenek, ők is vergődnek. Kezdenek félni, mi lesz itt ebből a dologból? Hát csak nem szabadon fogja bocsátani ezt a Jézus Krisztust, hát nem érjük el a célunkat. És most így gyorsan, settében előhoznak mindenféle vádat, olyasmit is, ami nem Pilátus elé tartozik. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült. Pilátus most kezd a dolgok tudatára ébredni, és meg fogjuk látni, hogy Pilátus komolyan elhatározza, hogy Jézus szabadon fogja bocsátani. Még inkább megrémül. Visszamegy Jézushoz, ismét bemegy a törvényházba, és szólt Jézusnak, honnét való vagy te? De Jézus nem felelt néki. Kedves hallgatók, ez is egy érdekes mozzanata a beszélgetésnek. Pilátus egyre mélyebben érzi, hogy itt egy igaz, ártatlan lényről van szó, aki nem is biztos, hogy ember, hanem a magatartása, a viselkedése valóban szinte Isten fiává teszi őt, ahogy mondják rá is, amivel vádolják, de ez igazság lehet. És visszamegy Jézushoz, hogy föltegye a kérdést, hogy honnét való vagy te? Hadd tegyem fel most önöknek a kérdést. Jézus miért nem válaszol? Jézus, ha válaszol, az is beszédes. Ha nem válaszol, abban is óriási tanítás van. Miért nem válaszol most Jézus?
de Jézus

0: nem felelt néki. Azért nem válaszolt Jézus, amiért Heródesnek sem válaszolt. Mert Jézus ezzel a hallgatásával világossá akarta tenni Pilátus előtt: Pilátus, te mindent tudsz, és közben akkor megostoroztatsz engem. Te mindent tudsz, és kielégíted a tömegnek a vérszomját. Közel vagy a megkeményedéshez, hogy ne lehessen már megszólítani, ne lehessen neked szólni egy szót sem. Mert az az ember, aki látja az igazságot, de nem teszi, ezt megtehetjük egyszer, kétszer, háromszor, ki tudja mennyiszer, de ha megtesszük ezt százszor, vagy kétszázszor, vagy ezerszer, a végén elsötétülünk. Látjuk akkor is az igazságot, de ha nem tesszük az igazságot, elsötétül, megkeményedik az ember. Ez a szentélek elleni bűn, amit a Biblia így nevez, megkeményedés, szentélek elleni bűn. Jézus nem felel Pilátusnak, mert nem lehet mit felelni. Hát te mindent tud. Mit tudok én még mondani neki? Mondanék azért Pilátus, nékem nem szólsz-e? Nem tudod-e, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Megint az indulat, mint a beszélgetés elején. A zsidó vagyok-e én, mondta a beszélgetés elején. Nekem nem felelsz-e? Tehát megint feltámad az indulata. Ugye sokszor embereknek a hallgatása és csendje kihozza a másik embert a sodrából. Pilátus nemhogy elgondolkozna Jézus némaságán, újra az indulataival nekiront, hát nekem nem felelsz, a kezemben van az életed, ha elítélek, megfeszítenek, ha nem, akkor szabadon bocsátalak, de én vagyok, a kulcs az én kezemben van. Hát Jézusnak erre már felelni kell, nem azért, mert Jézus megijedt volna, hanem helyesbíteni kell Pilátus gondolkodását. Felelt Jézus, semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Felséges felelet megint. Azt mondja Jézus, hogy Pilátus, azért hadd mondjam meg az igazságot. Istentől van minden hatalom, és aki hatalmat kap ezen a világon, Istennek majd kétszeresen kell az életével elszámolnia. Aki az életében 10-20 emberért felelős, egy kis család, egy kis környezet, annak is van felelőssége. De aki ezrekért, százezrekért, milliókért felelős, Isten megkérdezi majd az ítéletbe, hogy mit tettél ezzel a hatalommal. Visszaéltél a hatalommal, vagy mások javára fordítottad? Ezt mondja Jézus Pilátusnak is, hogy semmi hatalmad nem volna rajtam, a felülről nem adatott volna néked, de még egy nagyon gyengét kijelentést hozzátesz Jézus. Azt mondja Jézus, te tudom, Pilátus, nagyobb bűne van annak, aki a te kezedbe adott engem. A papoknak a bűne sokkal nagyobb, mint a politikai vezéreknek. Erről túl sokat beszéltem már a sorozatunk keretében. Ismét Luther híres mondását hadd idézzem. Remélem már sokan kívülről tudják. Hogyan is mondta Luther a 16. században? A világi hatalom legnagyobb gonoszsága is semmi az egyházi hatalom legkisebb gonoszságához képest. Mert a világi hatalom jön és megy, különben se veszik komolyan az emberek, de az egyházi hatalom az tekintély, annak az emberek mindenestül alárendelik magukat. Ha egy politikai hatalom nagy gazemberségeket csinál, soha nem olyan nagy gazemberséget, mint hogyha egy egyházi hatalom a legkisebb rosszat teszi, ha csak egy jótát vagy pontocskát megváltoztat az Isten szavában és törvényében. Nagyobb a bűne annak, aki a te kezedbe adott engem. És itt jön egy döbbenetes mondat, ettől fogva igyekezett Pilátus Jézust szabadon bocsátani. De hogy mondtam önöknek, vergődés. Most már nem tudja szabadon bocsátani. Azt mondja János evangélista, hogy most már Pilátus mindenféle módon szabadon akarja bocsátani Jézust. Annyira meggyőző Jézus minden válasza, felelete, magatartása. Pilátus 100%-ig mindent tud. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani. De miért nem bocsátotta szabadon? Hiszen önök is tudják a történetet, nem csak én. Miért ítéltette el Pilátus Jézust? A habozás, a késlekedés miatt. Most a papi fejedelmek és a tömeg megtalálja a gyenge pontot. Aki késlekedik és habozik, ez kockáztatja az életben. Ha valaki utána akar járni valaminek, nem tisztázott valamit, kételjei vannak, ez egy más kategória, akkor lehet évekig keresni, évekig feltenni a kérdéseket. De hogyha én látom világosan a feleleteket az élet kérdéseire, pontosan tudom, hogy mi lenne a teendő, és mégis késleltetem a döntést, késlekedés, habozás, mi a legnagyobb veszély ebben, hogy a gyenge pontot meg fogja találni. Ki fogja megtalálni? Akire azt mondja Pál az Efézusi Levél 6. fejezetében, nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a sötétség világbíró hatalmai ellen. Sátán óriási elme. Sátán, ugye akinek a neve ellenség, az Isten ellensége, egy bukott angyalfejedem óriási intelligencia, megtalálja a gyenge pontot, mindenkinél megtalálja. Az alkatában, a jellemében, az életében, a leggyengébb pontra mindenkinél rájátszik. Ahol meg lehet lékelni a hajót, ott keresi a lékelést, nem a legerősebb ponton. És ezért Pilátusnak most láthatóvá vált a leggyengébb pontja. Mi Pilátusnak a leggyengébb pontja? Az, hogy nem követi a lelkiismeret, az igazság szavát, követi a tömegét, vagyis igazi politikus ember nem az érdekli, hogy mi az igazság, az érdekli, hogy az emberek mit szólnak hozzá. Itt van a gyenge pontja Pilátusnak. És ezt a gyenge pontot most fölségesen megtalálják. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani, de a zsidók kiáltoztak mondván, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Nem vagy a császár barátja. Micsoda kifejezés. Öröklődnek a történelemben a kifejezések, nem? Az 50-es években azt hallhattuk, hogy nem vagy a nép barátja. Aki nem a nép barátja, akire azt mondták, hogy a nép nem a nép barátja, ugye annyit jelent, hogy a nép ellensége, a legnagyobb ellensége. Csengettek éjszaka, elvitték, deportálták. Ki tudja, mit tette ki az ilyen emberrel. Egy szó, egy kifejezés, ami rájátszik Pilátus gyenge pontjára. Majd hallani fogjuk, hogy mi lett Pilátussal, mit tudunk Pilátusról. Itt eltűnik a Biblia lapjain a tekintetünk elől Pilátus, de itt megtalálják a gyenge pontját. Ha eljut a császár fülébe, hogy én nem vagyok a császár barátja, megrezzen erre Pilátus. Én nem vagyok a császár barátja? Hát az állásomat kockáztatom, a jövőmet kockáztatom. A családomat, ugye Pilátusnak felesége volt, a felesége is beüzent, hogy semmi dolgod ne legyen ezzel az igaz emberrel. Ki tudja még, hogy gyermekei voltak, nem tudjuk. Pilátus megrezzen erre, mint ma is sok ember, hogy na de kérem, nekem családom van. Nekem ez az állásomba kerül. Ez a gyenge pont. Talán igaza van Bulgakovnak, amikor azt írja a Mester és Margaritában, hogy a legnagyobb bűn a gyávaság. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy lesznek emberek, akik az örök életre jutnak, mondja a 21. fejezet, és lesznek emberek, akiknek Isten nem tud örök életet adni. Miután Krisztus mindent újjátesz, lesznek emberek, akik örökké fognak élni Istennel, Krisztussal és a valaha élt igaz emberekkel, és akiknek nem adhat életet az Isten, akiktől visszavonja az élet jogát, azokról ezt a jellemzést adja, és a gyávák és a bűbájosok. És jön tovább a felsor. Első helyen áll gyávaság. De remélem a gyávaságot nem azzal tetszenek azonosítani, hogy valaki szemen szedett gyávaság, ugye, tehát hazudik, mert nem meri megmondani az igazat, vagy nem meri vállalni a dolgot. A gyávaság egy mély dolog. Ha én látom, hogy mi az igazság, tudom, hogy ezt kellene követni, és mégsem követem, ez a gyávaság. Nem az a gyávaság, amit nem tudom én a Pál utcai fiúkból belinkoltottak, hát egy kis szirupos század elejé kis löty, kis regényecske, nem mondom, hogy a maga szintjén ugye talán lehetséges olvasni 10-14 éves gyerekeknek, de az egésznek az anyaga, az erkölcsi anyaga nagyon gyenge. Hát ott ugye a Nemecsek Ernő, meg a pásztorok, ugye a bátorság, gyávaság, hogy így állítja a regény. Nem, a gyávaság ott kezdődik, amikor tudom, hogy mi az igazság, és nem látom célra vezetőnek a követését. Ez a gyávaság. Ettől fogva nem az emberek 1%-a gyáva, hanem 99%-a. A gyávaság. És amikor ezt Pilátus meghallja, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Pilátus azért, amikor hallotta a beszédet, kihozatta Jézus, és ült a törvénytevő székbe azon a helyen, melyet kőpadolatnak hívtak, zsidóul pedig Gabbatának. Volt pedig a húsvét péntekje is, mintegy 6 óra, déli 12 órát jelent, és mondta a zsidóknak, imholati királyotok. Azok pedig kiáltoztak, vidd el, feszíts meg őt, mondta nékik Pilátus, a ti királyotokat feszítsen meg. Felelték a papi fejedelmek, nem királyunk van, hanem császárunk. Akkor azért nékik adta őt, hogy megfeszítessék. Átvették azért Jézust, és elvitték. És emelvén az ő keresztfáját ment az úgynevezett Koponya helyére, melyet héberül Golgotának hívnak. ahol megfeszítették őt és ővele kettőt, egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is írt, és feltette a keresztfára, ez volt pedig az írás, a názáreti Jézus a zsidó királya. Sokan olvasták azért a címet a zsidó közül, mivel hogy közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézus megfeszítették, és héberül, görögül és latinul volt az írva. Mondták azért Pilátusnak a zsidók papi fejedelmei, ne írd a zsidó királya, hanem, ahogy ő mondta, a zsidó királya vagyok. Felelt Pilátus, amit megírtam, megírtam. Az utolsó híres szálóige, és az utolsó mozzanat a vergődések során Pilátusnak ez lett a veszte. Pilátus, akiért Isten ugyanúgy küzdött, mint minden emberért. Pilátus, aki ugyanolyan érték volt Jézus szemében, mint a tanítványai, mint bárki más, aki a közvetlen küzdelmet elutasítva áttereli a beszélgetést egy másik síkra, de Jézus még vissza tudja hozni, még tud a lelkiismeretéhez beszédet intézni, de amikor Pilátus maga fölteszi a kérdést, micsoda az igazság, és nem arra figyel, hogy mi az igazság, hanem a tömegre figyel, ábrázolhatatlan vergődés. Csak ennyit tudok mondani, így is írta meg a szórólapunkon, vergődés. Vergődés a Barabás ügy, vergődés az exehomo, vergődés az, hogy szabadon akarja bocsátani. Pilátus sorsa itt megpecsételődött, a többi csak a finálé, csak az utójáték. Megrendítő dolog, az Isten megalázott, meggyalázott állapotában Jézus Krisztus Pilátusért is mindent megtett. Nem Jézusban volt a hiba, hanem a hiba mindig ott van, ahol az ember az indulatnak enged, ahol az ember nem követi következetesen a lelkiismeret és az igazság szeretet szavát. A hiba ott van, ahol az ember a belső gyávaságnak fészket enged rakni az életében. Tehát sokan nem látják fönt már a térképet, ezért vetítem le Jeruzsálemnek a korabeli vázlatos rajza. Ugye, tehát nyugati irányban látjuk a templomhegyet, az Antonius erőt, tehát Pilátusnak a rezidenciája, Heródes palotája itt a városnak a dél-keleti részén. Itt zajlódtak le a kihallgatások, és a falakon kívül észak-nyugati irányban volt a Golgota, ahova Jézus útja ezután vezetett. A 20. századi régészeti feltárások között nagyon nagy hely illeti meg a mostani jeruzsálemi ásatások között is a Kajafás palotájának a kiásását. Újabban az utóbbi egy évben is sok régészeti hírt hallottunk arról, hogy milyen eredményekre vezetett ez az ásatás. Ez a pince, Kajafás hatalmas palotájának a pincéje, ez pedig az alapok, tehát a kiásott palotának az alapjai, ahol már födém nem maradt, ami igazolta a Bibliának a leírását, hogy Annás és Kajafás, tehát a volt főpap és a vő hatalma érvényesült ebben az időben. Jézust először ő elébük kísérték, és a Getsemáné kertbeli elfogatás után idehozták. Albrecht Dürernek a metszetét már úgy látjuk, hogy Pilátus elé hozzák Jézust. Illetve ez még a Kajafás előtti, ez onnan lehet azonosítani, nem láttam előbb jól a képet, hogy jobb oldalt Kajafás megtépi, megszaggatja a ruháit, tehát önmagából kikelve olyan dolgot tesz, amit a főpapnak nem lehetett tenni, így akar az emberekre hatni, hogy azért ítéljétek el Jézust, mert én föl vagyok háborodva, körülbelül ez a lélektana a dolgoknak. Lukasz Cranach metszetét látjuk a 16. század elejéről. Ugyanez a főpap megtépi a ruháját Hans Brüggemannnak a fafaragványán, ugyanebből a korból, tehát jobb oldalt Kajafás az a második kihallgatás során. Ugyanez persze sok festménynek a témája is, főleg 16.-17. századi német mesterek állítják szembe az egyszerű és az igazságában megrendíthetetlen Krisztust, jobb oldalt és bal oldalt, ugye az okoskodó, a fondorlatos és hatalomsóvár Kajafást. ugyanez az ábrázolás Altdorfernek, a 16. századi híres német mesternek a képén, ahogy megszaggatja a ruháit Kajafás, jobb oldalt, bal oldalt pedig Jézus, ahogy éppen az Annástól kísérik át. Közben történik meg a Péter tagadása, Rembrandt híres olajfestménye. Kajafás udvarán melegszik Péter a tűznél, bal oldalt a katonák és a szolgálólány. Jobb oldalt pedig a kép sarkában Jézus, hogy visszanéz, és most fog találkozni a tekintete Péterrel. Többször megcsodáltuk már Rembrandtnak ezt a 17. század közepi olajfestményét, ugye a gyáva Péter, a fogatkozó Péter, az előre mindent megígérő Péter azonban csúfosan megtagadja itt a mesterét. Ez az a bizonyos kő, 1961-ig divat volt a Bibliát cáfolni, hogy tudnélik Pilátus nem is létezik, mert hát a Bibliában van szó ennyi, ilyen sokszor Pilátusról. Egy olasz régész csoport ásta ki ezt a követ, ahol Pilátus, mint Rómának a hatalma, a neve és a tisztsége szerepel a feliráson. A Pilátus előtti kihallgatások azonban jóval előbb már művészeti feldolgozásokra találtak, például egy konstantinápolyi ábrázolás, a felső részen ül Pilátus a törvénytevő székében, jobb oldalt Jézus és a vádlók, ahogy kezükkel mutogatnak rá, tehát a fölajzott nép. Ugyanez a Pilátus előtti kihallgatás közel 1000 év után Munkácsinak a híres Jézus Pilátus előtt című olajfestményén. A két fehér ruha, milyen érdekes kompozíciós eljárás, hogy Jézus is, meg Pilátus is ugyanabban a fehér ruhában van. Nem tudni, hogy Munkácsinak voltak-e messze menő céljai ezzel, de a mi szempontunkból annyit megegyezhetünk, hogy Pilátus annak ellenére, amit hallottunk az előadás végén, hogy római fejjel cselekedett, és hát az életét kockáztatta. Hát ez a Bibliában könnyen nyer megoldást, hiszen ha az ember az igazságot követi és az életét kockáztatja emberi számítás szerint, Istennek ott még nagyon sok lehetősége van, hogy megmentse az életét. Seregestül lehetne idézni Jákobtól, Mózestől fogva a bibliai példákat erre. Én úgy gondolom, hogy van jelentőség, hogy mind a ketten tiszta hófehér ruhában állnak itt. Lehetséges, hogy Pilátus, mint a római jognak vagy a törvénytevésnek a képviselője, de átvitt értelemben is, hogy Pilátus lehetett volna megigazult, megjobbult ember. Ha nem ítéli el ő, bizonyára más elítéli, Jézus halála az elkerülhetetlen lett volna. De sem Júdás árulása, sem Péter tagadása, sem Pilátus ítélete nem volt szükségszerű. Nézzük azonban a kihallgatás egyes részleteit. Dürernek a metszete ismét a passió, kis és nagy passiója a 16. század elejéről. Jézust éppen most kísérik Pilátus elé. Pilátust a középkorban általában kaftánosan ábrázolják, mivel a török veszély idején a pogányság megtestesítője a török, és ezért Pilátust is így mutatják be. Lukas van Leiden kör passió sorozatán jobb oldalt látjuk Pilátust, amint megostoroztatja Jézust a tömeg előtt, ugye bal oldalra nyílik a kilátás, de itt összesereglik a sok katona, és a kegyetlenkedés a tetőfokára hág. Pilátus megrendülve nézi. Lehet látni, hogy a festők próbálják egyedíteni, egyéníteni jellemfestéssel, jellemábrázolással kísérleteznek, hogy Pilátus megrendülve, megdöbbenve nézi, hogy hogyan viselkedhet így a megaláztatások legmélyén is ez a názáreti ember. Nézzük a következő képünket. A megostoroztatás Lukas Cranachnál, itt meg bal oldalt látjuk fönt Pilátus, de nézzék meg, hogy ebben a korban, amikor még tényleg nincs ilyen Rembrandti mélységű jellemfestés, de az a nyomott állapot, ami ott van Pilátusnak az arcán, szóval nagyon jól tudja, hogy nem tesz jót ezzel, csak hát a politikusi ösztöne, hogy ki akarja elégíteni az embereknek a cirkuszi kívánságát és a vérszomját. Közben persze az elszabadult emberi gonoszsága a festőknek mindig nagy lehetőséget nyújt a korabeli gonoszságoknak a leképezésére. Ugyanez aztán a barokk korban Rubensnél, ugye a tövis koronázás és a megszégyenítő jogar helyett, ugye a nád pálcának a kézbetétele. Aztán, ha még visszamegyek egy kicsit a középkorhoz, Jörg Breu ábrázolása, ahol nincs rajta Pilátus a képen, szinte lecsupaszítva a jelenet, az emberi szadizmus és gonoszság, ahogy az ember jól érzi magát, ha a másikat ütlegelheti. Ez egy külön téma lett a festészet történetében. Látjuk, hogy később Hieronymus Boschnál is ez a visszafojtott alamuszi és mélyebb gyökerű gonoszság. Ugye általában tövis koronázás címen való festmények. Tiepolónak a késő barokk klasszicizmus kora fordulóján írt festőnek az ábrázolása szintén, de itt már élét veszi a tumultózus jelenet, annak, hogy az emberi gonoszságot ábrázolja. De még a 20. században is látunk ilyet, méghozzá magyar mestertől, Egri Józsefnek a tövis koronázás, és háttérben pedig ilyen Balaton környéki paraszt emberek arca sejlik fel, tehát hogy Jézus, ha ma eljött volna, vagy éppen mi hozzánk jönne, ma is ugyanezt tennék az emberek, hiszen nincs különbség zsidó, magyar, más nép között. Itt nem a zsidón van a hangsúly, hanem a tömegen van a hangsúly. Aztán az ecce homo ábrázolások, csak nagyon jelzésszerűen mutatom be, Lukács van Leiden nagy passió sorozatában, ugye az előtérben levő csődület, a sokaság, és ott középütt Pilátus szintén olyan kaftánosan állott jobb oldalt, és ha szembenézünk vele, és bal oldalt a meggyötölt Krisztus. Ugyanez az ecce homo jelenet középkor végi ábrázoláson, 15. században vagyunk, baloldalt Pilátus. És ugyanez Rembrandtnak a színezett részkarcán, baloldalt Pilátus, hogy látjuk, hogy mindent megpróbál. Nagyon érzékletes Rembrandtnak a beállítása, nem csak az arcon van rajta a habozás, a mindent megpróbálok, hanem az egész testalkaton, az elhelyezkedésen, a kezeknek a játékán zsidó főpapok támadnak azonban Pilátusra, hogy nem teheti meg azt, hogy Jézust szabadon bocsássa. Aztán az újabb nagy téma, amiről nem is szóltam az előadás során, a kézmosás. Nevetséges dolog volt, hogy Pilátus mosta a kezét, ez a vergődés egyik utolsó stációja, hogy tudnilik ő nem vétkes ennek az igaz embernek az elítélésében. Nagyon nagy ábrázolás, nagyon nagy téma középkortól fogva, a díszes, kaftános, csupa sejembe öltözött Pilátus és az egyszerű hamuszürke lilás vándortanító öltözékébe öltözött Jézus a két jellemnek és a két hatalomnak az ütköztetése, a világi hatalom, amely a külsőségekre törekszik, és a lelki hatalom, amely a belső értékeket közli. Ugyanez a kézmosás németalföldi mestereknél, Rembrandt iskolájában vagyunk a 17. század első felében, Pilátust jobb oldalt látjuk, éppen öntenek a kezére. Aztán ugyanez a kézmosás Altdorfernél, a német mesternél, Jézust éppen elvezetik, Pilátus pedig itt bal oldalt mossa a kezét. Aztán az itáliai festészetben is megjelenik a téma, Veronézénél Jézus fehér ruhába öltöztetett alakja magaslik ki, és szinte a képet két részre osztja, bal oldalt a tömeg, jobb oldalt pedig Pilátus, ahogy éppen öntenek a kezére. Nem lehet lemosni kívülről, amit belülről tette meg Pilátus. Befejezésül a lőcsei oltár képeit vetíteném le, amelyen különösen látjuk a Pilátus ábrázolásnak az előtérbe helyezését. Például
1: a tövis koronázás és a megostoroztatás jelenetében hátul ott az a fehér kaftános vezető ember Pilátus, érezzük, hogy ez a 16. századi mester is milyen nyomott hangulatúnak ábrázolja a Pilátust. Ugye összefont kéz és az arcának ez a nyomott lelkiállapotról tanúskodó jellege. További jelenetek, amikor kivezeti Jézust a nép elé, tehát az ecce homo jelenet, ott is látjuk, hogy Pilátus mindent megpróbál, hogy szabadon bocsássa. Jézus szinte a halál szélére került egyébként a fizikai és lelki tortúrák következtében, és Pilátus pedig mindent megtesz. Valóban, ahogy mondja a Biblia, hogy ettől fogva megkísérelte szabadon bocsátani Jézust. A következő, ugye az emberek kinagyítása, szóval a tömeg vérszomja, és aztán itt is a kézmosás, de megint látjuk, mintha Pilátus szinte nem lenne magánál. Olyan elvarázsolt állapotban van, miközben Jézust éppen itt baloldalt látjuk, Jézust elvezetik. Nézzük meg kinagyítva is. Ugye mondom, hogy nem egy nagy portréfestészeti időszakban és egyszerű, szinte a népi vallásossággal érintkezik.

0: Mindenkit köszöntök én is nagyon sok szeretettel ezen a mostani alkalmon, akik eljöttetek. Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni. Látom, ott hátul is van egy kis csapat belőletek, és itt elől is. Hadd olvassak nektek valamit, de kérlek benneteket, hogy figyeljetek nagyon, amit olvasunk. Mint a fészkén felszálló sas, ahogy az ő fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük az ő szárnyait, felveszi őket és tollain emeli és hordozza őket, az Isten is ugyanígy tesz velünk emberekkel. Megfigyelhettétek, hogy ahogy a sas bánik az ő fiókáival, kicsinyeivel, úgy bánik velünk is az Isten emberekkel. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy mit tudtok a sasról? Tudtok-e valamit a sasról? Tessék, ott hátul két kezet is látok. Hangosan mondjátok, hogy halljuk. Ragadozó, nagyon ügyes. Tessék. Jó a szemek. Így van. Vadászathoz kell. Aztán még mi jut eszetekbe a sasról? Nagy testé, tessék.
1: Fészekre
0: száll. Igen, ügyes vagy. Ugye az egyik legnagyobb testű madár a sas. Tehát amikor kiterjeszti a szárnyait, akkor így képzeljétek el, hogy ekkora, meg még egyszer ekkora. Tehát ilyen tényleg nagyon nagy. Nagyon sok felé él. Tehát van, amelyik inkább ilyen puszta helyen él, van, amelyik sziklás részeken, vagy pedig hegyek között. Nagyon szép madár, tehát amikor a sas repül, akkor nagyon méltóság teljesen, szinte alig mozgatja a szárnyait. Nagyon szépen ül ez a madár. Azonban valami, amit ez a madár ügyetlenül csinál, mit gondoltok mi? Nem tud menni. Alig tud menni. Tehát nagyon ügyesen száll, és nagyon szép, amikor ül, de a menésében olyan kis esetlen, botladozó szegény, hogy hát láthatjuk, hogy minden teremtménynek azért van valamiféle erős oldala, és van gyengébb is. Máshová fészkel, mivel többféle faja van, van olyan faj, amelyik magas fákra rakja a fészkét, van, amelyik inkább ilyen sziklás helyeken. És képzeljétek el, hogy olyan ügyes fészek rakó, hogy röptében lecsípi az ágat, a bokorról, a fáról, és aztán abból építi fel a fészkét. Tehát nagyon, nagyon ügyesen és hatékonyan csinálja ezt a dolgot. Mit olvastatunk a sasról itt a Bibliában? Hogy a sas ugye felszáll a fészkéről, és a fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük a szárnyait, felveszi a fiókáit, és tollain emeli és hordozza őket. Szerintetek miért, tehát a sas miért lebeg a fiókái felett? Miért terjeszti ki felettük a szárnyait? Mit gondoltok? Tessék? Mondjad ott hátul, tessék?
1: Hogy védje őket.
0: Hogy védje. Mitől kell védeni a kicsinyeket? Mitől kell védeni? Tessék? Nagyon ügyes vagy. Így van. A másik dolog pedig, hogy felemeli tollain, hátára veszi a fiókáit, és úgy hordozza őket. Miért kell? Miért van erre szükség? Domi?
1: Igen,
0: védi a ragadozó állatok. De miért emeli fel a kicsinyeit, és miért hordozza szerintetek? Tessék? Nagyon jó, szokják a magast. Tessék? Így van, nagyon ügyes vagy. Tehát amíg még a repülést tanulják, és lehet, hogy csak egy ideig bírják, de aztán elfáradnak, akkor alájuk száll, felveszi őket, és akkor ott közben meg tudnak pihenni. Na gyerekek, azt olvashattuk, hogy az Isten is ilyen hozzánk. Az Isten is kiterjeszti szárnyait felettünk, mivel mi az ő kicsinyei vagyunk. Még akkor is kicsinyei vagyunk, hogyha már 40 éves felnőttek vagyunk, meg 50 éves felnőttek. És miért kell, hogy kiterjessze az Isten szárnyait felettünk, és védjen bennünket? Mit gondoltok? Mitől kell bennünket? Sátántól kell. Aztán mitől kell még védenie bennünket? Mit gondoltok? Tessék?
1: Ragadozó
0: állatoktól. Hát nagyon sokféle baj leselkedik az emberre, és bennünket is védenie kell az Istennek, és a szárnyait ki kell, hogy terjessze fölöttünk. Tehát nagyon sok minden dologra gondolhatunk. Volt az én életemben, tudjátok, már több olyan, amikor a közlekedésben régen szerettem motorozni, meg jártam autóval, és bizony nagyon sokszor belekerültem olyan helyzetbe, hogy éreztem, hogy csak az Isten óvott meg, adott figyelmességet, vagy tette a másik embert is, a másik autós társamat is figyelmessé, hogy nem történt baj, hogy nem estünk le az útról, vagy nem koccantunk össze. És akkor eszembe jutott az, hogy igen, az Isten angyalai óvnak bennünket, és az Isten kiterjeszti a szárnyait felettünk, hogy ne essen bajunk. Volt egyszer, képzeljétek, egy olyan költözésem, hogy egy ilyen néhány órás költözés volt, és előtte is esett az eső, meg utána is esett, de a költözés időszakában éppen kisütött a nap. És még az a sofőr bácsi is, aki vitt és segített pakolni, ő is megjegyezte, hogy micsoda Istenem van én nekem, azért ez egy érdekes dolog, hogy az Isten ránk így figyel, és így meghallgatja a kérésünket, hogy megoltalmaz az esőt. Hogy esőben azért elég nehéz költözködni, nem? Hát ott pakoljuk a dolgokat az autóra, és megázik minden. Az Isten kiterjeszti a szárnyait felettünk, és őriz bennünket. De mit gondoltok az, hogy valósul meg, hogy felvesz bennünket és hordoz bennünket az Isten ugyanúgy, mint a sasa fiókáit? Miért kell az embert hordozni meg felvenni? Na, mit gondoltok?
2: Majd meg kell védeni minket a szátántól.
0: Igen, meg kell védeni. De miért kell bennünket hordozni is? Mi emberek, van olyan dolog, amit nem tudunk csinálni? Vagy van olyan dolog, amiben elfáradunk? Mit gondoltok? Jut nektek eszetekbe olyan dolog, amiben kaptatok segítséget az Istentől, mert erőtelenek voltatok hozzá, vagy gyengék voltatok? Valamiben segített az Isten? Na, jut eszetekbe valami? Tessék, ott hátul. Tanulásban. Nagyon ügyes vagy. Voltak konkrét példák az életedben, amikor tapasztaltad ezt? Gyerekek, biztos emlékeztek arra az evangéliumi történetre, amikor Jézushoz úgy tudtak elvinni az emberek egy barátjukat, hogy felvették, megbontották a tetőt, és leengedték Jézus elé. Emlékeztek erre? Miért kellett azt az embert úgy vinni Jézus elé? Mert nem tudott járni, lebénult. És az Isten rendelt embereket. Azok a barátok, azok az Isten segítői eszközei voltak. Hogy vegyék fel, és vigyék oda. És az ember tudjon Jézussal találkozni, és tudjon meggyógyulni. Voltunk egyszer Erdélyben kirándulni, és az egyik túratársunknak, egy lánynak kificamodott a bokája. Most mi lesz? Azt a lányt hordoznunk kellett az ölünkben, felváltva. Vinni kellett, mert nem tudott járni. Nem hagyhattuk ott. Ővele is végig kellett menni az utat, és ezért felváltva fel kellett kapni az ölünkbe, még jó, hogy könnyű volt, és ezért ő is tudott részesülni a kirándulásban. És még egy harmadik esetet is hadd mondjak el nektek, egy gyülekezetben történt, ahol egy néni régóta imádkozott a férjért. Tudjátok, miért imádkozott? Mit kért? A férje régóta alkoholos ember volt, és az egészségét is már nagyon elitta, és régóta imádkozott azért, hogy ez az ember gyógyuljon meg, és az ő férje tudjon leszokni az alkoholról. Azonban már olyan régóta imádkozott ezért, hogy egyszer csak elfogyott már a türelme és az ereje, és azt mondta, hogy úgyse lesz ennek értelme, én ezt nem csinálom tovább. Én már ebben nem hiszek, hogy a férjem meg fog változni. És akkor azt mondták neki a testvérei a gyülekezetben, hogy ha te nem imádkozol, akkor mi fogunk imádkozni. És mi kitartunk veled, és mi továbbra is segítünk neked, és hordozzuk ezt a dolgot. És a bácsi már nagyon idős volt, 80 éves volt, amikor letette a poharat. Amikor abba hagyta. Fél évszázadot, 50 évet átívott az életében. És 80 évesen letette a poharat. Mert amikor ez az ember elfáradt már, és azt mondta, hogy én már ebben nem bízom, és én ezt már nem tudom csinálni, akkor az Isten felemelte őt, felvette őt, hordozta őt a hittestvérei által, a többi ember által, hogy de igenis mi segítünk neked, és imádkozunk, és ne adjuk fel, és csináljuk tovább. És megvolt az eredménye. Gyerekek, ne felejtsétek el, hogy ahogy a sas Szeretettel gondoskodik a fiókáiról, szárnyait kiterjeszti felettük, védi őket, és aztán hordozza is őket, hogy tanuljanak repülni, tanuljanak élni. Ugyanígy bánik velünk az Isten. Hát kívánom, hogy sokszor tapasztaljátok ezt az életetekben, hogy így szeret bennünket az Isten. Köszönöm szépen a kedves figyelmeteket, segítségeteket. Kedves gyülekezet, az Efézusi levélből szeretném olvasni az igét a mai alkalmunk alapgondolataként. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 4. fejezetéből olvasok. A 25. verstől a 32. versig terjedő részét olvasom az Efézusi levél 4. fejezetének. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki oroz, vagyis lop, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által pecsétet kaptatok a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség, felgerjedés, harag, lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. A felolvasott ige szakasz központi részének én a 30. verset vélem, és szeretném, hogy elsősorban erre irányítanánk a figyelmünket, ahol azt mondja Pál apostol, szeretettel erre kérlel bennünket, hogy mi meg ne szomorítsuk az Istennek ama szent lelkét, aki által mi elpecsételtettünk a teljes váltságnak napjára. Azért olvastam azonban hosszabb részt, hogy ebben az ige szakaszban lássuk, hogy mi mennyi mindennel meg tudjuk szomorítani a szent lelket. Milyen sok dolog kapcsán, milyen sok élethelyzetben, nem csak a felgerjedéssel, nem csak a haraggal, nem csak a lármával. Leginkább ehhez szoktuk kapcsolni ezt a felhívást, hogy a haragvó, felgerjedő, indulatos ember megszomorítja a szent lelket. Azért olvastam hosszabb ige szakaszt, hogy lássuk meg, hogy milyen sok minden egyébben is, és egyébbel is meg tudjuk szomorítani a lelket az életünkben, a saját lelkünkben, tehát mennyi mindent munkálna bennünk a Szentlélek, milyen sok ponton szeretne jót készíteni, jót elvégezni, vajon bennünk társakra talál-e? Megengedőkre talál-e? Nyitott szívű emberekre talál-e? Együttműködőkre talál-e? Vagy pedig ellenálló emberekre talál, akik megszomorítják őt, megszomorítják az ő munkáját és személyét. És ezért mondja azt a 30. versben, mint egy központi kérlelésként, hogy ne szomorítsuk meg, mert mi egy pecsétet kaptunk. Kedves gyülekezet, az Istennek a legfőbb vágya az, hogy az embert hitében, szívében, felismerésében, az Isten iránt megnyíló szeretetében elpecsételje magának. Hogy az ember eljusson az életében egy olyan helyzetbe, hogy ki tudja azt mondani, hogy én most az Istené vagyok. Hogy egy pecsétet hordozok már az életemen, magamon. Az Isten elpecsételt magának. A római levél 5. fejezetének az 5. verse ezt úgy fogalmazza meg, hogy a reménység bennünket nem szégyenít meg, hogy céllal érünk, és ezt a célt el is tudjuk élni, és az Isten dicsősége majd ki fog ábrázolódni rajtunk, és ez nem magunknak köszönhető, hanem a Szent Lélek formálja ki, és mivel ez a reménység nem szégyenít meg, azért nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nékünk, ez a pecsét. Ez a pecsét. Az Isten elpecsételt minket magának. De hozzáteszi az apostol, hogy a teljes váltságnak napjára történt ez az elpecsételés. Ez mit jelent? Hát a teljes váltság mi a Bibliában? Római levél 8. fejezetének a 23. verse azt mondja, hogy mi fiak, a lélek zsengéjének birtokosai, várjuk a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Ez a teljes váltság. Amikor Jézus visszatér, a feltámadás és az átváltozás a megváltásnak az utolsó mozzanatát is, cselekményét is elvégzi rajtunk, hogy a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó test halhatatlanságba öltözik, és akkor elnyeletett a halál, és mi már teljesen az Istenéi vagyunk. Ez a teljes váltság. Krisztus váltság műve ott fog befejeződni. És kedves gyülekezet, amikor azt mondja a Biblia, hogy az Isten bennünket arra napra pecsételt el, a teljes váltság napjára pecsételt el, ez azt jelenti, hogy az Isten odáig bennünket szeretne elvezetni, azt is meg akarja valósítani. Nem hajótörött, küszködő, elbukó és aztán a végső győzelemről lemondó emberekként szeretne minket látni, hanem odáig elvezetni, hogy az is a miénk legyen. A teljes váltságnak napjára pecsételt el bennünket, és ennek az a nagy bizonysága, hogy megkaptuk a pecsétet. Hogy az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkre, és hogy a Szentlélek a mában is, a jelenben is munkálkodik értünk, és munkálkodik bennünk. Tehát az elpecsételés tulajdonává tett az Istennek, és ha mi nem állunk ellene a léleknek, ha nem szomorítjuk meg a szent lelket, akkor már most biztosan tudhatjuk, hogy a végső váltság napjára is az Istenéi lettünk. És nem kérdés, hogy odáig el tudunk jutni. Az Isten odáig bennünket elvezet, és az a végső váltság is a miénk lesz majd. És kedves gyülekezet, ennek a hátterén mondja azt az apostol, hogy te ember, aki a Krisztust elfogadtad az életedben, egyetlen egy fontos dolgot

jó király, jó próféta és jó pap, ha a Szentlélek, az Isten lelke ural engem, őriz engem, vezet engem, akkor tudom ezt betölteni. Ez a lehetőség a győzelemre. Ezen a háttéren érthető az, hogy amikor Elízeusnak az Isten felkínálja illés által, az ő elődje által azt a hatalmas lehetőséget, kérj, amit akarsz, akkor Elízeus tudja, mit kell kérni. A lélek kettős mértékét kérte Elízeus, mert tudta, hogy neki erre szüksége van. Ha csak nyomába szeretne lépni illésnek, neki kétszer olyan segítségre van szüksége, mint amennyit illés kapott. Tisztában volt ez az ember azzal, hogy mennyire semmit nem tehet az Isten nélkül. De ez nem elriasztotta őt és megijesztette, hanem azt mondta, hogy akkor adjon az Isten kétszeres segítséget nekem. És megkapta Elízeus? Megkapta Elízeus ezt a segítséget. És ezen a háttéren érthető az is, hogy miért bátorított Jézus bennünket arra, hogy kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert mindenki, aki kér, az kap. Ki keres, az talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Mert ha ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jókat adni, mennyivel inkább áld az Isten, tessék, szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Mert az Istennek ez a legnagyobb ajándéka. Nem csak Salamonnak adatott az meg is Elízeusnak, hogy kérj, amit akarsz. Nekünk is megadatik. Minden embernek megadatik. Kérj, amit akarsz. Mit kérsz, ember? Amikor az Isten nagy dolgot akar adni, akkor az ő szent lelkét adja nékünk. És mennyire érthetetlen, hogyha az ember úgy él hitben, és úgy akar győzelmet aratni az életében, úgy akar előre jutni áról a bére, és úgy akar megoltalmaztatást nyerni a maga választotta varga betűktől, hogy közben nem ezért imádkozik leginkább. Nem ezért, nem a Szentlélek jelenlétéért, a vele való közösségért imádkozik leginkább. Az Apostolok története című könyv megfogalmazza, hogy Krisztus nem változtatott egyházának tett ígéretén, hogy a szent lelket ma is olyan készséggel kívánja elküldeni, mint ahogy az apostolok korában. Az, hogy a Szentlélek munkája ma nem látható annyira egyháza körében, annak tudható be, hogy nem kérik ezt úgy, ahogy kellene, és azért nem kérik, mert nem értékelik úgy, ahogy értékelhető. És ezért láthatunk sok esetben és sokfelé az Isten egyházában lelki sivárságot, sötétséget, hanyatlást és halált. Ezért. A Szentlélek a legnagyobb ajándék. És az Isten olyan mértékben kívánja ránk árasztani, amilyen értékbértékben éhezzük, szomjazzuk, és befogadni kívánjuk. A Szentlélek azóta, hogy Isten életet teremtett a földünkön, azóta a Szentlélek életet ad, és életet tart fenn. Ilyen értelemben a Szentlélekkel minden embernek van kapcsolata. De az Isten többet szeretne adni. És nem csak a lelkiismeretre hatását szeretné adni a léleknek. Nem csak, amikor tekintünk olyan emberekre, népekre, akik Bibliát, evangéliumot, Jézust megváltott nem ismernek. De a Szentlélek által a lelkiismeret szavát hallják. Ez is nagy dolog. De nekünk az Isten még többet szeretne adni. A Szentlélek Krisztus helyettese. A Szentlélek befogadása Krisztus befogadása. Krisztusnak minden javában részünk lehet, ha a Szentlélek bennünk munkálkodik. Kérhetünk a Szentlélektől sokszor türelmet, sokszor békességet, sokszor bátorságot, sokszor örömöt. A lélek gyümölcsei ezek, és magunktól nem teremhetjük soha. De amikor a lélek bennünk lakozik, mindazt megkaphatjuk, amit az Isten Krisztus által nekünk felkínál, ami Jézus győzelmes életében látható. Testvéreim, mit jelent

Ezek után az, hogy ne szomorítsuk meg a szent lelket. Néhány példát engedjetek meg, hogy megfogalmazzak ezzel kapcsolatban. A legfontosabb az emberi életben, vagy nem akarok túlozni, fogadjátok inkább úgy, hogy az egyik legfontosabb dolog az életünkben, amit a Szentlélek szeretne bennünk munkálni, az az önvizsgálat. Az önvizsgálatra hívás. De nem ám akármikor, hanem minden nap. Minden nap. Elmulasztani az önvizsgálatot úgy, hogy napok telnek el az életünkben, ez a Szentlélek megszomorítása. Azért, mert a Szentlélek bennünket minden nap önvizsgálatra szeretne hívni. Mit szeretne munkálni bennünk a Szentlélek? Jézus azt mondta, János Evangélium a 16. fejezetében olvashatjuk, hogy ő elküldi a Szentlélket azért, hogy bennünket elvezéreljen minden igazságra. Milyen igazságról van itt szó? Minél többet tudjunk a Bibliából? Nem. Noha az is fontos, de itt nem erről az igazságról van szó. Amikor a Szentlélek minden igazságra szeretne bennünket elvezetni, akkor az azt jelenti, hogy minden élethelyzetben, mert minden élethelyzet más vagy új lehet, a fejlődést úgy biztosítja számunkra, hogyha mi ebben igaz módon megállunk. Ez már az élet, ez nem egy eszme. Ha igaz módon megállunk. És ez a Szentléleknek a munkája. De igaz módon megállni, vagy az elbukásokból tanulni, ehhez önvizsgálatra van szükség. Az Isten bennünket fejlődő kereszténységre hívott el. Péter, aki megtagadta az ő urát, mert szolgák megkérdezték, hogy ismered-e őt, Péter nem vállalta fel, hogy Jézushoz tartozik. Mi lett ebből a Péterből? Mi lett ebből a félénk emberből? Bátor ember lett. Krisztusért mindenkor kiállni kész ember lett. Krisztusért a megfeszítést, a keresztre feszítést vállalni tudó ember lett. Azért ez elég nagy változás, nem? Lépésről lépésre vezette Pétert az Isten. És ahogy Pétert vezette lépésről lépésre a Szentlélek. És Péter nem szomorította meg a Szentlelket, hanem engedett, amikor őt önvizsgálatra hívta. Ezért a gyáva emberből bátor ember lett. És belőlünk is az Isten mindenfajta gyengeségünket tekintve más embert akar formálni. Győztes embert szeretne formálni. De ehhez mi kell? Ehhez önvizsgálat kell. És hogy mi, tudjátok, gyakoroljuk-e az önvizsgálatot, ez úgy gondolom leginkább az emberi kapcsolatainkban mérhető le. Hogy mi önvizsgálatot gyakorló emberek vagyunk-e? Veszély az a gondolkodásunkban, amikor azt mondjuk, hogy ha valamire a lélek nem késztet bennünket, azt nem kell megcsinálni. Gondoljátok, hogy így van? Vagy lehet, hogy késztet a lélek, csak én nem hallom. Csak én nem értem. Mindaz, ami a Szentírásban leíratott, és előttünk áll, abban nyugodjunk bele, hogy a lélek mindannyiunkat késztetni szeret. Az Isten, amit megfogalmazott az ő beszédében, ugyanazt szeretné munkálni a lélek által. A 25. és 26. versekben azt olvashattuk, hogy ne hazudjunk egymás ellen, ne hazudjunk az igazság ellen, és le ne menjen a nap a mi haragunkon. Ezt olvassuk. Én úgy gondolom, azt nem vállalnánk magunkra, hogy mi hazug emberek vagyunk. Nem, a hazugság az távol áll tőlünk. Azért annyira becsületes, őszinte emberekké váltunk már az Isten által, hogy mi hazug emberek nem vagyunk. De tessem, hadd kérdezzem, hogy az őszinteség, az igazi nyíltság annak a szintjén, ahogy a Szentlélek megvilágosítaná a szemeinket és a szívünket, éle bennünk. És ezt mi el tudjuk-e fogadni? Nemrégen azt mondta az egyik testvérem egy másik gyülekezetből, oda ment az egyik testvéréhez, és azt mondta, engem annyira bánt ez a helyzet, hogy közöttünk nem az a kapcsolat van, mint régen. Tegyünk valamit ezért. És azt mondta neki a testvére, nem kell nekünk semmit tenni, nincs semmi baj közöttünk. Azt mondja, nem mondd már, hogy nincs semmi baj. Hát én érzem azt, hogy kerülsz engem. Hát én érzem azt, hogy mi nem olyan szeretett kapcsolat vagyunk, mint régen. Hát már, bocsánat, ezt már nem ő mondta, hanem én teszem hozzá, hogy még a kiskutyus is megérzi azt, hogy szeretem-e vagy nem. Nem ám a másik ember. Azt mondja, én nem tudom tőled ezt elfogadni.
te velem nem beszélsz úgy, nem köszönsz úgy, stb. Stb. Érzem, hogy nem az a kapcsolat. Aztán a testvérünk kényszerítve volt, és le kellett ülni, és meg kellett beszélni, hogy igen, nincs az a kapcsolat. És ez az ember nem volt szabad, hogy ellenálljon a léleknek, és nem volt szabad, hogy megszomorítsa a lelket. Mert olyan is van, amikor valaki kitart ebben, és azt mondja, hogy hát de értsd már meg, hogy nincs semmi problémám veled, és lehet, hogy még össze is vész a másikkal, hogy mit macerálsz engem, mikor semmi problémám veled. Egy másik esetről is hallottam, amikor az egyik testvér megkereste a másikat, és azt mondta, hogy te figyelj csak, le kellene már ülnünk beszélgetni egymással, mert olyan sok dolog feszül közöttünk, amit mi nem tárgyaltunk ki. És azt mondta neki, hogy hát nekem veled semmi problémám nincs, nincs miről beszéljünk. Hát úgy gondolom, ezzel árult el leginkább, hogy van miről, nem? Mert ha hozzám odajön bárki, akkor azt mondom, hogy hát veled, hát természetesen, hát örömmel, hát bármiről, hát testvérem vagy, nem? Hát beszéljük meg, és lehet, hogy tényleg nincs semmi, akkor az majd derüljön ki. Azt mondja az ige, ne hazudjunk az igazság ellen, és ne szomorítsuk meg a Szent Lelket, amikor segítene. Volt egy tapasztalatom, amikor felismertette velem a lélek, és úgy éltem meg, hogy szinte ez is csoda, hogy az ember átélhet úgy napokat vagy heteket az életében, ami még súlyosabb, hogy valakivel szemben feszült, vagy valaki úgy nem fér a bögyébe. A bocsánat, hogy így fogalmazok, csak hogy értsétek. Tehát, hogy valaki úgy kiszorult a lelkéből, és én is tapasztaltam azt, hogy nem érzem jól magam. Valami miatt nem érzem jól magam. Aztán az Isten elcsendesített és rámutatott arra, hát azért nem érzed jól magad, mert háborogsz, berzenkedsz, és elégedetlenkedsz a te lelkedben a másik emberre nézve. Jól van ez így? Most át tudnád te őt ölelni? Vagy meg tudnád mosni a lábát? Vagy kész lennél bármire, hogy megcselekedd érte? És igen, el kellett ezt ismerni, és szembesülni kellett ezzel, hogy én nem szeretem a másik embert. Ez egy veszedelmes helyzet, ez a kárhozat. Uram, ments ki engem ebből. Ments ki engem ebből. És az Isten hatalma kiveszi ezt a mi lelkünkből, és mindent, amit a szívünk szintjén átadunk az Istennek, és engedünk a Szentléleknek, Isten megváltoztat bennünket, és átformál bennünket. Mert mi nem olyan emberek vagyunk, és nem olyan emberek leszünk, ami a saját erőnkből telik, hanem amire a lélek elvezet, és amivé akarunk válni, és amire nézve odállunk az Isten mellé, és letesszük, és azt mondjuk, hogy Uram, bennünket ilyen emberré formálj. Kedves gyülekezet, a Szentlélek bennünket a 32. versre emlékeztetve fog késztetni mindig. És a 32. versben pedig azt olvashattuk, hogy legyünk jóságosak, legyünk irgalmasak, engedjünk meg egymásnak, amiképpen a Krisztus is megengedett nekünk a Krisztusban. A lélek erre hivatkozva fog bennünket önvizsgálatra késztetni. Engedünk-e neki? Vagy megszomorítjuk őt? És azt mondjuk, hogy nem kell ezzel annyit foglalni. Mit kell annyit lelkizni? A kereszténységnek nem kenyere a lelkizés. Jól el vagyunk egymással a gyülekezetben. Igaz, hogy van, akit megölelek, van, akit meg valahogy elkerülgetek. De azért nem kell ezzel annyira foglalkozni. A Szentlélek azt mondja, hogy kell. Mert nem lehet ember, akit te ne tudnál szeretni. Nem lehet ember, akiben ne látnád az elveszett bűnös embert, akire irgalomra kell mozduljon a lelked. És nem tűrhetsz meg semmit, ami Sátántól eredne, és ami a szeretetlenségben ő tartana téged. Kedves gyülekezet, a Szentlélek azonban nem csak a bűnt felismerni segít bennünket, hanem szeretné azt is megmutatni az életünkben, és újból visszatér, és újból megszólít, hogy én vajon a helyemen vagyok-e az életemben. Helyemen vagyok-e az életemben a munkáimat, a szolgálimat, a tevékenységemet, az időfelhasználásomat illetően, annak értelmében és annak tükrében, hogy az Isten szeretné. Helyemen vagyok-e?
Az Isten bennünket a lélek által vezetni szeretne. Én mindig megdöbbenek, és önvizsgálatra kényszerülök, amikor a római levél igére gondolok, ahogy a 8. fejezet 14. versében azt olvashatjuk, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Ebből az következik, hogy akiket nem vezérel, azok nem az Istennek fiai. Ebből ez következik. Miben szeretne, mit gondoltok, vezetni bennünket a lélek? Miben? Mindenben? Azt hiszem, példabeszédek könyve 3. fejezete megadja erre a választ. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére ne támaszkodjál, és akkor minden te utadban megismered őt. Az Isten ezt szeretné. Minden te utadban megismered az Istent. Mindenben. Legapróbb dolgokban is. Sokan vagytok ugye, akik autót vezettek. Kerülnétek ki mondjuk egy buszt, és éreztek egy késztetés, hogy most ne előzz, mert valaki lehet, hogy ki fog lépni. Tapasztaltatok ilyet? És nem előztél, és valaki kilépett. Egyszerű, a legalapvetőbb dolgokban. Mennyit költs egy cipőre? Ez minőség is legyen, de megvehető is legyen. Nemrégen voltam látogatni, és valaki megosztotta velem az egész életének a problémáját, baját, és biztos ismeritek azt az érzést, hogy hű, most mit segítsek? Uram, most mit adjak ennek az embernek? És az Isten adott gondolatot, hogy milyen könyvet adjak, milyen CD-t adjak, és amikor ezt elolvasta, meg aztán hallgatta, akkor azt mondta, hogy te eltaláltad, mi kell nekem. Mondom, én nem találtam el. Én nem tudom, hogy neked mi kell. Mi nem tudjuk a másik embernek, mi kell. De az Isten tudja. Az Isten ad tanácsot és ad vezetést, hogy mi ebben tudjunk segíteni másoknak. Aztán egy másik dolog, tapasztaltam az életemben, hogy volt egy bizonyos helyzetben, egy költözés kapcsán egy egyértelmű vezetés. De az a vezetés az olyan volt, hogy imára nem jött semmi, imára nem jött semmi, aztán egyszer csak az imára jön egy olyan válasz az Istentől, hogy mint amikor kigyulladnak a reflektorok, és látod, hogy ez az út. És nincs kétség. Ez az út, és ezt kell cselekedni. Igen ám, de az történt, hogy én ebből éltem, és hát nyilván jó élni a tapasztalatainkból, és jó visszagondolni arra, hogy az Isten segített és lehajolt hozzám az ő emberéhez, és aztán jött egy következő ugyanolyan élethelyzet, és azt hittem, hogy az Isten most ugyanígy fog engem vezetni. Az ember azt várta, hogy amit az Isten egyszer megmutatott ilyen úton módon, vezetést és bátorítást adott ilyen úton módon, akkor én most nyugodtan várhatok, mert az Isten ugyanilyen úton módon fog majd vezetést adni. Szerintetek, ha ezt adná az Isten, az nekünk javunkra lenne? Abban semmiféle fejlődés nem lenne az életünkben. Egyszerűen lélek nélküli, gondolkodás nélküli, fejlődést nélkülöző emberek lennénk, és az Isten másképp is tud szólni, ami ebben a helyzetben számomra nyilvánvalóvá vált, hogy ne én szabjam meg az Istennek, hogy engem mindig ugyanúgy vezessen. És mindig ugyanolyan módon adjon értésemre és tudtomra valamit. Hanem az Isten engedelmességet vár. És az engedelmesség, a teljes szívből megnyílás az Isten előtt meg tudja ragadni azt a másfajta isteni vezetést is. Tehát belekerültem ebbe az újabb helyzetbe, és akkor megint azt vártam, hogy Uram, szólj, és adj nekem jelt, és add nekem ugyanazt a jelt, mert az én lelkemnek erre van szüksége, mert ha ezt nem adod, aki nem merek lépni. És az Isten nem adta azt a jelt. És hiába kértem, nem adta, viszont adott mást. Adott mást. Azt adta ebben az időben, hogy kezembe került egy reggeli áhítatos könyv, és megfogalmazta ott, ezekben a vívódásos napjaimban, megfogalmazta, hogy az Isten nem szeretne bennünket ugyanúgy és ugyanúgy vezetni, hanem az engedelmességet kéri, és nekünk nem szabad, hogy azokra a mankókra építsünk és nehezedjünk, hogy ami a múltban volt, az biztos, hogy ma is így lesz, mert mi ugyanazt szeretnénk átélni, és ugyanolyan érzéseket szeretnénk elnyerni. Ezt így, ahogy van, megfogalmazta, és akkor azt mondtam, ez a válasz.
Sokszor az Isten a belátásunkat kéri, a felismerésünket kéri, és nem akarja kiszolgálni abból a hitetlenségből származó igényünket, hogy adj jelt nékünk, mert a zsidók is csináltak ilyet, és minél több jelt kaptak, annál hitetlenebbé váltak. Nekünk nem mindig a jelre van szükségünk, hanem azt mondja az ige, hogy meggondolás őrködjék feletted, és értelem őrizzen. És amikor már beláttál valamit, hogy az kötelességed, akkor ne jelt kéreges. És akkor ne régi, sztereotíp módon várd az Istentől a régi mintára és a régi formára újra ugyanazt. Utólag nagyon hálás vagyok ezért, hogy az Isten tanított erre, és biztos, hogy van is szükségem a későbbiekben, hogy ne régi tapasztalatokból éljek ilyen értelemben. Világos, azt mondja a Biblia, el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről, áldjad én lelkem az Urat. Emlékezzünk azokra a szabadításokra, amiket kaptunk. De nem fognak ismétlődni a helyzetek. És az Isten nem ugyanúgy fog bennünket vezetni. Az Isten engedelmességet vár. Szeretné az Isten megmutatni a tevékenységünket is, hiszen ha mi az Isten fiai, Isten gyermekei vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy az Istennek lelke vezérel bennünket, és megmutatni ezt mindenféle foglalatosságunkban, és megmutatni a szolgálatunkban is. A bizonyságtétel azt mondja, hogy amennyire biztosan megvan a helyünk a mennyben, ismeritek ezt a részt? Hogy folytatódik? Annyira biztos, hogy megvan az Istentől készített feladatunk itt a Földön. Testvéreim, mi tudunk erről? Látjuk ezt? Értjük ezt? El tudtuk fogadni? Be tudjuk tölteni? Engedünk a Szent Léleknek, amikor erre rávezetne? Vagy pedig megszomorítjuk a Szent Lelket? A látásban járás megszomorítja a lelket. Sokszor helyünket, munkánkat, foglalkozásunkat, időtöltésünket illetően könnyen döntünk, könnyen határozunk, pedig azt mondja a Szentírás, hogy hitben járjunk, és ne látásban. Sokszor lehetetlennek tűnő utakra nem merjük rátenni a lábunkra, tudjátok miért? Mert emberileg azt látjuk, hogy nem lehet és nem fog menni. Biztos? Biztos? Péter, amikor kivetette a hálót Jézus parancsára, akkor szembe kellett menni a logikával és a korábbi tapasztalatokkal? Szembe kellett menni, nem? Egész éjjel nem fogtak semmit tudni. Mégis Jézus akkor mondott valamit. Neked ezt meg kell tenned. Félre a logikával, félre az emberi tapasztalatokkal, félre az emberi félelmeiddel, neked ezt tenned kell. Testvéreim, a Szent Lélek így szeretne bennünket vezetni. És azt mondja, hogy ne szomorítsuk meg a Szent Lelket, hogy erre mi nem figyelünk, vagy nem fogadjuk el. De az Isten munkálkodik értünk, munkálkodik bennünk. Szeretné, ha dolgainkat rábíznánk. Szeretnénk, hogy ezáltal nem csak a bizalmunkban erősödnénk, hanem hogy a mi füleink is halljanak az Istenre, és legyenek élesek, legyen nyitott a lelkünk, hogy figyeljünk az ő késztetéseire. Azt mondja az ige, füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. A legkisebb bizonytalanságra jó egyébként ilyenkor odafigyelni, mert mondjuk, ha ebben az esetben úgy telnek a napok, hogy én elbizonytalanodom, és az Isten nem ad megerősítést, akkor biztos, hogy más az ő akarata. Akkor engedjük meg azt, hogy a lélek vagy megerősít valamiben, vagy pedig meggyengít. És aztán a későbbiek megmutatják, hogy igazán milyen eredmény született. A másik dolog, amiről engedjétek meg, hogy beszéljek, ez pedig a lélek szeretne bennünket lecsendesíteni. Ez nem kis feladatám a mai világban. Lecsendesíteni az embert egy ilyen szaladós, rohanós, semmire nincs időm világban. Az ige, amit idéznék Jakab levelében, azt mondja, hogy legyetek gyorsak a hallásra és késedelmesek a szólásra. Mit jelent ez? Vannak helyzetek, ahol gyorsnak kell lennem a hallásra, hogy meghalljam a Szentlélek mit mond, és késedelmesek a szólásra, mert lehet, hogy az indulatom vinne, és én szólnék, csak éppen fű nem fog teremni ott, ahol én szólni fogok. Ott meg lesz jócskán majd a baj.
Mennyi kárt okozott az emberi világban a meggondolatlan beszéd? A bizonyságtétel azt mondja, hogy helyre nem hozható károkat okozott meggondolatlan beszéd. Így olvashattuk a 29. versében, Efézusi Levél 4. fejezetének 29. versében, hogy semmi rothadt beszéd szátokból ki ne menjen. Hogy a beszédünkben legyünk meggondoltak, megfoltoltak. Voltatok már így családban, vagy az emberi kapcsolataitokban, amikor szinte éreztetek késztetést, hogy most ezt ne mondd, vagy ne így mondd, vagy nem jött még el az ideje, és ne mondd. És az ember nem hallgatott rá, és kimondom. Na aztán utána a jövő és az eredmény kit igazolt, nem engem, hanem az Isten szelíd és kedves kérlelését. Milyen jó lett volna, ha nem mondod, mert fölgyújtottad a házat, tudnélik. Mert két ember szembe került egymással, két ember eltávolodott egymástól, megvan a baj, megvan a háborúság. És milyen nagy ajándék, milyen nagy áldás, amikor csendességben meg tudjuk hallani, meg tudjuk ragadni, és el is tudjuk fogadni a lélek késztetését, hogy te ezt most ne mondd, mert ezzel kárt teszel. És aztán majd máskor megnyitja az Isten annak az útját, hogy mi beszéljünk valamiről, mert nyilván nem letakarásáról van szó a problémáknak és az elfelejtéséről. Ide szeretném sorolni azt a fajta beszédet, ami a másikra nem figyel. Nagyon sokszor tetten értem magamat is ezen, és megfigyeltem másoknál is. Van olyan beszédünk, kedves gyülekezet, ami nem abból táplálkozik, hogy az embernek mire van szüksége, hanem én mit akarok elmondani. És arra figyelek, hogy én azt elmondjam. Arra, hogy azt jól megfogalmazzam, arra, hogy az szép legyen, arra, hogy abból semmi ne hiányozzék, de hogy a másiknak erre szüksége van-e, az egy más kérdés. Testvérem, ez a más kérdés legyen a legnagyobb kérdés. Figyelni az emberek szükségleteit. Jézus Krisztusról azt olvashatjuk, hogy éberen figyelte mások szükségleteit. És amikor látta azt, hogy valakinek milyen helyzetben van, és mire van szüksége, és mit szóljon, akkor szólt. És úgy szólt. Jézus ezt motiválta, és ezt vezette. Ezt a vezetést is vegyük el a Szentlélektől. Ne az legyen nekünk feltétlenül a legnagyobb dolog, hogy van nekünk valamink, és azt át kell adni. Ez fontos. De nem mindegy, hogy mikor. Nem mindegy, hogy kinek, és nem mindegy, hogy hogyan. Hanem mi az, amivel én építek? És mi az, amivel én ártok? Lehet, hogy nagyon jót mondok, de ha nem jókor, akkor ártottam. Bár csak nálunk is, mint megváltónknál, Krisztusnál, ilyen lenne a sorrend. Figyelni az emberekre. Meglátni, felismerni, hogy most nekik mi kell. És azt mondani, és azt adni. És zárásul, végezetül szeretnék arról beszélni, hogy a Szentlélek vigasztal minket. János Evangélium a 16. fejezetében Jézus azt mondta, hogy a Szentlelket ő elküldi úgy, mint vigasztalót. Jaj, de jó, hogy valaki vigasztal bennünket. Tudtok ti olyanról, hogy a vigasztalót visszautasítja valaki? A vigasztalást visszautasítja valaki, és megszomorítja a szent lelket? Tudtok ilyenről? Pedig van ám. Pedig van. Kedves gyülekezet, amikor a magunkat sajnáló kesergés vesz rajtunk erőt, akkor mi könnyen meg tudjuk ám a szent lelket szomorítani. Amikor közelít hozzánk a szent lelk, és azt mondja, hogy ne csüggedj el, és ne keseredj. Más dolog csüggedezni, és más dolog elcsüggedni. Nem? Más dolog kétségeskedni, meg kétségbe esni. És amikor ugye a világ fájdalmait magunkra vesszük, mert ismerjük ez is milyen, hogy most minden fájdalom az enyém, akkor jön a Szentlélek, és próbál bennünket vigasztalni, és ad gondolatokat. Ad például ilyen gondolatokat, hogy hát a Jóisten szeret téged most is, és tud erről a helyzetről, amiben te vagy. Ezt lehet, hogy adja neked közvetlenül, vagy adja valaki más által, testvéred által, vagy társad által. Az Isten tud erről a helyzetről. Erőt fog adni neked. Ha valaki megbántott téged, lehet, hogy ez nem is szándékos. Ha megbántott,
Sokkal inkább ő a vesztes, és nem te, akit megbántottak. És egyébként is, ki vagyok én ember, hogy én mindig a jót érdemelném, hogy engem senki ne bántson már. Ugye a megsértődő ember erre kevésbé szokott gondolni. És testvéreim, hogyha mi a léleknek, amikor így jön, közelít hozzánk, hogy te most ne add fel ezt, és ne terülj el, és állj fel, mert neked tovább kell menned. És ha az ember itt elkezdi magát sajnáltatni, akkor a Szent Lelket megszomorítottuk. Akkor a Szent Lelket elűztük. Akkor a Szent Lélek nem tudott bennünket meggyógyítani. Tehát még erre a helyzetre is érvényes az, amit a Biblia így mond, hogy meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert a Szentlélek előtt, még amikor vigasztalni, gyógyítani akar, akkor is meg tudjuk keményíteni. Ne tegyük ezt. Vigasztalásként éltem meg azt is az életemben a közelmúltban, hogy vannak a szeretteink körében olyan emberek, és olyan bajokkal küzdő és mélységben lévő emberek, akikért próbáltam tenni sok mindent a magam részéről, és rájöttem arra, hogy én már nem tudok mit csinálni. És akkor a Szentlélek azzal próbált vigasztalni, hogy valamit még tehetsz értük, könyörögj értük továbbra is. Mert ez nem olyan kis dolog. Ez nem semmi dolog. Úgy gondolom, amikor lemondunk mi egy emberről, lemondunk valakinek a megváltozásáról, vagy valakinek a gödörből való kiemelkedéséről, és azért mondunk le, mert mi már nem tudunk érte többet tenni, akkor ezzel is megszomoríthatjuk a Szentlelket, mert a Szentlélek jön és vigasztal, és azt mondja, hogy az Istennek még sok útja lehet, hogy valakit kimentsen a bajból. És az egyik ilyen eset egy régóta tartó dohányzás, amiben kérlelés, próbálkozás, sokszori kudarc, több évtizedes megkötözöttség, és maradt az ima, Urunk, mi nem szeretnénk erről lemondani. Segíts ki ebből. És az Isten egy olyan úton segítette ki azt a valakit, hogy egy másik jellegű betegsége is megerősödött, elment az orvoshoz, szembesült azzal, hogy mire van szó, mi minden forog kockán, hogy ő most megszabadul, vagy nem szabadul meg. Megkapta az emberi segítséget sok oldalról, és letette a cigarettát. És testvéreim, mit mond a szeretetről az ige? Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Még akkor is, ha ő ebben semmit nem tudott csinálni. Még akkor is, hogyha az Isten megmutatta, hogy látod, milyen gyenge és tehetetlen ember vagy, semmit nem tudsz érte tenni, de imádkozni tudsz. És az Isten elküldi az ő szabadítását. Lehet, hogy teljesen más úton és más formában elküldi. Egy másik eset, ahol az apa és a lánya egymástól távol kerültek, és próbált az ember itt is segíteni, ott is segíteni, maradt az ima, és az Isten olyan úton segített, más ember által, nem általam. Én nem tudtam értük tenni. Engem az Isten nem tudott felhasználni. Maradt az ima, maradt a könyörgés, de egy másik embert fel tudta használni, hogy ott egy olyan találkozás legyen hosszú idő után, egy olyan megbékélés, ahol egymás nyakába tudnak esni, és zokogni tudnak, hogy miért alakult ez így. És az ember átéli ezeket a csodákat az életében, és átéli így a Szentlélek munkáját, aki vigasztalóként jön az életünkben, és megmutatja azt, hogy itt vagyok, és lehet, hogy másképp segítek, mint gondolnád. Más úton nyúlok hozzá egy problémához, mint azt sejtenéd. Az se baj, ha te ebből kimaradsz. De tartsál ki a hitben, a reménységben, mert az Isten megmutatja az utat. A Szentlélek vigasztalása ezt is jelenti. És testvéreim, én azzal szeretném zárni ezt a mostani ige tanulmányt, hogy amit sok ember talán félreért a Bibliában, az az elhangzottak hátterén érthető. Amikor a Filippi levélben azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel töltsük a jövevénységünk idejét, mert Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a véghez vitelt, akkor ez azt jelenti, hogy a Szentlélek minden napunkra és minden helyzetünkre nézve elkészítetett, mint mennyei segítő, mint aki által maga Krisztus van jelen.
És hogyha a Szentlélek az, aki az akarást is és a véghezvitelt is munkálja bennünk, akkor azért mondja, hogy félelemmel töltsük jövevénységünk idejét, hogy ne rontsuk el. És ne álljunk ellene. Nekünk elfogadni kell. Bennünket az Isten elfogadásra hívott, ahol naponta szeretné, ha megújítanánk a szeretett szövetségünket ővele az engedelmesség útjain. Az Isten erre vár. És akkor csodákat fog tenni az életünkben. Engedjünk a Szentléleknek, ne szomorítsuk meg. Elpecsételt bennünket a végső váltság napjára, az övéi vagyunk, elvezet bennünket oda. De akkor féljünk is. Ezt jelentse a félelem, hogy én nem akarok, Uram, más utakra térni. Én nem akarok ellened állni. Én nem akarok süket lenni és vak lenni a te útjaidra, hanem szeretnélek megérteni téged és engedni neked. Az Isten adjon ebben megtartást és győzelmet kívánom mindannyiunknak. Amen. Édesatyán, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged. És köszönjük azt neked, hogy te kitartottál értünk, és melyikünk mennyi időn át, több-kevesebb időn át, ahogy ellenálltunk neked, és várattunk téged. A te szereteted kitartott értünk, míg el nem jutottunk oda a te segítségeddel, hogy ne álljunk ellened, és fogadjunk el téged. És te birtokba tudtad venni a mi szívünket. Te fel tudtad velünk ismertetni azt, hogy hogy szeretsz, hogy Krisztust adtad értünk, és új életre hívsz bennünket. Köszönjük, hogy pecsétet kaptunk. De köszönjük a te ígéreteidet is, hogy ez a pecsét a teljes váltságnak napjára szól, illetve addig szeretnél lelked által bennünk munkálkodni, és oda elvezetni, és a gonosz ellenségeskedését megtörni, attól bennünket megvédeni, megoltalmazni. Kérünk, Urunk, hogy amiről énekelhettünk is, hogy a te gondviselésed az mindent elkészített, mindent elrendelt a mi életünkre nézve. Segíts, hogy ne álljunk ellene, ne szomorítsuk meg a te lelkedet, hanem engedjük, hogy a megszentelés, a megjobbítás, a felemelés, a vezetés, az önvizsgálatra hívás, a bátorítás és a vigasztalás munkáját el tudja bennünk végezni. Segíts, ezt el tudjuk fogadni, hogy ahogy naponta bennünket engedelmességre hívsz, tudjunk tényleg engedni neked. Kérünk téged, hogy legyünk ezáltal, ennek útján, ennek folyamata által megtartott emberek általad. Köszönjük lelked drága munkáját, hogy nem hagy magunkra, hanem velünk van, és mindvégig kísér bennünket. Segíts, édesatyánk, hogy általa megtartott, megszentelt embereid lehessünk. Jézusunk érdeméért köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.

alszol. Támadj fel a halálból, és ha ezt megteszed, felragyog néked. Nem csak, hogy meglátod, megismered, felragyog előtted a Krisztus, az életed beragyogott, áldott élet lesz. Feltenném a kérdést, ennek az igének a hátterén vajon milyen a mi lelki életünk? Alvó emberek vagyunk, akik úgy jövünk, megyünk, de a figyelmünk nem is ott van, ahol, amire irányítani kellene. Halott emberek vagyunk, akikhez nem kár szólni, úgyse teszünk meg semmit. Vagy élő emberek vagyunk. Itt a gyermekeknek szóltam Sámuelről, azt hiszem mindannyian megfigyeltétek, hogy Sámuel se alvó, se halott nem volt. Abban a pillanatban, amikor elhangzott az isteni szó, hogy Sámuel, Sámuel, abban a pillanatban ugrott fel, és ment, és az Isten rendelkezésére állt. Illetve hát ő nem az Isten, hanem ugye a főpap rendelkezésére állt. Nem véletlen, hogy ebből a kis gyermekből olyan próféta lett, aki élete utolsó leheleteig az életét foltmentesen a mindenható Istennek szentelte. Milyenek vagyunk? És ebben ugye nem lehet ezt mondani, sokszor hallom emberektől, hogy ez a gyülekezet ilyen, vagy ez a gyülekezet olyan. Hát én ismerem az ország minden gyülekezetét, én egy gyülekezetről sem mernék egy ilyen jelentést kiállítani, hogy ez a gyülekezet élő gyülekezet, ez a gyülekezet halott gyülekezet. Van olyan gyülekezet, én dolgozom még a Miskolci gyülekezetben is, 70-valahány tagja van, 12 helyen tevékenykedik, 12 helyen tart evangelizációt. De vannak más vonatkozásai, más vonásai is, amelyek másról beszélnek. Szóval nem lehet azt mondani, hogy általánosítottam egy gyülekezetre, hogy ez a gyülekezet nagyon buzgó, ez a gyülekezet halott gyülekezet. És nem is a mi feladatunk különben sem, hogy bírálatot mondjunk bárki felett, mert aki ma azt hiszi, hogy ő áll, vigyázzon, hogy el ne essék, mondja a Szentírás. De magunkra nézve fel kell tenni a kérdést, én milyen vagyok? Milyennek lát engem az Isten? Ha az Úr bármikor szólít, bármit kér tőlem, boldog örömmel mondom-e én is Sámuel együtt, hogy szólj Uram, hallja a te szolgád. Ugye később aztán ezt tanácsolta neki Éli, hogy ezt mondja, és ezt mondta az Istennek. Milyen gyermekei vagyunk az Úrnak? És egy következő kérdést, mit vár tőlünk az Úr? Milyennek szeretne látni bennünket az Isten? Péter apostol első levele, 2. fejezete, 9. versét olvassuk el. Nem fogunk sok bibliai igét olvasni, de most még az elején. Kérem, hogy ezt olvassuk el. Mindannyian körülbelül kívülről tudjuk, mégis olvassuk el, mert nagyon fontos dolgot mond. Péter apostol első levele, 2. fejezete, 9. versét olvasom. Mi az Isten célja, hogy tekint Isten a gyülekezetre, milyennek akarja látni? Így mondja Péter apostol által a Szentlélek. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Milyen céllal? Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Mi az Isten terve az ő gyermekeivel? Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, kiválasztva az örök életre, királyi papság, akik őt hirdetik az egész világnak, ahol megfordulnak, ott róla tesznek bizonyságot. És megtartása való nép, Istennek, Isten ilyennek akarja látni az ő gyermekeit, Isten ilyennek szeretné látni azokat, akik az életüket neki szentelték, akik állítják, hogy az ő gyermekei. Kedves testvéreim, a közösség, az Isten népe soha nem volt ilyen állapotban, illetve nagyon-nagyon ritkán volt ilyen állapotban. Ugye az Ószövetség, ez tulajdonképpen egy Ószövetségből idézett ige, már Izraelnek mondta az Úr, hogy lesztek nékem papok, birodalma és szent nép, mert enyém az egész föld. Tehát ez volt az Istennek az Ószövetségi néppel az ő vágya. Betöltötte az Ószövetségi nép?
betöltötte? Ugye erre sem nagyon lehet egyértelmű választ adni, mert legnagyobb részt nem, de azért volt nagyon-nagyon rövid, egy-két rövid időszak, amikor viszont igen. Hadd kérdezzelek benneteket, mikor? Először és legdiadalmasabban mikor? Ugye most Sámuel koráról szóltunk, illetve az ige Sámuelről szólt. Sámuelnek mit is kellett megprofétálnia? Élinek? A családja felől? Mit kellett megmondania? Hogy az ő gyermekei olyanok, mint a Béliál fiai, és Izrael népe tönkre megy, a Fridládát majd fogságba viszik, és a fiai meghalnak. Ide jutott le Izrael a legnagyobb mélységbe. És ennek az egy prófétának az idején hova jutott el Izrael? Mondjátok, Dávidot ki szentelte fel királlyá? Ki kente fel királlyá? Tessék? Ugyanez a Sámuel. Tehát abból a mélységből egy ember öltő alatt, még Sámuel ideje alatt felemelkedett Izrael egészen a Dávid koráig. A Dávid koráig. És az ő fia idején történt az, amit a Szentírás leír, hogy milyen mértékig töltötte be Izrael népe Salamon király idejében azt a rendeltetést, amit itt az igében olvastunk, hogy választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép, hogy ezt milyen mértékig töltötte be Isten népe Sámuel, illetve Salamon király idejében. Emlékszünk bizonyára mindannyian rá, hogy eljött egy Séba királynő asszonya messze-messze Jemen vidékéről, és azt elment a királyhoz, hogy megnézze az ő életét, az ő szolgálatát, az ő udvarát, udvartartását, és amikor megnézett mindent, akkor azt mondta, hogy én olyan dolgokat hallottam felőled, amit hinni se akartam, de nekem felét sem mondták el. Mind igaz, amit mondtak nekem, de a felét sem mondták el. Isten népe olyan lelki állapotba emelkedett fel, ahogy a Szentírás mondja, ugye, hogy tényleg olyanná vált, amit itt az ige mondta, hogy választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép, és az életükkel hirdették annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívta el az ő gyermekeit. Az Ószövetségről nem is szeretnék többet szólni. Hadd kérdezzem meg, és az Új Szövetség idejében? És az Új Szövetség idejében? Az apostolok korában milyen volt Izrael? Igen, az apostolok korában milyen volt az apostoli gyülekezet? Hát amikor az Úr Jézus Krisztus a Földön járt, általában az emberek az apostolokról mindig olyan elragadtatással beszélnek, nekem mindig küszködnöm kell, hogy ne teljesen más stílusban szóljak róluk. Marakodtak egymással, hogy ki a nagyobb, hogy ki ül a jobb és bal kéz felől. Még az édesanyjukat is rábírták, hogy jöjjenek el Jézushoz, hogy kérjék már meg, hogy mondják Jézusnak, Uram, hadd üljön az én két fiam a te jobb és bal kezed felől. Nem tudom, hogy mit, hogy éreztük magunkat, hogy éreznénk ma magunkat. Egy gyülekezetben eljönne egy édesanya, és kérni, hogy az én két fiam legyen itt a két legfontosabb ember ebben a gyülekezetben. Na hát ilyenek voltak. Aztán átkozódva esküdözött Péter, hogy nem ismerem azt az embert. És a többi sorolhatnánk tovább. De az Úr ezekkel a gyenge, erőtlen emberekkel fáradozott, mert tudta, hogy ezek az emberek lesznek az evangélium hatalmas hírnökei. És mit tett Isten ezért, hogy ez megtörténhessék? Mit tett az Úr Isten ezért? Olyan jó lenne, hát ugye nem lehet, és nem is akarom ezt, hogy fárasztó legyen, és kellemetlen a sok kérdés, de, és hogy kellemetlen legyen, most válaszoljunk, vagy ne válaszoljunk, de egyik dologra általában nem szoktunk odafigyelni. Mit tett az Úr értük? Elvette tőlük a szeretett mestert. Elvette tőlük azt a mestert, akihez különben a mai Biblia tanulmányunk alapján is, nem akarom azt a nagyon erős kifejezést használni, ami ide illő lenne, így költik fel, hogy mester, nem törődsz vele, hogy mi elveszünk. Szóval még a nehéz helyzetben is arcátlanul költik fel a mestert, hogy törődj már velünk.
és az Isten megengedte, hogy ezt a mestert, aki a legszörnyűbb körülmények között is ott volt mellettük, és egy szemrehányó szó nélkül fogadta el ezt a magatartásmódot. És csak azt mondta, hogy hogy van, hogy nincsen hitetek? Miért vagytok ilyen kicsiny hitűek? És teljesítette az ő kérésüket. Nos, szóval az Isten azt tette, hogy ezt a szent, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus elvette tőlük. Iszonyatos megrázkodtatása. De azért azt hiszem, azon ritkán gondolkozunk el egész komolyan, hogy milyen lehetett a tanítványoknak úgy végignézni azt a két napot, ami ugye az utolsó vacsorától a megfeszítésig tartott. Az valami iszonyatos lehetett. Látni, mi azt reméltük, ugye mondják a feltámadott Krisztusnak, hogy pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki megszabadítja az ő népét, és mindennek ma már harmadnapja van. És őt kivégezték. Micsoda megrázkodtatás lehetett ez az ő számukra. És amikor aztán Jézus feltámadt és megjelent nekik, akkor volt a másik hatalmas dolog, amit az Isten értük tett. Kitöltötte az ő szent lelkét rájuk. Így mondja a Szentírás, hogy mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, jött el a Szentlélek és töltötte be a házat, ahol voltak, és megjelentek fölöttük kettős tüzes nyelvek, és kezdtek más nyelveken szólni. Isten a nyelveken szólásnak az ajándékát ajándékozta nekik. Ez az, amit az Isten tett. Hadd kérdezzem meg, mi volt ebben a tanítványok része? Mi volt ebben a tanítványok része? Mert a mi tanításunk, a mai időkre szóló tanításnak a lényege ez lesz. Mi volt ebben a tanítványok része? Ugye a Szentírás azt mondja, hogy ők, talán olvasnám az Apostolok Cselekedetei könyve második fejezetében az igét, Apostolok Cselekedetei könyve második fejezetében ezt olvasom az első verstől, és mikor a pünkösd napja eljött, minnyájan egy akarattal együtt voltak, és lő nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, eltöltötte az egész házat, ahol ültek,

ismert el, hogyan tudtak ezek az emberek egy akaratra jutni. És itt van a mai tanításnak a legfőbb mondani valója, testvérim. Az Evangélium szolgái című könyvünkben találjuk ennek a leírását, nem olvasnám. Csak szeretnélek kérlelni benneteket, otthon vegyétek elő és olvassátok el a Pünkös című fejezetet. Megrázó, ahogy itt leírja ez a rövid írás. Azt írja, hogy Isten művének semmi nem tud jobban ártani, mint a testvérek közötti egyenetlenség. Semmi nem tud az Isten ügyének jobban ártani, mint az Isten gyermekei között uralkodó egyenetlenség. És amikor erre a tanítványok rájöttek, és ott volt a hatalmas megbízás, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, tanítsátok, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Akkor a tanítványok elkezdtek gondolkozni, és ugye nyilván az Isten szent lelke, az Úr Jézus Krisztus meghagyatkozása késztette őket, hogy nem, ebben az állapotban mi nem maradhatunk. Itt valaminek történnie kell. Az Isten a maga részét el fogja végezni, de velünk meg kell történjék az a hatalmas csoda, hogy oda megyünk a másikhoz, akit korábban bántottunk, akit megvetettünk, akit lenéztünk, aki fölé helyezni akartuk magunkat, és elmondjuk, hogy testvér, Gyurikám, ne haragudj, megszóltalak, hátad mögött beszéltem. Nem tudom, mi mindent tettek, amit hát ők tettek akkor, bocsáss meg nekem. És ez nem formai bocsánatkérés volt, hanem olvassuk, hogy remegő ajakkal szóltak egymáshoz, a lelkük mélyén megrendülve, hogyan lehetünk az Isten ügyének az átkára, hogyan lehetünk olyan emberek, hogy valljuk az ajkunkkal, hogy mi az Isten ügyét szeretjük, és munkálni akarjuk, és a magatartásunk pedig gyalázza az Isten, és nem olyanok vagyunk, mint amilyeneknek lenni kellene. És ekkor jött, amit az igében olvastam, jöttek a kettős tüzes nyelvek, és szállt mindazokra, akik ott abban a házban voltak. Ugye 120-an, mint egy 120-an mondja a Szentírás. És milyenekké lettek ezek az emberek? És milyenekké lettek ezek az emberek? Ugye utaltam rá, hogy Péter átkozódva esküdözött. És most ugyanez a Péter, amikor maga elé hívta az a főtanács, hogy ebben a névben meg ne próbálj szólni. Akkor azt mondta, testvéreim, ítéljétek meg ti magatok, megtehetem-e, hogy amit én láttam, amit hallottam, amit a kezeimmel illettem, láttam a Krisztus hatalmas csodáit, megtehetem-e, hogy az ő nevében ne szóljak. És mondhattak az emberek, amit akartak, börtönbe zárhatták, előkészíthették a kivégzését. Ennyit nem zavarta őt. Ott ült a kivégzés éjszakáján is. Négy katona, ekkor már nem is a zsidók, hanem egy a római hatalom akarta kivégeztetni őt, amikor látta a Heródes, hogy tetszik a népnek, hogy kivégeztette Istvánt, akkor erre föl akarta kivégeztetni. És Péter hogy ült ott az őrei között? Ez nekem mindig olyan különös. Én voltam, nem kivégzésre szántam, de letartóztatottam. És hát bizony, addig nem tudtam elaludni, amíg ki nem imádkoztam a lelkemből a szorongást. És csak akkor, azon a nyomorult pritsen, amin volt, akkor feküdtem le. De olyan nagyon, azért nem kellett volna nagyon sokat küszködni az angyalal a felébresztéssel. De az ember érzi, amikor a Szentírás mondja, hogy Péterhez jött az angyal, hogy alig tudta felkölteni őt. Aztán ment és vezette ki. És amikor elment egy gyülekezethez, boldog örömmel, most a részletekre be itt nem megyünk bele, de boldog örömmel vették tudomásul, hogy igen, itt van az Isten velünk. Itt van azt az embert, akit ezen az éjszakán, vagy a következő reggelen akartak kivégezni, az Isten megszabadította. És mentek és végezték úgy a munkát, hogy a zsidók a végén azt mondták az apostoloknak, hogy ki betöltöttétek Jeruzsálemet a ti tudományotokkal. Az egész várost betöltötték. Nem volt tévé, rádió, nem volt kommunikációs eszközöknek a sokasága. És mégis betöltötték Jeruzsálemet az ő tudományokkal.

még egyszer hadd kérdezem, mi volt a titka, ami bennük rejlett? Isten küldte az ő szent lelkét. Isten végezte a maga csodáját. Isten küldte az ő angyalát, hogy szabadítsa meg Pétert. Isten küldött, mindent megtett az Isten. De mi volt az ő részük? Hogy amikor feszültség volt még közöttük, akkor elmenjenek egymáshoz, és azt mondják, testvér, bocsáss meg nekem. És leülünk, és elmondod, hogy mi az, ami fáj neked. Én szeretnék veled békességben élni. Szeretnék úgy élni, hogy áldás legyünk együtt is a gyülekezet számára, de a mi lelkünkben is békesség legyen, és tényleg oda tudjuk magunkat szánni az Istennek. Szeretett kedves testvérim, hadd kérdezzem meg, hogy vajon erre készek vagyunk-e? Feltenném a kérdést, van nekünk is ígéretünk, hogy Isten csodákat fog cselekedni az ő népével? Van ígéretünk a Bibliában, hogy az Isten csoda dolgokat fog tenni? Van ígéretünk, hogy az Isten meg fogja tisztítani az ő népét, és hatalmas munkát végez? 8. fejezetéből, Jelenések könyve 18. fejezetéből olvasom az első verset, első és második verset. És ezek után láttam más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől, és kiáltott teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott Babilon, és nem olvasnám tovább. Mit mond ez az ige? Még egy következő kérdés, milyen időre nézve mondja ez az ige? Kicsit problematikus erről szólni, de azt hiszem mindannyian ilyen kicsit lélegzett visszafolytva figyeltük meg az ezelőtt két héttől visszafagy, ezelőtt egy héttől visszafelé számolt két hetet, ugye a pápa halálát, temetését, az új pápa választását, nem tudom, ti hogy voltatok vele. Tőlem sokan kérdezték, hogy mi a véleményem. Azt mondtam, hogy ez a pápa többet elért a halálával, messze sokkal többet, mint amit a 26 éves életével. Aztán megválasztották azt a József Ratzingert pápának, akinek a pápa választás előtt és alatti mondása ez volt, hogy olyan pápát kell választani, aki megváltoztatja ezt a világot. Ennyit szeretnék, ami teljesen tárgyilagos dolog mondani. Az igéből pedig csak még annyit hozzáidézni, hogy az egész föld csodálva fogja követni ezt a hatalmat. Az egész föld csodálva fogja követni ezt a hatalmat. És mindannyian jól tudjuk, akik az igét jól ismerjük, hogy mit kell hirdetnie Isten népének ebben az időben, ahhoz, hogy ez bekövetkezzék, amit itt az igében olvastam, hogy leszáll egy hatalmas angyal, és az egész föld fénylik annak a dicsőségétől, és mit kell annak a népnek hirdetnie. Egy olyan üzenetet, amivel nem lehet az emberek elé állni. Rám sokszor, még egyszer hadd mondjam, sokan kérdeztek rám ez alatt az idő alatt volt, hogy evangelizáló istentiszteletet tartottam, és ott hát nyilvánvaló volt, hogy katolikus ember kérdez rám, hogy mi a véleményem. Mondhattál-e ott valami mást, mint pozitív véleményt? Vagy ha nem pozitívat akartál, akkor nagyon tárgyilagosat, amit ha akart, majd tovább épített magában. És az Isten népének majd azt a szolgálatot kell elvégezni, majd otthon olvassuk el a következő verseket, hirdetni hatalommal az üzenetet, amit a Szentírás itt elmond ezután. Erre ki alkalmas? Erre ki alkalmas? Csak egy olyan emberi közösség, amelyik onnan felülről, az égből kapta meg a kenetet, akikre nézve igazrá válik az, amit itt ez az ige mond, hogy a föld fénylik az angyal dicsőségét, hogy ez nyilván
ebben az esetben itt nem angyalt kell értenünk, ugye ez egy jelképes beszéd, hogy angyal, most nem akarok erre nagyon kitérni, csak ugye van amikor a Szentírás az angyalon magát, az Úr Jézus Krisztust érti, van amikor az angyalon tényleges mennyei angyalt ért, van amikor különleges, Isten különleges gyermekeit, szolgáit érti, tehát van amikor embereket ért. És itt ebben az esetben is a Szentírás egyértelműen arról beszél, hogy olyan emberek, akik az életüket átadták az Istennek, ezek az emberek fogják hirdetni az üzenetet. És ezek milyen emberek kell, hogy legyenek? Hogy is hangzott az alapigénk? Serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Isten ma élő népe alvó, halott, vagy éber állapotban van. Ugye nem olvasom fel, meg is ígértem, de az időkeretünk sem engedi, hogy a Jelenések könyve 3. fejezetében a laodíciai gyülekezethez intézett üzenetet felolvassam. Mindannyian ezt is, Bibliát jól ismerők tudjuk. Mit mondott a Szentírás? Azt mondott, hogy gazdag vagy, meggazdagodtál, semmire nincs szükséged, és nem tudod, hogy szegény, nyomorult, nyavajás, vak és mezítelen vagy. És akkor az Isten odafordul, Krisztus odafordul, és azt mondja, én azt tanácsolom, hogy vegyél tőlem, gyere hozzám! Rendelkezésedre állok, áldani akarlak, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy. Tehát megpróbáltatások között is megálló hitet védj tőlem. Ugye a tűzben megpróbált aranyon ezt érti. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Fehér ruhát, megszentelt tiszta életet a rongyait helyett. Hogy ne látassék ki a te mezítelenséged rúdsága, Krisztus életszentségének a palástját őzd magadra hitáltal, hogy győző gyermeke legyél. És szemgyógyító írral engedd megkenni a te szemedet, hogy láss. Ezt miért mondja az Úr, hogy szemgyógyító írral kenn meg a te szemed, hogy láss? Mert mit, hogy látja magát Isten ma élő népe? Hogy is idéztük az igét, hogy semmi bajom nincs, gazdag vagyok, semmi problémám nincs. Na kenn csak meg azt a szemedet, és lásd meg azt, amit én látok rajtad, hogy nyomorult, nyavajás, szegény, vak, mezítelen vagy. Lásd meg már magad úgy, ahogy vagy, hogy nem csak, hogy alszol, hanem halott is vagy, a bűn fogja vagy. Nem érdekel az Isten ügye, mondod az ajkaddal, mondod, de az életeddel nem teszed. Minden lefoglal téged, csak éppen a legfontosabb nem. Ne engedd, hogy ebben az állapotban maradj. Isten ezt akarja elérni. És azt mondja a Szentírás, és talán már ezt az igét nem olvasnám, Ézsaiás proféta könyve 49. fejezetében van egy csodálatos szakasz, ahol leírja a Szentírás Isten gyermekeinek, Isten népének a megújulását. Azzal kezdődik ez a leírás, hogy azon panaszkodik a proféta szavai szerint Isten népe, hogy ügyemmel nem gondol Istenem. Isten nem törődik velem. Isten magamra hagyott. És akkor az Isten visszakérdez, hogy igen, van olyan, hogy elfeledkezik egy anya a gyermekéről? És ha mégis elfeledkezne, én te rólad soha, én markaimba metszettelek fel téged. És akkor azután elkezdi mondani, hogy csodálatos dolgok fognak veled bekövetkezni. Elősietnek majd a te fiaid. Elősietnek a te fiaid. Alvó ember nem siet. Ha mégis mennie kell, akkor vonszolja magát. Akik katonák voltunk, tudjuk milyen az, hogy menetelni kell éjjel, és már majdnem elalszunk, már majdnem fölbukunk, de kell húzni magunkat. Itt nincs sietés. Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled. Emeld fel szemeidet, mondja az Úr igéjét, és nézd meg, hogy minnyáján egybegyűlnek, fiaid ölben hozatnak el. És akkor te megkérdezed, hogy ezeket kiszülte, én gyermektelen, fogoly voltam, én számkivetett voltam, a hitéletem nem ért semmit. Ezek honnan vannak? És akkor utána elmondja a proféta Isten szavát, hogy az Úr az ő kezét értett felemeli.
Az Isten megteszi a maga részét, ő felemeli az ő kezét, ő az ő hatalmát megmutatja a népek között, ő hasít utat arra, hogy elmondhassd az Isten üzenetét. Hogy ne félned kelljen kimondani azt, amit az Isten rád bízott, ne szorongva hirdesd az ő üzenetét. Ő felemeli az ő kezét, az ő hatalmának a jobbját. De te kész vagy-e? Inkább így mondanám, én kész vagyok-e? Ez mindannyiunknak. Én kész vagyok-e az életemben ott húzódó szennyet, tisztátalanságot, kilátszó, csúnya, mezítelenséget, kész vagyok-e elrendezni az Istennel? És szeretett testvérem, hadd mondjam nektek, hogy nagyon-nagyon magamra is értve szólok erről, amikor készültem erre az ige hirdetésre, mélyen-mélyen érintett, hogy igen, elkötelezettek vagyunk. Mélyen elkötelezettek vagyunk arra, hogy átgondoljuk az életünket, és ahol rendezetlen dolgaink vannak, bárkivel, oda keresünk alkalmat, és elmenjünk, és azt mondjuk, testvér, üljünk le, és addig fel ne álljunk, amíg a közöttünk lévő feszültséget, vagy rendezetlen kérdést, vagy bármit el nem rendezünk, mert addig sebesen zúgó szélnek zendüléséről még csak szó sem lehet, pedig Isten ma is akarja adni az áldást. Kész az út, mihelyt felkészül az Isten népe, abban a pillanatban kész lesz az út. Azt írja Ellen White egy helyen, hogy Isten népe előtt dicső nap hajnala dereng, ha megtagad minden közösséget a bűnnel és a világgal, szóval a világias, bűnös élettel. Kész vagyok-e erre? Vágyom-e elhagyni az én bűneimet? Énekelhetjük azt, amit az énekkar énekelt, hogy vágyódva nézek fölfelé a mennek a ormai felé. Leszáll-e az én Istenem trónjáról, hogy segítsen? Ezt hiába énekelem addig, amíg énekelem ezt megszenteletlen ajakkal. De amelyik pillanatban kész vagyok Isten előtt megalázni az én szívem, és megalázni a másik testvérem, tehát előttetek, bárki előtt, akinek valami baja, panasza, gondja van velem. Abban a pillanatban Isten jönni fog, meggyógyít, felemel, és elvégzi azt a munkát, amit ő végezni akar, hogy visszatérhessen az a Krisztus az ég felhőiben, aki vágyódik már népével találkozni, és az ő népét magához venni. Szeretnénk ott lenni, bocsássatok meg, buta kérdés. Mit keresnétek itt, ha nem oda vágyakoznátok? De azért teszem fel, hogy komolyan megvizsgálom, tényleg ott akarok-e lenni? Nem csak szeretnék, akarok ott lenni? Bármit kér tőlem az Isten, kész vagyok rá? Én nem tudom, ti hogy vagytok, amikor én az Urat úgy igazán megismertem, már felnőtt ember voltam, már felszentelt prédikátor voltam, amikor úgy, tényleg úgy érzem, hogy az Istennel találkoztam, és ne haragudjatok azért, amit most mondani fogok. Akkor én ezt mondtam, nem csak úgy belül magamban, hanem másoknak is. Ha tőlem az Isten azt kérdezni, hogy kérné, hogy kifordított ruhával induljak el lapos kúszásban a világ körül, boldog örömmel elindulnék. Mikor az ember úgy megismeri igazán az Istent, az ő jóságát, az ő kimondhatatlan kegyelmét, azt a kibeszélhetetlen megtiszteltetést, amivel ő megbíz, hogy az ő gyermekei, az ő szolgái legyünk. Az ember azt mondja, hogy itt nincs olyan, amire ne lennék kész. És ma közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. Ma sokkal több okunk van arra, hogy ne csak mondjuk ezt az Istennek, hanem tegyük is, amit ő tőlünk vár. Hogy bennünket is megtisztíthasson, felkészíthessen az örök életre. És azokat, akiket ránk bízott, akiket a környezetünkben helyezett el, akiket ránk bízott, hogy mi legyünk a próféták az ő részükre, az ő számukra, hogy általunk szólítsa meg az Isten, hogy azok is oda juthassanak az ő közelségébe. Én szívem mélyéből kívánom, legyen az Úr kegyelmes hozzánk, és segítsen meg bennünket. És testvérem, bármit elfelejtetek ebből a gondolatsorból, csak egy dolgot szeretnék, ha megjegyeznénk. Mikor jöhetett a Szentlélek áldása az apostolokra? Mikor jelenhettek meg a kettős tüzes nyelvek fölöttük? Amikor szívük, lelkük egy volt, amikor teljesen egyé váltak szeretetben. És ennek a logikus következő gondolata, mikor állhat meg Isten bennünket, hogy ránk bízva a szolgálatot elvégezzük azt, amit ő tőlünk vár.
ha ugyanilyen lelkülettel vagyunk készek végezni azt a munkát, amit ő ránk bízott, és akkor felragyog nékünk a Krisztus. Akkor felragyog nékünk a Krisztus, és mi pedig felragyogunk a világ előtt, akiknek mutatjuk az utat a menny felé. Isten segítsen ebben az ő kegyelme gazdagsága szerint mindannyiunknak. Amen. Nagyon hálás szívvel köszönjük meg, édesatyánk, hogy a te gyermekeid lehetünk, hogy megismerhettünk téged, és hogy szent megbízatással megbíztál. Szégyeljük magunkat, hogy olyan nagyon hiányzik az az igazán megszentelt élet, amit te várnál tőlünk, hogy királyi papság, szent nemzet, megtartásra méltó nép legyünk, és ezután hirdessük a te csodálatos dolgaidat, aki a sötétségből a te világosságodra hívtál el. De Urunk, kérünk, tégy ilyenekké, segíts meg ebben, segíts megalázni a szívünket, és segíts egymást is megkeresni, hogy egymás számára is áldást tudjunk lenni, hogy megszabaduljunk minden lelki tehertől. És segíts meg, Urunk, hogy olyan gyermekeid lehessünk, akikre kitöltethetik a te szent lelked, a te kegyelmed által, Atyánk. Amen.

Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a mai úrvacsorázásunk alkalmán az igét jelenések könyvéből szeretném olvasni. 12. fejezet 11. versét szeretném felidézni. Jelenések könyve 12. fejezetének a 11. versét olvasom úrvacsorai alkalmunkon. Jelenések könyve 12. fejezetének a 11. verse így szól. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Testvéreim, jelenések könyve 12. fejezetében, ahonnan most olvastuk ezt a rövid részt, az egyház, az üldözött egyházról olvashatunk, és annak győzelméről. Miután Sátán üldözte Krisztust, és kudarcot vallott, azután felemelte fegyverét az egyház ellen, és az egyházat üldözi egészen az utolsó napig. És jelenések könyve 12. fejezetében láthatjuk az ellenségnek ezt a mindvégig kitartó, elszánt munkáját, ahogy az egyház ellen fordul. Azonban nem csak ezt láthatjuk ebben a fejezetben, hanem azt is, hogy milyen eszközzel vagy hogyan arat diadalmat az egyház, hogyan és mi által nyer védelmet és oltalmat Krisztusban. Láthatjuk azt is, hogy Krisztus szeretetének az ereje, a Krisztushoz való ragaszkodásnak az ereje, az mi mindenhez elég volt az egyháznak, mi mindenhez elég volt azoknak az embereknek, akik mindvégig kitartóak voltak és hűségesek voltak. A 11. versben azt olvashattuk, hogy ők legyőzték azt a bárány vérért és az a bizonyságtételüknek beszédért, és a közvetlen ezt megelőző versekben Sátánnak, az ellenségnek a vádoló munkájáról olvashatunk. Tehát a vádolásnak az erejét győzte le az egyház, győzték le az igazán Krisztushoz ragaszkodó emberek. Oltalmat kerestek Krisztusban a vádolással szemben, hiszen ismerték ők is önmagukat, és tudták jól, hogy ha csak az igazság tartalmát veszik a vádolásnak, akkor a Sátánnak igaza lenne, mert nincs érdeme az embernek, amikor az igazság törvényének a mérlegére áll. És győzelmet arattak olyan vonatkozásban is, és Krisztusnál oltalmat kerestek, arra nézve is, hogy amikor vádolás érte őket, hogy ők a megrontói a világnak, és ők tehetnek arról, hogy a világban meg annyi baj van, mert az az ördög mindig Krisztus embereinek a számlájára írta, akkor is Krisztusra bízták magukat, elszenvedték ezt a bántalmazást, őnála kerestek oltalmat, és még akkor is oltalmat kerestek, hogyha nem érkezett fizikai segítség, védelem, még hogyha ez az életükbe is került, még hogyha az életükkel is kellett fizetni az ő hitükért, akkor is így olvashatjuk, hogy a győzelemnek ez volt a nagyon nagy értéke, hogy az ő életüket sem kímélték, mint halálig. Testvéreim, ezek az emberek mindezt Krisztusért szenvedték. Krisztusért hordozták, Krisztus véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért. Milyen jó, hogy a Biblia nagyon sok emberről elmondja ezt, hogy Krisztus szeretetének a megértése és személyes elnyerése ez ilyen nagy dolgokhoz erőt adhatott. Néhányat hadd említsek, Jóbról azt olvashatjuk az Ószövetségben, aki egyébként ismerte a megváltást. Jóval Jézus előtt született és élt, de ismerte a megváltást, ismerte a megváltót. Mindent elhordozott az életében, és Sátán nem tudta rávenni arra, hogy az Istent megtagadja, hogy lázadjon, hogy felemelje a szavát, hogy elégedetlenné váljon, hanem ő tűrt és szenvedett az Istenért. Azt olvashatjuk az evangéliumban Mária Magdalénáról, hogy aki a saját életében valami,
Valami mérhetetlen mélységben ismerte meg Krisztus szeretetét, érte való, kitartó munkálkodását és küzdelmét, és ez végül is győzelemre jutott, mert Mária Magdalénát megszabadította Jézus. Az ő háláját, szeretetét, Krisztushoz való ragaszkodását abban fejezte ki, hogy körülbelül egy éves fizetést jelentő drága kenetet rátöltött Krisztusra. Szerette a megváltót. Krisztus vére és az ő szeretete, áldozatának a megértése erre késztette ezt az embert. Pál apostolnak, ha amikor a leveleit olvashatjátok, akkor gyakran találkoztok ezzel a kifejezéssel, hogy a Krisztusért. A Krisztusért. És aztán több mindent hozzá kapcsol ehhez. Pál apostol hozzá kapcsolja ehhez a fogalomhoz a szolgálatnak az elhivatását. Azt mondja, mi, aki Krisztusért járunk követségben. Aztán a saját belső lényében dúló harcot, ami mindannyiunknak a harca, és amit mindannyian jól ismerünk. Azt mondja, a testemet megsanyargatom, és szolgává teszem. Kinek a szolgájává? Kinek a szolgája kell, hogy legyen az én testem? Ezt is a Krisztusért. És aztán az apostol arról is beszél, hogy ha valami híja van a Krisztus szenvedéseinek, én ezt be akarom tölteni. És ezt ne értsük félre, mert ezzel Pál nem azt mondja, hogy Jézus nem szenvedett eleget. Krisztus minden valaha élő embernek járó büntetést magára vette, és kiitta azt a keserű poharat, amiben belefér minden embernek a kárhozata, minden embernek a szenvedése, minden embernek jogosan kijáró büntetés. Ezt Jézus mind magára vette, ezt mind elszenvedte, értünk. Miért mondja mégis azt Pál, hogy én be akarom tölteni Krisztus szenvedésének valami híja van? Pál ezzel azt mondta, hogy amikor én élek a Krisztusért, és szolgálok a Krisztusért, akkor engem támadások fognak érni. Akkor én szenvedni fogok érette. És amikor ezek a támadások engem érnek, akkor azok nem engem érnek igazán, hanem Krisztust érik. Én az ő szolgája vagyok. Én nem magamat képviselem, én nem magamért állok ki, én Krisztusért állok ki. És hogy engem bántás ér, az Krisztust éri. Ha valami híja van a Krisztus szenvedésének, én szeretném ezt betölteni. A kora keresztény üldözéseknél arról olvashatunk, arról tudunk, hogy az emberek inkább vállalták, hogy a vadállatok elé kerüljenek a hitükért, a Krisztusért. Arról olvashatunk a sötét középkor évszázadaiban, például a valdensek jeges folyókat úsztak át, és havas hegyeken gázoltak át, mindenre készek voltak, mert volt egy kincsük. Ez Krisztus volt. Mindezt a Krisztusért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, valamit rájuk bízott az Isten, és ők tudták, hogy ettől többet, jobbat nem adhatnak az embereknek. Menni kell és végezni kell ezt a munkát. Fontosabb volt ez az életüknél is. Mindezt Krisztusért vállalták. A Nagy Küzdelem című könyv egyik fejezetéből szeretnék olvasni. A régi idők keresztényei csak részben ismerték az igazságot, de megtanulták szeretni és követni Isten szavát, és türelmesen szenvedtek érte. Az apostoli kor tanítványaihoz hasonlóan sokan feláldozták földi javukat Krisztus ügyéért. Akik otthonukban maradhattak, szíves örömest nyújtottak menedéket számüzött testvéreiknek, és amikor őket is elűzték, készségesen vállalták a számüzöttek sorsát. Nem volt kevés azoknak a száma, és voltak köztük nemesi származású, szegény, egyszerű emberek egyaránt, akik föld alatti börtöncellákban, lollart tornyokban, vagy kínzások és lángok között tettek bizonyságot az igazságról, és örültek annak, hogy Isten méltóvá tette őket arra, hogy Krisztus szenvedéseiben ők részesülhessenek. Testvéreim, én ezeket azért soroltam, és nyilván még a sort gyarapíthatnánk. Mit értettek meg ezek az emberek? És mihez adott erőt nekik az, hogy mindezt Krisztusért szenvedhetik? A bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért.
nem önmagukban hordozták a győzelemhez az erőt. Testvéreim, mi sem önmagunkban hordozzuk. Ha bennünket bármikor az Isten képessé tehet arra a jövőben és a jelenben, hogy mi Krisztusért hordozzunk dolgokat, vagy Krisztusért szenvedjük, azt nem önmagunkban hordozzuk, hanem az Isten szeretete megragadott bennünket, és ez a szerengetet szorongat bennünket, és érettel készek vagyunk mindenre. Nekünk mi mindenhez ad erőt az, ami ezeknek az embereknek erőt adott? Nekünk mi mindenhez ad az erőt, hogy Krisztus nem csak ezekért az emberekért vállalta a szenvedést, a nélkülözést, a bántalmazást, a kínokat, hanem értünk is. Jézus érettünk szenvedett. Ez nekünk mihez ad erőt? Mi mindenre tudjuk mi azt, testvéreim, elmondani az életünkben, hogy mi mindezt Krisztusért hordozzuk? Mi mit kaptunk Jézustól? Szoktunk elcsendesedni az életünkben, és úgy elsorolni azt, hogy mi mindent kaptunk Jézustól? Én úgy gondolom, hogy ha mi ezen elcsendesedünk és elgondolkodunk, akkor nagyon sok mindent másképp látunk az életünkben, nagyon sok mindent másképp hordozunk, nagyon sok mindenben elnémulunk és elcsendesedünk, nagyon sok mindenben megszégyenülünk, hogyha megértjük azt, hogy mi mit kaptunk Jézustól. És nem érdemeink szerint kaptuk, hanem kegyelemből. Nagyon sok mindent felsorolhatnánk. Jobbot említettem, Jobb is értette a megváltást, és Jobbnak van egy kijelentése, amit én nagyon szeretek. Könyvének 10. fejezetében, ott a 12. vers, ott azt mondja Jobb: életet és kegyelmet szereztél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet. Ennek az embernek ezt jelentette a megváltó, ezt jelentette az Isten szeretete. Életet és kegyelmet szereztél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet. Testvéreim, az Isten gondviselése minden emberi életet azért tart fenn, mert valahol az Isten reménykedik abban, míg tart az élet, az ember felismeri azt, hogy a megváltóra, az Isten szeretetére van szüksége. A Szentlélek azért küzd minden ember életében, hogy felemelve a megváltót, megmutatva Krisztust, az ő áldozatát, megértse az ember azt, hogy ő mennyit ér az Istennek. Megértse azt, hogy neki mit készített az Isten. Megértse azt az ember, hogy mit jelent bűneinek a bocsánata, hogy mennyibe került ez az Istennek, hogy őt megtartja a Teremtő, hogy ő élhet, hogy kegyelmet nyerhet az Istentől, hogy nekünk életünk van, hogy kegyelmet kaptunk, bocsánatot kaptunk, hogy hozzámehetünk minden gondunkkal, bajunkkal, hogy elgondolkodunk azon, hogy semmiben hiányunk nincs. Hát mindenünk megvan az életben. Nem éhezünk, nem szűkölködünk, otthonunk van, meleg hajlékunk, van miben ruházkodni, van mit együnk. Mindenünk megvan, mert Krisztussal együtt az Isten mindent nekünk adott. Megadta az Isten a szolgálatnak is az örömét. Megadta a küldetésnek a gazdagságát. Miénk az üdvösség. Testvéreim, mi az üdvösségnek a várományosai vagyunk. És Jézus ígéretet is tett arra nézve, hogy bennünket meg fog tartani. Egészen az utolsó pillanatig. Mi mindezt megkaptuk. Tudjátok, hogy mit tettünk mi ezért? Mit tettünk mi ezért? Semmit. Elfogadtuk. Ingyen, kegyelemből és ajándékként. De Jézus ezért mit tett? Krisztusnak ez mibe került? Lemondásba, magának a megüresítésébe, amelynek az otthagyásába, az elszakadásba, a szegényé válásba, a megaláztatásba, a szenvedésbe, a félelmekbe, a gyötrelmekbe, és sorolhatnánk, hogy Krisztusnak ez mibe került, és bárcsak az Isten tudna bennünket úgy vezetni az életünkben, hogy mi ne csak az úrvacsorán gondolkodjunk Jézusról, hanem úgy a napjainkban is. Hogy Urunk, mi Te általad élünk, és neked köszönhetünk mindent. Neked ez mibe került, és mi ezt csak elvesszük tőled, és mi ezt élvezzük. Testvéreim, Jézusra elmondhatjuk azt, hogy ő elveszítette az életét értünk, hogy nekünk életünk lehessen. A nagy kérdés azonban nem ez,
mert ezt Jézus önként odaadta mindannyiunknak és felkínálja minden embernek, hanem a nagy kérdés ez, hogy mit kezdesz te ezzel, ember? Mit kezdesz te ezzel? Mire elég ez neked? Mire teszesz téged alkalmassá? Mire készítesz fel téged? Mire késztet ez téged? Miben láthatja meg Jézus az értünk vállalt szenvedésének a gyümölcsét és annak az eredményét? Arról gondolkodtam, hogy mire építhetjük mi kizárólag a kereszténységünket és a Krisztus követésünket, és arra gondoltam, hogy kevés nekünk egy olyan alapra építeni, hogy hát mi megismertük az igazságot, és ez eszmeileg milyen szép. Kevés az életünket, testvéreim, arra építeni, hogy logikailag olyan bizonyos, hogy amiben mi hiszünk az igazság. Kevés arra építeni, hogy milyen jó, hogy van egy közösség, és mi ahhoz tartozhatunk. Kevés arra építeni, hogy megszoktuk az életünknek ezt a rendjét, és nem vágyunk már másra. Ez kevés. Tudjátok, miért kevés? Mert jönnek a mindennapoknak a viharai, és ezt elsöprik. Jönnek a próbák, jönnek a konfliktusok, és aztán kiderül, hogy nem jó alapokra épült a mi házunk. A Biblia arról beszél, hogy majd eljő a nap, tűzben próbál meg mindannyiunkat. És ez nem csak a végidőre vonatkozik, hanem a mindennapok megpróbáltatásaira, és amikor kiderül, hogy mire építettünk, milyen alapra építettünk. Ellen White testvérünk azt írja, hogy eljön az idő, amikor minden meginog, ami megingatható, és minden megrendül, ami megrendíthető. Egyetlen egy alap a biztos alap, amit Jézus így fejezett ki, ha valaki elveszíti az ő életét érettem, és az evangéliumért, az megtalálja. Ez a biztos alap. Jöhetnek a viharok, és jöhetnek a megpróbáltatások, jöhetnek a szenvedések, jöhet sok minden az életünkben, de ha mi elveszítettük az életünket, és értsük jól, ezt az ösztönös, önző, magunknak élő, magunkat féltő, magunkat védelmező életet elveszítjük, érette és az evangéliumért, akkor Jézus azt mondja, hogy a csoda történik, mert akkor meg fogjuk találni, és akkor ő benne valóban életünk lehet. Jézusért vállalhatunk mindent, Jézusért tehetünk mindent, minden dolog az életünkben, amit tehetünk, akkor lesz értékes, és akkor lesz gyümölcsöző, maradandó, ha Krisztusért tesszük, és bármi ér bennünket az életben, csak akkor lesz erőnk ezt elhordozni, ha Jézusért hordozzuk. Mire késztet és mihez ad nekünk erőt az, hogy a Jézus véréért és az ő bizonyságtételünknek beszédéért? Szoktunk arról gondolkodni, hogy majd a történelmünk utolsó időszakában kire milyen megpróbáltatás, nehézség fog várni, és ugye el szoktunk gondolkodni azon, hogy ki az, aki mondjuk vállalni fogja Krisztusért a megvetést, a börtönt, ne talántán a halált. Nem tudjuk. Nem tudjuk az Isten kinél mit fog megengedni. És ezt a jövő meg fogja majd mutatni. Talán szorgoskodunk is emberekért, mert nem mindegy, hogy mi lesz velük, és milyen jó, hogy ebben a szorgoskodásunkban is az vezet bennünket, hogy mindezt Krisztusért cselekesszük. Jézus véréért és a bizonyságtétel beszédéért. Kérdés, hogy a kísértéseinkben, szokásainkban, eleséseinkben is, akkor a kísértő hatalmában szembe kerülünk, akkor ott milyen értéke és milyen ereje van annak, hogy mi a Krisztusért kell, hogy megálljunk. Amikor küzdünk az étvágyunkkal szemben, vagy küzdünk a szenvedélyeinkkel szemben, amilyen pontokon Sátán kikér bennünket, akkor kérdés az, hogy Krisztus vére az nekünk mit ér. Mi Krisztusért mire vagyunk készek, milyen döntéseket vagyunk hajlandóak meghozni érette. Nem azért, mert mi vagyunk az erős emberek, hanem Krisztusért és a bizonyságtétel beszédéért. És testvéreim, engedjetek meg, hogy a jelenben csak egyetlen területet vizsgáljunk meg együtt, mert sok területen megvizsgálhatnánk, hogy a Krisztusért mire vagyunk hajlandóak, vagy mit vállalunk,
Én egyetlen egy területről hadd beszéljek, a családban és a testvériségben, a testvéri közösségünkben milyen szeretetre tanított meg bennünket Krisztus szeretete. Mire vagyunk képesek és hajlandók az egymás iránti szeretetben, azon a háttéren és azon az alapon, amit Krisztus cselekedett értünk. És azért szeretnék én erről kicsit most gondolkodni veletek, mert én sokszor rajta kaptam magamat azon, de nem csak magamat, hanem sokunkat, hogy mi szeretünk úgy kimenni az emberek közé, felkészülni arra imával és jó gondolatokkal, meg jó bizonyságtevésekkel az embereket megközelíteni, és lehet, hogy kevésbé figyelünk arra, hogy mi van itt belül. Mi van a családunkban, vagy mi van az emberi és a testvéri kapcsolatunkban. Tudnélik, az emberek nem csak azt hallják és látják, amikor mi közéjük elmegyünk, hanem azt is látják és hallják, amikor ők jönnek közénk. És hogy akkor itt az emberek azt figyelik, hogy Krisztus szeretete tanítja ezeket az embereket is. Hát vajon mire tanította meg ezeket az embereket Krisztus szeretete? A Krisztus véréért és az ő áldozatáért és mindenek a megbecsüléséért mire képesek az emberek? Hogyan tudják egymást szeretni, vagy mit tudnak egymásból elhordozni? Két hatalmas lehetősége van egy keresztény közösségnek. Nem kell, hogy az nagy legyen az a közösség, elég, hogyha két emberből áll, mert két embernél indul az egyház, ha ketten már egy akaraton lesznek, mondja Jézus, akkor én ott vagyok közöttük. És ezt a két lehetőséget szeretném felidézni csak így szóban. János Evangélium a 13. fejezetében azt mondja a megváltó, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket. Figyeljétek meg, az első dolog, amit szeretnék én ebből kiemelni, hogy Jézus parancsba adja a szeretetet. Gondolkodhatunk ezen, hogy a szeretetet meg lehet parancsolni? A szeretetet lehet parancsra cselekedni? Máshol is olvashatunk erről János apostol első levelében, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást, azt mondja az ige. Én úgy gondolom, hogy Jézus parancsba adhatja nekünk a szeretetet. Tudjátok miért? Azért, mert Krisztust befogadva mi alkalmassá válunk egymást szeretni. És ha ennek a lehetőségét megadta Krisztus, attól kezdve ez parancs. Attól kezdve ez tőlünk számon kéri. Ettől kezdve, ha ez nem valósul meg közöttünk, akkor igazán mi Krisztust nem becsüljük, és a vele való közösséget, a vele való győzelmet nem ragadjuk meg igazán. És azért nagy lehetőség ez, mert Jézus hozzáteszi ehhez, hogyha ti úgy szeretitek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Azzal a szeretettel szeretitek egymást, amit ti magatokban is tapasztaltok, hogy az Isten hozzátok milyen kegyelmes, milyen türelmes, mennyit elengedett, mennyit megbocsátott. Ha ezzel a szeretettel szeretitek egymást, azt mondja Jézus, mindenki meg fogja rólatok látni, hogy az én tanítványaim vagytok. Testvéreim, lehet, hogy nem is kellene nagyon elmennünk a világba. Bocsánat, ez nem helyes így. El kell menni. Mert a Bibliában ott van, hogy el kell menni. Mindenki nem fog ide eljönni. De ezzel azt is mondja Jézus, hogy sokan el fognak jönni. Sokan. Akiket lehet, hogy nem kellene lasszóval, vagy bármiféle megnyerni akarással közelebb vonni az Istenhez, azoknak fel kell tűnni, hogy ezekben az emberekben valami csoda történik, mert szeretik egymást. És ezt a szeretetet kikezdi, hol itt kikezdi valami, hol ott kikezdi, mert napjainkban sok minden van, de nem tudja tönkretenni. Hogy lehet ez? Miből élnek ezek az emberek? Miből merítenek? Milyen forrás áll rendelkezésükre? Hogyan csinálják ezt ők? Testvéreim, ez egy hatalmas nagy lehetőség, a bizonyságtevésnek egy hatalmas lehetősége, és annak az erejét hordozza magában. Mi van akkor, ha ez nincs meg? Mi van akkor, ha ez nincs meg? Római levélben azt olvashatjuk a 2. fejezetben, Pál apostol Róma beliekhez írott levelének 2. fejezetében azt olvashatjuk, Isten neve miattatok káromoltatik a pogányok között és a pogányok előtt.
Testvéreim, nem kell nekünk kifejezetten a gonoszságra hajlanunk, elég, hogyha nem küzdjük meg a testvéri és családi kapcsolatainkban azt, amit Krisztus által megküzdhetnénk, és már mi szégyent hozunk az Istenre. Azt mondja, hogy pogányok között miattatok káromoltatik az Isten neve, és ott felsorolja ezt megelőzően azt, hogy te, aki másokat tanítasz, magadat nem tanítod? Te, aki másoknak azt mondod, hogy miért lopsz, magad közben meglopsz? Te, aki másoknak azt mondod, hogy ne paráználkodj, magad megparáználkodol? Te, aki másoknak azt mondod, hogy a törvény cseleked meg, és te közben meg törvénytelenül élsz? Akkor ezzel milyen dicsőséget hozol az Istenre? Azt mondja az ige, hogy nem dicsőséget hozol, hanem szégyent, mert ez botránkozást kelt másokban. És attól kezdve hiába a szorgalmad, hiába a bizonyságtevésed. A szeretet dicséretének az első sorai felsorolják, hogy mi minden hiába. Angyaloknak nyelvén szólok is. Minden titkos tudományt értek is. Vagyonomat feléltetem, és testemet tűzre adom is, de ha szeretet nincs bennem, ezeket sorolja fel az ige. Semmi vagyok, és semmi hasznom, és semmit nem csináltam ebben a világban, de ha még ráadásul az Istenre hivatkoztam, inkább kárt csináltam. Lehet, hogy jobb lett volna hallgatni, lehet, hogy jobb lett volna, ha körülöttem senki nem tud arról, hogy én keresztény ember vagyok, mert nagyobb kárt csináltam, mint hasznot. Testvéreim, tudok-e szeretni akkor is, amikor a másik ember nem szeretetreméltó? Tudok-e szeretni akkor is, amikor a másik úgymond nem érdemli meg? Tudok-e szeretni akkor is, amikor engem bántás ér, éppen annak a részéről, akit szeretnem kellene? Tudok-e szeretni akkor is, amikor a másik nem ad nekem igazat, pedig én nagyon-nagyon tudom, hogy nekem igazam van? Tudok-e szeretni akkor is? A Biblia által felteszi számunkra az Isten a kérdést, ha nem is szó szerint, de a felhívásokból ez következik. Tudod-e szeretni a másik embert szenvedve is? Van ilyen ige a Bibliában, hogy egymást elszenvedvén szeretetben. Igen, amikor nagyon szenvedek a másik miatt, de azt nem engedhetem meg magamnak, hogy csúnya legyek, bántó legyek, durva legyek, türelmetlen legyek, ezt nem engedhetem meg. Mert szenvedve is szeretetre szólít fel engem Krisztus, és tudjátok miért? Azért, mert Jézus így tudott szeretni. És tudjátok, hogy Jézus kit szeretett szenvedve? Minket szeretett szenvedve. Nagyon sokat szenvedve szeretett Jézus. És a szenvedés útján mindvégig kitartott mellettünk, és kitartott értünk Jézus. Mi távolról is nagyon csúnya emberek lehettünk. Nagyon csúnyák. A világot sokkal könnyebb lett volna elpusztítani, mint megjavítani. Jézus mégis odaadta az életét, hogy megjavítsa ezt a világot. És amikor Jézus közel jött hozzánk, akkor is szenvedett miattunk. Azt mondta, meddig szenvedlek titeket. Jézusnak önmagában az is bántó volt, ahogy test közelből érezte a földies, szeretetlen, önző emberi magatartást. De Krisztus nem hagyott itt bennünket. Nem ment vissza a mennybe, és nem azt mondta, hogy az ember vesszen el, én itt hagylak benneteket, mert olyan nehezen értetek. Jézus hordozta a szenvedést, és kitartott érettünk. Mégis vállalta a közösséget, vágyott a velünk való közösségre a megváltó. A halálnál is erősebb volt az a szeretet, amellyel Krisztus vágyakozott hozzánk. A halál vállalása árán is szerette volna azt Jézus kifejezni, hogy mi mennyit érünk neki. És őt érte a gyalázat a mi bűneinkért, hogy mi legyőzhessük a vádolást, legyőzhessük a vádolót, amikor rámutat a mi bűneinkre. Testvéreim, segítsen bennünket Krisztus abban, hogy mi győzzük le akkor is a vádolót, amikor mi vádolunk. Győzzük le a vádolót akkor is, mikor mi vádolunk. Tudnik, amikor vádolunk, akkor nem szeretünk. Sőt, amikor vádoljuk a másikat, azért vádoljuk, mert meg akarjuk magyarázni, hogy miért nem szeretjük, és jogos, hogy nem szeretjük. Azért vádolunk. A másik miért ilyen? Miért nem érti meg? Miért viselkedik így? Miért nézett rám úgy? És sorolhatnánk.
És mindezzel meg akarjuk magyarázni, hogy miért nem szeretem. Teljesen indokolt, hogy nem szeretem. Ez vádolás, testvéreim. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és a bizonyságtételüknek beszédért, és az életüket nem kímélték, mint halálig. A vádolásnak az erejét győzték el. Önmagukban is. Testvéreim, ha bennünket így szeretett Krisztus, akkor nekünk is szeretnünk kell egymást. Amikor mi vádolunk, akkor valamit el szoktunk, tudjátok, felejteni, mert a bűn az mindig elvakítja a látásunkat. Elfelejtjük azt, hogy akit vádolunk, attól sokkal nagyobb bajban vagyunk mi. Amikor én keresek magamban érvet és indokot, hogy miért nem kell most a másikat szeressem, szolgáljam, körülvegyem, miért nem kell, hogy hozzá közelítsek, akkor nem látom, hogy nagyobb bajba vagyok, mint ő. Sokkal nagyobb bajban. Mert nem tudok szeretni. És ha én ebben a pillanatban meghalnék, elveszítettem az üdvösségemet. Veszedelmes az a helyzet, amikor mi a szeretetlenségünket megtűrjük, és még ráadásul mentegetjük is. Testvéreim, a szeretet nem azért szeretet, mert jó a másik. Tetszik nekem a másik. Azt csinálja, amit én szeretnék. Mindig kedves hozzám. A szeretet nem ezért szeret. És mennyire örülhetünk annak, hogy Jézus milyen kegyelmes hozzánk, mert bennünket se azért szeret, mert mi jók vagyunk, szépek vagyunk, mert igazak vagyunk. Jézus feltétlenül szeret. Testvéreim, ezt értsük meg, hogy mi a feltétel nélkül való szeretetnek az ereje, és ez Krisztusban ott van, és ez mindannyiunké lehet, és erre mi erőt kaphatunk a napjainkban, hogy mi ezzel a szeretettel tudjunk szeretni. Jézus bennünket elfogad úgy, ahogy vagyunk. És mi ezt a szeretetet befogadva, ezt megbecsülve, erőt kapunk, hogy mi is így tudjunk szeretni. Testvéreim, Jézus nem csak példát ad nekünk, mikor magát megalázva szenved értünk teremtményeiért,

mert utánuk nyomultak az egyiptomi seregek, de amikor Izrael népe átért száraz lábbal a tengeren, akkor utána Isten ismét egybebocsátotta a tengert, és az ő összes ellenségeiket elnyelte. Igen, azt mondja a Szentírás, hogy rákiáltott a veres tengerre, és kiszáradt. Igen, Isten hatalmas csodájára kellett emlékezniük többek között a sátoros ünnepen. De nézzük tovább Nehémiás leírását. Nézzük, hogy hogy folytatja tovább a 9. fejezet 12. versében. Azt olvassuk, hogy felhőnek oszlopában vezetéd őket nappal, és tűznek oszlopában éjjel, hogy megvilágosítsd nékik az utat, melyen menjenek. Igen, az Isten közvetlen jelenléte volt látható 40 éven keresztül, a pusztai vándorlás 40 évén a zsidó nép körében. Ott volt előttük Isten jelenléte, nappal a felhőoszlopban, vezette, mutatta az utat, hogy merre menjenek. És miért volt ennek nagy jelentősége? Mert ez enyhítő árnyékot is borított a nép felé. Hogy tudták volna egyébként a pusztának a tikkasztó napsütését elviselni, a hépséget? Igen, Isten vezette őket felhőoszlopban, de ugyanakkor árnyat, enyhítő árnyat is borított rájuk, így óvta és védte őket. És éjjel pedig a felhőoszlop tűzoszlop lett, és így mutatta nekik az utat, és így világította be az egész tábort. Nézzük meg, mit mond a 13. vers Nehémiás könyve 9. fejezetében. És a Sínai hegyre leszálltál, és szóltál velük az égből, és adtál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. Igen, meg kellett emlékezni a Sínai hegyi törvényadásról, amikor az Isten kijelentette az ő törvényeit az ő népének, amikor szövetséget kötött az ő népével. Igen, Isten adott nekik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. És maga, hogyha elolvassuk a törvény adásnak a körülményeit, valóban azt látjuk, hogy a legdicsőségesebb jelenet volt. Valóban az Isten hatalma nyilatkozott meg, és kihirdette az ő szövetségének az igéit. Igen, és miért tette ezt az ő népével? Nem azért, hogy megnyomorítsa őket különböző rendeletek és törvények által, hanem hogy fogalmaz Nehémiás? Azt olvassuk itt, hogy adtál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. És Isten nem csak az erkölcsi törvényt adta a zsidó népnek, nem csak a 10 parancsolatot adta kőtábla formájában, hanem az Isten Mózest kioktatta, adott nekik törvényt a polgári életükre vonatkozóan, az Isten tiszteleti szolgálatra vonatkozóan. Valóban olyan törvényeket adott nekik, amik az ő lelküket, amik az ő szívüket felemelték az Istenhez. Igaz végzéseket, jó rendeleteket kaptak az Istentől, amit ha megtartottak, és mikor aszerint éltek, akkor valóban áldás származott ebből. Nézzük tovább a 15. verset. És kenyeret az égből adtál nékik, éhségükben, és vizet a kősziklából hoztál ki nekik szomjúságukban. És mondád nékik, hogy menjenek be és bírják a földet, melyre nézve fölemeltet kezedet, hogy nékik adod. Az Isten mit tett velük a pusztai vándorlás 40 éve alatt? Naponta hullatta nekik a mannát. Igen, mennyei kenyeret ettek. És amikor megszomjaztak, az Isten a kősziklából fakasztott vizet. Igen, az Isten gondoskodott az ő fizikai szükségletükről és tápláltatásukról, és milyen módon, csoda által, naponkénti csoda által, és ők valóban megtapasztalták, hogy az Istentől kapják közvetlenül az ő táplálékukat. És hogy ez is milyen csoda volt, szeretnék annyit megjegyezni, hogy parancsolatba kapta Mózes, hogy a mannás korsót, amiben a mannát gyűjtötték, ezt tegyék bele a szövetségnek a ládájába, az Isten, ki Isten által írt két kőtábla mellé. Tehát a frigyládába, a szövetség ládába kellett beletenni. Miért kellett beletenni a frigyládába a mannás korsót? Miért? A szövetség ládába miért? Mit jelent a szövetség Isten és ember között? Hiszen ugye az előbb említettük, hogy az Isten szövetséget kötött az ő népével. Mit jelent minden körülmények között az Isten és az ember szövetsége? Ennek a szövetségnek az alapja az Isten törvénye, amelyben az ember elfogadja,

Fogadja azt, hogy az Isten törvénye igaz, szent és jó, és kéri az Istent, hogy adjon erőt ahhoz, hogy e szerint, a törvény szerint tudjon az ember járni. Igen, elismeri az Isten törvényeinek az igaz és jogos voltát. Ez az ember része ebben a szövetségben. És mi az Isten része? Az Isten mit ígér ebben a szövetségben? Hogy minden körülmények között ott lesz az emberrel. Amellett az ember mellett, aki az Istent választotta szövetséges társául, amellett az ember mellett az élet legnagyobb nyomorúságában is ott van. Igen, erre emlékeztetett a mannás korsó a Frigyládában, hogy emlékezzenek erre mindenkor, hogyha ők az Istennek a törvényeit komolyan veszik, ha az Istent akarják követni, az Isten minden élethelyzetben gondoskodik az ő szükségleteikről. De olvassuk tovább Nehémiás könyvének a 9. fejezetét, a 19-től a 21-ig terjedő versekben egy különlegesebb részt látunk, és mindjárt elmondom, hogy miért. Így olvasom. És te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. A felhőnek oszlopa nem távozott el felőlük nappal, hogy vezérelni őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nekik az úton, amelyen menjenek. És a te jó lelkeded adád nékik, hogy őket oktatná, és mannádat nem vontád meg szájuktól, és vizet adtál nékik szomjúságukban, és 40 esztendeig tápláltad őket a pusztában. Ugye mindezekről a dolgokról az előbb beszéltünk, az előbbi versekben ezt már megemlítette Nehémiás. Miért említi akkor ezt még egyszer? Miért? Mert az előtte levő versekben, miről beszél, a 16-tól 18-ig terjedő versekben, nem olvasom el, csak megemlítem. Arról beszél, hogy az Isten népe, Izrael népe, az Istennek minden csodája ellenére számtalan esetben zúgolódott az Isten ellen, szembefordultak az isteni vezetéssel, és ezáltal ugye ők felbontották a szövetséget. Az Isten is felbonthatta volna a velük kötött szövetséget, és ennek ellenére az Isten mit tett? Ennek ellenére, az ő vétkeik ellenére, az ő zúgolódások, látadásaik ellenére, az Isten, így olvastuk a 19. versben, a te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. Tehát amikor ők zúgolódtak, nem hagyta magukra őket az éhségben, vagy szomjúságban, vagy vezetés nélkül. Nem, ugyanúgy ott volt nap, mint a manna, ugyanúgy ott volt a felhő és a tűzoszlop. Igen, az Isten jelenléte ugyanúgy vezette őket tovább. Igen, tehát vissza kellett nekik emlékezni az Isten nagy irgalmasságára, amit 40 éven keresztül tapasztaltak a pusztában. Mire kellett még visszaemlékezni? Így olvasom a 21. vers 2. részét. Fogyatkozásuk nem volt, ruháik el nem nyűjtenek, és a lábaik meg nem dagadának. Milyen kijelentés ez? 40 éven keresztül ugye abban a ruhában vándoroltak. Ugye a másik helyen azt írja, hogy a saruik sem oldódtak le az ő lábaikról. Nem dagadtak be az ő lábaik. Igen, az Isten az ő ruházatukat is megőrizte. Ez is az Istennek egy csodája volt az ő életükben. És még egy verset talán hadd olvassak Mózes 5. könyvéből, ezt már Mózes könyvéből olvasom, az 5. könyv 8. fejezet 15. verséből a következőképpen. Aki vezér lett téged, ugye ezt Mózes mondja a népnek, aki vezér lett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem volt, és aki vizet adott néked a kemény kősziklából. Ennek a versnek csak az első részére szeretnék figyelmet irányítani. Aki vezér lett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak pusztájában. Igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy az is egy isteni csoda volt nap, mint nap, hogy az Isten távol tartotta a kígyókat, a skorpiókat, mindazokat az állatokat, amelyeknek a marása halálos volt az emberre. Az Isten csoda módjára tartotta távol. Egyetlen egy alkalommal olvasunk a pusztai vándorlás alatt arról, hogy az Isten megengedte, hogy ezek a kígyók, ezek a skorpiók jöjjenek és megmarják az embereket. Miért? Mert lázadoztak megint az Úr ellen. És az Isten mit tett? Nem büntette meg őket, hanem csak egyszer elvonta, egy pillanatra elvonta az ő védő kezét a népétől. És mi történt? Bekövetkezett az, ami minden nap be kellett volna, hogy következzen, hogy a kígyók megmarták az embereket, és sokan meghaltak.
De az Isten ekkor sem hagyta őket magukra, mert ekkor is hozott szabadulást, és többet nem jöttek fel a kígyók, hogy megtámadják és megmarják az izraelitákat. Tegyük fel a kérdést, hogy volt mire visszaemlékezniük a pusztai 40 évek, pusztai vándorlás 40 évéből, volt mire nekik visszaemlékezniük? Igen, minden évben, minden esztendőben, amikor a sátoros ünnepet megünnepelték, erre is vissza kellett emlékezniük. Szeretnék egy igét olvasni Jeremiás könyve 2. fejezetének a 2. verséből. Amikor az Úr így emlékezik vissza a pusztai vándorlás idejére, Jeremiás könyve 2. fejezetének a 2. versében. Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe mondván, ezt mondja az Úr. Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, amíg be nem vetett földön. Tehát hogy emlékezik vissza az Úr az ő népére, mint a mátkaságuk szeretetének az idejére? Igen, sokszor lázadtak, sokszor elkeseredtek, de mindezzel együtt is az Isten úgy emlékezik vissza erre az időszakra, mint a nép mátkaságának a szeretetére, és erre kellett az izraelitáknak visszaemlékezniük a sátoros ünnep kapcsán. És miért kellett visszaemlékezniük ezekre a dolgokra? Miért? Azért, mert mindez új erőt adott a népnek, hogy ugyanaz az Isten ma is az ő Istenük, aki akkor vezette az ő elődeiket, az ő őseiket, ugyanaz az Isten ma is az ő Istenük. Habár a jelenléte nincs ott szemmel láthatóan, a felhő és tűzoszlopban, habár nem mannát esznek, mert esznek a földnek gyümölcséből, ahova az Isten bevitte őket, de ugyanaz az Isten gondoskodik most is az ő tápláltatásukról, és minden szükségüket ugyanaz az Isten elégíti meg. Igen, ezért kellett nekik visszaemlékezni erre az időszakra. Tehát a sátoros ünnepnek mit látunk, milyen rendeltetése volt? Ugye elsősorban betakarítási ünnep volt, örömünnep volt, a bűnök eltörlése felett érzett örömnek az ünnepe, és visszaemlékezés a pusztai vándorlásnak az időszakára. Igen, ez volt a sátoros ünnep. De nézzük meg ezek után azt, mint ahogy minden ünneplél megtettük, hogy ennek az ünnepnek is mi a lelki jelentése, mire tanít ez bennünket ma, és miképpen teljesedik majd ez a valóságban. Azért fogalmaztam így, hogy miképpen teljesedik majd ez a valóságban, mert ez az egy ószövetségi ünnep az, amely még nem nyert teljesedést. Az előbb említettem, hogy mi most a nagy engesztelési nap, az ószövetségi nagy engesztelési nap, azaz az ítéletnek az idejében élünk, és amikor befejeződik ez az ítélet, akkor fog majd bekövetkezni a sátoros ünnep. Tehát ez az ünnep, a sátoros ünnep, ez még a mai kor embere számára, azoknak az embereknek a számára, akik követik Krisztust, még az ő számukra is csak egy ígéret, ami a jövőben fog beteljesedni. De nézzük meg ennek az ünnepnek, a jövőbeni ünnepnek a lelki jelentését. Hogy kezdtük, ez az ünnep mi volt? Betakarítási ünnep. Milyen lelki tanítása van ennek? Mit jelent, hogy betakarítási ünnep? Mi lesz majd ez a valóságban? Ugye ez előre mutat a végső nagy egybegyűjtésre, az igazi lélek aratásra. Szeretnék egy igét idézni a Szentírásból, Máté evangéliumából, a 13. fejezetből, ott Jézus azt mondja, hogy az aratás a világ vége, tehát Jézus eljövetele, és az aratók pedig az angyalok. Igen, az aratás Jézus eljövetelekor lesz. És mit jelent, mit fognak learatni? Ugye azt mondja itt a Szentírás, így olvasom, csak idézek belőle Máté evangélium a 13. verséből, 13. fejezetéből, hogy a búzát takarítsátok az én csűrömbe. Tehát ugye azokat az embereket, akik hittek ebben az életben Jézusban, akik követték Krisztus tanításait, igen, őket betakarítják majd a mennyei csűrök számára. Szeretnék egy igét olvasni a Szentírásból, a Korintusi első levélből, a 15. fejezet, 20. és 23. versét, a következőképpen. Korintusi első levél, 15. fejezet, 20. és 23. verse. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. És mindenki pedig a maga rendje szerint támad fel, ugye az előző versekből kiderül, első zsenge a Krisztus, azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.
Tehát mit mond ez a leírás is? Hogy azonosítja ezt a momentumot, ezt a képet? Ugye Jézus Krisztus a halottak közül való feltámadását a zsengéhez hasonlítja. Vettük a tavaszi ünnepek kapcsán a zsenge kéve bemutatásának az ünnepét. Ugye a zsenge kéve bemutatásának a napján támad fel Jézus. Ugye akkor learatták az első érett búzakalászokat, de akkor még nem kezdődött a nagy aratás, az még csak az első búzakalász volt. Igen, ez volt Jézus Krisztus, az ő feltámadása. De amilyen bizonyos volt Jézus feltámadása, azt mondja a Szentírás, hogy ugyanilyen bizonyos lesz majd azoknak a feltámadása, akik Krisztusban haltak meg, akik a Krisztust követték. Tehát első zsenge a Krisztus, ezt olvassuk, és utána, akik a Krisztuséi, mikor? Majd az ő eljövetelekor. Igen, tehát ez a betakarítási ünnep, ez előre mutatott erre az eseményre, Jézus eljövetelére, amikor majd ő egybegyűjti mindazokat az ő országa számára, akik ebben az életben őt követték, és őt választották. És szeretnék olvasni egy igét Ézsaiás könyvéből, azaz két igét, hogy ez valóban micsoda öröm lesz. Ézsaiás könyve 25. fejezetének, a 9. versét olvasom először, Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 9. verse azt mondja, és szólnak a manapon, imé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Igen, akik várják Krisztus eljövetelét, Jézus megjelenésekor így fognak majd kiáltani, hogy igen, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításának. És a 35. versnek, a 35. fejezet 10. verse pedig azt mondja, hogy hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek. És örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Igen, ez lesz majd a sátoros ünnepnek a kezdete. Igen, így fog kezdődni a sátoros ünnep, hogy az Isten egybegyűjti, Jézus egybegyűjti az övéit az ő eljövetelekor. És azt olvassuk, hogy a megváltottak Sionba jönnek, azaz a mennyei Jeruzsálembe, és örökös öröm a fejükön, és eltűnik fájdalom és sóhaj. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mitől lesz ez ekkora öröm? Hiszen már az előbb is említettem, hogy ez az ünnep, a sátoros ünnep, ugye a betakarítási ünnep volt, de ugyanakkor örömünnep is volt, a legnagyobb örömünnep. És mifelett örvendeztek a zsidók a sátoros ünnep alkalmával? Mifelett? Hogy az ő bűneik végleg eltöröltettek és megbocsátattak, eltöröltettek. Igen, ez lesz majd a legnagyobb öröm az igazi sátoros ünnepen is, hogy a bűnnek a nyomai is végleg eltörlődnek, hogy nem lesz semmi, ami a bűnre emlékezteti az embert. Mert azt kell, hogy mondjuk, hogy most a nagy engesztelési napnak az ideje, most, amiben élünk, az ítéletnek az ideje, nem egy könnyű időszak, sőt nehéz időszak mindazoknak a számára, akik követni akarják Jézust. Miért? Három szempontot is szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy az embernek fel kell vennie a küzdelmet a megromlott emberi természetével. Az embernek küzdenie kell a bűneivel szemben. Kell küzdeni azért, hogy az ember meg tudjon változni. Az Isten adja ehhez az erőt. De igen, ez az ember életében egy küzdelem, hogy kivívja a győzelmet. Igen, ez egy küzdelem és harc. És mit mond Pál apostol? Hogy ez a küzdelem annál hevesebb és súlyosabb, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, nem emberekkel szemben kell küzdenünk, hanem kivel? Azt mondja, hogy a levegőbeli hatalmasságokkal szemben. Tehát kire utal? Sátánra és az ő angyalaira, akik az embert kísértik, ami megromlott természetünkön keresztül, akik vonják és édesgetik az embert a bűnre, hogy az ember az önző kívánságait cselekedje, a megromlott természete szívének a hajlamait. Igen, és ez egy küzdelem az ember életében. Tehát a bűnnel szembeni küzdelem egy igenis, hogy nagyon nehéz és komoly küzdelem. És most ennek az idejében élünk. De miért nehéz még ez az időszak? Mert az Isten ugyan segít nekünk a bűntől való szabadulásban, a győzelem kivívásában, de az Istennek milyen eszközei vannak ahhoz, hogy megtisztítsanak bennünket a mi bűneinktől? Milyen? Szeretnék egy igét olvasni Malakiás könyve 3. fejezetéből, a 3. verséből.
Malakiás könyve 3. fejezetének a 3. verse a következőt mondja. És ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Itt Jézusról van szó ebben a fejezetben, és azt látjuk, hogy ő egy ötvös. Egy ötvöshöz hasonlítja őt a Szentírás, és az ötvös hogy tisztítja az ezüstöt és az aranyat? Hogy, milyen módon? Ugye tűzben tisztítják az aranyat. És igen, Jézus is ezt teszi velünk, hogy a mi bűneinkkel szemben folytatott küzdelemben mivel segít nekünk, hogy beleenged bennünket próbákba, nehézségekbe, amelyekben felszínre jönnek a mi jellemünknek a rossz vonásai, és ad erőt, hogy mi ezekből meg tudjunk gyógyulni, de igen, a megtisztításnak az eszköze az Isten kezében a próba és a nehézség, amiről pedig egyértelműen elmondhatjuk, hogy igen, nehéz időszak az ember számára. És azon kívül a harmadik szempont, ami miatt ez az időszak nehéz, mert nem csak, hogy a belső harc, nem csak, hogy a külső megpróbáltatás, hanem az ember kénytelen elszenvedni a bűn minden következményét ebben az életben. A bűn minden kihatását, ugye ami a betegség, a halál, a szenvedés, nem csak a mi életünkben, de a mi szeretteink életében, a hozzánk tartozóink életében. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak a szűk környezetünkben, de ha a világ nyomorát és szenvedését látjuk, ami a bűnnek a következménye, akkor valóban elmondhatjuk, hogy iszonyatos mindez. De mit mond a Szentírás? Mivel bíztat bennünket Jézus? János evangélium a 16. fejezetének a 22. versében a következőt olvasom. János evangélium a 16. fejezet 22. versében. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Tehát mit mond Jézus? Most szomorúságban vagyunk, és ez természetes mindazok miatt, amiket az előbb megemlítettem. De Jézus mit mond? De ismét meglátlak majd titeket, tehát ismét vissza fogok értetek jönni, és akkor örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Igen, a sátoros ünnep, az igazi sátoros ünnep, ami majd Jézus eljövetelekor veszi kezdetét. Igen, az igazi öröm ünnep lesz. Ott a bűnre már semmi nem fogja emlékeztetni az embert. Szeretnék egy idézetet olvasni Jelenések könyvéből, azaz innen többet is. Jelenések könyve 7. fejezetéből. Jelenések könyve 7. fejezetének a 9. és 10. verséből így olvasom. Azután láttam, és imé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyi szék előtt, és a bárány előtt álltak fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak. És kiáltottak nagy szóval mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Mit látunk a megváltottakról? Fehér ruhákban állnak majd. És mi van a kezükben? Pálmaágak. Emlékszünk a sátoros ünnep leírásánál Mózes 3. könyve 23. fejezetében. Pálmaágakat is kellett nekik szakítani ezen az ünnepen. Igen, ez a győzelemnek a jele. Igen, amikor az ember kivívja már a bűn feletti győzelmet, és fehér ruhában áll Jézus előtt. Mi az, hogy fehér ruha? Ugye az nem más, mint a megváltozott, megtisztult élet és jellem. Igen, ez lesz majd az igazi öröm. Amikor a bűnre már valóban semmi nem fog emlékeztetni. És mi okozza a legnagyobb örömet? Mi lesz a legnagyobb öröm? Ennek a következménye, a győzelem következménye, Jelenések könyve 21. fejezetének a 3. versében ezt olvasom, és hallék nagy szózatot, 21. fejezet 3. verse, és hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből. Imé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Igen, az Isten sátora örökre az emberrel lesz. Az Isten jelenléte ott lesz közvetlenül a megváltottak életében. Mit olvasunk a 22. fejezet 4. versében? És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Tehát az Istennel való személyes kapcsolat és közösség,
ez lesz az, ami az igazi örömnek, a maradéktalan örömnek a forrása lesz. Úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon mi emberek mennyit gondolkodunk azon, hogy az Isten milyen is lehet, milyen lehet Jézus, milyen lehet az Isten lénye. Mi az Istent ismerjük, de hogy milyen módon? Ismerjük az ő igéjéből, ismerjük a történelmi leírásból, hogy Jézus mit tett értünk, hogy mennyire szeretett, hogy mit vállalt az emberért, és ismerjük az Istent, ismerjük Jézust a mi egyéni életünkből, a mi tapasztalatainkból. Hányszor tapasztaltuk meg, hogy segített bennünket? Hányszor tapasztaltuk meg a vezetését a mi életünkben? És milyen lesz majd az, amikor az ember szemtől szemben láthatja meg őt? Azt a valakit, aki maga a szeretet, aki ezzel a végtelen szeretettel, mentő szeretettel nyúlt az ember felé. Igen, az ő jelenléte, a vele való állandó közösség, ez lesz, ami ennek az örömnek az igazi forrása lesz. De ezen kívül nézzük meg, hogy milyen ígéretek csatlakoznak még ehhez, milyen öröm lesz, és az örömöt mi fogja igazából teljessé tenni. A 21. fejezetnek a 4. és 5. versében ezt olvasom. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül, imé mindent újjá teszek. Tehát mi lesz az, ami maradéktalanná teszi ezt az örömet? Hogy az Isten eltöröl minden könnyet, mert nem lesz szenvedés, nem lesz gyász, nem lesz halál, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás, ami mind minek az eredménye és következménye, a bűnnek a következménye, de minek utána az végérvényesen eltöröltetett. Nem, ezek soha többet nem lesznek. És azt mondja, hogy mindent újjá teszek. Szeretnék még egy igét olvasni, ugyanitt a 7. verset. Azt mondja, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Tehát aki győz, aki most a nagy engesztelési napon az ítéletnek az idejében, most, amíg az embernek lehetősége van a bűneivel szembefordulni, aki kivívja Isten vezetése és segítsége mellett a győzelmet, milyen ígéret hangzik? Az örökségül nyer mindent. Hogy fogalmaz Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogy Isten olyan örökséget készít az övéinek, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. Igen, csak az isteni szeretet tud olyat készíteni az ember számára, amit mi elgondolni nem tudunk itt a földi keretek között. De mi lesz ez? Biztos, hogy ez olyan lesz, amiről azt mondja Ézsaiás könyve, hogy soha el nem múló öröm. Ott nem lesz hiányérzet, ott nem lesz olyan cél, amit az ember ne tudna megvalósítani. Ott semmi nem lesz, ami a boldogsághoz, a teljes és maradéktalan boldogsághoz hiányozna. Igen, azt mondja Isten, hogy aki győz, az örökségül nyer mindent. És így folytatja tovább, annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Sokszor elgondolkodom azon, hogy mi ezt vajon igazából hisszük-e a Szentírás alapján. Vajon mi el tudjuk ezt igazából fogadni a Szentírás alapján, hogy az Isten ezt adja majd az embernek, a győző embernek. Nézzük meg, hogy az Isten hogy erősít meg bennünket ebben. Amikor mindezt leírja, mindezt elmondja, hogy ez lesz a győzőknek a jutalma, utána azt mondja az 5. versnek a 2. része. Írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Tehát nem csak egyszer kijelenti ezt az Isten, hanem hozzáteszi, hogy írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Akármennyire is úgy tűnik most ebben az életben, hogy ez csak egy gyönyörű illúzió, hát ez nem valósulhat meg. De az Isten ígéretet tesz arra, hogy igen, ez a megváltásnak a célja, ezért volt a megváltás, hogy az Isten az embernek ezt tudja adni. Igen, ez lesz majd az igazi sátoros ünnep, az igazi örömünnep. Mi volt a 3. funkciója a sátoros ünnepnek? A zsidóknak mit kellett tenni, miről beszéltünk? Vissza kellett emlékezni a pusztai vándorlásnak a 40 évére. És az igazi sátoros ünnepen majd a megváltottak mire fognak visszatekinteni? Vissza fognak tekinteni e földön való vándorlásnak az éveire, évtizedeire. És mit fognak majd tudni megállapítani? Amit azt kell, hogy mondjam, hogy már most is meg kellene tudnunk állapítani, és most is hányszor emlékezetünkbe kellene idézni,
hogy az Isten itt van most is velünk, hogy az Isten most is segít bennünket, hogy még most is kérlel bennünket, hogy az Isten nem akar lemondani rólunk, hogy mennyit küszködik érettünk, hogy mennyire tapasztaljuk az ő vezetését, az ő gondviselését a mi életünkben. És mindezt mikor is, amikor mi szembe is fordulunk vele, vagy lázadunk ellenére, az Isten nem akar bennünket ott hagyni, ahogy a zsidó népet sem hagyta, hanem hordozta őket, a szívükre, a lelkükre beszélt. Szeretnék egy igét olvasni a 107. Zsoltárból, a 107. Zsoltár 1. és 8. versét a következőképpen. A 107. Zsoltár 1. és 8. verse a következőt mondja. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Igen, majd ezt fogjuk megállapítani a mennyből, visszafelé tekintve, ha az Isten kegyelméből odajuthatunk. Igen, de ezt most is tegyük már meg ebben az életben, hogy magasztaljuk az Urat, mert jó. Mert itt, ezen a földön, a pusztai vándorlás, tehát a földi vándorlásnak az idejében is, az Isten itt van velünk, és örökké való az ő kegyelme, és adjunk hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Igen, és milyen lesz mindez majd a mennyből visszafelé tekinteni? Azt kell, hogy mondjuk, hogy a megváltottaknak az öröme felül haladja majd mindazoknak az örömét, akik soha nem buktak el. A mennyei lényeknek, az angyaloknak az örömét. És miért? Igazából akkor lesz majd ez a kibeszélhetetlen öröm, amikor az ember átéli, hogy honnan vezetett engem az Isten ide, hogy én elveszett állapotban voltam, én az én cselekedeteimnek a következményeképpen rám halál várt volna, végleges megsemmisülés. És az Isten nem ezt tette, hanem az én összes szembefordulásom, lázadásom ellenére az Isten utánam nyúlt, megkeresett engem, és azért fáradozott éveken, évtizedeken keresztül, hogy nekem adhassa az örök életet. Milyen lesz, amikor a megváltottak mindezt majd az örökké valóságon keresztül végig fogják nézni. Igen, azt lehet mondani, hogy kibeszélhetetlen öröm és hála lesz az ő szívükben. Szeretnék egy igét olvasni a Szentírásból, Lukács evangélium a 15. fejezetének a 7. verséből ezzel kapcsolatban. Lukács 15. fejezet 7. verse a következőt mondja. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Igen, a megváltottak az emberek fogják igazából értékelni az Isten szeretetét mindenkinél jobban. A mennyei lények is csodálják az Isten szeretetét, akik soha nem buktak el. De mindezt igazából még teljesebben átélni azok fogják, akik átélték a bűnnek a nyomorát, a bűnnek a fogságát és rabságát, és átélték, hogy mit jelent az igazi szabadítás Jézus részéről. És befejezésül még egy lelki tanítását szeretném a sátoros ünnepnek megemlíteni. Mit kellett tenniük a sátoros ünnep alkalmából az izraelitáknak? Sátorokban kellett lakniuk. El kellett hagyni otthonaikat, és sátorokban kellett időzniük. Szeretnék ezzel kapcsolatban is egy idézetet olvasni a Szentírásból, és figyeljük meg, hogy ez mire való emlékeztetés volt. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 9. és 10. versét a következőképpen olvasom. Ábrahámról szólít a leírás, ugye a hívők ősatjáról. Ezt olvassuk róla, hogy hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Tehát ez a sátorokban való lakás, ez mit fejezett ki? Ábrahám részéről is mit fejezett ki? Azt fejezte ki, hogy ezen a földön csak idegen és vándor. Hogy ez a föld akármilyen gazdagságban van ő, ugye Ábrahám vagyonos ember volt, jómódú ember volt, akármennyi gazdagsága van egy embernek, akármilyen jólét veszi körül az embert itt ebben az életben, ez csak egy átmereti és ideiglenes otthona az embernek. Ezen a földön az ember csak idegen és vándor. És az igazi otthona az embernek, a megváltott embernek majd a mennyei otthona lesz, az újjáteremtett föld. És ez egyben
egy figyelmeztetés volt, de egyben egy bátorítás is. Mire való figyelmeztetés? Arra való figyelmeztetés, amit Jézus így fogalmaz Máté evangéliuma 24. fejezetében, Máté evangéliuma 24. fejezetében, a 37-től a 39-ig terjedő versekben, hogy amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind a manapig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát ez a sátorokban lakás mire való figyelmeztetés volt? Hogy az ember el ne merüljön teljesen az evilági életbe, az evés, ivás, ültetés, vevés, házasodás, férjhez menés. Szóval ne ez kösse le csak az ember gondolatát. Igen, ez hozzá tartozik a mi életünkhöz, a mi emberi létformánkhoz. De ha valaki csak erre gondol, és nem törődik az örök élettel, az Isten országába való eljutásnak a lehetőségével, akkor azt mondja a Szentírás, hogy ez egy nagy tragédia az ember életében, mert ezen a földön mi csak idegenek és vándorok vagyunk, és a mi életünknek a fő célja az, hogy fel tudjunk készülni arra az országra és arra a földre, amelyet az Isten örökségül akar adni azoknak, akik őt követik. Ugye azt mondtuk, hogy a sátorokban lakás az egy figyelmeztetés is volt, de egyben egy bátorítás is. Ebben mi a bátorítás, hogy mi idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön? Hogy végső soron akármilyen fájdalom, szenvedés és nyomorúság éri az embert ebben az életben. Azt kell, hogy állandóan a mi gondolatainkban ott tartsuk, a mi szívünkbe rejtsük el, hogy ez nem egy végleges állapot, ez tényleg csak egy rövid pillanatnyi időszak az örökké valósághoz képest. Tehát, ha az embernek kellemetlenségek, nyomorúságok, fájdalmak vannak az életében, igen, az Isten ezt egy átmeneti időszakra engedi meg az ember életében, mert nem ez lesz a végcél, hanem ez csak egy felkészülési idő az örök életre. És Pál apostol mindezeknek a gondolatoknak a hátterén így fogalmazza meg a Korintusi második levél 4. fejezetének a 17 és 18. versében, hogy mert a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Amikor most egy-egy szenvedésben vagy nehéz helyzetben vagyunk, úgy tűnik nekünk, hogy az pillanatnyi könnyű szenvedés. Mennyiszer nem úgy történik, nem úgy tűnik, ugye? Hanem micsoda súlyosnak érezzük a mi szenvedéseinket, megpróbáltatásainkat. De mit mond Pál? Azt mondja Pál, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mi nyomorúságunk maximum egy pillanatnyi könnyű szenvedés, mihez képest? Az örök dicsőséghez képest. És azt mondja, hogy a hívő ember, aki Istent akarja követni, az nem a láthatóra néz, mert ezek a láthatók, ezek ideig valók, és a láthatatlanok pedig azok, amik az örökké valók. Igen, és mindezt akarja tanítani az ember számára a sátoros ünnep. Köszönöm szépen a figyelmüket, és két hét múlva pedig folytatódik itt az előadás sorozat. Most már befejeztük az ószövetségi zsidó ünnepeknek az áttekintését, és a következő alkalommal arról lesz szó, hogy milyen ünnepek maradtak meg mindmáig. Köszönöm szépen a figyelmüket!

Mindenkit szeretettel köszöntök. Legyen ez ennek a néhány plusz előadásnak az átfogó címe, a Bibliának egyik legtöbbször visszaidézett igéje, hogy az igaz ember hitből él. Mit jelent hitből élni? Már ugye megfogalmazásában is első hallása is különös dolog ez, hogy az emberek azt szokták mondani, hogy pénzből élünk, meg élelemből élünk, meg anyagiakból élünk, hát te miből élsz, hát valamiből meg kell élni. A hétköznapokban ez nem ment át a hétköznapi közmondás kincsbe, hogy hitből élni. Sőt, inkább talán kicsit lekezelőleg szokták azt mondani, hogy abból nem lehet élni. Inkább azt mondják, nem azt mondják, hogy abból lehet élni, hogy abból nem lehet élni. És ezért én egy kicsit ezt szeretném körbejárni a most következő előadások során, hogy mit jelent hitből élni, és hogy egyedül hitből lehet emberhez méltóan élni. Honnan is induljunk ki a mai első előadáson, a hitről néhány alapvető biblia verset szeretnék bemutatni, és a magam személyes tapasztalatát is elmondani arról, hogy például én a hitet hogyan ismertem meg. Az első biblia vers, amiből szeretnék kiindulni, Lukács evangéliuma 18. fejezet 8. verse, Jézusnak egy különleges példázatának, a hamis bíró és özvegyasszony példázatának a vége. Lukács 18.8, ez a mondat így hangzik, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Egy nagyon érdekes mondat, mert ez a mondat rávilágít arra, hogy a hit mindig is az emberi élet legalapvetőbb, legnagyobb értékei közé tartozott, de sajnos ebből a történelem előre haladása során, a történelem végidejében kevés lesz. Ez a kis mondat rávilágít arra, hogy ma a világnak a legnagyobb problémája az, hogy nincs az emberekben hit. Ma a világnak valóban nem a gazdasági problémák a nagy problémái, nem is az erkölcsi problémák, mert az erkölcsi probléma is valaminek a következménye. Jézus azt mondja, hogy ahogy halad előre a történelmünk és az ő megígért második eljövetele is közeledik, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Síralmas állapotok lesznek a világon, mert az emberekben nem lesz hit a szó legtágabb értelmében, tehát nem csak bibliai vagy vallási értelmében, hanem olyan hit sem lesz, hogy érdemes egyáltalán élni. Érdemes egyáltalán fenntartani magunkat? Olyan kultúra, olyan civilizáció fog beköszönteni, ami a halállal úgy játszik, mint régen a gyerekek a játékokkal. Nem érzi az életnek az értékét, mert úgy gondolják tömeges formában az emberek, hogy tulajdonképpen az élet nem is olyan nagy dolog, hogyha nem érünk, az se olyan nagy dolog, mert megtalálni ebben az életben a hivatásomat, megtalálni az, hogy miért érdemes élni, hát ez tulajdonképpen ez semmiség, tehát avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön. Úgy visszaemlékezem, hogy gyerekkoromban én ezt a szót, most induljunk ki a szóból. Mindenki nézze meg, hogy ez a szó számára mit jelentett mondjuk évtizedekkel ezelőtt. Gyerekkoromban én ezt a szót nem sokat hallottam, de kétségkívül hallottam, mert hiszen vallásosan neveltek a szüleim, például 5-6 éves koromban már rendszeresen eljárattak templomba, és mint aféle vidéki fiúgyermek, hát minisztráns is lett az ember egy katolikus templomban, meg is tanultuk latinul a miseszöveget, akkor még ilyen nyelven mondták, de ha úgy visszaemlékezem, hogy nekem ez a szó, hogy hit, ez mikor kezdett valamilyen jelentést hordozni? Amikor tartalma lett ennek a szónak, az egészen pontosan olyan 12-13 éves lehettem, emlékszem még a napra is, ugye én nagyon mozgékony gyerek voltam, és nagyon szerettem futballozni. Én az órákon viszonylag figyeltem, és gyorsan az anyagot elsajátítottam, otthon az ebéd után gyorsan megírtam a leckéimet, aztán úgy ki 100 méterre volt tőlünk egy sportpálya, és tavasztól őszig az én napi 4-5 órát lefutkároztam futballozással, és egyszer egyik ilyen nap, ilyen tavaszi nap lehetett, hazamentem, és hát annyit futottunk meg, annyit játszottunk, hogy erőnk nem volt vacsorázni, csak úgy lefeküdt az ember a díványra, bekapcsoltam a Kossuth rádiót, és akkor Gáti József előadásában Babits versek hangzottak el. Egy ilyen 20 perces műsor volt, de milyen érdekes, hogy én éppen arra 20 percre kapcsoltam be otthon. És lefeküdve ugye az otthoni
diványra, végighallgattam Babits verseket, és engem annyira megbabonázott Babitsnak a költészete, hogy még aznap délután volt egy kis idő, a városkánkban volt egy könyvesbolt, oda elszaladtam, és ez is érdekes, ez az egyetlen egy Babits kötet volt ott. Ez már most egy rongyányűt, éppen 40 éve megvett Babits. Életem első kötet, amit én vettem magam a magam zseppénzéből, 30 forint volt abban az időben, de hát az nagyon nagy pénznek számított. Hát ezt én rongyá olvastam, és ahogy habzsoltam ezt a Babits kötetet, 1924-ben jelent meg Babitsnak a Sziget és tenger című kötete, és a Sziget és tenger című kötet elejére írt egy prózai hitvallást, ami így hangzik, hogy örökké ég a felhők mögött, vallomás helyett hitvallás. Egy költőnek a hitvallása, és ugye, ahogy lapozgattam a kötetet, hogy tele versel, és ez úgy föltűnt, hogy ez meg egy prózai betördelés, rögtön elkezdtem olvasni, és erre a mondatra esett a figyelmem. A hit az élet ereje. Az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. Ha nem hinne, hogy valamiért élnie kell, akkor nem is élne. Ezek a szavak, Tolsztói szavai járnak az eszemben, és vizsgálom, mit hiszek. És én nem tudtam letenni. Ezt többször elolvastam. Mondom, hogy ha az ember él, akkor valamiben hisz, mert hogyha nem hinne, nem is élne. Mondom, ilyen nagy dolog az élet, hogy itt az életben valami meggyőződésre kell jutni, hogy van értelme élni, vagy miért élek. És ezt Tolsztói mondta, hát hallottam, hogy Tolsztói nagyon nagy író volt, csak hát a Háború és békét soha nem fogom elolvasni, olyan vastag. De Tolsztói nagyon nagy író volt, és hát Babits is őt idézni, és újra olvastam, a hit az élet ereje. Az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. És mondom, miben hiszek én? 12-13, miben hiszek én? Szüleimet is kezdtem faggatni, és édesapám mondta, hogy fiam, én hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, hiszek Szűz Máriában, csak abban nem hiszek, hogy nekem egy vadidegen embernek el kell mondanom a bűneimet. Ekkor persze anyukám is replikázott, hogy mi hát azért mi jó katolikusok vagyunk, mi azért elmegyünk a gyóntatószékbe, és mi elmondjuk a bűneinket, mi attól meg akarunk szabadulni, mi tiszták, igazak akarunk lenni, de akkor apukám mondta, hogy én ebben nem hiszek, hogy egy ember hogy tudná az én életemet így felfogni, meg én egy vadidegen embernek hogy mondjam el a legintímebb dolgaimat, hát én ebben nem hiszek, de én hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, és hiszek Szűz Máriában. Hát visszaemlékezve 12-13 éves koromban kezdett ez a szó először bennem tartalmat nyerni, hogy mi ez, hogy hit. Hogy a hit az valami nagyon személyes dolog kell, hogy legyen, az a legelemibb összefüggésben áll az én egész életemmel, mert hogyha én jól akarok élni, ha meg akarom találni az életben a helyemet, akkor az életet csak valami hitre lehet föltenni, hogy ez szükséges az élethez. Ezt mondom, olyan 12-13 éves koromban kezdtem először érezni, úgyhogy azután eltelt újra ugyanennyi idő körülbelül, 12-13 év, amikor a hitnek a híres meghatározását elolvastam a Bibliából. Ugye a hitnek a Bibliában nagyon sokféle meghatározása, megközelítése van, de mindannyian tudjuk, hogy a legjobb talán a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét végigolvasni, ez az úgynevezett hit hőseiről szóló különleges szakasz a Bibliában, és hogy végig sorolja az emberiség őszüleitől, pátriárkáitól kezdve Pálapostól a hit nagy hőseit, egy meghatározással kezdi. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verse. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Úgy megborzongtam, visszaemlékeztem, amikor olyan 25-26 éves koromban ezt olvastam, hogy valami efélét gondoltam én 12-13 évesen, csak én ezt nem tudtam megfogalmazni, hogy a hit az nem egyenlő a hiszékenységgel. A hit nem egyenlő a vallási szokásokkal, a hit nem egyenlő a babonákkal, a hit nem egyenlő azzal, amit az emberek sokszor hitnéven neveznek, a hit nem egyenlő a vallással. A hit az a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Két szót emelnék ki ebből a meghatározásból, hogy meggyőződés. Először lesz, hogy a hit az meggyőződés. A hit az nem elhívés,
amit nekünk akkor tanítottak, meg most is sokszor azt mondják, hogy amit már nem tudunk belátni racionálisan, ott jön a hit. Hát ez téves, ez az egész dolog, hogy valamit nem tudok belátni, és utána jön a hit. Akkor a hit egy ilyen fejesugrás a mély vízbe, hogy addig valamit nyomon tudtam követni, azután már nem, hát akkor higgyem-e, nem. A Biblia azt mondja, a hit az meggyőződés. Az egy olyan bizonyosság, amit nem lehet elvenni az embertől, de a bizonyosságig el kell jutni. Rögtön bizonyosságra nem jutsz el. Én gyerekkoromban azt gondoltam, hogy a bizonyosság az olyan gyorsan elérhető dolog. Később kezdtem látni, hogy a bizonyossághoz bizony nagyon hosszú út vezet. Az emberek gyorsan kérnek bizonyosságot, de ahol gyorsan vagyunk, az nem a bizonyosság, hanem a valószínűség. De amíg a valószínűségből bejárjuk azt az utat, ami a bizonyosságig vezet, ezt matematikailag úgy tudnám mondani, az 50%-tól, amikor elérek a 100%-ig. Hát ez hosszú út. Mindenki az 50%-nál kezdi el, mert minden ember, amikor reggel föl kell, azt mondja, hogy valószínű, hogy ma is lesz egy nap. Valószínű, hogy ma is ugyanúgy fogom tenni a dolgaimat, a szívem talán verni fog, lesz erőm, elindulok, valószínű, mert hát eddig is többször fölkeltem, és hát így kezdődött el egy nap. De hogy én az egész életemben mit kell, hogy tegyek, mire tegyem rá az életemet, és mifelé tartok, ahhoz egy bizonyosság kell. És ahhoz már nem elég ez, hogy reggel fölkelek, meg elindulok valamerre. A matematikából tanultuk a gimnáziumi éveink alapján, hogy volt egy nagyszerű matematikus és fizikus, aki a valószínűségszámítást fölfedezte. Akkor terelődött a figyelmem,

Különbség nem más, mint az 50%-nak a 100%-ra való felemelése. De azt mindenkinek magának kell bejárni. Ezt most meg is fogom mutatni majd egy példán az előadás következő egyik részében. A másik fogalom, amit kiemelnék, a meggyőződés mellett, hogy a remélet dolgok valósága. De én mit remélhetek? Mi az, hogy remélet dolgok valósága? Ki mondja nekem azokat a dolgokat, amikben reménykedhetem, hogy valóra fognak válni, és még nem váltak valóra, de én már ezt úgy kezelem, mint valóságot. Szóval a hitnek a meghatározásában két súlyos szó szerepel, a hit az a remélet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról egy meggyőződés. Tehát a hit az életnek valami olyan hatalmas értéke, ha valaki nem küzd a hitért, az körülbelül annyit jelent, hogy nem küzd az életért. A Bibliában ezt a meghatározást természetesen követik más módok, amelyeken keresztül a Biblia segít bennünket, hogy közelebb érjünk a hithez. A meghatározás egy fogalmi dolog, de a Bibliában általában szemléletes dolgok is vannak, és a Biblia a hitnek a szemléletes jelképeként az arany. Az aranyat jelöli meg. Péter apostol első levele, első fejezet, 7. versében olvassuk azt, hogy a hit az olyan, mint a sokkal becsesebb a tűzben megpróbált aranynál is. Tehát valahogy a Biblia azt mondja, hogy a hit az életünkben egy állandóan tisztuló, erősödő, egyre értékesebbé váló valóságnak kell, hogy megfeleljen. És gyermekkorunkban is lehet egy gyermeki hitünk. Jó is, hogyha van valami gyermeki hitünk, és általában a gyermekeknek van valamilyen hitük. Van valamilyen hitük, és nem is akármi. Csillog a szemük, örülnek, és nem tudják is kimondani, de talán az a hitük, hogy élni jó. Ez, hogy élni jó, ez már a kamaszkorban ez nem egészen így fest, a felnőtt embereknél meg átmintázódik, hogy élni teher. Pirinszki János, amikor nyilatkozatot adott a francia rádiónak a 70-es évek végén, a következőt mondta. A vallás szüleinktől és az iskolától hagyományként kapjuk. De ez még nem hit. Vagy legalábbis nem igazi hit. Válságos állapotokba, határhelyzetekbe juthatunk, amikor ez a hagyományos vallás elbizonytalanodik, meginog. Azt hiszem, hogy vallásos embernek kétszer kell rátalálni a hitre, megszilárdítani a hitét. Először gyermeki ártatlansága idején, és nem azt mondom, hogy ez nem fontos, nagyon is fontos, ha újra rátalál az igazi hit révén, amelynek már egy személyes dráma gyümölcsének kell lennie. Ez a két hit, amelyet gyermekkorában kap az ember, meg amelyikre személyes drámája során talál rá, megsemmisíti, ugyanakkor föl is erősíti egymást. Érdekes szavak, ugye? Hogy a gyerekekben is van, gyermekkorban van valami hitféle, valami kezdemény. De a felnőttkori hit az más, mint a gyermeki hit, az egy tudatos keresés gyümölcsének, hogy mondja a költő, hogy ez egy dráma. Tehát ezért mindenkinek meg kell küzdenie. Ugyanolyan, mint hogyha kibányásszák az aranyat, és akkor az aranyat elkezdik tisztogatni, beteszik a tűzbe, hogy a salakmáljon le róla, és a hit az egy folyton fejlődő valóság az életben, és valahogy a Biblia erről is gondoskodott, hogy leírja ezt a hitet, hogy a hit az olyan értékes, mint hogyha aranyat vagy ezüstöt találtunk volna meg, mert az életünknek az alapja a hit. Hit nélkül lehetetlen élni. Aztán ugyanebben a Péter levélben föltűnt nekem az, itt az első Péter levél első fejezet 5. versében egy érdekes Biblia vers, ami így szól, hogy Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Olyan hatalmas dolog a hit, mondja a Biblia, hogy nem csak a földi életünk boldogsága függ tőle, hanem hit által őriz bennünket Isten hatalma a végső üdvösségre, tehát az örök életre is. Az az érdekes ebben a Biblia versben, hogy azt mondja, Isten hatalma őriz. És az ember, hogyha így idáig hallja a Biblia verset, hogy Isten hatalma őriz, az mindig úgy gondoljuk, hogy Istennek van hatalma, van gondviselése. Hát kérjük Istentől, hogy rendezzel a körülményeket körülöttünk, hogy jó körülmények között éljünk, hogy
könnyedén

0: Én simán folyjon az életünk, de a Biblia azt mondja, Isten nem így akar bennünket őrizni az üdvösségre, hanem Isten nem a körülményeket fogja átrendezni körülöttünk. Isten nem mondja azt, hogy jobb lesz a világ, vagy könnyebbek lesznek a körülményeink. Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Ha valakiben nő a hit, akkor nő az Isten közelsége, és Isten jobban tudja őt őrizni az üdvösségre. Ha valakiben gyengül a hit, szinte kételkedik abban is, hogy van-e Isten. Ugye? Sokszor van így. Ez is egy nagyon különleges Biblia versnek tűnt előttem. Aztán utána nem csak meghatározás van a hittel kapcsolatban a Bibliában, nem csak ilyen szemléletes jelkép, hogy arany tűzben megpróbált arany, hanem van a hitre jutásnak egy levezetése a Római Levél 10. fejezetében. Tehát ez már egy gondolatmenet, tehát ez nem csak egy rövid definíció, nem egy jelkép csupán, egy gondolatmenet. A Római Levél 10. fejezetében a 13. verstől a következőt olvashatjuk. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsajás azt mondja, Uram, kicsoda hit a mi tanításunknak. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát figyeljük meg, hogy itt a Biblia egy egész levezetés közöl, és azt mondja, hogy minden ember az élete során szokott segítséget kérni. Szokta azt mondani, jaj Istenem, segíts! Jaj, most történjék valami! Jaj, most legyen valami megoldás az életemben! Jaj, de jó lenne, hogyha most valaki segítene valami problémám, konfliktusom megoldásában. És innen indul el a gondolatmenet. Azt mondja a Pál apostol, hogy aki az Istenhez fordul, nem fog csalódni. Aki az Istenhez komolyan fordul, az Isten meg fogja segíteni. De azt mondja, hogy hogyan forduljanak az emberek az Istenhez, hogyha nem hisznek benne. Azt mindenki mondhatja, hogy ja, Istenem segíts, azt utána már el is felejti, akkor megoldódott a dolog, hogy van Isten a világon. De azt mondja, hogy ha nem hisznek az emberek, miért nem hisznek az emberek, mert nem hallottak felőle. De honnan halljanak felőle, hogyha nincs prédikálás, ha nincs Isten igéjének a közvetítése. Na de honnan van az Isten igéjének a közvetítése? Hát az Isten igéjéből. Tehát itt Pál apostol azt mondja, hogy a szó igazi értelmében hívő emberről akkor lehet beszélni, egy felnőttkori hívő emberről, aki az életében ez a Pirinszki által említett drámai küzdelemben, drámai keresésben eljut ezekhez a felismerésekig. Hogy nekem kell egy külső segítség. Na de ki ez a külső segítség, ha azt se tudom, hogy ő kicsoda? De honnan tudnám, hogy kicsoda, ha ő nem mutatná be saját magát? Valahogy a hit az a Bibliából, az Isten igéje által van, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Miért nincs az embereknek hitük? Azért már nem hallanak Istenről. A hit az nem egy önszugesztió. Az nem egy önmagunkra erőltetett valami, hogy most én bemagyarázom magamnak, hogy már pedig nekem vallásos embernek kellene. Ne, én nem lehetek ateista, én kell, hogy higgyek az Istenben, biztos, hogy van Isten. Ez még kevés a hithez. A hit az hallásból van, és a hallás Isten igéje által, tehát hogyha nem ismerem meg, hogy mit mond az Isten, és hogyan mutatja be a világot és az én életemet az Isten, és hogyan mutat rá annak a törvényszerűségeire, hát akkor hogyan is jöhetne létre bennem a hit? Pascal, aki a 17. században már ateisták nagy tömegével állt szembe, mert akkor az ateizmus már egy eléggé kifejlett világmagyarázat volt, a gondolatok 240-es töredékében ilyen képzeletbeli beszélgetést reprodukál egy ateistával. És a következő a párbeszéd. Már rég lemondtam volna a gyönyörök hajszolásáról, mondják, ha hinnék. Sokszor mondják ezt az emberek, hogy hát én igen kicsapongó életet élek, és akkor felsorolják, hogy mit csinálok. Tehát én nem élnék ilyen kicsapongó életet, ha hinnék. Ugye, ma is sok ember azt mondja, hogyha neki lenne hite, nem ilyen lenne az élete. De hát nincs hite, mintha azt mondaná ez az ember, hogy önmagán kívüli dolgok miatt nincs hite, és hát ő ezért nem tud lemondani a gyönyörök hajszolásáról. Tehát ugye érthető a kiinduló pont. Már rég lemondtam volna a gyönyörök hajszolásáról, mondják, ha hinnék. Én meg ezt válaszolom. Már régen hinne, ha lemondott volna a gyönyörök hajszolásáról. Szóval én megfordítom a dolgot, és most Pascal ki is fejti, ne én fejtsem ki, olvasom tovább. Már régen hinne, ha lemondott volna a gyönyörök hajszolásáról. Nos, magán a kezdés sora. Ha tehetném, hitet öntenék magába, de nem tehetem. Következésképpen nem is tudom kipróbálni szavai igazságát. Maga azonban le tud mondani a gyönyörökről, és meggyőződhet róla, vajon igaz-e, amit állítok. Ugye ez egy matematikus logikája, tehát itt nincs mellébeszélés, itt csak csont és hús van. Azt mondja, hogy ön azt mondja, hogy régen hinne már, de nem tud lemondani a gyönyörök hajszolásáról, de hát legyen kedves egy kicsit szüneteltetni azt az ön által sok minden gyönyörnek képzelt dolgot, utána járni egy kicsit a világ ügyeinek, és meg fogja látni, hogy más lesz az élete, mert én nem tudok hitet önteni önbe, nem tudok hitet adni. A hitet mindenkinek személyesen kell beszerezni, de hogyha ezt megteszi ezt a lépést, akkor majd az a hit olyasmikre ad erőt, amire nem is gondolta volna, és akkor a saját tapasztalatából látni fogja, hogy mennyire más hitből élni. Akkor értettem meg, hogy Jézusnak két szava, két egyszerű kis szava mennyire tökéletesen rámutat arra, amit Pál apostol itt egy gondolati levezetésként állít elénk, a Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében. Jézusnak nem csak a kezdetben általam említett Lukács 18.8-ban az a vélemény a mi világunkról, hogy itt nincs hit, ugye, avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön, hanem a Jelenések könyve 7. levelében, az úgynevezett laodiceai levélben is azt mondja Jézus, hogy amiből a legkevesebb lesz, még a hívő emberek körében is az a hit. Ugye a laodiceai üzenetben azt mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye ennek a korszaknak és ennek a korszak hívő közösségének Jézus azt üzeni, hogy azt hiszik, hogy gazdagok, mert úgy gondolják, hogy van hitük, de én azt mondom, hogy csak hiszitek, hogy van hitetek, valójában nincs hitetek. Csak ti úgy gondoljátok, hogy nektek van hitetek. Ezért mondja Jézus, és itt van ez a kis szó, hogy védj tőlem. Védj, te védj személyesen, de tőlem. Tehát a hitet valahonnan be kell szereznünk, attól kell beszereznünk, akiben mindig megbízhatunk, akinek a szava mindig bizonyos és igaz. Ezért hívja magához Jézus az embert, és azt mondja, hogy ember, ha hinni akarsz, fordulj hozzám. Hallgass rám. Ne emberi hagyományokból akarj hitet, vagy ne önmagadra erőltessél egy ilyen meggyőződést, hogy te most hívő ember vagy, gyere hozzám. És amit én mondok, vagy amiről én tanítok, azt ismerd meg, szembesítsd a magad életével, akkor látni fogod, hogy milyen hitetlen vagy. És én elmondom neked, hogy hogyan élhetsz más életet, de ez azt mondja, ehhez venned kell, tehát így venned kell, azt mondja, tőlem, védj tőlem. Tűzben megpróbált aranyat, ugye előbb már tisztáztuk, hogy a tűzben megpróbált arany az a hitnek a jelképe. Vagyis nagyon súlyos a probléma, mert nem csak azt mondhatjuk el a mai világunkról, hogy nincs hit, hanem azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ahol azt hiszik, hogy van hit, ott sincs hit, és az önbecsapás még súlyosabbá teszi a dolgot. Mert van, ahol nincs hit, talán önhibájukon kívül az emberek nem jutnak a hithez, csak olykor-olykor mondják, hogy Jézusom segíts, vagy Istenem segíts, de a következő lépés már nem teszik meg, hogy hogyan hívnák segítségül, ha nem hisznek benne, honnan higgyenek, hogyha nem a prédikálásból, és honnan van a prédikálás, ha nem az igéből, hanem még ott is, ahol hitről beszélnek, ott is Jézusnak azt kell mondani, hogy ti csak úgy gondoljátok, hogy van hitetek, de tulajdonképpen ti sem éltek hitből, csak beszéltek a hitről. Sokat beszélnek a hitről, de nem élnek hitből. Nem élnek úgy, amiért Jézus jött a világra, aki valóban mindig hitből élt. Ha így végig tekintjük ezeket az alapvető Biblia verseket, óhatatlanul el kell, hogy jussunk odáig, hogy a Biblia szerint, tehát a hitnek a forrása, az az Isten szava, az a Biblia. Ha valaki nem ismeri meg, nem jut bizonyosságra a Bibliának minden egyes tanításában, a hite szükségképpen töredékes lesz, gyenge lesz, esendő lesz, nem tud élni hitből, csak beszélni fog a hitről. Tehát itt mindennek a kulcsa az, hogy a hitnek a forrásához eljussunk, és naponta vegyünk ebből a forrásból, és naponta ebből a tiszta vízből emeljünk a szánkhoz. Itt szeretném elmondani azt, hogy Pascal, aki, mondom, fizikus, matematikus volt, és aki maga körül egyre nagyobb számba látott ateista embereket. Ugye mi nálunk már az ateizmus szinte világjelenség, most már szinte azt látjuk, hogy mindenki ateista. Még a vallásos emberek is ateisták, csak beszélnek a hitről, de hát nem élnek úgy, ez annyit jelent, hogy ateizmus. Pascal próbálta az ateista tömegek számára megfoghatóvá tenni a hitet, hogy mit ért ezen a Biblia, hogy a hit az bizonyosság. És a következő játékot ajánlja. Ez egy nemes játék. Ő azt mondja, hogy ha a hittől azt várjuk, ami a valósága, tehát hogy az bizonyosság legyen, akkor a bizonyosságig el kell, hogy jussunk, tehát az 50%-tól el kell, hogy jussunk a 100%-ig. Mert az életet csak 100%-ra lehet felépíteni, és hogyan jutunk el a hit területén a bizonyossághoz. Ő azt javasolja, hogy induljunk ki abból, hogy van Isten, vagy nincs Isten. És gondoljuk végig ezt a két lehetőséget, hogy van Isten, vagy nincs Isten, és azt mondjuk, hogy ha ezt végig gondoljuk, akkor négy kategóriából lehet kiindulnunk a nagy keresésünkhöz. Egyszerűen matematikai táblázatot állít, és azt mondja, van Isten, és én azt mondom, hogy van Isten. Van Isten, de én azt mondom, hogy nincs Isten. Nincs Isten, de én azt mondom, hogy van Isten. Nincs Isten, és én azt mondom, hogy nincs Isten. Ezzel a matematikai körét kimerítettük a dolgoknak, mert ötödik kategóriát senki nem tud mondani. Az életben sokszor a matematika jut segítségünkre. Tehát van Isten, és azt mondom, hogy van Isten. Van Isten, és azt mondom, hogy nincs. Nincs Isten, és azt mondom, hogy van. Nincs Isten, és azt mondom, hogy nincs. Ez négy lehetőség. Több lehetőségünk nincs az életben. Ezt a kérdést, hogy elinduljunk a hithez vezető úton, ennél a valószínűségnél kell elkezdenünk. Ez a tisztességes és becsületes kiindulópont. Rögtön mind a négy kategóriát próbáljuk számszerűsíteni. Ha van Isten, és azt mondom, hogy van, és úgy élek, akkor minden az enyém. A földi életben a boldogság, és az örök élet a jövendő életben. Tehát ha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek, mondja így Pascal. Ha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek. Hát ő már a nagy játékszenvedély időszakában él, tehát ilyen, hogy úgy mondjam, rulettjáték szinten próbálja az emberekhez közel vinni, mert már akkor is olyan mélyre süllyedt az emberi gondolkodás, mint ahogy ma is ott van, hogy most már az embereket szinte úgy lehet megközelíteni, hogy bejössz a játék a színóba. És akkor nézzük, hogy milyen téteket tesznek, hát akkor mi is ilyen nyelven beszélünk, hogyha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek. Ha azt mondom, hogy nincs Isten, de mégis van, akkor viszont mindent elveszítek. Tehát ha van Isten, és azt mondom, hogy nincs, akkor mindent elveszítek. Nézzük a harmadik lehetőséget. Ha nincs Isten, és azt mondom, hogy van, akkor semmit nem veszítek el, bár nekem ezt most az ELTE-nek az egyik valószínűség számítás professzora azt mondja nekem, hogy ez nem így van, János, mert hogyha nincs Isten, és én mégis úgy élek, mintha lenne, szigorú életelvek, meg erkölcs, mennyi gyönyörről kell lemondanom? Mert hát, hogyha nincs Isten, és mégis úgy élek, mintha lenne, hát akkor nem török házasságot, nem lopok, nem csalok, és mennyi minden ínyenc falatról kell lemondani. Mondom, Pascal is megválaszolt erre, mert van egy töredéke, amelyben azt mondja, hogy Uram, ön azt mondja, hogy ha nincs Isten, és ön azt mondja, hogy van, és szigorú erkölcsök szerint elesik a boldogságoktól, hát önnek csak a házasságtörés a boldogság? Az nem boldogság, hogy van felesége, meg gyerekei? Az nem boldogság, hogy nevelheti a gyerekei? Szóval alaposan fülön csípi ezt az ateistát, amikor azt mondja neki, hogy elnézést kérek, mit nevezünk gyönyörnek. Mit nevezünk gyönyörnek. A negyedik kategória, ha nincs Isten, és azt mondom, hogy nincs, akkor se veszítek semmit. Tehát a négy kázust így tudnám összegezni, hogy az első esetben mindent megnyerek, a második esetben mindent elveszítek, a harmadik esetben nem veszítek tulajdonképpen semmit, és a negyedikben sem veszítek semmit. Akkor összegezzük, hogy mit érdemes mondani inkább, hogy van vagy nincs. Mert ha a nincsre szavazok, akkor a második esetben mindent elveszítek. A negyedik esetben tény az, hogy semmit nem veszítek, tehát van egy 0%-om, meg van mondjuk egy 25%-om. De ha azt mondom, hogy van és van, az egy 100%. A második eset az nem az én esetem. A harmadik esetben, ha nincs, és mégis azt mondom, hogy van, nem veszítek, tehát az is egy 25%. Tehát akkor itt mennyi? 125% áll szembe 25%-kal? Vagy hogy próbáljuk másképp? Mondjuk talán úgy, hogy legalább annyit mondani, hogy van Isten, ez még logikailag is legalább több, mint 25%-kal több, mint az 50%. Tehát akkor legalább már az ilyen puszta, egyszerű végiggondolása is azt mondhatjuk, hogy az 75%. Hogy még mindig jobban jövök ki a játékból, ha azt mondom, hogy van, mint hogyha azt mondom, hogy nincs, 75%-osan jövök ki a játékból. Zárójelet nyitok, mert a múlt héten Pilisvörösváron arra kértek a hallgatók, hogy a nagy világvallásokból ismertessem azt, hogy a szeretetről mit mondanak a nagy világvallások, és meghívtam egy iszlám szakértőt is, mert ma az iszlám nagyon elterjedt vallás. Európában tudjuk, hogy már lassanként a 10% felé halad az iszlám hitűeknek az aránya, és hát az iszlám nagyon terjed, Németországban sorra építik a mecseteket, és nagyon érdekes dolgokat mondott ez az iszlám szakértő, azt mondta, hogy például Európában sokan áttérnek az iszlámra azért, mert azt mondják, hogy ez egy családszerető vallás. Ezek a török családok másképp élnek, mint a német családok. Fiatal hölgyek térnek át az iszlámra, mert azt mondják, hogy hát én szeretnék gyereket, hát itt most már a keresztény civilizációban ki akar családot meg gyereket, hát ez már nem arra van beállítva. Ez a karrierre van, meg a okoskodásra, meg nem tudom én mire van beállítva, és nagyon sokan is. Akkor ő azt mondta, hogy hát milyen megdöbbentő dolog ez, hogy egyszerűen az iszlámot azért részesítik előnyben, mert olyan egyszerűen rámutat arra, hogy neki nem probléma a hit, hogy Allahban való hit, hát ki teremtette ezt a világot? Hát csak az Isten. Most ezen érdemes vitatkozni. Hát mitől olyan tökéletes itt az egész csillagos ég, ha éjjel fölnézel az égre, vagy napközben a napsugár, a rügyezés, a virágok, a gyümölcsök, hát mitől? Hát ha nem lenne emögött valaki értelmes lény, és hát nagyon sok embernek imponál, és azt mondják az emberek, hogy hát tényleg, hát én szeretnék emberhez méltóan élni, családban élni, gyermekeket nevelni, örülni a természetnek. Hát ezt az iszlám jobban megadja most, mint az úgynevezett keresztény civilizáció, ami persze már rég nem keresztény, hanem egy velejéig ateista civilizáció, és hát ezért az emberek áttérnek az iszlám hitre. De Pascal tovább megy. Azt mondja Pascal, tehát, hogyha elindulunk 50%-ról, de ezt a négy kategóriát végig gondoljuk, legalább már 75%-nál kell, hogy járjunk. De itt még nem beszélek hitről. Csak egyszerűen a valószínűség számítás elemi szabályai szerint gondolkozom, és lépek egyet-kettőt, de azt mondja, akkor már miért nem veszem kezembe a Bibliát, mert hogyha a Biblia azt mondja önmagáról, hogy ez az Isten szava, hát legalább olvassam el a Bibliát, nem kötelező hinni a Bibliának, de legalább olvassam el. Aki legalább elolvassa a Bibliát, mondja Pascal, az a 75%-ból egyszerre föl fog ugorni, legalább 85-90%-ra, a következő egyszerű meglátás miatt, hogy a Biblia sehol nem használ olyan stílust, mint a világ egyéb könyvei. A világ egyéb könyvei akik közel állnak az íróhoz, vagy az író eszméihez, azokat dicséri, akik távol állnak, azokat állandóan vádolja, pocskondiázza, lehúzza. A Bibliában az a félelmetes, azt kell látnunk az első olvasás nyomán is, hogy az Isten ellenségeiről semmi rosszat nem mond. Nem vádolja őket, nem feketíti be őket, nem pocskondiázza őket. Nem mondja, hogy ilyen-olyan gonosz meg, cudar meg, álnok emberek, leírja egyszerűen a tetteiket, a mondataikat, visszaadja, amit mondtak, és ugyanezt csinálja az Isten embereivel is, azokat nem fogja az égbe dicsérni, hanem leírja Ádámról, hogy milyen vétket követett el, leírja Noéról, hogy hívő ember létére mit csinált, Ábrahámról, Mózesről, Dávidról, legsúlyosabb dolgokat is közli. Azt mondja Pascal, hogy ha azt nézem, hogy a Bibliában csak a stílust nézem, tehát hogy milyen stílusban beszél, hogyan fogalmazza meg ez a 66 könyv 1600 év alatt a dolgokat, akkor már a 75%-om egyre inkább emelkedik, mert azt mondom, hogy a világon nincs még egy ilyen könyv, ami ennyire tárgyilagosan, ennyire szakszerűen, ennyire személyválogatás nélkül, ennyire az igazságra figyelve tudja előadni a dolgokat. Ilyen nincs. Azt mondja, hogy ha mi rendesen tudnánk olvasni, akkor a Biblia stílusa már meggyőzne bennünket arról, hogy itt egy rendkívüli dologról van szó, itt Isten kinyilatkoztatásáról van szó, de hát ez ugye egy stílusra még 100%-ig nem vihetem fel a dolgokat. Egy stílus az azt mondja, hogy igen, ez egy páratlan stílus, de hát ezzel még csak egy olyan 85%-ra viszem fel a dolgokat, de nekem 100% kell. De most jön a harmadik lépés, mondja Pascal, ami fölviszi 100%-ra a dolgokat, és mi viszi fel 100%-ra a dolgokat? Tessenek megfigyelni, az egyik legmegrendítőbb, és vannak ilyen nem egymondatos töredékei, ezen jó féloldalas töredéke. 693-as töredék. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világ mindenséget, s a mindenség e zúgában magára hagyott sötétben tévejgő embert, akinek sejtelme sincsen róla, hogy kitette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes puszta szigetre tettek ki, s aztán, mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenni. És mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe az ember egy nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat, hozzám hasonlókat látok. Megkérdem tőlük, vajon ők többet tudnak-e nálam, de azt felelik, hogy nem. És lám, mégis a tévegő szerencsétleneknek elég volt megpillantaniuk maguk körül egy-két szemgyönyörködtető dolgot, és már is szívvel, lélekkel átadták magukat nekik. Én azonban nem tudtam rabjukká válni, hanem arra gondoltam, mennyivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem csak az van, amit látok, és kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következtetésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt bárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta, ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ez pedig egyik sem mondhatja el magáról. Pascal azt mondja, a 100%-ra ez viszi fel a dolgot. Hogy tudnék, hogy ha a Bibliának nem csak a stílusát csodálom, hanem elkezdem nézni tartalmilag, hogy mit is állít a Biblia, akkor azt látom, hogy a Bibliában vannak olyan kézzel fogható jövendőlések, amelyek a történelem egy adott pontján kimondták, hogy innen számítva ennyi év után ez fog beteljesedni. Ez Dániel próféta megmondta, hogy a messiás, amikor eljön, az innen ettől a történelmi időponttól számítva 483 év múlva fog fellépni a messiás. A 486. évben, 7. évben megölik, és a 490. évben lejár a zsidó nép kiválasztottsága. Ez benne van Dániel könyve 9. fejezetében, a 24. 27. versek között. Ezt a szakaszt különben Pascal sokat elemzi, ez a Bibliának egy rendkívüli része, ez a Dániel 9.24-27, hol Isten előre megmondta idői profécia formájában, hogy Jézus 483 év múlva fellép, 3,5 évig fog tanítani, megölik, és a feltámadása után még 3,5 évig csak a zsidó népnek hirdettetik az evangélium. De miután a nép ezt testületileg elutasítja, ezért az apostolok az egész pogány világhoz fognak fordulni. Ez a 490. év, akkor lejár a zsidó nép kiválasztottsága, és egy új közösségre, az őskereszténységre bízza Isten hitet. És azt mondja Pascal, hogy a Bibliában nagyon sok ilyen idői profécia van. Ellenőrizhető jövendőlés. És ilyen nincs sehol máshol. Nem csak a stílus nincs sehol máshol, de ilyen tartalom, hogy az Isten valamit kimond, és az pontosan beteljesedik, és mi ezt ellenőrizhetjük jobbról, balról, előről, hátulról. Tehát, hogy röviden szólva, hogy van egy könyv, van egy vallásos könyv a világon, amely ellenőrizhetővé teszi magát. Mert ilyen máshol nincs. A Korán nem tudod ellenőrizni. Azt egy ember kapta, ha hiszel Mohamednek, hogy ő ezt kapta, egy ember egy révületben ezt kapta, akkor te hiszel ebben, kontroll nélkül. A gurukat nem tudod ellenőrizni a keleti vallásokban, ők mondanak mindenféle, hogy ilyen ősi hagyomány, meg ez ősi tudás, meg csak ő viszi tovább, de akkor jön egy másik guru, azt mondja, hogy nem egészen, inkább rám hallgassatok, szóval. Milyen megdöbbentő dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy ő és egyedül ő az, ami ellenőrizhető. Tehát amit ha nem tudunk ellenőrizni, akkor hogyan hihetnénk benne? Tehát a hit az csak meggyőződés lehet, egy olyan meggyőződés, ami bizonyosság, de bizonyossága miben lehet az embernek ezen a világon, amit százszor tudsz ellenőrizni? Amiben soha nem kell, hogy megrendüljél. Soha. Amit újra és újra tanulmányozhatsz, a Bibliában van 18-20 idői profécia. Ezeken kívül van 3-400 nem idői, de idők jeleihez kötött profécia. Csak Jézus első eljöveteléről 200 jövendőlés van, csak a második eljöveteléről közel 400 jövendőlés van. Tehát olyan mennyiségben lehet ellenőrizni a Bibliát, és olyan mélységekbe kalauzol bele a Biblia. Vagyis hát akkor eljuthatunk a döntő bizonyosságig? Pascal szerint igen. Ha valaki módszeresen keres, ha valaki fölteszi magának a nagy kérdéseket, a hit mindenki számára nyitva áll, a hit az nem egy olyan rejtelmes, misztikus ajándék, hogy ennek az embernek lesz hite, annak nem lesz hite, annak lesz hite, aki keres. Jézusnak olyan egyszerűek ezek a mondatai Máté evangélium a 6. fejezetében, nem tudom, hogy ki veszi komolyan. Aki kér, az kap. Aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyitatik. De Jézus nem úgy mondta, hogy kapni fogtok, találni fogtok, megnyittatik nektek. Mindig ott van. Aki keres, annak. Aki kér, annak. Aki zörget, annak. Na de ez milyen csodálatos dolog, hogy Isten nem kész formában ad nekünk dolgokat, hanem igényeli azt, hogy a mi küzdelmünk is benne legyen abban, amit elérünk. Hát nem ez a szép? Isten adja most tálcán, készen, meggyőződésem akkor is az emberek 100 és 1000 dologba belekötnének, és ha ennyire világos a hit, hogy tényleg Pascal azt mondja, hogy 3 lépésben az 50% fölemelhető 100%-ra. Ha valaki elemi fokon ezt megismeri, ez nagyon világos, csak hogyha az emberek ezt nem akarják megismerni, hanem ők meg akarnak maradni az 50%-nál és különböző kifogásokkal, kételyekkel előállni, hát akkor mit várunk? Zala megyében van egy kisváros, hát most csak egyszer tudtam elmenni ebben az évben, és azt kérték tőlem, hogy ez legyen a záró előadás, hogy a kételjeinket hogy lehet legyőzni. És hogy valami más rendezvény közbe jött, és egy másik termet kaptunk, nagyon gyorsan kellett az előadást lefolytatnom, ott is perceim voltak. Hát mondom, jó, akkor két kérdéssel nyugtassuk az előadást. Első kérdés, hogy az életben utána lehet járni a dolgoknak, és egy kérdést ki lehet tisztázni? Ha bárkinek bármilyen kérdése van, itt az életben ki lehet tisztázni egy kérdést, vagy nem lehet kitisztázni. Mondom, van olyan, hogy valaki 20 évig akar valamit kitisztázni, és nem sikerül neki? 30 évig, hát ez. Mindenki csak ingatta a fejét. Hát mondom, akkor tényleg itt az életben ki lehet tisztázni a kérdéseket? Mindenki ezt mondja, hogy ki lehet tisztázni. Jó, hogy persze valaki hozzászólt, hogy ha valamit kitisztázunk, abból 5 másik kérdés követik. Jó, mondom, ez egy másik kérdés, csak mondjuk most én az elsőnél vagyok, hogy azt ki lehet tisztázni. De mondom, akkor jön a második kérdés. Akkor hogy van az, hogy az emberek 30-40 év után se jutnak bizonyosságra? Mondom, nem 100 kérdésben, egy kérdésben. És hát akkor mindenki azt mondta, hogy hát ez ahogy tényleg megdöbbentő, hát ennyire lusták vagyunk mi emberek, vagy ennyire komolytalanul vesszük az életet, vagy ennyire nem akarunk mi zöld ágra vergődni. Szóval a befejező igém az a Zsidó 11.6. Hogyan is mondja Pál ott a hithőseiről szóló okfejtésében? Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik keresik. Én még nem jutottam hitre az életemben, de ismertem ezt a Biblia verset, és egy kicsit felháborodtam. Mondom, mi az, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? Akkor én most nem tetszem az Istennek, nekem nincs hitem. Miféle megfogalmazás ez, mondom, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? De később, ahogy elkezdtem ezen gondolkozni, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen azért ez a megfogalmazás, mert az életben nekünk a valószínűségre nem lehet életet építeni, csak a bizonyosságra lehet életet építeni. És Isten ezt várja tőlünk, hogy mi az életünkben ne bizonytalanra fussunk, ne a levegőt vagdossuk, hanem tudjuk jól, hogy célegyenes nekidőlve az élet küzdelem, de el kell, hogy érjünk valahova. Nekünk bizonyosságra van szükségünk, és Isten meg akarja adni nekünk ezt a bizonyosságot, mert ha nincs bizonyosságom, hát akkor szerintem futni se tudok, csak legfeljebb futkározni ide-oda-moda. Hát nekem egy meghatározott úton el kell jutnom valahova. Méghozzá egy helyes útjelző tábla segítségével az igazi célomhoz. Ez nekem bizonyosság kell. Isten meg akarja adni nekem ezt a bizonyosságot. És ezért mondja, hogy hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha valaki engem el akar küldeni valahova, de én nem vagyok kíváncsi, hogy miért akar elküldeni, csak azt mondom, hogy majd én akkor futok, és majd elmegyek. Hát ha engem valaki el akar küldeni, és rám bíz valamilyen üzenetet, azt meg kell hallgatnom, meg kell értenem, el kell fogadnom, hogy ide menjek, és ne oda, így mondjam, és nem úgy, és akkor tudom végrehajtani a küldetésemet. Ha nem ezt teszem, akkor elég az, hogy én tudom, hogy van Isten, és akkor ide-oda futkározom? Már elnézést kérek, te kik szoktak ide-oda futkározni? Az állatok. Nem? A pók a falon, az egér, meg a hörcsök, meg a nem tudom mi, amikor zavarják. Az emberhez vagy méltatlan dolog ez, hogy ide-oda futkározni. Az embernek tudnia kell, hogy merre tartson, hova kell befutnia, mit kell elérnie, és erre az Isten mindent megad. Mindent megad. Ad egy biztos forrást, ad nekünk is erőt, hogy ezt tudjuk kutatni, keresni, és a csodálatos és szépséges ebben az, hogy az Isten nem készen adja ezt, hogy most akkor mindenkinek egy kaptafa szerint most itt van ez a valami, hanem mindenkinek a személyes küzdelme is benne van abban, hogy hogyan találja meg, mit talál meg, mert annak látod az értékét, amiért megküzdöttél. Amiért nem küzdünk meg, annak soha nem látjuk az értékét. Ugye ez mindennel így van a világon, de a hittel legfőképpen. A hit az valóban tehát egy drámai küzdelem gyümölcse. Ez a küzdelem ugyanakkor szép küzdelem, és majd ezek alapján akkor most alap Biblia verseket sorakoztattam fel, a Habakuk könyve 2. fejezet 4. verséből kellene majd kiindulnunk, hogy akkor mit is jelent ez, hogy az igaz ember pedig hitből él. Tehát a Biblia azt mondja, hogy ne beszéljünk a hitről. A hit az nem elsősorban beszéd tárgya, bár lehet verbalizálni, lehet róla beszélni, de a hit az sokkal nagyobb dolog, mint hogyha egy tárgyról beszélnénk. Hitből lehet élni. De mit jelent a hitből élni? Mit jelent ez, hogy az igaz ember hitből él? Most, hogyha úgy visszakötnék, amit mondtam az előadás elején, hogy nekem 12-13 éves koromban kezdett nyújtani Tolsztoj szavai alapján valamit a hit, vagyis hát én a hitet miből ismertem meg? Az irodalomból. Nekem írók, költők többet el tudtak mondani a hitről, mint az egyházak. Ez mégsem rendjén való, nem? Nekem tartalommal a hit akkor kezdett telítődni, amikor elolvastam Babicsnál ezt a Tolsztoj mondatot. Mert ugye amikor aztán én kérdeztem, mert jött ugye 12-13 éves kor után a többi időszak, kamaszkor, ifjúkor, kérdeztem lelkészeket is, hogy ez hogy van, az hogy van. Hát nagyon sokszor azt kaptam, hogy akkor lesz igazi hitet, ha nem kérdezel annyit. A hit az alázat. A hit az alázat, és nem alázatos az, aki ennyit kérdez. Hogy lehet ez? A költőktől, az íróktól többet tanul az ember. Máshol meg szinte vérbe folytják a hitet, hogy ne kérdezz, ne keress, ne zörges, ne kérj. Ugye milyen érdekes világ ez? Nemrég olvastam, I. és Gyula az élete végig azt mondta, hogy ő nem tud hinni. Ezt leírta számtalanszor, naplójába, verseibe, perelt Istennel, és hogy ő nem tud hinni, és hogy Krisztus, amikor ellenségszeretetről beszél, az egy értelmetlen dolog, az én nem szeretem, én ellenségnek tartom, küzdőfelemnek, és küzdök vele. Ez értelmes, hogy szeressem. Miről beszél Krisztus? Nem tudom követni. És elolvastam I. és Gyulának egy eddig még általam nem ismert kis beszámolóját, ami arról szól, hogy ő hogyan tért meg. Ő az ateista hogyan tért meg. Na, föl is figyeltem erre az érdekes megfogalmazásra, hogy ilyen szavakat használ, hogy ő megtért. Azt mondja, 14 éves koromban tértem meg, amikor ott azon a tanyasi iskolában nagyon jó irodalom tanárunk volt, és a Toldit, Arany János Toldiát olyan szívhez szóló szavakkal tudta hozzánk közel vinni, hogy Toldi megbánta, amit elkövetett. Akkor hallottam először súlyos szavakat a megbánásról, a megtérésről, ilyeneket mondod, hogy megbánt, hogy megölte a György Vitézét, megváltozott, megtisztult, helyre akarta hozni a dolgot, és hát elmondta a Toldit, hát én azt mondja, nem ismertem a Toldit, addig mondja a I, és nem is volt pénzünk rá, szegények voltunk, tehát egyik gazdagabb iskolatársamtól kölcsönkértem egy hétre a Toldit, én habzsoltam a Toldit, és azt látom, hogy tényleg, hát az életben meg kell tisztulni, meg kell változni, be kell vallani a bűnöket, rendbe kell tenni a lelki háztartást, és hogy olyan úton kell haladnom, ami a becsületesség, a tisztességnek az útja. 14 évesen. Rá pár hónapra ide kerültem Budapestre, folytatja így, és már nincs vége az elbeszélésének. És itt egy pesti belvárosi iskolában szintén a Toldi volt a tanár. Én már ismertem a Toldit, gondoltam, hogy most megismerik a többi évfolyamtársi, mert ezek is meg fognak térni. És mit láttam? Hogy a pesti gyerekek jobbnál jobb körülmények között jöttek az iskolába, visszaadták a Toldit, mint tananyagot, de a lelkükig nem ért el. Elmondták, hogy Miklós mind ment át, meg mi a cselekménye, de hogy őket megrázta volna, azt itt az életben meg kell térni. Meg kell változni, meg kell tisztulni, megbánás kell tanúsítani. Szóval csúnyán beszéltek, marták egymást, stb. És én azt láttam, hogy Arany János erre nem képes. Hát én Istenben nem hittem. De attól fogva Arany János olyan volt előttem, mint az Isten. Hát engem ő térített meg. Tehát a többieket nem tudja megtéríteni. Hát lehet ezt így, mint tananyagot kezelni, és nem engedve a szívünk mélyéig, hogy itt milyen hatalmas dolgot hozott létre. Hát erről szól ez a kis elbeszélés, és úgy olyan megdöbbentem, hogy aki az életben nem akarta Istent elfogadni, azért Isten hányféle módon nyúl egy ember után? Hányféle módon próbálja az embert rávezetni? Ha nem tudom a Bibliához elvezetni, hát így és azt mondja, ő a Bibliát nem tudta olvasni, ez az egész egy őrültség. Pedig hát nagy író volt, nagy költő volt. Sokakat vigasztaljon ez, amikor a családtagjaink azt mondják, hát a Biblia ezért meg azért. A Bibliával kapcsolatban nagyon sok ellenérzés uralkodik a világban, de talán hogy most már tényleg befejezzem az előadást, csak egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Nem azért uralkodik annyi ellenérzés a Bibliával szemben, mert csak beszélnek a hitről. Csak ennyit állítsunk magunk el, hogy nem azért van annyi ellenérzés, mert csak beszélnek a hitről. Ki az, aki hitből él? Mert a Bibliának ez a leghatalmasabb és legtöbbször visszaidézett mondat, amit most megpróbálunk majd nagyító alá venni. Az igaz ember hitből él. Mit jelent hitből élni? Tehát ahhoz, hogy erről beszéljünk, a hitről, azért el kellett mondani ezeket az alapvető bibliaverseket, és a mai előadást is, és a beszélgetést is erre szánjuk, hogyha ehhez van majd valakinek kérdése, akkor nyugodtan mondja majd el. Most tartunk egy kis szünetet, egy 5-10 perc szünetet, és utána van egy kis időnk a megbeszélésre, és a következő előadáson tehát megyünk tovább, hogy mit jelent majd hitből élni.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Remélem, hogy nem okozok senkinek csalódást. Én Tóth Gábor helyett vagyok ma itt. Úgy gondolom, hogy nem a személye fontos, hanem hogyha az ige megnyílik ma délelőtt nekünk, akkor teljesen mindegy, hogy ki áll itt. Gábornak sajnos le kellett mondania, és én vállaltam el a helyettesítést, és minden további bevezető nélkül szeretném, hogyha megnyitnátok velem Isten igéjét. Először nem is mondom meg, hogy hol. Felteszek nektek egy kérdést. Két kérdést, és szeretném, hogyha hangosan és egyértelműen válaszolnátok, hogy ne csak én beszéljek. Két üzenetünk van, mint advent közösség. Melyik ez a két üzenet? Az egyik a világ felé szól, a másik pedig önmagunk felé. Melyik szól önmagunk felé? Hangosan? Egyetértünk ezzel? Igen, a laudícia üzenet, ez az, ami nekünk szól. Házon belül. És házon kívül? Így van. A hármas angyali üzenet. Ugye mind a kettő jelenések könyvében található, de egyébként tudjuk mindannyian, hogy végigvonul a Biblián. Ezzel a két dologgal szeretnék ma délelőtt foglalkozni, de egészen gyakorlati vonatkozásban. Tudnélik, ugye a teológiai részét szerintem mindannyian jól ismerjük. Aki még nem ismeri jól, az elolvashatja a jelenések könyve 14. fejezetét, ott van a hármas angyal üzenet, jelenések könyve 3. fejezetében ott van a Laodiceának szóló üzenet. De miért tettem fel ezt a két kérdést? Kicsit lépjünk tovább. A második angyal üzenete kétszer szólal meg jelenések könyvében. Emlékszünk erre a két helyre? Érezzétek magatokat, nyugodtan vizsgálni egy kicsit. Éppen a Biblia ismeretének szükségességéről beszélgettünk a szombatiskolában, és annak gyakorlatban való megvalósításáról is. Tehát először most jöjjön az ismeret. Kétszer szólal meg a második angyal üzenete, egyszer jelenések 14, 8. verse, és egyszer hol? Jelenések könyve 18. fejezetében, így van. Mi a különbség a kettő között? Gyorsan oda lehet lapozni, puskázni. Az egyik jelenések könyve 14.8, a másik jelenések 18, gyakorlatilag kettő második verstől kezdve, de inkább az első, igen, az első verstől kezdve. Van egy nagyon nagy különbség a kettő között. Nem csak az, hogy az egyik részletesebb, mint a másik. Mi ez a különbség? Sőt, mondom másik irányból, a három angyal üzenetek között van egy különbség. Az első és a harmadik másképp szólal meg, mint a második. Jelenések könyve 14. fejezet, csak a szöveget kell olvasni. Mi a különbség? Nem egészen erre gondoltam, egy nagyon-nagyon egyszerű, prózai dologra. Olvasom. A 7. vers azt mondja, ezt mondja az angyal nagy szóval. 9. vers, 3. angyal is követi azt, azt mondja nagy szóval. A 8. vers, a középső azt mondja, más angyal követi azt mondván. Nincs itt a nagy szó. 18. fejezetben viszont mit olvasunk az első versben? Azt olvassuk, hogy láttam más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségéből, és kiáltott teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott Babilon. Miért emelem ki ezeket a látszólag jelentéktelen részeket? Azt mondja a Szentírás, hogy megszólal ez az üzenet, leomlott, azaz elesett Babilon, de azt olvassuk, hogy nem nagy szóval, csak megszólal valahol ez az üzenet. Viszont eljön egy idő, a 18. fejezetben, amikor olyan hatalmas és olyan nagy szóval szólal meg ez az üzenet, hogy az egész föld fénylik annak dicsőségétől. Azaz

Én nagy szóval azt mondjam, hogy ezek az egyházak, ezek az egyház szervezetek, ezek leomlottak, elestek, elbuktak. Mi hiányzik? Kérdezhetem úgy is egy kicsit ellentmondva az eddigieknek, hogy mondhatjuk azt, hogy ezek szerint ezeknek az egyházaknak a teológiai, dogmatikai rendszere, az, hogy is mondjam, a William érlegén még megáll, stb. Nem, tudjuk, hogy amikről itt Jelenések könyve beszél, ezek olyan teológiai rendszerek, amiket ellentmondásban állnak a Bibliával, és most nem kezdem részletezni. De a lényeg az, hogy Jelenések könyve nem buzdít engem ma arra, hogy felszólítsam a más egyházakban lévő barátaimat, hogy elmondjam nekik azt, hogy ez egy bukott rendszer, és te is egy bukott egyház tagja vagy, stb. Szándékosan beszélek egy kicsit így éllel, mert a 18. fejezetben megjelenő angyal a mozgalomnak egy más állapotát mutatja be. Nem csak azt mondja, hogy ezek bukott rendszerek, ez a Babilon elesett, leomlott. Azt is mondja, nézzétek meg a 4. versben. A 4. vers azt mondja, csak egy szót olvasok belőle, vagyis egy fél mondatot, fussatok ki belőle én népem. És innentől kezdve szeretném a nagyon gyors profétikus bevezető után a gyakorlatra váltani ezt az egész kérdést. A mi üzenetünk a világ felé a három angyal üzenete. Féljétek az Istent, neki adjátok a dicsőséget. Ő az, aki teremtette az eget, a földet, titeket, aki fenntart minket. Ez egy nagyon szép üzenet, és nagyon igaz üzenet. Az is nagyon fontos üzenet, hogy ne keressünk elméleteket, rendszereket a Biblián kívül. Erről szól a második angyal üzenete. Mindent a Biblia mérlegén kell megmérnünk, és ide kell visszajutnunk. Leegyszerűsítve erre vonatkozik a második angyal üzenete. De amikor a 18. fejezetben ez megismétlődik, nagy szóval, akkor már egy felszólítás is van. És ezt a felszólítást szeretném, hogyha egy kicsit megnéznénk. Azt mondja, fussatok ki. A Babilon, hol volt az a nagy város? Ugye valahol Mezopotámiában. És amikor azt mondja, hogy fussatok ki Babilonból, ez egyébként idézet Ézsaiástól, de Zakariásnál is megtaláljuk. Amikor azt mondja, hogy fussatok ki, akkor hova? Mit mond, hova fussunk ki? Fussunk ki néhány száz vagy egy-kétezer kilométerre nyugatra egy másik városban, a Közel-Keletre, Kis-Ázsiába. A város jellegzetessége a fekete gyapjú, és az, hogy két forrása van, egy forró és egy hideg. Ismeritek ezt a várost? Igen. Néhány száz, nem is tudom, nem mértem térképen. Néhány száz mérföldre van Babilontól Laodicea. És amikor azt mondjuk, hogy fussatok ki, akkor felvetődik bennem a kérdés, hogy hova. Ebbe a bizonyos másik városba szeretnénk felszólítani az embereket, hogy fussanak ki. Egy olyan helyre hívjuk őket, ahol nem csak hideg forrást találnak, hanem találnak egy forrót is, de az keveredik a hideggel. Hogy a jelképes beszédet egy kicsit gyakorlatra váltson, nekünk előbb egy gyülekezetet elő kell készítenünk. Egy házat, nem is tudom, inkább így fogalmazok, közösséget elő kell készítenünk arra, hogy ez az üzenet megszólalhasson. Hogy az üzenet igaz-e, azt megérthetjük, utána járhatunk, kutathatjuk a Bibliából. Azt hiszem, hogy ez nem kérdés, és nem is vagyok hivatott ezzel foglalkozni. Inkább azt a kérdést teszem fel, hogy alkalmasak-e vagyunk már arra, hogy kimondjuk egyáltalán, kiejtsük ezt a mondatot a szánkon, hogy fussatok ki. A választ mindannyian jól tudjuk, ez hangzik minden szombaton, ez beszéljük szombatiskolában is. Nem, még nem vagyunk alkalmasak. Úgyhogy ha én itt abba hagynám az ige hirdetést, akkor mindannyian egy kicsit szomorú szívvel mehetnénk haza, de semmi újat nem mondtam ezzel, nem vagyunk alkalmasak. Igen. Laodicea ebben az állapotban, ahogy Jelenések könyve 3. fejezete leírja, nem alkalmas arra. Mire nem alkalmas? És nem teológiai fogalmakra akarok itt dobálózni, mire nem alkalmas a közösségünk? Nagyon sok minden kiderült és ki fog derülni a következő hónapokban.
tudjátok, hogy milyen

én született a nyáron. Tudjátok, hogy ennek, vagyis hát amennyire lehet tudni, sejtjük, hogy ennek milyen gyakorlati következményei lesznek. Egy kicsit meg vagyunk rémülve mindannyian. Ami egyébként jogos, tehát nem mondom azt, hogy nem merem azt állítani, hogy a félelmünk jogtalan. Valahol emberi mérték szerint jogos megijednünk. Itt van ez a szép gyülekezet. Van egy csomó tulajdonunk, úgy mint gyülekezetek, úgy mint szociális intézmények, stb., amik az egyház nevén vannak. Nem tudom megmondani nektek, hogy januártól kezdve ezek a mieink lesznek, vagy nem. És azt is látom, hogy mindenkiben egyfajta bizonytalanság van ennek kapcsán. Ugye, nem tudom, felmerjem tenni a kérdést, hogy ki az, aki teljesen biztos, hogy mi következik a következő hónapokban? Ezt a kérdést nem merem feltenni. És nem is ezt akarom aláhúzni nektek, hogy alkalmatlanok vagyunk, és bizonytalanok vagyunk, és végünk van. Nem. A Biblia valami nagyon-nagyon érdekes dolgot tár elénk ennek kapcsán. Amikor felszólítjuk majd a világot, hogy fussanak ki, addigra nekünk egy kész közösséget kell mutatnunk a világnak. Egy olyan közösséget, ami, ha ránézek, már akkor is vonzó. Vonzó. Mi az, ami vonzó? Vonzó az, hogyha valami működik, vonzó az, hogyha valami szép, lehet az esztétikum, lehet az gondolat, bármi. Vonzó. A Jóistennek az a szándéka, hogy a mi közösségünk vonzó legyen. De ezzel nem elégszik meg. Istennél a szépség, az mindig karöltve jár az igazsággal, a szeretettel. Ismeritek ezeket a fogalmakat. Nekünk nem elég az, hogy a közösségünk vonzóvá kell, hogy váljon. Odakint nagyon sok vonzó gyülekezetet láttam, amik tényleg, mint a hangyákat úgy vonzák az embereket. Mert azt kapja az ember, hogyha elmegy ezekből a, nem is tudom, ponyvákból összerakott kis helységbe, udvarba. Ezek az új protestáns gyülekezetek odakint. Azt kapja az ember, amire legjobban vágyik, egy afrikai mire vágyik legjobban, hogy táncolhasson 3-4 órán keresztül, és jó hangos legyen a zene. Na most, mivel áram nem mindig van, ezért nem tudnak új zenét hallgatni, ahogy szeretnének, de a gyülekezetek azok összedobják a pénzt arra, hogy legyen benzin a generátorban, van áram, van erősítő, és 3-4 órán keresztül dobolnak, énekelnek, zenét hallgatnak, stb. Ez vonzó. Nem nekem, mert én európai vagyok, de bármelyik afrikaira rákérdezhetek, tudjátok, jóval intenzívebb a mentalitásuk, a vérmérsékletük, mint nekünk. Igen, ez tetszik. Ez jó. Azt hiszem, hogy magyar szemmel is lehetne ugyanilyen párhuzamokat vonni. Mi az, ami az utca emberének vonzó? Isten számára ez nem elég. Mivel akarja vonzani az embereket? Mivel akarja Isten vonzani az embereket a gyülekezetben? A közösséghez. Így beszélek, a közösséghez. Mi volt olyan vonzó az apostoli korban? Azt olvassuk, hogy nem nagyon mert senki közéjük keveredni, aki nem értett velük egyet. Nem kivetették maguk közül, aki nem értett velük egyet, ez nagyon nagy különbség, hanem nem mert senki közéjük keveredni. Miért? Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, nekik szívük, lelkük egy volt. És utána folytatja, hogy ennek milyen gyakorlati következményei voltak, hogy a magántulajdon sem számított már magántulajdonnak, minden közösségi lett. Én nem erre akarok buzdítani, hogy most itt az egyik raktárhelyiségben mindent hordjunk össze. Nem. Egy dolgot kellene összehordani mindenkinek. Azt olvassuk, szívük, lelkük egy volt. A közösségnek erre van szüksége. Egy szívre és egy lélekre. Azt mondjuk a világnak, fussatok ki belőle, és a világ visszakérdez, hogy hova? Ide hozzátok. De hogyha nekünk szívünk, lelkünk egy, akkor újra megismétlem, amit mondtam. Azt mondjuk a világnak, fussatok ki. Nem is kérdeznek vissza, hogy hova. Már gondoltam rá, hozzátok. Ez létező valóság. Ez létezhet. Hogyha a világban élők, vagy nem tudom ezt, hogy lehet szebben megfogalmazni, hogyha azok az emberek, akik a Biblia tanításaival eddig nem álltak szóba, de látnak egy közösséget, akiknek szívük, lelkük egy. Felteszem a kérdést. Elég jó hajtóerő lesz arra, hogy szóba álljanak magával a Bibliával is? Egy lelkész barátom mondta ezt, hogy
Nagyon sokan küszködünk azzal, hogy a törvényt szeretnénk átadni az embereknek. Pál apostol azt mondja, a törvény szent, igaz és jó, nincs kétségem afelől, hogy Isten törvénye örökérvényű. De hiányzik valami hordozóanyag. És ez a barátom azt mondta, a fele baráti szeretet, ez az a hordozóanyag, amivel a törvényt át tudod adni. Hogyha én a törvényt úgy adom át, hogy itt van ez a kőtábla, itt van ez a 10 pont, olvasd el, és ezentúl tartsd magad hozzá, nem tudom, ki az, aki erre hallgat. Vannak. De hogyha én azt mondom, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Mi alapján vészel az ember? A bűnei alapján. Mi a bűn? A törvény nélküliség, a törvény áthágása. Ott van benne a törvény. El ne vesszen az ember. Ott van a mérce, de ott van az, hogy Isten úgy szerette a világot. Azt olvasom a Szemelvények első kötetében. Megtaláljátok a magyar oldal szám szerint a 222. oldal, így könnyen megjegyezni, hogy a 10 parancsolatot nem a tilalmak, nem a parancs oldaláról kell megértenünk és néznünk, hanem a kegyelem oldaláról. Istennek az a kérdése hozzánk, hogy ez nagyon furcsa kérdés, tudunk-e ugyanolyan kegyelmesek lenni, mint ő? Mert alapvetően az emberből az fakad, hogy kegyetlen. Én amikor oda kerültem ezek közé az emberek közé, mi az iskolánk a város egyik szegény negyedében volt. Azért mondom, hogy egyik, mert gyakorlatilag szinte minden negyede szegény negyed. Van egy polgári negyed, és azon kívül még van egy gazdag negyed, de nagyjából szegény negyedekből áll. Ez az iskola a szegény gyerekeknek készült. Nagyon alacsonyak a költségek, tehát a tandíj nagyon alacsony a többi iskolához képest, még ezt is nyögve tudják kifizetni sokszor a szülők. És én oda kerültem, mint ifjú titán, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mint akinek nagy tervei és nagy elképzelései vannak, hogy hogyan fogom majd itt megváltoztatni az egész rendszert az iskolában, a szegény negyedben is mindenhol. És hát egyrészt gondolhatjátok, rá kellett jönnöm, hogy ez nem így működik. Másrészt amire tényleg nagyon nagy szüksége van, mondom, ott kiélezve láttam egy szegény negyedben, de azt hiszem, hogy elmondhatom Budapest bármelyik polgárára, amire az embernek a legnagyobb szüksége van, az az, hogy meghallgassák. Az az, hogy valaki ne szembeálljon vele, ne fölé álljon, hanem mellé álljon. Nekem is erre van szükségem, mindannyiunknak erre van szükségünk, és ott odakint Galiémában a szegény negyedben, emlékszem, megismerkedtem egy kis sráccal, úgy hozták oda hozzánk. Sárgák voltak a szemei. Hát ránéz az ember, tudja, hogy májbetegség, persze attól sárga az ember szeme, főleg, hogyha hozzáértünk, akkor még szegényként sziszegett is. Később tudtam meg, hogy azért hozták oda hozzánk, nem azért, hogy felállítsunk egy diagnózist, vagyis hát, hogy a feleségem, mint védőnő, felállítson egy diagnózist, és aztán elküldje, hanem a fehér embernél mindig van pénz, tehát azt várták, hogy mi majd elviszük orvoshoz, és mi majd fizetünk. Na most itt vagy ebben a helyzetben, mindenki a pénzedet nézi, mindenki a pénztárcádra kíváncsi. Mindenki azt mondja, hogy éhes, mindenki azt mondja, hogy nincs munkája, mindenki azt mondja, hogy te fehér ember vagy és gazdag vagy, és nem mondhatod azt, hogy nem vagy gazdagabb, mint ő, mert itt még, nem tudom, a zsebemben lévő 1000 forint is, mit tudom én, több napi élelmet jelenthet odakint. Mit mondasz ilyen helyzetben? Mi, mondom, először nem tudtuk, hogy ez arra célzás, hogy mi fizessük az a kórházi költségeket, ezért kisfiút elküldtük doktor Annihoz, ő egy kórházat tartott fent, ott nem messze tőlünk néhány utcára. Azt tudnotok, egy rengeteg kicsi kórház van, ezek ilyen kis intézmények, hol kevesebbet, hol többet kell fizetni, társadalombiztosítás nincs. Elküldtük oda, hogy hát az iskolaorvos úgymond, akkor hátra tud valamit tenni. És délután egykor csörög a telefonom, hogy jó, a gyerek elment az orvoshoz, és akkor most 15 dollár lesz. 15 dollár az körülbelül 3000 forint. Én nekem akkor esett le ez az egész, hogy tulajdonképpen most valakinek fizetni kellene. Akkor elmentünk és kifizettük ezt az összeget, hogy az a mi pénztárcánknak nem olyan nagy, nekik elég komoly. Egészen pontosan olyan komoly, hogy nem tudták összerakni még ezt a 15 dollárt, mert hogyha bejön 2-3 dollár, akkor abból vesznek ételt. És akkor azt megeszi a 7-tagú család. Aztán jön a következő nap, hát ha sikerül valami pénzt szerezniük, munkanélküliek, tehát ilyen fusi munkákból élnek.
Aztán ez olyan nagy hatással volt, ami engem egészen meglepett, olyan nagy hatással volt az anyukára, ennek a kisfiúnak az anyukájára, hogy elkezdett hozzánk járni a gyülekezetbe. Ami tényleg azért nagyon érdekes, mert ahogy mondtam nektek, ott mindenki elvár. Fehér vagy, gazdag vagy, fizes. Neked az a dolgod, hogy minket, mint a szegényeket eltarts. És ezt már olyan nyíltan és olyan egyenesen fogalmazták meg nekem, hogy én teljesen le voltam néha döbbenve. Ez az anyuka, ez egy árva szót nem szólt, nem kért minket. Mi voltunk azok, akik elküldtük a gyereket orvoshoz. Miután ki lett fizetve, az anyuka nem szólt többet egy szót se, nem kért többet semmit, csak egyszerűen eljött a gyülekezetbe. Aminek mi nagyon örültünk, aztán következő szombaton is, és kezdtük úgy érezni, hogy sikerült megnyernünk valakit. Ők előtte egy karizmatikus gyülekezetbe jártak, ahol egész más módon zajlott az Isten tisztelet. Ugye hangosan, sok dobbal, sok táncol, stb. És egész jól érezte magát nálunk ebben a közösségben. És egyik szombaton néhány hét után látom, hogy az anyuka és a gyerek nem jön. Aztán következő szombaton se, aztán következő szombaton se. Aztán elkezdtem kérdezősködni, hogy hát mi történt. Először a testvéreket kérdeztem, és utána terveztem őket meglátogatni, hát hamar megtaláltam a választ. Az egyik lelkes testvérünk elment, és hirdette neki a hármas angyal üzenetet, csak nem ezekkel a szavakkal. Azt, hogy most már segítettek rajtad a fehérek, most már meg kell keresztelkedned. Ez a hölgy nem jött többet. Nem jött többet, és én nagyon nagyra becsültem ezért, mert nem jött többet. Miért? Mert nem kötelességtudatból jött, hanem azért, mert érdekelte. Érdekelte az, amit hall, vonzó volt neki. Még akkor is, hogyha a mentalitás, a stílus, az energikusság az istentiszteleteknek egész más volt. Valaki önként és saját elhatározásból nem jelenések 18.4-et, de valami hasonlót mondott neki. Hagydott az egyházadat, hagydott a közösségedet, most már segítettek rajta, tartozol ennyivel. Azt hiszem, hogy sokkal nagyobb erkölcsi bátorság kell ahhoz, hogy valaki ezek után nem az, hogy jöjjön gyülekezetbe, hanem ne jöjjön hozzánk. Ezt utólag tudtam, megmondom, és tetszett a hölgy hozzáállása. Miért? Miért tetszik nekem az, hogy valaki nem jön adventista gyülekezetbe? Miért jöjjön valaki, aki nem meggyőződésből jön? Miért menjek valahova, hogyha nem vagyok meggyőződve, hogy arra szükségem van? Nem tagadom, hogy a mi prédikációk nálunk ott a gyülekezetben elhangzottak, azoknak volt mondani valójuk, volt helyes bibliai tartalmuk. De ez az Úr előtt is kevés. Segítettek rajtad, most már tartozol ennyivel. Persze nem hagytuk ennyiben a dolgot, és hát elmentem személyesen megkeresni őket. Elmondtam, hogy hát nem tudtam nekik nagyon elmagyarázni, mert nem is nagyon beszéltek franciául, de mondtam nekik, hogy jövő szombaton én leszek, hogyha van kedvük, én fogok beszélni, ha van kedvük, jöjjenek. Hozok képeket is, vetítünk, stb. Voltak ilyen nagy A1-es posztereim bibliai történetekről. Ugye az afrikaiak jóval színesebbek és jóval vizuálisabbak, mint mi, ez elég nagy hatással van rájuk, és én is ezeken nőttem fel, úgyhogy hoztam nekik Dániel állóképéről jó nagy azt hiszem A1-es vagy A2-es posztereket, és ez a hölgy eljött. És ott ült az első sorban, és mondom, nehezen beszéli a franciát, ugye engem fordítottak franciára, de egy pillanatra sem leakadt a figyelme. Nem azt mondom, hogy ilyen nagyon elragadó stílusom volt, főleg, hogy tolmácsolni kellett azt, amit mondok, de akkor is az első persze az utolsóig láttam, hogy figyelt. Állandóan meg volt a szemkontaktus. És aztán hazamentek. És következő szombaton, amikor már nem én voltam beosztva, akkor is eljöttek, és nem jöttek oda kérni hozzánk semmit, ami teljesen szokatlan, hanem én mentem oda, és megkérdeztem, hogy hát hogy vagytok? Hogy vagytok? Azt mondja, hogy jól vagyunk. Én nekem sárga lázam van, a kisfiamnak meg maláriája. Tudni kell, hogy a malária az rendkívül egyszerűen gyógyítható betegség, megveszed 5 dollárért a gyógyszert, beszedett 3 nap alatt vége. Na most 5 dollárra van a probléma, ugye ez 1000 forint, annyi nincs. Sárga lázra 6,5 dollár. Ennyit, hát 1-2 hét alatt tesznek meg. Jó,
Akkor hogyan tudunk segíteni? Hát nem, megoldjuk. Mondja, hogy hát mondom, csak szeretnénk segíteni. Van valami receptetek? Azt mondja, hogy igen, van. És odaadta, tehát orvoshoz elmentek, orvos állapította meg ezeket, írt nekik receptet gyógyszerről, és én elkértem a receptet, hogy majd kiváltom. Nem tudtam kiváltani, nem találtuk meg hétfőn sehol ezeket a gyógyszereket. És elmentem hozzájuk, és mondtam, hogy ne haragudjatok, nem tudok mit tenni, én kerestem, több gyógyszertárat bejártam. És a kisfiú fogadott otthon, és mondta, hogy semmi baj, már megvettük a gyógyszert. Az egyik felét, másik felébe besegítettünk, és elkértem tőle a számlát. Sikerült összeszednünk a pénzt, azt a minimális összeget, hogy kifizessük nekik, de engem ez ragadott meg nagyon, hogy soha, de soha nem kértek tőlünk semmit. És ezt el is mondtam ennek a kisrácnak, hogy figyelj, ti egész mások vagytok, mint a többiek, ezt észrevett? Hát igen, mi nem kérünk. És mondom, miért? Azt mondja, csak. Nem tudta nagyon megmagyarázni, mert mondom, a franciával is nehézségei voltak, de ezeknek az embereknek olyan egyszerű és természetes hitük volt és van, ami engem egészen megragadott. Tudta, hogy majd jönni fog valami. De nem ment elé a dolgoknak. Nem ment elé a fehér embernek könyörögni, hogy adj pénzt, mert éhes vagyok, és mert gyógyszerre kell. Mondom, az utcán mindenhol ez vett minket körül, mindenhol. Még a jobban szituáltak is mindenki ajándékot vár tőlünk, mert mi vagyunk a fehér ember. Ez a család nem. És amikor eljött a kinti fél évünknek a vége, akkor emlékszem egyszer imádság alatt egy nagyon komoly benyomásom lett, hogy most már minden adott, van tolmács is, van most már kulturális, meg helyi ismeret is, stb. Van, hogy is mondjam, ismerettségem a negyedben. Ideje lenne az embereket csoportosan is megszólítani, amit mi itthon evangelizációnak nevezünk, odakint bibliai szemináriumnak hívtuk. Összeállítottunk egy tematikát, és tartottunk egy egyhetes, intenzív evangelizációt, biblia szemináriumot. Minden egyes este találkoztunk 6 napon keresztül, és a 7. napra pedig csak visszahívtuk őket, hogy akinek van kedve, az jöhet vissza. Ezen a szemináriumon ez a kisrác is és az anyukája is végig részt vettek. A szeminárium végén, a sorozat végén pedig bibliákat osztottunk azoknak az embereknek, akik végig jelen voltak a héten. És hogy jó hírrel fejezem be ezt az egészet, ez a hölgy túllépett ezen a bizonyos kényszeren, amit alkalmaztak vele szemben, ezen a, nem is tudom, nem sértettségen, inkább csak botránkozáson, ami jogosan volt benne. Most kaptam a hírt, hogy ő az evangelizációs sorozat után még maradt bibliatanulmányozó körre, amit mi itthon KT-nak hívunk, és most már ő is testvérünk. Azt hiszem, hogy egy néhány héttel ezelőtt, 2-3 héttel ezelőtt ő is megkeresztelkedett. Azon a botránkozáson, amit egy testvérünk okozott neki, de képzeljétek el, mi lett volna, hogyha ez nincs. Képzeljétek el, mi lett volna, nem is tudom, ez a hölgy, ez a testvérünk, ez megkeresztelkedett, ez döntött. De hány ember lehet még annak a, csak azon az utcán, vagy abban a körzetben, ahol mi voltunk, akik emiatt nem lépnek be. Emiatt nem, hogy nem keresztelkednek meg, be se lépnek a gyülekezetünkbe. Mi adventisták külföldön és itthon is ugyanazokkal a problémákkal küszködünk. Összekeverjük az üzeneteinknek a sorrendjét. De nem reménytelen a helyzet. A Biblia nem figyelmeztetne minket, hogyha a figyelmeztetést nem lehetne megfogadni. A Biblia nem adná ezt az üzenetet, hogyha nem ez kellene, tényleg, hogy az üzenetünk legyen. De nem bíz rá üzenetet olyan emberekre, akik ők maguk nem veszik komolyan ezt az üzenetet. Mi a hármas angyali üzenet lényege, veleje? A legvégén az az utolsó félmondat. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Béketűrés, türelem. Szebb szóval tolerancia és hit. Hit. Az a hit, ami nem hittételekből áll, hanem amiről Péter apostol azt mondja, hogy remélem jól idézem, hogy ne rémüljetek meg a tűztől, ami megpróbáltatás véget támadt. Laodícia üzenet is a tűzről beszél, tűzben megpróbált arany. A hit akkor hit, hogyha tűzben van, hogyha tűzből jön ki,
A hit nem itt, hogyha én felolvasom nektek a tantételeket, és azt mondjátok, hogy igen, ezt mind elhisszük, nem? A hit akkor hit, amikor teljesen lehetetlen helyzetben vagyunk. Teljesen kilátástalan helyzetben. A regisztráció vagy nem regisztráció, egyházügyi törvény nem ígér nekünk semmit, csak tüzet. Akár egyik, akár másik irányban lépünk. Ebben azt hiszem, hogy egyetértünk. Mindennek megvannak a maga következményei, nem regisztrálunk, akkor az, hogyha regisztrálunk, akkor annak is megvannak a maga következményei. Nem tudok nektek okosat mondani, nem tudunk egymásnak se okosat mondani. Viszont azt tudom, hogy a fussatok ki üzenet nem egyszerűen annyit jelent, hogy most már kötelességed ebbe a közösségbe járni, mert segítettek rajtad. A fussatok ki üzenet nem azt jelenti, hogy te rossz vagy, mert ide is ide jársz. A fussatok ki üzenet valami nagyon-nagyon különleges tartalmat hordoz, és ezt megtaláljuk Ézsaiás könyvében, és ezzel szeretném lezárni. Ézsaiás könyvében, a 48. fejezetben, keressétek meg velem együtt ugyanezt az üzenetet, hogy nem erőltetett az egymáshoz kapcsolás, mert gyakorlatilag Jelenések könyve ezt idézi. De nézzétek meg, hogy milyen hangulata van ennek az üzenetnek. Jelenések könyve nem ad úgymond a hangulatra. Mert azt várja el tőlünk, hogy keressük meg Ézsaiás könyvében, sőt, keressük meg Zakariás könyvében is ezt a mondatot. És annak fényében, azzal együtt értelmezzük. Ézsaiás könyve 48:20-21-et olvasom. Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldeából. Hogyan? Látjátok a szöveget? Újongásnak szavával. Jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határáig. Ugye nagy szóval. Ezt így Jelenések könyve, hogy a fénye betöltötte az egész földet. A föld végső határáig mondjátok. Megvárta az Úr szolgáját, Jákobot. Nem szomjaznak, bárha pusztaságon vezeti is őket. Kősziklából vizet fakaszt nékik, és meghasítja a sziklát, és víz ömöl belőle. Nem játék a szavakkal, de nem egy száraz üzenet, ugye? Nem csak azért, mert azt mondja, hogy meghasítja a sziklát, és víz ömöl belőle, nem. Azt mondja, fussatok ki. De ebben a kifutásban nem egy rémület van, hogyha itt maradsz, meghalsz. Egy Isten ítélete jön, és neked annyi. Azt mondja, fussatok ki újongásnak szavával. Mi egy örömüzenetet vagyunk hivatottak képviselni. Az örömüzenet az vonzó, igaz? Azt mondja, tudassátok és terjesszétek a föld végső határaig, és mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját, Jákobot. Tudatni és terjeszteni a föld végső határáig, és mondani nem csak szavakat jelent ebben, gondolom egyetértünk. Az, aki tudja magáról, hogy ő az Úr szolgája, hogy ő Jákob, és tudja magáról, hogy az Úr őt megváltotta, az az ember erővel fogja tudni képviselni. Mind az evangéliumot, mind pedig ezt az intő üzenetet, ami az evangélium része, ami elválaszthatatlan tőle. Az, aki tudja magáról, hogy őt az Úr megváltotta, az tudja magáról azt is, hogy megváltásra szorul és szorult. Igaz? Amikor azt mondja, hogy megváltotta az Úr szolgáját, Jákobot, akkor innen az ember kiolvashatja az önkritikát is, nem? A megváltottak megváltásra szorulnak. Mi most megváltásra, mi most gyógyításra szorulunk. Nem tudjuk azt mondani, hogy fussatok ki ide hozzánk. De tudjuk azt mondani, hogy szükségem van rád, ha akarod, meggyógyíthatsz engem. Ugye, nekem ez a gondolat, múltkor is erről beszéltem köztetek, és nagyon sokszor emlegetem mostanában. Ha akarod, meggyógyíthatsz engem, erre van szükségünk. Megváltotta az Úr szolgáját, Jákobot, meggyógyította őt. Én azt kívánom nektek, hogy éljük át ezt az élményt. Igazából lehet, hogy hónapokon belül átéljük ezt az élményt, mert a törvény január 1-jét tűzi ki. Január 1-től nagyon nagy változások lesznek. Előttünk a Vöröstenger, mögöttünk az egyiptomi sereg, körülöttünk pedig hegyek, nincs hova menni. De azt mondja, a kősziklából vizet fakaszt, és meghasítja a sziklát, és víz ömöl belőle. Lehetetlen, ugye? Azt hiszem, hogy lehetetlen kimennünk a Gellért hegyre, meghasítanunk az egyik sziklát, és vizet fakasztani belőle. Az Úr teljesen lehetetlen dolgokat fog
lehetségessé tenni és végrehajtani körülöttünk. A kérdés az, hogy félünk, pánikolunk, amivel elveszítjük a gyülekezet vonzóságát. Vagy pedig azt mondjuk, hogy mi hiszünk Krisztusban, aki képes csodát tenni értünk. Én kívánom nektek, hogy menjünk át mindannyian ezen a csodán, anélkül, hogy itt megjósolnám, hogy mi lenne január 1-től. Bízunk benne, és majd ő teljesíti. Ámen. Mennyei jó atyánk! Hálát adunk neked, hogy te az intő üzenetet mindig úgy adott számunkra, hogy közben a te ígéreteiddel biztatsz minket. Köszönjük, jó atyánk, hogy ez így van, hiszen a te biztatásod nélkül hogyan épülne a mi hitünk? Hogyan tanulhatnánk meg benned bízni? Kérünk téged, jó atyánk, add, hogy ne legyünk önzőek ezzel a biztatással, hanem ahogy a mi szeretteink felé, a mi barátaink felé fordulunk, akik még nem ismernek téged, ugyanilyen biztató szavakat szóljunk, hogy a figyelmeztetés mindig biztatással járuljon együtt, hogy meg ne rémítsünk senkit, ahogy te sem rémítettél meg minket, hanem a te fiadat adtad értünk, hogy megmutasd a te szeretetedet. Jó atyánk, látjuk és hisszük, hogy a mi szeretetünk sem lehet kevesebb, hiszen Jézus is így tanított minket, hogy ahogy ő szeretett, úgy szeressünk mi is. Nem látjuk ennek a mélységét, nem látjuk ennek a megvalósíthatóságát gyakorlatban. De hisszük, hogy te nap mint nap vezetni fogsz minket, hogy te percről percre kísérsz minket, és te leszel az, aki irányítod a mi életünket. Szeretnénk magunkat erre odaadni neked. Kérünk téged, jó atyánk, így tégy minket alkalmas munkatársaiddal. Köszönjük, hogy meghallgattál, hogy Jézus nevében hozzád jöhettünk. Amen.

Köszöntök, két héttel ezelőtt kezdtük meg az ezévi, és hát sorrendben 20. sorozatunkat itt az ELTE jogi karán, mégpedig a Bibliának a látomásait vesszük sorra, és az időszámításunk előtti 15. századból való látomást, Bálám látomását tekintettük át két héttel ezelőtt. Most egy nagyot lépünk a történelemben, az időszámításunk előtti 8. századba, Ámos próféta korába. Ámos azért rendkívüli próféta egyéniség, mert ő az első író próféta. Már Mózestől eltekintve, mert Mózes ugye az időszámításunk előtti 15. században él, de Izrael későbbi történetében, hogy elindulnak a próféták, tehát Illés próféta, Elizeus időrendben, Ámos, Hósás, Ézsaiás, Jeremiás, Habakuk és a többi. Ezeknek a profétáknak a sorában az első proféta Ámos, aki ő önmaga írásba rögzítette is a tanításait, tehát ő az első, aki megszerkesztette a könyvét. Tehát aki nyilván a prédikációit elmondva egy bizonyos idő után az elmondott prédikációit, illetve az Istentől nyert látomásait könyvbe is foglalta. Mikor is élt Ámos? Az időszámításunk előtti 760-as, 750-es években lépett fel, közvetlenül azelőtt, hogy az északi országrész Izrael 722-ben az asszírok által elesett, és kezdetét vette a történelem első nagy zsidó deportálása, tehát ennek az északi országrésznek a lakosait 722-ben Asszíria fogságba vetette. Ámos próféta Hósással ellentétben nem az északi országrész szülötte volt, hanem mutatnám is a térképünkön, a déli országrészből, Tékoából származott, tehát itt van Tékoa, néhány kilométerrel északra Betlehem és Jeruzsálem tőle, tehát itt Júdea déli hegyvidékeiben fekszik ez a város. Ámos rendkívül egyszerű ember volt, nem is mennék ebbe bele, majd fogom a második látomás után olvasni önmagáról a vallomását. Egyszerűen földműves ember volt és állattartással foglalkozó ember, de elszólította Isten őt erről a déli országrészből, és arra kérte Isten, hogy menjen el az északi országrészbe, és ott az Istentől egyre inkább eltávolodott Izrael számára prédikáljon. Végül is Ámos a küldetését teljesítette, az országból azonban kiutasították, ő a proféták közül is az első kifejezetten üldözött proféta, már olyan szempontból, hogy a papi vezető réteg üldözte, ezt is fel fogom olvasni. Tehát az északi országrész papi vezető rétege üldözte és utasította ki az országból, utána eltűnik a szemünk előtt, nyilván talán ezután írta meg a könyvét. Ennyit a személyéről, nézzük most magát a könyvet. A könyve, ha nem akarok részletekbe belemenni, akkor 3-4 fő részre oszlik bennünket, a harmadik rész fog érdekelni, de azért elmondanám, hogy a könyvnek egy nagyon szép arányos szerkezete van. Ámos könyve 9 fejezetből áll, tehát viszonylag nem hosszú profétikus könyv, el lehet olvasni együltő helyben, és aztán utána lehet olvasni az egész életünk során is. A felépítése a könyvének egy másik bibliai könyvre üt, egy híres újszövetségi könyvhöz hasonlít, és ez Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele. Ez egy kis meglepetés. Megmondom, hogy miben hasonlít a római levélre. Abban, hogy Ámos először nem a zsidó népet szólítja meg, hanem a zsidó nép körül élő népeket, amelyek így körbevették, tehát a föníciaiakat, a filiszteusokat, az edomitákat, a moabitákat, az ammonitákat, a szíriabelieket. Tehát azokat a népeket, amelyek körbevették a zsidó népet, és ebben az évszázadban iszonyatos kegyetlenkedéseket hajtottak végre. Olyan sorrendben szólítja meg egyébként a népeket, amennyire kegyetlenek. Azért lesz a népek közül az első megszólított az a nép, amelyik vas cséplőkkel verte agyon az embereket, egy kifejezetten brutális, kegyetlen dologra utalít Ámos, hogy élő embereket ilyen vas cséplő szerszámokkal támadtak meg és vertek agyon, és azért folytatódik majd olyan népekkel, amelyek emberkereskedelemmel foglalkoztak, tehát először a gyilkosság, emberkereskedés, lopások, csalások, fosztogatások sorozata, amivel Ámos azt akarja érzékeltetni,
hogy Isten a történelem minden időszakában minden embert megszólít, a pogányokat is megszólítja, vagy az őróla nem tudó embereket is megszólítja a lelkiismeretükön keresztül. De a proféták is megszólítják a népeket. Ugye az ószövetségi proféták mindegyike megszólít népeket, és őróluk sem felejtkezett el, az Isten számukra is van üzenete. De az biztos, hogy a könyvnek ez első része után a második része a legrészletesebb, amelyben kifejezetten az északi ország rész, tehát Izrael lakosait szólítja meg Ámos, és 3-4 prédikációjának a rövidített változatát közli. Ezekből ugye nem tudok elmélyedni, majd Gödöllőn erről részletesen fogok beszélni, mert bennünket a harmadik rész érdekel, tehát ami ezek után jön, Ámos könyvének a harmadik része tartalmazza az 5 látomását. De azért itt a mi sorozatunkban is néhány szót hadd vesztegessek erre a második részre. Ámos egyszerű ember volt, de általában az egyszerű emberek jól gondolkodó emberek. A kétkezi munkával foglalkozó embereknek helyén van az eszük, elvileg is, meg gyakorlatilag is, Ámos is ilyen volt, és a prédikációi döbbenetes világossággal vannak fölépítve, hogy csak egy prédikációjából emeljek ki részletet. Ámos rávilágít arra, hogy az északi országrész bukását és deportálását mi idézi elő. 3 dolgot említ. És azért mondom ezt a 3 dolgot, és csak egy prédikációjából emelek ki egy ilyen rövid összefüggést, mert amit Ámos próféta elmondott az akkori Izraelnek, az szóról szóra a mai világra is teljesen áll. Erre szoktuk azt mondani, hogy kettős proféciákkal van dolgunk. Ami kicsiben beteljesedett 2800 évvel ezelőtt, az most nagyban fog beteljesedni az egész világon. Amire Ámos rámutat az, hogy az élet elfajult, és az emberek törvényé emelik az erőszakoskodást. Innen kezdődnek a súlyos bajok, amikor az emberek kiegyeznek azzal, hogy a céljaik érdekében erőszakot alkalmazhatnak. Testi erőszakot, szellemi fortélyt, és minden olyan eszközt, amivel a másik embert megkárosíthatják, vagy csoportokat, rétegeket megkárosíthatnak, tehát hogy erőszakossá vált az élet. Maga ez a kifejezés is szerepel a könyvében, és ugyanezt a kifejezést Mózes első könyve 6. fejezete is alkalmazza, amikor az özönvíz előtti világról azt mondja, hogy a föld betelt erőszakoskodással. Jézus is azt mondja, hogy a Noé napjaihoz hasonló napok jönnek az emberiség történetében, hogy a föld be fog telni erőszakoskodással, amint a Noé napjaiban volt, úgy lesz az emberfi eljövetelének napjaiban is, olvassuk Máté 24-ben, az emberek házasodnak, adnak, vesznek, végzik a maguk nagyon céltudatos és nyereséghajhászó életét, és közben nem veszik észre, hogy az egész élet kimegy alóluk. Tönkre megy az élet. Pedig miért is erőszakoskodnak az emberek? Na most jön a második dolog, amire Ámos ráutal. Azért erőszakoskodnak az emberek, hogy nagyobb kényelmet élvezhessenek. Egy kényelem szerető, alapvetően egy kényelemre épült kultúrával van dolgunk, mondja a 2800 évvel ezelőtti Izraelnek, ott meg is jegyzi, hogy micsoda ágyakat csináltattok, micsoda cédrusfából való palotákat, elefántcsontból való berakásokat, és a többi, és a többi. Tehát kialakul a meggazdagodottak, vagy hogy mondjam, új gazdagok, vagy a mindenáron meggazdagodni vágyóknak a köre, és az ember egy élet értéknek rendel alá mindent, hogy kényelmesen és nyugodtan, bőségben éljen. De azért már itt fölfigyelhetünk, hogy micsoda skizofrénia ez. Hát valaki az egyik kezével erőszakoskodik, a másik kezével pedig a békét és a nyugalmat akarja élvezni. Hát ez hogy jön össze? De Ámos azt mondja egy harmadik jelenségként is, hogy még nem is ez a legfélelmetesebb ebben a világban, hogy megy az erőszak, és közben mindenki a maga pecsenyéjét akarja sütögetni, és a maga otthonának, vagy élvezeteinek a kényelméről akar gondoskodni, hanem megnevez még egy harmadik összetevőt is, hogy az ember mindenhez a vallást is segítségül akarja hívni, és meg akarja nyugtatni az ember a maga lelkiismeretét, hogy tulajdonképpen hát ez az élet kemény dolog, de hát azért vannak szentélyek, templomok, azért van vallás, hogy időről időre megszabaduljunk a lelki terheinktől. Jól ütjük-vágjuk a másik embert, le akarunk heveredni otthon, mert a kényelem az szent,
és egyébként bizonyos időben el akarunk menni Isten előtt megjelenni, mert hát azért valamivel könnyíteni is kell a lelki ismeretünkön. És a vallás papjai és vezetői falaznak ennek a kultúrának. Ez egy például egy döbbenetes megállapítás, ez csak mondom, ki veszek a harmadik, negyedik fejezetből egy ilyen hármas összefüggést, amire Ámos fölhívja a figyelmet, de ebben a részben a második fejezet 5. versétől a 6. fejezet 14. versét, tehát 4 fejezeten keresztül olvashatjuk Ámosnak a prédikációit. Ezekre szeretném majd a figyelmet fordítani a gödöllői előadáson, tehát most itt ezzel nem tudok foglalkozni, mert akkor a voltaképpeni tárgyunkkal nem tudnánk kimerítően foglalkozni. Miután elmondja ezeket a beszédeit, illetve lerögzíti ezeket a beszédeit Ámos, a 7. fejezet első verse így kezdődik: így dolgot láttatott velem az Úristen. Így dolgot láttatott velem az Úristen, és itt veszi kezdetét az az 5 látomás, amit Isten Ámos prófétának adott, miután elvégezte a szolgálatát, miután elmondta a prédikációit. Nem tudjuk pontosan, hogy hol működött, valószínűleg az ország több helyén, és körülbelül azért egy évtized, vagy alig több, mint egy évtized azért a szolgálat, azért adta meg a 760-as, 750-es éveket. De az biztos, hogy Ámosnak haladéktalanul távozni kellett az országból, mert megölték volna. Nagy dolog, hogy egyáltalán ennyit is beszélhetett, de mondom, erről pontos adatunk nincsen, a helyszínekről sincs, nem tartotta ezt fontosnak Ámos lejegyezni, de ezután rátér az 5 látomására a 7. fejezet első versétől a 9. fejezet 10. verséig. Ez a könyvének a 3. része, és erről fogunk ma este beszélni. És ehhez csatlakoztathatnám, mondjuk, hogyha azt mondanánk, hogy akkor 3 nagy része van a könyvnek, de hadd különböztessem meg, hogy ez még egy 4. rész, a végső 5 verse a könyvnek, amelyben Isten biztosította Ámost a nagy ígéretről és a nagy reménységről, hogy az élet elfajulása ellenére is azoknak, akik élni szeretnének, van reménységük, van megoldás. Tehát mindösszesen ez a könyv a nagyon súlyos, feddő prédikációk és a rendkívül megrázó 5 látomás után azért azzal fejeződik be, hogy Isten a történelem végén szabadulást kínál azoknak az embereknek, akik élni szeretnének. Tulajdonképpen itt már a Jelenések könyve sejlik fel. Jelenések könyvének a 7. fejezete a szelek visszatartásáról, az elpecsételésről. Jelenések könyve 14. fejezete a végső nagy evangélium hirdetésről. És Jelenések könyvének a 19. tartó fejezetei Jézus Krisztus második eljöveteléről. Tehát ennyit a könyvnek a szerkezetéről. Én szeretnék mindenkit buzdítani, hogy ezt a könyvet sokszor kell olvasni. Múltkor egy belvárosi újságban olvastam, valaki nyilatkozott, hogy szerinte a legaktuálisabb könyv Ámos könyve. Ne a Magyar Nemzetet vagy a Népszabadságot olvassuk, ott úgyis csak kurtítva tudjuk meg, hogy mi történik a világban, de Ámos próféta könyvéből maradéktalanul értesülünk, hogy milyen folyamatok zajlanak. Ezért is ajánlom ezt a kis tanulmányt a Biblia mellé, hogy szerezzük be. No, nézzük akkor ezt az 5 látomást. Felolvasnám sorrendben a látomásokat, először tehát az első látomást, és megpróbáljuk ezeket a rendkívül rövid látomásokat értelmezni, természetesen a Biblia más részei segítségével, semmi mással. A 7. fejezet első versében tehát a következőt olvashatjuk, és olvasom egészen a 3. versig. Tehát az első látomás a 7. fejezet első versétől a 3. versig a sáska látomás. Következőképp hangzik: így dolgot láttatott velem az Úristen. Íme teremtett sáskát a sarjú fakadás kezdetén, és íme sarjú volt a királyi kaszálás után. És lőn, hogy amint felemésztette a földnek füvét, azt mondtam: Uram Isten, légy kegyelmes, kérlek, hogyan állhasson meg Jákob, hiszen kicsiny? Megengesztelődött az Úr e dologban, nem lesz meg, mondta az Úr. 3 vers, de mi minden van ebben? Hát először is nézzük meg, hogy mi volt a látomás. Ámos azt látta, hogy a királyi kaszálás után, a sarjú fakadás kezdetén sáskák lepték el a mezőt. Mind a 3 kijelentés rendkívül fontos. Tudnélik, a régi időkben, és hát éppen ebben az időben az emberektől úgy hajtották be a takarmányt, hogy az első kaszálás, amit az emberek ugye vetettek, és jött az első kaszálás, az állatoknak való takarmány első kaszálása,
az soha nem az egyszerű embereké volt, vagy a paraszt embereké volt. Tehát ahogy ma is ugye, először az államnak kellett beszolgáltatni. Az első kaszálás volt a királyi kaszálás, akkor le kellett kaszálni a mezőt, és az be kellett szolgáltatni a királynak. Amikor lekaszálták először a növényzetet, utána így szokták mondani, hát a magyar mezőgazdaságban is így mondják, hogy jött a sarjú, tehát jött a második. Ahogy ugye valamit lekaszálnak, egy idő után újra nő a növény, és szerencsétlen gazda várja, hogy mikor növekszik meg annyira a növény, hogy most már magának kaszálhasson. Ugye értjük ezt a dolgot. És amikor az emberek maguknak kaszálhatnának, akkor jönnek a sáskák. Ez félelmetes, szomorú, siralmas. Siralmas. Egy kaszálást elvitt az állam, a második kaszálás, amiből megélnének az állataim, meg megélne a gazdaságom, meg a családom, azt meg elviszi a sáska. A sáska járása régi időkben rendkívül elterjedt volt, de ha valaki utána akar járni, hogy úgy mondjam, a sáska járások világtörténetének, legegyszerűbb, hogyha felüti a révai lexikont, egyáltalán mindenre ezt ajánlom, hogyha valamit nem tudunk a diszkon kívül, mert az még a révai lexikonban nem szócik, vagy a, nem tudom én, a laptopon kívül az se szócik, de hogyha általában ilyesmire, ilyen egyszerű dolgokra gondolunk, hogy sáska, akkor sáskajárás, üssük fel a révai lexikon, és a révai lexikon pontosan tájékoztat, hogy Magyarországon még a 18. sőt 19. században is olyan pusztító sáskajárások voltak, amelyek egy hadseregnek a vérontásával értek föl. A sáskák, amikor megszálltak egy területet, ott egyszerűen mindent letaroltak. Ott élelem, ott élet nem volt. Ez egy félelmetes dolog, ugye az egyiptomi csapások között is van sáskajárás, Mózes második könyvében olvashatunk róla, és Joel könyve tudósít például még ilyenről, Joel könyve első fejezetében, tehát a Bibliából is nagyon sok sáskajárásnak vagyunk tanúi, aztán a sáskajárás a hétköznapi nyelven is átvitt értelmű kifejezéssé vált, vagyis mivé? Mit jelent ez a látomás? Mit akart Isten itt bemutatni Ámosnak? Még egyszer olvasom. Így dolgot láthatott velem az Úristen. Íme teremtett sáskát a sarjú fakadás kezdetén, és íme sarjú volt a királyi kaszálás után. És lőn, hogy amint felemésztette a földnek füvét, azt mondtam, Uram Isten, légy kegyelmes, kérlek, hogyan állhasson meg Jákob, hiszen kicsiny? Megengesztelődött az Úr e dologban, nem lesz meg, mondta az Úr. Nyilván, hogy ez a sáska járás, ez egy nagy pusztítást jelent. És általában a sáska járások hirtelen szoktak bekövetkezni. Senki nem számít rá, egyszer csak elsötétül az ég, mondják a régi krónikák, megjelennek akkor a sáska rajok, hogy teljes sötétség lesz, és akkor elkezdik felenni, megemészteni a mezőfüvét. Ez egy nagyon hirtelen, gyors és kegyetlen pusztulásnak a képe. Isten azt akarta bemutatni Ámosnak, hogy ennek a világnak már régen vége lehetne, ha valaki nem fékezné vissza a történelem iszonyatos pusztító erőit, mert az emberi történelemben az önzés és a bűn valami olyan féktelen erővel dolgozik, mint a természetben a sáska. Ha nem lenne az, amit itt olvasunk a látomásban, hogy Ámos, ahogy látja ezt a sáskajárást, és látja, hogy ez az Isten tudtával történik, szinte azt mondja, hogy ő teremtett sáskát. Persze az Isten teremtette a sáskát, persze az Isten eredetileg nem arra teremtette az állatokat, hogy ilyeneket csináljanak, ez mind a bűn következménye. Tehát ennek beszámításával gondolkozzunk ezen a látomáson. Na, de amikor látja ezt, Ámos megdöbben, és azt mondja, hogy Uram Isten, légy kegyelmes. Hát úgy letarolják ezt a népet, egy falatka kis nép volt ez az Észak-Izrael, hát jönnek itt egy nagy birodalom ránk zúdul, úgy letarolnak, hogy mintha nem is lettünk volna a föld színén. Ahogy látja ezt, Ámos könyörög az Istennél, hogy fékezze meg az Isten ezt az ellenséges erőt. Isten persze mindig akkor szokott megengedni nagy nyomorúságokat az emberi történelemben, amikor abból jót tud kihozni, illetve amikor föl akarja ébreszteni az embereket, milyen embereket, akik erőszakoskodnak, közben a kényelem az Istenük, és közben még a vallást is bevonják ebbe az ördögi körbe. Mit tegyen itt az Isten? Hát meg kell engednie neki ilyen történelmi fenyítő próbatételeket, de Ámos azt mondja, hogy Isten, ne engedd meg, mert ez félelmetes előttem. Valóban Ámos a 760-as, 750-es években működik, és csak 30-40 év után jön a nagy deportálás. De jön.
Vagyis az első látomás azt szeretné érzékeltetni, hogy a világ pusztító erőinek a hatalmáról nekünk fogalmunk nincsen. Az ember sokszor eljátszadozik a gondolattal, hogy hát a világ azért forog, holnap is ugye a Föld kezd egy új napot, eddig is több évszázadot, évezredet átélt ez az emberiség, sokan azt mondják, ugyan kérem, hát annyi baj volt itt már, annyi szerencsétlenség, túléljük a holnapot és a holnap után, mindig lesz valami. Hogyan is mondja a szegedi közmondás, hogy olyan nem volt, amikor nem lett volna valami. Ez nem így van. Ez nem így van. Isten bemutatta egy látomásban, hogy az ország is régen megsemmisülhetett volna. Ezen keresztül bemutatja azt, hogy a világ is régen megsemmisülhetett volna. Egy felelőtlen emberi okoskodás az, hogy hát még azért lesz holnap, holnap utáni évszázadok, évezredek lehetnek még hátra. Nem így van. Majd meglátjuk a látomás sorozat ennek a erre épül föl, hogyha az Isten nem fékezné a romboló erők munkáját, a romboló erők egy pillanat alatt itt mindent letarolnának. Tehát itt holnap és holnap után szó szerint értelemben sem lenne. De milyen érdekes, hogy amikor könyörög a próféta, és hivatkozik arra, hogy kicsi ez a nép, hogyan állhasson meg Jákob, hiszen kicsi egy maroknyi nép, az zsidó nép, Istenem ne engedd, hogy ilyesmi jöjjön. Akkor azt mondja, hogy megengesztelődött az Úr e dologban, és azt mondja, nem lesz meg. Tehát egy olyan látomás, amivel Isten valamit bemutat, ami meg lehetne, bekövetkezhetett volna, de ugyanaz Isten azt mondja, nem lesz meg. Ha valaki elkezdi a Bibliát olvasni, rögtön a Biblia első könyvében ugyanilyen történettel találkozik, sőt egy nagyon megrendítő történettel, amikor

Sodomába. Ugye megtartod? Megtartom, mondja az Úr. De ne haragudjál, Uram, de hogyha 40 igaz van, ugye azt is megtartod? Megtartom. Lemegy Ábrahám 10 igazig. Ha 10 igaz van, nem akarok már szemtelenkedni, mert Sodoma, Gomora nyilván több tízezres, százezres városok voltak itt a Holtengernek a déli részén, amelyek végül is kénköves eső által elpusztítattak. De azt mondja az Isten, ha 10 igaz van, akkor is megtartom az egész várost. Később kiderül a történetünkből, hogy ugye Lót negyed magával futott ki a városból, de a 4 közül is 1 sajnálkozva nézett vissza, mint a meggazdagodásuk színhelyére, Lót felesége meghalt. A 2 lánya a második rostán esik ki, összesen 1 igaz volt abban a városban. 1 igazért nem tartja meg az Isten. Azért nem tartja meg 1 igazért, mert az 1 igaznak az élete is veszélybe kerül a töménytelen, gonosz és bűnös gondolkodású és életvitelű ember miatt. Ezért elpusztult Sodoma és Gomora. De Isten soha nem veszíti el az igazat a hamissal egybe. Ettől a pillanattól fog, hogy Ábrahám itt küzd Sodomáért és Gomoráért. A Bibliában hány és hány történet beszél erről? Hogy az Isten mindig pontosan megnéz, hogy azok az emberek, akik élni szeretnének, akik összhangba kerülnek az élet törvényeivel, akik szeretik a másik ember, akik nem arra használják fel az életet, hogy most erőszakoskodással hogy tudnék meggazdagodni, vagy hogy tudnám a másikat legyőzni, és hogy tudnék magamnak paradicsomi állapotokat biztosítani, miközben a másikat a poklokig taszítanám lefelé. Hát ezeknek az embereknek az Isten mindig biztosítja a védelmet, de egyért nem tarthatja meg az Isten az egészet. Akkor, hogyha mindenki választott, az egyet kimenekíti, és a többi pedig nézze meg a magatartása következményeit. Tehát Ámosnak ez a közbenjárása, amit csak úgy idézőjelben mondok, hogy közbenjárás, mert a Biblia szerint egy közbenjáró van Isten és ember között, Jézus Krisztus, de valahogy a Jézus Krisztus szeretetét mutatja egy Ábrahám közbenjárása, egy Ámos közbenjárása, és még oly sok Mózesé is például, és másoké, akik azt mondták, mint Mózes is, hogy Istenem, ne ez a nép vesszen el, inkább én veszek el, és a családom veszem el. Csak tartsd meg ezt a népet. Tehát akik valóban szerették az embereket, az emberiséget, de hát ha nincs más tenni, mert az emberek nem akarják megváltoztatni a gondolkodásukat, akkor az Istennek hagynia kell, hogy majd jöjjön a sáska, de azt mondja most az Isten, hogy nem lesz meg. Jó, nem lesz meg. De rögtön jön a második látomás. Így dolgot láttatott velem az Úristen. Íme tüzet hívott elő ítéletre az Úristen, és megemésztette az a nagy mélységet, és megemésztette az országot. De mondtam, Uram Isten, hagyd abba kérlek, hogy állhatna meg Jákob, hiszen kicsiny. Megengesztelődött az Úr e dologban. Ez sem lesz meg, mondta az Úristen. Kedves hallgatók, teljesen kiderül, hogy az első 2 látomás párhuzamos. Ami a sáska a növény számára, egy kicsit általánosabban olyan a tűz az egész világ számára. Az egész világ már tűzben éghetett volna el. Ezt nem én mondom meg, nem a Biblia mondja, ezt már az ókorban Hérakleitosz is ezt mondta, ezt mondták a sztoikusok is, hogy ezen a világon annyi a nyomorúság, és annyi a bűn, és az emberek annyira nem tanulnak, és egy emberől után ugyanazokat a bűnöket csinálnak, és soha nem tanul. Jöhet háború, jöhet vérontás, elfelejtik a dolgokat. Az emberiség valami félelmetes állapotban van, egy óriási labirintusban. Az ókorban is nagyon sok gondolkodó, irányzat, filozófiai iskola a tűz haláról beszélt. Nem a 19. században kezdtek először az entrópia, felmelegedés, tűzhalál jelenségéről beszélni, már az ókorban is úgy megérezték az emberek, hogy meddig tart ez a világ. Meddig tart ez a világ, mert olyan félelmetes itt a gonoszság, hogy jobb lenne, hogyha az egész tűzben emésztődne meg, és valami újnak vetne alapot. A második látomás teljesen párhuzamos az elsővel. Isten újra meg akarja mutatni Ámosnak, hogy Ámos, hogyha én nem fékezném a világon a gonoszság folyamatait, a világ már régen belebukott volna a gödörbe, a világ már régen kimúlt volna, a világot már régen tűzemésztette volna meg, de én az Isten rajta tartom a szememet a világon, és ha csak egy igaz van is, azt az egy igazat kimenekítem, nálam nincs olyan, hogy válogatatlan ítélet és válogatatlan büntetés. Ha amikor jönnek a történelmi ítéletek, mert jönnek,
Meg lesz a végső ítélet, mert lesz. Ugye Péter második levele, 3. fejezete mondja, hogy a régi világ elpusztult víz által, az új világ

El fog pusztulni tűz által. Biblia beszél vízözönről és beszél tűzözönről. A vízözön az lezajlódott időszámításunk előtt, ugye a 24. században. A tűzözön pedig előttünk van egy karnyújtásnyira, amikor már a Földön tarthatatlanná válik a helyzet, és már Isten nem fogja fékezni a dolgokat. A Bibliának egy nagy tanítása, amit Jézus Krisztus Lukács evangélium a 4. fejezetében hirdetett meg, hogy az Istennek van kegyelmének esztendeje, és van igazság szolgáltatásának napja, de mind a kettő a történelem keretein belül. Tehát, hogyha így ábrázolom az emberi történelmet, hogy itt volt a kezdet, és itt a vég, akkor az Isten kegyelmének az ideje a történelmünk 99,9%-a, de az Isten igazság szolgáltatásának napja még itt a történelem befejezése előtt be fog következni. Ezt Jelenések könyvében a 15-től a 19. fejezetig olvashatjuk. Ugye itt már tartottam Jelenések könyvéről egy meglehetősen hosszú 25 részes sorozatot, erről több előadásban boncolgattuk ezt a kérdéskört, hogy Jézus, amikor fellépett Lukács evangélium a 4. fejezete szerint a názáreti zsinagógában, és kezébe adták Ézsaiás tekercsét, és felnyitotta, akkor a következő szavakat olvasta fel, hogy az Úr lelke van én rajtam, hogy hirdessem az evangéliumot a sántáknak, a betegeknek, vakoknak, stb., hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és itt Jézus becsukta a tekercset. Ézsaiásnál folytatódik tovább a szöveg, és igazság szolgáltatásának napját. De Jézus világossá tette, hogy az első eljövetelekor ő az Úr jókedvének esztendejét jött hirdetni, hogy az igazság szolgáltatás napján ne vesszen el az az ember, aki odafigyel az Istenre. Az Úr jókedvének esztendeje az egész világtörténelem, az Úr igazság szolgáltatásának napja, az pedig az utolsó 7 csapás, amibe beletorkolik az emberi történelem, amibe már beletorkolhatott volna eddig is. Már mondom, többetszer hangsúlyozom, ne tessenek haragudni, csak azért, hogy megmaradjon, hogy már sáska és tűz már elpusztíthatta volna a földünket már ezredévekkel, századévekkel ezelőtt, mert hiszen a felgyülemlett gonoszság miatt már a föld alig hordozza hátán az embert. Gondoljanak Vörös Marti híres versére, az Emberek című verse, az ember fáj a földnek. Az ember fáj a földnek. Nem az embernek fáj a föld, az ember fáj a földnek. Vagy gondoljanak Kálnoki László, hogy mostani mai költőt említsek, az Idő szintjei című versére. Hátas lovunk a föld, le fog vetni magáról bennünket, mert már nem hord a föld a hátán, nem akar hordani a föld a hátán bennünket. Tehát mindez már bekövetkezhetett volna, de az Isten fékezi a folyamatokat, fékezi a rombolásnak az erőit. De azzal, hogy az Isten fékezi a rombolásnak az erőit, azzal nem annyit jelent, hogy az Isten ne ítélné meg a rosszat. Most jön a mérőzsinór látomás. A mérőzsinór, vagy mérőón, vagy függőón, amit a kőművesek használnak ugye az építkezéseknél, hogy a függőleges irányt ugye az ón, függőónnal mérik be, és a falaknak az egyenességét ezzel ellenőrzik. Ez lesz a harmadik látomás. Olvasom a 7. fejezet 7. versétől. Így dolgot láthatott velem. Íme ott állott az Úr egy függőleges kőfalon, és a kezében mérő zsinór volt. És mondta az Úr nékem, mit látsz, Ámos? Én pedig mondtam, mérő zsinort. És mondta az Úr, íme mérő zsinórral mérek népemnek, az Izraelnek közepette, és nem bocsátok meg néki többé. Bizony elpusztulnak Izsáknak magaslatai, és romba dőlnek Izrael szent helyei, és fegyverrel támadok a Jeroboám háza ellen. A harmadik látomás milyen logikai út szerint következik az első kettő után? Az ebben a logika, hogyha a világunk eddig nem ért is véget, bár nagyon gyorsan véget érhetett volna, az Isten az, aki kezébe tartja a mérőzsinort, az Isten az, aki ellenőrzi, hogy ez a világnak a falai merre épülnek, és az Isten az, aki elmondja, hogy ha gyorsan nem következett be a vég, de a vég be fog következni, csak lassan. De azért fog a vég bekövetkezni, mert az Isten mérő zsinórjából következően a világnak a falai egyáltalán nem egyenesen állnak. A világ egyáltalán nem az egyenes építkezéseket, egyenes utakat kedveli, mint hogy Izrael sem azt kedvelte II. Jeroboám uralkodása idején. Az emberek mérhetetlenül elbizakodottak voltak. Óriási hadi sikereik voltak ebben az időszakban.
Lehetett is persze erőszakoskodni, meg kényelemre törni, mert volt mit összeharácsolni, gazdasági fejlődés volt. Említettem, hogy kialakult a gazdagoknak, vagy új gazdagoknak népes csoportja. Tehát tulajdonképpen Ámos egy olyan korban élt, ami egy ilyen, hogy szokták mondani, egy ilyen felfutó időszak volt, és mindenki abban reménykedett, hogy hát majd túlérjük azért a problémákat, a nehézségeket, és az ország fejlődni fog. És akkor azt mondja Ámos a prédikációiban is, és a látomásban ezt Isten megerősíti, hogy majd ez a világ összedől, úgy, ahogy van összedől. 30-40 év, és össze fog dőlni. Általában persze, ha megfigyeljük a történelmet, a világ nagy rendszerei, birodalmai, de egyszerű kormánya is, mikor dőltek össze? Az összedőlést mindig megelőzte valami, egy mérhetetlen elbizakodottság. Nagyon erősnek látták a pozícióikat, nagyon bebetonozottnak látták a helyzetüket, de az Isten ott áll Ámos előtt egy látomásban, azt mondja, mit látsz Ámos? Mérőzsinort. Az Istennek a mércéje, az Istennek a törvénye akkor is igaz, hogyha nem gyorsan jön el annak a következménye, a törvény áthágásának nem gyorsan jön el a következménye. Akkor is a mérő zsinór megmutatja, hogy kérem szépen, most nem jó út felé megyünk, ez akkor is igaz, hogyha mindenki azt mondja, hogy dehogy, ezzel nagyon jó út felé megyünk. Én azt gondolom, hogy a történelemben az embernek az egyik legszörnyűbb bűne az, hogy amikor az ember nem látja a rossz cselekedetei gyors következményeit, az ember elbízza magát. Erre szokták mondani, hogy nem dőlt ránk a mennyezet. Mekkorát hazudott valaki, mennyit lopott, mennyit csalt, és nem dőlt rá a mennyezet. Hát még áll a világ. És meddig fog állni még, amikor már csillagászati méretekre megy a csalások, lopások, visszaélések száma. Erre mondja a harmadik látomás, hogy lehet, hogy a világ áll, de nem sokáig. Lehet, hogy az Isten nem gyorsan engedi, mint a sáska meg a tűz pusztítanál a világot a gonoszság, de azt még ne higgyük és ne bizakodjunk el, hogyha az Isten valamit elszenved, vagy ha az Isten valakikért türelmesen fáradozik, hogy ha megtérnek ezek az emberek, és az embereknek eszük ágában nincs a jó út követése. Azért ne gondoljuk azt, hogy a világ örökké áll. Az Isten ezzel a mérőzsinór látomással világossá teszi Ámos előtt, hogy a világ nem fog örökké állni, a világ hirtelen és nem várt módon be fog következni, de csak azért hirtelen és nem várt módon, mert az emberek nem gondolkoznak. Egyébként már régen befejeződhetett volna, és amikor hirtelen és nem várt módon bekövetkezik, akkor ennek már mérhetetlen sok előzménye van, és azért siet a vége felé. Ez a három látomás, hogy egymás után lezajlik, úgy tartozik tehát egybe, hogy az első két látomás jelzi, hogy mivé lett volna már a világunk, ha Isten gondviselésével fékező erőt nem fejtene ki a Szentlélek és az angyalok munkájával. De ez a világ sajnos menthetetlen, itt a falak nem úgy állnak, itt az építmény nem olyan, amire az Isten azt mondhatta, hogy igen, ez helyes és jó. Le kell bontani a falakat, meg kell semmisíteni az építményt. Isten az egész történelemben különben ezt csinálja. Állandó falbontás, építés, de sajnos az emberiség nem tud jó építményt csinálni. Mindig a Bábel tornyánál köt ki az emberiség. Hogy a régen, most is ugye a nagy világegység, és az, hogy összesíteni az erőinket, és hogy az emberiség mindig ebbe az útba veszi be az irányt, tehát ennek el kell pusztulnia úgy, ahogy Isten a Bábelnél is összezavarta a nyelveket, és lerombolta a tornyot. Azért, mert valami késlekedik, az nem annyit jelent, hogy az Isten elfelejtkezett volna, vagy nincs a helyén, vagy hogy nem látná az ok és okozati összefüggéseket. Itt ugye a Péter második levele, a harmadik fejezete nagyon szépen mondja, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr mi érettünk, nehogy egy némelyek elvesszenek, hanem mindenki a megtérésre és az örök életre juthasson. Itt a három látomás után szünet következik. Nagyon beszédes ez a szünet. Nem jön a negyedik látomás, és nem jön az ötödik, hanem itt iktatja a könyvébe Ámos a saját legnagyobb tapasztalatát Észak-Izraelben. Meg fogjuk látni, hogy miért itt, de hadd olvassam fel ezt a tapasztalatát. Ez a 7. fejezet 10. versétől a 17. terjed. És elküldött Amáziás, Bétel papja Jeroboámhoz, Izrael királyához, ezt üzenve.
Pártot ütött ellened Ámos az Izrael házában. Nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszédét. Most mondja el Ámos, hogy amikor ő fölment az északi ország részbe, és kezdte a prédikációit mondani, kezdte a népet figyelmeztetni, hogy erkölcstelen úton jártok, erőszakos, kényelem szerető, emberileg elvetemült emberi életet élő emberek vagytok, az ország főpapjának, egyébként nem ez a határ, ez a Jézus korabeli határ, ami az én térképemen van, a határ az itt terjedt, körülbelül itt Jeruzsálemtől alig kicsit északra, minden esetre Bétel itt van, tehát a Bétel főpapja, akire itt Amáziásként utal Ámos, tehát itt van Bétel és itt van Jeruzsálem, tehát itt volt a határ. Ahogy Ámos itt az országban prédikált, és utána Bételbe is eljutott, itt volt a vallási központ, ugye első Jeroboámtól fogva Bételben és Dánban, ez volt a két vallási központja az északi országrésznek. Azt mondta a főpap, hogy a királynak, hogy van itt egy próféta, ez az Ámos. Nálunk minden fejlődik, mindenki gazdagodik. Szépen megyünk előre az életben. Ő meg mindenféle ilyen ítéletről beszél, meg Isten nem tetszéséről beszél. Nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszédét. Körülbelül ez magyarra mostani lefordítva annyit jelent, hogy mit beszél ez a próféta itt? Ki kíváncsi rá? Hadd csináljuk mi az életünket úgy, ahogy akarjuk, a prófétát tüntessük el. Ne beszéljen, össze-vissza beszél ez a próféta. Az ország igenis fejlődik, megyünk előre, egység, haladás, fejlődés, gazdaság, társadalom, kultúra, minden megvan. Mit beszél ez a próféta? Diszonáns hang. Mert így beszél Ámos. Fegyver által hal meg Jeroboám, az Izrael pedig fogságba vitetik az ő földéről. Papi hazugság, jó leírása. Ámos soha nem beszélt arról, hogy a királyt meg fogják ölni. Arról beszélt, hogy az országot el fogják vinni a fogságba. De ez a főpap, mondom, jellegzetes papi hazugság, fegyver által hal meg Jeroboám. Na ezt mondja a főpap a királynak, hogy király, hát azt jövendőli felőled Ámos, hogy téged meg fognak ölni. Hát hagyod, hogy beszéljen ez a próféta, meg az országodat el fogják vinni a fogságba. Mondom, Ámos arról beszélt, hogy az országot elviszik fogságba, de arról nem beszélt, hogy a király életére törnének, vagy az életét ki akarják oltani. Egy igazság, egy hazugság egybe, jellegzetes egyházi dolog. Ez a történelemben nagyon szépen kiszokták fejleszteni. Ez már akkor is megvolt, mert így beszél Ámos, fegyver által hal meg Jeroboám, az Izrael pedig fogságba vitetik az ő földjéről. Ámosnak pedig így szólt Amáziás, menj el, próféta, fuss el a Júda földjére, ott tegyed kenyered, és ott prófétálj. Azt mondja, hogy szépen hagyd el az országunkat, menj vissza a déli két törzshöz, ugye ez a Júda déli országrész. Nagyon érdekes gyilok van abban a kifejezés, hogy ott egyet kenyeredet. Nem tudom, hogy kitetszenek ebből valamit hallani? Mert ez a papi hazugságnak a másik nagy fokozata, hogy Amáziás, a főpap, megvádolja Ámost, hogy ő pénzt kap azért, hogy itt prófétál. Azt mondja, ne itt egyed a kenyeredet, egyed itt a kenyeredet. Hát azt hiszem, hogy itt aki ingyen kenyéren élt, az inkább Amáziás volt. Ámos nem kapott senkitől semmit. Sokak által megvetett ember volt, és nemhogy nem kapott pénzt, de ő a saját itthoni keresményéből tudott fölmenni az északi ország részbe, és ott egyáltalán működni. Micsoda hazugság és micsoda rágalmazás, amikor valaki, aki önzetlenül tesz valamit, az elkezdik megrágalmazni, hogy ki tudja, ki áll mögötted, miféle érdekcsoportok pénzelnek téged, hogy a mi királyunk meg az országunk ellen beszélj. És erre Ámos, és a könyv egyik legszebb jelenetének tartom, és számomra Ámos ezért a legkedvesebb prófétám, Ámos a következő választ adja. És felelt Ámos, és mondta Amáziásnak. Nem vagyok próféta, sem prófétának fia. Barompásztor vagyok, és vadfügét szedek. De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és mondta nékem az Úr, menj el, és prófétálj az én népemnek, az Izraelnek. Teljes nyugalmát megőrizve azt mondja Ámos, hogy nézd, Amáziás, te egy fizetett egyházi ember vagy. De persze ezt nem mondja, ezt én mondom, csak hogy tessenek érteni a szituációt. Egy fizetett egyházi ember vagy. Fizet az állam is neked,
fizetnek a megcsalatott tömegek is neked, azért, hogy még jobban belevidd őket a gödörbe. Ez is általában így van a történetben, mind a mai napig. Fizet az állam, fizetnek az egyszerű emberek, hogy mondjanak olyan vallási szólamokat, amik viszik az embereket be az álomba, az alvásba, a visszaérésekbe, a bűnpártolásába és igazolásába. Szóval azt mondja Ámos, én nem vagyok próféta sem prófétának, fia, nem a papikasztból vagyok. Én barompásztor vagyok. Egyszer állatokkal foglalkozom itt, tudod, abból keresem, tudom, hogy mennyi a pénzértéke, mert megdolgozom érte, barompásztor vagyok. Most pontosítanom kell a héber eredeti alapján a magyar fordítást, és erre Kereszti Zoltán hívta fel a figyelmet. Nem úgy hangzik eredetibe, hogy vadfügét szedek. Mert ha így hangoznék, hogy vadfügét szedek, akkor még csak egy nagyon jó munkája lett volna Ámosnak. De ő vadfügét szurkált. Tetszenek tudni, mi a füge szurkálás? Elmondja a könyv. Kétféle fügefa van Izraelben. Van az édes füge, az a szép húsos lila füge, ami egyében kétszer, de amikor háromszor beérik. Édes fügéket beporozza, vadfügéket telepítettek a füge ültetvényekbe. A vadfügefa az egy óriási fa, 15-től 25 méter magas szikomorfának szokták nevezni, és nagyon kis fügéket hozza a vadfüge, fürtökbe hozza, nem úgy, mint az édes füge, hogy jön a kocsány a tőről, hanem egy fürtökbe jön. De rendkívül értékes ez a vadfüge, mert be kell telepíteni az édesfüge ültetvénybe, és a szegények tápláléka volt a vadfüge. Amúgy az édesfüge se volt egy nagyon drága gyümölcs, de a vadfüge, ugye a fügének egyébként óriási összetevői vannak, azt nem akarok belemenni most, hogy kálcium pótlást ne tejjel végezzük, hanem fügével, meg mit lehet a fügével előállítani. A vadfügének azonban volt egy ellensége, egy fügedarás. És hogyha amikor a vadfüge kezdett kijönni, és nem fogadtak volna bérmunkásokat, akik megmásszák azt az iszonyatos nagy fát, és nem szurkálják be a vadfügét, úgyhogy a darazsat félrevezessék, hogy ott már valaki beszúrta, ha ezt nem szurkáltak be az összes fügét, akkor jött a fügedarás, ott ugye lepetézett és tönkrement az egész termés. Csak úgy mondom, hogy ha volt rabszolga munka Izraelben, az a vadfüge szurkálás volt, ami a vadfüge és az édesfüge léte is függött. És Ámos ezt a rabszolga munkát csinálta. És ennek a pénzéből, amit ő bizonyos évszakokban állattartással foglalkozott, ez a vadfüge szurkálás, ez a mi július-augusztusunknak megfelelő hónapban egy ilyen idénymunka volt, egy 2-3 hónapos idénymunka, és Ámos egy kegyetlen, mit mondjak most önöknek, mintha valaki elmenne ma, mit mondjak, csatornát tisztítani, vagy mit mondjak olyasmit, amire azért nem nagyon vehetők rá az emberek, és amiért nem fizetnek sokat. És ebből élt Ámos, ebből élt itt Tékoában, ebből tartott el a családját, és közben azon gondolkodott, hogy mifelé halad ez a világ, hova jut el ez a történelem, hogyha ilyen erkölcsi állapotok vannak, mint hogyha ma valaki eljönne Erdélyből, vagy Szabolcs-Szatmárból, és azt mondja, kérem szépen, hát én otthon művelem a földemet, igaz, hogy 8 forintért vették át most az almát tőlem, de engem nagyon izgat az, hogy mi folyik ebben az országban. Tessenek beszélni már arról, hogy mik azok a pedofil szalonok, vagy mi az a leszbikus, meg homoszexuális, meg politikai maffia. Én ezekben szót nem értek, pedig itt lakom 300 kilométer, és valaki eljönne a kis falujából, és azt mondja, hogy emberek, gondoljátok, hogy ezzel még sokáig együtt lehet élni? Na azért karikírozom egy kicsit, hogy tessenek beleképzelni ebbe a helyzetbe magukat, hogy azt mondja Ámos, hogy engem fizetnek meg. Kemény munkával, nem 8 órai munkával, megkerestem itt a pénzt, és abból tudtam ide feljönni, de nem azért, hogy hivalkodjam, hanem hogy figyelmeztesselek benneteket, hogy sok idő nem lesz már. Nem tudjátok a sejem ágyon élvezni az erőszakkal megszerzett kincseteket, el fog veszni az országotok. Amáziás azonban durván kiutasította Jeroboám a király segítségével Ámost az országból. Miért jön ide ez a közbeékelés? Tehát Ámosnak ez a saját tapasztalatára való hivatkozása, tehát ez a személyes vallomás, ez a beidézése, miért a harmadik látomás után? Hát most már talán érthető. Mert általában azért utálták a prófétákat. Mondanom se kell érdemtelenül,
Mert pontosan megmondták, hogy már az bekövetkezhetett volna, de mivel az Isten kegyelme csak lassú lesz a vég, de azért ne csapjátok be magatokat, emberek, hogy ha lassú is lesz a vég, a rossznak csak egy vége van, a megsemmisülés és a kárhozat. És hogyha engem kiutasítotok az országból, vagy hogy én diszonáns hang vagyok, vagy ti nagyon jól érzitek magatokat, nem egyenes az épületetek fala. Az a magatartás, a jellem, a közösség állapot, a kétségbeejtő. Azt hiszitek, mert még fönnáll, hogy ez örökké fenn fog állni? De nem fog fennállni. Engem elnémíthattok, kiutasíthattok, de hát ez megy a szakadék felé. És hogy ez mennyire így van, jön a negyedik látomás, az érett gyümölcsről szóló látomás. Az érett gyümölcs, ha így kimondom, nyilvánvalóan mire fog utalni, a gyümölcs is lassan érlelődik meg. A férges gyümölcs vagy a rothadt gyümölcs is lassan lesz rothadt, de ha rothadt lesz, nem lehet már vele mit kezdeni. Nem akkor kellene valamit tenni, mielőtt nem rohad meg? De hogyha már rálépett arra az útra, akkor már nem lehet vele mit kezdeni. Tehát ugyanezt építi tovább a negyedik látomás, a 8. fejezet 1. versétől olvasom. Így dolgot láttatott velem az Úristen. Íme egy kosár érett gyümölcs. És mondta, mit látsz, Ámos? És mondtam, egy kosár érett gyümölcsöt. És mondta az Úr nékem, eljött a vége az én népemnek, az Izraelnek. Nem bocsátok meg néki többé. Azon a napon jajjá változnak a templom énekek, így szól az Úristen, és temérdek lesz a hulla, szó nélkül hányják minden üvé. Halljátok meg ezt, kik a szegényre törtök, és e föld szegényeinek kipusztítására, mondván, mikor múlik el az újhold, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy megnyithassuk a gabonás házat, hogy megkisebbíthessük a vékát, és megnagyobbítsuk az árát, és hamis mértékkel csalhassunk, hogy megvegyük a szegényeket pénzen, és a szűkölködőt egy öltő saruért, és eladhassuk a gabona hulladékát. Megesküdött az Úr a Jákob büszkeségére, soha el nem felejtem semmi cselekedetüket. Kedves hallgatók, úgy, hogy mennyire nincs új a nap alatt? Alig várták, hogy elmúljon a szent nap, a 7. napi nyugalomnak, már gyerünk seftelni. Alig várták, hogy a romlott dolgokat eladhassák. Mit mondjak, luxemburgi csirkék? Nem, hát ugyanarról van szó. Hát 40 forintért megvenni egy kiló csirkét, ki gondolta ezt komolyan? Azt mondják, hogy Kínából jött. Németországon keresztül. Pecséteket ütöttek rá az Európai Unióban. Bejött ide Magyarországra, 40 forintért adták. Most jelentették be pár héttel ezelőtt, hogy kis szemidegbetegség, agysorvadás. Ezért, mert ilyen volt. Hát az egész világ pénzforgalmának most már több, mint a fele újra eladásból származik, és ott akarják becsapni az emberek a másikat, ahol tudják. És amit az emberekkel megetetnek. Múltkor mutattak nekem valamit, amire azt mondják, hogy a sajt alapanyaga. Azt hittem, hogy Azt hittem, hogy hungarocell, csak az fehér, ez meg olyan sárgás volt. És azt mondják, hogy ez Kazasztánban elhullott tevéknek, és lovaknak, és marháknak megfőzött örleménye, amit elvisznek Hollandiába, ott mindenféle színezékkel, stb. Manipulatíve, jön az eredeti holland sajt mi hozzánk. 5-10 ezer forintért. Nem akarok rémeket mondani önöknek, csak annyit szeretnék mondani, hogy mit gondolnak azok az emberek, akik talán megetetik a halált a másik emberre, hogy meddig fog ez folytatódni. Hát előbb-utóbb zárul a kör, nem? Szóval mondom, nincs új a nap alatt, tehát ugyanazokat, hogy megvegyük a szegényeket pénzen, nem tudom, önök is olvasnak, hogy gyerekeket mennyiért vesznek meg másokat. Emberkereskedelem, most bejelentették, hogy az ókorhoz hasonló emberkereskedelem virágzik az egész földön, a 3-5 éves gyerekeket már prostitúcióra adnak, és a többi. Megvegyük a szegényeket pénzen, a szűkölködőt egy öltő saruért, ennyi az ember ára, pár ezer forint az ember ára, és eladhassuk a gabona hulladékát. Csak be kell helyettesíteni, ugyanarról van szó ma is.
És emellé ott vannak a falazóeszközök, ugye a médiának megfelelő csatornái, vallások is mondják, hogy igen, szeretni fogjuk egymást, gyerekek, szép lesz a világ, össze fogunk fogni. Ez máig is előttem van a kép, hogy Pirinszky Jánossal egyszer beszélgettem a 70-es években, vagy a berlini falra került a szó. Hát ugye ott Berlin ketté osztotta a szöges drót és a berlini fal. Pirinszky megállt és azt mondja, hát ki az, aki ezt komolyan veszi? Hát mit gondolnak, hogy meddig lehet az emberekkel játszani? De valami kegyetlen az emberi történelem. Ha az ember nem akar megváltozni, nem akar megjobbulni, akkor megy szakadatlanul lefelé. Ér egy gyümölcs, beérik, a gonoszság beérik. Nincs, ami visszafékezi. Azért, mert nem olyan gyorsan, mint a sáska, meg a tűz pusztít. Hát igen, a rohadt gyümölcs mondjuk nem olyan gyorsan pusztít, ez igaz. De azért a rohadt gyümölcse valami szépséges és esztétikus látvány. Ezt mutatta meg Isten Ámosnak, hogy értésére adja, hogy tulajdonképpen ennek a világnak a sorsa megpecsételtetett. Ez a világ, ahogy a te országod megérett arra, hogy itt vége legyen mindennek, a világ is megérik arra, hogy jobb, hogyha vége van, mint hogyha valaki még beleinjekciózna különböző tápszereket, hogy még a rohadt gyümölcs mondjuk még egy-két hónapig fönnmaradjon. Nincs értelme. Nem találok olyan gazdát, aki ilyesmit csinál. Jobb, hogyha lehull, el lehet taposni, vagy el lehet ásni. Tehát ez a negyedik látomás. És az ötödik látomás világossá teszi, hogy ez az öt látomás, ez nem csak Izraelnek szólt, hanem különösképpen a mai világnak szól. 9. fejezet első versétől. Láttam az Urat állani az oltáron, és mondta, üsd meg az oszlop fejét, hadd rendüljenek meg a küszöbök, és döntsd azokat minnyájuk fejére. A megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg, nem fog elfutni közülük a futó, és nem menekül meg közülük a menekülő. Ha a Seolba, vagyis sírba ássák is be magukat, kezem onnan is kiragadja őket, és ha az égbe hágnának is fel, onnan is levonszom őket. És folytatódik tovább. Most már ezeket a látomásokat végig nem tudom felolvasni, ezek a negyedik és ötödik látomás hosszú, és még több bővítménye van, de nézzük meg, hogy mi is az ötödik látomás. Látomás formájában látja Istent az oltáron állani. És az Isten megszólítja Ámost, hogy te is vegyél részt abban, amit neked akarok mondani és mutatni, üsd meg az oszlop fejét. Tehát mint egy kalapácsot, vagy valami ütőszerszámot adat Isten a kezébe, és azt mondja, hogy üssél oda az oszlop tetejéhez. Oda kell ütni, és az egész összedől. Hadd tegyem föl önöknek a kérdéséhez, mikor következik be? Akkor, hogyha már az épület már régen megérett, már hogy mondjam, korhadt és rothadt és szétmál az egész épület, csak ennyi kell, és összedől az egész. Körülbelül Izrael léte is ennyi pókfonálon függött, és a mai világ is ekkora pókfonálon függ. Ugye sokszor idéztem Szent Györgyi Albert híres mondását, hogy csak egy új meg egy gomb találkozása ez a világ. Mert hát 10-szer annyi atombomba van beásva a Földbe, amiből már a Föld ugye régen elpusztulhatott volna. Az egész földi civilizációnk egy pókfonálon függ. Bármelyik pillanatban összeomolhat például a világ egész pénzgazdasága. Bármelyik pillanatban összeomolhatnak, én nem is tudom, hogy a főkönyvelők, vagy bankárok, vagy nem tudom, hogyan tudnak bűvészkedni úgy a dolgokkal, hogy ez még eddig nem omlott össze. Például a tőzsde, azt mindig úgy figyelem a tőzsde, hogy az mit csinál. Hát ez egy döbbenetes játék, nem tudom, hogy sokszor az érzésem, hogy gyerekkorunkban, amikor olyan a társaink között voltak olyan nagyon vásolt gyerekek, akik mindent megengedtek, minden szabályt áthágtak, és a végén diadalmasra azt mondták, hogy ők győznek. Valahogy az emberiség is valamilyen vásolt gyerek állapotban van, hogy azt hiszik, mert egyik rubrikából átírnak valamit. Vagy megoldanak különböző manőverekkel dolgokat. Tehát azt hiszik, hogy ettől megoldódott a dolog. Hát csak annyiből állna az egész, hogy valaki egy kis ütés, és az egész összehuppan. És azt mondja itt Isten Ámosnak, hogy az emberek mehetnének le a sírba, onnan is kiragadom őket, felhágnának az égbe, onnan is levonszom őket, nem fog elfutni a futó, nem menekül meg a menekülő. Nagyon érdekesek ezek a héber irodalmi formák, ugyanazzal a szóval, tehát hogy a
hogy nem fog elfutni a futó, nem fog menekülni a menekülő, mint egy súlyozza, egy kikerülhetetlen dolog, ezt nem lehet félreérteni. A megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg. Hát, kedves hallgatók, ha mondjuk ez a jogi kar, vagy ez a terem, egyik pillanatról a másikra összeomlan. Most itt a nagy kérdésemnél az ötödik látomásnál, melyikünk maradna itt meg? Mert a kép azt sugallja, hogy egyikünk se, nem? Hát egy nagy épület, aminek a tartó pillérét, mint a Sámson, amikor a Gázán oda feszült a két oszlop közé, hogy az átriumban, és kiemelte, és ott 3000 ember volt, de hát ott nem maradt meg senki. Hát minden összedőlt. Hát most is néhány nappal ezelőtt, ugye, ott a bizonyos szigeten, vagy másik, hát nem marad meg senki. Félelmetes az ötödik látomás, mert azt mondjuk, hogy hát Uram Istenem, hát mindannyian kegyetlen emberek vagyunk, mindannyian bűnös emberek vagyunk. Hát persze vannak fokozatok a bűnben, de ki tudná azt mondani magáról, hogy ő mondjuk méltó lenne, hogy egyedüliként vagy néhányad magával túlélje ezt a dolgot, hogy összedől egy ház. Az embernek az az érzése, hogy ez az ötödik látomás azt mondja, hogy kérem szépen ebből az emberiségből ki fog megmaradni. Ki méltó arra, hogy éljen. És ahogy befejeződik ez a látomás, azt mondja a 9. vers, és ez a Bibliának a innentől számítva az első verse, az Ámos 9.9, amitől egy nagy bibliai hasonlat és jelkép útjára indul, innen Ámostól. Maga Jézus Krisztus Lukács evangélium a 22. fejezetében elevenítette fel a képet, a rosta képét. A rosta képét. Megy a rosta. És most ki az, aki megmaradhat? Vagy mindenki kiesik a rostán? Senki se lesz méltó arra, hogy megmaradjon? Mert íme én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak. De nem esik a földre egy szemecske sem. Nota bene, kétféle rosta van, én az előbbi rostát mondtam, aminél leesnek, de van egy másik rosta, aminél az a pozitívum, hogy ami fönnmarad. Hogy a rossz hújjon ki. Ugye? Tehát kétféle rosta van. Itt a második rostáról beszél Ámos. Azt mondja, hogy én az Isten a történelemben mozgatom a rostát. Én azért külön választok embereket, mert vannak ember, olyan értemben nincs különbség emberek között, hogy minden ember elkövet bűnöket, de olyan értemben van különbség, hogy vannak, akik nem nyugszanak bele a bűneikbe, és elkezdenek küzdeni a bűneikkel szemben, és ez az Isten segítségét kérik. És vannak emberek, akik mint a vízfolyás mennek bele, és egyre súlyosabb bűnökbe. Itt nagyon nagy különbség van ember és ember között. És én az Isten megpróbálom az embereket az életükben, a történelmükben. És én az Isten mondom, hogy nem esik a földre egy szemecske sem, tudnék olyan, aki az én ítéletem szerint méltó fennmaradni a rostán. Lesznek tehát megmenekülő emberek. Lesznek olyan emberek, akik meg fognak maradni az örök életre. De hogy érzékelteti ez az ötödik látomás, hogy kevesen. Kevesen. Nagyon jól érzik magukat az emberek a házban, aminek már minden eresztéke recseg ropog. Nagyon jól érzik magukat az emberek ott, ahol már minden elkorhat. Nagyon jól érzik magukat, mert még a szemétdombon is a meggazdagodáson jár az eszük. Mindenki nagyon jól érzi magát. Világomlás van, megy szét az egész világ. Soha ennyi mulatozás, és ennyi vigasság, és ennyi humor, és ennyi kabarét. Én nem tudom, hát már régen is volt ugye sok ünnepély, meg farsang, meg mulatság, meg kabaré, de a mai világ hát az egész évben egy kabaré, nem? Hát az, vagy azt mondják az emberek, hogy már máshogy nem tudjuk elviselni ezt a világot, már jót kell nevetni rajta, és állandóan csak nevetgélünk. Na, tehát ezzel komolytalanná válik az egész. Én úgy látom, hogy ez a világ valami félelmetes képet nyújt, mert mindenki nyög és sóhajtozik, hogy milyen rossz élni, meg mennyi sok probléma van, meg mennyi sok betegség, meg mennyi sok nyomorúság, és közben mindenki a sírva vigadásnak egy egész különleges fokára tornázta fel magát. Félelmetes. De mennyire reménykeltő ez a befejező látomás utáni kép, hogy az Isten azt mondja, nem esik a földre egy szemecske sem. Fegyver által halnak meg az én népemnek minden bűnösei, akik azt mondják, nem ér el minket és nem jön ránk veszedelem. Itt is nagyon szépen mondja, kik azok, akik nem fognak meghalni, akik küzdenek egy nemesebb életért, és kik azok, akik meghalnak és elvesznek és a kárhozatra jutnak, akik a büszkeségtől, önteltségtől nem ér minket és nem jön ránk veszedelem.
Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, amint volt hajdanán. Íme napok jönnek, olvasom a 13. verset, íme napok jönnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, és a hegyek mustal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak. Ámos könyvében kétszer fordul elő ez a félelmetes kép. Egyszer egy előző fejezetben, a 8. fejezetben, a 9. vers, amikor azt mondja az Isten, hogy lenyugtatom a napot délben, besötétítem a földet fényes nappal, és itt a 9. fejezet 13. vers, amikor azt mondja, hogy ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. Mit fejez ki ez a két kép? Azt fejezi ki, ennél az 5. látomásnál, hogy a történelem legeslegvégső eseményei hihetetlen gyors, hihetetlen felgyorsult események lesznek. Ott éri a szántó az aratót, még szántanak, de már aratnak. A szőlőtaposó a magvetőt, még vetik a magot, már leszületelik a termést. Lesötétítem a napot fényes nappal, besötétítem a földet fényes nappal, tehát az emberiség talán még úgy gondolja, hogy itt évtizedek, évszázadok vannak, az Isten látja, hogy itt már évek sincsenek, alig vannak kevés év, ami előttünk állhat, mert hihetetlen felgyorsuláson megy át a történelem. Tulajdonképpen ez a 7 csapás, ez egy iszonyatos felgyorsulás. Mert különben nem is lehetne hosszabb, mert ha hosszabb lenne a 7 csapás, itt ember nem maradna meg a földön. Tehát Istennek védelem alá kell helyezni azokat, akik keresik őt, és ugyanakkor viszont a szeleket el kell engedni az Istennek, de az Isten biztosítékot ad itt az Ámos 5. látomásával is arra, hogy az Istennél nincs olyan, hogy az igazak elvesztenek a hamisakkal együtt. Isten külön választ embereket, és a végső hirtelen bekövetkező események előtt ez a különválasztás, az elpecsételés, az igazak védelem alá helyezése, ez be fog következni. Kedves hallgatók, egy zeneszámot illesztettem az előadás végére. Amikor egy próféta szembesül azzal, hogy nem kívánatos ember, menjen a csodába, ne beszéljen. És amikor egy próféta is meggyengül, mert látja azt, hiszen ő is ember, és az emberek, hogy viselkednek, őt is érzékenyen érinti. Segíteni akar az embereken, de hát hogyha az emberek nem engedik, hogy segítsenek rajtuk, mit lehet tenni? Ez a másik próféta nem Ámos, mert Ámosról sajnos nem írtak zeneműveket. De egy Ámoshoz hasonló nagy erejű próféta ekkor elcsüggett, és ez az elcsüggedés a 19. század nagy zeneszerzőjének egyik legnagyobb áriáját kölcsönözte Mendelssohn Éliás oratóriumának 2. részében, mi ezt nem adtuk elő most a nyár végi hangversenyünkön, ez már nem fért bele, Illés elkesergi a panaszát. Uram Isten, miért is élek? Es ist genug. Elég volt, Uram. Nem vagyok én sem jobb az én atyáimnál, mondja Illés. Én is sok vétket követtem el, megijedtem Jézabeltől, a királyné asszonytól. Én is ugyanolyan vagyok, egy hián 20, mint a többi. És ez a mély búsongás és kesergés úgy gondolom Ámost is jellemezte, de Ámos nem tört úgy össze, mint Illés. Ámos talpon maradt. Kiutasították az országból, hát hazament, és megírta ezt a könyvét. Én azt szoktam mondani, hogy azok az írók, meg azok a művészek, akik valami fontos dolgot mondtak ki, és az életükben szinte a kapszarony szintjén kezelték, azt az elégtételt azért megkapták, amiről persze ők már nem tudhattak, hogy szinte az egész történelem aztán belőlük élt. Ámossal is ez a helyzet. Utálták, megvetették, rágalmazták, meghazudtolták és kiutasították, és ez az egyszerű ember, aki azt mondja, nem vagyok próféta, sem prófétának fia, barompásztoló, vadfügéket szurkálok, a maga egyszerű 9 fejezetből álló könyvében valami olyan kincset adott a kezünkbe, ami különösen a mai embereknek nyújthat sokat, mert itt van a végső idők menetrendje Ámos könyvében és az 5 látomásában.
Ezért kell, ezért szükségszerű és ezért életfontosságú Ámos próféta könyvét olvasni. Én legalábbis így érzem, a Biblia 66 könyve közül én a legtöbbször Ámos könyvét olvastam el, és fogom is olvasni. Ez nekem olyan, mint a holnap utáni újságcikk, ha jó lenne. Hallgassák meg Mendelssohn Essayist Genug tételét az Éliás című oratórium második részéből, ahol a próféta kesergését, ugye ez a nagybőgő szólam húzza alá.

Szépen a figyelmet, hogy tenni szoktuk, egy 10 perc szünet után föl lehet tenni kérdéseket az előadás témájával kapcsolatban. 2 hét múlva Ézsaiás látomásáról lesz szó. Viszontlátásra!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, a gyülekezetet. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt a Pál apostolnak a Filippi beriekhez írt leveléből szeretném olvasni az igét. A Pál apostolnak a Filippi beriekhez írt leveléből a negyedik fejezetből olvasnám az igét, a negyedik verstől a nyolcadik versig terjedő szakaszát. Tehát Filippi beriekhez írt levél negyedik fejezet negyedik versétől a nyolcadik versig. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Kedves gyülekezet, a felolvasott igeszakasz így kezdődik, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Talán a mi közösségünkben is egy picit irányt váltottunk, és még régebben egy kicsit talán az volt a tanítás, és ez is volt a gyakorlat, hogy hát az értelmünkben kell hinni az Úrban, értelmileg kell az ő igazságát megérteni, és engedelmeskednünk kell a törvényeknek. És ugye, ahogy Ellen White is feltett ez a kérdés, mi köze van a érzelemnek a hithez, és mintha már magától csengne is a válasz, hogy erre csak egy válasz lehet adni, hogy semmi. Tehát nem kell itt érzelgősködni, szóval mi ez a, nem kell nekünk egy ilyen csepegős, érzelmektől csepegős kereszténység. Na de hát mi emberek nem csak értelmi lények vagyunk, hanem mi érzelmi lények is vagyunk. És elég baj az, ahol érzelmi sivárság található. És a Szentírás nem erről beszél. A felolvasott ige szakasz ugye így kezdődik, hogy örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. A hívő keresztény embernek az életét az öröm jellemzi. Mondhattam volna, hogy az öröm kellene, hogy jellemezze. De testvéreim, legyünk őszinték, hogy mi kereszténynek tarthatjuk magunkat, hívő embernek is tarthatjuk magunkat, szerethetjük a jó Istent, járhatunk közösségbe, és talán a környezetünk is azt mondja, hogy ez egy hívő ember. De testvéreim, ha nincs örömünk, akkor nem vagyunk hívők. És most ezt ne úgy vegye bárki is, hogy valami módon megkritizálom az életét, vagy egy ítéletet mondok felette. Ez nem ítélet. Ez magamra is mutatom, amikor az én életemben nincs öröm, akkor én nem vagyok hívő ember. Felállhatok igét hirdetni, végezhetem a gyülekezeti munkát, mehetek evangelizálni, szolgálhatok, de ha nincs az életemben öröm, akkor én nem vagyok akkor hívő. Olyan értelemben hívő vagyok, hogy szeretem én a jó Istent, meg hiszek a Bibliában, és az életemet erre teszem fel, az életemet adnám érte, de a szónak a biblikus értelmében. Ha nincs örömünk, akkor nem vagyunk hívők. Sőt, Pál apostol azt is mondja, hogy honnan lehet megtudni, hogy valaki tényleg a Jóistennel jár. Hát ugye, aki a Jóistennel jár, annak az életében ott vannak az Isten lelkének a lenyomatai, bizonyságai. És hogy kezdődik ez a bizonyság, ez a lenyomat, amit ő gyümölcsnek fogalmaz? A lélek gyümölcse, micsoda? Szeretet, és a következő öröm. Tehát, ha nincs az életünkben öröm, akkor nem teremjük a lélek gyümölcsét. És legyünk őszintiek, hogy igazából mi hívő embernek tartjuk magunkat. Ez csak a lelki.

életünk tudja eldönteni. És az életünkben mennyi az öröm? Mert nem azok az örömök, amelyeket az élet hoz, tényleg sok örömünk lehet a családunkban, tehát a családunkban sok örömünk lehet itt a gyülekezetbe, járó emberekben lehet nékünk örömünk, barátainkban lehet nékünk örömünk, tehát sok helyen, vagy sok mindenben lehet nékünk örömünk, de egészen más az az öröm, amikor én a családban gyönyörködöm, a feleségemben van örömöm, a gyermekeimben van örömöm, és egészen más az, amikor az Istenben van örömöm. És a Biblia arról beszél, ugye, hogy gyönyörködjetek az Úrban. Örüljetek az Úrban. Az Úrban örüljetek. És testvéreim, ez nem egy felszólítás csak, hogy na hát akkor örülni kell az Úrban. Bocsánat, hogy egy kritikát is elmondok. Én is egyetértek ezzel a kritikával. Már többen jelezték, nem csak itt a helyi gyülekezetünkre vonatkozóak, hogy az énekléseink azok egy picikét olyan örömtelenek. Fogalmazom egy kicsit még erősebben, sok esetben lélektelenek, úgy éneklünk. Ezért nagyobb lelkesedéssel kéne énekelni. Ez így igaz. Én egyetértek vele. Hát ezt külföldön, ahol, vagy bizonyos helyeken, ahol hozzánk hasonló, kevésbé, tehát hozzánk hasonlóan nem nagyon, az Úrban nem nagyon örülő emberek vannak, ott ezt úgy próbálják megoldani, hogy testvére, nagyobb örömmel, lelkesebben. Hát igen, így, tudjátok, lehet lelkesebben énekelni, lehet? De kiállna valaki és vezényelni, hogy ha. Hát akkor megpróbálnánk, ugye senki nem marad le, és megpróbálnánk lelkesebben énekelni. Testvéreim, mi a különbség e között az éneklés között, meg e között az éneklés között? Hát úgy kívülről halva van különbség. De a lényeget tekintve mi különbség van? Igazából a lelkesedésnek honnan kellene fakadni? Innen, hogy vezényelünk, hogy még lelkesebben? Honnan kell fakadni a lelkesedésnek, az örömnek? A szívből. Tehát tudjátok, parancsra örülni nem lehet. Az öröm az vagy fakad valahonnan, vagy nincs. Tehát ezért ez nem lehet egy felszólítás, hogy na testvérek, akkor örüljetek az Úrban. Na, ismét mondom, örüljetek. Vannak, ahol ezt csinálják. Ugye? Ismerünk példákat? Nekem gyomrom tájékán valami kellemetlen érzés van, amikor ilyeneket látok. Szóval ez nem természetes, ez valamilyen felvett öröm. De hogyan is tudnék én örülni? És akkor a következő, ugye, amit még mit mond az apostol, azt mondja, és a ti szerint lelkűségetek? Kettő az együtt jár. Az öröm az Úrban, és a szerítség. Azt mondja, a szerint lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Hát testvéreim, ezek olyan szép felszólítások, vagy olyan szép útmutatások, iránymutatások. Én úgy gondolom, hogy nincs kivétel közöttünk, valamennyien szeretnénk ilyenek lenni. Valamennyien szeretnénk az Úrban örülni, és valamennyien szeretnénk olyan szeridek lenni, hogy azt mondja, hogy apostol, a ti szerid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Testvéreim, szerintem sok ember előtt én bizonyos dolgok felül nagyon jól ismert vagyok, de abban én nem vagyok bizonyos, hogy ez, ami felül engem az emberek ismernek, az a szerint lelkűség. Még őtöket ismerik a ti szerint lelkűségetekről, általában az emberek. Hát ismerhetnek sok mindenről, jó és rossz tulajdonságaink felül, de talán az a szerint lelkűség, ez a legkevésbé jellemző tulajdonságunk. És Pál apostol pedig azt mondja, hogy hát erről kellene, hogy ismertek legyetek. Ezt kellene, hogy az emberek ismerjék rólatok, a ti szerint lelkűségeteket. És testvéreim, igen, itt hát fel van téve magasra a létsz, mondhatnám így is, hogy fel van adva a lecke, és ezt meg is próbáljuk valamiképpen megoldani, csak az életben olyan sokszor kudarcot vallunk.
Tudjátok, az a csodás a Szentírásban, hogy a Szentírásban nem csak a cél van leírva, hanem a Szentírásban megvan az is, hogy ezt a célt hogyan lehet elérni. És jön egy következő felszólítás, amit úgy érzem, hogy ez viszont, tehát az, hogy szelíd lelkűek legyünk, az, hogy örüljünk az Úrban, én úgy érzem, ez nem belőlünk fakad. Ez valahonnan jön. Mert a szelídséget, ugye, minek a gyümölcse a szelídség, és minek a gyümölcse a öröm. Ez a léleknek a gyümölcse. Akkor ilyen sokszor felteszik a kérdést, de mit kell nekem tenni? És testvéreim, itt az igében ez is megvan. És így olvasom az igében. Tovább. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Engedjétek, hogy még egyszer elolvasnám. Tehát semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Testvéreim, én úgy érzem, hogy a mi hívői életünk sikerességének vagy sikertelenségnek a kulcsa többek között ebben az igében rejlik. Én sokszor, tehát régebben is nagyon sokat olvastam az igét, a Szentírást, és amikor ugye ezt az igét olvasom, nem tudom, ilyenkor nektek melyik ige jut még eszetekbe? Hogy semmi felől ne aggódjatok. Mi jut ilyenkor eszetekbe? Melyik ige? Még. Igen, ne aggodalmaskodjatok, ti éltetek felől. Ugye, ki mondja ezt? Jézus a hegyi beszédben. És hát úgy volt, hogy tényleg ez volt nekem mindig ez az alap, ebből az egészből ez az alap gondolat maradt meg, hogy ne aggodalmaskodjatok, ti éltetek felől, tehát ne aggodalmaskodjunk. Bízunk az Úrban, ahogy Jézus mondja, hogy minden napnak elég a maga baja. Tehát körülbelül nekem ezek voltak a fő gondolatok. És aztán történt egy változás, és egyszer csak egy másik gondolat lett abból a vezérgondolat. És azt mondja ott Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti értetek felül, és ne mondjátok ezt, ugye, mint ahogy kik csinálják? Akkor kik aggodalmaskodnak? Azt mondta Jézus, hogy a pogányok. Testvéreim, azt mondta Jézus, ha aggodalmaskodunk, akkor milyenek vagyunk? Mint a pogányok. Tehát kik vagyunk? Pogányok. Nem vagyunk hívők, nem vagyunk keresztények, amikor aggodalmaskodunk. A testvéreim, melyikünk az közülünk, aki nem szokott aggodalmaskodni? Nem akarni senkit bántani, nem emlékszem rá, amikor tehát ugye én katolikus környezetből jöttem, és akkor ott az volt, hogy a gyerekeket mindenképpen meg kell keresztelni, hogy ne legyenek mik. Pogányok, mert különben elkárhoznak, elvesznek. Hát a Biblia testvéreim nem azt mondja, hogy az a pogány, aki nincs megkeresztelve, hanem azt mondja a Biblia, hogy az a pogány, aki aggodalmaskodik. Tehát lehetünk mi megkeresztelve 10-szer, 20-szor, akárhányszor, mi pogányok maradunk, ha aggodalmaskodunk. Testvéreim, ez a különbség a pogány és a hívő ember között, hogy a pogány aggodalmaskodik, a hívő ember pedig nem aggodalmaskodik. És én senki felül nem szeretnék itt ítéletet mondani, hogy ő pogánya vagy sem, ezt mindenki döntse el. Magam felül sem akarok ítéletet mondani. De a Szentírásnak ezek a kijelentése. Jézus azt mondja, hogy mint a pogányok. És miért mondja azt, hogy mint a pogányok? Ugye ez a pogány kifejezés az, ami számunkra egy olyan ellenszenves. Hát ugye ez egy olyan negatív jelző az a pogány. Hát pedig Jézus tényleg feltetné nekünk a kérdést, hogy miért te nem tartod magad pogánynak? Hát Uram, én nem vagyok pogány. Miért nem vagy pogány? Hát mert én nekem van Istenem. Mert azt mondja Jézus erre azt mondaná, na éppen ezért. Ha van Istened, neked milyen Istened van? Olyan Istened van, mint a pogányoknak, vagy olyan Istened van, kérdezné Jézus, mint nekem. Tehát azt mondom, hát Uram, hát nekem ugyanaz az Istenem, aki a tiéd. Azt mondja nekem Jézus, hogy jó, rendben van, hogyha ugyanaz az Istened, de az én Istenem az egy szerető Isten.
Az én Istenem nem hagyja az embert magára. Az én Istenemnek gondja van, nem csak, hogy az emberekre van gondja, hanem ennek az Istennek gondja van a verebecskére, a mezőnek, a lilimóira. Az én Istenemnek mindenkire gondja van, vagy te nem így gondolod? Testvérek, mi nem így gondolkodunk az Isten felül? Az Istennek nincs gondja a vadakra, az őzekre, a madarakra, a halakra. Nincs gondja az Istennek? Maga Jézus mondja, hogy Istennek még a kicsiny verebecskére is gondja van. És azt mondja, hogy ha neki gondja van ezekre, akkor mit gondolsz, hogy te rád nincs gondja? Te rád, aki az ő képére és hasonlatosságára teremtettél. Te rád, aki miatt elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust. Te rád, akit jobban szeret az ő fiánál. Te rád nincs gondja. Isten nem törődik azzal, hogy neked hogyan folyik, meg miként folyik az életed. Testvéreim, tudjátok, az egésznek az alapja az, hogy bízom-e az Istenben, vagy nem bízom az Istenben. És ez az, hiszek-e az Istenben, vagy nem hiszek az Istenben. És ezen múlik. Ha hiszek, akkor nem aggodalmaskodok. És testvéreim, itt nem az a megoldás, hogy ne aggodalmaskodjak, hanem a megoldás az, hogy higgyek az Istenben. Tehát nem mindegy, hogy ezt a kérdést honnan közelítem meg. Mert ha nem tudok hinni az Istenben, akkor annak a szükségszerű következménye az lesz, hogy aggodalmaskodni fogok. Tehát nem az aggodalmaskodástól kell, hogy úgy mondjam, megszűnni vagy. Az aggodalmaskodással szemben kell küzdeni, hogy jaj, nekem nem szabad aggodalmaskodnom, mert akkor nem vagyok hívő. Hanem ha hiszek az Istenben, akkor az én aggodalmaskodásom automatikusan meg fog szűnni. Ugye ez számtalan ilyen példát lehet felhozni, hogy amikor egy kisgyermeket megtámad a kutya, vagy csak nem is megtámad, csak ráugat, akkor a kisgyerek automatikusan mit csinál? Megijed, és ha ott van a szülei, akkor mit csinál? Az ölébe rohan. És amikor az ölébe van, és a szülő felveszi, akkor a gyerek legszívesebben mit csinál a kutyával? Piszkálná. Na, most merjél. Ugye? Mert mibe érzi magát? Mert biztonságban érzi magát. És a gyerek onnantól kezdve már nem fog félni a kutyától, vagy megijedni, hanem mint egy ugye a biztonságban még inkább ő lépne fel a kutya ellen támadólag. Testvéreim, a hívő ember, hogyha az Istennél van, ha az Isten ölében van, akkor a hívő ember ezért nem fél. Tehát az képtelenség, hogy féljünk. Amikor pedig félünk, amikor aggódunk, ugye, akkor ez annak a következménye, hogy nem vagyunk az ő közelébe. És testvéreim, ez megint csak, én nagyon nem szeretném, hogyha ez bárki kritikának venni, vagy itt tudom én valamilyen ilyen, hát ítéletnek, vagy megróvásnak. Mert hát valamilyen ilyenek vagyunk. Én úgy gondolom, amiket most elmondtam, azokat ugyanígy tapasztalja valamennyiünk. Tehát valamennyien így tapasztaljuk ezt az életben, hogy amikor az Istennél nem vagyunk, amikor az Istentől távol vagyunk, akkor ott az életünkben az aggodalmaskodás. Ezért mondja Jézus, hogy bízunk az Istenbe, aki gondunkat viseli. És ez a legfontosabb, hogy bízunk ő benne, és akkor ezek megszűnnek. És ugye, de hát hogyan ne aggodalmaskodjunk? De milyen szép, hogy valahogy Jézus nem ennyit mondta, hogy ne aggodalmaskodjatok. Vagy ne törődjetek, inkább talán mi ezt hajlamosak lennénk így érteni, hogy ne törődjetek az élet gondjaival. Hát mit foglalkoztok vele? Mit törődsz te ilyen kicsinséggel, hogy mit egyél, mit igyál, meg a te gyerekeddel, mi lesz holnap? Mit foglalkozol vele? Ne törődj vele! És talán sokan hajlamosak lennének arra, hogy így nézzék a kereszténységet, hogy a kereszténység az ilyen, nem törődöm. Hát mit érdekli őt? Mert sok ember így próbálja egyébként az aggodalmaskodásokat leküzdeni. És megmondom nektek őszintén, az életemben is voltak nagy-nagy aggodalmaskodások. És emlékszem rá, hogy rajtam mi segített. Különböző ilyen nyugtatószerek. És az fantasztikus volt, hogy nem foglalkoztatott. Tehát
Amin addig gyötörtem magamat és rágódtam rajta, az akkor lepergett. Ilyen flegmává válik az ember, nem törődik vele. Szoktuk is mondani, ugye egymásnak? Mikor valaki valami aggodalmas, hogy mit szoktunk mondani? Á, hát ne vedd a szívedre. Tehát tényleg, mire bíztatjuk egymást? Ne törődj vele. Van is egy ilyen szép mondás, ugye, hogy miért kár aggodalmaskodni. Nagyon felesleges dolog. Azért kár, mert hogyha vannak olyan dolgok az életben, amiket te megoldhatsz, akkor miért aggodalmaskodol rajta, akkor ne aggodalmaskodjál, hanem old meg. A másik dolog, amit viszont nem tudsz megoldani, hát azon meg én mit kell rágódni, hát felesleges, úgyse tudod megoldani. Hallottátok már ezt a bölcs mondást? Milyen szép, hogy a Biblia nem ezt mondja. Mit mond a Biblia? Minden alkalommal mondjátok el az Úrnak. Tehát az a Biblia nem azt mondja, hogy ne törődj vele. Ne vedd a szívedre. Nem kezden ennyit lelkizni. A Biblia nem ezt mondja. Nem a Biblia mit mond? A Biblia azt mondja, hogy mondd el. Tárd fel az Isten előtt, és hogyan? Ezt mondja itt a Szentírás, hogy hálaadással tárjátok fel. Testvéreim, megmondom nektek őszintén, hogy lehet, hogy ebben bennem van a hiba. Tehát én nem állok jól ehhez a kérdéshez. Én már hallottam nagyon sok ige hirdetést arról, hogy hogyan imádkozzunk. Írásokat is, hogy hogyan kell imádkozni. Hát, hogy tudjátok, az imának megvan a formája. Térdelve kell imádkozni, ebben én 100%-osan egyetértek. Nem mindig lehet megoldani. De általában az ilyen ige hirdetéseknek a témája nem is az, hogy milyen testhelyzetben imádkozzunk, hanem az, hogy hogyan. Hallottam már, hogy tisztelettudóan kell imádkozni, nem szabad tiszteletlen szavakat használni, ez így igaz. És mondjuk én is kicsit nehezen tudom tolerálni az ilyen imát. Így nem tudom, láttatok-e már így imádkozni embereket? Veletek beszélek, már ti is rosszul veszitek, hogy most itt táncolok. Hát engem kifejezetten zavar, amikor valaki így imádkozik. Meg néha a stílus is, majdnem ilyen haverkodó stílus. De megmondom nektek őszintén, hogy nem az én posztom eldönteni, hogy most azt az Isten meg fogja hallgatni, vagy nem fogja meghallgatni. Megmondom őszintén, én afelé hajlok, hogy ezt is meghallgatja. Aztán hallottam ilyet, hogy nem olyan helytelen, hogy mi mindig csak kérünk az Istentől. Hogy Uram, add meg ezt, tehát ilyen kívánságlistát felsorolunk. Hát én most előbb én szerintem itt arról büzdít a Szentírás, hogy mondjuk el a kívánságlistát. Tehát mondjuk én ezt így értem. Most ez ilyen nagyon csúnyán van megfogalmazva, de hát itt mégiscsak ez van, hogy tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Ami nekem leginkább, szemet szúrt, vagy szöget ütött a fejembe, az a következő, hogy nem jó, hogy mi mindig csak siránkozunk az Isten előtt. És hogy nincs hála a szívünkben. És megmondom nektek őszintén, hogy ezt én hogy értem. Tehát, hogyha én most hallanék egy ilyen igehirdetést, hogy de hálával kell imádkozni, és mi a hálánkat ki kell fejezni a Jóistennek. Ugye milyen jól esik az nekünk is, amikor emberek kimutatják a hálájukat, és hogy milyen rossz a Jóistennek, hogy mi mindig csak a bajainkkal, a nyavajáinkkal jövünk, de soha nem vagyunk hálásak. Hát akkor most ezután így fogok imádkozni. Hogy én megmondom nektek, hogy én körülbelül ezt hogy veszem. És nekem megint csak problémák vannak itt a gyomrom táján, amikor valaki így szól hozzám, hogy te tudod, te olyan rendes vagy. Én olyan jó kereszténynek ismertelek meg téged. Olyan nagyszerű dolog, hogy a múltkor ennek is és annak is segítettél, hogy te akkor is így és így viselkedtél. Ti mit éreztek, amikor valaki így kezdi a mondani valóját? Tessék? Mint hogyha a Jóisten is arra várna, hogy mi hízelegjünk, hogy égi mennyei atyánk, ki a hozzáférhetetlen világosságban lakozol, ott a magasságos kegyelem trónja el. Hú. Jézus mondott ilyet? Jézus beszélt így? Meg hát nekem is, amikor a gyerekeim ezt mondanák, hogy apa, te, aki... Nekem így szólítson meg, hogy apa. Apukám. Nem?
Megszólítom, és utána elmondom, hogy mit akarok. Akkor mit jelent az, hogy hálaadással tárjuk fel a kívánságainkat? Hát én meggyőződésem szerint nem azt, hogy kezdjük ilyen úgymond hálás szöveggel. Egyébként Jézus mutatott erre példát. Szóval emlékeztek, hogy Lázár sírjánál hogy imádkozik? Lázár még ott van bent a sírban, be van kötve a lepedőkbe, azt lehet, hogy ott az ottani illat is megcsapja az emberek orrát, és mit mond ekkor Jézus? Hálát adok néked, Uram, hogy meghallgattál. Egyébként én azt is tudtam, hogy te mindig meghallgatsz, és nem ezért mondom, hanem hát itt vannak emberek, és ők is hallják. Tehát, hogy Jézus, amikor kért valamit, és nem tudom, hogy volt-e már, hogy szükségünk volt valamire, vagy és vannak-e nekünk ilyen ismerőseink, vagy barátaink? Nekem vannak. És az olyan jó dolog, hogy amikor valami szükségben vagyok, akkor olyan jó, hogyha van olyan barátom, ismerősöm, szomszédom, mindegy, hogy ki, családban, rokonságban valaki, akihez oda mehetek, és elmondhatom neki, hogy figyelj, nem tudnál ebben segíteni. De ez nem is úgy van, hogy nem tudnál segíteni, hanem az emberben az van, hogy egy biztos, hogy úgy megyek oda, hogy amit most kérek, azt 1000%, hogy meg fogja adni. Ha nem fogom megkapni, azt csak azért nem fogom megkapni, mert tényleg nem áll lehetőségében és módjával. De amennyiben módjával áll, az 1000%, hogy meg fogom kapni. Volt már így, hogy mentetek így emberekhez? Ilyen bizalommal? Mit tudom én, ha pénzre volt szükségem, tudom, hogy kérek, adja. Hálás vagyok a Istennek, hogy nekem van. Voltak ilyen barátaim. Nem nagyon szoktam pénzt kéregetni, nem tudom, eddig tapasztaltátok-e már, hogy kértem pénzt bárkitől is. Nem sokat kértem még az életben pénzt, de nagyon jó volt, amikor kértem, és persze, hát az nem általában nem ilyen 100 forintokról van szó, hanem kicsit ezres nagyságrenddel többen. És tudom, hogy oda mehetek. Vagy emlékszem rá, hogy nekem nem volt gépkocsim. És az életben egyszer valamit nagyon fontos kellett volna, és én nem volt gépkocsim. És alkalmatlan idő volt meg, nem is volt az jó. De mégis tudtam, hogy oda megyek valakihez, és azt mondom, hogy figyelj, sürgősen el kéne, hogy vigyél, elviszel. Ez nem volt kérdés. Nem is volt jó a kocsija. Három hengerrel ment. Három hengerrel elvitt. Aki ezt ért hozzá, azt tudja, mit jelent ez. Fogyasztásban, meg egyebekben. Tehát amikor tudom, hogy a másik nem úgy bánik velem, vagy nem azt adja meg nekem, mint amit magának, hanem még azt is megteszi nekem, amit nem tenne meg magáért sem. Milyen, tényleg nem egy ilyen hálás szívvel menjünk oda, ugye biztos tudatában annak, hogy amit kérünk, azt megkapjuk. És testvérem, én meggyőződésem az, hogy ezt jelenti a hálaadással való kérés. Hogy miközben kérem, már egyben hálás is lehetek, már meg is köszönhetem. És most ez nem egy ilyen formula. Testvérek, én mindig ezektől a formuláktól kicsit óckodom, hogy de köszönöm, Uram, hogy te meg is hallgattál, de hát igazából azért nem érzem én ezt a szívemben. És most nem az a lényeg, hogy mit mondunk ki, hogy milyen szavak hagyják el az ajkunkat. Itt az a kérdés, testvéreim, hogy mit érzünk belül a mi szívünkben. És ezt jelenti, és igazából ez a mi egész hitünknek a gyökere, ez a fajta Istenben vetett bizalom. És ha ez a fajta bizalom megvan bennünk, mondjátok ezek után már felszólítás az, hogy örüljetek az Úrban. Felszólítás ez már? Hát ez nem magától értetődő, tehát hogy az öröm az jön, aki így bízik az Istenben, aki így éli meg az Istennel a naponkénti kapcsolatát, annak igenis az életében öröm van. És így is folytatja tovább, és ezután van az, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a te szíveiteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. De testvéreim, itt az van, hogy ugye tehát az Istennek békessége,
mely minden értelmet felülhalad, ő megőrzi a ti szíveiteket. És figyeljetek, mintha ennek ellent mondana a következő vers. Mert ugye megint ott már, de mit csináljak én? Aztán így folytatja tovább. Továbbá, atyám féljei, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóírűek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Nem figyelitek a két dolgot? Mit van? Az első, tehát az előző vers. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi a ti gondolataitokat, és utána mit mond? Hogy amik csak jó dolgok, ti pedig azokról gondolkodjatok. Nem tudom, látjuk itt ezt a két dolgot? Hogy az Isten mit csinál? Az Isten őrzi a mi gondolatainkat. És nekünk mit kell tennünk? Nekünk pedig jó lenne nem másról gondolkodni. Testvéreim, én tapasztaltam az életben, itt már többeteknek elmondtam, hogy a Jóisten csodát tett velem, tényleg betöltött a szívemet, volt örömöm az Úrban, nagy örömöm az Úrban. Nem egy óráig, nem egy napig, napokig, hetekig, hónapokig. És tudjátok, hogy hogy vesztettem el az örömömet az Úrban? Nem kezdtem én rossz dolgokról gondolkodni. Az is volt, hogy aggodalmaskodás is volt bennem, és hát sok olyan dologról kezdtem gondolkodni, ami nem jó hírű volt. Igazság volt. Az élethez tartozó dolgok voltak. És testvérem, mennyire hajlamosak vagyunk erre, és én úgy látom, hogy az ördögnek ez egy mesteri fogása. Tehát az ördögnek nem az a elsődleges célja, hogy a hívő embert valamilyen látványos bűnbe sodorja bele. Hanem az ördögnek elsődlegesen az a célja, hogy a mi gondolatainkat lefogja. Hogy ne olyan dolgokról gondolkodjunk, testvéreim, amik igazak, amik tiszták, amik tisztességesek, amik csak jó hírűek. Mikről? Csak példát mondok, senki ne vegyen magára. Tudom, észrevettétek, hogy amikor jöttünk befele itt az egyik testvérünk, hogy viselkedett? Milyen felháborító módon? Megbotránkoztatóan? Tudunk erről jól beszélni? Hát pedig én a múltkor is szóltam neki, hogy ilyet ne csináljon. Szörnyű, hogy gyülekezeti helyen hogy lehet így viselkedni? Nem? Áj, hallottad egyébként, hogy most reggel is az egyik bankba betörtek, és két embert lelőttek, képzeljétek el. Szörnye. Tehát ebben a világban ennyi igazságtalanságot, és sorolhatnám még. Igazak ezek önmagukban? Hogy mondjam, jogos a felháborodás? De ez tisztességes és jó hírű dolog-e? Testvéreim, a Szentírás arról beszél, hogy amikor ilyenekről gondolkodunk, vagy a minket ért sérelmekről, emlékszem rá, hogy egyszer, most nem is olyan régen, most kellett mennem egy hivatalba, és valamit kellett volna nekem. És hát jó indulatokon múlott, és nem volt egy olyan papírom, ami adott esetben nem is lett volna fontos. Ahogy ott kivágtak engem, tehát tényleg szószoros értelemben szinte kivágtak. Nem tudom miért, hát nem volt felhúzva a cipzára kabátomon, vagy fogalmam nincs, vagy borzos volt a hajam. Hát én normális ember módjára beszéltem az ügyfél szolgálatossal. És igazából a tanítás akkor esett le, de igazából akkor nagyon, amikor kijöttem. Komolyan, az volt bennem, visszamegyek. Visszamegyek, és megmondom, hogy most miért viselkedett így velem? Miért beszélt így velem? Nem lehetett volna ezt másképpen jó indulattal is elmondani? Nem mondott ő semmi olyat, csak egyszerűen az a stílus felháborító volt. Mégünk nem háborodik fel az ilyesmin. És ugye olyan, nem tudom, hogy érzitek, hogy akkora békesség volt bennem, és öröm a jó Istennel szemben. És akkora szerint lelkűség vett hatalmába. Tehát mennyi ilyen dolog jön, és akkor az ember ennek átadja magát, átengedi magát, és ugye ezek befészkelik magukat. És mit veszítünk el, testvéreim? És az Úr nem azt mondja, hogy az olyan, hát olyan szomorú, hogy te
ezen megsértődtél, vagy ez belevágott az önérzetedbe. Na de hát ilyenkor mit csinálok én? Hát rágódok rajta, hogy hogy lehetett így viselkedni velem szembe, és ez a rendszer meg. Mit gondolok, nem jobb lett volna, amikor ez úgy belül fáj? Ilyenkor az ember letérdel, és elmondja, hogy Uram, olyan csúnyán viselkedtek velem. Uram, segíts, hogy felülemelkedjem ezen. Segíts, Uram, hogy ne rágódjak ezen. Uram, add vissza te örömödet, hisz minden olyan hiába van ezen a földön. Uram, ha mindenemet el is eveszik, csak te megmaradsz. Ez nekem a legtöbb, és ahogy így imádkozunk, testvéreim, kezd a gondolkodásunk átalakulni, és ezek a dolgok pedig kezdenek olyan eltörpülni, semmivé válni, ahogy már eltörpült. Ugye 2-3 nap múlva már eltörpülnek általában ezek a dolgok. De akkor kezdenek eltörpülni, amikor az Úr elé visszük. Tehát ezért mondja az Úr, minden kívánságunkat, minden gondunkat, minden problémánkat tárjuk fel ő előtte. És nagyon vigyázzunk azon, hogy mind gondolkodunk. És testvéreim, engedjétek meg, nem szeretnék itt bántani senkit vele, megint csak, de mégis én ilyenkor mindig hát kényszerítve érzem magam arra, hogy elmondjam, nem mintha én ezt betartanám, vagy így tennék mindig, és nem szeretnék senkit sem kioktatni, de ez valamiünknek intelem, testvéreim. Ugye, hogy még ilyen dolgokon sem szabad fennakadnunk, ami tényleg jogszerű, hogy hát ilyen a világ. Amikor elmész valahova, és vársz valamit, hogy megadják, mert az lenne a kötelességük, és nem teszik azt. A szolgáltatók, az orvos, a nem tudom én mi. Tehát mi most éppen ebben járunk, hogy azt látja az ember, hogy tényleg, ahogy az ige is mondja, hogy meghalt a jogosság, nincs jogosság. És packáznak az emberrel, jogtalanul, tényleg szegényeket kihasználnak. Tehát annyi igazságtalanság van ezen a világon. És azt tényleg mondhatja az ember, hogy ezek jogosan felháborítanak engemet. De mennyi olyan terület van még, és az életek mennyi olyan felülete, amin mi szándékosan, mint egy ezeket a gonoszságokat nézzük, vagy gyönyörködünk bennük. És tudjátok, hogy ugye nekünk is van otthon internetünk, nincs televíziónk. Egyébként mi, amikor összeházasodtunk, akkor megfogadtuk, hogy nem lesz televíziónk. És most van internetünk, és a interneten is, például a magyar televíziónak az oldalán vannak ilyen régi filmek. Mondanom sem kell, hogy a gyerekeink ezeket, vagy hát főleg a fiam ezeket végignézte. Nem is azt akarom nektek mondani, hogy nem vagyok megbotránkozva, hogy miért nézte végig. Lehet, hogy jobb lett volna, nem nézi ezeket a filmeket, mert nem tudom, emlékszeztek-e még Őrjárat az égen, akkor Rózsa Sándor, meg voltak ezek a filmek, tudom, amikor az ország utcák elnéptelenedtek, kihalt minden is, mindenki a tévéhez volt szegezve. És most újra megnéztem például Rózsa Sándort. Hát valami borzasztó unalmas film. Hogy akkor mi tudott ennyire lekötni rajta? Nem tudom. De miért mondom ezt? De egyébként, hogyha végignézem ezeket a filmeket, ezeknek a filmeknek, még egyszer senkit nem akarok rá bátorítani, hogy megnézze. De ezeknek a filmeknek volt erkölcsi üzenetük. Erkölcsi mondani valójuk. És tudjátok, Ellen White mit ír ezekről a filmekről? Vagy mit ír Ellen White azokról a színházi előadásokról, ami ma már kötelező olvasmányok, hozzátartozik az általános műveltséghez, hogy az ember elolvasson egy Rómeó és Júliát, mit tudom én meg, milyen színházi előadást megnézzenek, ettől lesz művelt. Ellen White mit ír ezekről? És pedig Ellen White nem a trélerekről, a amerikai akciófilmekről, meg a nem tudom milyen horrorisztikus dolgokról, amiből most is láttuk még keveset, mert éppen a évvégét azt Anyós Amiknál töltöttünk. Hát szóval mondjuk erkölcsi üzenetek tekintve egy Rózsa Sándor, meg egy ilyen római, meg egy ilyen amerikai akciófilm, szóval lapon sem említhető. És testvérem, még ezek a regények, ezek az írások, ezek a filmek, ezek sem alkalmasak arra, hogy igazából a keresztény ember gondolkodását lekössék. Most én ebben ezt szerettem volna elmondani a végén. Hát nem, hogy azok a filmek, amiket ma adnak a televízióban, amiket ma játszanak. És ugye mit ír Ellen White például a
a hírekről. Ugye, hogy általában a legtöbb keresztény ember mit olvas el leghamarabb? Újságot. Ugye? Tűzoltó, rendőrség, sport. Ugye ezek a legérdekesebbek, aztán jöhet a többi. Adott esetben a politikát is miért olvassa az ember, mikor érdekes? Hát amikor rosszul mennek a dolgok, és lehet rajta dühöngeni. Testvéreim, és azt írja ellen vált, hogy annyira immunissá válunk ezekre a dolgokra, hogy ugye Isten, és Isten nem tud megszólítani minket, Isten lelke nem tud megszólítani, és teljesen természetessé válik ez a sok gonoszság, ami körülvesz minket. Szóval én úgy gondolom, hogy erre is vonatkozik az, amit Pál apostol ír, hogy csak amik igazak, amik igazságosak, amik tisztességesek, amik csak jó hírűek. Ha van valami erény, és ha van valami dicséret, akkor ezek kössék le a mi gondolatainkat. És testvéreim, ez rajtunk áll. Tehát ez nem az Isten lelkén áll, hogy most az Isten lelkén mi áll? Az Isten lelkén az áll, hogy ő meg tudja őrizni a mi gondolatainkat. De hogy mi pedig mit választunk, hogy min akarunk gondolkodni, ez a mi választásunk. Egyébként, hogyha nincs az Isten lelke, akkor nem a mi választásunk. Nézzétek meg. Meg tudja bármelyikőtök határozni, hogy mind gondolkodjon. Sokszor olyanok ezek a gondolatok, ezek, amivel foglalkozunk, hogy nem tudunk tőlük szabadulni. Ez olyan, mint amikor az ember éjszaka álmából perjad, és rosszat álmodik, és hogyha visszafekszik, akkor mindig az jár az eszébe. Én ilyenkor felülök, felkelek, és csinálok valamit. Ha 2 óra van, akkor 2 órakor. És az ember fent van, vagy egy fél óráig, egy óráig, akkor megenerálmosodik, visszafekszik, és már ez a butaság kikerül az ember agyából. Na most sajnos, ugye, amikor mi úgymond ébren álmodunk, amikor befészkelik magukat ezek a gondolatok, meg tudunk ezektől szabadulni? Tudjuk-e mondani, hogy nem gondolok rá? Ehhez az Isten szent lelke kell. És az Isten szent lelke adja az erőt, és adja a lehetőséget, hogy megőrzi a mi lényünket, ami egész szívünket, gondolatunkat az Úr Jézus Krisztusban. Hogy a miénk a döntés, a választás, hogy mi mihez fordulunk. És testvérek, vigyázzunk, mert az ördög számtalan esetben felkínálja ezeket a jónak hit gondolatokat. Tehát ő, mit mond a Szentírás, hogy az ördög mivé tudja magát változtatni? Emlékeztek még rá? Világosság angyalává. És mit gondoltok ezeket a sötét gondolatokat, ezeket a helytelen dolgokat mivé tudja varázsolni az ember szemébe? Ugyanilyen Istentől jövő dolgoknak. Honnan lehet akkor megállapítani? Testvérem, onnan, hogy megmarad a békéd, vagy elveszted a békédet innen. Ha elvesztetted a békédet, tudjátok, lehet itt a gyülekezetért aggódni, hogy testvéreim, szörnyű, hogy itt mi van, itt rendet kell teremteni, és ezen rágódik az ember körülbelül ilyen lelkülettel. Kitől van ez a gondolat? Egyértelmű. Amiben nincs békesség, nincs nyugalom, nincs öröm, az nem az Istentől jön. Azt mondja az apostol, az Úrban való öröm, hogy ilyen legyen a mi életünk. Testvérek, hagyja meg ezt a Jóisten, hogy örüljünk benne, hogy hálaadással tárjuk fel, mondjuk el a Jóistennek, mik a mi gondjaink, mik a mi problémáink. És bízunk abban, hogy ő ezeket biztos, hogy meg tudja oldani, mert ő egy szerető Isten. És ha hálaadással feltártuk a mi kívánságainkat az Isten előtt, akkor ő meg is őrzi a mi gondolatainkat ő benne. Megőrzi az egész lényünket ő benne. Igen, így ismertek leszünk minden ember előtt, ami szelíd lelkűségünkkel kapcsolatban. De ez, a szelíd lelkűség nem a miénk lesz, hanem ezt kapjuk ajándékba. És ez is egy nagyon fontos, hogy utána pedig őrködjünk. Naponta őrködjünk, hogy mi minek adjuk át a mi gondolkodásunkat, a mi gondolatainkat. És hogy adja meg a Jóisten, hogy tényleg csak azokkal foglalkozzunk. És vegyük fel a küzdelmet naponta. Így ezekkel a sötét gondolatokkal szembe is, amelyek igyekszenek minket megkísérteni. Azokkal a gondolatokkal szemben, amiket mi sokszor annyira igazságosnak, meg jogosnak tartunk. Tehát itt én nem a szemétre gondoltam. Így az magától értetődő, hogy szeméttel ne foglalkozzunk. Hát amit egyébként maga a világi szemétnek tart. De olyan dolgokkal se foglalkozunk, amit úgymond a világ értéknek tart. De érezzük az Isten lelke
hatása alatt, hogy ez nem érték. Adja meg a Jóisten, hogy így maradjunk meg az ő örömében, az ő szeretetében, az ő kegyelméből. Amen. Drága jó atyánk, köszönjük néked, hogy te akarod adni a te szent lelkedet minékünk, és köszönjük neked, hogy te odafigyelsz minden kis és nagy bajunkra. Úrunk, te látod mindazokat, amelyek velünk történnek, azokat az igazságtalanságokat, vagy talán vértigazságtalanságokat. Látod a mi nyomorúságunkat, látod a megkísértésünket, és látod azokat a veszélyeket, amelyek az életben nagyon sokszor veselkednek bánunk. És köszönjük, Úrunk, hogy te csak egyet akarsz, hogy bízunk benned, hogy fogjuk meg bizalommal a te kezedet, és ne aggodalmaskodjunk semmi felül. Ó, drága Istenünk, segíts, hogy átadjuk néked a mi életünket teljesen. Segíts, hogy a te jó lelked késztetésének engedjünk, hogy a te szent lelked töltse be a mi egész lényünket, a mi egész valunkat. Hogy tényleg minden gondunk megszűnjön, és bár csak ugyanaz a békesség uralná a mi életünket is, ami uralta te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. És köszönjük, Urunk, hogy te sokszor nem azt hallod meg, amit mi az ajkainkkal kimondunk. És Urunk, hogyha mi nem is jól fogalmazunk meg a dolgokat, olyan jó Istenünk, hogy te a szíveknek és a beszélőknek a vizsgálója vagy. És hogy te igazából látod a mi belső fájdalmainkat, minden belső titkos rejtett gondolatunkat. Olyan jó, Urunk, hogy mi előtte sokszor nyitott könyvek lehetünk. Istenünk, segíts, hogy a mi szívünkben, amikor elmondjuk néked a mi gondjainkat, problémáinkat, akkor olyan jó lenne, hogyha tényleg hálásak lehetnénk, és ott lenne az a hihetetlen bizalom, hogy tudjuk, hogy te mindezeket meghallgatod, és mindezekben segítesz nékünk. Ó Istenünk, segíts, hogy bárcsak az emberek erről ismerjenek meg minket, hogy örömünk van te benned, és szelidek tudunk lenni te benned. Istenünk, segíts, hogy mi hívők legyünk, és ne pogányok. Hogy tényleg keresztények legyünk a szónak az igazi, a te igéd által vett értelmébe, és ne világ gondolatai szerint. Istenünk, segíts, hogy gyermekén lehessünk mindenkor, és így mutassunk be téged. A te Szent Fiad nevében kértünk, hallgassál meg. Amen.

0: Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Csókási Pál vagyok, az egyik. A sok közül édesapámat nyilván ismeritek talán jobban, mint engem. Szeretettel köszöntelek benneteket. Mi Győrúj baráton lakunk, és a családomnak az egyik részével érkeztünk hozzátok. A mai alkalommal először a gyermekekhez szeretnék szólni. Nem sokat látok belőletek, itt látok két kisleányt, ott a leányomat látok. Itt fiatal embereket, hadd kérjem a kezeteket, hogy hadd lássalak benneteket, köszönöm. Meg tudjátok-e mondani nekem azt, hogy vajon egyetlen mondattal meg lehet-e változtatni egy embernek az életét? Meg lehet-e változtatni egyetlen mondattal egy embernek az életét? Szeretnék feleleveníteni veletek, gyerekek, és hogyha így nem megy nekünk gyerekeknek, akkor megkérjük majd a felnőtteket, hogy segítsenek. Van egy történet a Bibliában, ahol egy egészen kicsi gyermek változtatta meg egy nagyhatalmú felnőttnek az életét. Emlékeztek-e erre a történetre? Ki volt ez az ember, akinek az életét megváltoztatták? Mondhatja hangosan, gyerekek, a kezeteket kérem, aki tudja. Tessék, Námánnak hívták ezt az embert. És akkor most jön egy nagyon érdekes kérdés, amit szeretnék nektek feltenni, hogy meg tudjátok-e mondani azt, hogy hogy hívták azt a gyermeket, aki megváltoztatta az életét? Tudjátok a nevét? Felnőttek? Nem tudjátok? Hát tényleg nem tudjátok. Mert hogy a Bibliában nincsen benne. Igaz? Többenetes, hogy egy gyermeknek, aki egy ember életet megváltoztatott, nincs benne a neve. Nagyon sokat gondolkodtam ezen a történeten, hogyha tudnátok mondjuk, hogy a szomszéd néni beteg, és ti javasolnátok gyerekek neki, hogy hova menjen orvoshoz, mit szólna a szomszéd néni szerintetek? Lakik valaki szomszédnéni a szomszédságotokban? Lakik. Egészséges vagy beteg? Egészségesnek látszik, ugye? De ott a házban, ahol ez a gyermek lakott, az a férfi, ki is volt ez a férfi? Mondtuk már a nevét, de milyen beosztása, milyen feladata volt ennek az embernek, tessék? Hadvezér volt. Akkor tegyünk fel még egy kérdést, melyik országnak a hadvezére volt? Jó, jó az, amit mondasz. A szír hadvezér volt, és akkor feltesszük még a következő kérdést, hogy ez a hadvezér egy baráti országnak volt a hadvezére, vagy egy ellenséges országnak volt a hadvezére? No, tessék. Honnan tudjuk a tör... Igen, látok, hogy csak nagyon-nagyon hátul vagy, mondd kérlek.
1: Ellenséges.
0: Honnan derül ki a történetből, hogy ellenséges ország hadvezére volt? Tessék. Így van, tehát elrabolták a kislányt otthonról. Még egy kérdés, gyerekek. Szüleitekkel éltek ugye a legtöbben. Hát bízom benne, hogy szinte mindenki így van. Szerettek otthon lenni anyuval meg apuval? Mi történt ezzel a kislánnyal? Otthon volt ez a kislány anyuval és apuval? Na? Nem volt otthon. Mit gondoltok, amikor a kislányt elvitték, boldog volt-e, vagy szomorú? És hogyha arra gondolt, hogy ezek az emberek elszakították anyutól és aputól, valószínűleg a testvéreitől is, akkor ennek a kislánynak a szívében mit gondoltok, milyen érzések kerekedhettek legelőször fölül? Öröm, boldogság, vagy netán méreg, harag? Tessék? Harag. Megmaradt-e a kislánynak a szívében, hogyha egyáltalán volt? Nem tudunk erről részleteket, de egy nagyon fontos dolgot tudunk, hogy amikor látta, hogy a gazdája, aki az ellenséges ország hadvezére volt, nyilván ő is közrejátszott abban, hogy Izrael népéhez elmentek portyázni a szíriai csapatok, akkor könyörületességre indult a házának a főnöke a feje iránt, és mit mondott ez a kicsi leány? Tessék?
1: Azt, hogy tud neki egy gyógyító módot.
0: Gyógyító módot, és mi volt pontosan ez a gyógyító mód?

hogy meggyógyult, hanem még valami hatalmasabb dolog történt ezzel a Naamánnal. Mi volt ez a hatalmas dolog? Mit vitt haza magával Izraelből? Emlékeztek-e rá? No, gyerekek, emlékeztek-e, milyen ajándékot vitt haza? Aranyat, ékszert, bement bevásárolni, hanem? Tessék? Földet vitt. Miért vitt földet Izraelből? Ez nagyon fontos. Na, miért vitt földet Izraelből? Felnőttek, ha gyerekek nem tudják? Fogadást tett Naamán, hogy innentől kezdve nem áldozik másnak az élő Isten, Izrael Istenén kívül, tessék. Oltárt akart építeni, köszönöm szépen, mert nem áldozik másnak, csak a menny Istenének. És emlékezzetek rá, hogy amikor a próféta előtt állt, akkor azt mondta, hogy most pedig előre bocsánatot kérek az én Uramtól, a mindenható Istentől, hogy amikor az én királyommal bemegyek majd az ő Istenének templomába, és mint hadvezérének meg kell hajolnom a bálványoltár előtt, akkor ezt bocsássa meg nékem. De onnantól kezdve ez az ember, hívő ember lett az Isten követője, és így a kislány nem csak az egészségét adta vissza, hanem milyen hatalmas kincshez, milyen nagy dologhoz juttatta hozzá? A hithez, és ezen keresztül az üdvösséghez, az örök élethez. Egy pici gyerekek, mekkora hatalmas dolog, egyetlen mondat. Vannak nektek az iskolában haragosaitok, akikkel nem vagytok jóban? Vannak olyanok? Haragszatok rájuk? Ők haragszanak rátok. Ugye? Csak ők haragszanak. Ez nagyon jó állapot egyébként, hogyha csak ők haragszanak ránk. Ugye felnőttek? Mi nem szoktunk haragudni az ellenünk vétkezőkre. Na lényeg az, hogy ez a kislány az ellenséggel gyakorolta a szeretetet, és egyetlen mondat megváltoztatta az életét. Ha van nálatok Biblia, nyissátok meg velem, és olvassuk el tanulságképpen ezt a gyönyörű szép Biblia szöveget, ami ebben ad nekünk tanácsot, hogy mit cselekedjünk, és én azt szeretném, hogyha ez az öt szavas mondat, amit most felolvasunk, a ti életeteket is megváltoztatná, ugyanúgy, mint ahogy ennek a kislánynak az életét, illetve ennek az embernek az életét is megváltoztatták ennek a kislány szavai. Nézzétek meg, Rómabeliekhez írott levél 12. fejezetét keressétek meg. Gyerekek, van Bibliátok? Otthon van Bibliátok mindenkinek? Van Bibliátok. Most látom, nincsen sokaknál itt. Rómabeliekhez írott levél 12. fejezet, 21. verse, és annak csak a második részéből, onnantól kezdve, ahonnan egy A betű hangzik. Megkérek egy 12 évnél ifjabb embert, hogy szíveskedjen felolvasni ezt a második részt. Ki a 12 évnél fiatalabb? Van olyan, nincs is 12-nél fiatalabb közöttünk? Te az vagy? Te is az vagy? Melyik ötök már levél felolvassa ezt a rövid öt mondat, öt szót? Akkor olvasom én, jó? Ha nem meritek. 21. vers második része így szól, a gonoszt jóval győzd meg. Nagyon egyszerű mondat? Öt szóból áll. Próbáljuk meg együtt megtanulni, gyerekek. Figyeljetek rám, kérlek, az tekinteteteket kérem. Tehát úgy hangzik a mondatunk, hogy a gonoszt jóval győzd meg. Most együtt mondjuk, hadd halljam a hangotokat, tessék. A gonoszt jóval győzd meg. Most csak titeket akarlak hallani. Kedves gyülekezet, a gonoszt jóval győzd meg. Gyerekek, hatalmas dolog ez. Ezt én tapasztaltam az életben. Szerintem, ha megkérdezitek aput, anyut, nagymamát, nagypapát, hogy tapasztalták-e ennek a mondatnak a hatalmas erejét, akkor mindnyájan azt kellene mondják, hogy tapasztaltuk. Majd ha a déli szünetben mód nyílik rá, hogy beszélgessünk, én is örömmel elmondok néhány ilyen csodálatos történetet. Édesapám is adott nekem tanácsot ebben, mikor ilyen fiatal voltam, 17-18 éves, nagyon sok nehézségért, és a Jóisten tényleg ezzel a mondattal nagyon sok erőt adott. Tehát még egyszer így hangzik a mondat, a gonoszt jóval győzd meg, és ne felejtsétek el, hogy egy ember életét egyetlen rövid mondattal is meg lehet változtatni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Kedves gyülekezet, mi pedig maradjunk Pál apostol Rómabeliekhez írott levelénél, és Pál Rómabeliekhez írt leveléből keressétek meg velem az első fejezetet, és egy igen szokatlan alapigét választottam, mert Pál apostol leveleinek a kezdete mindig nagyon hasonló.
És itt most Pál római levél első fejezetéből

0: az első verset szeretném felolvasni alapigeként. Tehát Pál apostol római beliekhez írott leveléből az első fejezet első versét így olvasom. Pál Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Még egyszer olvasom. Pál Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Nézzétek meg a szövegben, hogyha figyelmesek vagytok, akkor látjátok, hogy a nyomtatásban a vers utolsó néhány betűje dőlt. Dőlt betű. Úgy fordítja például az angol fordítás, hogy elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumára, evangéliumának. Így is fordíthatnánk, így is olvashatnánk itt a Károlyi fordítású Bibliában. Ez csak a fordítók, illetve a Biblia kiadók tették hozzá, hogy az evangélium hirdetésére. Kedves gyülekezet, ezt a gondolatot szeretném megragadni, és először is bevezetőként szeretném elmondani nektek, hogy Pápára járunk néhány szolgatársammal, Sós Attilával, Szabó Attilával, ahol egy kis bibliakört tartunk hétről hétre. És valahogy a bibliai könyvek sorában a római levélhez érkeztünk, és megdöbbentem rajta, amikor elkezdtem tanulmányozni a könyvet, hogy mennyire időszerű, mennyire a mi napjainknak szól ez a könyv. Legelőször is szeretném emlékeztetni minnyájatokat arra, hogy mennyire nagy a hasonlóság a római kor, egész pontosan Róma városa és a mi korunk között. Emlékezzetek vissza arra, hogy milyen körülmények uralkodtak ebben az időben Rómában. Megkérlek benneteket, hogy ha majd hazamentek és otthon a Bibliátokat előveszitek, olvassátok el gondosan a római levélnek ezt az első fejezetét, és meghökkentően látszik az, hogy a két kor között mekkora a hasonlóság. Ha megfigyelitek például, hogy amikor az emberek hátat fordítanak az Istennek, hátat fordítanak az ő teremtő mi voltának, amelyről meggyőződhetnek a teremtés műveiben, akkor azt mondja az ige, hogy az Úr visszavonul, és átengedi őket balgatag cselekedetek cselekvésére, és onnantól kezdve egy rettenetes, erkölcseiben mélységesen megromlott társadalomról olvashatunk. Ha körülnéztek, milyen a mi társadalmunk is. Korábban az egymás neműek házassága egy elfogadhatatlan dolognak látszott, és hogyha megfigyelitek a körülöttünk lévő világot, akkor ez egy korábban elutasított, aztán megtűrt, aztán elfogadott, most pedig már egy megbecsült és hamarosan talán erőszakos módja lesz majd az emberek egymás mellett élésének. Maga ez a borzasztó helyzet is rettenetes. De emlékezzetek vissza például, hogy milyen dolgokban lelték a rómaiak a szórakozásukat. Mi volt a legfőbb mutatvány? Emlékeztek-e? Mikor a császárról így olvasunk, akkor így rendelkezett, hogy kenyeret és cirkuszt a népnek, emlékeztek erre a mondatra? Pálemet cirkenzész. És mit szól a történetírás ezekről a körülményekről? Mi folyt a cirkuszokban? Nem artisták ugráltak a kötélen, ugye? Meg kötéltáncosok szórakoztatták a nagy érdeműt, hanem mi volt a szórakozás az embereknek? A tényleges halál élvezetében lelték ki minden örömüket. Megdöbbentő, nem? Rabszolgákat üldöztek ki a porondra, hogy ott különböző fegyvernemekkel kivégezzék egymást, sokszor barát a barátot. Aztán, mikor találtak egy másik koloncot a keresztény emberek a Krisztus követői személyében, akkor az amfiteátrumokban keresztényeknek a haláltusájában gyönyörködtek, akiket állatok elé dobáltak. Néró kertjében, mint élő fáklyák világítottak az Isten követői. És ebben a római polgárok örömüket lelték. És nehogy azt gondoljuk, hogy ez olyan távol áll tőlünk, nézzetek körül, hogy az emberek mit néznek örömmel és szívesen. A békességes, a szép, a tiszta, a nemes érdekli ma még az embereket. Természetesen vannak azért jól a való emberek. De nagy tömegekben az akciófilm, a háború, a gyilkolás, az, amit élvezettel néznek, egészen megdöbbenek rajta, amikor sport műsorokat látok, és ketrecharcot meg, nem tudom miket néznek az emberek, akkor, ahol agyba főbe velik egymást az emberek, megdöbbentően közeledünk azokhoz az állapotokhoz, amelyek Rómában voltak. És ezeknek az embereknek szólt Rómában, és nekünk, a ma élő emberének szól most a római levélből Pál apostol szava. Azért is érdekes ez, testvéreim, számunkra, mert Rómában is voltak olyan keresztények, akik ezek között, az állapotok között élték meg a keresztény életüket, nem is akárhogy. De most legelőször is az alapigére szeretném ráirányítani a figyelmeteket, és pedig arra a gondolatra, hogy Pál Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumára. Mit jelent az a kifejezés, hogy elválasztva? Látom néhányatok száján, hogy mit is jelent az elválasztva? Hogy elkülönítve, félretéve. Mondjuk úgy, itt hallom, a testvérünk mondja, hogy mit csinálva? Elszent, megszentelve, odaszentelve. Elválasztva Isten evangéliumára. Érdekes így a hasonlóságot szemlélni. Ugye bizonyos fajta névazonosság van köztem és a nagyapostol között. Nem csak ezért, hanem úgy önmagában is elgondolkodtam rajta, hogy vajon én? És kérlek benneteket, hogy ti is gondolkodjatok el ezen, hogy én magam mire vagyok elválasztva. Nagyon sokszor az ember úgy érzi, hogy kicsi vagyok, jelentéktelen. Oda se figyelnek a szavamra, amit mondanak. Nem tudok nagy dolgokat csinálni. Olvasunk a Bibliában hatalmas emberekről, akik óriás dolgokat tettek az Úrért. De emlékezzetek csak vissza arra a csöppemberre, akiről most beszélgettünk a gyerekekkel? A Szentírásból még a nevét sem tudjuk, ki volt ő. Hatalmas dolgot cselekedett? Mennyit tett? Még egyszer a ti figyelmeteket is hadd hívjam föl rá, testvéreim. Mennyi változtatta meg Naamánnak az életét? Egy mondat. Azért ennek van egy nagyon csalóka dolga, mert nem egészen. Mi kellett ahhoz, hogy ennek a gyermeknek a szavát, az a család, az a hatalmas férfi komolyan vegye? Az, hogy annak a gyermeknek az életéből valami olyan sugározzék a körülöttük élő emberekre, amely hatással volt rájuk, és azt a mondatot, ami végül is kicsúsosodott az ő egész kis lényéből, a szeretet, a mások iránti jóságosság és irgalmasság, az olyan hatása legyen annak az egész családnak az életére, ami megváltoztatta egy egész nemzetnek az életét. Mire vagyunk mi elválasztva, testvéreim? Hogyha ennek a gyermeknek a sorsát tekintjük és látjuk, akkor szeretnék a figyelmetekbe ajánlani Jézus Krisztusnak két példázatát, amelyekben az Úr megmondja, hogy mire is vagyunk mi elválasztva mindnyájan. Van két példázata az Úrnak, amelyik azt mondja, hogy mi keresztények egy nagyon fontos feladattal vagyunk felruházva, és pedig ez a példázat, mindkét példázat kapcsolódhat a kenyérsütéshez. Kérlek benneteket, hogy idézzük fel lélekben, melyik is ez a két példa, amit az Úr Jézus a kenyérsütéssel kapcsolatban, és rólunk, mint az ő követőiről mond? Mondjátok, melyik az az egyik anyag, amit a kenyérsütésnél használnak, és az Úr Jézus beszél róla? Látom a szátokon, a kovász. Hogyan lesz a kovász része a tésztának? Úgy lesz része a kovász a tésztának, hogy az asszony mit csinál, mondja az Úr maga is, hogy az asszony belekeveri és megdagasztja, emlékeztek, a kovászt összegyúrja a tésztával, és a kovász valami különleges módon átjárja az egész kenyeret. Kérdem én tőletek, látjátok-e, amikor elvágjátok a kenyeret, késsel, hogy abban benne van a kovász? Nem látjuk. Mint ahogy ennek a gyermeknek a nevét sem tudjuk, nem látjuk a kovászt. De érezzük, látjuk a hatását? Milyen lenne kovász nélkül a kenyér? Hát ilyen lapos. De gyönyörű szépen megdagad, az egész egy hatalmas módon kikel a dagasztóteknőből, és megmutatja a maga hatását. Melyik a másik példa, amelyik hasonlatos ehhez? Látom, tudjátok. Látjátok a sót? Jó-e az a kenyér, amiben látjuk a sót? Mikor ropog a fogunk alatt, hát az nem mondhatnám, hogy jó volna. Milyen az igazán jó? Amikor nem látszik, csak érezni lehet. Mit mond az ige, hogy milyen is legyen a mi beszédünk? Kellemetes, sóval fűszerezett, amely kellemes a hallgatóknak. És nyilván nem arról szól az ige pusztán, hogy csak beszédünk által legyünk nagyok és szeretetteljesek és kedvesek, hanem ugyanúgy, mint ahogy a són, illetve a kenyéren nem látjuk ténylegesen ennek az anyagnak a jelenlétét, de érezzük az ízét, mert ha nem jó, mit mond az Úr? Ha a só megízetlenül, akkor nem jó semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. És kedves gyülekezet, azt kell mondjuk, hogy az Úr valami hatalmas dologra hívott el bennünket. Meg tudjuk-e fogalmazni a két példa alapján, hogy mi az, amire ti el vagytok választva? Mi az, amit csak ti tudtok megcsinálni, senki más rajtatok kívül? Ott, ahol álltok, ahová az Úr helyezett benneteket, az a család, az a szomszédság, az a munkahelyi környezet, az a baráti kör, senki más nincs, aki ott állna, ahol ti vagytok. Így van-e, vagy nem? Azon a helyen, ahova az Úristen titeket helyezett, csak ti tölthetitek be a kovász, ti tölthetitek be a só szerepét, senki más. Viszont ha ezt nem töltitek be, akkor a megízetlenült só esete a miénk, a tiétek, mert nem töltjük be azt, amire az Úr szánt és elkülönített bennünket. Hatalmas feladat ez, ugye? Ahogy említettem itt a szombatiskolán, a fiam feltette a kérdést egy bizonyos egyház közösségről, akinek a hívei, a misszionáriusai Amerikából érkeznek ide hozzánk. Biztos tudjátok, melyik egyház községről van szó. És öltönyös, elegáns fiatalemberekként egy kitűzővel, hátukon váltáskával járják a várost, és hirdetik az ő evangéliumokat, amit én nagyon tisztelek. De úgy elgondolkodtam rajta, hogy vajon melyik a nehezebb. Elmenni más országba és hirdetni az evangéliumot szép fekete öltönyben, vagy azon a helyen, ahol ismernek bennünket, ahol nehézségeink támadnak, ahol ellenségeink vannak, ahol kellemetlen helyzetek is vannak, ott betölteni a só és a kovász szerepét. Döntsétek el, melyik a nehezebb. Hatalmas dolog messzi földre elmenni, de azon a helyen, ahová az Isten állított bennünket, mindennél nehezebb ezek miatt, az okok miatt. Emlékezzetek csak arra az igei gondolatra, amit Krisztusról olvasunk Názárettel kapcsolatban. Hogy szól az ige? Senki sem proféta a maga házában. De testvéreim, az Úr erre vár bennünket, és erre különített el, hogy mi ebben a környezetben legyünk az ő profétái. Nézzünk a római levél első fejezetéből egy másik komoly igét, amelyik segít nekünk abban, hogy ne keseredjünk el. Mert azt mondhatjuk, hogy igen, igen, az Úr odahelyezett bennünket, elkülönített arra a szolgálatra, amit csak mi végezhetünk el a magunk helyén. Na kérem, de hát olyan nehéz helyzetben vagyok. Annyira sok a rossz akarat, a rossz indulat, az ellenségeskedés. Hogy töltsem be ezek között a körülmények között a tisztemet, a feladatomat, a szerepemet? Olvassuk el az első levél, illetve az első fejezet 8. versét, ami egy kicsit segít nekünk, hogy ezt a szolgálatunkat betöltsük. Figyeljétek meg ezt az igét. Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mely gyülekezethez szól ez a levél? Milyen állapotok voltak Rómában? Hát nem mondhatni, hogy kellemetes. Miért volt az Úrnak a célja az, amikor az özönvízkor szétrobbantotta az egymás mellett lakó népeket? Mi volt a célja, hogy mit tegyen meg az ember? Mi volt az eredeti rendeltetése az embernek? Hogy széledjen szét a földön, ne alakítson városokat, mert a város milyen? A városban sajnos nem csak a jó, vagy mondhatnánk, hogy elsődlegesen nem a jó összegződik. hanem az emberek távol kerülvén a természetből, a természettől és az Isten csodáitól eltávolodnak mindentől, ami nemes, szép és jó, és sajnos el kell mondjuk, hogy a városok a bűnnek a gyűjtőhelyei. Ez egyértelmű. Ennek ellenére mit olvasunk a rómaiakról? Mit ír Pál? Szerintetek Pál apostol frázisokban beszél? Szokott Pál apostol ilyen szép kis szóvirágokban beszélni? Emlékezzetek vissza a mai szombatiskolára. Hogy szól a galáciabelieknek a levél? Mit mond az első vers? A testvérünk olyan szépen kiemelte, hogy milyen galáciabeliek? Balgatag galáciabeliek. És a testvérünk elmondta, hogy bizony annak idején a balgatag nem csak egy ilyen kis dolog volt, hanem egy komoly versébe vágó. Mit mond a harmadik vagy negyedik vers? Esztelenek. Szokott Pál apostol frázisokban beszélni? Csak azért dicsérni valakit, mert hogy éppen szépet mondjon? Mit mond Pál? A ti hiteteknek az egész világon híre van. Testvéreim, nem ismerem a mellettetek lévő legközelebbi falut, de mondjátok meg, melyik a legközelebbi falu Miskolchoz? Tessék? Felső Zsolca. Ha most nem akarok földrajzi vitába bocsátkozni, de mondjuk tegyük Felső Zsolcát. Hadd kérdezzem meg, hogy a Füzes utca 5 szám alatti gyülekezet hitének híre van Felső Zsolcán? Adja Isten, hogy úgy legyen. Vagy mondjuk egy nagyon távoli Szent Gotthárdot. Jó lenne, ugye milyen jó lenne? Testvéreim, hogyan lehetséges az, hogy a rómaiaknak a hite az egész világra elterjedt hírként? Úgy, hogy ezek a testvéreink, ezek a gyülekezeti tagok egy olyan körülményben voltak képesek helytállni, ami az egész világon híres volt a romlottságáról. Hivatkozhatunk-e arra, hogy romlott körülmények között élünk? Már úgy értem, hogy nem mi, hanem a körülöttünk élő emberek. Van egy olyan történet a Bibliában, ahol fiatal embereket elvisznek egy idegen országba, kiragadnak megint csak a szülői környezetből, és elviszik őket idegen világba, nem csak őket négyüket, hanem több más fiatalt is, és ők négyen mit tökélnek el a szívükben? Hogy nem élnek úgy, mint ahogy a többiek, hanem megállnak hűséggel az Isten igazságában. Emlékezzetek vissza, hogy Péter apostol hogyan is szól mindnyájunkról? Mi pedig király választott nemzetség, ugye az volt az alapigényben, hogy elválasztva. Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Milyen célra? Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, és itt jön a lényeg, aki a sötétségről az ő csodálatos világosságára hívott el benneteket. Hogyan ad egy kis segítséget nekünk ez az ige abban, hogy itt, ahol nagyon rosszak az erkölcsi körülmények, ebben a világban mégis hatalmas dolgot bízott ránk az Úr. Ha most azt tenném, megkérlek veleteket, hogy gyújtsatok nekem itt egy gyertyát ezen az asztalon. Mekkora fényt adna ebben a világosságban? Látnánk a gyertya fényét, de különösebben nem jelentene számunkra semmilyen nagy dolgot. Igen ám, de hogyha egy sötét erdőben, zimankós, viharos körülmények között eltévejedve kóborlunk és keressük a kiutat vagy a menedéket, és meglátunk egy ilyen gyertyafényt a sötétben egy ablakból kiszűrődni, mekkora hatalmas a különbség. Hogyan szól János evangéliuma első fejezete testvéreim erről Jézus Krisztus személyére nézve? Hogy a világosság a sötétségben fénylik. És igaz-e, hogy egy kicsi világosság a rettenetes sötétségben óriási dolog tud lenni? De még mennyire? És hogyha felidézzük Ésaiás könyve 60. fejezetének az első 3 versét, amely nekünk szól az utolsó idők népének, hogy szól az ige? Kelj fel! Világosodjál, mert eljött világosságod. Sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket? Testvéreim, kimondhatjuk? Sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket? Szükség van-e, hogy valakiken feltámadjon az Úr, és dicsősége rajtuk megláttasson. De még mennyire. És erre a feladatra vagyunk mi elválasztva. És nem kell először hatalmas dolgokat cselekednünk. Az Úr azt várja tőlünk, hogy mint kovász és mint só, elvegyülve az emberek tésztája között éreztessük a hatást. Emlékezzetek vissza, hogy az Úr, amikor megbízza az ő szolgáit, hogy ezekkel és ezekkel a talentumokkal tegyenek valamit, és visszaérkezik a hosszú útjáról, akkor hogyan hangzanak az Úrnak a dicsérő szavai? Jól vagyon, jó és hű szolgám? Mennyin voltál hű? Kevesen voltál hű. Sokat akar az Úr tőlünk? Azt akarja, hogy abban a helyzetben, ahol vagyunk, legyünk só és kovász. Erre vagyunk elválasztva. Higgyétek el nekem, sokkal többet ér a ti istenfélő hitetek, mint az, hogy én egy órát szólok itt hozzátok az Isten tiszteleten. Mert az, amit ez a kisgyermek tesz, gyerekek, emlékezzetek vissza, hogy hangzik a bevezető mondatunk? Segítsetek nekem! A gonoszt jóval győzd meg! Úgy higgyétek el, gyerekek és felnőttek, hogy ez a mondat csontokat tör. Ismeritek ezt az igét? Csontokat tör az ige. Azt mondja Pál apostol egy másik helyen, hogy ha a gonoszt jóval meggyőzöd, akkor mit csinálsz? Emlékeztek erre a példájára Pálnak? Eleven szenet gyűjtesz a fejére. Mit jelent ez? Mi az az eleven szén? Hát parázs. Mondjuk ki mai szóval, parázs. Milyen érzés lehet, mikor izzó parázs van az embernek a fején? Égeti kicsit? Hajaj. Testvéreim, ezt várja tőlünk az Úr? És menjünk tovább a gondolatban, hogy mitől válik az ember ilyenné. És szeretném megint csak Pál apostolnak itt a kezdő sorait felidézni veletek. Azt mondja Pál, hogy Pál Jézus Krisztusnak szolgálja, elhívott apostol. És utána az Úr Jézus Krisztusról szól, aki megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának a halálból való feltámadás által, ami Urunk Jézus Krisztus felől, és így folytatja az 5. versben. Aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot. Nagyon érdekes Pálnak ez a kijelentése, hogy vettük a kegyelmet és az apostolságot. Emlékezzetek vissza, Pálnak a levelei mindegyik hogyan kezdődik. Szoktuk is Isten tiszteletben ilyen kezdő vagy befejező frázisként alkalmazni. Ha megkérdezném, hogy mi az az első szó, amit Pál mindig mond, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Olvassátok majd el, több levelét így kezdi. Miért mondja Pál, hogy vettük a kegyelmet és az apostolságot? Mit jelent az, hogy vettük a kegyelmet és az apostolságot? Hogyan érezte Pál azt, hogy ez a két hatalmas dolog volt az, ami őt elindította, elválasztotta erre a szolgálatra? Emlékezzetek vissza Pálnak a szavaira, mint Biblia ismerőkhöz szólok, hogyan gondolkodott Pál önmagára nézve, hogy a bűnösök sorában ő hanyadik? Az első. És érdemek szerint a hanyadiknak tekintette magát? Amikor az apostol leírja az egyik levelében, hogy az Úr neki megjelent, akkor elsorolja az apostolokat, hogy megjelent az Úr 12-nek, aztán több száz atyafinak egyszerre, aztán ennek, annak, amannak, és végül nekem mintegy egy torszülöttlenek, egy idétlennek jelent meg. Pál apostol ilyen volt emberileg nézve. Mennyire volt képzett ember ez a Pál? Gamáliel lábánál tanult, filozófus ember volt. Olyan szintű koponya, aki Görögországban a görögöknek tudott előadást tartani. És amikor látja a maga helyzetét, és végig gondolja az életét, hogy ő Pál atyai hagyományok tekintetében tökéletes volt, mindent megtett, mint a gazdag ifjú, akkor neki, mint egy idétlennek, aki öldökléstől lihegve rohant a keresztényekhez, és sose döbbentett meg jobban, mint most az elmúlt alkalommal, amikor szintén pápára készültem, hogy Pál elment a keresztények otthonaiba, és nem elégedett meg, hogy odaállt a kapu elé, hanem kirángatta őket a házaikból. És ez az ember, aki öldökléstől lihegve, úgy gondolván, hogy Isten tiszteletet cselekszik, ment a keresztények után, mekkora kegyelemnek érezte, hogy mint bűnösök közt elsőt az Úr őt megragadta, és néki, mint egy idétlennek megjelent, és megfordította az életét. És az, hogy Pál apostol így gondolkodott, szerette volna, hogy ez a rómaiakra is átragad, és azt szeretné Pál apostol, hogy ránk is átragadjon. Mert hogyan alakult Pál apostolban ez a hatalmas gondolat tényleg cselekvő erővé? Nézzétek meg ugyancsak az első fejezet 14. és 15. versét. Hogy szól itt az ige? Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Hadd kérdezzem meg, van-e valaki közületek, aki más fordítású Bibliát használ? Netán angolt olvas, itt most. Nincs senki. Múlt héten Zugligetben voltam, ahol volt egy testvérünknek egy angol Bibliája, majd nézzétek meg, képzeljétek el, a köteles szó helyett, mit gondoltok, milyen szó szerepel? Adós. Adós. Mi által lett Pál apostol mindenkinek az adósa? Azáltal, hogy neki az Isten hatalmas dolgot tett, mindent elengedett. Mindent, amit kárnak és szemétnek ítélt, azt a hiába való életet. Emlékeztek, Pál azt mondja, hogy megváltott a hiába való életből. És Pál apostol úgy érezte, hogy ő mindeneknek adósa. És milyen érdekes és emberi gondolkodásmódunktól idegen a Szentírásnak és az Istennek a gondolkodásmódja. Lapozzátok fel velem János apostol első levele 4. fejezetét. Szerintem nagyon jól ismeritek a Bibliának ezt a versét. János apostol első levél 4. fejezet 11. verse. És mielőtt felolvassuk, testvéreim, gondoljátok át, hogy Pál apostol tehát úgy érezte, hogy mindenkinek az adósa. És aztán persze befejezi, hogy néktek is, kik Rómában vagytok, kész vagyok éppen ezért az evangéliumot hirdetni. Így olvassuk az első levél 4. fejezet 11. versét. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, hogyan folytatnánk mi emberek a saját logikánk szerint? Mondja itt Lajos testvérünk, hogy ha mi így szeretett bennünket az Isten, akkor nékünk is szeretnünk kell őt. Ehhez képest azt olvassuk, hogy ha így szeretett minket az Isten, akkor nékünk is szeretnünk kell egymást. Magyarul, a Jóisten azáltal, hogy szeretett bennünket, és az ő jóságát és kegyelmét gyakorolta, emlékezzetek vissza, Pál azt mondja, hogy vettük a kegyelmet és az apostolságot, az alapján vált ő elválasztott, az Isten evangéliumára elválasztott apostollá, hogy az Isten kegyelmét gyakorolta iránta, és ez a szeretet meglágyította, megváltoztatta a szívét, és innentől kezdve ő nem pusztán úgy érezte, hogy az Úr Istennek adós, hát az magától értetődő, hanem az Úr szeretete arra való, hogy nékünk is szeretnünk kell egymást. És hadd kérdezzelek benneteket, hogyha fel kellene idézzünk, hogy mi is az Isten törvénye, mi az Isten parancsolata, akkor próbáljuk meg összerakni együtt, hogy hogyan is néz ki az Isten törvényének a lényege. Legelőször is mi az, amit törvényként ismerünk? Parancsolatként? Hát a 10 parancsolatot, ugye? Remélem mindnyájan el tudjuk mondani. Ez nagyon bölcsen, szépen megfogalmazták a testvéreink a szombatiskolán, hogy valóban csak tükör, amely megmutatja nekünk a rosszat. Igen, de a Pál apostol megértette, hogy ennek van egy veleje, egy lényege. Róma 13-ban meg is fogalmazza, hogy az, hogy ne ölj, ne paráználkodj, és a többi az mely szóban töltetik be, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Hogyan szól, amikor az Úr Jézus megkérdezi egy törvénytudó, hogy mi a nagy parancsolat? És Jézus visszakérdez. A törvénytudó mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, minden erődből. És a második hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Testvéreim, hogyha matematikában járatosak vagytok, szerintem még az első osztály is jó. A 6 meg 6 az egyenlő egymással. Egyenlő. Ha ebben a törvényben, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat teszük, mennyit ér a magadat? 6. És mennyit ér a fele barát? 6. Egyenlő. Azt mondja az Úr Jézus, mikor a törvénytudóval beszélget, hogy ez a törvény és a proféták. Emlékeztek rá? Hogyan fordítatja az ige? Máté 7.12-ben hogyan megy tovább a törvény summázatában az ige? A hegyi beszédben mond az Úr Jézus egy ilyet, hogy ez a törvény és a proféták. Milyen gondolatot fejez be így? Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. Így van? Itt is hat meg hat. Egyenlő. Amit akarsz, hogy veled cselekedjenek, te is aképpen cselekedj azzal. És most felteszem nektek a kérdést. Befejezi az ige ezzel a fokozattal? Befejezi-e az ige ezzel a fokozattal? Testvéreim, az a szomorúság, hogy nem. Egyben az az öröm is, hogy nem. Mert az Úr Jézus úgy fogalmaz a tanítványoknak az utolsó vacsora után, az ő búcsú beszédeiben, hogy új parancsolatot adok néktek. Hogy fogalmaz? Azt parancsolom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Még mindig a hat meg hatnál tartunk? Emlékezzetek rá, hogy az Úr Jézus mennyivel szerette jobban az övéit. Azt mondja, hogy én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Jobban szeretette az Isten minket, mint az ő szeretett fiát. Azt mondja az Úr Jézus egy fantasztikus gondolatban, hogy az atya azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újból felvegyem azt. Mit mond ez a gondolat? Ellen Gould White hatalmasan kimeríti ennek a velejét. Azt mondja Jézusnak erről a gondolatáról, hogy az atya annyira szeret benneteket, hogy még engem is jobban szeret azért, mert letettem az én életemet, ti értetek. Értitek ezt a gondolatot? És azt mondja az ige, hogy ha így szeretett bennünket az Isten, akkor nékünk is szeretnünk el egymást, és ez a szeretet úgy néz ki, testvéreim, hogy nekünk, ha az Úr Jézus példáját szeretnénk követni, jobban kell szeressük azt, aki a fele barátunk, mint magunkat. És ott van egy gyönyörű szép ige, példabeszédek könyvében, akkor most nem keressük ki, csak idézem. Emlékeztek-e, hogy mit csinál az ember, aki irgalmas, kegyelmes a szegényhez? Kinek ad kölcsön? Az Úrnak át kölcsön, aki irgalmas a szegényhez. És nyilván nem csak anyagi területen van így, hanem aki kegyelmes, irgalmas az ő fele barátjához, az kinek ad kölcsön? És itt bezárul a kör. Az Úr adja nekünk a kegyelmét és az irgalmát. Mi gyakoroljuk tovább a fele barátunkon, és az Úr így bezárja a kört, mert amit másokkal szemben gyakorlunk, azt ő is megadja nekünk. Hogy szól az Úr Jézus az ő imádságában? Végig elmondja gyönyörűen az imádságot, és amikor befejezi Amennel a mi atyánkot, akkor egy gondolatra tér vissza. Melyik ez a gondolat? Hogy ha ti meg nem bocsájtok a ti fele barátaitoknak, akkor néktek sem bocsájt meg az Úr. Viszont, hogyha ti megbocsájtotok, akkor néktek is megbocsájt. És testvéreim, itt szeretnék befejező gondolathoz térni, hogy azokat szeretni nagyon könnyű, akik szeretnek bennünket. De azt szeretni, aki ellenünk van, aki ellenségünk, mennyire nehéz. Ott volt ez a kisgyermek, akiről szóltunk, hogy az ellenség hadvezérét gyógyuláshoz és örök élethez segítette. Vannak-e olyan társadalmi osztályok, vagy olyan emberek, vagy olyan embercsoportok, akikről úgy gondolkodunk, hogy ezeknek már mindegy? Lehet, hogy ti nem gondolkodtatok soha így senki felől, de azért én tudnék egyet-kettőt gondolni, akikre azt gondolnám, hogy hát ezek már aztán biztos, hogy nem. És befejező gondolatként engedjétek meg, hogy felolvassunk egyetlen igét a Filippi beliekhez írott negyedik fejezetből. Pál apostol utolsó gondolatai ezek a Filippi beliekhez. Beszéltem nektek arról, hogy a rómaiak állapota milyen tragikus volt. És hol csúcsosodott ki a romlottság Rómán belül? Ki volt az a császár, aki előtt Pál apostol aztán végül tartotta az ő beszédét, és nem menekült meg az oroszlán szájából? Milyen állapotok voltak? Emlékeztek Néró császárnak a helyzetére? Sokan a történelemben úgy látják, hogy azért csinálta a nagy keresztény üldözést és a nagy római égetést, hogy még szebb verseket írhasson. Hát rettenetes maga a gondolat is, iszonyat. Ebből az udvartartásból gondoltok-e arra, hogy voltak emberek, akik megmenekültek? Emlékezzetek rá, hogy amikor Pál apostol elkerült fejedelmek elé, mi volt Pálnak az első számú gondolata? Az volt a gondolata, hogy mentse magát abból a helyzetből, hogy túlélje valahogy, hogy kimeneküljön a helyzetéből? Emlékeztek rá, egyszer valaki azt mondta neki a fejedelem a székből, Pál, kis híja, hogy ráveszel engem, hogy keresztényi legyek. Mert mit csinált Pál a bíróság előtt? Prédikálta a megfeszített Krisztust, aki vele hatalmas irgalmat cselekedett. És szerintetek Pál felhagyott a szokásával a császár kihallgató termében? Biztos, hogy nem. Honnan tudjuk, hogy nem? Filippi 4.22-ben a következőt olvasom. Filippi 4.22 egy olyan kis fikarsznyi kis ige a végén. Így olvasom. Köszöntenek titeket minden szentek, mindenek felette pedig a császár udvarából valók. Testvéreim, olyan helyről, ahonnan embernek eszébe nem jutna, hogy annak üdvözülendők. Nem? Vannak most is olyan emberek, akikre úgy gondolunk, hogy elvakítja őket a nagyság, a hatalom, a nem tudom én micsoda. Azok az emberek is a Krisztus megmentésül célnak kitett emberek, akikre Krisztus vágyik, szerelmesen ragaszkodik hozzájuk, és az a vágya, hogy őket megmentse és örök életben részesítse. Dehogy nem. Ők is. Ebben a munkában az Isten gyermekei, testvéreim, nekünk ez a feladatunk. Betöltsük a magunk helyét sóként és kovászként, hogy adósai legyünk mindeneknek. És ez az adósság az Isten felé, az ő szeretetének a megnyilvánulása miatt legyen a mi szívünkben, hogy készek legyünk mindenki felé gyakorolni az irgalmasságot, a kegyelmet és a szeretetet. Hiszitek-e, hogy Miskolc is várja az Isten fiainak a megjelenését? Az egész világ sóhajtozik és nyög és vár. Az Isten pedig szeretné, kívánva kívánja, hogy végre az ő népe kivilágosodhasson. Az Úr segítsen meg benneteket abban, hogy minnyájan meg tudjátok érteni, hogy mindannyian el vagyunk választva, oda vagyunk szentelve az Isten evangéliumának hirdetésére. Azt mondja Pál apostol még ott az első fejezetben, majd figyeljétek meg, hogy elhívott szenteknek. Bocsánat, hogy hivatalos szenteknek szól az igéje. Sokszor úgy érezzük, hogy mit jelent ez a hivatalos szentek? Hogy mintha oda lenne már vésve, gravírozva a székre a mennyben a nevünk, nem? Ugye a zsidók így gondolkodtak, Ábrahám a mi atyánk. Pál apostol nem ezt mondja, hanem elhívattatok arra, hogy szentek legyetek. Mi a szentség? Részint az, hogy tiszta, szeplőtlen, másrészt pedig, hogy elválasztott, elkülönített, az Isten szolgálatára félretett. Kedves gyülekezet, adja meg az Isten minnyájunknak, mind fiataloknak, mind gyermekeknek, mind időseknek, hogy megértsük, hogy elválasztattunk az Isten evangéliumára. Adja meg, hogy az ő kegyelme és irántunk megnyilvánuló szeretete átformálja a szívünket, és valóban ezt a szolgálatunkat betölthessük az ő dicsőségére. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Mindenkit szeretettel köszöntök a szeretet himnuszáról szóló előadás sorozatunk negyedik, és ezáltal már a második félidőbe érkezett sorozatán, és ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a szeretet himnuszából három részt hasítottunk ki eddig. Az első három versről szólt az első előadás, és rendkívül fontos, hogy ez a himnusz ezzel kezdődik, mert Pál apostol a himnusz elején felhívja a figyelmet arra, hogy mi nem a szeretet, és mennyi sok hamisítás létezik a szeretettel kapcsolatban. Ha valaki igaz szeretetben akar részesülni, és meg akarja tanulni az igaz szeretetet, el kell kerülni ezeket a széltében, hosszában elterjedt hamisítványokat. Erről szól a szeretet himnuszának az első három verse. A második része a szeretet himnuszának azzal foglalkozik, hogy nem csak a világ hazudik és hamisítja a szeretetet, hanem sajnos a nagy ellenség a saját természetünkben is ott lappang, mert az emberi természetünk is szeretetnek nevez olyasmit, ami nem az. Nekünk meg kell tanulnunk itt a Földön a szeretetet, és le kell győznünk a természetünket ahhoz, hogy igazán, hogy valóságosan tudjunk szeretni. Hogy mi az igazi szeretet, ezt a második részben két jelző közvetítette számunkra, a szeretet hosszú tűrő és jóságos, és utána mondja el Pál apostol, hogy mi mindent kell legyőzni a szeretetnek. Ebből a második részből a harmadik előadáson kiemeltük azt a fél mondatot, amely a szeretet és szerelem kapcsolatát érintette. Ez helyes fordításban így hangzik, a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Az elmúlt előadást erre szántuk, hogy a szeretet és a szerelem összefüggéséről beszéljünk. A mai alkalommal ennek a második résznek a csúcspontjáról vesszük le azt a félmondatot, amely itt mögöttem a táblán is szerepel, a szeretet soha el nem fogy. Biztos, hogy a szeretet himnuszának ez a leghatalmasabb kijelentése. Megdöbbenti az embert, visszahőkölünk, és azt mondjuk, hogy van ilyen szeretet, ami soha el nem fogy. Itt a Földön van ilyen szeretet, és a mi életünkben is megvalósulhat ilyen szeretet, ami soha el nem fogy. Mielőtt a témába belekezdenék, hadd olvassam fel idáig a himnuszt, hogy lássuk, hogy hogyan jut el ide Pál apostol a szeretet himnusza kifejtése során. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Kedves hallgatók, biztos, hogy ezt a kijelentést is külön elemzés tárgyává kell, hogy tegyük. Ugye egy hat részes előadás sorozatban nem tudjuk a szeretet himnuszának minden egyes kijelentését méltóképpen megvizsgálni, de ebben az évben ugye úgy kezdtük a sorozatunkat, hogy van egy kísérő könyvünk, amelyre minden előadáson felhívom a kedves hallgatók figyelmét. Ez a könyv Sós Attila, a szeretet művészete a Biblia tükrében című könyve, a szeretet himnuszának minden egyes szavát mérlegre helyezi, tehát aki el akar mélyedni ebben a tárgyban, annak nagyon tanácsolom, hogy olvass el ezt a könyvet. Ezt a mondatot azonban nem hagyhattuk ki.

Áldok a szeretet ünnepére, és mi van utána? A szeretet soha el nem fogy, mint ha az embernek az az érzése lenne, mint a magyar költő híres rövid versének, hogy valamit kellene ezzel ellen tenni, hogy ne fogjon el a szeretet. Valahogy össze kellene fogni, hogy a világban mindig meglegyen az a szeretet, amelynek a jelenlétét az ember olyan jól esően érzékeli. Szóval valami nagy-nagy tüzet kéne rakni. Valóban az emberben alapvető és legmélyebb érzés, a szeretet érzés, és az ember a szeretet hiányát rögtön felfedezi a legkisebb mozzanatokban is, és ezért engedjék meg, hogy valóban ezzel a verssel adjunk nyitányt a bibliai kifejtésnek, amúgy is tél közelít, és a versnek a címe is tél. József Attila, tél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttes, ami új meg ép, gyermekjátékot, ó boldog fogócska, s rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földjét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek. Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Kedves hallgatók, amikor így elgondolkozunk ezen, hogy van-e olyan szeretet, ami soha el nem fogy? Hogy ne tartsuk ezt túlzó kijelentésnek, amit a Biblia elénk szögez, hát gondoljuk végig, hogy tényleg van olyan szeretet a világon, lehet ilyennel találkozni, ami nem fogy el, soha nem fogy el, vagy nem egykönnyen fogy el. Érdemes elgondolkozni ezen. Én úgy gondolom, hogy ha a Biblia beszél erről, hogy van olyan szeretet, amiről legalábbis feltételezzük, hogy nem fogy el, vagy nagyon sokszor az a tapasztalatunk, hogy olyan hatalmas, hogy szinte végigkísér egy ember életet, például az anyai szeretet. Miért mondom, hogy a maga a Biblia beszél erről? Mert Ézsaiás könyve 49. fejezetének 15. versében olvassuk ezt a híres bibliai kérdést. Biztos sokan ismerik ezt, hogy elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről. Elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről. Vagy van olyan, hogy ne könyörülne a méhe fián. Egy anya mennyire ragaszkodik, mennyire szereti a gyermekét, és miért? Hát mert a saját testéből szakadt ki, ő nevelte, ő hozta a világra, mindent tud róla, szinte érzi, hogy az a gyerek belül miről gondolkozik, mit akar. Igen, ezért teti fel maga a kérdést, maga a Biblia is, hogy hát elfeledkezhetik, mintha azt mondaná, hogy van olyan az emberi világban, hogy egy anya ne szeretné a gyermekét minden rossz ellenére. A gyerek sok minden rosszat tesz, nem csak kiskorában, én azt hiszem, hogy inkább nagykorában a szülő az édesanyával szemben, de az anyák mennyire soha el nem fogyó szeretettel ragaszkodnak, mármint az igazi anyák, akik tényleg méltók erre a névre. Ezért mondja Pál apostol is, amikor az egyik munkatársának, Timóteusnak mondja a második Timóteus levél első fejezet 5. versében, még a nagyanyjáról is megemlékezik, Loizról, és az anyjáról, Eunikáról, akikben ott élt az a képmutatás nélküli istenfélelem, egy olyan családban nőhetett fel ez a Timóteus, ahol megkapta az egész életre szólóan azt az ösztönzést, azt a szeretetet, amit egyedül a családban egy anyai szeretet tud megadni. Ugye a világon van olyan szeretet, ami a legjobb formáit tekintve soha el nem fogy,
vérségen alapján.

0: kialakuló szeretet viszonyban is. Az elmúlt alkalommal beszéltünk arról, hogy a vérségi viszonyon kívül van még egy olyan szeretet, ami a legjobb formáiban soha el nem fogy, nem kell, hogy elfogyjon. Ez a hitvesi szeretet, a házastársi szeretet, ez nem vérségi kapcsolatból adódik, ez választásból adódik, tehát abból, hogy két ember megszereti egymást. Hát erre is azt olvastuk a Prédikátor könyve 4. fejezetében, hogy ha két ember úgy szereti meg egymást, hogy ott lehet az Isten is a házasságukban, akkor ez a hármas kötél nem hamar szakad el, és ezért mondja az énekek énekének híres meghatározása a 8. fejezetben a szerelemről, hogy erős a szerelem, erős ez a szeretet, mint a halál, és kemény, mint a sír, a buzgó szerelem, lángjai tűznek, lángjai az Úrnak lángjai. Tehát tulajdonképpen az emberi világban is azért, hogyha a gondolkodásunk végigpásztázza az életet, hogy hol találunk olyan szeretetre, ami soha el nem fogy. Azért elgondolkozhatunk ezen, hogy hány és hány embernek adott erőt a szülői, azon belül is az anyai szeretet, és hány ember érezheti magát boldognak és szerencsésnek, hogy az életben van olyan párja, van olyan férje és van olyan feleség, aki messze menően meg tudja érteni, segíteni, támogatni, és ez nem egy-egy pillanat erejéig érvényesül, hanem, ahogy az egyik előadáson idézett aranyversről mondtam, ha valaki a 30 éves házassági évfordulójára ír olyan verset, mint Arany János a Nőmhöz című versét, szóval amikor így évtizedeket kibír ez a szeretet, amikor évtizedeken keresztül végigkísér egy embert, hát ez egy hatalmas nagy dolog, hatalmas nagy kiváltság, hogy a szeretet soha el nem fogy, hogy van ilyen az emberi világban. De ugye érezzük, hogy ez a meghatározás a szeretet himnuszában, hogy a szeretet soha el nem fogy, ez talán még többet jelent. Ez nem csak annyit jelent, ami egy anyai szeretetben, vagy egy hitvesi szeretetben benne van, hanem sokkal mélyebb, kitartóbb, huzamosabb szeretetkapcsolatot, sőt, ami az élet után is kíséri az embert, majd 2 hét, illetve 4 hét múlva térünk rá arra, hogy ez a szeretet soha el nem fogy, ez átvezet bennünket a szeretet himnuszának a 3. nagy részéhez, amely arról szól, hogy az örökké valóságban mi lesz a szeretetnek a szerepe és a helye. De a szeretet soha el nem fogy, nem csak a földi életre vonatkozik, hanem az örök életet is elibénk tárja, de a földi élettel kapcsolatban is sokkal mélyebben mutatja meg a szeretetnek a győzelmét az önzés és a szeretetlenség fölött, mint az anyai vagy a hitvesi szeretet. Ez az a szeretet, amit a Biblia így nevez, hogy a soha el nem fogyó szeretet, azaz Isten kapcsolatból származó szeretet. Az embert vérség szerint először az édesanyjához kötik a legmélyebb érzelmek. A választás szerint azután egy emberhez, ha rátalál egy emberre. Ha rátalál egy férje vagy feleségre. De az életben van még egy kapcsolat, amely sokkal mélyebb, mint a vérségi, sokkal mélyebb, mint a választáson alapuló emberi kapcsolat. Miért? Mert mind a kettő benne van. Mert az Isten kezéből kikerült lény, ahogy visszatalál újra az Istenhez, ahogy a tékozó fiú hazatér és megtalálja újra az Istent, ezt is a Biblia szeretetnek nevezi, sőt, a Jelenések könyve 2. fejezet 4. versében egy érdekes kifejezést olvashatunk, a visszatalálást, az Istenhez való visszatalálást első szeretetnek nevezi, ami azért érdekes kifejezés és lényeges kifejezés, mert ebben a hatalmas, örömteli mondandón kívül egy tragikus mozzanat is benne rejlik. Mi ez a tragikus mozzanat? Mint egy az, hogy míg az ember nem talál vissza az Istenhez, lehet neki a legjobb édesanyja, lehet neki a legjobb férje vagy felesége, tulajdonképpen még ez is kevés ahhoz, hogy az igazi szeretetet megismerje. Amikor az ember visszatalál az Istenhez, akkor kezdi látni, hogy mi az, hogy szeretet. Ezért mondja ezt a szeretetet első szeretetnek a Biblia. Azért mondja a Biblia erre azt, hogy amikor az ember megismeri az Istent, és felismeri az Istenben a teremtőjét, a szülőjét, végső soron a szülőjét, megismeri azt a lényt, akit ő szabad elhatározásából választhat, aki nem az ellensége, hanem a jótevője, nem az, akinek addig beállították, hanem egészen más. Ez az egész ember életet átrendezi az ember számára, és a szeretetről is egy egészen más képet ad. Első szeretet. Ebben a kifejezésben az is benne van, hogy első szeretet, hogy minthogyha azelőtt minden szeretet töredékes, vagy csorba lett volna. Ugye az eredeti görögben, ugye itt az a kifejezés szerepel, amiből a magyar nyelvben is a szóképzésben ma is nagyon sokszor élünk, ugye a proto képző, előképző szerepel, vagyis a proto nem csak annyit jelent, hogy első, hanem annyit is jelent, hogy minta. Tehát, mintha a szeretetet az ember akkor kezdené megtanulni, amikor kezdené az ember látni azt, hogy az Isten hogyan szereti őt. Ezt annyira fontos dolognak tartottam, amikor a szeretet himnuszáról ezt a 6 előadást összeállítottam, hogy a következő heti előadást teljesen ennek szeretném szánni, erre a témára szeretném rászánni, hogy mit is jelent az Istent megismerni, és milyen Istent kell megismerni, és hogyan, és Krisztus hogyan mutatta meg ennek az útját, amikor a Földön járt, hogy végre valahára képünk legyen a szeretetről. Mert ismétlem, nagy dolog az anyai szeretet, nagy dolog a házastársi szeretet, de az Istenhez való szeretet mindegyiken túltesz, és aki az Istent megismeri, annak a szeretetében, az addigi szeretetéhez képest biztos, hogy forradalmi változások fognak bekövetkezni. Hadd álljak itt megint egy kicsit meg egy vers erejéig, hiszen a vers nagyon szépen példázza Pirinszky János verse, hogy még a földi életben is, amikor az ember átmegy a szülői szeretetből egy másik szeretetbe, a hitvesi szeretetbe, az is milyen óriási katartikus élmény. Ugye a vers arról szól, egy fiatalkori Pirinszky vers, hogy amikor az ember megismer valakit, akit megszeret, egy nőt, egy lányt, akit megszeret, de összeütközésbe kerül a férfiban, a költőben az a szeretet, ahogy addig szerette az édesanyja, és az a szeretet, amitől egy egész más dolgot várhat ezután, a szerelem, a hitvesi szeretet. Ez egy megrázó dolog. Megrázó, hogy először leírja az anyai szeretetet, tessenek majd figyelni a versre, hogy tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis ha megölném is, hinné jó vagyok. Ez az anyai szeretet. Ugye az anya és a fia kezd távolodni egymástól az életben. Olyan messzire kerül egy anya meg a gyermeke, mint a tó és a csillag, és egy idő után már a szülők olyan nehezen tudnak beszélni, aztán nem mer beszélni, szólni hozzám. Megszakad a régi anya-kisgyermek közötti hamvas kezdeti kapcsolat, és a nehéz egy kamasz gyerekkel, még nehezebb egy eltávolodó felnőtt gyerekkel kapcsolatot találni, de azt mondja, ez az anyai szeretet akkor is ott van a háttérben, mégis ha megölném is, akkor is hinni, hogy jó vagyok. Csodálatos ez az első versszak, nagy lendületet ad a versnek, mert a vers aztán azzal fog folytatódni, hogy amikor megismerünk egy másik valakit, aki esetleg majd később a feleségünk lesz, vajon tud-e olyan szeretetet adni, vagy hiszen ennél nagyobb szeretetet kell adni bizonyos értelme, a vérséginél nagyobb a választáson alapuló szeretet, tud-e olyan szeretetet adni, mint amilyen szeretetet kaptunk az édesanyánktól. Gyönyörű metonímiák, metaforák lesznek a versben, például külön figyeljenek fel a drága mélyre, ugye az anyai szeretetet így próbálja finoman érzékeltetni, hogy mint régen együtt voltunk a drága mélyben, hát mi a drága mély, ugye, hogy egy anya testéből kiszakad egy gyermek, a méhen belüli élet, a drága mély, és kis békezászló oltalmat keres, tehát hogy az anya, hogy ragaszkodnék még a gyermekéhez, kis békezászló oltalmat keres, és aztán a felnőtt életnek a keményedése, eldurulás, hogy szívemben nincs már más, mint durva dárdák, vajon megoldja az életnek azt a problémáját a szerelem, amit minden ember szeretne megoldani, hogy boldogan élhessen, hogy örömben és szeretetben élhessen. Mintha ez a Pirinszky vers azt mondaná, hogy sajnos nem. ez egyébként az egész költészetére jellemző József Attila mellett, akit előbb hallottunk, az anyaversekben József Attila mellett ez a másik költőnk, aki nagyon bővelkedik. Ugye József Attilának is a Mama vagy a Kései sirató, ugye hatalmas anyaversei, de Pilinszkinek is hatalmas anyaversei vannak. Ez az első ezek között, fiatalkori, szinte 20 éves próbálkozás, de nagyon figyelemre méltó.
1: Pilinszky János, könyörgés. Tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis, ha megölném is, hinné, jó vagyok. Szegényt csak egyszer tudnám még szeretni, az övé lenni, ha nem is egészen. Megváltanám egy futó, tiszta csókkal, hisz egyek voltunk rég a drága mélybe. Csak egyszer enged még magamhoz vonnom, éreznem újra félszeg, gyenge vállát. Irgalmaz meg szegénynek és nekem. Szívemben nincs már más, mint durva dárdák. Szerelmem, lásd meg ősz haját a szélben, kis béke zászló oltalmat keres. Oldj fel maró, magányos bánatomból, ha senkiért, az anyámért szeles.
0: Kedves hallgatók, tehát a földi életben is nagyon nagy váltás az, amikor az egyik szeretet, amely végigkísért bennünket születésünktől fogva, át kell, hogy lényegüljön egy másik fajta szeretetbe. Hát akkor ehhez képest mennyire nagy váltás az, amikor nem egy teremtményhez fűz egy ilyen kapcsolat, hanem magához, a teremtőhöz. Amikor az ember magát, a teremtőjét megismeri. Példabeszédek könyvében, a 20. fejezet 6. versében van egy érdekes kifejezés, ami megint csak a Bibliának egy nagyon megrendítő, rövid verséhez tartozik. Ez így szól, hogy minden ember talál olyan embert, aki jó hozzá, de hű embert az kicsoda találhat. Olyan embert, aki egyszer-egyszer jó hozzánk, vagy ideig, óráig szeret bennünket, vagy segít, ilyet szinte mindannyian találunk, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy azért ne legyünk olyan kegyetlenek, és olyan felejtő emberek, hogy azt mondjuk, hogy ilyen nem volt. Ha ilyen nem lett volna, akkor nem is élnénk, nem is tudtuk volna az eddigi életünket folytatni. Olyan embert, aki jó hozzánk, azt azért lehet találni. De olyan embert, aki hűséges hozzánk, aki kitart, aki időben, huzamosan kitart az ember mellett, ilyen embert szinte azt mondja a bölcs Salamon, hogy lehet ilyen embert találni? Ha nem lehetne is ilyen embert találni, erre mondja a Szentírás, hogy van egy olyan lény a világegyetemben, aki soha nem mond le az emberről, aki az embert mindig keresi, aki az emberhez nem csak ideig, óráig akar jó lenni, hanem aki valóban hűséges akar lenni az emberhez. Nem véletlenül a Bibliában Istennek az egyik legtöbbször előforduló jelzője, hogy Mózes mondja a Mózes 5. könyve 32. fejezetében, hogy hűséges Isten nem csalárd, igaz és egyenes ő. Hogy lehetne ezt a hűséges Istent, ezt az igazán szerető Istent bemutatni? Említettem, hogy a jövő alkalommal azzal szeretnék foglalkozni, hogy Jézus hogyan tett bizonyságot a szeretetről a maga életében. Most 3 jézusi példázatot ajánlok a figyelmükbe, olyan 3 jézusi példázatot, amelyek teljesen világosan közlik, egyik a másikhoz illeszkedve, hogy mit is jelent ezt a soha el nem fogyó szeretetet megismerni, és szert tenni általa erre a szeretetre, amit azt mondhatjuk, hogy az isteni szeretet költözhet az emberbe. Ez a három példázat a Lukács 15. fejezetében a tékozó fiú, ugyanez evangélium 10. fejezetében az irgalmas samaritánus, és a Máté evangélium a 25. fejezetében a talentumok példázata. Ebben a három példázatban beszélt Jézus arról, hogy milyen az a szeretet, ami soha el nem fogy. Nem kell talán részletesen szólnom önöknek erről, majd a vetítés során ezt megteszem, amikor a legszebb műveket bemutatnám, hogy a tékozó fiú példázatában milyen Isten áll előttünk, aki soha nem adja fel a reményt, hogy a gyermeke visszatérhet. Aki minden nap kimegy a falu szélére. Aki mindig várja a gyermekét. Ha valaki felteszi a kérdést, hogy milyen az a szeretet, ami soha el nem fogy, de hát miért bitangolt el olyan sokáig az a gyermek? Miért nem jött haza? És van olyan eset is, hogy nem jönnek haza a tékozó fiak, és nem történik meg ez a változás az életben. Hát akkor mégsem a szeretet a legerősebb erő az életben, mert a messze menő szeretetre, a soha el nem fogyó szeretetre is szabadságában áll mindenkinek azt mondani, hogy nem kérek belőle. Ez igaz. Teljesen így van, hogy a szeretetnek a lényegéhez tartozik a szabadság tisztelet, az igazi szeretet soha erőszakot nem tesz, kényszert nem alkalmaz. Nyugodtan mondhatjuk ezt, hogy a legtökéletesebb, legtisztább szeretetre is lehet nemmel válaszolni. Soha nem felejtem el, amikor még a Bibliát nem ismertem, és hallottam, hogy a Bibliáról előadások vannak itt Budapesten, és elmentem egy-két helyre. Egyszer egy tanár, házaspár meghívott az otthonukba, és egy nagyon mély és alapos témáról volt szó, nem a szeretetről, egészen másról, de a beszélgetésben a szeretet felé kanyarodtak a gondolatok, és a tanár házas pár közül a férfi, a tanár úr azt mondta, hogy hát ő azt nem tudja elképzelni, hogyha ő valakit szeret, hogy föl ne olvasztaná a jeget abban a másik emberben. Ő úgy szereti minden diákját, és úgy próbál szeretni, hogy arra válasz jöjjön, hogy az ne maradjon hatástalan. Hát a szeretet úgy uralkodik a világon, hogyha messze menően mindent kipróbál, hogy a másik embert megnyerje a szeretetnek. És aztán, amikor a beszélgetés vezetője csendesen megjegyezte, hogy igen, van szép és hűséges szeretet, de ott is ott van az embernek a szabadság, hogy arra nemmel válaszoljon. A tékozó fiú nagyon sok nemet mondott. Nemet mondott otthon, amikor kikérte az örök részét, nemet mondott akkor, amikor elverte a pénzét, nemet mondott akkor, amikor már jöttek a gondolatok, hogy már otthon talán jobb lenne. Hányszor és hányszor nemet mondott erre a kérlelő szeretetre, amit érezhetett az apjától. Az igazi szeretet, a soha el nem fogyó szeretet, az nem annyit jelent a Bibliában, hogy mindenki szeretni fog akkor, amikor találkozik olyan emberrel, vagy találkozik az Istennel, aki őt hűségesen szereti, az igazi szeretet is lehet viszonzás nélkül és hatástalan. De attól még szeretet marad. A szeretet győzelme nem az, hogy minden ember szeretni fogja az Istent, vagy minden ember megváltozik. A szeretet győzelme az, hogy az Isten nem változik meg, bármilyen borzalmas és visszataszító tapasztalatok hátterén sem, amit az ember tesz az Istennel. Az Istenben soha el nem fogy a szeretet, legfeljebb hatástalanná válik. Az Isten soha nem adja fel a szeretetét, akkor sem, hogyha az Isten ítél, az Isten ítéletében is szeretet van, erről majd az utolsó előadáson külön is részletesen is lesz szó. És hogy milyen ez az isteni szeretet, amelyet Jézus elénk állított a tékozó fiú példázatában, hogy ez az atya mennyire keresi ezt a fiút. Azt tökéletesen elmondta Jézus, és gyakorlativá téve a Lukács evangélium a 10. fejezetében az irgalmas samaritánusról szóló példázatban, ahol világosan látszik azt, hogy az igazi szeretet az honnan indul ki, és meddig tart, meddig ér el, milyen eredménye van. Ugye ennek a példázatnak a rövid története az, hogy ezen a nagyon járt úton, a Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton, látjuk, hogy ez délről elinduló út és észak-keleti irányba megy, már erről a kis távolságról is ki tudjuk számítani, hogy ez azért volt olyan járt út, mert a zsidók itt kerültek át a Jordán másik részére, hogy kikerüljék ezt a gyűlölt tartományt, Samáriát, és Galileába rokonokhoz úgy érkezzenek el, hogy egy ilyen kis varga betűvel kikerülve a más vallású, más etnikumú lakosságot a saját véreikhez, hiszen itt is zsidók éltek zömmel, itt is zsidók éltek, szóval ezen az úton érkeztek el rokonaikhoz. Ezért volt ott ilyen sok rabló, akikről beszél ugye Jézus a példázatban, akik ezt a bizonyos embert, aki ment a jerikói úton, agyba főve verték és ott hagyták az árok szélen. És milyen érdekes, hogy elment arra egy pap és lévita, aki észrevette ugyanezt az embert, de nem segített rajta. Még pillanatnyilag se, pillanatokra sem segített rajta. Aztán jött harmadikként egy olyan ember, mondom ennek a gyűlölt tartománynak, Samáriának a lakosaként, aki nem csak hogy észrevette ezt az embert, de milyen érdekes kis mozzanatból indul ki a Biblia, azt mondja erről az emberről, hogy ő könyörületességre indult. Itt megtanuljuk ebből a példázatból a soha el nem fogyó szeretetnek egyik lényeges összetevőjét. Melyik szeretet az, ami az életben nem fogy el? Az a szeretet, amelyben mindig van együttérzés és szánalom. Az olyan szeretetfajta, ami az érosz, tehát az, amiből az erotika kifejezésünk van, tehát az úgynevezett szerelem, amit ma is szerelemnek mondanak, sok köze nincs a bibliai értelemben szerelemhez, de ma nagyon elterjedt, hogy szerelem, de hogyha nincs benne együttérzés, nincs benne a másikkal való azonosulás, és nincs benne egy igazi összehangolódás a másikkal, akkor ez semmit sem ér, mert az igazi szeretet, amiben erő van, hogy ne fogjon el, az az a szeretet, ami könyörületességre tud indulni. Az egész irgalmas samaritánus példázata ezen a fél mondaton fordul meg. Elment ott a pap és a lévita, látta, de nem indult könyörületességre. Elment a samaritánus, látta, és belül könyörületességre indult. Mit jelent ez, hogy könyörületességre indult? Egy nagyon egyszerű dolog, már említettem többször is az előadás sorozatunk keretében, mert az igazi szeretet lényegileg igazságosság. A samaritánusnak eszébe jutott az, és ezért indult könyörületességre, hogy mi lenne, hogyha ő lenne ott az árok szélen? Mit várna el, hogyha ő lenne ott az áldozat? Az igazi szeretetet mindig az igazságosság táplálja, hogyha az ember erre az elemi igazságosságra képes, hogyha én lennék a másik ember helyében, én mit várnék el, hogy a másik ember tegyen velem? És ez indított a könyörületességre. És ez az a pont, ahonnan az egész példázat kiindul. Ugye Jézus utána nagyon szépen részletezte, hogy az ember leszáll a lováról, kimossa az áldozat sebét, elviszi egy vendégfogadóba, ott együtt tölti vele az éjszakát, tehát az idejéből is áldoz rá, pénzt is ad a fogadósnak. Szóval mindez olyan gyönyörű történet, amelyet Rembrandt majd fogom vetíteni, de itt lapokon is elvihetik otthonaikba, és ezt valóban jó nézni sokat, ezt a Rembrandt részkarcot, valami csodálatos módon megragadott. Vagyis egyetlen egy mozzanatban, amikor leemelik a lóról az áldozatot, és a samaritánus beszélget a fogadóssal, majd az előadás után ezt nagyban is mindenki számára élvezhetően látni fogjuk, de ez valami csodálatos megragadás, hogy ezen az egy mozzanaton Rembrandt ki tudta fejezni, hogy az igazi szeretetnek a lényege az együttérzés, méghozzá egy másik dolgot is hadd társítsunk hozzá, a tapintatos együttérzés. A képnek ugyanis az a legnagyobb erénye, hogy minden arc látszik, mármint az emberi személyek arca, mert ez egy falusi jelenet, van itt kutya is, meg tyúk is, meg egy fogadónak az udvarháza, de vannak emberek is, lovászfiú, szolga, az agyba főbe vert ember, a fogadós, az irgalmas samaritánus, szóval mindenkinek az arca látszik, egyedül egy valakinek nem látszik az arca. Az irgalmas samaritánusé. Az ő arca az nagyon tapintatosan homályban maradt, háttal áll felénk, Rembrandt így dolgozta fel ezt a témát, az ő arca egyedül nem látszik. Hogyan is mondta ezt Jézus, hogy mi az igazi szeretet, hogyha nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal? Ha valaki számon tartja azt, hogy kin segít és kin hogyan segít, akkor azt mondja erre Jézus, hogy hát akkor már megkapta ezért a jutalmát. Az az ember várhat az Istentől jutalmat, aki a földi életében észrevétlenül teszi az együttérzésnek a másik emberrel való együtt szenvedésnek a cselekedeteit. Azért használom ezt a szót, mert a németeknek nagyon szép kifejezésük van rá, ez a Mitleid, az együtt szenvedést, így mondják a részvétet, hogy együtt szenvedés. Tulajdonképpen ez az, ami a valódi, az isteni szeretet. Jézus világossá teszi ebben a két példázatban, hogy az Istentől meg lehet tanulni ezt a szeretetet, csak annyira van szükség, csak idézőjelbe teszem, hogy igazságosak legyünk. Ha az életben mindig föltennénk ezt a kérdést, hogy ha én lennék a másik helyében, én mit várnék el szívesen? De sajnos ezt nem tesszük föl. Magunknak mindig jót várunk el, de amikor arra kerül a sor, hogy nekünk kell adnunk a másik embernek valamit, akkor elkezdjük fontolgatni azt, hogy hát nekünk azért nem adtak ilyen helyzetben, meg nekünk az élet nem adott olyan bőven, és mi se adunk a másiknak. De Jézus világosan mondta, hogy ha ez az egyszerű igazságosság, amit tetejében még a lelkiismeret is támogat az Isten szent lelke is, mert erre akar minden embert elvezetni az igazságos életre, ha ez megszületik, ha ez megfogan az emberben, akkor a másik példázat azt mondja, hogy tulajdonképpen minden ember képes erre a szeretetre, ami soha el nem fogy. Minden ember képes, nem csak az Isten, nem csak a tékozó fiú atya, aki az Istent jelképezi, hanem az ember is, méghozzá messze menően. De azért írtam fel még egy harmadik példázatot a Máté evangélium a 25. vagy Lukács 19. fejezetében, a talentumok és gírák példázatát, mert Jézus tovább is részletezte ezt a tanítását. És Jézus azt mondta, hogy nem csak egy ilyen, hogy úgy mondjam, véletlen helyzetben mutatkozik meg a soha el nem fogyó szeretet, hanem ez lehet az ember számára életprogram is. Isten, aki elmegy, Krisztus, aki elmegy, és ad az egyik embernek 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et, mit vár el? Azt várja el, hogy mások javára kamatoztassa ki a maga tehetségét, a maga életét. A talentum lényegileg az, amit kapunk az életben, és az életben mi nagyon sok mindent kapunk, időt, egészséget, tehetséget, minden. Szóval azt mondhatjuk, hogy az egész életünk az egy hatalmas nagy ajándék, és egy hatalmas nagy adomány. Ha most az életemet úgy fogom fel, hogy élek magamnak, akkor lehet, hogy lesz az életemben néhány szép óra, vagy szép hét, vagy szép hónap, vagy szép év. Erre szokták mondani az emberek, hogy micsoda szép évek voltak azok, meg micsoda szép idők voltak azok. Lehet. Jobb esetben lehet. De hogyha az életemet arra szánom, hogy tudatosan éljek a másik emberért, és nem ásom el a talentumot, mint a harmadik ember, hanem mások javára akarom kamatoztatni a talentumot, szóval ez a bizonyos első szeretet megmaradhat a Biblia szerint, de csak egy módon, ha az életemet arra használom fel, hogy mások javára éljek. Ugye milyen megdöbbentő dolog az, hogy az életet sokszor nem értjük, alapvetően hadakozunk az élettel, föltesszük mi is a kérdést, mint Adi Endre, hogy ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, aki úgy kívánja a szeretetet és a boldogságot. Ugye sokszor így vagyunk. Mindjárt fölhangzik ez a nagy Adi vers, már egyszer elhangzott a 16 év alatt, de jó lenne mindig, hogy elhangozzék, mert Adinak egyik legnagyobb istenes verse, éppen a témánkba is vágó vers, szóval nem csak így begyömöszölünk, József Attila Pilinszky után most nagy költők szólalnak meg, hát akkor legyen Adi is. Éppen ide is vág ez a vers, hogy ez az Ézsajás könyvének Margójára című Kései nagy Adi vers, amelyben a legnagyobb kérdés, mint egy ilyen velőtrázó sikoly, hogy ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, aki úgy kívánja a szeretetet és a boldogságot. De erre a Biblia csak nagyon egyszerűen azzal válaszol, hogy azért olyan szeretetlen az ember, és azért olyan boldogtalan az ember, mert amit kap az élete során, azt nem adja tovább. Amit kap az ember az élete során, nem adja tovább. Bernanosnak, a 20. századi francia regényírónak többször idéztem már a híres mondását, de ebben sem fogok leállni, hogy ne idézzem. Tetszenek ismerni Goethének híres mondását, hogy miért kell mindig az igaz dolgokat idézni? Goethét megkérdezték, hogy miért idézi olyan sokszor XY-t vagy bölcs mondásokat, és Goethe erre azt válaszolta, azért kell az igazságot sokszor idézni, mert a világon a hazugságot nagyon sokszor idézik. Az igazságokat nem szégyellem idézni, mert arra van szükségünk egy alapvetően hazug világban, ahol állandóan minden nap a hazugságok tömkelegét idézik. Kell egy aféle tokiói levegőszippantó automata, ugye ott a japánok ezt föltalálták, hogy pár jenért oxigéndús levegőt lehet minden nap szippantani, hát a lelkünknek is a sok hazugsága, mint a korom, mint a guánó leüllepszik vastagon, hát kell az igazságokat idézni. És ez egy óriási igazság, amit Bernanos kimondott, hát hadd mondjam végre ki ezt az igazságot, Bernanos azt mondta, az emberi világban nem lehet adásról beszélni, legfeljebb továbbadásról. Senki ember nem mondhatja, hogy ő ad. Mert aki azt mondja, hogy ő ad, amit magából ad, az nem igazi és nem tiszta. Aki ad az életben, az valakitől a kapottat adja tovább, mert amit kap az Istentől és azt továbbadja, az tiszta. Aki sokat hivatkozik arra, hogy ő mennyit segít embereken, vagy szereti az embereket, vagy jótékonykodik, erre az első Korintusi levél 8. fejezetét tudnám idézni, hogy aki még sokat ad erre, az nem tudja, hogyan is kell tudnia és adnia. Tehát az emberi életnek a nagy problémája nem az, hogy keveset adunk. Adni úgyse tudunk igazán jó dolgot. Az életnek a nagy problémája az, hogy nem adunk tovább. Ami jót kapunk, azt nem adjuk tovább. És Jézus ebben a példázatban ezt szerette volna hangsúlyozni, hogy az az ember, aki bár nem kapott 5-öt vagy 2-t a talentumokból, csak 1-et, nem is várja tőle az Isten, hogy 5-öt vagy 2-t szerezzen, de legalább azt az 1-et, sőt, mi a szép a példázatban? Még az 1-et se várta tőle. Az 1,1-2-3-at várta tőle, nem tudom, hogy akkor milyen kamatok voltak, ugye Jézus azt mondta a példázatban, hogy te elástad azt az 1 talentumot. Hát akkor már adtad volna a pénzváltók asztalára, hogy ami az enyém kamatostul nyertem volna vissza. Tehát az Isten nagyon igazságos, az Isten irreális kérésekkel nem áll az ember elé. Az Isten nem kér az emberektől nagy áldozatokat, meg senki ember fiától nem kéri azt az Isten, hogy ennyit adjon meg így segítsen, vagy amannyit adjon. Az Isten csak azt kéri, hogy amit ő adott, azt adjuk tovább. Mert a továbbadásban megsokszorozódik az, ami jött, és a továbbadásban mi is többek leszünk, és nem kevesebbek, akik továbbadunk. Majd az Adi versben tetszenek hallani azt, hogy Adi így fejezi be ezt a hatalmas nagy költeményét, hogy az életben az a borzalmas, hogy leesik a sárba az embernek arca. Ez egy egyszerű, de nagyszerű kép. Leesik a sárba az embernek arca. Mi minden benne van ebben a képben? Hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember, ha nem teszi azt, amit tennie kell, akkor leesik a sárba az embernek az arca. Két életút van előttünk. Vagy visszatartunk dolgokat, vagy továbbadunk dolgokat. Aki visszatart, annak kevesebbje lesz, aki továbbad, annak többje lesz. A szeretet soha el nem fogy annál, aki továbbad, mert újat fog kapni, új tapasztalatokat és új formákat arra, hogy más emberekkel jót tegyen. Ha nem teszi ezt az ember, egyre kevesebb fog lenni. Mielőtt tovább mennénk, a két nagy vers után most hangozzék fel ez a harmadik is, persze telve küszködéssel és vívódással, ami Adira jellemző, egyszer fölvetve a kérdést, hogy miért nem adja az Isten, hogy mi valóban többek legyünk, és hogy beteljesüljön az életünk, máskor pedig beismerve, hogy az ember szeretetlen és boldogtalan, és leesik a sárba az arca.
1: Adi Endre Ézsaiás könyvének margójára. Seírből kiált én hozzám is az Úr. Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Ilyen hiába valóság hát az ember isteni elméjének fényessége, hogy egy fuvalom által éjszaka lesz. Hányszor kell még sírnia a szeretet és géniusz doboló vigasságának szűnésével a földnek, megromolnia s megerőtlenedni ők a föld népe nagyjainak. Miért, hogy a föl-fölemelkedett embert mindig visszarántja valaki, kit úrnak is neveznek, Jehovának is, rendelésnek is, sorsnak is. Az ember már-már készül jónak és Istennek változni. De Perazim hegyén fölkél az Úr. Mi jó kedvet csinál az Úrnak, hogy csak mutogatja az embernek nagyszerű célját, az élet egyenlő kibékülését mindnyájunkkal, s a békének szivárvány hídját. Miért keresi meg bennünk, mint a Gibeon völgyében megharagvásában, a mi ősi vadságunkat, hogy gonoszságainkat egymásra tüzelje? Bizony a kegyetlen, hosszú léviátán kígyót, és a tekergő léviátán kígyót kemény, nagy és erős fegyverével nem látogatja meg senki. És a veresború szőlőt vérrel öntözi most megint az Úr. Ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, ki úgy kívánja a szeretetet és a boldogságot? Vigyázók! Hiába vigyáztok! Ó, jaj! Vigyázók! Hiába vigyázunk! Mert újra és újra leesik a sárba az embernek arca.
0: Összefoglalnám azt, amit mondtam arról, hogy nem csak az isteni világ ismeri a soha el nem fogyó szeretetet, hanem az emberi világnak a nagy kiváltsága is, hogy megismerhesse, sőt gyakorolhassuk a soha el nem fogyó szeretetet. Mi kell tehát ehhez? Ez az kell, hogy az első szeretetet megőrizzük az életünkben. Eljutni az első szeretetig, hagyni magunkat megtalálni attól az atyától, aki vár és aki keres, és hogyha hagyjuk magunkat megtalálni, és az első felismerés, ahogy rájöttünk arra, hogy megismertük, hogy van egy olyan lény, aki várt ránk, aki keresett bennünket, akinek nem volt mindegy a mi életünk. És ebben az időben, amikor az ember ezt hetek, hónapok, talán évek során ismert, hiszen amit a Biblia megtérésnek nevez, az nem egy pillanat, az egy folyamat maga is. Sokszor az ember nem is tudja, hogy hogyan rendeződnek át az életében a dolgok. De az az első szeretet, ha megérinti az embert, a Biblia szerint ez megtartható az életben. Nem olyan ez, mint a rossz viszony az anyánkhoz vagy apánkhoz, hogy elmúlik a szülői szeretet. Nem olyan ez, mint a rossz viszony egy házastárshoz, hogy 20 vagy 30 éve szerettem, most már nincsen szeretet. Ha ezekben is meg lehet, ha szerethetjük az apánkat, anyánkat, hitves társunkat évtizedek múlva is, mennyire inkább szerethetjük azt, akiben soha nem csalódunk, akitől soha rosszat nem kapunk. Ha megmarad ez az első szeretet, és hogyan maradhat meg? Ha másokért élve az ember tapasztalja más emberi életekben is az első szeretetnek a megszületését. Tulajdonképpen a Bibliának ez a nagy tanítása, hogy a szeretet állandósult formában úgy maradhat meg, hogy ha mi életünkben értéknek tartottuk az Isten szeretetét, és mi nálunk kiváltott egy első szeretetet, viszont szeretetet, hálás szeretetet az Isten iránt, akkor ez hogy maradhat meg az egész életben, hogyha mi is élünk az emberekért, nem kell adni, csak továbbadni kell, és látni azt emberek életében, hogy emberek elindulnak, először kezdenek másképp gondolkozni, más lesz a beszédük, átértékelik az életüket, mások lesznek a cselekedetei, kezd már a jellem is megváltozni. Én azt gondolom, hogy az életben a legnagyobb örömet és a szeretetnek az állandó fenntartását ez szerzi, hogy amit a magam életében is értéknek tartottam, azt ha tapasztalom más emberek életében, akkor a szeretet köre kibővül, és akkor a szeretet nem múlik el. Akkor a szeretet nem fogy el. Ehhez azonban munkára van szükség, emberekért végzett munkára, a dolgok továbbadására, amit az Isten adott, annak a továbbadására van szükség. A Bibliának egy rendkívül egyszerű hasonlatát szeretném ezzel kapcsolatban felidézni önöknek, amely Pál apostol leveleiben rendre előfordul. Felírtam a táblára, hogy hol lehet ennek utána járni. Mondanám először a Biblia verseket, hiszen mindegyiket nem tudom felolvasni, csak egyiket fogom, meg a hasonlatra szeretném fölhívni majd a figyelmet. Pál apostol tulajdonképpen a római levél 13. fejezetében is erről beszél, leginkább a 13. és 14. versben. A Galata levélben, ez valami elírás lehet, mert ott 8 fejezet nincsen, hanem ez bizonyára egy másik fejezetszám, igen, a 3. fejezetben, Galata levél 3. fejezetben, a 27. és a 29. versekben, az Efézusi levél 4. fejezet 23. és 24. verseiben, és a Kolossé levél 3. fejezet 10. és 14. verseiben. Mint tetszenek látni, szinte minden nagyobb levelében Pál előhozza ezt a kérdést, illetve ezt a hasonlatot, amelyet szeretnék felolvasni a Kolossé levélnek az idézet 3. fejezetéből, a 10. verstől. És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetéletlenség, idegen, szkítiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Kedves hallgatók, ezen a pár versen végigvonul egy felszólítás, és ez a felöltözködés. Szinte sokszor csak csodálni tudjuk a Biblia nyelvezetét, mert olyan egyszerű nyelvezet, de olyan mélységes nyelvezet. Egyszerű, és sokszor ezért nem vesszük komolyan, vagy nem gondolkozunk el rajta. Hát van az életben egyszerű cselekedet, mint reggel, ha felkelünk, fel kell, hogy öltözködjünk. Hát vannak emberek, akik nem öltözködnek fel minden reggel, de az általában egy nagyon szomorú vagy megpróbáltatásos életnek a jele, mondjuk katonák, vagy nem tudom én, akik nem tudnak lefeküdni, egy-két napig is fönt vannak, nem minden reggel nem öltöznek fel. Nagyon egyszerű a kép, de ne haragudjanak, hogy ilyen banális kérdést teszek fel, hogy nehéz nekünk reggel felöltözködni. Óckodunk tőle. Milyen jó mondjuk tiszta testre megfürödve tiszta ruhát fölvenni. Nem hiszem, hogy ez az életnek a legszomorúbb vagy leglesújtóbb része lenne. Jó felöltözködni, és természetes dolog, de megvan ennek a napi íze, vagy a napi kedveltsége, vagy zamata, hogy valami új ruhadarabot, valami szép holmit, vagy szépen kivasalt, rendbetett holmit az ember fölvesz. Azért beszélek erről ennyit, mert olyan nagy szavakat mond itt Pál apostol, amikre azt szoktuk mondani, hogy mi felöltözni könyörületességet, alázatos szívet. Megbocsátani mindig mindenekben egymásnak, elszenvedve egymást, nagyon nehéz dolog ez. Nagyon nehéz dolog ez. Alázat, türelem, elszenvedni egy nagyon nehéz dolog ez. Ha valaki azt gondolja, hogy a kereszténység nehéz dolog, gondoljon erre az egyszerű hasonlatra, és ha továbbra is fönntartja a véleményét, akkor azt is mondjuk, hogy nehéz dolog reggel felöltözködni. Mert Pál apostol azt mondja, hogy ahogy amilyen természetes a felöltözködés reggel, olyan természetesen veszi fel a keresztény ember ezeket a dolgokat, nagyon is könnyű kereszténynek lenni, ha tudjuk, hogy valakitől mindig meg lehet tanulni a szeretetet, valaki mindig táplálni akarja, még hogy hozzá soha el ne fogyjon a szeretetet, és ennek csak egy törvénye van, hogy ne magunknak éljünk, hogy adjuk tovább, amit kapunk. Nem kell nekünk semmi rendkívüli előállítani, csak amit kapunk, adjuk tovább. Egy szerző, akinek a könyveivel itt sokat tetszenek találkozni, azt mondja az egyik hasonlatában, olyan ez, ugye ő a nagy angol gyarmatbirodalom idején élt, mintha Angliában egy óriási hajót telepakolnának mindenféle jó dologgal. Elindítanának egy messzi szigetre, ahol az emberek éheznek és nélkülöznek. A hajónak az a feladata, hogy célhoz érkezzék, és adja át a rakományt. Milyen dolog ez, hogy a hajó félúton a hajónak a személyzete elkezd gondolkozni azon, mi lenne, hogyha ők visszatartanák azt a rakományt. Ők is el tudják fogyasztani, sőt eladni, meggazdagodnak belőle. Nos, hát ezt a kérdést teszi fel, hogyan tekintenénk mi egy olyan kapitányra és egy olyan hajó legénységére, aki egy megsegítésre váló sziget lakosaitól visszatartja az adományok tömkelegét, amit neki kötelessége lenne eljuttatni, és megáll félúton, és elkótyavetjéli mindazt, amit rábíztak. Minek tartanánk mi az ilyen hajót és ennek a személyzetét? Ha kimondjuk esetleg azt, hogy semmire kellő és gonosz embereknek, akkor gondoljunk arra, hogy ezek mi vagyunk. Mi vagyunk, akik, amikor kapunk, nem akarunk továbbadni. Mi vagyunk, akiknek, ha van öltözetük, valaki felkínál öltözetet, nem akarjuk felvenni. Mi vagyunk, akik azt mondjuk, hogy ez olyan nehéz dolog felvenni egy öltözetet. A Biblia azt mondja, hogy nem, ez nagyon, nagyon egyszerű dolog. Ehhez csak egy valami kell, hogy az embernek a gondolkozás módja megváltozzék, és hogyha megváltozik a gondolkodásmód, akkor az ember alig várja azt, hogy ilyenné legyen, akkor az ember azt mondja, hogy igen, én szent és szeretett vagyok. Akkor én fel akarom öltözni a könyörületes szívet, a jóságosságot, az alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. És ha azt látom az életemben, hogy ma is milyen hibák voltak ezzel kapcsolatban, akkor ettől nem félek szenvedni, és azt mondani, hogy Istenem segíts, mert én nem vallásra vagy egyházra vágyom, hanem arra, hogy igaz ember legyek. Semmit nem ér semmi, amit az emberek mondanak rólunk, ahova tartozunk, még kevésbé ér semmit, aminek tartjuk magunkat, ha nem leszünk olyan emberek, akiknél nem hull a sárba az Istennek az arca. Ha az Isten képiségünket megőrizzük, visszanyerjük, és át tudjuk az embereknek adni azt, amire szükségük van. Tulajdonképpen nagyon egyszerű dolog ez a felöltözés, de milyen érdekes, hogy azért Pál apostol azt mondja, hogy igen, azért ez bizonyos küzdelemmel jár. Persze, küzdelem a természetünkkel szemben, de a természetünket nem nekünk kell legyőznünk, hanem ha azt az Isten befogadjuk az életünkbe, aki adni akar, ő győzi le mi bennünk ezt a természetet, és ezért mondja háromszor, hogy ezeket öltözzétek fel, és legvégül a harmadikként teszi hozzá, mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Kedves hallgatók, hogy most Pál apostol leveleivel foglalkozom, és a jövő fél évben is ezzel fogunk foglalkozni, az apostolok cselekedetei lesz a téma, néhány érdekes felismerésre eljutottam, csak egyet hagy osszak meg röviden önökkel. A szeretet himnusza úgy látom, hogy több páli levélben is benne van. A szeretet himnusza benne van a korintusi első levélben, ebben a három részében, a 13. fejezet első három versében, 4. fejezet 8. vers elejéig, itt tartunk most a himnusz átvételében, és majd rátérünk a himnusz befejező részére, hogy milyen is lesz a szeretet az örökké valóságban, mi is az, hogy örökké valóság és örök élet. Nem csak a korintusi levélben van szó a szeretetről, hanem például, hogyha a római levelet elolvassuk. Ugye annak az első 11 fejezete hatalmas kérdéseket boncolgat, úgy, mint hitáltali megigazulás és predesztináció kérdés. Ez a két hatalmas nagy gondolatkör, amit bejár. De a Római Levél 12. fejezetétől úgynevezett gyakorlati kérdésekre tér rá Pál apostol, és ugyanúgy fejti ki ezt a dolgot, mint ahogy a szeretet himnuszában, hogy először tiszta gondolkodásra kell eljutni. Tiszta gondolkodásra kell eljutni, mert ha belül az ember összerendeződik, és alkalmas arra, hogy értékeli azt, amit kap az életben, és ezt tovább tudja adni, akkor a szeretetet, és itt ebben a második részben mondja ki azt, amit itt így idéztünk, hogy a szeretet soha el nem fogy, a szeretetet tulajdonképpen nem érdemnek fogja tartani az ember, hanem tartozásnak. Itt mondja ki ezt a híres kifejezést Pál apostol, senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Sokszor úgy gondolják az emberek, hogy ha ők szeretnek valakit, az milyen nagy és szép és dicsérendő dolog. Hát ez egy nagy érdem, mert hát ebben a gonosz világban embereket szeretni, még sokszor a családtagokat is, főleg rokonokat, munkatársakat szeretni, hősies erény. Sokszor az emberek úgy gondolkoznak, hogy legalább egy-két vállapot kellene azért kapni, hogy ők szeretnek olyanokat, akiket esetleg például mások nem is szeretnek. Hát micsoda nagyszerű emberek vagyunk mi, hogy tudunk szeretni olyan embereket, akiktől mások szinte irtóznak. Mennyire más a Bibliának a gondolkodásmódja? A Biblia azt mondja, hogy dehogy is, a szeretet az nem érdem, a szeretet az tartozás. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert ha az Isten titeket, mint méltatlanokat tud szeretni, ki az az ember, aki méltóbb lenne az Isten szeretetére, mint a másik? Ki az az ember, aki nincs ugyanúgy telve a természetében undoksággal, visszataszító dolgokkal? Ne külsőleg nézzük magunkat, hogy mit mondanak rólunk az emberek, vagy hogyha a tükörben nézzünk, akkor mi milyen szépnek akarjuk látni magunkat. Azt nézzük, hogy mi van benn a lelkünkben és az életünkben, hogy mennyi sok gonoszság barlangja a mi szívünk. Azt mindenki maga tudja. A természetét, a szívét mindenki maga ismeri. Hát, hogyha az Isten ilyen embereket tud szeretni, mint hogy mi vagyunk, akkor az nem tartozás a részünkről, hogy a másik embert, aki ugyanilyen nehézségben van, azzal a szeretettel, amivel az Isten szeret, mi is tudjuk a másik embert szeretni. És azután tér rá a 13. fejezet 13. és 14. versére Pál apostol, újra ezeket a szavakat használva, hogy öltözzétek fel a Krisztust. Következő előadásunknak ez lesz a nagy témája, mit jelent a Krisztust felöltözni? Mit jelentett Krisztus életében a szeretet? Mit mutatott meg Jézus a szeretetből, amit ha elsajátítunk, emberek leszünk, ha nem sajátítunk el, akkor csak a sárban lesz mindig az arcunk. De hogy a vetítés előtt még egy Biblia verse azért fölhívjam a kedves hallgatóknak a figyelmét, és egyben ösztönözve is a páli levelek olvasására, mert mondom, hogy több szeretet himnusza létezik, csak elrejtve, és nem annyira nyilvánvalóan, mint itt a szeretet himnusza, még hadd hivatkozzam az utolsónak felírt Biblia verse, ami a táblán szerepel, és ez a Példabeszédek könyve 17. fejezet 9. verse. Ennél a témánál azért éreztem ennek a fontosságát, mert úgy gondolom, hogy az emberi világban, amilyen egyszerű a soha el nem fogyó szeretet felöltözése, sajnos olyan gyorsan megy a szeretet elveszítése is. Sokszor nem gondoljuk meg, hogy mivel veszítjük el a szeretetet. Egy nagyon egyszerű dologgal. Nem ott van a probléma, hogy mondjuk mi embereket nem tartunk rokonszenvesnek, nem is ott van a probléma sokszor, hogy nem akarunk adni, amikor tapasztaljuk, hogy mi mennyit kapunk az életben, hanem a nagy probléma, ami az emberi életünkben talán a legnagyobb probléma, az ítélkezés. És az ítélkezésnek is nem is az a gyökeres, mély, keserű rész, ami ott van az emberi lélekben, hanem egy nagyon egyszerű, szinte olyan sokszor nem is kellőképpen méltatott dolog, hogy hogyan beszélünk például. Hadd olvassam fel önöknek ezt a verset, Bölcs Salamon a szeretetről is nagyon sok mély igazságot mond el, ez egyik a legnagyobbak közül. Elfedezi a vétket aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakítja egymástól a barátságosakat is. Nagy mondás. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Ki az, aki igazán szeretetet keres az életben? Ki az, aki tényleg akar a szeretetben élni?

a jónak vagy a rossznak? Ó, hát mi a jónak? Hát jó emberek akarunk lenni, szeretni akarunk, boldogok akarunk lenni, mondjuk. De a valóságban sajnos az ellentétes táborban vagyunk, és a rossznak drukkolunk. Mert az az ember, aki keresi a szeretetet, az a rossz dolgokat nem említi fel, a rossz dolgokat nem nagyítja fel, nem akarja azt, hogy mindig neki legyen igaza, elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Fedezzük el a vétket. Ez nem arról van szó, hogy hallatlanra vegyünk vétkeket, nem arról van szó, hogy ne mondjunk el dolgokat, és bizonyos jelenségekről ne mondjuk el a véleményünket, de arról szó van, hogy az emberekre, az emberek indítékaira és az emberek személyére nézve ne tegyünk olyan megjegyzéseket, amelyek nem építik, hanem rombolják a szeretetet. Most nagyon nagy kultusza van újra egy ünnepnek Magyarországon, és ez 1956. október 23-a. Egy olyan ember hivatott magához immár másodszor egy vidéki városban tartott előadássorozat után, akit 57-ben halálra ítéltek. Éppen vitték volna ki, hogy végrehajtsák az ítéletet, amikor is a börtönbe megérkezett az ügyész, és ki tudja, hogy miért az ítéletet megváltoztatta, halálos ítélet helyett kapott életfolytiglani börtönt. 6 év után szabadult, mint ismerjük közelmúltunk történelméből, kemény 6 év után, amely után újra el kellett kezdeni az életét lentről, ugyanarra a szintre egyetemen tanított, ahonnan elindult, ahova érkezett. És ez a nagyon becsületes, tisztességes ember szeretne most a Biblia és az Isten törvényei szerint visszatekinteni az életére, meg azokra az emberekre, akik ma is élnek még, akik őt elítélték, vagy akik őt bevádolták. Azt mondta, hogy 3 fogalmat magyarázzak el neki. Az egyik a felejtés, a másik a megbocsátás, a harmadik a megbékélés. Ő úgy látja, hogy az emberek nem felejtenek. Nem is bocsátanak meg, de hát mit tudnak tenni, megbékélnek. Hát nem lehet mindenkit felakasztani, aki minket fel akart akasztani. Nem lehet mindenkit bosszút állni, aki rajtunk 40 éve bosszút akart állni. Hát megbékélünk. Felejteni nem felejtünk, megbocsátani még kevésbé bocsátunk meg, mert ők se bánták meg a bűnüket, annál rosszabb lett az élet azóta is, de hát meg kell békélni, valahogy hát megbékélünk. Nagy figyelemmel várta, és hogy mennyire őszinte, becsületes ember, így is tette fel a kérdést, hogy tudom, hogy maga azt fogja mondani, ami a Bibliában szerepel, mit mond erről a Biblia? Azt mondtam neki, hogy nézze, 2 ember van. Az egyik ember, aki nem tud megbocsátani, nem is fog elfelejteni, és ha azt mondja is magáról, hogy megbékél, úgyse fog megbékélni. Ez az egyik ember. A másik ember, aki megbocsát, a Biblia azt mondja a megbocsátásról, és itt a szeretettel kapcsolatban nagyon sokszor előfordult, ugye például a Kolossé levélnél is, hogy megbocsátván, megengedvén szívből egymásnak, aki megbocsát, az lehetetlen, hogy ne felejtse el, amit tettek vele szemben. Nem úgy értem ezt, hogy az agyunkból nem tudjuk kivakarni azt a régmúlt idők darabját, ami történt velünk, de más dolog úgy emlékezni valamire, hogy keserűen, lázadozva, számon kérve, és más dolog úgy megbocsátani, hogy Petőfi és József Attila is mondta, hogy békévé oldja az emlékezés. Más dolog tehetetlenül átkozódva tekinteni a régmúlt idők rossz dolgaira, és más dolog azt mondani, amit Pirinszky János mondott, és egy nagyon nagy mondata volt az Ars Poetica című írásában szerepel, botrány, hogy megtörtént, de szent, hogy megtörténhetett. Botrány, hogy itt embereket akasztottak, lelőttek, kiirtottak. Említettem önöknek, hogy a 20. századnak még nem vagyunk a végén, de 200 milliónál már több embert halasztottak meg erőszakosan ebben a században, ellentétben az előző századokkal, ahol soha többet 5-10 millió embernél erőszakos halállal nem végeztek ki. Körülbelül ilyen századnak és ilyen évezrednek a végére érkeztünk, ebben a században 200 milliónál több embernek vették el igazságtalanul az életét.

0: De egy keresztény ember erre azt mondja, hogy ha az Isten megbocsát, és az Istenről azt mondja a Biblia, hogy a feledés tengerébe veti a bűnöket, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti a mi bűneinket, akkor egy keresztény ember, hogyha megbocsátott, akkor igenis nem úgy emlékezik a múltra, nem egy tehetetlen, követelőző, lázadozó emlékezéssel, hanem egy megbékélt emlékezéssel, és így nyilvánvalóan megbékél a másik emberrel, függetlenül attól, hogy a másik ember megbánta azt a bűnét. Ha a másik ember nem bánta meg a bűnét, az csak neki baj. Ha egy keresztény nem bocsátja meg, az meg neki baj. Természetesen azt is hozzátettem ennek az idős embernek, hogy másképp még ehhez hozzá kell fűzni azt, hogy a társadalmi életben azért máshogy is lehetett volna tenni a dolgokat, mint itt Magyarországon tették. Nem messze tőlünk a volt Kelet-Németországban vagy Csehszlovákiában egyszerűbben oldották meg a dolgot, de azt hiszem igazabban. Ott, akik beletartoztak a párt nomenklatúrába, akik nyilvánvaló módon megnyomorítottak másokat, ott valóban a rendszerváltással ezeknek az embereknek el kellett köszönni, le kellett tenni legalább a stallumot, amit viseltek. Magyarország, sajnos szegény Magyarország, gyarapítandó sok-sok nyűgét és baját, ezt nem tette meg. Én ezt elismertem neki, hogy igen, ez mérgezi a levegőt, mert a levegőt az mérgezi, amit 2400 évvel ezelőtt Platón így mondott ki, hogy ami testnek az egészség, az a léleknek az igazságosság. Ha nincs igazságosság a világban, ha egy társadalomban alapvető igazságosság formák nem érvényesülnek, akkor így mondja bölcs Salamon, ez gyalázatára van a nemzetnek. Ezért gyalázatosabb ma élni Magyarországon, mint akár 15 vagy 20 évvel ezelőtt gyalázatos volt élni, mert akkor mindenki tudta, hogy nincs igazság. Most úgy lehet tudni, hogy nincs igazság, hogy azt mondják, hogy más a világ. Nem más a világ, csak rosszabb lett, de én azt tanácsoltam neki, hogy ha ennek ellenére is én rám hallgat, ne én rám hallgasson, a Bibliára hallgat, két választása van. Vagy az első választás, hogy nem bocsát meg, nem felejt, akkor ne is áltassuk magunkat azzal, hogy megbékélünk. Vagy a második megoldás, hogyha valakinek megbocsátok, akkor azt elfelejtem, és ezáltal tudok megbékélni. Az egyik a nem keresztény megoldás, a másik a keresztény megoldás, de a kereszténységet nem lehet ráerőltetni az emberekre. A keresztények tudják azt, hogy mi történt, tudják azt, hogy ha rossz történt is velük, ez botrány, de hogy megtörténhetett, hogy az Isten megengedte, ezért áldjuk az Istent, hogy a nehézségeken keresztül is valamire megtanított és magához közelebb emelt. Ez a keresztény gondolkodás. Aki nem ezen a gondolkodásnak a mentén halad, az az egész életében ezt a problémát nem fogja tudni megoldani, és ezért van Magyarországon a sok megosztottság, a sok szétkülönülés mellett még az a borzalmas dolog is, amit ma úgy mondanak, hogy most már az 56-osok is egymás torkának esnek. Mert az egyik azt mondja, hogy béküljünk meg, noha nem felejtünk, a másik azt mondja, hogy nem békélünk meg, és minden régi ilyen és ilyen embert föl kellene akasztani. Nézzék, én mosonmagyaróvári vagyok, és Magyarország az mosonmagyaróvár. Nem is hittem volna, hogy a mi kis városkánk az Magyarországnak a szimbóluma lesz. Több mint 100 embert öltek meg, családtagjaink nem voltak közöttük, de a testvéreim ott voltak, amikor ropogtak a fegyverek. Nagybátyám gyorsan utánuk szaladt, és nagyon gyorsan elhozta őket arról a vidékről. Átéltem azt a néhány évtizedet, amikor a mi városkánkban, amikor két gimnazista két mondatot mondott erről, kidobták a gimnáziumból, és az egész életüket próbálták tönkretenni. Átéltem azt is a 70-es években, amikor nekem is föltette a kérdést a világnézet tanár, két napot adott rá, hogy bizonyítsam be, hogy Isten nem létezik. Ilyen volt a mi kis városkánk. Eljött a két nap, és elmondtam a világnézet tanárnak, hogy ne haragudjon, amin olyan sok ember törte a fejét évezredeken keresztül, nem tudtam, kellőképpen nem tudtam bizonyítani azt, hogy Isten nem létezik, mert inkább az ellentétét bizonyítanám, hogy igenis kell, hogy létezzék. Engem is szerettek volna kidobni a gimnáziumból, káderlapomra az került, hogy nem ajánlanak a továbbtanulásra. Azt mondják aztán a budapesti egyetemen, hogy éppen ezért vettek föl. Mert a 70-es években valakinek olyan káderlapot küld utána a gimnázium, hogy az van rajta, hogy nem ajánlják a továbbtanulásra. Most én azt mondjam, hogy nem békélek meg a régi tanáraimmal, mert el akarták kaszálni az életemet. Ha ugyan golyót nem röpítettek is már a 70-es években az ember fejébe, de az ember lelkébe bizonyos golyókat akkor is beleröpítettek, úgy, mint az iskolánk pártitkára, amikor megtudta, hogy mi a nevem, ugye három testvérem járt a gimnáziumba, és amikor bemutatkoztam neki, hát ugye az én nevemet nem lehet félreérteni, nem Nagy Kis vagy Kovács, vagy egy ronda germán név, ugye a nevem, hogy Reisinger, megfordult és azt mondta, hát van még belőlük? Kedves hallgatók, ugye ez most deritárgya. Ez most deritárgya, de ez tulajdonképpen aféle 56-71-ben. Ez 56 volt 71-ben. Azt mondja most, hogy nem felejtek? Vagy hogy azt mondja most, hogy nem bocsátok meg? Őszintén szántam már akkor is a pártitkárt, a gimnázium igazgatóját, az osztályfőnökömet, a tanáraimat is, akik az 56-ot tovább játszották 2 kilométerre attól a laktanyától, ahol halomra lőttek embereket. De mert az Isten ezt megengedte, ezt ilyen szempontból valóban szentnek tartom, és ilyen szempontból a szeretet iskolájának nem közönséges tagozatára járhattunk abban a városban. Nem a hóhérokat akarom menteni, nem az áldozatokat akarom kisebbíteni, én azt gondolom, hogy az életünk tulajdonképpen az arra való felkészülés, hogy méltók vagyunk-e arra, hogy élhetünk-e egy másik világban, amelyben nem lesz sem 56, sem golyó, sem megaláztatás, és amellyel a szeretet himnusza is végződik. Mert ami fennmarad ebből a világból, az egy dolog, amivé váltunk a jellemünkben a szeretet fokozatait illetően. Amilyen szeretet szintre eljutottunk, ha megüti azt a szeretetet, hogy megtanultuk valakitől, gyakoroltuk, és az életünk programjává azt tettük, hogy továbbadni és emberekért élni és küzdeni, akkor azt mondja erre Pál apostol, sem élet, sem halál, sem Sátán és az összes démonai nem vehetik el azt az embertől, amit az Isten ezzel a szeretettel belé akar oltani, mert ez alapján fogja Isten visszaadni az embernek az életét. Nagyon jelentékenyek ezek a feldolgozások. Ha elment is egy kicsit az időnk, erre a 10 percre mindenkit marasztalnék, mert az előadásnak a legfőbb részét alkotó jézusi példázatoknak a legnagyobb mesterétől, Rembrandttól fogom bemutatni a feldolgozásokat. Arany János verse a következő alkalomra marad. Kérném szépen most a vetítést készítsük elő. Az a mester, akitől már sokszor láttunk sok nagyszerű alkotást, Rembrandt 1655-ös önarcképe, az az ember, aki szemébe tud nézni a másiknak és az egész világnak is. A holland Molnár gyermeke, a világhírű festő, minden idők legnagyobb bibliai festője. A Bibliából tanulta az igazságosságot, az igaz lelkűséget. A Bibliából tanulta azt, hogy a szeretetet, amit a Biblia kifejez a szeretet színeivel, ezekkel a fehér, sárga, barna, sötétbarna, vörös színekkel lehet megfesteni, az egész művészete e színek jegyében történik. A nem annyira középkorú, mint inkább idős Rembrandt, aki visszafordul és újra a szemünkbe néz. Milyen érdekes, hogy minden önarcképét így festette meg, aki keresi az emberekkel a kapcsolatot, mert valamit át akar nekik adni. Az önarcképeivel is át akar adni. Valamire fel akarja hívni a figyelmet. Ez az a Rembrandt, aki megfesti a nővérének az arcmását. Gyermeke Titus, bibliai nevet ad neki, akiről beszéltem is az előadásban, akinek az édesanyja Lois volt, illetve a nagyanyja és Euniké az édesanyja. Aki a mennonitáknál tanult, ez az édesanyja, A mennoniták a 17. században azok a protestánsok voltak, akik az államvallássá váló kálvinista egyházból szakadtak ki, és a Bibliának a megismerésére hívták fel az emberek figyelmét. Prédikátoraik középütt van egy közülük, a Bibliára mutat: ne a tekintélyeket kövesd, ne a papokat, lelkészeket kövesd, hanem a Bibliát kövesd, ami az Isten szava, és az az igazi lelkész, aki valóban a Bibliát szólaltatja meg. Jobb oldalt Rembrandt édesanyja. Ezt az édesanyát sokszor megmintázta még, például a Krisztust váró történetben, Símeon és Anna történetében, ugye az Anna prófétaasszony vonásain is Rembrandt az édesanyja arcvonásait helyezte el. Ez az a Rembrandt, aki mind a három példázatot feldolgozta. A tékozó fiú példázatának lavírozott tusrajzán is láthatjuk, hogy mennyire szeretetteljes ez az atya, aki kiadja a fiának az örökségét, nem tartóztatja vissza kényszerrel, erőszakkal. Megrendülten állott az az idős ember, jobb oldalt itt mellette a felesége, a családtagok a háttérben, bal oldalt már a felkantározott ló, már a tékozó fiú menne, lehorgasztja a fejét, tehát már eleve látja, hogy nem jó a választása, mégis nekivág ennek a kockázatos útnak. Mindezt látja az apa, látja az Isten. Az Isten mindenkinek az életét tökéletesen ismeri, és látja az Isten, hogy miféle kockázatokba vág bele az ember a sok-sok önérdekkel, szeretetlenséggel, gonoszsággal, de az Isten nem fogja a mennyboltot rászakasztani egy emberre, amikor valami rosszra készül. Odaadja, továbbra is ad neki, továbbra is ad neki. Következőképpen láthatjuk, hogy milyen gyorsan elherdálja a tékozó fiú, ez is Rembrandtnak egy gyors rajza, egy kocsmai jelenet, ahogy az örökség elolvad. Aztán ide jut a hízott sertések között a lesoványodott ember. A döbbenetes kontraszt, még az állatok is magasabb szinten vannak, mint az az ember, akinek az arca, ahogy Adi mondta, a sárba hanyatlik. És mégis mennyire várja ezt a gyermeket. Rembrandt érzi, hogy a tékozó fiú példázatának ez a legfontosabb mozzanata, ehhez készíti ezt a vázlatát. Aztán az élet egyik főművét 1636-ban, látjuk ott a monogram mellett az évszámot, 30 éves korában alkotja meg a teljesen elállatiasodott arcú tékozó fiúra, milyen óvón, gyengéden hajó rá az édesapja. Az Isten mindenkit annyira szeret, mint ahogy azt az ember nem tudja elképzelni. Nem tudja az ember igazán, hogy van neki egy jótevője, de ha nem engedi az ember magához, ha az ember nem tér hozzá, akkor az Isten szeretete ugyan soha el nem fogy, de nem tud hatékonnyá válni, nem tudja az életet átalakítani. Itt azonban át tudja alakítani, közel megyünk ehhez a középponti jelenethez, ez a végtelen nagy tapintat és finomság, hogy magához öleli ezt a szinte már emberre nem emlékeztető fiút. Hogy ráhajol, hogy fölemeli, fölsegíti, hogy az arcán ott van az aggódás, a féltés, hogy lesz-e még ő belőle ember, hát én ezt úgy szeretném. Tűzből kikapott üszök minden ember, mondja a Biblia, már az Ószövetség profétikus könyveiben. Tűzből kikapott üszök, és egyedül az Isten tudja, hogy hogy kell úgy kikapni a tűzből az üszköt, hogy szét ne menjen az a farsáb. Rembrandt 30 évvel ezután olajfestményben is megfesti a jelenetet. Ma Szentpétervár ott az Ermitásban látható, régi jó albumból a kinagyításokat is tekintsük meg gyorsan, hogy visszafogadja a fiát, megint a kéztartás, puhasága, gyengétség tapintat, szóval itt valóban nem tudja a jobb, mit csinál a bal, az együttérzés végtelenül tapintatos, és ha még tovább megyünk közelítve a képhez, látjuk, hogy miféle értéktelen ez az ember, nem az arcon van most, a szétzilált arcon, hanem az ütött kopott ruhán, sőt, hogyha még tovább nagyítjuk a jelenetet, akkor az ütött kopott ruha és a lehullott papucs, szétfosztott lábbeli mutatja, a tárgyakkal mutatja ennek az életnek az eltékozolódását. És itt van az apának az arca. Talán még ehhez is közelebb mehetünk egy másik jobb felvételen, és itt látjuk, hogy az Isten mennyire a szeretet. Az isteni szeretetben egyesül a szabadság tisztelete. Isten senkire nem akarja ráerőltetni a szeretetét. De egy féltőn szerető szeretet, hogy mondja a 10 parancsolat második parancsolat, hogy én féltőn szerető Isten vagyok. Felelősnek érzi magát azért is, amiért tulajdonképp az ember a felelős, de ő ezt is magára vállalja. Milyen megdöbbentő, hogy a képen ott van a jobb oldali részen az idősebb fiú, akiben nincsen szeretet, csak meg nem értés, lenézés a szeretetnek ilyen túlcsordulásával szemben. Ha közelebb megyünk még az arcod, és csak ezt látjuk magunk előtt, érezhetjük, hogy mennyire nélkülözi az ember, az embert emberré tevő magatartást ez a fiú. Nincs együttérzés. Nem is mondja azt a példázatban, hogy az én öcsém, hanem azt mondja, hogy a te fiad. Rembrandt egyik utolsó műve 1668-69-ből a tékozló fiú hazatérése. De Rembrandtnak talán nem annyira ismert feldolgozása a bolond gazdag példázata, hiszen Jézus ilyen példázatot is elmondott, egy ember, aki mindent magának tartogat. Ez az ellenpontja, ez az emberi szeretet, hogy magamról meg a családomról gondoskodom, hogy ő nekik jó legyen, de a másik embert nem úgy tekinti már, mint hogy az Ézsaiás könyve mondja, hogy a te tested elől el ne rejtsed magadat. A Biblia szerint minden emberben a saját testünket kell meglátnunk. A bolond gazdag példázata után jön a tékozló fiú példázata, mutatnék néhány barokkori feldolgozást. A 17. századtól ábrázolják többször, főleg olasz mesterek, Jacopo Bassano képe van előttünk, hogy fölsegíti a samaritánus ezt az össze-visszavert embert. Aztán, ahogy az összvérnek vagy szamárnak a hátára segíti, másik barokkori ábrázolás. Aztán biblia illusztrációkban szokták úgy ábrázolni, hogy viszi és épp leemeli egy fogadó előtt, tehát háttérben már a város. Aztán nézzük meg, hogy Rembrandt hogy dolgozza fel. Először látjuk azt, hogy ezen a vázlaton teljesen vízszintesen van az össze-visszavert ember, tehát majdnem halotti helyzet, és függőleges helyzet, hogy leszáll a lováról a samaritánus, és gondolkodik, és fogja már a tégelyt, amiből a sebekre hint. Nagyon egyszerű, de nagyon bensőséges, és emlékezetes ez a megoldás, de Rembrandt rájön, hogy ezt a példázatot nem itt kell megfogni. És ekkor készíti a tékozló fiú hazatéréséhez hasonló nagy részkarcát, sokkal finomabb a kidolgozása, mint az előbb látottnak. Noha ugyanolyan egyszerű hétköznapi jelenetet festott, hátul egy lánya a kútból húz fel vizet, itt előtérben egy kutya éppen a szükségét végzi, baloldalt a vendégfogadó egy 17. századi hollandus ütött-kopott falusi vendégfogadóhoz hasonlatos, és itt mondtam önöknek, és ez az, amit a részkarcon itt be is lehet szerezni, hogy minden arc szinte látható, vagy fél profilból legalább látható. Itt elől a lovászfiú, a két ember, aki segíti le a ló hátáról a sebesültet, a fogadós, idős arca, szakálla, baloldalt egy szolgáló, ahogy kikönyököl az ablakon. Egyedül a samaritánusnak csak az alakját látjuk, maga az arca az teljesen homályba vész, illetve nem törekszik arra, hogy bármit is mutasson az arcból. Az igazi jó tettek némák. Valóban, hogy egy 20. századi gondolkodó is mondta, a mi századunknak az a tragikuma, hogy azok beszélnek, akiknek nincs mondani valójuk. Akiknek meg lenne, azok némák. Ez talán mindenkorra igaz, hogy azok beszélnek, akiknek nincs mondani valójuk, és akiknek lenne mondani valójuk, azok némák. Ez a néma, legalábbis arca szerint néma, irgalmas samaritánus, mégis a középpontja ennek a képnek, itt valami történik. Érezzük, itt valami történik. A szeretet a hétköznapokban történik meg, az egyszerű ütött-kopott hétköznapokban fénylik föl mindig valami a szeretetből, és azt látjuk, hogy ez a soha el nem fogyó szeretet, az a valódi szeretet emögött mindig Isten áll, hogy táplálja.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Először is a gyerekekhez szeretnék szólni. Példabeszédek könyvéből szeretnék felolvasni nektek néhány mondatot. Figyeljetek jól, hogy mit írt nekünk Salamon király. Nagyon sok érdekes dolgot írt. Következőket olvassuk a második fejezetben, a 6-tól a 11. versekben. És aztán miután elolvastam ezt a néhány mondatot, majd szeretnénk nektek elmondani egy történetet is. És majd a történet után térnénk vissza arra, hogy nekünk, nektek, valamennyiünknek, mit is szeretett volna mondani Salamon király. Ezt olvassuk tehát tőle. Mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajst a tökéletesen járóknak. Hogy megőrizze az igazságnak útjait, és kegyeseinek útját megtartja. Akkor megérted az igazságot, és törvényt, és becsületességet, és minden jó utat. Mert bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. Meggondolás őrködik feletted, és értelem őriz téged. És első hangzásra ezek a mondatok olyan felnőttesnek tűnnek, de azért én azt gondolom, hogy ezek a mondatok, ezek nagyon szólnak nektek is. Figyeljétek csak meg jól, hogy mit akart nekünk mondani Salamon király. Azt mondja nekünk, hogyha mi az életünket úgy éljük, hogy nem csak úgy éppen milyen hangulatunk van, vagy mihez van kedvünk, hanem ennél egy kicsit komolyabban vesszük a dolgokat, ahogyan biztos titeket is erre tanítanak a szüleitek, akkor sokkal helyesebb életet tudunk élni, sokkal inkább tudunk úgy élni, hogy az életeteknek legyen értelme, és abban sokkal több örömet, felszabadultságot találjatok, és hogy nehogy sok méreg meg bosszúság legyen az életben, hanem sokkal inkább a szépség és az öröm legyen meg benne. Azt olvastuk Salamon királytól, hogyha Isten útján járunk, hogyha azon gondolkodunk, és azt az életünkben meg akarjuk valósítani, akkor mi mindig látni fogjuk az utat magunk előtt, hogy milyen úton menjünk, hogy mit csináljunk, mit csináljatok akkor, amikor mondjuk az óvodában vagy az iskolában elvesznek tőletek egy játékod, vagy egy radírt, vagy bármit, amivel ti játszottatok, vagy a tietek volt, vagy amikor mondjuk az óvónéni vagy a tanítónéni igazságtalanul bírál benneteket, vagy éppen akkor dicsér meg benneteket, amikor nem szolgáltatok rá. És nagyon sok olyan helyzet van, amiben hát úgy tudni kellene, hogy mi a helyes viselkedés, és olyan jó lenne ezekben nem csak úgy állni és nézni, hogy mi történik, hanem helyesen tenni az életünket. És ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit tegyünk, ahhoz nagyon fontos, hogy ezekről a dolgokról, mielőtt megtörténnének velünk, már korábban halljunk valamit, hogy a szüleink beszéljenek nekünk erről, illetve a Szentírás segítségével, vagy más történetek segítségével úgy belénk ivódjon az, hogy mi is a helyes viselkedés bizonyos élethelyzetekben. Egy példát hagyd mondjak el nektek, ami velem történt nem is olyan régen, vagy 2-3 hónappal ezelőtt az ősszel. A kislányommal kirándultunk egy nagyon szép hegyi területen, elmentünk kettesben. A feleségemet, az anyukáját otthon hagytuk, hagyd pihenjen egy kicsit, ő is nyugodtan, úgyhogy elmentünk kirándulni. És nagyon szép helyet találtunk, olyan helyre mentünk, ahol én már voltam, én az utat ismertem, de a kislányom még nem, neki nagy újdonság volt ez. Képzeljétek el, olyan helyen mentünk, hogy egyre magasabbra mentünk fel a hegy oldalába, és először is mellettünk hatalmas sziklafalak voltak, 40-50 méter magas meredek sziklafalak, nagyon izgalmas volt közöttük elsétálni, és aztán pedig szépen mentünk mi is fölfele a hegy oldalon, voltak kis létrák, amik segítettek nekünk, hogy följebb menjünk, aztán az egyik létra végén volt egy barlang, egyik oldalán bementünk, másik oldalán kijöttünk, barlang belsejében is volt egy létra, följöttünk egy felsőbb barlangba, nagyon izgalmas volt az egész, és fölértünk a hegynek a tetejére, és onnét láttuk a környező szép nagy hegycsúcsokat, gyönyörű volt. Egy dolog volt a probléma, hogy biztos emlékeztek arra, hogy ősszel volt egy nap, amikor az órákat átállították, és aztán akkor hamarabb, egy órával hamarabb ment le a nap, mint szokott addig. Na hát én azt nem igazán vettem figyelembe, amikor az időt kiszámoltam, És amikor fölértünk a hegytetőre, hát azt láttuk, hogy bizony a nap lebukott a hegyek mögött, és hát azon az úton visszafele már nem lehetett menni, mint amin mi mentünk, hanem tudtam, hogy egy másik úton kell lemenni, de mivel már jártam ott, ezért igaz, hogy sötétedett, és tudjátok, amikor sötétedik az erdőben, akkor már nagyon sötét van. Tehát amikor még kint úgy fél homály van, bemegyünk az erdőbe, ott már vaksötét van, ott semmit nem lehet látni. És kicsit aggódtam, hogy azért hogy érünk le, és hogy nem fog-e a kislányom esetleg megijedni. És aztán beszélgettünk sok mindenről, és szép nyugodtan reértünk, voltak útelágazások, de mivel már jártam arra, ezért tudtam, hogy merre kell menni. Igaz, olyan sötét volt, még a jelzőtáblákat el se tudtuk olvasni, amik pedig azért ott ki voltak téve, de tudtam, hogy merre fele kell lemenni, és ezért nem tévedtünk el, szépen leértünk az autóhoz. És Salamon király is tulajdonképpen nagyon hasonló dolgot mond nekünk. Hogyha a szüleitek tanítanak benneteket arra, hogy az életnek a különböző helyzeteiben hogyan viselkedjetek, amikor ti is járjátok az életutatokat, amikor ott vagytok az oviba, az iskolába, a családba, meg bárhol, és érnek benneteket a különböző helyzetek, hogyha olyan helyzetekkel találkoztok, amit már ismertek, amit már megtudtatok beszélni, hogy mi akkor a helyes, hogy kell viselkedni egy jó gyereknek? Mi az, ami Istennek kedves? Mi az, ami hozzátok is, mint gyerekekhez méltó viselkedés? Hogyha ezt már átbeszélgettétek, sokkal könnyebb eszetekbe idézni ezt, és végiggondolni, ja igen, hát már beszéltünk erről, és tudom, hogy mi a helyes, mint hogyha ott kellene hirtelen kitalálni a sötétben, mert ugye akkor, amikor minket valami baj ér, akkor úgy érezzük, hogy olyan sötét van, és olyan rossz kedvünk van, de hogyha már járt utakon vagyunk, akkor tudjuk, hogy mi a helyes viselkedés. És ezért nagyon szeretném a figyelmetekbe ajánlani azt, hogy figyeljetek oda ebből a szempontból is nagyon, amikor bibliai történeteket, vagy más szép meséket, vagy egyéb történeteket mesélnek nektek a szüleitek, mert hogyha a főhősöknek az útjai ti is végig gondoljátok, amikor ti is ilyen helyzetbe kerültök, ti is le fogtok találni még a sötét erdőben is az autóhoz. Köszönöm szépen nektek a figyelmeteket, csücsenjetek vissza a helyetekre. Kedves gyülekezet! A mai délelőttünkön az Istenkeresés témakörével fogunk foglalkozni. Egy nagyon különleges vállalkozás ez az életben. Ugye az Istent megtalálni, az Istent megkeresni, és aztán pedig megtalálni. De ez a legnagyobb vállalkozás az életben, amiben igazából belefoghatunk. A legnagyobb kérdés, amit tisztázhatunk az életünkben, hogy kicsoda az Isten, mit akar tőlünk, mi mit szeretnénk tőle, és hogy a kettőnk közti kapcsolat az fölépüljön, erős legyen, és az életünkben ez legyen a legnagyobb élmény, amely végig sugároz az életutunkon, és hogy így tudjuk élni az életünket az örökké valóságon keresztül. És az Istennek a keresése az egy olyan témakör, amely elsősorban nem a tetteket célozza meg, hanem lelki újjászületéssel nyit, tehát lelkiséggel kezdődik, majd a tettek is nyilván ehhez felzárkóznak, de itt elsősorban arról van szó, hogy Isten beépül az életünkbe, és az énünket alárendeljük az Istennek, és hogy ez hogyan zajlik. Hogy zajlik az, hogy az ember az Istent a számára eleinte még ismeretlen Istent megkeresi, vagy éppen azt az Istent, akit korábban ismertünk, de aztán úgy kicsit elkoboroltunk tőle, megpróbáljuk ismét megtalálni, vagy pedig, ha éppen jó viszonyunk van az Istennel, hogy tudjuk ezt a jó viszonyt továbbra is megőrizni, ezek a nagyon fontos kérdések az életünkben. Természetesen nagyon sok más kérdés ott vibrálhat bennünk, amelyek állandóan kihívásként érnek minket az életben nap mint nap, a munkahelyen, családban, gyülekezetben, itt-ott-amott, különböző társadalmi közegekben, de a legnagyobb kérdés az, hogy az Istennel való kapcsolatunk az milyen, és ez a legfőbb kérdés, amellyel nekünk az életben értelemszerűen célszerű foglalkozni. Az életben természetszerűleg vannak lelkileg fölfele és lefele menő szakaszok. Ugye van, amikor úgy jobban vagyunk, van, amikor kevésbé jól, és aztán az ember az olyan egyébként, hogyha az életünkben a lelkiségre olyan nagyon nem figyelünk oda tudatosan, hanem csak úgy kiszolgáltatjuk magunkat a környezetnek, a hangulatunknak, a kedvünknek, akkor hát úgy vagyunk ezzel, amikor azt nézzük, hogy van mondjuk egy hegy meg egy völgy, ugye az emberek inkább a völgyekbe húzódnak, és nem föl a hegyre, hiszen a hegyen ott fúj a szél, meg hideg van, a völgyben ott van, hát úgy, ott azért lehet élni. És sokszor így érzi az ember az Istennel való létet is, hogy az Istennel való létben van egy csomó bizonytalanság, ami abból adódik, hogy az Istennel való közösség az nem mindig olyan tetten érhető, és nem mindig olyan konkrét, és az életet pedig a maga konkrétságában kell élni. És ezért az ember nagyon gyakran visszahúzódik a völgyekbe, ugye a gravitáció is odahúz bennünket, és olyan völgylakóként éljük az életünket, pedig a Biblia az Istent mindig a hegyek istenének, a kősziklának, stb. Nevezi, tehát olyannak, ami fönn van magasan. És a mi életünk az pedig nagyon gyakran lent van nagyon mélyen, és az életünket, ha mi nem tudatosan éljük, akkor mi is ilyen völgylakók leszünk, akiket minden oldalról védenek a hegyek a különböző szelektől, tehát hogy megpróbáljuk az életünket különböző módon bebiztosítani, hogy a nagy bajok ne érjenek bennünket, már mennyire tudjuk, de nem merjük kiszolgáltatni magunkat annak a szélnek, ami a hegytetőn fúj, ami ugye a Szentlélek maga. Nem merjük kiszolgáltatni magunkat az Istennek, mert abban nagyon sok olyan bizonytalan és nem eléggé konkrét tényező tud megjelenni. Ugye még itt a bevezető gondolatoknál idézném vissza azt is, amit a példabeszédek könyvében úgy olvashatunk, nem kell, hogy keressük az igét, már csak azért sem, mert Prédikátor könyvében van, tehát a 7. fejezet 10. versében, ahol azt olvassuk, hogy ne mondd ezt, hogy mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél, mert nem bölcsességből származik az ilyen kérdés. Tehát Salamon király is azt mondja, hogy nem jó az, hogyha mi azon kezdünk el gondolkodni, meg filozofálni, ha olyan lelki stádiumban vagyunk, hogy milyen jó volt régen, hogy a régi lelki állapotunk az jobb volt, és hogy akkor jobban mentek lelkileg a dolgaink, és elkezdünk a jelenen keseregni. Nagyon fontos, hogy ne a múltban éljünk, és ne a múltnak az élményeit, érzéseit keressük a jelenben, mert nagyon könnyen így az Isten élmény az egy kielégíthetetlen romantikus vágyakozássá tud elfajulni az életünkben, egy olyan furcsa vágyjá, amely soha nem tud megvalósulni az életünkben, amelyet szeretnénk megtapasztalni, de úgy az nem igazán lesz. A múltat is amúgy az emlékezet erőteljesen módosítja. Tehát azért az, amire úgy emlékszünk, az, amikor akkor történt, az egyáltalán nem biztos, hogy pont úgy volt, vagy pont úgy éreztünk. Sokszor egészen máshogy emlékezünk már eseményekre, mint ahogyan azok valójában megtörténtek, mint ahogyan éreztük mindazt akkor, amikor benne voltunk. Hitbeli szempontból sem a múltbeli élményeket kell nekünk keresni. Nem az a célunk, hogy azt éljük meg, amit régebben megéltünk, hanem az Istent keressük meg. Tehát nekünk nem a régi élmények kellenek, hogy ismét bennünk legyenek, az Istenre van szükségünk. A személyes megváltó Istenre, a vele való személyes közösségre. Nekünk tehát nem érzéseket, élményeket, illúziókat kell keresnünk, hanem a személyes Istent. Ugye az emberben, és minden ember ilyen, hogy valahogy van bennünk egy ilyen romantikus elvágyódás egy idilli világban, ahol úgy szép minden, ahol hit van, ahol békés családi légkör van, ahol nyugodt munkahelyi légkör van, ahol épülő, fejlődő gyülekezet van. Ugye az ember vágyakozik ilyen idilli viszonyok közé, de azért tudjuk jól, hogy az élet alapvetően másról szól. Tehát nekünk nem attól kell a hitünket függővé tenni, hogy ezek a külső körülmények éppen milyenek, mennyire tudtak ezek megvalósulni, hanem nekünk az Istent magát személyesen kell tudnunk megkeresni, megtalálni. Nagyon fontos, hogy az életünkben ne csalóka ábrándok és nem létező célok jelenjenek meg, hanem sokkal komolyabban rá tudjunk fordulni a valódi célokra. A küzdelmeink, hogyha végig gondoljuk, nagyon sokszor tele vannak kudarcokkal. Tele vannak kudarcokkal, mert nem tudjuk megfékezni az indulatainkat. Állandóan áttörnek rajtunk. Nem tudjuk megfékezni a vágyainkat, mert eluralkodnak a szívünkön.
1: nem tudjuk az érzelmeinket
0: helyesen kezelni, és a hangulatainknak, a csapongó hangulatainknak szolgáltatjuk ki saját magunk és környezetünknek az életét és az életérzését. Vagy éppen akik ilyen problémákkal küzdködnek, hogy az étvágyukkal nem tudnak mit kezdeni, az uralkodik rajtuk, és sorolhatnánk a legkülönbözőbb dolgokat. És aztán az ember megpróbál küzdeni, küzdögetni, és aztán úgy szép lassan belefásul ezekbe, mert valahogy oda jut el az ember egy idő után, hogy hát ezek fölött nem lehet valóban győzni, vagy én legalábbis nem tudok. Jó, hogy vannak emberek, akik tudtak, de én nem biztos, hogy tudok. És hogy megtalálni az életben azt a sarkot, azt a pontot, amiben talán ezek a hiányaink nem annyira ütköznek ki, nem annyira vannak jelen, és megpróbálunk úgy viselkedni, minthogyha ez lenne az életnek a természetes vonala, és hogy egy hívő ember sem tehet mást. Vannak olyan emberek, akik teljesen beburkolóznak egyfajta illúzió világba, hogy máshogy kívánják az életet elfogadtatni a környezetükkel, mint ahogyan az valójában zajlik, és mást szeretnének magukról, mint bizonyítványt kiállítani a többiek részéről, mint ami a valóság. És megpróbálnak egyfajta állarccal jelen lenni a környezetükben. És nagyon sok ember van, aki vagy ilyen állarcban éri az életét, vagy pedig olyan lemondó, olyan üres, olyan kietlen belső világban, amiben nincs meg a reménység arra, hogy az újjászületés megtörténhet az életben, hanem sokkal inkább a csalódottság, a kiábrándultság van, és egy olyan csodára való vágyakozás, ami soha nem történik meg az életben, és soha nem jön el. És valójában az ember az energiáit, lelki energiáit,

megszületését, megjavulását, hanem a jelenben kell nekünk valamit kezdeni az Istennel, és az Istennel való kapcsolatunkkal, közösségünkkel. Ugye mind indíthat el bennünket ezen az úton. Mind indíthat bennünket el azon, hogy tényleg azt mondjuk, hogy én most megkeresem az Istent. Én most már eleget hallottam, meg magam is eleget papoltam az Istenről, én most már szeretnék az Istenhez eljutni, szeretnék most már nem csak beszélni a többieknek arról, hogy milyen jó a megtérés, hanem szeretnék én is megtérni, szeretném az életemet oda tenni Istennek, szeretném azt, hogy ő uralja a vágyaimat, gondolataimat, és azt szeretném, hogy ő irányítsa az életemet. Ugye mi indíthat el ezen az úton? Egyrészt tehát a tényszerűség. Az, hogy látjuk azt világosan, hogy a Szentírás igaz dolgokat mond. Olyan dolgokat ír le a Biblia, például idői proféciákat, amelyekhez hit sem kell, hogy lássuk, hogy igaz és valós, hanem egész egyszerűen látni lehet, hogy a Szentírásnak igaza van. Látjuk azt is, hogy Krisztus második eljövetele közel van, mert nagyon erre utalnak azok a környezeti jelek, események, amelyekben éljük a mindennapjainkat. És mégis nagyon sok ember van úgy, hogy távolinak érzi az Istent a saját életéből, és bizonytalanok vagyunk abban, hogy mi az övéi vagyunk-e vagy sem, illetve hogy tudjuk-e egyáltalán azt, hogy mit jelent hinni az Istenben, vagy pedig igazából ennek a mélysége nem valósult meg az életünkben. Tehát van egy tényszerűség. Van egy tényszerű valóság, hogy Krisztus eljövetele közel van egy tényszerű valóság, hogy a Biblia üzenete igaz, de ez természetesen önmagában még nem tud bennünket hitre indítani. Még szükség van egy másik tényezőre, amire már az imént kezdtem utalni is, és ez pedig a hiány. Az a hiány, hogy az életünk tele van megoldatlan problémákkal, amikkel nem tudunk mit kezdeni. És ezek a megoldatlan problémák, ezek nem azok, hogy most tudjuk-e fejből, mint ilyen Lukács 8.22-t, most csak mondtam valamit. Tehát nem ezek az alapvető problémáink, hanem azok a problémáink, hogy mit tudok kezdeni a gyermekeimmel, hogy jól neveljem őket, hogy tudok megfelelő házastársi viszonyban élni évtizedeken keresztül a házastársommal, hogy ne menjünk egymás idegeire, és szeretetben tudjunk élni egymással. Hogyan álljak helyt a munkahelyemen, ahol kiállhatatlan emberek vannak, ahol érzelmi zaklatottsággal találkozunk. Mit kezdjek azokkal az emberekkel, akik állandóan Istennel beszélnek, csak éppen látszik az életükből, hogy a személyes Istennel való közösség az hiányzik. És ezer más olyan dolog van, amivel úgy nehéz mit kezdeni az életben, hogy mit tegyünk. Van az életnek a sok-sok kihívása. Az, hogy mit csináljak akkor, hogyha az alapvető létfenntartási problémákkal kell, hogy küszködjek az életben, és sok minden más. És ezekkel a problémákkal sem tudunk sokszor mit kezdeni. Az életet, amikor a Biblia hithősei, ahogy látjuk, ahogy élik, és ahogy a Jézus tanácsolja, hogy hogyan éljük, és ahogy a példázatokban is elmondja nekünk, nem onnét indul el az életnek a helyes fordulata, hogy az ember ezekben a konkrét helyzetekben hirtelen megtalálja a megoldást, és az a konkrét helyzet hirtelen megoldódik. Hanem azt látjuk, hogy az alapvető fordulatot az jelenti az életben, mint ami például a tékozló fiú esetében is megvolt, hogy az ember elgondolkodik. És ahogy elgondolkodik, már komolyabban gondolkodik, nem csak azokon a felszíni kérdéseken, amelyekkel az élet bennünket zaklat, és az sem mindegy, arra is kezdünk rájönni, hogy az elgondolkodás az milyen módon történik. Mert hogyha az elgondolkodás olyan reménytelenül történik, és olyan lemondóan, csüggetegen, hogy hát nem tudunk ezekkel mit kezdeni, és hát olyan szörnyű ez az élet, és csak ezt mondjuk, akkor egyszerűen egyre távolabb kerülünk a megoldástól, és egyre inkább úgy fogjuk érezni, hogy mi magunk is méltatlanok vagyunk az Isten kegyelmére, mert valahogy bennünk is belül olyan homályos és kusza dolgok vannak. És az, ami itt hiányzik, az ugye nem más, mint tulajdonképpen a megoldás maga, a megtérés,

0: nélkül a keresztény ember élete nem más, mint egy kérdőjel, hogy tud-e az Isten kezdeni velem valamit? Tud-e velem egy jobb életet elérni, mint amit én élek? És ugye ez a kérdés az, amelyet nekünk meg kell tudnunk válaszolni ebben az életben. A kérdésig még csak eljutunk, de itt jön egy fontos pont, hogy kitől kérdezünk. Hogy akarunk-e választ kapni az Istentől erre a kérdésünkre, ez egy nagyon fontos dolog. Hogy tényleg akarjuk-e azt, hogy az Isten erre válaszoljon. Első ránézésre azt mondjuk, hogy hát persze, hogy akarjuk, de azért ez vigyázzunk, mert ez nem biztos, hogy ilyen egyszerű. Emlékezhetünk arra, amikor Jézus is a betesdai beteghez odament, és egy furcsa kérdést intézett hozzá, ugye nevezetes kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hogy akarod? Biztos vagy benne? Tehát te tényleg azt szeretnéd, hogy az életed az Istenhez közeli legyen? Te tényleg el akarod hagyni ezt a világot, és mást szeretnéd? Ez komolyan gondolod? Tehát akarod ezt? Mert ha akarod, azt mondja Jézus, akkor működni fog. Hogyha ez az akarat, ez nem teljes, így más a dolgok is belevegyülnek ebbe, még úgy szeretnénk mást is, akkor itt már problémák vannak, hogyha erre a kérdésre még a válasz nem tiszta számunkra, és nem egyértelmű. A 73. Zsoltár egy dilemmát ír le, keressük is ki ezt a Zsoltárt. A 73. Zsoltárban Asáf leírja azt a kesergését, hogy milyen szörnyű látni ebben a földi világban azt, ahogyan vannak emberek, akik jó módban élnek, és gátlástalanul leélhetik az életüket, és azok, akik pedig normálisan, becsületesen igyekeznek élni, azoknak mindig a rövidebb vége jut a dolgoknak, és hogy ez milyen igazságtalan. És itt a Zsoltár elején olvasunk arról, hogy mi történik akkor, hogyha valaki egy kérdést csak így feltesz, és nem tud túljutni, nem találja meg a választ eltevésébe, és annak a negatív kicsengésű tapasztalatába bonyolódik bele az élete és a gondolkodása. De a második, harmadik versben ezt olvassuk. Már-már meghanyatlottak a lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Azt mondja, hogy ezek az emberek olyanok, itt a 12-es, 13-as versben, hogy ezek gonoszok és örök biztonságban vagyon gyűjtenek, bizony hiába tartottam tisztán a szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet. Vagy a 16. versben ezt olvassuk. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez a szemeimben. Hogy ezt úgy nehéz megérteni. Tehát vannak az életben olyan problémák, amikkel úgy őrlődünk, forgatjuk magunkban, és szinte úgy egyre mélyebbre jutunk olyan örvényszerűen a gondolatvilágunkban, és nem tudunk egyről a kettőre jutni. És azok a problémák, amikkel itt Asáf is küzd, és amivel úgy gondolom, hogy az emberek nagyobb része küzd, azok valós problémák. Tehát nem kitalált problémák, és amit mondanak, azok a valósággal gyakorlatilag megegyeznek. De mégis a válaszig akkor jut el a sáv, amikor a 17. versben ezt olvassuk, hogy míg nem bementem az Isten szent helyére, és megértettem azoknak sorsát. Olvassuk tehát, hogy mi a kulcs. Az a kulcs, hogy bementem az Isten szent helyére. Bementem az Isten szent helyére, és megértettem azoknak sorsát. Létezik ezek szerint tehát egy hely, ahol az emberi gondolkodás megváltozik, ahol más értelemre jutunk, és van egy lény, aki pedig válaszol nekünk. És föl kell tennünk azt a kérdést, hogy mit jelent akkor bemenni az Isten szent helyére. Hol van az a hely, ami Isten számára elkülönített, mert ugye a szent az ezt jelenti. Hol van az a hely, ahol tényleg a kérdéseink valós választ kapnak, és nem csak dohogunk, és nem csak kesergünk a problémáinkon. A nyitó kérdésünket tehetjük fel tehát ismét, hogy hogyan találhatjuk meg az Istent. Na most ezt természetesen nem lehet egy módszertani leírással meghatározni, hogy vannak, akiket megkérdezünk, és azt mondják, hogy hát olvast egy órát a Bibliát, és naponta, és akkor majd áthangolódsz az isteni gondolkodásra, meg imádkozzál rendszeresen, és akkor az Isten megsegít téged. Ezekben a dolgokban azonban önmagukban nincsen megszentelő erő, ehhez még más tényezők is kellenek ahhoz, hogy valóban az Istennel való közösség épülhessen fel az életünkben. A Biblia olvasás. Ugye azt gondolom, hogy a legnagyobb hiányosságaink talán itt vannak, és nem is arról beszélek, amikor mások érdekében olvassuk a Bibliát, hanem arról, amikor a magunk érdekében olvassuk a Szentírást. Én is beszéltem kisgyerekes szülőkkel, akik mondták azt, hogy próbálják a családjukba, a gyerekek felé vinni a Szentírásnak az üzenetét, és hogyan próbálják őket tanítani. És hát meséltek arról, hogy milyen problémák vetődnek fel. És hát az első kérdés, ami itt felvetődött a beszélgetésünk során, az, hogy és saját magának olvassák-e a Szentírás, vagy csak a gyerekeknek, és hát kiderült, hogy az viszont nincs meg. Tehát akkor világos, hogyha mi magunk nem olvassuk magunknak a Bibliát, akkor másoknak nem tudjuk azt mondani, hogy te is olvasd magadnak a Bibliát, hogyha én csak ő neki olvasom. Tehát ez világos és logikus dolog, és ez természetesen egy kudarcra ítélt vállalkozás. Ugye a Bibliát, hogy miért is olvassuk, Ézsaiás könyve 55. fejezetében a 8. verstől egy nagyon szép és nagyon ismert szakasz látható, ahol a 8.-9. versekben ezt mondja Ézsaiás. Ezve tulajdonképpen maga Isten. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr, mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. A Biblia tehát miben segít? Abban segít, hogy felülemelkedjünk önmagunkon. Hogyha mi a Bibliát olvassuk, és aztán abban erősödünk meg, amit korábban is gondoltuk, akkor, ahogyan korábban is gondolkodtunk, akkor egyáltalán nem biztos, hogy volt értelme a Biblia olvasásnak. Ugyan elvileg akár ez is előfordulhat, de azért azt gondolom, hogy ez az eseteknek a kisebb százaléka. A túlnyomó rész az, amikor az ember egyszerűen azt tapasztalja meg a Szentírásban, hogy egy sokkal magasabb szintű gondolkodással, életfelfogással találkozik, mint ami a mi belső világunkból, ösztöneinkből, érzéseinkből és gondolatainkból fakad. Nagyon magasak és nagyon mélyek az Istennek az útjai és gondolatai, és a Szentírás segít abban, hogy önmagunkon felülemelkedjünk, és más gondolataink és más útjaink legyenek. De akkor, hogyha a Szentírásnak ezt a szintjét nem értjük, vagy nem ezen a szinten foglalkozunk a Szentírással, akkor az egy unalmas időpazarlássá válik, mert egy idő után megtanuljuk a Szentírásnak a tanításait, és igazából akkor már több újdonságot nem fogunk tudni találni a Bibliában eszmeileg szinte, és nagyjából tudjuk, hogy mit hol keressünk a Bibliában. Pedig a Szentírásban az a lényeg, a Szentírás rendszeres olvasásában pont az a lényeg, hogy bennünket a mindennapi problémákban egy magasabb szintű látásra tud nevelni azon keresztül az Isten. Mi emberileg nagyon fontos látnunk, hogy miben emeli Isten a gondolatvilágunkat. Például, hogy Istenhez mi úgy gondoljuk, hogy akkor mehetünk, hogyha valamit úgy elrendeztünk már. Amikor mi úgy megtisztulunk, amikor tényleg rendbe teszünk egy-két dolgot, és akkor méltó módon mehetünk az Istenhez. És a Szentírásban pedig az van, hogy így, ahogy vagyunk, bűnösen, a bűn megtételekor után, rövidesen, anélkül, hogy ezt meg tudnánk bánni, hogy eztről azt tudnánk, hogy egyáltalán rossz, csak úgy, hát tudjuk, hogy rossz, csak úgy még benne vagyunk, hogy azt mondja a Szentírás, hogy menjünk az Istenhez. És nem igaz az, amit a sátán el akar velünk hitetni, hogy Isten előtt csak a tiszták állhatnak meg, mert van megváltónk, van nekünk Istenünk, van nekünk közbenjárónk, és a közbenjáró azt jelenti, hogy mi, akik bűnös emberek vagyunk, Mi képesek vagyunk arra, hogy az Istennel bármikor megtaláljuk a kapcsolatot, és hogyha kérjük, az Isten segítsége ott lesz a mi életünkben. Ez egy sokkal magasabb rendű gondolat, mint amire az emberi szív bennünket indít. Például, hogy olvastuk a 73. Zsoltárban, ott is a megoldás nem azt jelentette, hogy a zsoltáros azt tapasztalta volna, hogy körülötte az álnok embereknek a sorsa hirtelen rosszra fordult volna, hanem azt olvassuk, hogy megértette azoknak a sorsát, megértette, hogy ezek az emberek ezt teszik, ennek ez lesz a következménye, és hogy nem ezt kell nézni, ezek az emberek meg fognak halni, és el fognak kárhozni, és az életet a maga teljességében kell látni, és nem csak a pillanatnyi igazságtalanságokon kell tudni felháborodni. A 10-11-es versekben azt olvassuk, hogy amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, ugye Ézsaiás könyve 55. fejezetéről van szó, tehát mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Tehát nem az a cél, hogy több tényszerű ismeretünk legyen a Szentírásról, hanem az a cél, hogy bennünk gyümölcsöt teremjen, hogy az életünket átformálja, átalakítsa, és hogy az igével addig tudjunk foglalkozni, addig tudjon a lelkünkbe behatolni, amíg minket meg nem változtat, ki nem térít a megszokott gondolati pályánkból, és hogy bennünket a Krisztussal való érő, erős tapasztalatokon való közösségre tudjon bennünket nevelni. Tehát akkor vagyunk mi ott az Isten szent helyén, hogyha mi szeretnénk megváltozni, ha mi nyitottak vagyunk arra, hogy az Isten mást mondjon nekünk, mint ahogyan gondolkodunk, és hogyha mi a Biblia olvasást egyfajta ünneppé tudjuk tenni az életünkben. Tehát akkor, amikor megnyitjuk a Szentírást, az számunkra egy örömteli dolog, mert tudjuk, hogy az Isten üzen nekünk valamit, és ennek az üzenetnek a befogadására vagyunk készek. És akkor, amikor nekünk annyi sok bűnünk, keserűségünk, fintorgásunk, akaratunk, nagyon sok mindenünk van, és így nyitjuk meg a Szentírást, azt látjuk, hogy az Isten átformál minket, és más emberek leszünk. És rájövünk arra, hogy az életünket nem lehet különböző úgy élni, hogy elkezdünk álarcokat viselni, elkezdjük az embereket manipulálni, megpróbálunk az embereknek féligasságokat mondani, hanem azt fogjuk megtapasztalni, hogy csak úgy lehet élni, hogy az életünkben az Istennel való kapcsolatot felépítjük, és nem pedig bujkálunk egymás elől, nem pedig féligasságokat mondunk. A másik tényező, amely az Isten szent helyét jelenti számunkra, az az imádság. Ugye van olyan imádság, amit Isten meghallgat, és nekünk is ilyeneket célszerű mondanunk. Szentírásban több ilyet olvasunk, például olvashatunk arról az Apostolok cselekedetei 10. fejezetében, hogy Kornéliusznak, ennek a római katonának az imádságát az Isten meghallgatta. És ő könyörgött Istenhez, több napon keresztül böjtölt, és imádkozott, és egyszer csak megjelent nála Péter apostol, bizonyságot tett neki Krisztusról, és úgy érezte, hogy ez az, amiben az ő vágyai beteljesedtek. Ő nem tudott Krisztusról, vagy legalábbis ha hallott is róla, nem voltak róla pontos fogalmai, nem értette a megváltásnak a titkát, és amikor Péter elmondta neki a kereszthalálnak a lényegét, az üdvösségnek a feltételeit, az üdvösségnek az útját, akkor ez az ember megadta magát az Istennek, mert ő arról a hiányról beszélt Istennek, ami ő benne volt. Az ima meghallgatásának a legfontosabb feltétele az őszinteség. Az, hogy be kell vallanunk azt Istennek, hogy hogyan gondolkodunk és hogyan érzünk. Az az imádság, amellyel őszintén kiöntjük a szívünket Isten előtt, az általában nem felel meg azoknak a kritériumoknak, mint amelyeket a jó imádság kritériumaként tanítás szintjén el tudnánk mondani. Az őszinte imádság az nagyon mélyen a lélekből indul, és nagyon-nagyon-nagyon őszinte. És mi nagyon bűnös emberek vagyunk, és Isten előtt, hogyha merjük vállalni a bűnösségünket, és úgy
1: állunk oda, hogy nem akarunk bujkálni, és nem akarunk mindenféle kegyes kifejezésekbe beleburkolózni, akkor az Isten az imádság során belénk tud kapaszkodni, és feljebb tud bennünket emelni, hogyha mi őszinték vagyunk, és merjük vállalni azt, hogy kik vagyunk mi tulajdonképpen. Azt is el tudjuk mondani Istennek, hogyha nem akarunk imádkozni, azt is el tudjuk mondani, ha nem ég bennünk a tűz, azt is el tudjuk mondani, ha semmi kedvünk nincs, sem a Bibliához, sem az Istenhez, sem a szombathoz, sem a gyülekezethez, semmihez, semmi szolgálathoz, ezt is el tudjuk mondani az Istennek. És hogyha ezeket mind őszintén az Isten elé tárjuk, akkor az Isten tud velünk valamit kezdeni. Hogyha ehelyett elkezdünk hálát adni a gondviselésért, meg nem tudom miért, majd áment mondunk, illetve segítséget kérünk a napi sikereinkért, hogy azok megvalósuljanak. Hogyha ehelyett így imádkozunk, akkor azzal az Isten nem sok mindent tud kezdeni. Az Isten akkor tud velünk mit kezdeni, ha mi őszintén és leplezetlenül megjelenünk előtte, mint ahogyan azt látjuk például Mózes imáiban, Dániel imájában, Dávid imáiban, és a Biblia nagyon komoly hithőseinek az imáiban. Az ima az nem vallási kifejezések felsorolása. Nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, de úgy tapasztalom, hogy nagyjából egy keresztény ember elég jól el tud boldogulni akkor egy gyülekezetben, hogyha megtanul 120 vallásos kifejezést, és ezeket különböző kombinációkban használja. És nem fog róla kiderülni, hogy ő valójában nem hisz Istenben, és nincs élő közössége az Istennel. Vigyázzunk arra, hogy nehogy az imáink is ilyen felfűzött kis mantrák legyenek, amikben a különböző kegyes és megható kifejezések ismétlődnek, hanem nekünk az imádságot az Istenhez kell intézni, úgy, hogy az számunkra nem kötelesség, hanem lehetőség. Olyan lehetőség, amiben mi mindent elmondhatunk Istennek, ahogyan Mózes is elmondta a küldetése során, amikor ott volt Egyiptomban, hogy Istenem, én azt teszem, amit te mondasz, és mindenkinek csak rosszabb azután, hogy idejöttem, és hogy most akkor mi van tulajdonképpen. Ugye Mózes elmerte mondani Istennek azt, amit gondolt, és így Isten is tudott vele mit kezdeni, mert Mózes a valós problémákat tárta Isten felé, és nem pedig kegyes kifejezésekkel védekezett az Isten jelenléte ellen. Isten tulajdonképpen, amikor hozzámegyünk, akkor nem tisztaságot vár tőlünk, mert mi magunkat nem tudjuk tisztává tenni, azt ő megteszi. Mi bennünk nem másra vár, mint egy döntésre, egy belső döntésre, hogy mi szeretnénk őt megkeresni, szeretnénk őt megtalálni. Kívánjuk az ő jelenlétét az életünkben, vagy hogyha ezt nem kívánjuk, akkor azt is őszintén el tudjuk neki mondani, mert ez is egy döntés, hogy én őszinte vagyok, és az Istent keresem, és magasabb szintű életet szeretnék élni, mint amiben élünk. Ugyanúgy, ami belső döntésünkre vár, mint ahogyan a tékozló fiú apja is ezt tette, és akkor, hogyha megszületett bennünk ez a belső döntés, akkor ne féljünk ettől, mert mi tisztátalanok vagyunk, és Isten nem szégyel bennünket így, hanem megvált, megtisztít, újjáteremt. A római levél 8. fejezetét szeretném elolvasni a záráshoz közeledve. 8. fejezetéből néhány verset értelemszerűen, a 31-től a 34. verseket. Tehát a római levél 8. fejezetében a 31. verstől olvassuk Pál apostolnak ezeket a nagyon szép bátorító szavait, hogy ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Kicsoda vádolja az Isten választottait, Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat. Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Az a konkrét cél, amely a mi célunk, az az Isten megtalálása. Az Isten szent helyére való bemenetel. Az, hogy megleljük az Istent az imádságban, az igeolvasásban, és lelkileg újjá tudjunk születni. És ehhez meg kell találnunk az utat, meg kell találnunk az időt, rá kell tudnunk hangolódni az Istenre. Meg kell találnunk az életünkben azokat a feltételrendszereket, amin belül ez működik. Én magam is a héten egy érdekes szituációval találkoztam, ugye nekem a foglalkozásom az könyvelő, és nekünk ilyenkor január elején eléggé nagy az elfoglaltságunk. És aztán elmentem a hét egyik napján, tanulok lovagolni, és elmentünk a lovasiskolába, és azt tapasztaltam, hogy egyszerűen nem tudok ráhangolódni az állat hullámhosszára, mert ugye úgy működik igazából a lovaglás, hogy egy hullámhosszon vagyunk, mert fáradt vagyok, kimerült vagyok, nem érzékelem azt, hogy lehet ezt jól csinálni, egyik hibát a másikra halmoztam. Utána nap elmentem egy másik sportolásra, ott is az edzőm mondta, hogy hát úgy látja, hogy eléggé szét vagyok esve, tehát hogy nem tudom a kezemet meg a lábamat megfelelően koordinálni, és ez így nem tud működni. Aztán hát mondtam neki, hogy hát igen, mert ez van, az van, fáradt vagyok, stb. Ezt elmondtam neki, aztán egymásra nevettünk, és mondtam, hogy hát igen, indoklásból mindig van elég, tehát azt mindig lehet találni. Csak az életet tudjuk-e úgy formálni, hogy megfelelő feltételrendszer legyen azokhoz, mint amiket szeretnénk elérni. És ott, ahogyan, ez nekem azért volt egy nagy tanulság, mert ahogy láttam, hogy mozogni nem tudok normálisan fáradtan, még egy állatra se tudok ráhangolódni fáradtan, akkor hogy lehet az, hogy várhatnám el azt, hogy én most Isten hullámhosszára rá tudok hangolódni, és érzékeny leszek lelki témákra. Ez nyilván így nem működik. Úgyhogy nekünk is az életünkben egyrészt döntéseket kell hozni, másrészt pedig az is egy fontos feladat, hogy ki tudjuk építeni azt a feltételrendszert, amin belül működik a lelkiség, amin belül tényleg esélyt, lehetőséget adunk Istennek arra, hogy munkálkodjon bennünk, tehát be tudjunk menni az Isten szent helyére. Hogy az a hely olyan legyen, ahol Isten jelen van, nem csak formálisan, nem csak úgy, hogy ki van írva, hanem úgy, hogy ő az életünkben működni tud, ránk hatni tud, mert mi nyitottak vagyunk, a lelkünk kész erre, és mi a belső döntést meghoztuk, hogy szeretnénk meggyógyulni, akarunk meggyógyulni. És segítsen meg valamennyiünket a Jóisten abban, hogy mi is a hit oldaláról közelítsük meg a Szentírásnak az üzenetét és az Isten keresésnek a témakörét, és hogy eljussunk odáig, hogy lélekben teljes szívünkből újjá tudjunk születni, és meg tudjuk tapasztalni azt, hogy Istennek, Jézusnak az igája az gyönyörűséges és könnyű, és hogy ő vele az élet egy hatalmas élmény és csodálatos dolog, és hogy az Istent szolgálni az nem egy kinkeserves dolog, hanem az életnek a legnagyobb öröme és a legnagyobb felszabadultsága. Mindannyiunknak azt kívánom, hogy ezt tudjuk megtapasztalni az Istentől, attól az Istentől, aki bennünket a legnagyobb küzdelmeinkben is megsegít és megáld, és megadja nekünk a jelenlétének a biztos tudatát, érzését, és aki megsegít minket minden dologban, akármi is legyen velünk. Amen.

Jó Istenünk, mennyei Atyánk, nagyon hálásan megköszönjük azt, hogy Te valamennyiünk életét megszólítod, valamennyiünk lelkét megérinted, és valamennyiünket az örök élet felé kívánsz terelni. És nagyon hálásak vagyunk azért, hogy mi, akik bűnös és teljesen méltatlan, az üdvösségre alkalmatlan emberek vagyunk, hogy mi meghallhatjuk a Te szavadat, megtapasztalhatjuk a Te közelségedet, a Te átformáló erődet. Azért könyörgünk, hogy mi merjünk mindig őszinték lenni hozzád, hogy akkor, amikor az igét olvassuk, akkor érezzük, lássuk meg, hogy hogyan feddesz meg bennünket, és merjük kitárni önmagunk előtt is az életünket, bűnös dolgainkat, és hagyjuk, hogy Te megfedjél bennünket, és így legyen lehetőségünk az újjászületésre. Adjál nekünk, kérünk, hasonló őszinteséget az imádság során, hogy mi merjük azt vállalni, hogy mi milyenek vagyunk, és merjünk könyörögni az üdvösségünkért, hiszen Te meghaltál helyettünk, a Te fiad áldozata betakarja a mi bűneinket, és ebben elég erő van ahhoz, hogy mi más emberek legyünk. Kérünk, segíts minket, hogy ennek az erőnek a titkát megértsük, az életünkben megtapasztaljuk, és hogy az életünk arról tehessen tanúságot, hogy Krisztus áldozata mit tud munkálni egy emberi szívben. Segíts minket, kérünk, hogy ne éljük a hitéletünket hétről hétre, évről évre hasonló szinten, hanem merjünk magasabb szintű gondolatokkal találkozni az igében, mint amelyek a miénkek. Merjünk az egekhez hasonló gondolatokkal megütközni, és merjük ezeket a szívünkbe befogadni, és akarjunk meggyógyulni. Krisztus nevében kértük ezt tőled. Amen. Amen.

És akkor elkezdenénk a ma esti előadásunkat, amelyben folytatjuk tovább a római levél tanulmányozását, ez alkalommal a 9. fejezet 23. 24. versétől kezdődően a 10. fejezet 21. verséig szeretnénk eljutni. Ugye ez a szakasz, amivel foglalkozunk a 9. fejezetben kezdődött, és úgy lehetne megfogalmaznunk a címét, hogy az Izrael kérdésével foglalkozik az apostol a 9. fejezettől a 11. fejezetig, méghozzá a predesztináció, azaz az isteni előre rendelkezés és a hit általi megigazulásnak a fényében. Az eddigi gondolatmenetből, amit szeretnék így visszaidézni és kiemelni, hogy a gondolatmenet kapcsán alkalmunk volt a kiválasztásról többet megérteni, megtudni. Az egyik, amit kihangsúlyozhatunk, hogy a kiválasztás az nem a testi leszármazás alapján van. Ezt valahogy úgy lehetne aktualizálnunk, hogy az Isten nem az egyház tagságot, a felekezethez tartozást nézi a kiválasztásnál, hanem az ígéretekhez való viszonyt, vagyis a hitet. A hit alapján van a kiválasztás, az ígéretekbe vetett hit alapján van a kiválasztás. Mint ahogy Ábrahámnak a két gyermeke közül, Izmael és Izsák közül a hit által született gyermek volt a kiválasztott. A másik, amit láthattunk, hogy a kiválasztás nem a cselekedetek alapján történik, mert ezen az alapon senkit nem választhatna ki az Isten az üdvösségre. Az Isten nem a mi cselekedeteink alapján dönti el, hogy ki az, aki őt szereti, hanem a szívet vizsgálja meg ebből a szempontból, és az ember segítségére siet, hogy akinek a szívében látja a készséget az engedelmességre, akinek a szívében látja a választ az isteni szeretetre, annak elrendeli, hogy minden segítséget megkapjon ahhoz, hogy aztán a cselekedeteiben is valóban Istent szerető emberként élhessen, hogy a cselekedeteiben is látható legyen, hogy ez az ember bízik az Istenben, és engedelmeskedik neki. Tehát a kiválasztás nem a cselekedetek alapján, hanem az Isten kegyelme alapján van, amelynek az alapja pedig az előre ismerés. Nem önkényesen választja ki az Isten az embereket, hiszen ő minden embert üdvözíteni akar, hanem az ő előre ismerése alapján kiválasztja mindazokat, akikben látja, hogy inkább szeretni fogják az igazságot, és felőlük rendeli el azt, hogy minden segítséget megkapnak, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljanak. És szintén az elmúlt alkalommal lehetőségünk volt megérteni a predesztinációnak a második ágát és az azokra vonatkozó isteni előre rendelést, akikről nem azt látta előre, hogy szeretni fogják őt, hanem sajnos azt, hogy nem fogják őt szeretni, hogy végül inkább fogják szeretni a sötétséget, az önzést, mint az Istent. A Biblia nagyon sok helyen nem magyarázza meg ezt a gondolatot, amit itt megérthettünk a római levélből. Nagyon sok helyen tömören fogalmaz, összefoglalja úgy, hogy az, ami történt, az az Isten akarata volt. És nem magyarázza meg, hogy hogyan értsük ezt. Például Sámson történetében olvashatjuk azt, hogy Sámson nem hallgat a szüleire, filiszteus feleséget vesz, és a Biblia megjegyzi, hogy a szülők pedig nem tudták, hogy az Úrtól volt ez, mert ő alkalmat keresett a filiszteusok ellen. És Sámson élettörténeténél a Biblia nem mond többet, és nem magyarázza meg, hogy hogyan volt ez az Úrtól, és mit jelent ez, hogy az Úrtól volt, de hogyha a római levélnek ezt a szakaszát alaposan végig gondoljuk, kielemezzük a fáraónak, a kivonulás fáraójának a példáját, és utána elgondolkozunk a fazekasnak a példáján, hogy mire tanít, akkor megérthetjük azt, hogy az Isten minden embernek valóban az üdvösségért munkálkodik, mint ahogy a fazekas, amikor nekiáll egy edény készítésének, akkor abból jó edényt, nemes használatra szánt edényt kíván készíteni, de menet közben, miközben formálja az edényt, a fazekas érzi, hogy nem formálható ki az az edény, és azonnal, mint hogy fazekas hatalma van az agyak felett, másik edényt készít belőle úgy, ahogy azt hagyja formálni magából az agyag, és azt fel fogja használni a háztartásban, nem olyan magas rendű célra, mint amire szánta volna. Ez az, amit az Isten előre tud, és ebben különbözik a fazekastól.
A fazekas, amikor kezébe veszi az agyagot, akkor még nem tudja, hogy mi lesz a végeredmény. Az Isten azonban előre ismeri azt, hogy hol van az a pont, amelynél többet nem tud kihozni egy ember életéből. Sámson életét nem így tervezte el az Isten, de miután látta, hogy bár minden lehetőséget megkapott, hogy együtt működjön az Isten akaratával Izrael megszabadításában, a filiszteus uralom megdöntésében, miután látta az Isten, hogy ez nem fog menni. Hogy ezen az úton nem lehet felindítani Sámsont, hogy együtt működjön vele, azután megengedte, hogy a maga választásait kövesse, de elforgatta Sámson terveit, és az ő útjait felhasználta arra, hogy végül megszabadítsa Sámson által Izraelt a filiszteus uralom alól. Ezt a Biblia nem magyarázza végig, nem fejti ki, nagyon sokszor rövidre zárva fogalmazza meg, és ezzel esetleg gyanakodásra adhat okot, hogy az Isten azt akarta, hogy Júdás árulja el Jézust, az Isten azt akarta, hogy Kajafás és Pilátus juttassák Krisztust keresztre, megfogalmazza ezt így az apostolok cselekedete, hogy azt végezték, ami az Isten tanácsából volt, de ez nem azt jelenti, hogy az Isten ezeket a döntéseket személy szerint akarta volna tőlük, hanem ő ismerte őket előre, látta őket, és beépítette, tiszteletben tartva az illetők szabad választását, beépítette a tervébe. A Biblia erre az elforgatás kifejezést használja, jóra fordítja az embernek a tanácsát. József fogalmazta meg ezt a testvéreinek, ti gonoszt gondoltatok ellenem, az Isten pedig jóra gondolta azt fordítani. Ennyi történik. Tiszteletben tartotta a testvéreknek a döntéseit, de elforgatta. Nem úgy történt, ahogyan ők elgondolták, nem az valósult meg, amit ők elgondoltak, csak éppen jártak azon az úton, amilyen úton a döntésük nyomán elindultak. Azzal zártuk az előző alkalmat, hogy Pál apostol mindebből arra a következtetésre jut, arra hív bennünket, hogy mi fogadjuk el bizalommal azt, ahogyan az Isten a történelemben, az egyéni életekben munkálkodik, viszonyuljunk hozzá úgy, mint a fazekashoz, helyes módon, fogadjuk el, hogy ő a fazekas és ő formálja a mi életünket, és az ő kezében van a történelem menete is. Ha pedig az Isten úgy látta jónak a bűn történelmét elrendezni, a bűnnek a korszakát lerendezni, lezárni, hogy elviseli nagy türelemmel a harag edényeit, és fenntartja őket az ítéletre, és meghagyja a szabad választást, hogy az ember járhasson a gonoszság útján is, ha azon az úton akar. De kiválasztja az ő irgalma által a kegyelemre az embereket, mindazokat, akiket meg lehet menteni. Ha ez együtt is jár szenvedéssel, hogyha ez tőlünk is hosszú tűrés, türelmet, sokszor bizalmat igényel, fogadjuk el és bízunk meg az Istenben, hogy ez lesz a jó megoldás, és ezzel lehet elérni ahhoz a megoldáshoz, hogy a bűn nem lesz örök életű, hogy nem marad mindig így, ahogyan most van a Földön. A folytatásban az apostol a következő gondolatmeneten fog végighaladni. Először a 9. fejezet 24. versétől a 29. verséig azzal folytatja a gondolatmenetet, hogy ószövetségi idézetek segítségével bizonyít két dolgot, amit eddig már elmondott. Az egyik, hogy az Isten a pogányok közül is elhív embereket. A pogányok közül is kiválaszt, hogy az irgalom edényei legyenek emberek. A másik pedig, hogy nem minden zsidó tartatik meg, nem minden izraelita ember kiválasztott, csak a maradék tartozik a kiválasztottak közé, csak akik az előbb kifejtett gondolatoknak megfelelnek, tehát nem testi leszármazás alapján, hanem a hit alapján, nem a cselekedetek alapján, hanem a szív előre ismerése alapján kegyelemből választ ki az Isten. A 9. fejezet 31. verse összegzi azt, hogy mi történt, hogyan fogadták el a pogányok az evangéliumot, és hogyan fogadta a zsidó nép az evangéliumot. Utána a 32. verstől a 10. fejezet 4. verséig így fogalmazhatnánk meg, hogy azt a kérdést válaszolja meg, hogy miért történt az, ami történt. Mi az oka annak, ami történt a zsidó nép életében? Utána a 10. fejezet 5. versétől a 10. verséig a törvényből való megigazulás és a hitből való megigazulásnak a gondolatát állítja egymással szembe, már Mózes gondolatai alapján, és utána a 11. verstől a 17. versig
rátér arra a gondolatra, hogy kik tudják hittel megragadni az Isten ígéreteit, mi az alapja a hitnek, mi a feltétele a hitnek, hogyan alakulhat ki a hit az ember életében. És végül a 18-tól 21. versek, azok pedig arról szólnak, hogy mi volt a baj Izrael esetén. Nem volt meg talán a feltétele annak, hogy a hit kialakulhasson? Hát ez lesz a mai előadásunknak a gondolatmenete. Tehát az első szakaszunkban Pál apostol azt mutatja ki az ószövetségi idézetek segítségével, hogy az Isten az irgalom edényeiül nem csak a zsidók közül választott ki embereket, hanem a pogányok közül is kiválasztott. Mondhatnánk így is, hogy a zsidó nép kiválasztása arra szolgált, hogy megmutassa az Isten, hogy mindenkit hívni akar, és a zsidó népen keresztül mindenkihez eljuttassa az evangélium hívását, ahogyan ezt Mózes második könyve 19. fejezetében megfogalmazta nekik, hogy ők választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, hogy hirdessék az Istennek a dolgait, hogy rajtuk keresztül papok birodalmaként éljenek, és rajtuk keresztül az isteni hívás eljuthasson az emberekhez. A két idézet pedig a következőképpen hangzik. Olvasom tehát először most ezt a szakaszt. Akikül, tehát az irgalom edényeiül el is hívott minket, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is, amint Hóseásnál mondja, hívom a nem én népemet én népemnek, és a nem szeretettet szeretetnek. És lesz, hogy azon a helyen, ahol ez mondatott nekik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hivattatni. Ézsaiás pedig ezt kiáltja Izrael felől, ha Izrael fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövénye, a maradék tartatik meg. Mert a dolgot bevégzi és rövidre metzi igazságban, mivel rövidesen végez az Úr a földön. És amint Ézsaiás előre megmondta, ha a seregeknek ura nem hagyott volna nekünk magot, olyanná lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorához volnánk hasonlók. Mit mondjunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Az előző szakasszal, a két ószövetségi idézettel nem szeretnék sokat foglalkozni. Azt mondja, hogy ahol azt mondatod, hogy nem vagytok az én népem, ott az Isten azt mondja, hogy az élő Isten fiainak hivattattok. Ezzel igazolja, ezzel érvel az apostol, hogy a pogányok közül hívott el az Isten embereket, hiszen az ő, akiknél azt mondatod, hogy nem vagytok a népem, ott az Isten azt mondja, hogy az én népem vagytok, és szeretettek vagytok, és az élő Isten fiai vagytok. Miközben az ő népének azt mondja, hogy nem vagytok az én népem. Miközben az övéinek azt mondja, hogy csak a maradék tartatik meg. Ha annyi volna is Izrael száma, mint a föveny, mint a tengerparton a homok, csak a maradék tartatik meg. Mert az Isten előre kijelentette, hogy azoknak jön el a megváltó, azoknak válik hasznára a megváltó, akik, mint Jákob, térnek meg a gonoszságukból. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Isten minden embernek készített lehetőséget az üdvösségre, Krisztus minden emberért meghozta az áldozatot. A zsidó népen keresztül, és aztán a kereszténységen keresztül minden embert szeretne meghívni. De kiválasztani csak azokat tudja, akik úgy viszonyulnak hozzá, hogy ezzel lehetővé teszik, hogy elvégezze az életükben a változás munkáját. Ezért van az, hogy az Isten a pogányok közül is, és a zsidók közül is csak a maradékot tudja kiválasztani. És nem azt jelenti a kiválasztás, hogy van egy nép, amely között mindenki az Istené, és az összes többi nép pedig a kárhozat gyermeke. Az Izraelből, amely az Isten népe, a maradék tartatik meg. A pogányok közül, akiknek az mondatott általában, hogy nem az én népem, élő Isten fiainak neveztetnek. Mi az, ami történt? Mit mondjunk hát? Az történt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, akik az igazságot nem keresték, nem törtek utána, nem törekedtek rá,
azok az igazságot mégis megtalálták, elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Miközben egy döbbenetes ellentét,

tiszteljük, és az Isten gyermekei vagyunk, és az Istent akarjuk követni az életben, akik vallásos emberek voltak, Isten tisztelő embereknek látszottak, azok pedig, noha a kezükben volt az igazság kerete, az igazság törvénye, nem jutottak el az igazság törvényére. Nem jutottak el az igazságra. Az apostolok cselekedeteiből szeretnék idézni egy kis részletet, hogy lássuk azt, hogy mennyire élesen történt mindez. Apostolok cselekedete 13. fejezete lejegyzi azt, amikor Pál apostol Pizidiában az evangéliumot hirdette, akkor, mint ahogy mindig tette, mindig először a zsidók zsinagógájában hirdette az evangéliumot. Mindig először a zsidó néphez ment, mert az Isten először a zsidó népnek kínálta fel a megváltás ismeretét, Krisztus eljövetelének az örömhírét. De akkor, amikor végzett a zsinagógai beszédével, akkor a város népe kérte tőle, 42. vers a 13. fejezetben, kérték tőle, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezeket a beszédeket. És a következő szombatra szinte az egész város összegyűlt, és amikor meglátták a zsidók a sokaságot, a 45. vers ezt mondja, beteltek irigységgel, és ellene mondtak azoknak, amiket Pál mondott, ellenkezve és káromlást szólva. És ekkor Pál a következőt mondja, szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az Isten igéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta nekünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a föld széléig. A pogányok pedig ezeket hallva örvendeztek, és magasztalták az Úr igéjét. És akik csak örök életre választottak, hittek. Itt megint alkalmazni kell a 9. fejezetből megértett gondolatokat, hogy mit jelent ez, hogy örök életre választottak, azok hittek. Azt látjuk, hogy a zsidó nép számára, a zsidók számára hirdeti az apostol a zsinagógában az evangéliumot, és nincsen különösebb hatása. És amikor a pogányok egybegyűlnek és hallgatják az evangéliumot, akkor két dolog történik. Az egyik, hogy a pogányok örömmel hallgatják, örömmel fogadják az Isten evangéliumát, a másik pedig, hogy felkeltődik a féltékenység, az irigység a zsidókban, és nemhogy elfogadnák, hanem neki támadnak Pál apostolnak, hogy hiteltelenné tegyék, hogy azt a sokasságot, akik olyan csodáltal hallgatják az Isten beszédét, azt maguk után vonhassák. Ez történt meg általánosságban minden helyen, hogy azok, akiknek a kezükben volt az Isten beszéde, akiknek hatalmas lehetőségeik voltak, hatalmas lehetőséget kaptak az Istentől arra, hogy megismerjék, megértsék és kövessék, azok nem követték. Akiknek pedig megszólalt, mintha sötétségben egy reflektor gyúlt volna ki, azok pedig örömmel fogadták az Istentől jövő világosságot, és örömmel követték, nyilván közülük is csak azok, akik Jézus szavaival élve, akik az igazságból valók voltak. Akiknek a szíve nyitott volt az Isten beszédére. Miért történt mindez? Mert hogy ez történt, az történelmi tény. Miért történt mindez? Hogy fordulhat elő, hogy valakinek a kezében van az igazság törvénye, akarja is követni, és mégsem jut el rá? Mi a probléma? Így olvassuk a folytatásban a 9. fejezet 32. versétől a 10. fejezet 4. verséig. Miért? Tehát miért nem jutott el az igazság törvényére Izrael? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe, amint megvan írva, íme beleütközés kövét és botránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Atyám fiai, szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Mert az Isten igazságát nem ismerve, az ő tulajdon igazságukat igyekezve érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus.

Jézus minden hívőnek igazságára. A magyarázatot először egy rövid mondatban megfogalmazza. A probléma gyökerét abban kell keresni, hogy nem hitből keresték az igazságot, nem az Isten ígéreteibe vetett hit alapján ragadták meg az igazságot, például abba az ígéretbe kapaszkodhattak volna, hogy az Úr a mi igazságunk, hogy az Isten az, aki megigazít bennünket, hogy nem én igazítom meg magamat, hanem amit az ószövetségi szentély szolgálat tanít, hogy az Isten gondoskodott egy helyettes áldozatról, és ő benne találhatja meg az ember a bűnbocsánatot és a megigazulást. Az Isten igazítja meg az embert. Ezekbe a gondolatokba, ezekbe a kifejezett ígéretekbe nem kapaszkodtak bele hittel, hanem megpróbálták a törvény követelményeit a saját erejükből betartani, és megpróbáltak ilyen módon igazsághoz jutni, és így az üdvösséget elnyerni. A hozzáállás az volt, hogy amit az Isten mondott, mi azt megcselekesszük. Mondták ezt a szövetségkötés után, amikor a 10 parancsolatot az Isten kihirdette. És ez önmagában, hogyha ebből a nézőpontból nézzük, ez egy nagyon nemes hozzáállás. Hát sokkal rosszabb hozzáállás az, hogy amit az Isten mondott, azt nem tesszük meg. Önmagában az a hozzáállás, hogy amit az Isten mondott, mi mindazt megtesszük, ez egy pozitív hozzáállás. Csak tisztában van-e az az ember, aki azt mondja, hogy igen, én meg fogom tenni, tisztában van-e azzal, hogy kicsoda ő? Hogy kicsoda ő, és mi lakik benne? Tudja-e, hogy mennyi ereje van? És tudja-e, hogy milyen lelkület munkálkodik benne? Fel tudja-e ismerni magáról az ember, hogy a jó szándék az egy nagyon jó dolog, de tele van bűnnel, és a bűnnek a rabszolgája, és nem képes a maga erejéből megszabadulni? Ez a nagy kérdés. És itt bukott el, itt van a probléma, hogy amikor az ember kimondja azt, hogy én megteszem, amit az Isten mondott, akkor át kell mennie azon a keserves felismerésen, amihez majd a törvény tudja hozzásegíteni, hogy én akárhogy törekszem, akárhogy küzdök, akárhogy edzem magamat, én nem tudom a törvényt maradéktalanul betölteni. Márpedig nincs kis bűn meg nagy bűn. Vagy áthágja az ember a törvényt, vagy nem. Vagy betölti, vagy áthágja. És cselekedetekből nem lehet üdvözülni, mert az ember nem képes eleget tenni az Isten kívánalmainak a maga képessége, a maga ereje szerint. Ez volt az a pont, ahol elhibázták az utat, mert nem hitből keresték, hanem mintha cselekedetekből volna. Pál egy további magyarázatot is ad, mégpedig egy ószövetségi proféciára hivatkozva. Azt mondja, hogy nem történt semmi más, mint amit az ószövetség megírt, beleütköztek a beleütközés kövébe. Mert megvan írva, amint megvan írva, íme beleütközés kövét és botránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Azt mondja ezzel Pál apostol, hogy semmi más nem történt, mint beteljesedett a profécia, amit Ézsaiás prófétán keresztül fogalmazott meg az Isten. Ézsaiás próféta könyvéből két szakaszra is hivatkozhatunk. Először Ézsaiás könyve 28. fejezetéből szeretném a 16-tól 19. verseket felidézni. Tehát Ézsaiás próféta könyve 28. fejezetéből a 16-tól 19. verset. Azokhoz szólít Ézsaiás, akik magabiztosak, és azt mondták, hogy mi frigyet kötöttünk a halállal, hogy a halál nem fog bennünket elragadni. És a következőt mondja nekik. Ezért így szól az Úristen. Íme Sionban egy követ tettem le. Egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal. Aki benne hisz, az nem fut. És a jogosságot mérőkötéllé tettem, és az igazságot színelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. Eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a sírral való szövetségetek meg nem áll. Az ostorozó áradat, ha eljön, eltapott titeket, és ahányszor eljön, elragadt titeket, mert minden reggel eljön, nappal és éjszaka. Borzalom megérteni a tanítást. Azt mondja, hogy az Isten nem hagyja, hogy az ember
magabiztos legyen a bűn útján, hogy rejtekéül a családságot válassza. Nem hagyja, hogy az ember elhitesse magát, és azt mondja, hogy én a halállal frigyet kötöttem, nekem nem fog ártani a halál. Azt mondja, én egy próbakövet teszek le. Leteszek egy szegletkövet, egy próbakövet, amelynek erős az alapja, amelyre ha valaki fellép, akkor biztonságban van. De mindaz, aki nem lép fel erre a próbakőre, mindaz, aki elbukik ezen a próbán, mindaz, aki belebotlik ebbe a kőbe, mindazt elragadja az áradat, és nincsen a halállal frigy, nincsen más menekvés az ember számára. Ézsaiás könyve 8. fejezetében is előkerül a kőszikla kérdés, amely egyébként végigvonul a Biblián, már Mózesnél találkozhatunk a kőszikla képével. A kőszikla, amely segít az embernek, amelyből víz fakad, amelyben el lehet rejtőzni, amely kíséri Izraelt a pusztában. Ézsaiás könyve 8. fejezetében a következőt olvassuk. A 12. verstől a 16. versig idézem. Ti ne mondjátok összeesküvésnek, amit ez a nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne féljetek, és ne rettegjetek. A seregek urát, őt szenteljétek meg, őt féljétek, és őt rettegjétek, és ő nektek szent hely lesz. De megütközés köve és botránkozás sziklája Izrael két házának, tőr és háló Jeruzsálem lakosainak. És megütköznek köztük sokan, elesnek és összetöretnek, törbeesnek és megfogatnak. Közd be bizonyságtételt és pecsételt be tanítást tanítványaimban. Tehát azt mondja, hogy az Isten maga a seregeknek ura lesz szent hely, a seregeknek ura lesz megütközés köve. Egy kettős kép. Az egyik oldalon egy szent hely, egy kőszikla alapzat, amire rá lehet építeni az üdvösséget, a biztonságot, oltalmat talál az ember rajta. A másik oldalon pedig ugyanez a kő, botlásköve. Próbakő, amelyben elesnek emberek, amelyen megbotránkoznak, amely a botránkozást kiváltja. Hát hogy teljesedett ez a profécia? Ki az a kő, aki alapkő, akire rá lehet építkezni? Maga az Úr, Jézus Krisztusban teljesedett. Lukács evangéliuma 2. fejezete hivatkozik a beteljesedésre Krisztus születés történetében, amikor Jézust elviszik, hogy a templomban bemutassák, mint elsőszülöttet, akkor ott van a templomban Simeon, akinek az Isten kijelentette, hogy addig nem fog meghalni, míg a kezében nem tarthatja a megváltót, meg nem látja azt, aki által szabadulást készített az Isten. És amikor eljön Jézus bemutatásának a napja, akkor Simeon elmegy a templomba a lélek indítására, karjaibe veszi Jézust, megáldja, áldja az Istent, és ezt mondja, miután megáldja Máriát, Józsefnek és Máriának a következőket mondja. Ímé ő vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is átalhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Tehát Jézus Krisztus személye megosztó személyiség. Lesznek, akik számára botránkozás az ő személye, akik megbotlanak benne és elesnek. De lesznek, akik számára az isteni szabadulás tárul fel az ő személyében, és akik Krisztusra építik ezután a hitüket, akik ezért oltalmat és üdvösséget találnak az Istennél. Az Isten Jézus Krisztus által megújította, megkötötte sokakkal az új szövetséget Izrael közül. De sokan megbotránkoztak Krisztusban. Pál apostol ezt a gondolatot így fogalmazza meg a korintusi első levélben. Azt mondja, hogy amikor Krisztust hirdeti, akkor a következőt tapasztalja. A keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva,
elvesztem a bölcsek bölcsességét, ezt most nem olvasnám föl. Hanem a következőt mondja, mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig a Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak a hivatalosoknak, a meghívottaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Simeon szavai utalnak arra, hogy Jézus Krisztus áldozata lesz az, amely sok szív gondolatait nyilvánvalóvá fogja tenni. Tehát Krisztus vízválasztó az ember életében, a Krisztussal való találkozás, a Krisztus megismerése, az ő áldozatának a megismerése, az választás elé állítja az embert. Ennek vagy az az eredménye, hogy egy szilárd alapot talál az ember a hitének, és a hitből való megigazulás útját választja és járja, vagy pedig megbotlik benne. Mindez a Krisztus kereszt áldozata által történik, mindez akkor történik, amikor Mária szívét átjárja az éles tör, ugye a legnagyobb fájdalom, amikor látja Krisztust a keresztre feszítve. Miért? Hogyan hozza az ember szívének a gondolatait napvilágra Krisztus kereszt áldozata? Tehát ehhez hadd utaljak vissza a harmadik fejezet gondolataira, hogy mi volt az értelme Krisztus kereszt áldozatának. Krisztus kereszt áldozatára azért volt szükség, mert az ember vétkezett, és a bűnnek a zsoldja a halál. Aki vétkezett, annak meg kell halnia. És ez alól egyetlen egy menedék van, hogy nem ő hal meg, hanem helyette Jézus Krisztus hal meg a kereszten. És ez az a pont, ahol világosságra jön az, hogy egy ember hogyan gondolkozik önmagáról, hogyan gondolkozik az Istenről, és hogyan gondolkozik az érdemekről. Amikor Krisztus kereszt áldozatával szembesül egy ember, amikor azzal szembesül, hogy ez az egyetlen lehetősége az üdvösségre, hogy megalázza magát, és elismeri, hogy ő elveszett, és kegyelemre szorul, akkor az első próbakő, hogy az ember képes-e felismerni, hogy kegyelemre szorul. Képes felismerni magáról, hogy kegyelemre szorul, vagy pedig megbotránkozik ezen a gondolaton, és azt mondja, hogy én a lehető legjobb ember. Krisztus leleplezi azt, hogy mi menthetetlenül elveszettek vagyunk. Jézus keresztáldozata teszi ezt nyilvánvalóvá. Ahogyan viszonyulunk a keresztáldozathoz, ahogyan gondolkozunk róla, ahogyan fogadjuk ennek az üzenetét, az azt mutatja meg, hogy mi van a mi szívünkben. Büszkeség vagy alázat. Bűnbánat vagy pedig érdemek. Hogy az ember vallásosnak mutatja magát, de igazából a jó cselekedetei arra szolgálnak, hogy önmagát magasztalja fel, vagy pedig egész lényével fejet hajt az Isten előtt, és teljes lényével elismeri, hogy teljesen az Isten kegyelmétől függ az élete. Ez az a választás, ami elé Krisztus keresztje állítja az embert. Hogy a saját üdvösségét a saját érdemei által akarja elérni, és ezért büszke szeretne lenni a saját teljesítményeire, vagy pedig elismeri, hogy mindent az Isten kegyelméből kapott. Hogy ami nagy dolgokat megtett az életben, azokhoz az erőt az Istentől kapta. Az élet lehetőséget az Istentől kapta hozzá. Ez az, amit Krisztus keresztje hoz napvilágra az emberből. Lehet jónak mutatnunk magunkat, lehet alázatosnak mutatnunk magunkat, de az, hogy igazából mi van a mi szívünkben, az akkor derül ki, amikor találkozunk azzal az üzenettel, hogy az egyetlen lehetőség, hogy elfogadjuk, semmit hozzá nem téve a kegyelmet az Istentől. Úgy, ahogyan vagyunk, elfogadjuk, bár nagyon megalázó ez számunkra, vagy pedig
felháborít bennünket az a gondolat, mert azért van jó a mi életünkben. Elismerjük, hogy minden jó az Istentől származik a mi életünkben, vagy pedig a saját ügyességünknek, a saját bölcsességünknek tulajdonítjuk mindazt, amit elértünk. Ezekre a kérdésekre kell válaszolnunk, amikor Krisztussal találkozunk. A zsidó nép vallásosnak mutatta magát, a zsidó nép buzgó volt a vallás gyakorlásában, Krisztus korában, de amikor Jézus Krisztus eljött, és azt a szeretetet, azt a gyöngétséget, azt a tapintatot képviselte, amely az Isten törvényének felel meg, amely az Isten törvényének a betöltése volt, akkor ez a magatartás leleplezte az önigazult emberi vallásosságot. És az ember, aki csak vallásos, de nem alázta meg magát az Isten előtt, nem tudja elviselni, hogyha olyan emberrel találkozik, aki békességben van az Istennel, és akin keresztül az Isten szeretete árad. A farizeusok legfőképpen azért fordultak szembe Jézussal, mert Jézus élete fényében nyilvánvalóvá vált, hogy őnekik nincsen kapcsolatuk az Istennel. Már 12 éves korában nyilvánvalóvá vált, mert kérdezgette a doktorokat, és utána ő válaszolt a saját kérdéseire, mert nem tudták megválaszolni a kérdéseit. És innentől kezdve Jézus személye botránykő volt mindazoknak, akik a saját érdemeik által kívántak üdvözülni. Krisztus magatartása és a Krisztusban megnyilatkozó isteni szeretet leleplezi a hamisított szeretetet. Leleplezi mindazt, ami csak annak látszik, de nem valódi. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy nem történt más, mint beteljesedett ez a profécia, hogy vannak emberek, akik Krisztushoz úgy viszonyulnak, hogy elfogadják őt az üdvösség sziklájának, és ráépítik a hitüket, és vannak emberek, akik pedig nem tudnak mit kezdeni azzal a gondolattal, hogy az ember egyedül kegyelemből igazol meg hitáltal, és ez nem az ember dicsősége, és nem lehet mire büszke az ember, hanem hálás lehet az ember az Istennek a kegyelemért. Itt hadd térjek ki egy gondolatra, ami nem tartozik közvetlenül a szövegünkhöz. Az Új Szövetség nagyon sokszor használja ezt a képet, hogy Jézus Krisztus az alapkő. És az itt levő görög kifejezés azért érdekes, mert egyszerre jelent egy építkezésnél alapkövet, sarokkövet, amely tartja az épületet, és jelent a boltívnek a zárókövét, a csúcskövét, amely bezárja a boltívet, amely a dísze és egyben az összetartója a boltívnek. Az Új Szövetségben zsidókhoz írt levél fogalmazza meg ezt az igét, hogy nézzünk a hitünk kezdőjére és bevégzőjére, a Jézus Krisztusra. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, mondja a károli fordítás, így is le lehetne ezt fordítani, hogy nézzünk a hitnek kezdőjére és teljessé tevőjére, bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Krisztusra nem csak a hit útjának a kezdetén van szükség, nem csak arra van szükség, hogy a hitünk alapja legyen, hogy elhiggyük, hogy mi magunkat nem tudjuk megigazítani, de Krisztusban nyerünk igazságot Krisztus áldozata által. Hanem arra van szükség, hogy mindvégig Krisztus építsen fel bennünket, és ő lesz a zárókő is, őtőle van a gyakorlati igazság is az ember életében. Mind azt, hogy az Isten nem tulajdonít bűnt az embernek, hanem igazságot tulajdonít neki, Krisztusért kapjuk meg, mind pedig azt, hogy az ember valóságosan cselekedje az Isten törvényét, betöltse az Isten törvényét. Ezt Krisztus jelenlétének köszönhetjük, hogyha az Isten lelke lakik a mi szívünkben, ahogy erre a 8. fejezet utalt. Tehát Krisztus a hitéletnek az alapja, és Krisztus a hitéletnek a beteljesítője. Rá lehet építeni, és ő építi fel a mi hitünket, és ő lesz a zárókő is a mi hitünkön. Ez a helyes viszony Krisztushoz. Nem csak az elején, nem csak hivatkozásszerűen van rá szükségünk, hanem minden egyes lépésnél az ő jelenlétére van szükségünk. Pál apostol tovább fejti
itt azt, továbbra is marad ennél a kérdésnél, hogy mi történt a zsidó nép életében. Tehát először is azt válaszolta, hogy az történt, hogy nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből el lehetne nyerni az igazságot. Másodszor azt mondta, hogy beteljesedett a profécia, amelyik arról szólt, hogy az Isten elhelyez egy követ, és ahogyan ehhez a kőhöz viszonyulunk, az dönti el a sorsunkat, ez napvilágra hozza, hogy milyen lelkület, milyen gondolkozás ér bennünk, ráépítünk, vagy pedig megbotlunk benne és elesünk. Így folytatja Pál apostol a gondolatmenetet. Atyám fiai, szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. Megerősíti tehát azt, amit a 9. fejezet bevezetésében mondott, ő mindezeket nem azért mondja, mert nem szereti, mert nem kívánja Izrael üdvösségét. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Mert az Isten igazságát nem ismerve, az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Tehát azt mondja, hogy nem az a probléma, hogy nincsen buzgóság. Tehát nem arról van szó, hogy van egy ember, aki látszólag keresi az Istent, de igazából ez csak a látszat. Azt mondja, hogy Isten iránt buzgóság van bennük. Van buzgóság az Isten iránt. Nem a törekvés, nem az odaszánás hiányzik az ő életükből. Valahol máshol van a probléma gyökere. Van buzgóság bennük, de nem megismerés szerint. Tehát azt mondja, hogy buzognak ők az Istenért, csak valamit félreértettek. És mi az, amit félreértettek? A 4. versben zárja le a gondolatot, és azt most szeretném előrehozni. A törvénynek a célját értették félre. Az itt szereplő kifejezés, hogy a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára, a telosz kifejezés a görögben véget és célt is jelent. Mondhatnám így is, hogy a törvény tanulmányozásának a vége, hogy Krisztusra van szükségem, hogy megigazuljak. Vagy mondhatnám így is, hogy a törvény tanulmányozásának a célja, hogy felismerjem a magam elveszettségét a törvény fényében, és eljussak oda, hogy kegyelemre szorulok, megváltóra van szükségem. Tehát akkor mi az, ami a probléma? Hogy az Isten törvényét nem mint tükröt használták, amelybe belepillantva önmagukat látták meg, és amikor meglátták, nem közelebb hajoltak, ahogy Jakab levele fogalmaz, hogy még közelebb hajol az ember, és még inkább meglátja, hogy hogy néz ki, hanem ők a törvényre egyrészt büszkék voltak, hogy ők különbséget tudnak tenni, hogy mi a jó és mi a rossz, és ezt el tudjuk mondani másoknak. Másrészt megpróbáltak a törvény külső, ellenőrizhető, látványos követelményeinek eleget tenni, és közben szem előtt tévesztették a törvény lényegét. A törvény lényegét, amely a szeretet. Megengedték maguknak, hogy külső követelményeknek eleget tegyenek, miközben gyilkos indulat van a szívükben. És ezzel a törvény lényegét értették félre. Mi a következménye annak, ha valaki buzgó a hitében, de nem a helyes megismerés szerint? Vagyis nem jól él az Isten beszédével, nem segít neki az Isten beszéde, hogy önmaga állapotát felmérje reálisan és meglássa a helyzetét. Mi a következménye ennek? Nem áll meg senki ezen a ponton. Ennek következménye lesz. Hogyha valaki nem helyes ismeretekkel indul el, ha buzgó, de önismeret nélkül van, hova fog vezetni? Így olvassuk. Az Isten igazságát nem ismerve, az ő tulajdon igazságukat igyekezve érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Tehát az ige tanulmányozása közben nem ismerték fel a saját helyzetüket, nem értették meg az Isten igazságát, nem értették meg annak a mélységét, viszont buzgók voltak, és a saját igazságukat azt űzték, azt törekedtek érvényesíteni. És amikor egy ember ezt teszi,
amikor egy ember vallásos, de nem látja meg igazán az Isten személyét és a saját személyét, akkor ennek törvényszerű következménye, hogy a saját lényét fogja belevinni, a saját igazságát fogja belevinni a vallásosságába, és ennek az lesz a végeredménye, hogy végül az Isten igazságát pedig félreteszi, annak nem engedelmeskedik. Jézus Krisztus is rámutatott erre a jelenségre, amikor arról beszélt, hogy ti az Isten parancsolatát félreteszitek, hogy a saját parancsolataitokat megtartsátok, és pedig hiába tisztel az az ember, aki oly tudományokat tanít, amelyek embereknek parancsolatai. Tehát az helyes istenismeret és a helyes önismeret hiánya nem csak annyit eredményez, hogy az ember vallásilag tévúton fog járni, hanem ennek az lesz az eredménye, hogy kárt okoz, mert a saját igazságát előtérbe helyezi, és olyan rendszereket épít fel, olyan gyakorlatot követ, amelynek a végeredménye nem közelebb visz az Isten törvényének a betöltéséhez, ami a célja volt az embernek a kiindulásnál, hanem olyan helyzetbe juttatja, ahol pont az ellenkezőjét csinálja annak, mint amit szeretett volna a kiindulásnál, nemhogy nem tölti be az Isten törvényét, hanem egyenesen ellene áll és fellázad az Isten törvényével szemben. Ez törvény. Ez egy törvényszerű folyamat. Tehát, ha a mi életünkben az Isten beszéde nem segít önismeretre, ha nem látom meg az Isten beszédének fényében a saját állapotomat helyesen, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy a saját önigazságommal bántani fogok másokat, és nem a szeretet és a gyengétség születik meg az életemben, hanem az önigazult vallásosság, amely kárt fog okozni, és el fog taszítani embereket az igazságtól, az Isten követésétől. Ezt nem lehet kikerülni, ezt a törvényszerűséget. Mondhatnám így az előző képpel élve, ha valaki megbotlik a sziklában, az belerúg a sziklába. Nem lehet úgy megbotlani a kősziklában, hogy nem rugunk bele. Olyan nem létezik. Ahhoz, hogy elessen egy ember a kősziklában, ahhoz belerugott a kősziklába. Krisztusnak kárt fog okozni, Krisztusnak fájdalmat fog okozni az ember, aki nem jól él az ige olvasásával, aki nem arra használja fel az Isten beszédét, amire való. Amikor emberek hallgatják az igét, és azt mondják, hogy jól megmondta. Remélem, hallotta a mellette ülő. Akkor következik ez be. Akkor történik ez. Amikor másokra alkalmazzuk az Isten mércéjét, és tőlük elvárjuk, hogy te legyél tökéletes. És közben nem nézek szembe azzal, hogy én mit csinálok. És nem önmagamra alkalmazom az Isten beszédét. Ekkor történik ez a folyamat az ember életében. Nem áll meg ott az ember, hogy nem ismerte fel önmagát. Elmegy odáig, hogy ellenáll az Isten igazságának, és olyan helyzetbe kerül, ahol nagyon nehéz számára befogadni már az Isten igazságát. Nem lehetetlen, de ez a mechanizmus nagyon nehézé teszi. Krisztushoz tehát kétféleképpen lehet viszonyulni. Jézus így fogalmazta ezt meg, aki ráesik erre a kősziklára, illetve akire ez a kőszikla esik rá. Aki ráesik Krisztusra, és nem védi meg magát párnákkal, hogy össze ne törjön, azt Krisztus felépíti, új életet ad neki. De ez először össze kell törni. Aki viszont nem törik össze, aki kikerüli a kősziklát, aki csak megbotlik benne és elesik, de nem töri össze magát a sziklán, arra végül rá fog esni ez a szikla. Mondhatnánk így is, hogy a mi életünkben valamikor találkozni fogunk Krisztussal úgy, hogy az össze fog törni bennünket. Úgy, hogy az meg fog rendíteni bennünket, mert minden bűnünket napvilágra fogja hozni az a találkozás. Mert ami bennünk van,
az az ő erkölcsi tisztasága fényében napvilágra jön. És az Isten a mi kezünkbe helyezte el azt a döntést, hogy most szeretnénk ezt a találkozást és ezt a katarzist átélni, vagy megvárjuk, míg ő eljön ítéletet gyakorolni. Eldönthetjük. Eldönthetjük, hogy ráépítjük a kősziklára az életünket, vagy pedig megbotlunk benne, és kikerüljük. A megbotlás akkor következik be a legkönnyebben, az az oka a megbotlásnak, hogy az Isten beszédét nem arra használja az ember, amire való. Az Isten beszéde nem arra való, hogy pusztán információkat gyűjtsünk, nem arra való, hogy gyönyörködjünk a logikai összefüggéseiben, nem arra való, hogy ráolvassuk másokra a hibáikat, hanem arra való, hogy ahogyan fogalmaz a zsidókhoz írt levélben az apostol, két élő éles kardként, élő beszédként ketté vágja az életünket, és megmutassa, hogy mi az, ami az Isten akaratával megegyezik, ami megfelel az Isten mércéjének, és megmutassa, hogy mi az, ami emberi, ami önző, és ami összetapad a bűnnel, és így megtisztulhasson az ember. A kérdés tehát, amit ez a szakasz fölvet mindannyiunk számára, hogy mi hogyan olvassuk a Bibliát. Amikor a kezünkbe vesszük mondjuk a római levelet, akkor hogyan gondolkozunk róla? Gyönyörködünk az igazságában? Eszünkbe jutnak azok az emberek, akik neme szerint tesznek? Vagy felismerjük a magunk helyzetét ennek fényében, és belekapaszkodunk abba, amibe bele lehet kapaszkodni az ígéretekbe? Menjünk tovább. A következő szakaszban az apostol, miután rámutatott, hogy mindez azért történt, mert nem hitből keresték, hanem a törvény cselekedeteiből, mert nem jól éltek az igazság beszédével, és nem arra használták az igazság beszédét, amire kellett volna használni, azután szembeállítja a törvényből való megigazulás gondolatát és a hitből való megigazulás gondolatát, és mindezt már Mózestől idézve teszi. Tehát mintegy az apostol arra szeretne rámutatni, hogy ezt az előbbi problémát, hogy nem hitből, hanem cselekedetből keresik, már Mózestől kezdve ki lehetett volna kerülni a zsidó népnek, hogyha megértik Mózes gondolatait. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. A hitből való igazság pedig így szól, ne mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza, vagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza, de mit mond? Közel hozzád a beszéd a szádban és a szívedben van, azaz a hitbeszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Tehát azt mondja, hogy Mózes törvényében olvashatjuk, hogy aki megtartja mindezeket az igéket, az él azáltal, és átkot mond ki Mózes törvénye arra, aki nem marad meg az Isten beszédében. Áldás és átok, élet vagy halál. Ez a törvényből való igazság. Aki cselekszi, az élhet. De ha valaki nem tudja megcselekedni, arra a törvény a halálos ítéletet mondja ki. A hitből való igazság viszont azt mondja, hogy ember, ne mondd azt a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe. Kicsoda hozza el nekünk a Krisztust, ki gondoskodik megváltásról. Mert gondoskodott az Isten megváltásról. És nem mondd azt a te szívedben, hogy kicsoda hozza, kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. Ki hozza vissza a megváltót, ki támasztja fel a megváltót. Mert az Isten ezt megteszi. De mit mond? Közel van hozzád a beszéd. A szádban és a szívedben van a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Tehát azt mondja, hogy a hit beszéde az Isten parancsolatainak a betöltéséhez nem kell messzire elküldeni, nem kell, hogy messziről jöjjön el valaki, hanem a szívben van. Hogyha a szívben van az Isten beszéde, akkor van jó helyen. Ha a szívébe fogadta az ember. Ha gyönyörködik benne, ha mércének veszi, és ha megragadja az ígéreteit. Erre van szükség, ahhoz, hogy az Isten beszéde betöltse a rendeltetését. Gondolkodni róla, gyönyörködni benne, szívünkbe fogadni, hogy engedelmeskedjünk neki, és megragadni az ígéreteket, amelyekben olyan gazdag az Isten beszéde.
És azt mondja, hogy ha valaki a szájával vallást tesz az Úr Jézusról, és szívében hiszi is, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megtartatik. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Három gondolatot szeretnék kiemelni. Az első, hogy a szívben. Nem csak a szájban, hanem a szívben is. Ha valakinek csak a szájában van a vallástétel, ha valaki csak a szájával ismeri el Úrnak Jézust a maga élete felett, és mondja azt, hogy én hiszek benne, de a szívében nem ismeri el uralkodónak, és nem bízza rá az életét, ott nem működik a dolog. Ott a hit nem tud működni. A második dolog, hogy miben kell hinni? Mi az, ami a szívben, aminek a szívben kell lenni? Hogyha te szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megtartatsz. Ha te hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból. Gondoljuk végig a római levél fényében, hogy a feltámadás gondolata hol került elő, és milyen üzenetet tartalmaz ennek fényében. Mit akar mondani akkor az apostol? A feltámadás gondolata előkerült a római levél 3.-4. fejezetében. Tudnélik, az evangélium üzenete nem csak az, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hanem így foglalja össze a 4. fejezet végén, ő meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. A feltámadás örömhíre nem választható el a halál örömhírétől, mert Krisztus nem csak magára vette a mi bűneinket, de az Isten bizonyságát adta a bűnbocsánatnak azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. Krisztus feltámadása az nem egy teológiai kérdés. Nem egy közömbös teológiai kérdés, ezért már annyira a bizonytalanság homályában van, hogy hát aki akarja, higgye. Ez az extra hitben. Nem. Ez azt jelenti, hogy az ember erre tudja ráépíteni azt a bizonyosságát, hogy az Isten bocsánatot adott a bűnre. Honnan tudom, hogy Krisztus által bocsánatot nyertem? Onnan tudom, hogy Krisztus meghalt valóságosan, és hogy az Isten feltámasztotta őt valóságosan. Ekkor, erre tekintve bizonyos lehet az ember abban, hogy amit Jézus mondott, az valóság. Jézus azt mondta, hogy aki én hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem, és ha a fiú megszabadít, akkor az az ember valósággal szabad lesz. A másik gondolat, ahol a feltámadás előkerült, az pedig a 8. fejezetben van. A 8. fejezetben, a 10. versben azt mondja az apostol, ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket, hogy ne szolgáljatok a bűnnek, hanem szolgáljatok az igazságnak. Tehát a feltámadás ezen a ponton a gyakorlati hitélet mindennapi kérdésévé válik. Az ember erőt meríthet abból a tényből, hogy az Istennek a halálból van hatalma feltámasztani. Így a kap erőt az engedelmességhez. Ha az a lélek lakik bennünk, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, akkor nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Akkor az a lélek megeleveníti majd halandó testünket, hogy engedelmeskedni tudjunk az Isten akaratának. A feltámadás kérdése tehát a megigazulásnak ahhoz a pontjához, hogy kegyelmet nyerjünk, hogy elhiggyük, hogy van bocsánat, ahhoz szükséges, és a megigazulásnak ahhoz a pontjához, hogy valósággal az igazságot cselekedetben követhessük, ahhoz szükséges. Nem mindegy, hogy az ember meddig megy el a hitben. Nem mindegy, hogy az ember azt mondja, hogy én hiszem, hogy az Isten van, és itt megáll. Vagy azt mondja, hogy hiszem, hogy az Isten van, és neki van törvénye, és az igazság, és itt áll meg. Vagy azt mondja, hogy én hiszem, hogy az Isten van, hiszem, hogy ő neki van törvénye, hiszem, hogy azzal a törvénnyel összhangban kell élnem, és látom, hogy nem élek összhangban vele, és itt áll meg. De tovább lehet menni ennél. El lehet menni egészen odáig, hogy azt mondom, hogy hiszem, hogy van megoldás. Sőt, el lehet odáig menni, hogy hiszem, hogy nekem van megoldás. Nem mindegy, hogy azt hiszem el, hogy Jézus a világ üdvözítője, és hogy képes üdvözíteni, vagy azt hiszem el, hogy Jézus az én üdvözítőm is. Nem a világot akarom kizárni, csak magamat is belevenni. És hogy
nekem ad szabadulást. Ebben a hitben egészen odáig el kell menni, hogy elhiszem, hogy Krisztus értem halt meg, és elhiszem, hogy az Isten nekem megbocsátotta a bűnömet, mert feltámadt Krisztus a halálból. És odáig el kell menni, hogy elhiszem, hogy Krisztus erőt tud adni az engedelmességhez, mert ő a halálból feltámadt. És az a lélek, aki feltámasztotta őt a halálból, az a lélek a holt testet, ezt az emberileg alkalmatlan testet képes megeleveníteni. Ez az üdvözítő hit. Idáig kell elmenni a hitben, hogy a szívünkben megragadjuk. Ezt kell megragadni ahhoz, hogy megtartó hitünk legyen, hogy üdvözítő legyen, hogy az üdvösség útján járhassunk, és megtartson az Isten. Na de azt mondja az apostol, hogy szívvel hiszünk az igazsággal, igazságra. De nem csak a szívről beszél, hanem azt mondja, hogy ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és azt mondja, hogy szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Tehát, hogy az igazságot mi a szívünkben tudjuk megragadni, az igazság elnyerése az egy belső lelki folyamat. A hit az nem egy látványos dolog, nem egy látható dolog. A hit az valahol belül az ember eldönti, hogy rábízza el magát az Istenre. De ennek van egy külső, látható megnyilatkozása. Ez pedig a vallástétel. Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki szégyel engem, e parászna nemzetség előtt, azt én is szégyelni fogom az én mennyei atyám előtt. De aki vallást tesz rólam e bűnös nemzetség előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám és a szent angyalok előtt. Hogyan tartozik hozzá a vallástétel az üdvösségre jutáshoz? Én két gondolatra hadd mutassak rá. Az egyik, hogy ami a szívben van, az jön ki a szájból. Tehát ha még egy újabb tükröt szeretnénk magunknak, amibe belenézhetünk, akkor a beszédünket azért vizsgáljuk meg, hogy meglássuk, hogy mi van a szívünkben. Nem arról van szó, hogy törekedjünk a beszédünket minél inkább ahhoz közelíteni, ami a jó, és feszítsük meg magunkat, nem. Arról van szó, hogy ami a szívben van, az folyik ki belőlünk. Megtanulhatunk mi vigyázni, de lesz olyan szituáció, amikor akadálytalanul fog kifolyni. És akkor kell szembesülni magunkkal. A másik dolog pedig, hogy csak az az ember tudja megőrizni az Isten iránti ragaszkodó szeretetet az életében, aki azt elmondja másoknak, aki továbbadja másoknak az evangélium üzenetét. Csak az az ember tud növekedni Krisztus megismerésében, aki nem tartja meg önzően magának az örömhírt. Ez egy egyszerű törvényszerűség. Nem létezik máshogyan megváltás. Ha valaki a kegyelmet elfogadta, az a római levél első fejezetének a gondolatával élve apostolságot kap a kegyelem mellé. Nincsen apostolság kegyelem nélkül, de nincsen kegyelem apostolság nélkül, küldetés nélkül. Aki találkozott az Istennel, aki átélte azt a szabadulást, amit ennek nyomán átélhet, arra az Isten feladatot bízott. Azt a feladatot bízta, hogy ne tartsa meg önzően magának az örömhírt. Tegyen róla bizonyságot, adja tovább, munkálkodjon a körülötte élőkért, hogy akik körülötte élnek is megismerhessék az örömhírt. Ezért az üdvösséghez az jut el, aki a szívében őszintén hisz, és megragadja a hitet egészen odáig, hogy a feltámadásba vetett hite is megszületik. Az a hite is megszületik, hogy az Isten engem is fel fog támasztani Krisztusban, és most képes erőt adni az engedelmességhez. Ezért nem tárom szét a karomat, és nem mondom, hogy hát mit csináljak, nem lehet engedelmeskedni, hanem megragadom az Isten ígéretét. És aki küzd azért, hogy ezt továbbadja másoknak, hogy az Istent megismerhesse a környezete. Az Isten így tudja megőrizni a szeretetet a szívünkben az Isten iránt. Amiről beszélünk, az erősödik meg bennünk. Ha Krisztusról, ha a Krisztus hatalmáról és szeretetéről beszélünk, akkor ez a szeretet élő marad. Ha ezt a szeretetet nem adjuk tovább, akkor elhalványul. Akkor megszokottá válik. Spurgeonnek van egy nagyon találó mondása, az üres vödör a legalkalmasabb a kegyelem kutyához. Na de hogy lesz üres a vödrünk? Hát úgy, hogyha meglocsoljuk a szomjazó növényeket, nem? És akkor lehet menni újra, újra, újra, és új kegyelmet, és új kegyelmet, és új kegyelmet kapni.
De vödörben, ha benne hagyjuk a vizet, az megposhad egy idő után. És fertőzővé válik. Menjünk tovább. A 11-től a 17. versekben az apostol arra mutat rá, hogy mi kell ahhoz, hogy az a hit, amiről itt az előbb beszéltem, az a hit, amely a szívében hiszi, hogy Krisztus feltámadt, hiszi, hogy az Isten feltámadása az ő életét érinti, és ezt továbbadja, hirdeti másoknak, ez a hit hogyan alakulhat ki. Mert azt mondja az írás, valaki hisző benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldettek? És most kicsit kihagyok, és a 17. verset olvasom. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És azért elolvasom, amit közben írt. Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldettek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetők lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindennek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Izsaiás azt mondja, Uram, kicsoda hitt a mi beszédünknek. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által, Isten igéje által. Pál apostol itt két ószövetségi idézetet idéz fel, két ószövetségi ígéretet idéz fel. Az egyik ígéret Ézsaiás könyve 28. fejezetéből a már idézett szakaszból van, mert valaki hisz benne, az nem szégyenül meg. Ha valaki ráépíti erre a kősziklára az életét, az nem fog megszégyenülni. A másik idézet pedig Joel próféta könyvéből származik, és azért érdekes idézet, és azért érdemes esetleg fellapozni, mert azt látjuk, hogy Joel próféta akkor írja le ezt az ígéretet, hogy mindez, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik, amikor a világ történelmének, a bűn történelmének a lezáró képeit hozza, olyan megrendítő eseményeket, amely mindent kimozdít, amely megrázó az ember gondolatai számára, amely joggal kelthetne félelmet az emberben, amikor minden recseg ropog, ahogy máshol fogalmaz az ige, amikor mindent megráz az Isten, hogy csak a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Hogy az álhatatlan dolgokat álhatatossá változtatja, mert csak az álhatatos dolgok maradnak meg. Amikor a nap megsötétedik, a hold vérré lesz, amikor a csillagok bevonják a fényüket, amikor eljött az Úrnak nagy és rettenetes napja, és az emberek félelmükben azt kiáltják, hogy ki állhat meg az Isten előtt, mert eljött a bárány haragjának a napja, és kicsoda áll meg, akkor hangzik fel az ígéret. Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mindenki, aki a történelem záró viharaiban, a végső nagy viharban segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Ez egy hatalmas nagy ígéret. És azt mondja, hogy ebben nincsen feltétel, hogy ha te zsidó vagy akkor, vagy ha te görög vagy akkor. Az Isten nem tesz különbséget zsidó meg görög között, mert ő mindeneknek ura, ugyanaz az ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, akik őt segítségül hívják. És ígéretet tett, hogy mindenki, aki segítségül hívja őt, azt meg fogja tartani, meg fogja menteni. Lehet, hogy én ma nem tudom elképzelni ezt, hogy hogyan. De az Isten megígérte. Ő ígéretet tett erre. Ezt majd ő fogja megtenni. Na de a kérdés, amit föl kell tenni, hogy hogyan tudnám én segítségül hívni őt, hogyha én nem bízok benne? Hogyha én nem hiszek benne? Hogyan tudná segítségül hívni az ember az Istent, hogyha nem bízik benne? Hát ez egy logikus kérdés, nem? Segítségül hívok valakit, akinek a létezésében nem is hiszek? Kicsit, mintha ellentmondásos lenne ez a logika számára. Segítségül hívok valakit, akiben nem tudok megbízni. Hát van a Bibliában olyan imádság, amikor azt mondja, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek, csak elég gyenge a hatásfoka,
ennek az imádságnak, mert hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Ennek az embernek bele kellett kapaszkodni, és legalább egy Maxemnél kisebb hitre, mustármagnyi hitre el kellett jutni. Hiszek, Uram, segíts, mert hitetlen vagyok. De jön a következő kérdés az apostol részéről. És azt mondja, és ez még érdekesebb kérdés, hogy mi módon hisznek abban, aki felől nem hallottak. Én úgy gondolom, hogy a mi világunkban érdemes feltenni ezt a kérdést időnként. Nagyon sok ember van, aki azt mondja, hogy én hiszek. Milyen alapon? Tessék mondani, mi módon hisz az, aki nem hallott az Istenről? Honnan van a hite az embernek? Mi a hitének a forrása? Jeremiás próféta könyve egy józan paraszti kérdést tesz fel az embernek. Alkothat-e az ember magának isteneket? Megmondhatom én magamtól, hogy milyen az Isten? Megmondhatom én, hogy kicsoda az Isten, és hogyan kell tisztelni? Alkothatok magamnak Istent? És a folytatás így hangzik, hiszen azok nem istenek. Hát, mit én alkottam, amit én képzeltem el arról, tudjam már, hogy én alkottam. Annak legyek tudatában, hogy én képzeltem el, hogy ilyen az Isten. És mondjam ki azt, hogy ezt én képzeltem így. Lehet, hogy ilyen. De lehet, hogy nem olyan. Tehát lehet, hogy eltaláltam, hogy milyen, de nem biztos. Most a hitet azt biztos alapra kéne építeni, nem? De akkor az kevés az, hogy én így gondolom. Én úgy vélem, hogy ilyen az Isten. Jogos Pál apostol kérdése. Mi módon hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? De mi módon hisznek abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Az Istenről hiteles információkat akkor lehet szerezni, ha az Isten gondoskodik arról, hogy legyen, akin keresztül ezek az információk eljutnak hozzánk. Én nagyon egyszerű hasonlattal élve, bár lehet, hogy ez a hasonlat már nem nagyon jó, engem most már az itt ülők egy fél év óta a beszédem alapján valamilyen szinten megismerhettek. De onnan ülve gondolhatnak rólam bármit. Hát az vagy igaz, vagy nem igaz az én életemre nézve, nem? Ez vagy eltaláltuk, vagy nem találtuk el. De igazán, hogy én ki vagyok és hogyan gondolkozom, ahhoz le kéne ülni beszélgetni. És ahhoz esetleg szóba kéne állni azzal, amit én mondok magamról, és nem csak azzal, amit rólam gondol valaki. Hát valahogy így van ez az Istennél is, nem? Az Istenről gondolhatunk mi dolgokat, de hogy biztosan olyan-e, vagy sem, ezt akkor tudjuk meg, ha az Isten szól az emberhez. Ahhoz, hogy szóljon hozzánk, ahhoz szükség van, hogy az Isten elküldjön embereket, akik szólnak az Istenről, de vigyázat! Tegyük fel a következő kérdést. Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Mondhatnám így is, honnan veszi a bátorságot valaki ahhoz, hogy azt mondja, hogy ilyen az Isten? Ez a kérdés sor tehát azt a kérdést veti fel, hogy mi a mi hitünknek az alapja. Van-e kinyilatkoztatás? Megismerhetjük-e ezt a kinyilatkoztatást? Biztosak lehetünk-e abban, hogy ezt a kinyilatkoztatást nem torzították el, és ezért megismerhetjük-e az Istent hitelesen? Ha az Isten nem küldött el embereket, hanem az emberek önjelöltként jöttek, akkor a maguk gondolatát fogják hirdetni nekünk, és amit ők gondolnak, amit ők alkottak maguk az Istenről, az lehet, hogy igaz, én kizárni nem akarom ezt a lehetőséget, de nem megfelelő alap ahhoz, hogy az üdvösségemet ráépítsem. Ezért kell utána járni ezeknek a kérdéseknek. Én ajánlom ehhez segítségképpen a főiskolánknak egy jegyzetét, a Bevezetés a Biblia tanulmányozásába című jegyzetet, amely foglalkozik éppen ebből a meggondolásból, foglalkozik a Biblia szöveghitelességével, foglalkozik a keletkezés történetével,
foglalkozik az iratgyűjtemény összeállításának a kérdésével, foglalkozik az ihletettség kérdésével, hogy meg lehet-e érteni és meg lehet-e ismerni, hogy az Isten hogyan gondoskodott arról, hogy az az ember, aki feláll és azt mondja, hogy az Úr ezt üzente, az az ember,

és külön kinyilatkoztatást nem kaptam. Ezért fogadják el, hogy csak azokra a kérdésekre válaszolok, amelyekre a Bibliából megértettem valamit. De önöknek utána kell járni. És fel kell tenni a kérdést, hogy úgy vannak ezek, ahogyan elhangzanak. Mert a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Az Isten gondoskodott arról, hogy legyen világosság. Elküldött prófétákat, és végül elküldte az ő egyszülött fiát, akin keresztül feltárta magát az embernek. Mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek, mondja Ézsaiás. De nem mindenek engedelmeskedtek. Az Isten beszédét hirdető emberek nagyon sokszor találkoznak ugyanazzal, amivel Jézus életében találkoztunk. Hogy nem csak Krisztus személye önmagában megosztó, hanem Krisztus a tanítványaiban is megosztó. A tanítványaiban élve a tanítványok szava ugyanúgy megosztja az embereket. Lesznek emberek, akik az Isten üzenetét hallva örömmel fogadják, és lesznek emberek, akik megbotlanak. Belerúgnak abba, aki hirdeti. Mert megbotlani csak úgy lehet. Belerúgnak abba, aki hirdeti. Ellene fordulnak. Nem mindenek hittek az Isten beszédének. Ki hitt a mi tanításunknak? Krisztusnak ez volt a küzdelme. Ő ezzel a küzdelemmel élt az életét. Hiába valóra vesztegetem az erőmet. Hiába teszem. Az Isten beszédével szembefordultak, és nem hallgatnak rá. A hit az Isten beszédére, az isteni kinyilatkoztatásra épülhet, akkor megbízható. Ehhez nekünk utána kell járnunk. A saját hitünknek kell feltenni a kérdéseket. Hogy amiben én hiszek, abban milyen alapon hiszek? Az mire épül rá? Annak mennyi a valóság alapja? Mennyire megbízható az a hit? Ezt a kérdést nem érdemes megspórolni. Mert egy olyan kérdésről van szó, amitől az örök életet várjuk, amitől az örök életre vonatkozó dolgok ismeretét várjuk. Abban tévedni, hogy az ember milyen pályát válasszon 14 évesen, hát nem jó dolog, de orvosolható. De abban tévedni, hogy az én 60-70-80 évemet hogyan élem le ezen a földön, milyen célt tűzök ki magam elé, hova készülök, mire készülök, ez azért már durva. Ez azért már nagyon komoly kérdés. Pál apostol tovább a gondolatmenet utolsó részét idézném, a következő kérdést teszi fel. Avagy nem ismerte meg, avagy nem hallották? Akkor az volt a baj Izraellel, és azért nem hittek, mert nem hallották? Sőt, idézett a 19. Zsoltárból, az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédük. A hitetlenségnek nem az volt az oka, hogy nem hallhatták az Isten beszédét. A hitetlenségnek nem az az oka, hogy az ember ne nyerhetne információt, hogyha szüksége van rá. Akkor mi az oka? De mondom, avagy nem ismerte meg Izrael? Először Mózes jelenti ki, én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. Ézsaiás pedig bátorságosan ezt mondja, megtaláltak azok, akik engem nem keresnek, nyilvánvalóvá lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek. Az Izraelről pedig ezt mondja, egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellentmondó néphez. Azt mondja, hogy az Isten kijelentette magát nyilvánvaló módon a természetben, kijelenti magát az Isten a lelkiismereten keresztül, és küldött prófétákat, és elküldte az ő fiát. Nem az a probléma, hogy nem hallható. Valahol máshol kell keresni a problémát. És röviden a problémát így lehet megfogalmazni, hogy hallották, de nem hallgattak rám. Hallották, de nem tökélték el, hogy hallgatni fognak rám. Már Mózesnél az Isten szólt előre, hogy az a probléma, hogy az Isten szól hozzájuk, és megkeményítik a szívüket. Szembefordulnak az Isten beszédével. Ezért már Mózesnél ki kellett jelenteni azt, hogy az Isten erre válaszként nem fogja meghallgatni őket, és idegen nyelvű néppel, idegen néppel fogja bosszantani őket. Tudnék azzal, hogy a pogányokat elhívja, és ez borzasztó bosszúság, egy olyan önigazult embernek, aki azt mondja, hogy csak a miénk az üdvösség. Rajtunk kívül nem üdvözülhet már pedig senki. Hát ez borzasztó bosszantó, hogyha az Isten tesz bizonyságot arról,

0: hogy de igen. Megtalálták az Istent azok, akik nem keresték, de elfogadták az Isten szavát, amikor az Isten megkereste őket a beszédével, gondoljunk apostolok cselekedetére idézett szakaszra, és ugyanakkor az Isten hiába nyújtotta ki hívónak karját, hiába hívta Izraelt, reggeltől estig folyamatosan. A probléma, hogy nem akartak hallgatni az Istenre. Mondjuk ki tehát, hogy a hit létrejöveteléhez két dolog kell. A hit megalapozottságához kell az Isten cselekvése. Kell az, hogy az Isten kinyilatkoztassa magát, és bizalomra méltóvá tegye magát az ember gondolkozása előtt. Hogy az ember eljuthasson idáig. Ez az Isten része. Valamint az Isten része az is, hogy olyan élethelyzeteket engedjen meg az életünkben, amikor jogunk és kiváltságunk rábízni magunkat. A hitnek a lényege, hogy én szereztem egy bizalmi tőkét, megismertem valamilyen szinten az Istent, és ha már csak egy mustármagnyi, a mágszemnél kisebb mustárról van szó, mustármagnyi kialakult, akkor ezt a mustármagot bevetem az Istenbe, az Isten iránti bizalmamat kifejezem. Egy olyan dologban, amit nem látok át, aminek nem tudom a végét, vagy tudom a végét, hogy rossz vége lesz emberileg nézve, de tudom, hogy az Isten azt mondja, hogy ez az út, és ezen menjél. Tehát az Isten idéz elő olyan élethelyzeteket, ahol nincs megoldás, és nekem a bizalmamat kell gyakorolnom. Ez, amit az Isten tud tenni a hitért. Kinyilatkoztatni magát, bizalomra vezetni, bizalmat kell tenni önmaga iránt azzal, ahogyan bemutatkozik, és gondviselésében olyan próbákat enged meg, amelyekben lehetőség van a hitet gyakorolni. Mert amit lát az ember, abban nem kell hinni. Abban kell hinni, ami még nem teljesedett be, amiben nem látjuk a megoldást. Az ember részéről pedig az akarat kell a hithez. Az ember akarata dönti el, hogy fog hinni, vagy nem fog hinni. Ez az, amit Pascal olyan nagyon világosan felismert. Ő ezt megfogalmazta, kimondta így ezt a gondolatot. A hívésben az akarat az irányító. Az Isten adhat bármennyi világosságot egy embernek, de ha az az ember nem akar engedelmeskedni, az Isten beszédének nem akar követőjévé lenni, akkor mindig fog találni olyan pontot, amire hivatkozva a hitetlenség útját járhatja. Fordítsuk meg a gondolatot, ha valaki vágyakozik az Istenhez tartozásra, ha valaki vágyakozik az Istennek való engedelmességre, akkor a legkisebb bizonyíték elég lesz számára ahhoz, hogy lépjen. Nem fog arra várni, míg minden kétel eltűnik, mert megerősítést nyert az ő benső vágyához a külső bizonyítékkal. A hit dönti el tehát, hogy megbotlunk a kősziklán, vagy ráépítjük a kősziklára az életünket. Hit által tehetjük ezt meg, a hit pedig az Isten beszédének az eredménye, annak eredménye, hogy akarunk engedelmeskedni az Isten beszédének, örömmel fogadjuk az Isten szavát, amikor megszólal, vagy pedig ellenállunk. Ezzel ért véget a mai alkalmunk. Jó gondolkozást kívánok mindenkinek, és két hét múlva folytatjuk a 11. fejezettel, és azzal a kérdéssel, hogy elvetette Isten a zsidó népet? Hogyan is áll ez a kérdés, erről lesz majd szó. Egy rövid szünet után, ha valaki szeretne beszélgetni ezekről a kérdésekről, akkor beszélgetés kezdődik majd.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Szeretettel köszöntelek benneteket még egyszer, együttesen is. Nem tudom, hogy megfigyeltétek, hogy a mai világban, legalábbis Magyarországon, nem tudom külföldön mennyire, de amikor ugye hitről beszélnénk, akkor nem igazán hitről beszélnek a politikusok és a vallási vezetők, hanem keresztény értékrendről és keresztény morálról. Ezt észrevettétek, hogy olyan, mint hogy hit, maga az, hogy hit, az Isten való bizalom az úgy talán ki is kopott a közbeszédből. Ahogy olvasom mi sokszor ugye a hírekben, vagy halljuk a keresztény dolgokat, mindig csak keresztény értékrend van, keresztény Európa, keresztény Magyarország, keresztény morál, keresztény etika. De az, hogy olyan, hogy hit, az, mint hogyha az valamilyen csak magatartás forma lenne, vagy valami erkölcsi kódex, amit végül is mindenkinek követni kellene, mert az mondjuk a javára válna. Persze, ugye ez kicsit homályos, mert ki mit ért keresztény etikán, vagy keresztény morálon. Teljesen szabadon választott, mert most lehet, hogy más ért egy katolikus, lehet, hogy más ért egy protestáns, vagy más értünk esetleg mi, vagy milyen szintű az a keresztény etika, vagy keresztény morál. Vagy attól, hogy csak keresztény, akkor az már benne van az is, hogy hisz, és az már valóban tényleg keresztény etika, vagy keresztény morálként fog megjelenni a társadalom, és az csak pozitív lehet. Ugye a világban nagyon sokfajta hittel találkozunk amellett, hogy kereszténységről beszélnek, és egyre nagyobb a kereszténységnek a szerepe. Itt minap olvastam egy cikket, én is imivel kaptam, nem tudom, hogy ti kaptátok-e, hogy Orbán Viktor a miniszterelnök úr tartott egy beszédet Spanyolországban katolikus konferencián, ugye 4 oldalas kis beszéde volt, de hát érdemes elolvasni. Ugye itt folyton keresztény Európát, keresztény szellemiséget, keresztény értékrendet említett. Ugye most kinek a, ki, ugye, hogy ő szerintem mi a keresztény, így nyilván valami pozitívat gondol mögötte, de hogy valójában ez milyen hittel kellene, hogy párosuljon, az már egy másik dolog. És szeretném veletek áttekinteni, hogy mi is a valódi hit a Biblia szerint, annak milyen gyümölcsei vannak, és hogyan tudja az Isten a hitünket növelni. Mert az, hogy most beszélhetünk mi is itt keresztény értékrendről, hát most sok minden be lehetne zsúfolni. Bár én úgy érzem, hogy egy ateista is követ keresztény értékrendet, mert az, hogy egy ateista lehet becsületes, segítőkész, őszinte, ez nem kell keresztények lenni, ugye? Túlságosan nagyon nem kell megfeszíteni magát, hogy mondjuk ezekhez, vagy hűséges esetleg, nem kell megszakadnia. Ugye most, akkor most mitől különb egy keresztény? Nem hinném, hogy akkor nagy lenne a különbség. Nem tudom, hogy aki járt főiskolára, emlékeztek a hitnek az 5 lépcsőfokára. A Biblia etika című könyvben bennem a hitnek van 5 lépcsőfoka, hogyha az ember oda eljut, akkor azt mondta, nem azt, hogy elmondja maga egy hívő, de azon törvényszerűen át kell, hogy menjen az ember, hogy tényleg igazi hitre jusson, és tényleg az istenelti bizalom legyen benne. Ugye, hogyan hazzik a hit meghatározása a Bibliában? A hit pedig a remélet dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Vagyis amit remélek, azt valóságosnak veszem. És amit, hogy mondja, nem látok, arról viszont meggyőződöm. Hát ha ezt szerint mondjuk nézném a kereszténységet, hogy is mondja, hogy remélem azt, amit nem látok. Hát, ugye az emberek annak hisznek, amit látnak. Ott a remény már meghalt. Másodszor, hogy meggyőződnek arról, amit nem látnak. Vagy ezt valóságosnak veszik az emberek. Utána néznek. A kereszténységen belül. Néha mi sem nézünk utána különben, csak elhisszük, mert azt mondta valaki. Ugye? Aztán, amikor bizonyosan kell tenni róla, akkor vakarózunk, hú, ez hogy is van leírva? Szóval ez a hitnek a meghatározása. És ugye van 5 lépcsőfoka. Tudjátok, hogy még az első? Mondjuk egy ember, mondjátok a tartotok eladást, és hogy ide bejön valaki, és hallgatja ugye az eladást. Mi fontos számára elsősorban? Ami első lépcsőfok. Ahogy az Isten is közelik egy emberhez. Mint a házasságban, ugye? Már meg kell ismerni, nem? Szóval a megismerés az fontos. Szóval ha nem ismerem az Istent, nem ismerem az Istennek a beszédét, akkor most kiben bízom? Valakiben? Ugye, aki nagyon messze van tőlem, vagy ismeretlen?
Most Nyíregyházan lesz egy előadás sorozatunk, nálunk is kezdődik, és az egyik előadásnak az a címe, hogy kicsoda az Isten, ismerős, de mégis ismeretlen. Úgyhogy ismerős, de mégis ismeretlen. Mert sokan beszélnek az Istenről, valahogy ismerős, mert talán valami felremlik a katekizmusból, vagy a hitoktatásból, de hogy mit tudom én. És beszélgettem ott a gyerekekkel, a tanulókkal, és akkor pont nálam volt a plakát, amit ki akartam ragasztani ott a munkahelyemen, és akkor egyik gyerek nézi, azt mondja, tényleg azt mondja, tanár úr, így szólítanak. Szóval, tényleg, hát kicsoda az Isten? Úgy szöget jutott a fejébe. Tudjátok, ez olyan az, mint amikor sokszor elmenjünk egy ház előtt, tudjuk hol van, tudjuk, hogy néz ki, de soha nem voltunk benne. Valójában csak tudjuk, hogy van. Hát tudjuk, hogy van Isten, de hogy a kicsoda. És akkor van őszintén megkérdez, hogy tényleg, hát akkor ki az Isten? És ugye a megismerés nagyon fontos. És ugye a megismerés nyomán jut az ember a következő pont a bizalomra az Isten eszembe. Ha valakit megismerek, akkor valahol bíznom kell benne, nem, hogyha úgy ismertem meg. Szoktam én is kérdezni, akkor beszélgetek emberekkel, hogy mondja, ó, hívő ember, meg Isten létezik, meg van, meg minden. És mondanak, hogy ismered? Hát akkor kicsit meghökkennek az emberek. Hát mondom, hogy ha nem ismered, akkor hogy bízol benne? Most ilyenkor derül, hogy tulajdonképpen nem is ismered Istent. De sok ember mondja, hogy bízik az Istenben, de nem is ismer azt, aki bízik. De ez nagy dőreség lenne, ugye, úgy bízni az Istenben. És hogyha a bizalom kialakul az Istennel szemben, és megismertem, hogy ugye mi a következő lépcsőfok? Hát ugye akkor megértem, hogy kicsoda az Isten, és ki vagyok én. Nem tudom, hogy nem szembesültetek azzal, amikor megismertetek az Isten, hogy kicsoda az Isten, és megértettétek, hogy az Isten a teremtő, Isten a végtelen univerzumnak az ura, aki csak szól és meg lesz, és akkor én mi vagyok? Ugye törvényszerűen az emberben alázat születik. Nem fel fogja magát emelni, nem az első sorba teszi magát, hanem megismeri az Istent, és megismeri önmagát is. Volt egy eladásunk ősszel, hogy az önismeretről, hogy hogyan jutatunk helyesen ismeretre. Most, ha nagyon rövid akarok lenni, egyszerűen megismerem az Istent. Ne? De az Isten meg tudja mutatni, hogy ki vagyok én. Én magamat úgy sem tudom úgy látni, hogy kellene, még ha akarnám sem. Az embernek magáról torz elképzelése jönnek, hogy mellé foghat. És hogyha már van megismerés, és van bizalom, és van alázat, akkor mi a lépcsőfok, hogy tudom, hogy kicsoda az Isten, és mit vár-e tőlem? És mit szeretné, hogy én hogyan éljek? Hogy akkor én cselekszem azt, amit az Isten mond. Az a cselekedetek a következő fok. Hogy az ember akkor szeretné úgy élni a maga életében is, azokat az elveket, azokat az értékeket beépíteni, de szeretné azt átadni más embereknek, és szeretné élni azt, amit jónak tart és helyesnek mond és képvisel. Hogy magyarul cselekszi azt. És mi az utolsó pont, hogy 5 pont volt? A megismerés, bizalom, alázat és cselekvés. Hogyha az ember így él, és tényleg cselekszi az Isten akaratát, akkor az embernek a lényében milyen érzés fogalmazódik meg az Istennel szemben? Úgyhogy hálás lesz az Istennek, nem? Mert figyeljétek meg, hogy akkor kopik belőlünk a hála, ha nem cselekszük azt, amit az Isten mond. Hát miért is adnék hálát, ha nem csinálok semmit? Ugye? Miért, ha Jóisten munkálkodik bennünk és cselekszük, akkor annyi mindenért hálásak lehetünk. Akkor nem győzzük felsorolni. Ugye akkor sok mindent, akkor a egyén imánkban akkor az embernek tényleg a hálára helyeződik a súlypont, nem a kérésre. Mert annyi mindenért hálásunk. Ha nem cselekszünk, akkor köszönjük Istenünk, hogy ma velünk voltál, megsegítettél, lettünk, ittunk, stb. És aztán amen. Ugye? De akiben ez a, ugye ezt mondja a Biblia élő hitnek, akiben ezek megvannak, akkor ő elmondhatja, hogy ő tényleg az Istenben bízik, és ő tényleg cselekedni akar, és hálás az Istennek. Ennek törvényszerűen kell, hogy valamilyen gyümölcsei teremjenek. Szóval nem úgy van az ember, hogy megismerem az Isten, tényleg bízom az Isten, ezt nem, és úgy élem az életemet. Én nem fontossági sorrendbe szedtem, fontosság szerint, de egy pár ilyen gyümölcsöt felsorolnák. Most nem a lélek gyümölcsöről szeretnék beszélni, mert nyilván azt is sorolhatnánk, hanem ami nem az első dolog, ami megjelenik. Például az ember megszületik az, hogy ő tökéletesen bízik ugye az Istenben,
És az első, ami benne is megszületett, emlékszem azt, hogy az ember belátja azt, hogy ő bűnös és bűnbánatra jut. De bennetek nem ez volt először, hogy az ember szembesült az, hogy ő kicsoda? Meg hogy mik vannak én bennem? Először, amikor jártam eladásra, Csebik Attila tartotta, és akkor hallgattam, mondta nektek a bűnbeesésről a igét, ahogy Ádám és Éva elkövette a bűnt, és hogy magyarázta Attila, hogy hogy keresték a kifogást, meg hogy próbáltak egymásra hárítani, meg hogy milyen gondolatok forogtak a fejükbe, úgy éreztem, mintha most pont rólam beszélt volna amúgy. Ugyanúgy, mert az ember ugyanazt csinálja, nem? Mindig van egy-két kifogás egy-két dologra. És milyen jó volt, amikor az ember úgy belátta ezt, és az Isten megbocsájtott neki. Úgy tudjátok, hogy sok ember azért megy tönkre idegileg, mert hordozza a maga terhét, a maga gondjait, a maga bűneit, a maga elrontott életét, sokszor a magos rossz döntésének a következményét, és nem tudja letenni. És ugye sokszor vádolja saját magát, önmagát, és ugye depresszióba esik, kétségbe esik, állandóan feszültség alatt van, végig idegileg teljesen tönkre megy az ember. Vagy megkéményedik, azt mondja az írás a szíve, és lepeleg róla minden. De jó esetben az Isten elvezeti arra, és az első gyümölcs, ami megterem az életünkből, szerintem is ennek kell legelőször megteremni, hogy bűnbánatra jutnunk és bevalljuk a bűneinket. És gondolj bele, ide járnak mondjuk vendégek, hát nem az kellene, ugye most pont a törvényről van szó, hogy elolvastam nektek, nem az kéne, hogy felébredjen, hogy akkor én hogyan is élek? Mit is teszek én? Jól cselekszem én? Ez egy, tényleg egy olyan élet? Mennyi mindent elrontottam, mennyi rossz döntést hoztam, mennyi embert bántottam meg? Hány szó voltam hűtlen, meg stb. Nem annak kell, hogy az emberben ez a bűnbánat érzése megjelenjen, és ez érdekes módon, hogy ez pozitív érzés is, de negatív érzés is. Mert jó érzés, hogy az Isten fölkelti bennünk, és bántja a szívünket, ez rossz érzés, de jó érzés, hogy értem, hogy ezt le tudjuk tenni. És az Isten megbocsájt. És ez jó érzés az emberben. A következő gyümölcs pedig, ugye olvashatunk ilyen igét János apostoltól, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítsa minket minden hamisságtól. Nagyon szép, igen, egyszerű. Ha megvalljuk a bűneinket, akkor azt mondja, megtisztít belőle, megbocsájtja nekünk minden hamisságunkat. A következő, ami sokszor szoktunk beszélgetni, hogy az Isten azt az embert igaznak mondja, és valóságosan azzá is válik. Emlékszem, mikor beszélt Attila, és ugye most is vannak ilyen kérdések, hogy lehet valaki teljesen bűntelen, hogy el lehet érni azt, hogy az ember nem vétkezik, hogy az Isten hogyan nyilvánít valakit igaznak, úgyhogy már nincsen egy bűnesen, vagy hogy van ez? Ugye megkérdeztem a javatonai munkatársamat, hogy szerinted minden bűntől az Isten megtisztít minket, meg tud szabadítani? Hát nem, azt mondja, majd az 1000 év alatt. Csak a 144 ezer, aki tiszta, de ugye itt olyan nincs, hogy minden bűntől megszabadulni. Hát mondom, most olvastuk, hogy megtisztítson minket minden hamisságtól. A mindenben van valami, nem minden, hogy nem tartozik oda. És azt mondja, amikor egy emberben megvan az, hogy ő, amit az Isten megmutatott neki, és felismerte magában, és attól elfordul, akkor az Isten mit tesz? Igaznak nyilvánítja. Lehet, hogy a jellemében, természetében, sőt, bizonyára vannak sok rossz vonások, amit ő még nem is tud. De azon a szinten az Isten azt mondja, lásd, én eltöröltem a bűneidet, mert te hittél bennem, és Krisztus vére által eltörölhetem, és igazán nyilvánítlak, neked tulajdonítom ugye Krisztus életét, igaz életét. De most innentől kezdve aztán, hogy ha igaz vagy, akkor valóságosan, amit megismertetek veled, hogy megmutatom neked, ugye, hogy még vannak benned rossz dolgok, azoktól én meg tudlak téged szabadítani, megtisztítlak minden hamisságtól, és az ember valóságosan igazzá válhat. Talán az is egy olyan, nem is használják a keresztény is azt, hogy igazzá válni, hogy az botrány szó lenne. Miért? Te láttam már tökéletest? Ugye ezt szokták mondani. Vagy mint a múltkor beszélgettem ott a görög katolikus pappa, járunk pingpongozni, és akkor azt mondja, hogy a disznőrés rendeztek. És akkor majd hívtak engem disznőrés. Én nem megyek disznőrésre, mondom, én anélkülsen leszem a disznőr. Azt mondja a pap, hogy ő nem zsidó, mondja nekem, ő meg újszövetségben van. Hát mondom neki, nem a zsidók nem érték a disznós, mondom, Ádám és Éva sem érte szerintem a disznós, mondom. Vagy mondom, azt olvas a Bibliában, hogy nekik az Isten a disznót adta eledelül.
Hát azt mondja, igaz, azt nem. És akkor elhallgatott. Ugye? Csak így odavert, és akkor hogy nem látják ezt, hogy az Isten véghez tudná azt vinni, hogy tényleg mindenek megigazít, de így felmentik magukat, hogy hát azt a zsidóknak adta az Isten, nekünk meg már mindent lehet. Ugye? Aztán nem tudom, hogy ti hogyan értétek meg, de nekem az volt a következő úgymond gyümölcs, ami a hit által megtanul az ember életében, hogy az ember olyan békességre és nyugalomra jut. Nem tudom, hogy értétek meg annak idején, hogy a világban mennyi. Emlékszem, amikor én megismertem a Bibliát 89-ben, amíg akkor csengett le ez a régenféle politika, amikor a világban az volt a téma, hogy hogyan fog a világ atomtámadásban elpusztulni. Nem tudom, ki emlékszik erre. Ugye voltak ilyen filmek is, hogy ledobják az atombombát, menjünk a föld alá, csak kevés ember marad meg, mit tudom én. És az elég nagy félelmet keltett az emberiségben. Ugye a filmekben is rájátszanak erre, és a világon eluralkodott a félelem, hogy hát akkor döbbent rá az emberiség, hogy végül is egy gomnyomás jelletne a földet pusztítani. És így én is aggódtam a kis életemért, hogy hát akkor meg mi lesz. És akkor olyan jó volt, hogy az Isten megnyugtatott. Hogy akár élünk, akár halunk, azt mondja, pálaposan az Istené vagyunk. Hogy nem veszlik el az ember örökre. Hogy az Isten meg tudja tartani. Maga az embernek nyugalmat ad, hogy az emberben tudja az, hogy bármi is történhet vele ezen a földön, az Istennél nem veszlik el. Ez nem egy nyugalom? Nézzétek meg, hogy hány ember aggódik az életéért, a létéért. Elveszíthet gyereket, elveszíthet feleséget, férjet. És a reménytelenség, a kilátástalanság, a folytonos ereszketés, a tehetetlenség, hogy nem tudja visszahozni a sírból, hogy örökre nincs. Hány embert érez naponta? És nincs nyugalom. Nincs békesség. Ugye az Isten meg azt mondja, hogy megnyugtatok. Nyilván a boldogságnak, vagy a nyugalom, vagy az örömnek, meg a nyugalomnak, vagy a békességnek sok oka lehet még, hogy megnyugszik az ember, hogy hát jó, nincsen állásom, vagy van állásom, de tudom, hogy az Isten megtart, hogy bármi is történhet az emberrel, akár betegség, akár a családjában, bármi, az Isten mindig ott van és meg tudja nyugtatni. Épp tegnap este kaptam egy e-mailt, írt nekünk valaki, mert olvassam mi oldalunkat a interneten, és valamilyen Emmának hívják, és mondja, hogy neki nagyon tetszik az oldalunk, nem tudom, honnan írtam, mert nem írtad, hogy most nyíregyházi vagy. Ugye akárhonnan írhat az országból, még külföldről is, nem mindegy. És mondja, hogy 3 éves volt a kislányunk, akkor kiderült, hogy lisztérzékeny, és már akkor eléggé tönkrement a szervezete a kislánynak, és nem tudott a kicsi aludni, ezért ő se tudott aludni. Ő megismerte a Bibliát, ő megismerte Krisztus, azt nem írta, hogy milyen vallás, csak hogy megismerte, és teljesen felőrölte az idegrendszerét, az, hogy ő mindig éjszakázott a kicsivel, nem tudott aludni, és az imádságot is feladta, mert már nem tudott olyan erővel imádkozni, így írta, és ő se tud most aludni, mert állandóan a gyomrában nyilal éjszaka, és már szegény már teljesen tehetetlen, és nem tud mit csinálni. És nincs nyugalma, és nincs békessége. Szóval kétségbe esett volt a levél végül is. Hát én írtam neki egy dolgokat, hogy mint, ezt majd akár idő után elmondom. De ő ismerte az Istent, azt mondja, imádkozott is, és mégsem volt nyugalma. Ugye vannak ilyen helyzetek, amikor sajnos nincs békesség, és nincsen nyugalom. De az Isten mindig megért, hogy mindig az ő békességét adja nekünk. Vagy kérdezhetném azt, hogy hívő ember lehet békétlen és nyughatatlan? Ha lehetni lehet, nem? Csak kérdés, hogy kezeli. Még egy világi ember állandóan félelemben van, vagy aggodalmaskodik, és úgy keresi a megoldást, hogy próbálja magát bebiztosítani anyagilag, vagy nem tudom hogyan, addig egy hívő ember azt mondja, hogy bennem is feltámad a békétlenség, a nyughatatlanság, az aggodalom, a szorongás, de én az Istenhez megyek. És az Isten ad békességet, hogy én komolyan hozzámegyek. Úgy így olvashatjuk Ézsaiásnál, hogy és lesz az igazság, mivel békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Azt mondja, békesség és nyugalom. Ugye a Biblia nem véletlenül említi sokszor a nyugalom szót. A szombat az, hogy van magyarul? Ez a nyugalom napja, nem?
Nem tudom, gondolkozok, hogy miért mondja annyira sokszor az Isten a nyugalmat, meg a békességet. Az embereknek nem erre van szükségük igazán? És mi az a nyugalom? Hát azt, hogy most itt ülünk, azt nem csinálok semmit, csak hallgattok engem. Vagy éppen nem fenyeges semmi veszély. Jól érzem magam. Most nincs problémám. Azt mondja az Isten, az igazi nyugalom az, amikor az Isten a maga nyugalmát adja nekünk. Krisztusról van megírva, hogy ő valamikor is ideges lett volna, vagy feszült, vagy most problémázott volna valami, elvesztette volna a nyugalmát, vagy a békességét. Hogy mondja Krisztus, az én békességemet adom nektek. Én nem úgy adom, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljen. Jézusnak olyan békessége volt, amiben nem nyugtalankodott, és nem félt. Na azt mondja, én azt nektek adom. A Krisztus lelke ott van velünk. Feltámadott mondani a nyugtalanság, de az Isten lelke mindig legyőzi az emberit. És a Krisztus nyugalma az a tökéletesen Istenben bizó szilárd hit lesz jelen, amit nem tud megingatni semmi. Az Jézus nem hiába mondta, hogy a sziklára kell építeni a házat. Mondom, jöhet ilyesmi. Nem tudom, mondtam nektek a múlkor, hogy hallgatni egy alalás, és akkor mondja, ott várkonyítást tartotta, hogy mondja, egy nagyon komoly hívő lány volt, és el volt keseredve, mert a múlkor úgy kiakasztotta, hogy felborogott otthon az asztalt. És akkor azt mondja, hogy nem keresztény, mert egy keresztény nem borogat asztalt. És azt mondja, hogy biztos, hogy egy keresztény nem borogat asztalt? Mit gondoltuk? Mondhatnám, ki jött a béketűrésből. Ugye? De egy keresztény is borogathat asztalt. Mert ő is tehet ilyet. Csak nem mindegy, hogy kezeli. Az Istenhez megy, és az Isten azt mondja, hogy ő belátja, hogy ez helytelen volt, és az Isten megnyugtatja, és megerősíti, vagy pedig azt mondja, hogy azért borogattam, mert beszóltak, meg különben is, és akkor sorolja az indokokat, hogy neki miért kell felrúgnod asztalt. Mert úgy szoktak az emberek, ugye? Hát pedig így szólt hozzám, kivesznek a béketörésben, felháborítottak. Vagy mondja a munkatársam, hogy ő nagyon nyugodt, mi fel nem bosszantják. Mondom, ezzel mindenki így van. Mindenki, nagyon nyugodt, mindenki fel nem bosszantják. Az nem nyugalom. Ugye? Krisztus fel lehetett bosszantani? Az Úr Jézust. Tudnunk olyat, hogy felbosszantották volna? Pedig próbálták azért, nem? De én emlékszem, hogy felbosszantották volna valamiért is. És azt mondja, azért adom nektek az én békességet, mert nektek amúgy nincsen. És a következő azt mondja, itt olvastam az Ézsaiásban is, hogy biztonságban vannak. Hogy az Isten biztonságot ad. Hát ugye tudjátok, ha azon a történet végül, hogy békesség és biztonság, ugye ezt a kettőt fogják mondani. De az egyik a világ békessége, ami azzal járna, hogy legyünk pénzünk, legyünk gazdasági biztonságban, és akkor minden rendben van. Közben otthon az emberek ölik egymást, a gyereket erőszakolják, az asszonyt agyonverik, de azért biztonságban, mert nem fenyeges semmi külső veszély, van fizetésünk, a gazdaság szépen emelkedik, és minden szép és jó. Csak ne nézzünk a falak mögé. Hát ez nem innen, hogy nagy békesség. Ugye is, de a másik, hogy biztonság. Szükség van a biztonságra nekünk? Hát ez szükség van, hogy biztonságban érezzétek magatokat? És milyen biztonságra? Hát most mondja a szegény kislányom, hogy a Pesten dolgozik, tudjátok, és úgy van, ahol lakik egy ilyen kertes házba, albéletbe, ketten laknak ott, egyik testvérünknek a háza különben, azt mondja, a kert végében van egy másik ház, de egy kerítéssel el van választva. Azt mondja, hogy egyszer csak becsönget a néni, és mondja, hogy nem látott valakit, mert betörtek a házába, és az ő kertükön keresztül másztak be hozzá. Nem biztonságban. Ugye? És a hívő ember is szeretne biztonságban érezni magát. Azt mondja az Zsoltárokban, a 111. Zsoltárban, most bocsánat, nem, a 27. Zsoltárban maga Dávid, hogy bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján, eltakar engem sátának rejtekében, sziklára emel fel engem. Hogy amikor veszedelem van, hogy az Isten elrejtsen, hogy megőrizzen, hogy betakarni, azt mondja, a sátának rejtekében rejt el engem, hogy mert az ember vágyik arra. Mi ugye egy, na, tényleg ahogy az igen mondja, mi olyan, mint egy lehellet, mint egy pára, vagy könnyebben szétnyomott az ember a molynál. Ahogy az egyik zeneszerző mondja, az elmúlás az elég egy mozdulat. Nem?
És az ember volt, és nincs. Szóval az Isten tudja ezt, hogy mennyire törékenyek vagyunk, és mennyire könnyen elillannánk innen, és tudja, hogy mi vágyunk arra, hogy biztonságban legyünk, de hol lehetünk csak biztonságban? Azt az Isten elrejt az ő sátrába engem. Azt ugye ez képletes beszéd, mert nyilván nem egy sátorba fog minket elrejteni, meg nem is lehet, de azt mondja, az Isten maga vigyáz az övéire. És ő tudja a körülményeket úgy alakítani, hogyha, ahogy is mondja Dávid, hogyha a sziklák esnének is a tengerbe, hogyha tajtékozna minden, a föld meghasadna, az Isten akkor is az övéire gondot visel. Mert miért? Mert megígérte, nem? És úgy javaslok Ézsaiásnál is, hogy és lesz az igazság, mi a békesség, és az igazság gyümölcse, nyugalom, és biztonság mindörökké, mindörökké. Szóval feltehetjük az árakat, meg a riasztót, meg mindent, még nem vagyunk biztonságban, legfeljebb a betörőktől. De az igazi biztonság, hogy az Isten elrejt engem az ő hajlékába. Ezt az igét olvastam, hogy nekem azért is elszemított, tudjátok, hogy mitől nem vagyunk mi biztonságban amúgy? Hát a saját természetünktől, nem? Azt mindig visszük magunkkal. Nem tudjuk otthon hagyni, ugye? És az Istennek el kell rejteni engem, mert a saját természetem elől is. Vagy emberektől az egy dolog. De nem a természetünk a legnagyobb ellenségünk? És akkor az Istennek nem attól is el kell minket rejteni? Még ki van biztonságban a természetétől, kérdezem tőletek. Na, vigyázzunk, mert az nem alszik. Ugye? Azt gondolnánk, hogy hát, jól el vagyok magamnak. Csak a természetünk az mindig ugrásra kés, és tudjuk, a sátán mindig ezt használja ki, hogy a természetünkön keresztül kísértse minket. És ő sem alszik soha. Tehát ilyenféleképpen csak egy biztonság van, az Isten lehet. A természetünk az nem alszik, mindig velünk jön, akárhová is menünk. A következő gyümölcs, hogy lehet így mondani, hogy a bátorság. Szoktatok erről beszélgetni, hogy bátrak vagyunk, vagy nyulak? Volt már, hogy megijedtetek valamit, hogy hú, hát az ember nem mert oda bemenni, kicsit elfogta a félsz, most mi lesz? Mondjuk egy érdekes példát nektek, ugye lesz az eladás nálunk, és akkor hát azt olvastam Ellen White-nál, nagy embereket is meg kell szólítani. Hát gondoltam, én elküsztjük eszembe, hogy írok egy szép levelet, beleteszem a meghívót, és elküldöm a vezérigazgatónak. És olyan furcsa, hogy elküldtem ezt, értem neki levelet, szépen tisztelettel minden a cégünknek az igaz, és akkor elküldte neki, és utána volt egy kis félsz, hogy mit fog ez hozzászólni? És a fejé, hogy ne szórakozzak vele, vagy esetleg kirúg, így átsuhant az agyamon. Értitek? És rögtön olyan kis nyuszi lettem. Így emberileg mondom. Megijedtem egy nagy embertől. Tök a természetünk ugye, addig, a természetünk is addig nagy okos, míg ő uralkodott, utána olyan lesz, mint a nyuszi. Még az is megijed. És akkor hát, utána, hogy jó Istenhez fordultam, hogy hát ez nem normális dolog. Hát mondom, ha megijedünk egy egyszerű vezérigazgatótól, mi lesz máskor? Értitek? És akkor utána jó Isten megnyugtatott, hogy emiatt nem kell nekem izgulni, hát ez bízzam én rá. Értitek, hogy ne féljek. Az Isten tudja, hogy nekünk bátorságra szükségünk van. Mert amúgy természettől fogva ki bátor? Hát vakver emberek vannak, azt tudom, de amúgy senki. Hogy azt mondják, az a bátor, aki legyőzi a félelmét. Hogy úgy is szól az ige a Ézsaiás 26.3-ban, kinek szíve reált támaszkodik, megőzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Bocsánat, ez még a másik igaz tartozik. Ez a példabeszélkönyvből van egy igaz. Első fejezet 33. verséből olvasom. Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Azt mondja, aki hallgat engem, az bátorságosan lakozik, és csendes lesz a gonosznak félelmétől, hogy nem fog óbégatni, meg kiabálni, vagy panaszkodni, vagy hangot adni, hogy most mennyire fél. Aki hallgatja az Isten igéjét, aki meghallja az Isten beszédét, azt mondja, az csendes lesz a gonosznak félelmétől. Elég sok félelem kering a világban, nem? Úgy az ember, hogyha emberileg nézné, meg is remeghetne tőle. Tényleg már az ember nem egy fényes nap az utcán. Ez is, amit mondtam, ez is nappal történt. Ugye a nappal is kirabolják az embert. Bemennek, aztán leütik 100 forintra, aztán kész. És akkor az Isten figyel azt, hogy azt ő megőrzi. Hogy olvasok még egy igét a
apostolok cselekedetéből, mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak is, meg is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. Ugye az a Péter, meg az a János beszélt ott az 5000 embernek, aki, ugye Péter is nagyon bátor, amikor elbújt egy asszonytól, úgy megijedt, ugye, és minden összehordott hetet, havat, csak nehogy felismerjék, hát akkor a bátorság volt benne is. És azt mondja, az a Péter azt mondja, bátorságosan szólt. Vagy hogy bátran kiállt, és bizonyságot tett Krisztusról. Az a Péter, aki elárult a Krisztust. Aki befogadja a Krisztus beszédét, akit az Isten lelket tud munkálni, azt mondja, az bátran tudja képviselni az Isten igéjét is. És nem kell attól félnie, hogy ugye adott helyzetben, hogy nem fog megszólalni. Azt mondja, megismerték, hogy Jézussal voltak. Hát Péter addig is Jézussal volt, mikor elárult az udvaron, nem? Akkor milyen változás történt Péterben, hogy ilyen hirtelen, ilyen bátor ember lett belőle? Mit gondoltok? Mi történhetett vele? Hát addig nem hallgatta az Isten beszédét, nem hallgatta Krisztus, ha látta őt is. Ezen még nem gondolkoztunk, ugye? Majd megbeszéljük. A következő a hűség, vagy elfhűség, vagy ragaszkodás, így írtam. Hát most beszélgettünk már a házasság kapcsolatban, hogy mennyire hűségesek az emberek, ugye egymáshoz is, vagy egyáltalán az Isten beszédéhez, vagy bizonyos

megvan, amit az elején említett, a hitnek ugye a megismerés, a bizalom, a cselekedet, az alázat, a hála, ha ez tényleg jelen van az ember életében, mondjuk ha bármelyiket kihúznám, akkor már nem lenne hit. Emlékeztek, hogy a 10 leprásból ugye ők hittek, bíztak, cselekedtek, meggyógyultak, csak egyet nem tettek. Nem voltak hálásak. Ugye? És akkor azok hitre jutottak igazán? Elveszítették azt a hitet, amit nyerhettek volna az Istentől. Ugye? Szóval valami hiányzik, mondjuk, ha én nem vagyok hűséges azokhoz a megismert igazsághoz, akkor most mondhatom, hogy hiszek. Ez olyan, mint hogy azt mondanám, hogy én szerettem a feleségem, csak néha csalom meg. Vagy ugye most cinikusan azt szokták mondani, hogy hát én szerettem a feleségem, én csak lefeküdtem a másik nővel, de őt nem szeretem. Ugye ironizálnak az emberek, mert az utaság. Most mondhatom az Istennek, hogy én Uram, én hűséges vagyok a te igéhez, csak néha azért más teszek. Amit én mondjuk jobbra gondolok, vagy hát nekem, ami kedves. Hát nem mondhatnám. Ugye? Hogy olyan szépen, hogy Ézsaiás 26.2-ben, hogy nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Akik minden körülmények közt ragaszkodtak az Isten elvekhez, magához az Istenhez. Nem fordultak el tőle. Aztán, ahol még szükségünk van, úgy mondja ezt a magyar ember, hogy van lelki ereje. Így mit értünk alatt, hogy valakinek lelki ereje van? Mit gondoltuk? Ugye mai világban el kellene a lelki erő sok embernek, ugye? Ez a hölgy is írta nekem, hogy ő erős akaratú, mert neki van a lelki ereje, de már tönkre megy fizikailag, és nem bírja, hogy elfogja a lelki ereje. Ezt úgy olvasok egy igét, hogy jobban megértsük a Zsoltárokból is, meg még kettőt. Azt mondja a Zsoltár, hogy Dávid, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Azt mondja, az erős lelket újíts meg bennem. Ugye ezt érthetjük úgy is, hogy maga az Isten lelke vele van, de értjük, hogy belsőleg erős legyen. Milyen az az erős lélek? Mit gondoltok? Ugye azt mondtam, valaki a lelkileg gyengébb, nem? Valaki a lelkileg erősebb. És milyen az, aki lelkileg erős? Nem, magyarul beszélek. Ugye? Azért érdekes, mert használjuk még a köznyelben is ezeket a fogalmakat. És ha meg rákérdezünk, akkor gondolkozni kell vele, milyen a lelkileg erős ember? Hát az a lelkileg erős ember, amikor jönnek a problémák, akkor nem esik kétségbe, és nem omlik össze alatta, hanem föl tudja vállalni, lehet, hogy nem tudja megoldani, de el tudja hordozni. Ugye? Mert kétféle ember van általában, még a világban is. Valaki, azt mondja Pászka, hogy valakit csak megérint a halászere, már is összeomlik. Valaki meg halálos beteg, és mégis kitart. Ugye van olyan, hogy valakit elmegy az orvoshoz, azt mondják, hogy jaj, mit tudom én, itt el van messzes az ere. Sírva egy haza, hogy vége a világnak. Ugye? Valaki azt mondják, hát tudom, ekkora daganat van a tüdején. És nem omlik össze. Az hogy lehet? De van ilyen, nem? És el tudja, és még lehet fel is épül belőle. Ugye azt mondja, az Isten tud erős lelket adni, amely a nehézségeknek a hatására nem omlik össze, hanem megáll akkor is. És tudjátok, hogy miért? Mert, hogy is olvastuk? Ahogy is olvastuk a Zsoltárok 112. fejezetben, semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Na, azért nem omlik össze. Ugye, akinek azt mondja, a szíve erős, mert az Úrban bízik. Aki lelkileg erős, vagy a szíve erős, az mindig az Istenre tudja bízni. Az igazi hitben, ha én erős akarok maradni, akkor érdekes, hogy nem magamra kell támaszkodni, hogy ja, én most meg tudok állni, hanem azt mondja, hogy az Istenben bízik, mert ő meg tudja tartani. Írtam ennek a hölgynek is, hogy valahol, mert mondta, hogy nem imádkozik, mert nincs ereje rá. Hát mondom neki, hogy most az Isten azt gondolod, vagy mondom, azt gondolja, az Isten akkor hallgatja meg, hogyha mondjuk 10 percig valami nagy könyörgést elenged az Istennek, vagy zörget az ajtaján, hát ha az Isten nagy kegyes, sem meg fogja hallgatni.
Mondom, nem

0: azt kell, hogy az Isten nem lehajol az ember, és nem érzékeli az ő problémáját. És akkor írta neki egy igét, hogy hol is fordozik-e, hogy mondja az Isten, hogy van-e valami lehetetlen nékem. Ugye? És akkor leírtam befejezésül, nos, mit válaszolna? Elhisszük? Tényleg a szívünk erős, és az Isten bízik? Van-e valami lehetetlen nékem? És akkor mindenki eldönti, hogy most elfogja az Istentől, vagy nem. Erős a szíve, az Istenre tud támaszkodni, vagy nem. Emlékeztek, mit írt Mózesnek, milyen szíve volt? A zsidókhoz írt levél 1.24-ben leírva. Hitáltal hagytod Egyiptomot, nem félvén a harag, király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Ugye? Itt még pluszba hozzátesz valamit. Nem elég, hogy volt, mondhatnám, lelki ereje meghozni ezt a döntést, hogy ott hagyta Egyiptomot, hanem azt mondja, olyan erős bizalom volt benne, annyira erős volt a lelke, azt mondja, mintha látta volna a láthatatlan. Mit látott Mózes? Mi volt az a láthatatlan, amit láthatott volna? Mit gondoltuk? Még ezen nem gondolkoztatok. Vannak érdekeségek, hogy mindig ismerjük, de aztán amikor gondolkozik, mit is látott Mózes? Látta eljövendő Kánánt. De nem csak a földit, hanem azt, hogy az Isten mennyből akar adni. Azt, hogy azt látta, és azért hagyta ott Egyiptomot. Nyilván hagy csak a földi javak, hogy hagyta volna, hogyha elmenjünk Kánánba, és milyen jó fogunk élni, az önzésből fakadt volna. De ő látta azt, amit az Isten akar adni, mert látta mennyi Jeruzsálemet. Látta azt, amit Ábrám is látott, ugye? Ábrám is azt mondja, látta, mondja Jézus, az én napomat is örült. Ábrám is látta mennyi Jeruzsálemet alászállani. Hitáltal látták azt, amit az Isten megígért, ami végül is pontot tesz a bűn történelmek a végére. És ők ezt hitáltal mindig erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Aztán még egy következő, amit nem tudom, ti tapasztaltatok-e, hogy az Isten, ha hitet ad az embernek, akkor az értelmét is csiszolja, nem? És bölcsé teszi az embert. Ugye Salamon is azt hiszem az van megírva, hogy mély szívű volt. Hogy olyan volt a gondolkodása, nem csupán, hogy okos volt fejben, hanem olyan volt a szíve, hogy nagyon finom különbségre is rá tudott érezni és meglátni. Tudjátok, van, amikor nem mindig valahogy az ember olyan nem mindig az értelmével fog fel direkt tiszta ésszel valamit, hanem úgy felselik a lelkében, és úgy megérez, úgy rátapint dolgokra. Amit úgy, és úgy finom különbséget is tenne az ember a lelkében. Ugye főleg akkor van ez érdekes, amikor emberi viselkedéseket, vagy mondjuk a hamisság, meg igazságot külön kéne választani. Hogy az ember tisztán lásson. Ugye? És az a Salom olyan, és az Isten, hogyha az igazi hívő ember az Istenhez fordul, akkor mit mondott Dávid? Hogy minden szolgálatom értelmesebb lettem, mert tehát határozatot gondolkodom éjjel és nappal. Gondoljatok bele, hogy csak a hit tud igazi tudást nyújtani. Most elmertünk egyetemre, tanultunk nagyon sok minden, biztos, hogy sok hasznos dolgot megtanultunk, de valaki nagyon értelmes akar lenni, és nagyon okos, a hit az alapja mindennek. Salamonról mi van megírva, hogy mihez értett Salamon? Foglalkozott az állatokkal, a rohavilággal, ismerte az embereket, az építészettel. Emlékeztek, hogy azt hiszem összeszámoltam, valami 130 ezer munkás dolgozott a templomon. Hát mit egész Nyíregyháza dolgozott volna. Azt irányítani, megszervezni annyi embert, csak 30 ezer favágó volt, 80 ezer kőfaragó. Gondoljatok bele. Hát most egy ember ennél ötöt se tudné elirányítani. Nem? Nem még 80 ezer kőfaragót. Hogy ott minden precízen és rendben menjen, akkor az Isten milyen értelmet ad az embernek? Persze, most mondhatná valaki, hogy hát nekem nincs ilyen talentum, de tudjuk azt, hogy az Isten mindenkinek adott talentumot, és minden talentum fejleszthető. Aki nem fejleszt, az úgy áll, mint aki elásta. Ugye így is olvashatjuk a király könyvében Salamon, hogy Salamon mit kérte az Istentől? Adj azért a te szolgának értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választani jó és rossz között. Mondjuk az igaz értelem, abban mutatkozunk, hogy az ember különbséget tud tenni rossz és jó között. Ebben a világban az emberek tudnak különbséget tenni rossz és jó között. Már úgy összekeveredik mind, hogy már néha meg gondolkozik nekünk is, hogy most ez jó vagy nem. Ugye? Van egy munka, egy pingpongozó társam, és az meg az internetet járt, és azt mondja, olvasott van egy Pleiadokról, vagy Pleiadokról, nem tudom, Pleiadokról, valami ilyesmirekről, hogy azok a fény gyermekei, hogy itt vannak, és akik szeretetet hirdetik, meg ők az ős alkotótól származnak, hogy itt a földet ők majd szépen rendbe teszik, mondom András, te ezt elhiszed. Hát azt mondja, csupa jót mondanak, és igaz. Hát ő teljes, ez nekem magyarázza ezt mindig. Nem ellenőrizheted, mondom, eleve, nem tudod ellenőrizni, nem tudod, milyen forrásból származik. Tulajdonképpen, ha megnézed, ott van 500 ezer évtől kezdve, nem tudom micsoda, nem tudod, kik ezek tulajdonképpen, most csak azért, mert mondom, valaki szépet mondta, most elhiszed, hogy az úgy is van. Hát mondom, te úgy veszel kocsit, hogy valaki azt mondja, hogy szép. És akkor meg se vizsgálod, hogy az milyen, csak mert rámondták, hogy szép. Ugye, messzéket beszélnek. Az Isten által adott bölcsesség az különbséget tud tenni a rossz és a jó között. És szét tudja választani a hamisat az igaztól. Ugye befejezésül említettem nektek, hogy most nem tudom hány óra, mióta beszélek, nem tudjátok? Elcsúszott az időt. Mióta? 12-kor kezdtük? Csak nem akarok benneteket nagyon mutatni. Befejezésül, ugye van egy ilyen érdekes történet a Biblia, nem tudom, hogy mennyire foglalkoztatok vele, amikor, de ezt keressétek is meg, mert jobb, ha szemben, a Lukács 17. fejezetében olvasható ez a történet. Ez nem egy példabeszéd, hanem egy megtörtént eset, amikor arról van szó, hogy ugye Péter megkérdezte aztán a Máté evangélium is van, hogy hányszor lehet az atyám fiának megbocsájtani, és ugye a 4. vers úgy olvasok, és ha egy napon 7-szer vétkezik ellened, és egy napon 7-szer te hozzád tér, mondván megbántam, megbocsáss néki. Ugye itt arról volt szó, hogy a tanítványok azt mondták, hogy a zsidóknál volt egy szokás, hogy hányszor lehet megbocsájtani. Utána vétkezik, akkor ki kell írtani, mert most már egy nem méltó bocsánatra. És Jézus azt akarta kifejteni, hogy megbocsátásra mindig készen kell lennünk. Igen, ám, de a mi szívünk természet szerint nem bocsájt meg. Jó, hát egyszer megbocsát. Vagy kétszer, harmadszor. Hát már hányszor mondtam neki, ugye? És az embernek a mi lelkeletünk nincs arra ráhangolódva, hogy mi megbocsássunk a másik embernek. Egyszer-kétszer. Ugye azt mondja Péter, hogy ha már 7-szer, akkor már nagyon-nagyon rendes ember vagyok, már 7-szer megbocsátottam neked. Ugye? És azt mondja, hogy Jézus azt mondja, nem 7-szer, hanem azt mondja, 77-szer is, hogy mindig meg kellene bocsájtanunk. Az mindegy, hogy az ember most, már elnézést, hogy mindegy, hogy most ő most ezt elfogadja, vagy megváltozik, de nekünk nem szabad olyan lelkülettel lenni, hogy valakivel szemben, ellenszenved, vagy haragot fogunk tápni egy életen át, mert ő 12-szer vétkezett ellenem. Ugye? És azt mondja, hogy bocsássatok meg, hogyha vétkezik ellened. És azt mondja, azt látták a tanítványok, emlékeztek, mi volt a hitnek a első gyümölcse? Hát, hogy belát a bűnért, és én is bocsánatért könyökök az Istentől. Hát én is, nekem is volna mit megbocsájtani. Ugye? Nem csak nekem kéne másnak megbocsájtani, mert amiképpen megbocsájtotok, tartják meg, azonképpen nektek is megbocsájtanak. És hogy erre fel mondták a tanítványok, hogy 5. versben is mondanák az apostolok az Úrnak, növeljed a mi hitünket. Ugye? És akkor ha elolvassátok most a 6-tól ugye a 10. versig, akkor Jézus ott elmondott valamit. Most erre kérdezhetném, jó, és az alapján most akkor növekedett a hitük. Vagy miért ezt a választ adta az Úr Jézus nekik, hogy arra a kérésükre, hogy növeld a hitünket. Ezen a részen gondolkoztatok már ezeken az ige helyeken? Hogy hol van itt az, hogy növeld a mi hitünket? Elolvassam nektek hangosan, akinek nincs esetleg Biblia. Azt mondja, mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok íme az eperfának. Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és engedne néktek. Kicsoda pedig ti közületek az, aki ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjön. Jár elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem ezt mondja én néki. Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat, szolgálj nékem, míg én eszem és iszom, és azután egyél és így áll te. Avagy megköszöné annak a szolgának, hogy ezt művelte, amit néki parancsolt. Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Hát ez nagyon érdekes válasz erre a kérésre, nem? Mi mit mondanánk arra, hogyha valaki azt mondja, hogy növeld a hitemet? Ti mit mondanátok? Igazán én sem gondolkoztam. Hát, nem tudom, megvan őszintén. És ez olyan furcsa ez, hogy Jézus ezt mondta el erre a kérdésre. Nem? Szerintetek mi itt a megoldás? Ez hogyan kell értenünk ezeket a mondatokat? Ugye azzal kezdte Krisztus, hogy a 6. versben, hogy mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok. Íme az epelfának, szakadj ki gyökerestől, és pántártassa a tengerbe, és engedne nékte. Tehát akkor a tanítványoknak a megbocsátással kapcsolatosan mennyi hitük volt? Hát ugye semmi. Ugye, mert a mustármag és pici, és azt mondja, ha annyi lenne, de ebbe azonban, de annyi sincs. Annyi sem volt nekik. Tehát nem bíztak az Istenbe, és nem hagyatkoztak rá a tekintetbe, és nem volt a lelkület, nem volt a szívükben az, hogy ők megbocsássanak. 7-szer igen, de már 8-szor nem. Ugye? És utána kezdi, hogy kicsoda pedig ti közületek az, aki szolgálni, és az azt szánt, vagy legeltett tüstént, ezt mondja annak, mi egy mezőről megjük, jel előjű azt az. Ugye itt Jézus elmond egy ilyen egyszerű képet, hogy van egy szolga, akinek az a dolga, hogy dolgozzon a mezőn. Így van? Utána hazamegy, de ott is van dolga, mert neki az Úr az Úr. És azt mondja, hogy nem fog rögtön leülni, hanem ott is kiszolgálja az Urát, és azt mondja, mikor szolgálta, hogy azt mondja, az Ura nem mondja neki, hogy mikor hazajött a föl, hogy előj ide mellé rögtön, hanem azt mondja, hogy ezt mondja neki, készíts vacsorálót, és felövezi magad a szolgál nékem, míg én eszem is iszom, na azután egyél is így állt-e. Ugye először is mit mutatva, hogy van egy ilyen alá meg fölé rendeltségi szerep. Ugye? Nyilván az Úr az Isten, és mi vagyunk a szolga. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ha valamit megcsináltunk az életben, valamit, akkor most már nekem tovább nem is kell. Akkor sem nyugodtan leülhetnék. Ne gondoljuk azt, hogy a hitünknek, a hitéletnek a területén valamit elvégzünk, hát más már nem kell elvégeznem. Ez olyan, mintha le tudnám azzal a hívő életem, hogy eljövök szombat ide és kész. Ugye? Vagy munkálkodok a világban, és akkor nekem az Isten most már adjon érte valamit. Azt mondja az Úr, hogy nem, először szolgálj nekem is. Szóval munkálkodunk a világban, eljövünk a közösségben, itt is szolgálni kell, és csak utána leülni, nem? Majd mindjárt kiukat, hogy miért mondta ez Krisztus. És utána azt mondja, hogy avagy megköszöni annak a szolgának, hogy ezt művelt, amit néki parancsolt. Hát megköszöni nekünk az Isten az, hogy ó, de rendes voltál, János, megdicsérgetlek, mert te munkálkodtál, te végezted a világba is a dolgodat, az emberek közt a közösségbe is dolgoztál, na most már akkor meg vagy dicsérve. Sőt, megköszönöm neked, hogy dolgoztál. Azt hisz, hogy nem gondolom. Tudtok, hogy az Isten megköszöni nekünk azt, hogy mi valamit véghez viszünk? Van idegeje a Bibliában? Van? Nincsen. Az Isten nem köszön. Sőt, az ellenkező, nekünk kell köszönni, nem? Hogy munkálkodhattunk. És azt mondja, hogy ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekítetek, amit néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Tehát akkor Jézus mit akart ezzel mondani? Egy, hogyha dolgozunk, nehogy úgy gondolkozzunk, mint példázatban a órás munkások, tudjátok, hogy kérték a bért, hogy nekik miért annyi el, nekünk meg miért nem ennyi. Nekünk több jár, hogy mi régebben dolgozunk. Hát ne, hogy Isten nem fizet többet, hogy neki kellene valami. Hogy ne ilyen lelkületből bocsássunk meg, vagy munkálkodjunk, hogy nekünk ezért járna valami. Sőt, még az Istentől köszönet is. Ugye? Azt mondja, hogy ne is úgy gondolkozzunk, hogy az Isten megköszöni, és magunk felől is úgy gondolkozzunk, hogy mi csak azt tesszük, amit kötelességünk volt. És azt mondja, hogy nekünk hogyan növekszik mindig a mi hitünk, ha mi tudatáljunk annak, hogy mi amúgy haszontalan szolgák vagyunk. Azt mondja, mit kell nektek mondani? Azt mondja, hogy mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit csak kötelesek vagyunk cselekedni, csak azt tettük. Sokszor még azt se tesszük meg, amit kötelesek volnánk cselekedni, de nekünk az Istenről mindig úgy kell járulni, hogy mi valójában haszontalan szolgák vagyunk. Hát nézzetek magatok, nézzünk magunkba. Mi jót tudnánk mi tenni magunktól? Ha mi helyesen dolgokat cselekszünk, nem az Isten adja hozzá minden képességet, erőt és erős szívet? Amúgy megint csak haszontalan szolga vagyok. Mi az, amit mi az Istennek adhatunk? Amit az Istennek meg kéne köszönni? Semmi. Tehát az Isten mit kér tőlünk, hogy ennek legyünk a tudatában, mondhatnám, ez az igazi alázat. Ugye? És mindig az Istenre hagyatkozzunk. És az Isten akkor ad nekünk olyan lelkületet, amely tökéletesen az Istenre bízza magát. Mondhatnám, hogy akkor növekszik a hite, mert akkor a szíve erős az Úrban bizakodó, nem magára tekint, nem arra cselekedetére tekint, hogy én ezt meg ezt műveltem, meg ezt szolgáltam. Akkor nem lesz, és akkor meg tudom a fele barátjának bocsátani is. Mert tudja, hogy ő is csak haszontalan szolga. Ugye nem gondolja magát különnek a másiktól, aki ott megy az úton. Mint a zsidók gondolták magukat különnek a pogányoktól. Ugye? Vagy a farizeusok különnek gondolták magukat az egyszerű emberektől. És lenézték őket. És Jézus itt egy lelkületet tár fel nekünk, hogy ha szeretnétek, meg én is szeretném, hogy növekedjen hitünk, akkor ezt tulajdonképpen naponta többször el kell mondani, hogy mi haszontalan szolgák vagyunk, Uram. Mi csak azt tudjuk megtenni, amit te akarsz, hogy megtudjuk, amihez te azt nekünk erőt, mert nekünk amúgy semmi nincs, amivel tudnánk tenni. Mi csak úgy magunktól rosszat tudnánk tenni, de azt mondjuk nagyon gyorsan és egyszerűen és vidáman. Ahhoz mondjuk van képességünk, de máshoz meg nincsen. És ugye Jézus azt mondja, ha annyi hitetek lenne, de mi, hogy nektek meg semmi hitetek sincs. Tehát ez Jézus mit célzott, mire célzott, hogy még azt is én adom nektek. Ugye? A hitet is az Isten adja, ezt is jól tudjuk. Az Isten akar minket az ő szőlőskertjében elhívni, hogy munkálkodjunk. Az Isten megjutalmaz minket, de azért nem köszöni meg. Ugye? Miért? Mert amúgy mi is amúgy egyéb iránt halálra méltóak lennénk. Mert mi is bűnös emberek vagyunk. És ha az Isten nekünk megbocsájtott, pedig haszontalan szolgák vagyunk, akkor nekünk nem annál inkább meg kell bocsátani más embereknek, akik mondjuk még nem is tudják, hogy milyen haszontalanok. Hát nem tudom, én ezt így értem, ezt a rövid példázatot magam felfogásában, de vagy egymás köszönjük, megvitathatjátok. Én kívánom, kedves testvérek, hogy az a hit, amit az Isten ad, aminek megvan az öt eleme, az valahogy az életünkben úgy munkálkodjon, hogy ne kelljen Jézusnak azt kijelenteni rólunk, hogy ha annyi hitetek lenne, hogy azt érezzük, hogy annyi sincs, hanem az tényleg erős hit lenne, és meg lennének ezek a gyümölcsök, hogy legyen bennünk bátorság, legyen bennünk erő, legyen bennünk bűnmánat való készség, hogy az Isten tudjon bennünk munkálkodni, és növekedjünk értelemben is. Növekedjenek a talentumaink is, és szaporodjanak. És nézzétek meg, akkor tudunk emberekhez közel kerülni, hogyha mindig bennünk van ez a megbocsátó lelkület. Hogyha nem azt mondjuk, hogy hát ez a világban is élnek, ezek csak itt együtt élnek, meg állandóan hazudnak, meg lopnak, oda egy ember, meg miért is csinálta így, meg miért meg úgy csinálja, meg mindig mondanák nekünk, hogy az okosat, hogy mit kéne csinálni, hanem megértjük az embereket, hogy ők miért vannak olyan helyzetben. És abból az állapotból közelítünk hozzájuk, mert tudjuk, hogy mi is ilyenek voltunk, és milyenek lettünk volna, az Isten hagyta volna. Az megbocsátó lelkület, az mindig az Istenre támaszkodni, és tudja az ember, hogy Uram, hát én is csak haszontalan szolga vagyok. Akkor mit akarok én? Ámen.
1: Teremtő Istenünk, az Úr Jézus nevében térdepetünk le ismét te előtted, hogy közösen megköszönjük neked, Urunk, hogy te megáldottál minket a te igéddel, megáldottál minket a lelkeddel, Urunk. Te elhívtál minket azért, Urunk, hogy valóban hitre jussunk, és te adod nekünk a hitet is. Köszönjük, Urunk, ezeket a gyümölcsöket, amelyeket ki szeretnénk mindnyájunkba munkálni, hogy valóban erősek legyünk, bátrak legyünk, határozottak legyünk, Urunk. Hogy mindig ott legyen bennünk, Urunk, a készség arra, hogy elfogjuk a te beszédedet, és cselekedni tudjuk a te igédet. Kérünk tégedet, hogy segíts nekünk, hogy az egyéni életünkben valóban közelebb húzódjunk hozzád. Segíts nekünk abban, Urunk, hogy a te beszéded az élő legyen a mi számunkra. Imádkozunk azért, mennyei jó atyánk, hogy az a hit, amely tőled jön, az minket is megerősítsen, és a mi életünk az valóban az emberek számára világosság legyen. De segíts nekünk abban is, Urunk, hogy a mi lelkünkben mindig ott legyen a készség a megbocsájtása minden ember felé. Hisz te is megbocsájtottad nekünk, amikor még bűnösök voltak és a világban jártunk. Segíts kérünk, hogy mindig úgy tudjunk imádkozni hozzád, hogy mi valóban semmi semmi nincs bennünk, Urunk, amit felmutathatnánk neked. Segíts nekünk, Urunk, hogy ki tudjuk azt mondani, hogy valóban haszontalan szolgák vagyunk, és hogy a kegyelmed által vagyunk, amik vagyunk. Kérünk, áldj meg minket ebben, és vezess minket továbbra is ezen a nap további részében. Köszönjük, hogy meghallgattál minket a kegyelmét.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat sorozatunk harmadik előadásán, amelynek ez a címe Küzdelem, álhatatosság, szenvedés. Arra leszünk ma kíváncsiak a Bibliából, hogy mit is tanít a Szentírás ezekről a fogalmakról és ezekről az emberi életben nélkülözhetetlen magatartás formákról, tehát küzdelem, álhatatosság, szenvedés, de ezek proféciákban jelennek meg előttünk, hiszen a vezérfonalunk Jelenések könyve, és két héttel ezelőtt rátértünk Jelenések könyve első fejezetére, amelyben a bevezető látomást szemléltük. Ugye a bevezető szavak után, János apostol bizonságtétele után a bevezető látomás arról szólt, hogy Pátmos szigetén megjelenik Jézus Krisztus János apostolnak szájában két élő éles karddal, 7 gyertyatartó között jár kel, és a jobb kezében 7 csillagot tart. Ez a bevezető látomás rávezetett bennünket arra, hogy most az egyháztörténelem kiértékelése következik Jézus részéről, aki pontosan ismeri valamennyi keresztény közösségét, akik hozzá tartoznak, és akik hűségesek az ő tanításaihoz, de Jézus Krisztus mindig meglátogatja a történelmet a két élő éles karddal, az igazi beszédeivel, és ha ő nincs is jelen itt személyesen a földi történelemben, de a beszédei által a hatása viszont leírhatatlan. Tehát a bevezető látomás után következik a 7 gyülekezeti levél, amelyek közül most az első 2 fogjuk áttekinteni, fel is írtam a táblára az efézusi és a szmirnai levelet. Mielőtt rátérnék ennek a 7 levélnek, illetve a 7 levél közül az első 2 az ismertetésére, és ez is fent szerepel a táblánkon itt tőlem baloldalra, szeretném a figyelmükbe ajánlani, hogy most néhány hétig, sőt hónapig Jelenések könyve első 3 fejezetét szóról szóra fogjuk átvenni. Hogy ezt az első 3 fejezetet és ebben a 7 levelet jól tudjuk olvasni, felírtam a táblára ennek a 7 levélnek a szerkezetét. Ez a szerkezet minden levélnél érvényesül, tehát, hogy eltesszenek olvasni egy levelet, mindegyik ez alapján épül fel. Jézus először bemutatkozik minden levél elején. Miért van szükség bemutatkozásra? Azért, hogy valamit megerősítsen Jézus önmagából, de azért is, mert valamit elfelejtettek róla. A bemutatkozás az emberi világban is akkor szükséges, ha vagy nem ismerünk valakit, vagy elfelejtettük valakinek a nevét. Tehát a bemutatkozás után Jézus megszólítja az illető keresztény közösséget, és a második része a leveleknek mindig a méltánylás. Tehát Jézus, ahogy kiértékel egy keresztény közösséget, mindig a jót keresi benne, és a jót találja meg benne. Egyetlen egy helyen nem talál jót a 7. Ez egy megdöbbentő dolog, és már előre szeretném mondani, hogy a 7. gyülekezeti levélben, az úgynevezett laodíceai levélben, ami a földi történelem legvégén élő keresztény közösségekről, mármint mindegyik gyülekezeti levél az igazi keresztény közösségekről szól, de még abban sincs méltánylás. Valami ilyen lesújtó ez az állapot, hogy a földi történelem végén még az igazi kereszténységben sem talál Jézus megdicsérni valót. A többi gyülekezeti levélben mindig van dicséret, sőt bizonyos levelekben oly sok a dicséret, hogy külön részletességgel, például az efézusi levélnél 3 alapvető dicséret van, amit ma át fogunk tekinteni, és a szmirnai levélben is csak dicséret van. Mert a méltánylás után Jézus, amikor megfogalmazza a feddéseit, felírtam a táblára, hogy 2 levélnél nincsen feddés. Szmirnánál, tehát éppen a mai 2. levelünknél, és nincsen feddés a 6. gyülekezeti levélnél, Filadelfiánál sem. Tehát Jézusnak a magatartását mutatja meg ez a szerkezet. Sajnálom, hogy nem foglalkozunk többet ezzel a 7 levélnek egyáltalán a formai kérdéseivel, a szerkezettel. Én mindenkinek ajánlom, hogyha otthon olvassa Jelenések könyvét, ezen mélyen gondolkozzék el, mert ahogy Jézus értékel valamit, ugye az értékítélet az emberi világban a legnehezebb dolog. Ugye nagyon kevés olyan embert ismerünk, akinek az értékítélete mindig kiegyensúlyozott, és az igazság mindig szeretettel van elegyítve. Mert Jézus Krisztus példát mutat arra, hogy az az igazi értékítélet, amelyben tényleg a szeretet és az igazság egyaránt szóhoz jut, először mindig méltánylás, dicséret van. Ugye, tehát Jézus kifejezi azt, hogy ő mindent lát, és ő minden rejtett dolgot értékel, ami pozitív,
de utána kifejezi azt is, hogy nem hagyhatja szó nélkül a kivetni való dolgokat. És ez minden igazi emberi magatartása is áll, hogy először egy emberben és egy emberi magatartásban keressük a méltányolni valót, de soha ne hagyjunk szó nélkül feddeni és inteni való dolgokat, mert ez nem válik senkinek a javára, sem annak az embernek, sem a körülményeknek, de a mi magunk javára sem válik, hogyha behunjuk a szemünket, vagy hogyha ha személyválogatóan ítélünk. Most a feddés után viszont mindig jön valami buzdítás. Ez is egy óriási lelki összefüggés, hogy soha nem lehet otthagyni sem egy embert, sem mást, egy közösséget sem, otthagyni a feddéssel, az intéssel. És ne buzdítani ugyanakkor valamire. Fel is írtam egyetlen egy igehelyet, a 2. Timóteusi levél 4. fejezet 2. versét, amelyben Pál apostol azt tanácsolja Timóteusnak, ugye a legkedvesebb munkatársának, hogy Timóteus incs, fedj, de buzdíts is. Teljes béketűréssel és tanítással. Ez valahogy az igazi keresztény lelkület, inteni, feddeni, de ugyanakkor az az ember, akit kritika ért, és kinek esik jól a bírálat, a kritika, az az igazi keresztény magatartás, amely rögtön buzdítja azt a másik embert, hogy én nem teszlek téged egyenlővé azzal, amit bírálok benned, én hiszem azt, hogy te jobbra is képes vagy. A buzdításnak mindig meg kell jelenni, és ez az, amire sokszor nem törekszünk, és ezért olyan nem éreznek az emberek olyan igazi szeretetet a magatartásunkban, mert hiányzik az emberi világban az a serkentés, az a bátorítás, az a buzdítás. Különböző módjai és formái vannak ennek, nyilván kisgyermekeknél, vagy kamaszoknál, felnőtteknél, egészen más megközelítést és stílust kíván ez. De az a buzdítás, hogy én nem fejezem be a másik ember feddésével és bírálatával a magatartást, a viszonyulást, hanem valamivel késztetem azt az embert, hogy azért másnak is lehet lenni, és te lehetsz is más, ebbe higgyél, és ezt reméld. És a buzdítás után az 5. szerkezeti rész az ígéret. De itt is ideírtam, mind a 7 levél végén tessenek megnézni, csak a győzőknek fogalmazza meg Jézus az ígéreteit. Tehát a 7. levélnél meg fogjuk tudni, a laodíceai levélnél, hogy Jézus Krisztus szemében még a hidegség is jobb, értsd ezen, hogy még az ateizmus is jobb, mint a langymelegség. A langymeleget ki fogom vetni a számból. Ugye a laodíceai levélben mondja ezt Jézus, hogy bárcsak forró volnál, vagy bárcsak hideg, de a langymeleget kivetem a számból, ki fogom vetni a számból. Jézus, amikor elbúcsúzik egy-egy keresztény közösségétől és egy-egy egyháztörténeti korszaktól, soha nem úgy búcsúzik el, hogy csak buzdít, hanem az ígéreteket is hozzákapcsolja a leveleihez, de mindig így kezdődnek az ígéretek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájából. Aki győz, annak nem árt a második halál. Aki győz, amiként én is győztem. Tehát szó szerint minden levél végén ott van az, hogy Jézus hatalmas ígéreteket tesz a keresztényeknek, de ez csak az erkölcsileg győztes keresztényeknek szól, a langymelegeknek nem szól, akik csak nevükben keresztények, akik annak vallják magukat, vagy mások annak tartják őket. Tehát nagyon szeretném felhívni a figyelmüket erre a szerkezetre, ez önmagában is meggondolkodtató. Ha nem olvasnék fel most egyetlen egy levelet sem, erről önmagáról egy előadást lehetne tartani. Jézus Krisztus, amikor a Földön járt, akkor is ez volt a magatartása. Jézus így közelítette meg az embereket. Mindig először az emberek bizalmába igyekezett eljutni. Mindig vagy először bemutatkozott, és először ilyeneket mondott a samáriai asszonynak is, ha ismernéd az Isten ajándékát, és ki az, akivel te beszélsz. Mindig valahogy az emberek elé állította azt a lelkületet, azt a magatartást, amelyben szeretet és igazság mindig karöltve jár. Utána nagyon méltányolt minden embert, ezért is vonzódtak iránta az emberek, mert érezték, hogy Jézus olyan dolgokat észrevesz bennük, amelyeket maguk sem vesznek észre. Vagy nem értékelnek kellőképpen. Hát még a másik ember, vagy a tömeg. Jézus azonban mindenkinél észrevette azt a talán aprócska részt, például egy Mária Magdolnánál, hogy ki akarta fejezni az ő háláját. Nem azt nézte, amit a felzúduló tömeg, hogy most ő ennyi és ennyi dénár áru kenetet vett, hanem a hálát, a hálának a külső megnyilatkozását is Jézus
ilyen messze menően értékelte, hogy azt mondta, hogy valahol az evangéliumról prédikálnak, erről az asszonyról is meg fognak emlékezni. És aztán Jézus soha nem rejtette vék alá a feddéseit, de a feddések mindig olyan szeretetteljesek voltak, hogy úgy mondjam, csak az hallotta meg a feddést, ha nagy tömegben hangzott is el, akire vonatkozott. Ott van például a betániai vacsora, amit elő felidéztem, és amikor Jézus azt mondja, hogy hagyjátok ezt az asszonyt, miért bántjátok ezt az asszonyt, akkor pontosan tudhatta az a valaki, akitől elindult az egész zúgolódás, hogy itt elsősorban neki szól Jézus. De nem azt mondta Jézus, hogy Júdás, micsoda utolsó alak vagy, mit fontolgatsz magadban, és akkor te mit mondasz egy másik emberre, hanem azt mondja, hogy miért bántjátok ezt az asszonyt. Vagy a feddés Nikodémus esetében is, amikor azt mondta Jézus, hogy ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Szóval Jézus annyira finoman, annyira tapintatosan közelítette meg az embereket. Itt is Nikodémusnak azt mondta, ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Többes számot használt. Nem téged akarlak leckésztetni, Nikodémus. Minden embernek szüksége van újjászületésre. Tehát figyeljük meg ezt a messze menő tapintatot a feddésekben. Sorolhatnám ugye az evangéliumok szerint Jézus életének nagyon sok mozzanatát. És amikor Jézus buzdított, amikor előre megmondta Péternek, hogy mit fog tenni, de buzdította, hogy majd idővel a te atyád fiaidat erősítsed. Már előre gondoskodott Jézus arról, meg amikor feltámadt, külön üzent Péternek, amikor azt üzente neki, hogy várom a tanítványokat és Pétert Galileába. Mert tudta jól azt, hogy Péter mennyire önmaga alatt van, mennyire összeroppant, és a buzdításról soha el nem felejtkezett Jézus. És amikor Jézus megfogalmazta az ígéreteit, elmegyek és helyet készítek néktek, talán az egyik legszebb, legcsodálatosabb ígéret. Ne nyugtalankodjék a szívetek, se ne féljen, én meggyőztem ezt a világot. Valami olyan hallatlan, finom, de ugyanakkor hatalmas, komoly, súlyos nagy ígéretek, hogy akik olvassák a Szentírást, valóban érzik azt, hogy Jézus itt mindenből részt és örökséget akar osztani azoknak, akik követik őt. Tehát ahogy Jézus a földi életében viszonyult emberekhez, úgy viszonyul ma is. Ahogy Jézus, amikor a földön járt, az embereket megközelítette egy bizonyos stílusban, úgy közelíti meg a Jelenések könyvében is, amikor az egyház történeti korszakokat értékeli ki. Hát valami csodálatos Jézusnak ez a magatartása, és én azt hiszem, hogy akkor lehet a szónak bibliai értelmében keresztényekről beszélni, vagy Krisztus követőkről beszélni, amikor tudatosan törekszik valaki ennek a magatartásnak az elsajátítására. Amikor egy ember életében először nem a bírálat van, vagy a másik ember lehordása, hanem amikor az ember először mindig arról emlékezik meg, ami dicsérni való, és minden emberben lehet ilyesmit találni, de hogyha már kritikára kerül a sor, akkor soha nem felejtkezik meg a buzdításról. Szóval itt mindannyian azt hiszem, hogy talán el lehet mondani rólunk, hogy talán még csak az óvodába járunk Jézus iskolájában. Még nem érkeztünk el igazán az iskolához, csak az óvodához, mert itt olyan sok baj, annyi sok bűn és vétek terheli mindannyiunknak az életét, mennyi lehetőséget elmulasztottunk az igazi emberi viszonyulásra, a krisztusi viszonyulásra másokhoz. Mennyire kőkemény és kérlelhetetlen az ember sokszor, amikor magának megkövetelni és jól esne ez a magatartás, de mások irányában olyan könnyen kicsúsznak darabos, megfontolatlan, nem igazán átgondolt szavak a szánkon, és el tudunk rontani sok mindent a földön, mert nem törekszünk tudatosan Jézus követésére. A Biblia szerint viszont Krisztus követés az egy tudatos küzdelem, az egy tudatos harc a rossz legyőzésében és a jó követésében. Hát ennyi bevezető után már is hadd olvassam fel Jézusnak az első levelét, amely tehát szól egy ókori keresztény közösségnek, Efézusnak, de rajtuk keresztül szól egy egyháztörténeti korszaknak is, azt mindig a levelek elemzése végén látjuk meg, és vonjuk le a következtetést, hogy melyiknek. Jelenések könyve második fejezetében az első verstől lehet olvasni a hetedikig az efézusi levelet. Az Efézus beli gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 aranygyertyatartó között. Tudom a dolgaidat, a te fáradtságodat és tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak tartják magukat, holott nem azok,
és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, de nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök hozzád, és a te gyertyatartódat megmozgatom, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az életfájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Vegyük sorba ezt az öt szerkezeti részt. Jézus miért így mutatkozik be, ahogy itt az első versben olvashatjuk? Miért így mutatkozik be Jézus, hogy ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét aranygyertyatartó között? Azért mutatkozik be így Jézus, mert ezzel akarja kétségtelenné tenni, hogy ő mindent lát a keresztény közösségei helyzetéről és állapotáról. Ő neki semmi nem kerüli el a figyelmét. Ő mindig szüntelenül ott jár kell a gyertyatartó között, és a kezében tartja az igazi lelki vezetőket, tehát azokat még mélyebben tanácsolja, mint a gyülekezet többi tagját, de ő neki semmi nem kerüli el a figyelmét. Ez azért lesz fontos, mert itt a feddés egy egészen különös feddés lesz. Jézus ezt a feddést készíti elő ezzel a bemutatkozással, hogy higgyetek nekem, mert ti talán még nem látjátok, hogy mi a baj ebben a keresztény közösségben. És ebben a keresztény korszakban, de én látom már azt az aprócska bajt, ami felüti a fejét, és hogyha engeditek, akkor elhatalmasodik. Tehát ennek a bemutatkozásnak messze menő jelentősége van, majd a harmadik szerkezeti résznél még erre visszatérek. Most nézzük a második szerkezeti részt, miért is dicséri meg Efézus keresztényeit Jézus? Három dologért. Ez élesen elkülönül a szövegünkben, a második vers, a harmadik vers és a hatodik vers tartalmazza a méltánylást. Nagyon érdekes, hogy a második és harmadik versben mind a három megvan, de a hatodik vers még egyszer visszatér, annyira méltányol Jézus valamit. Még a buzdítás után is visszatér a méltánylás. Ez egy különleges dolog, sehol nem fordul elő a hét levélben, csak itt ezt majd külön is szeretném magyarázni. Mi az első dolog, amit Jézus nagyon méltányolt az efézusi keresztények életében, és a nekik megfelelő egyháztörténeti korszak életében? Tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat és tűrésedet. Ez az első. Jézus elismeri ezeknek a keresztényeknek a munkáját, a munkavégzését, a sok fáradozását, és a közben megnyilatkozó türelmet. A kettőt együtt. Valóban Efézus keresztényei és a nekik megfelelő első egyháztörténeti korszak, az őskereszténység korszaka volt nagyon nevezetes erről, hogy szinte ember feletti munkabírással éltek és dolgoztak a keresztények, már ami az evangélium elterjesztését illeti. Pár évtized alatt szerte a világon az egész földközi tenger medencéjében elterjedt az evangélium, emberek otthagyták a foglalkozásukat, emberek nekiindultak 100 kilométereket bejárni, gyalogszerrel vagy tengeri úton, maga Pál apostol is több ezer kilométert utazott, ezek az emberek fáradtságot nem ismertek. És az evangéliumot, hogy elvigyék olyan embereknek, akik még arról nem hallottak, hát ez semmi akadályt nem ismertek. Jézus elismeri ezt, tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat és tűrésedet. És micsoda türelemre volt erre szükség. Az egész világon úr volt a bálványimádás, különböző ókori vallások hatalmas befolyása, borzalmas babonák és istenkultuszok, és az a végtelen türelem és tapintat, ahogy ezek az első keresztények felléptek az evangéliummal, hogy megközelítettek embereket. Hát ehhez csak egy valamit tudok mondani, olvassuk el apostolok cselekedeteit, és az apostoli leveleket, hogyan is közelítették meg az embereket. Hogyan is mondta Pál apostol például a 2. Korintus levél 5. fejezetében, hogy úgy szóljatok az emberek előtt, minthogyha Isten beszélne általatok. Olyan tisztasággal, olyan meggyőző erővel, de olyan szeretettel és tapintattal is, Jézus ezt messze menően értékeli, ezt a fáradozást és ezt a tűrést. A második dicséret. És terhet viseltél, és béketűrő vagy,
és az én nevemért fáradoztál, de nem fáradtál el. Ezt külön szeretném kiemelni. Nem csak arról volt szó, hogy fáradoztak, hogy sok türelemre volt szükség, és megvolt bennük a türelem, hanem hogy nem fáradtak bele. Nem fáradtak bele az evangelizálás munkájába. Ezt azért kell külön kiemelni, és Jézus is ugye a Bibliánkban is látjuk, hogy külön a harmadik versben van, mert mindannyian ismerjük ezt az emberi életben, hogy küzdeni szinte minden ember tud, egy bizonyos határig. Talán még utána is tud a külső emberek szemében, de nincs annál rettenetesebb dolog, amikor valaki küzd, még a külső emberek úgy látják, hogy küzd, de belül már fásultan küzd. Belül már valahogy lemondóan küzd, hogy úgy mondjam, gépiesen. Eddig is küzdöttem valamiért, ezután is küzdök valamiért, de nem teljes odaadással, nem teljes lelkesedéssel. Lehet, hogy csak puszta kötelességérzetből, feladatból, vagy azért, mert én eddig itt csináltam, ezután itt csinálni fogom. Ugye érezzük ezt, hogy mit jelent az életben, például a gyermeknevelésben is, hogy ha valamire bátorítom a gyermekemet, hogy ezt csinálja meg, és úgy kötelességérzetből megcsinálja, mekkora különbség ehhez képest az, amikor valaki lelkesedésből csinálja meg. Ugye azért észre lehet venni, ezt nem lehet letagadni, hogy a két törekvés között is minőségi különbség van, hát még aztán a munka eredménye között is minőségi különbség van. Na hát Jézus Krisztus azt ismerte el az efézusiaknál és az őskeresztényeknél, hogy ők terhet viseltek, béketűrők, fáradoztak, de nem fáradtak bele. És ez mindannyiunknak szintén egy hatalmas nagy felszólítás, hogyha úgy érezzük az életünk küzdelmeiben, hogy valami belefáradás akar urrá lenni rajtunk, valamilyen fásulás környék ez, vagy valamilyen olyan lemondás, jegyezzük ezt meg, hogy gépiesen kötelességérzetből csak abból semmit ne tegyünk. Semmit ne tegyünk. Mert ez körülbelül ugyanolyan, mint a Jézusnak az egyik híres példázata az irgalmas samaritánusról, hogy amikor ment a pap és a lévita kötelességből mentek jelenti,

tehát hierarchia nem volt. Jézus tanítását pontosan ismerték, hogy mindannyian testvérek vagytok, és egymást úgy segítsétek, hogy választott nép és szent nemzetség vagytok, hogy Péter levelében az egyetemes papságról szóló kijelentést olvashatjuk. Tehát ezek az efézusi keresztények és az őskeresztények érezték, hogy egyik a másikra van utalva. És mindegyik pótolhatatlan a maga helyzetében. És ezért óriási terheket viseltek, óriási munkát végeztek, de soha nem belefáradva. Hát a legjobb példa megint Pál apostol, hogy Pál apostolt hányszor akarták megölni, hányszor kapott botütést, hányszor börtönözték be, hányszor gunyolták ki, de ő az élete végéig, addig a percig, míg Néró börtönéből nem vitték el a kivégző helyre, ő belefáradni semmiben nem fáradott bele, még az utolsó heteiben, hónapjaiban is tanácsokat osztogatott és leveleket írt. Nem úgy vette az életet, hogy most már vége felé közelít, most már leállhatok valamivel. Fáradozott és nem fárad bele. De én úgy gondolom, hogy még a harmadik dicséret még ezeknél is nagyobb figyelmet érdemel. Bár ezek se kevesek, ugye? Tehát fáradozás, tűrés, nem belefáradás. Azt mondja a második versben Jézus, hogy tudom azt, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértette, tehát megpróbáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És erre utal vissza a hatodik vers, de az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedetei gyűlöld, amelyeket én is gyűlölök. Kedves hallgatók, itt egy nagyon nagy kérdésre kapunk választ. Sokan felvetik azt a kérdést, hogy az őskereszténységben miért volt olyan tisztaság? Miért maradt meg előttünk ez a korszak olyan tisztának, őskereszténység? Ez fogalom ma is, ugye? Nem azért volt tiszta az őskeresztény korszak, mert akkor ne lettek volna tévtanítások, tévtanítók. Akkor ne lett volna ezer probléma, ami az emberi világgal mindig együtt jár. Hát ha valaki elolvassa Pál apostol 14 levelét, csak ebből a szempontból, hogy hány baj, hány lelki betegség, hány tévtanítás jelenik meg ezekben a levelekben, hát úgy beleszörnyedünk, hogy a kereszténység legkorábbi fázisában mennyi sok baj volt. Mennyi sok olyan említésre nem méltó dolog, amikről például Pál apostol azt mondta, hogy csak rút is említeni ezeket a cselekedeteket. Hát én sem akarom említeni, hogy micsoda erkölcsi torzulások voltak, micsoda tévtanítások léptek fel. Na de akkor miért volt tiszta az őskereszténység? Hát nem ezért, mert ott ne lett volna semmi baj és támadás, hanem azért, amit itt Jézus elismer. Azt mondja, hogy te megpróbálod azokat, akik apostoloknak mondják magukat, és a gonoszokat nem szenveded, és hazugoknak találod őket. Kedves hallgatók, ezt valahogy meg kell értenünk, ameddig itt a földi történelem zajlik, ez a bűn történelme zajlik, és amíg ilyen emberek élnek, mint mi vagyunk ezen a földön, és nem újjáteremtett emberek az örök életben, hanem ilyen emberek, mint mi vagyunk, addig baj csőstül van, és csőstül lesz. A Biblia a földi történelemnek a legvégső szakaszára mondja azt a hét csapás előtti időszakra, hogy az ugyanolyan tiszta lesz, mint az őskeresztény korban, és akkor ugyanúgy megpróbálják majd az embereket, maga Isten veszi kezébe a megpróbálásnak a rostáját, de ettől eltekintve az egész világ történelemben még keresztény közösségekben is millió baj volt és millió baj van. Jézus azonban azért nyilvánítja mégis igaznak ezt a keresztény közösséget, Efézust és ugye az őskereszténységet, mert nem az a nagy probléma, persze probléma, hogy bajok vannak, és emberek hogyan gondolkodnak, hogyan beszélnek, hogyan cselekszenek, baj ez is. De ennél sokkal nagyobb probléma, hogyha ezeket úgy hagyják. Itt vannak a problémák, ezek a nagy problémák. Amikor előadódnak nehézségek, erkölcsi visszásságok, és azokra leplet borítanak. Vagy azért, mert most minek legyünk rossz viszonyban a másik emberrel, minek élezzük ki ugye a különbségeket, vagy én szóljak, ugye? Jézus Krisztus Máté evangélium a 18. fejezete szerint adott egy biztos útmutatást, hogyha egy keresztény közösségben valami baj támad. Mondjuk valaki nem Krisztushoz méltóan viselkedik. Valaki úgy beszél, vagy úgy cselekszik, ami nem Istenhez méltó. Azt mondta Jézus, hogy akkor menjen el oda egy valaki ahhoz az emberhez. Beszéljen vele. Nem kell kikürtölni azt rögtön világgá, egy valaki mélyen, személyesen, szeretettel figyelmeztesse azt a másikat. Ha arra sem hallgat, nem változik meg az élete, menjenek el ketten. Ha azokra sem hallgat, akkor a keresztény közösség a gyülekezet előtt, említessék meg a dolog.
és hogyha annak az a feddését sem fogadja el,

és nem változik meg az élet, akkor bizonyos idő után a keresztény névre méltatlanná válva rekesztessék ki a gyülekezetből, és legyen olyan előtted, mint a pogány és a vámszedő. Ezt sokan félreértik. Ezt úgy gondolják, hogy valakit kirekeszteni annyit jelent, hogy elfordulni tőle. De Jézus is a pogányok és vámszedők barátja volt. Ha valakinek eltorzul az élete, és nem lesz méltó már a keresztény névre, annál inkább kell érte fáradozni. Annál inkább kell érte küzdeni. Tehát Jézus a messze menő emberekért való küzdelmet, hogy embereket visszafordítani a rossz útról. De ez csak úgy lehet, hogy embereknek tudomásukra hozzuk, hogy a rossz útra léptetek. És hogyha ez nem történik meg, akkor eltorzul egy közösség. De hogyha ez megtörténik, amit itt Jézus mond, hogy te a gonoszokat nem szenvedheted, hogy megpróbálod azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. Ha ezt következetesen gyakorolják, mint ott Efézusban, vagy az őskeresztény időszakban, akkor tiszta maradhat mégis a keresztény közösség, mert a bűn kovásza nem tud erjedni, nem tud megkelni, mert azt rögtön kivetik abból. Ezért tér vissza Jézus a 6. versben, hogy ezt annyira fontosnak tartja minden idők minden keresztényének ezt, hogy meg kell érteni. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölöd. Itt most átfogó névvel Jézus nevén nevez egy tévtanítást. De ezek a nikolaiták valóban éltek is, volt ilyen felekezet, hogy nikolaitizmus és ilyen eszmei tanítás. Erről két ókori egyházatja beszámol, az egyik Hippolitus, aki 170-től 235-ig élt. Hippolitus, így ahogy mondom, 170-től 235-ig élt. Vagy Iréneusz, ugye így is szokták mondani, hogy Lioni Iréneusz, aki időszámításunk szerint 202 körül halt meg, csak a halálának a dátumát tudjuk. Őnekik van két olyan művük, amelyben nagyon röviden, de említést tesznek a nikolaitákra. Ez nagyon tanulságos, hogy a kora keresztény korban mi volt ez a nikolaita téveszme. Ezt mondja róla Hippolitus. Ezt azt tanítják a nikolaiták, hogy a test cselekedetei nem befolyásolják a lélek tisztaságát. Adversus Heresis 7. könyv 24. pontjában mondja. Tehát ez az Adversus Heresis, ez az eretnekségek cáfolata címen ismert, magyarul egyelőre még meg nem jelent mű, a 7. könyv 24. pontjában mondja ezt, hogy a nikolaiták ezt tanították, hogy a test cselekedetei nem befolyásolják a lélek tisztaságát. Engedjék meg, hogy ezt kicsit lefordítsam, kicsit bővebben. Mert az érzésem, hogy a nikolaitizmus nem csak a régi időkben ütötte fel a fejét, hanem hogyha túlozni szeretnék, talán nem is olyan nagy túlzás, azt mondhatnám, hogy a mai egész kereszténység nem más, mint egy nagy nikolaitizmus. Mert akkor is, meg ma is nagyon kedvelt eszme volt, és az is ma, hogy az ember, hogyha rossz dolgokat tesz, a test cselekedetei, nem szennyezik be a lélek tisztaságát, tehát fő dolog az, hogy higgyünk Istenben és higgyünk Krisztusban, de hogy olykor-olykor elkövetünk bűnöket, hát azokat Isten elnézés, Isten megbocsát, Isten a kegyelem Isten át, az nem olyan nagy baj, hát azért nem főben járó bűnöket, de hát kis bűnöket szinte el is szabad követni. Hát ez lépett fel a kora keresztény korban, hogy ezzel próbálták hitegetni az embereket, hogy nem törekedhetsz igazi krisztusi életre. Nem törekedhetsz igazi keresztény életre. A fő dolog a hit, ha ez megvan benned, ez már a maximum, a cselekedeteid nem lehetnek soha tökéletesek. A lélek tisztaságát nem befolyásolják, nem szennyezik be a test cselekedetei. Higgyél Krisztusban, add át az életedet neki, és azzal ne sokat törődjél, hogy naponként annyi minden becsúszik az életedbe. A fő dolog, hogy a hit az majd visz tovább, és áthidalja ezeket a problémákat. Hát ez egy óriási tévedés. Nagyon körmönfont tévedés persze, mert az embernek nagyon tetszetős elmélet, hogy fő dolog a hit, és hát a cselekedetek, az Isten parancsolatainak a megtartása az szinte már egy külső kényszer, nagyon tetszik az embernek, de a Biblia arról tesz bizonyságot, hogy az az igazi hit, ami mindig törekszik tökéletes cselekedetekre. Ezt majd meglátjuk egy másik levélben, a szárdiszi üzenetben, ahol azt mondja Jézus annak a 6. gyülekezetnek, hogy az a panaszom ellened, hogy nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Tehát Isten persze a hitet nézi, és a hitből indul ki minden, az igazi hitből és meggyőződésből. De igazi az a hit, ami nem törekszik igazi külső cselekedetekre?
ami mintegy ketté választja az emberben a dolgot, és megelégszik, hogy belül van egy tudatom, egy tudati megbizonyosodásom, és külsőkép nem kell harmóniába hozni az életemet, a jellememet, a cselekedeteimet az Isten törvényeivel. Ez nem igazi hit. Jézus ezt külön fel fogja róni, hogy az a panaszom ellened, hogy nem találtam a te cselekedeteidet, és Isten előtt teljeseknek. Jól jegyezzük meg azt, hogy a hit és cselekedetek, amelyről majd külön előadás is fog szólni, de már itt bejelentem, erről külön kell beszélni, hogy mi a kettőnek a viszonya, annak a viszonya kölcsönös. Az igazi hitből igazi cselekedetek következnek, de az igazi cselekedetek mindig visszahatnak a hitre, és erősítik a hitet. Na hát Jézus Krisztus ezt a három dolgot ismeri el, ezt a három dolgot méltányolja Efézus keresztényeinél. Tehát ez a három dolog, hogy a fáradozás és a tűrés, a második, hogy fáradoztál, de nem fáradtál el, és a harmadik dolog az, hogy megvizsgálod, hogy mit tanítanak az emberek, és amelyek nem harmonizálnak az evangéliummal, amelyek elütnek az igazi evangéliumtól, mint a nikolaiták tanítása, azokat megpróbálod, és ha hazugoknak találtad őket, akkor a cselekedeteiket gyűlölöd. Vagyis miért volt tiszta ez a korszak? Mert volt igazi keresztény gyűlölet. Szoktam ezt ilyen kicsit frappírozva, kicsit végletesen mondani, mert hiszen mindenki azt mondja, a kereszténység a szeretet vallása. A kereszténységből, ha hiányzik a gyűlölet, akkor nincs benne szeretet. Mert gyűlölni valamit nem csak lehet, hanem kell. A gonosz cselekedeteket és a gonosz tanításokat. Itt megjelenik a nikolaiták cselekedetei, és megjelenik majd a harmadik levélben, a második fejezet 15. versében, hogy a nikolaiták tanítását gyűlölöd. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha egy embernél nem gyűlöljük a rossz cselekedeteit, ha elnézzük a rossz cselekedeteit, akkor előbb-utóbb mi lesz abból? Már tanítás. Már tanítani fogják, hogy így is lehet élni, és ez egyáltalán nem rossz, hogyha így élünk. De az őskeresztényeknél megvolt ez, hogy a cselekedeteket gyűlölték. És ezáltal a tanítás sem kaphatott lábra, nem erősödhetett meg a tévtanítás, mert egyszerűen elfogadhatatlannak és keresztényietlennek tartották azokat az embereket, akik nem Krisztus útmutatásai szerint éltek. Jézus ezt annyira messze menően értékeli, hogy mondom, a 6. versben újra visszatér erre. A kereszténység nem megalkuvás. A kereszténynek meg kell tanulni gyűlölni, de soha nem az embert, hanem a cselekedeteket és a tanításokat. Elhatárolni magunkat, és összeegyezhetetlennek tartani a jóval, ezt meg kell tanulni. Egy keresztény embert mindig a világos elme, a jót rosszat elválasztani tudó kétélű éles kard lelkület kell, hogy jellemezzen. Habár szeret minden embert, annál inkább a bűnöst, mint az igazat, de azt nem teheti meg egy keresztény, hogy megalkudjék a rossz cselekedetekkel és a rossz tanításokkal. És kedves hallgatók, ezután jön a harmadik szerkezeti rész, hogy Jézus mit talál kivetnivalónak. Mit bírál Efézusnál és az őskereszténységben. Ez egy nagyon különös dolog, a 4. vers tartalmazza a feddést, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Hát ez egy nagy fogalom a Bibliában, hogy első szeretet. Ugye ez jelzi a kezdeti lelkesedést, a kezdeti buzgalmat, a kezdeti odaadást Isten iránt, amikor megismertük az Istent. Na de álljunk meg egy pillanatra. Hát Jézus azt mondta, hogy ezek az emberek fáradoznak. Türelmesek. Nem fáradnak bele. És megpróbálják a gonoszokat is, mert gyűlölik a hamisságot. Hát hol van itt az első szeretet elhagyása? Ugye érezzük, hogy szinte úgy emberileg megdöbbenünk a feddés előtt, és azt mondjuk, hogy hát kérem, aki fáradozik, meg tűr, meg nem fárad bele, főleg ez, hogy nem fárad bele. Hát az hol veszített el az első szeretetét? Hát itt tudjuk körülbelül azt mondani, hogy ember szem ezt nem látta volna meg. Sem egy ember életében, sem egy keresztény közösség életében, amit Jézus meglátott. Ezt valami olyan hasonlattal lehetne leírni, hogy Jézus meglátta a kezdeti keresztények életében azt a hajszál finom repedést, ami mielőttünk a falban még nem jelenik meg, hogy is jelenne meg, még a mázat sem pattogtatta le a falról, de ott már egy kis repedés van a falban. Valami már készülődik. A gonosz valahol már célt ért. Valamivel vissza tudja fogni
a kereszténységnek a fejlődését, az a kezdeti tiszta, odaadó, lelkesedő, lángoló, forró szeretet, a Krisztus iránti forró szeretet. Nagyon, nagyon megfoghatatlan, hogy mi is okozza az első szeretetnek az elvesztését. Talán a hálának a hiánya? Talán annak az érzése, amit Pál apostol már a korintusiaknál így ostorozott, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék, mert mit van ember, amit ne kaptál volna. Talán ez, hogy egy kicsit lábra kapott már egy olyan titkos, egy olyan belső büszkeség, vagy önteltség, vagy az, hogy mi többet tudunk a többieknél, mi többek vagyunk a többieknél. Vagy amit János apostol első levelében olyan sokat hangsúlyoz, hogy az egész levél tele van a szeretettel. Ugye a szeretet hangsúlyozásával. Hogy aki csak egy kicsit is haragszik a másik emberre, az már embergyilkos, és abban nincs meg az Isten szeretete. Olyan megfoghatatlan dolog ez az első szeretet elhagyása, de az biztos, hogy már egy érzékelhető repedés a falban, és Jézus erre csalhatatlanul rátapint, hogy vigyázzatok, mert ha csak egy kicsike kis büszkeség, ha csak egy kicsike kis magabiztosság, ha egy kicsike kis sértődékenység, harag, vagy egy morzsányi ilyen és ilyen kovász ott van az életetekben, már kezdi a keresztény épület háza falát megrepeszteni. Szóval Jézusnak nem kerüli el semmi a figyelmét. Jézus tökéletesen a szívek vesékvizsgálója. Valóban igaz a bemutatkozása? A 7 gyertyatartó között járok kelet, és a kezemben tartom a 7 csillagok. Higgyetek nekem! Már a korai kereszténységben elindult valami negatív folyamat. Jézus rögtön rámutat. És ez az, amire csak ő tud rámutatni. De aztán jön a 4. szerkezeti rész, hogy Jézus buzdít. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és téri meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked. Hát szóval úgy kicsit belecseng a fülünk. Még ennél is többet lehetett volna tenni az ős keresztényeknek? Úgy látszik, igen. Az előbbi cselekedeteket cseleked. Az egyháztörténetből tudjuk, hogy bizony az apostolok utódai, már a második nemzedék, meg azok utódai már a harmadik nemzedék, szóval érezhetően kevesebbet tettek. Már egy Péter vagy Pál vagy egy Jakab apostolhoz nem lehet viszonyítani egy római Kelement, vagy egy Ignáciuszt, vagy másokat, akiket keresztény egyházatják néven tartanak számon. Szóval már itt érezhető, hogy Jézusnak ez a buzdítása, hogy emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és téri meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, ez már egy komoly, hangsúlyos felszólítás. És utána helyesbítettem a fordítást, mert Jézus azt mondja, ha pedig nem térsz meg, hamar eljövök hozzád, nem ellened, ahogy itt van a szövegben. Jézus soha nem megy senki ellen, valakihez megy, hozzád megyek, és a te gyertyatardódat nem kimozdítom a helyéből, hanem szó szerint megmozgatom, megrázom. Ugye ez egy nagyon szemléletes kép, hogy egy kandeláberen ég a láng, és egy kicsit pislákolni kezd, vagy alább hagy, akkor mit csinál az ember, hogy megrázza, megmozgatja, hogy az a kosz, az a piszok, az valahogy kihújjon belőle, és a lángnak megint legyen útja fölfelé. Tehát a te gyertyatartódat megmozgatom, ha meg nem térsz, tehát Jézus kilátásba helyezi azt, hogy a gyülekezet gyertyatartója a keresztény közösség számára megenged nehézségeket, megenged soha nem látott üldözéseket, de ezeket nem azért engedi meg, hogy összetörjenek a keresztények, hanem azért, hogy megváltozzanak. És valóban, ahogy letelik az őskeresztény korszak valamikor az első század végén, második század elején, a második századtól a negyedik századig így tudjuk elnevezni ezeket a századokat, hogy a keresztény üldözések századai. Valóban Isten tudtával és Jézus tudomásával történtek ezek. Miért? Hogy igazi megtérés és igazi megújulás legyen a keresztények életében. És ezért ezután jön ugye az ígéret, a biztatás után az ígéret, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Jézus ugyanúgy fejezi be, mint a földi életében, hogy akinek van füle, a hallásra hallja, a győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, mely az Isten paradicsomának közepette van. Tehát el fogtok jutni az örök életre, de csak akkor, hogyha valóban tökéletes cselekedetekre juttok a hitetek megújítása által. És ezek után, az első levél után kezdődik ugye az a korszak, amelyeket a szenvedések korszakának, az üldözések korszakának nevezhetünk.
Szmirnai levelet olvasom fel. Ez egy nagyon rövid levél lesz, a második fejezet 8. versétől a 11-ig. A Szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromlását, akik azt mondják, hogy ők zsidók és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme a sátán egy néhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Kedves hallgatók, ez az a levéltár, amelyben semmi feddés nincsen. Talán hallhattuk is, itt semmi bírálata Jézusnak nincsen. Eljönnek az üldözések, hogy az ókori Szmirnában is, Efézustól nem messze, a keresztények üldözést szenvedtek az első század végén. Eljön egy olyan egyháztörténeti korszak, amelyben tehát az üldözések meg fognak sokszorozódni, és ez tulajdonképpen a második, harmadik század és még a negyedik század eleje. Ezekről az üldözésekről csak annyit hadd mondjak, amiket hát többek között mindannyian ismerünk, hogy a római államhatalom, tehát maguk a császárok és a katonai arisztokrácia vezette ezeket az üldözéseket, hogy ezek egy bizonyos erősödő folyamatot mutatnak. Először az üldözések helyi jellegű üldözések, tehát a birodalom bizonyos részein üldözik a keresztényeket, tudnék ott, ahol szaporodnak. Ezek az üldözések Trajanus, Hadrianus és Marcus Aurelius császárok idején lobbantak fel, az első század végétől a második század végéig, tehát Trajanus, Hadrianus és Marcus Aurelius idején. De voltak olyan üldözések, amelyeket így nevezhetünk, hogy rendszeres üldözések. Időről időre fellángolva bizonyos császárok alatt, például Domitianus, Decius és Valezianus császárok idején, egy-két évig folyik az üldözés, utána alább, hogy aztán újra kezdődik, tehát ez a 250 év nem mind az üldözésekkel megy el, de azért ez elég kegyetlen és nagy bizonytalanságot szülő korszak volt a keresztények, meg persze az egész polgári lakosság számára. És a legsúlyosabb üldözés, amelyet így nevezhetünk, hogy hatósági üldözés volt. Amikor az államhatalom az egész erőszak szervezetét és bürokratikus gépezetét utasította az üldözésre. Erre vonatkozik Jézusnak majd egy különös kijelentése, hogy lesz 10 napig való nyomorúságotok. Erről azonban a levél végén szeretnék megemlékezni. Megdöbbentő, hogy üldözött keresztények életében olyan tisztaság volt, és annyira visszanyerték azt az első szeretetet, hogy Jézus semmiféle bírálatot nem mond nekik. Nézzük meg, hogy Jézus miért dicséri őket. Ugye először talán még a bemutatkozás, a 8. versben, a Szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Ugye érezzük a bátorítást, meg érezzük azt, hogy ezzel vigasztalja Jézus az ekorszak keresztényeit, hogy engem is megöltek, én is meghaltam. Én is halott voltam, de aztán éltem, feltámadtam. Titeket is megölhetnek, kegyetlenül, véresen végezhetnek veletek. Ti is halottak lesztek, de élni fogtok. És ezután jön az első elismerés. Tudom a te dolgaidat, nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. Hát ugye erről nem kell külön beszélnem, hogy micsoda iszonyatos létbizonytalanság és nincstelenség köszöntött be a keresztények tömegeiben az üldözések hatására. Jézus azt mondja, tudom a nyomorúságodat, a szegénységedet, és van egy hirtelen váltás, és azt mondja, de gazdag vagy. Mire utal itt Jézus? Felírtam a táblára, arra utal, amivel az egész Biblia kifejezi azt, hogy az Isten szemében való gazdagság, meg az emberek szemében való gazdagság között nagy a különbség. Meg az Isten szemében való szegénység, meg az emberek szemében való szegénység között ugyanolyan nagy a különbség. Ezek az emberek szegények voltak, üldözöttek voltak, de azt mondja Jézus, hogy gazdag vagy. Hát nézzük először, mi a Biblia szerint a gazdagság. Mit ért a Biblia ezen, hogy gazdagság? Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében olvassuk azt, tehát éppen itt a levelek sorában a 7. levélnél,
Mondja Jézus Laodíciának, tehát a földi történelem végén élő keresztényeknek, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. A tűzben megpróbált arany jelképét azonosítja a Péter első levele első fejezetének 7. verse, amikor azt mondja az apostol, hogy a ti hitetek becsesebb a tűzben megpróbált aranynál. Tehát mit nevez a Biblia gazdagságnak, ha valaki hitben gazdag? Ezek az emberek, Szmirna keresztényei hitben gazdagok voltak, tehát volt belső meggyőződésük, volt egy rendületlen, tántoríthatatlan belső hitük és szeretetük Krisztus iránt, és a Biblia azt mondja, ez a gazdagság. Jézus ezt így mondta a hegyi beszédben, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket, külső kincseket itt a földön, mert azt ellopják a tolvajok, megrágja a moly, és elemészti a rozsda, hanem gyűjtsetek örökké való javakat magatoknak a mennyben, tehát mennyei javakat, tehát belső gazdagságot. Mert amilyenné válik egy ember, amilyenné lesz egy ember, amilyenné formálódik egy ember, az a gazdagság a Biblia szerint. Ez az, amit semmiféle külső gazdagság sem nem helyettesít, sem nem pótol. Ha egy ember belül értékes emberré, gazdag személyiségé, hívő, mély érzésű, mély lelkületű emberré válik, erre mondja a Biblia azt, hogy gazdagság. Erre mondja a Biblia azt, hogy van neki tűzben megpróbált aranya. Erre mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ezek az emberek a sok üldözésben, a sok nyomorúságban mindig Istenre figyeltek, és Istentől kértek segítséget ahhoz, hogy megállhassanak. Isten belülről betöltötte őket javakkal, gazdaggá tette őket az Isten. A Biblia szerint tehát a gazdagság egy belső gazdagság, a hit és a szeretet bővelkedése az emberben. Ez az ember gazdag ember. És az emberek szerint ugye a gazdagság az egy külső dolog. Ugye? Az emberek szerint a szegénység is egy külső dolog, valakinek nincs sok mindene. A Biblia szerint az a szegény, akinek belül nincs, akinek hite nincs és szeretete nincs. Tehát Jézus elismeri ezeknek az embereknek a hitét és a szeretetét, elismeri a belső gazdagságát. Utána a második elismerése úgy szól, hogy tudom azoknak káromlását, nem káromkodását, hogy a szövegben van, káromlását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ez egy hallatlanul fontos kijelentés, de megint csak azt fogja érteni, aki tudja például, hogy a Bibliában ennek a szónak, hogy zsidó, vagy Izrael, vagy Jeruzsálem, vagy Sion átvitt értelme is van. Tehát itt nem a szó szerint vett zsidókról van szó, hogy tudom azok káromlását, akik zsidók és nem azok, hanem ezek a szavak, hogy zsidó, Jeruzsálem, Izrael, ezek átvitt értelemben mindig a hívőket jelentik, a mindenkori hívő embereknek a jelképes kifejezése ez. Tehát mit mond Jézus? Tudom, hogy nagyon sokan közületek hívőknek mondják magukat, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Tehát a második századtól fogva is tovább folyt a belső küzdelem a kereszténységben, nem csak külsőleg érte támadásra a kereszténységet a római államhatalom részéről, hanem nyilván a nagy ellenség sátán, akiről azt mondja a Szentírás, hogy olyan sokszor, mint az ordító oroszlán kívülről akar elragadni embereket. Sátánról más helyütt azt mondja a Szentírás, hogy beöltözik világosság angyalának, hogy megtévesszen embereket. A kereszténység sorain belül tovább folytatódott az élesedő küzdelem, mert sokan az üldözések hatására megpróbáltak megalkudni az államhatalommal. Megpróbálták a pozíciójukat féltve megtartani. Megpróbáltak közös nevezőre hozni pogányságot és kereszténységet. És ezek az emberek nyilván hatalmat is kaptak, őket nem pusztították el, ők nem haltak meg az üldözések során, és ezek az emberek egyre inkább azzal léptek fel a keresztények között, hogy mi vagyunk a hívők. Hát mi nem élezzük ki annyira a dolgokat, annyi sok keresztény elhull, ez teljesen értelmetlen dolog. Mi megpróbálunk az államhatalommal és az állami ideológiával, ugye ami abban az időben a görög-római gondolkodás és filozófia volt, vagy az első századokban ismert gnózis, gnoszticizmus filozófiája, amely az ókori vallásokat egyesíteni akarta. És nagyon sok keresztény gondolkodó így járt el, hogy nem vállalta az üldözéseket, hanem megpróbálta a fennálló államhatalommal és ideológiával kibékülni, és közben azt állították önmagukról, hogy ők az igazi keresztények, mert tehát a kereszténység ne élezze ki a helyzetet,
a kereszténység az legyen jóba a mindenkori államhatalommal. Ezt mondja a Szentírás, hogy legyen jóba a kereszténység a mindenkori államhatalommal, de hozzáteszi, amennyire rajta áll. Nem minden áron. Mert hogyha az államhatalom az elvei feladására akarja ráerőszakolni a kereszténységet, akkor abban már nem lehet társ az államhatalommal a kereszténység. Tehát Jézus ismerte ennek a gyülekezetnek a nehéz helyzetét, Szmirnájét, és ennek a korszaknak a nehéz helyzetét, de szintén mint egy dicséret szólal meg, hogy ti legyőztétek ezeket, akik hívőknek vallják magukat, de a sátán zsinagógája. És a dicséret után, tehát nem jön feddés, rögtön jön a buzdítás. És a buzdítás a következőképp hangzik. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme sátán egy néhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Kedves hallgatók, talán a Bibliában az egyik legnagyobb kijelentés ez az egyszerű mondat, amivel Jézus buzdítása kezdődik. Semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Jó ok ez arra, hogy áttekintsük azt, hogy mit is mond a Biblia a szenvedésről, és mi is a helyes magatartás a szenvedésekben. Tulajdonképpen ebben a kis mondatban benne van. A kis mondatunk második része mit is mond? Szenvedned kell. Ez szinte minden embernek elhangozhatna, és minden embernek itt el is hangzik. Az életben a szenvedéseket elkerülni nem tudjuk. Vagy a magunk testi szenvedései, vagy a magunk erkölcsi botlásai nyomán a következmények beillelődése, vagy a hozzátartozóink, vagy a szeretteink, vagy a világnak a nyomorúsága, de ez mind-mind szenvedést okoz. A Biblia szerint a rossznak a terméke a szenvedés. És ha nem lenne rossz, nyilván szenvedése lenne, akkor lenne egy olyan küzdelem, ami mindig szenvedésmentes küzdelem lenne. De itt a földi világban, ahol itt van a rossz, és ahol küzdünk, a küzdelem mindig szenvedéssel jár együtt. Az előző levélben megszólalt a küzdelemre való felszólítás, türelemmel, fáradozással folytasd a küzdelmet, és itt meg, amikor keresztényeket ütöttek, vágtak, megöltek, számukat nem tudjuk, de hát a mártírok óriási számban áldozták életüket Krisztusért, itt Jézus azt mondja, hogy igen, szenvedned kell. Nincs olyan ember, aki ezen a földön nem szenved. Kibújni a szenvedések alól, vagy valamit eltervezni, hogy majd én olyan életet élek, hogy mondjuk el fogom kerülni a szenvedéseket. Erről dőreség gondolkodni, és ezt úgyse tudjuk elkerülni. Szenvednünk kell. Itt egy kemény kell van. Szenvednünk kell. De kedves hallgatók, milyen csodálatos a Biblia, hogy egy rövid mondatban mit ki nem tud fejezni. Mert Jézus nem azt mondja, hogy hát ne féljetek azért, hanem azt mondja, semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Jézus azt mondja, hogy jöhetnek a rossznak a hatásai, a küzdelemnek a melléktermékeként a szenvedés. De nem kell megijedni a szenvedéstől, és semmit nem kell megijedni tőle, semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Hogyan érti ezt a Szentírás, hogyha jönnek is az életünkben nehézségek és szenvedések, semmit nem kell félnünk. Ez olyan fantasztikus ígéretnek látszik, nem? Ha az ember mondjuk eljátszik ezzel a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha pár év múlva én mondjuk egy nagyon súlyos betegségbe esnék. Hát az ember hátborzong az ilyenen. Vagy mi lenne akkor, hogyha mondjuk belekerülnék nehéz anyagi körülményekbe, vagy egy baleset egyik áldozata lennék, vagy valami. És erre is Jézus azt mondja, hogy semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Hadd idézzek néhány alapvető bibliai igét a szenvedéshez való viszonyulásról. Péter apostol mondja az első levele 4. fejezetében, az első versben, nagyon érdekes kifejezést használ, azt mondja a keresztényeknek, hogy amiképp Jézus szenvedett testileg, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Először tehát hadd beszéljek a testi szenvedésekről, tehát betegségek, fájdalmak, egyáltalán az öregedés által hozott szenvedések, a halál közelsége, ugye az egész életünk attól a pillanattól fogva, hogy a kisgyerek megszólal, és a kijutva az anya méből felbőg, attól a pillanattól a legutolsó sóhajtásig tulajdonképp tényleg egy szenvedés az egész élet. Tényleg igaza van Babits Mihálynak, aki azt mondja a Pszichoanalízis Krisztiána című versében, hogy szenvedésre lettünk mi. Igen, aki erre a világra születik, szenvednie kell.
Na de azt mondja Péter apostol, hogy fegyverkezzünk fel egy gondolattal. Milyen érdekes kifejezés. Nem azt mondja az apostol, mert hiszen Lukács evangélista feljegyezte Jézus szavát a 21. fejezet 14. versében, akkor Jézus azt mondta a követőinek, hogy ne gondoljatok arra, hogy majd miért benneteket, és mit kell majd válaszolnotok, majd az Isten ahhoz megadja az erőt és a bölcsességet. Hát nem arról beszél itt Péter apostol, hogy készüljünk fel úgy a szenvedésekre, hogy hát gondoljuk el, hogy milyen szenvedésbe jutva mit csinálok majd. Hát ez egy képtelenség. Ne akarjuk a szenvedést, és nem lehet előre készülni a szenvedésekben való megállása. De egy valamit meg lehet tenni. Fegyverkezzünk fel azzal a gondolattal, fogadjuk el azt, hogyha testi szenvedések érnek, amelyek a maguk szintjén elég borzalmasak azért a testi szenvedések. Ugye egy kis fájdalomtól, hát még a belső szervek, az egyre értékesebb szervek, egy máj, egy vese, egy lép, egy szív. Szóval senki ne tudja ezt meg, ahogy szoktuk mondani, hogy mit jelentenek ezek a szenvedések. De azt mondja az apostol, fegyverkezzünk fel egy gondolattal, hogyha mi testileg szenvedünk, akkor Isten ezt a testi szenvedést többféle okból engedheti meg. Megengedheti azért, hogy mi magunk valamire rádöbbenjünk, és mi magunk megtisztuljunk a szenvedés közben, mert hiszen az ember, amikor egészséges, hajlamos elfelejtkezni a dolgok valódi állásáról. A szenvedésben az ember érzi, mennyire törékeny, és érzi a valódi állapotát, a valódi helyzetét. Ezért mondta az egyik magyar költő, aki nemrég halt meg, hogy amikor az emberek ezt mondják, hogy most jön egy frontátvonulás, és mennyire rosszul érzem magam, ezt komolyan kellene venni. Hogy egy frontátvonulás is ledönt a lábunkról. Elég ennyi is. Elég egy más klíma, elég egy más atmoszféra, az ember már nem találja magát. Ennyire gyenge az ember. Testileg is, lelkileg is, idegileg is. De hogyha felfegyverkezik a gondolattal, hogy ha testi szenvedések érnek, és ezek talán azért érnek, mert engem rá akarnak eszméltetni valamire. De lehet, hogy nem azért érnek. Lehet, hogy azért érnek a testi szenvedések, hogy másokat eszméltessék rá valamire, amikor én kitartok ezekben a szenvedésekben. Fegyverkezzünk fel azzal a gondolattal, hogy meg lehet szűnni a bűntől, mert Jézus is azért járt egy ilyen utat előttünk, ő is sok testi és lelki szenvedést elviselt, hogy legyen példaképünk, hogy a szenvedésben nem kell összeroppannunk. Tudnunk kell azt, hogy a szenvedés nem Istentől jön. Ez például egy alapvető dolog. Nem Isten az oka a rossznak és a szenvedésnek. Ezt tudnunk kell. De azt is tudnunk kell, hogyha szenvedések élnek az életben, amelyek sátántól, a gonosztól erednek, Isten nem véletlenül engedi meg ezeket a szenvedéseket. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy miért. Ne legyünk olyanok, mint jó barátai, akik tudni vélték. Lehet, hogy nem tudjuk. És nem is fontos, hogy mi tudjuk, hogy miért ér most egy testi vagy lelki szenvedés. De felfegyverkezni a gondolattal, hogy ennek pozitív következménye lehet. Ez egy megtisztulás vált ki maga után, vagy a saját életben, vagy mások életében. Ez viszont hatalmas dolog, és ezt viszont egy kereszténynek gyakorolnia kell. Ezért mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 32. versében, azt mondja, emlékezzetek vissza, hogy amikor megismertétek az igazságot, hány szenvedés teljes küzdelmet állottatok ki, és javatokra vált, javatokra. Isten annak az embernek az életében, aki törekedni akar, aki fejlődni, aki formálódni, aki tökéletesedni akar, sokszor megenged szenvedéseket, hiszen az ember tele van rejtett hibákkal és rejtett bűnökkel, és sokszor a nehézség, a nyomorúság kohója tudja ezeket kiolvasztani és kipergetni az emberből, és sok szenvedés teljes küzdelmet állott ki az ember, és azáltal formálódott mássá. És azt mondja a zsidókhoz írt levél 2. fejezet 10. versében is az apostol, hogy Jézus Krisztust is, ami üdvösségünk fejedelmét szenvedések által tette tökéletessé, ami nem úgy értendő, hogy Krisztust tette tökéletessé a szenvedés, hanem úgy, hogy számunkra lett tökéletes megváltó. Hogy Jézus ugyanazokat a szenvedéseket elszenvedte testileg, lelkileg, mint amelyek ránk sokszor várnak az életben. Tehát a mi üdvösségünk fejedelme szenvedések által lett tökéletes megváltónk és mintaképünk, hogy a szenvedésekben tudjunk ő rá tekinteni, és tudjuk a tekintetünket nem magunkra irányítani, hogy most összetörök a szenvedésbe, jaj, miért történt velem ez? Ugye ez az ember első reakció, jaj, már megint mi történik? Jaj, miért érnek ezek a fájdalmak? Miért van ez az életben? No hát nem magunkra kell nézni, és nem magunkkal kell megtanácskozni a nehézségeket, mert akkor az ember mindig összeroskad és elcsügged. De a szenvedések által tökéletessé tett Krisztusra kell nézni.
Ezért mondja a Római Levél 8. fejezetében a 16. és 18. verse között Pál apostol, hogy azok fognak megdicsőülni, azok jutnak el az örök életre, akik Jézus Krisztussal együtt szenvednek. Akik Jézusra tekintve képesek az életben testi, lelki bajokat is emberhez méltóan elszenvedni, mert ezáltal sokkal nagyobb erőt kaphatnak, mint sokszor egészséges és jó állapotukban, amikor az ember hajlamos elfelejtkezni Istenről, és arról, hogy mi is az életünk célja, a növekedés és a tökéletesedés. És ezért mond szinte himnikus sorokat Pál apostol, és ezt már hadd idézzem fel a második korintusi levélben, aminek különben az egyik nagy témája a szenvedés. Itt a 12. fejezetben kapunk feleletet arra például, hogy Isten miért nem vette el Pál apostolnak a szenvedését. Ugye Pál apostol azt mondja, hogy én háromszor könyörögtem az Istenhez, hogy vegye el ezt a tövist a testemből. Ugye Pál apostolnak szembetegsége volt, és az alapvető dolgokban korlátozta az életben, írásban és olvasásban, ami neki az élet eleme volt. És az, hogy háromszor könyörgött ennek az elvételéért, az nyilván nem annyit jelent, hogy háromszor felsóhajtott az apostol, hanem háromszor őszintén bőtölve, imádkozva, szinte visszaemlékezett rá, hogy az életében ő tusakodott az egészségért és a szenvedések elmúlásáért. De akkor azt mondja Pál apostol visszatekintve, Isten meghagyta a szenvedésemet. És Isten csak ennyit mondott, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. És azt mondja Pál apostol, hogy én akkor megértettem, hogy talán azért hagyta meg Isten a szenvedéseimet, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, és amikor én erőtelen vagyok, akkor legyek erős. Pál apostol megértette, hogy őre az Isten olyan kincset bízott, olyan tudást, olyan műveltséget, olyan beszéd és íráskészséget, amelyben a legkisebb hiba a végzetes lehet, és ezért megengedte a hosszantartó szenvedést, hogy el ne bizakodjon a kijelentések nagysága miatt, mert Pál apostol természete is rossz természet volt, hogy mindannyiunk természete. És sokszor visszaesünk mi a rossz természetünkbe, a legnagyobbak is visszaesnek. Mózes is visszaesett, Dávid is visszaesett, Pál is visszaeshetett volna. Na hát Isten tudta azt, hogy miért engedte meg azokat a szenvedéseket Pál életébe, hogy ne essék vissza. És Pál megértette, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor érzem azt, hogy én mindenestől Istenre vagyok utalva, az adja az ember erejét. Ugye? Tehát ami az emberek előtt erőtelenség, hogy ő nem magával kérkedik, hanem mindig Istentől várja a tanítást, az Isten szemében az erősség. És ezért mondja ezt Pál apostol, és most idézem ezt a szinte himnikus beszédét a II. Korintus levél 4. fejezetéből részleteiben. Azt mondja, a kincsünk cserépedényekben van. Micsoda döbbenetesen szép kifejezés. Nagy kincset gyűjthet az ember. Mi is a kincs? Előbb beszéltem róla. Mi is a gazdagság? A hitnek és a szeretetnek a bősége. De valamit ne felejtsünk el. Ha hitre jutottunk is, ha érezzük azt, hogy Isten milyen szeretetet tud adni nekünk, de cserépedények vagyunk. Milyen a cserépedény? Lejtem, vége van. Nagyon gyorsan széttörhet az ember, nagyon gyorsan visszahullhat az ember. Nagyon gyorsan, ha az ember nem vigyáz, akkor a kincset elveszíti a törékenységével, a cserépedénnyel. A mi kincsünk cserépedényekben van, hogy am az erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk Jézus Krisztus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. És így fejezi be, azért nem csüggedünk, sőt, ha mi külső emberünk megromol is, a belső mindazonáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Mit mond itt el Pál apostol? Ha tiportatunk is, de össze nem tapostatunk. Ha nyomorgattatunk is, de el nem veszünk. Az életben sok nyomorúság, szenvedés ránk köszönhet, de hogyha mi a láthatatlanokra nézünk, az Isten ígéreteire és az Isten buzdításaira, és nem a láthatókra, a láthatók elmúlnak, a láthatatlanok viszont örökkévalók, és ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, talán ez a legszebb kifejezés ebben a
szakaszban. Azt mondja Pál apostol, a szenvedést, amikor benne vagyunk, mindig elviselhetetlennek és hosszúnak érezzük. Ugye ez óhatatlan, ez a belső érzékelésünk. De azt mondja Pál apostol, hogy aki a láthatatlanra néz, aki hittel tekint a szenvedésére, aki Istentől fogadja el ezt, annak a szenvedés mi lesz? Egy pillanatnyi, könnyű, múló szenvedés. Mert ott van a láthatárán az örök élet, amire törekszik, és az örök élethez képest, az Isten nagyságához, az Isten dicsőségehez, az örök élethez képest, mi az a pár év, évtized, ami talán a szenvedés? Semmi. Tehát nagyon megdöbbentő Pál apostolnak ez a bizonságtétele, de azt hiszem, hogy nem misztikus és nem felfoghatatlan, mert aki valamiben nagyon hisz, hogy az elkövetkezik az életben, mert Isten ígéri, az ígéretnek a fényében bármit képes elviselni és elszenvedni, mert azt úgy tekinti, hogy az egy pillanatnyi múló szenvedés, amelyen túl leszünk, a másikon is túl leszünk, és Istent fogjuk meglátni az örök életben. Ezért mondhatja Jézus ilyen csodálatosan, semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Semmit ne félj. Ezért mondja, hogy semmit. Mert az élet és a szenvedés az úgy elmúlik, hogy mondja a Zsoltár és nyomában Pál apostol, mint ahogy a ruha megavul, és mint ahogy az egek elmúlnak. De ami megmarad, az Isten, a szeretet, a hit, a remény, az örökké megmarad. És annak a fényében minden, de minden rossz, ami egyszer volt, az egy pillanatnyi múló szenvedés. És amikor az emberek elérkeznek az örök életben, mondja a Jelenések könyve 20. fejezete, akkor az Isten így minekünk embereknek érthető nyelven azt mondja, hogy elérkezve az örök életbe, az Isten eltöröl a szemeitekről minden könnyet. És nem lesz ott semmi szenvedésről, emlékezésen, fájdalomról, kínról, gyászról, mert nem is jut eszetekbe. Mert annyira lenyűgöz majd benneteket annak az életnek a csodálatos és bűntölmentes volta, hogy semmi, de semmi a földi életből, mint rossz nem jut az eszetekbe, amikről pedig most mi hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, hogy majd én egyszer elmondom azt, hogy Füstmilán mondja az egyik Zsoltárában, csak már állnék ott az Isten előtt, és elmondhatnám, hogy milyen iszonyú volt ez az élet. Mint hogyha a magyar költő is Dávid Zsoltárából vette volna a példát, Dávid mondja az egyik Zsoltárában, hogy tömlőkbe gyűjteném könnyeimet. De sokunknak ez a megérzés, hogy bárcsak tömlőkbe gyűjthetném azt a sok fájdalmat, nyomorúságot, tömlőkbe gyűjthetném könnyeimet, és egyszer majd kiönthetném valaki előtt. De akkor már senki nem akarja ott kiönteni. Hiszen nincs értelme. Hiszen a pillanatnyi könnyű szenvedéshez képest az örök élet annyira túlhalad minden reménységet, minden várakozás. Ott már semmi észbe nem vétetik a rossz közül. És befejezésül hadd említsem azt, hogy itt van ez a különös idői profécia, amelyet mond a Szmirnai levél végén Jézus Krisztus, és amit jeleztem a táblánkon is, amikor azt mondja, hogy semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Lesz 10 napig való nyomorúságotok. Sátán sokakat tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy az üldözések egyre erősödő folyamatában a legvégső üldözések lesznek a legkegyetlenebbek. Ez a bizonyos hatósági üldözés, ez időszámításunk szerint 303-tól 313-ig tartott, vagyis a profétikus napév elv egyenlőség alapján, amit már az Ószövetségben megtanultunk, hogy a bibliai vázlatproféciákban a napok mindig éveket jelentenek. Jézus azt mondja, lesz 10 napig való nyomorúságotok, ez nem 10 nap, hanem 10 év. Éppen ezt az időszakot jelölte meg Jézus Krisztus, amikor Dioklécianus császár uralkodásának idején a legkegyetlenebb keresztény üldözés bontakozott ki. 303-ban Nikomédiában adták ki a rendeletet, hogy nem csak megölni lehet a keresztényeket, hanem el lehet kobozni minden vagyonukat, ingóságukat, és nyilván ez vérszemet adott az üldözésnek, és azoknak az embereknek, akik hát a vér kiontása mellett még valami gazdagságra is vágyakoztak. Erről két alapvető történelmi dokumentumunk van. Az egyik Lactanciusnak a magyarul 1985-ben kiadott kiskönyvecskéje, a keresztény üldözők halála, amely az Isteni gondviselésről című könyvben jelent meg. Lactancius az Isteni gondviselésről. Ebben a keresztény üldözők halálában a 13. fejezetben olvassuk ezt a rendeletet, ami 313-ig, tehát épp 10 évig volt érvényben.
De ugyanerről az időszakról beszél Cezárei Eusebius az egyház történetének 10. könyvében, a 2. bekezdésben, amikor szintén ismerteti ezt a rendeletet, tehát ez egy ténykérdés, ez egy ókori történelmi ténykérdés, és a Biblia itt mutat rá erre, hogy a keresztény üldözések csaknem 2,5 évszázados folyamatában a legkegyetlenebb az utolsó üldözés volt. 313-ban azonban, mintha elvágták volna, vége szakadt az üldözéseknek. Ezt talán már sokan ismerik, hogy a történelmi tanulmányaikból, hogy Nagy Konstantin császár adta ki azt a türelmi rendeletet, amit mediolánumi vagy milánói türelmi rendeletnek nevezünk, amellyel vallásszabadságot biztosított 313-ban a kereszténységnek. Óriási fordulat állt be. Lezáródott egy korszak, a keresztény üldözések korszaka, egy hirtelen békével, az üldözések hirtelen megszüntetésével, hogy úgy mondjam, és egy olyan kárpótlási törvénnyel, amelyet ma sem látunk. Tudnélik, Nagy Konstantin kiadta a rendeletét, hogy minden templomot, minden gyülekezetet, minden ingóságot vissza kell adni a keresztényeknek, kártérítést kell fizetni, és messze menően gondoskodott arról, persze miért. Mert Nagy Konstantin elméjében megjelent a nagy eszme, hogy a kereszténységet, ha nem lehetett megtörni karddal és fegyverrel, akkor be lehet építeni a birodalom gépezetébe, és meg lehet törni majd belső viszályokkal, belső széthúzással. Ha külsőleg nem sikerült valamit megsemmisíteni, majd belül próbálunk valamit tenni, hogy azok a keresztények ne is legyenek olyan keresztények. Adják fel a Krisztusba vetett igaz hitüket, és ezért a történelemben ezek a hatalmas békék, meg vallásbékék, ezek mindig nagyon kétarcú jelenségek. Meglátjuk majd Jézus a következő levélben, hogyan nyilatkozik erről. Az üldözések egyháza a legtökéletesebb minősítést kapja Jézusnál, és meglátjuk majd, hogy a következő a pergámumi és a tiatírai időszak kereszténysége viszont a legelmarasztalóbb minősítést kapja majd Jézus Krisztusnál. Meglátjuk majd, hogy milyen törvényszerűség lép itt életbe. A következő előadásunknak ezért ez a címe: miért torzítja el a hatalom az egyházat? A küzdelem és a szenvedés, ami elsősorban egy alanyi személyes kérdés után, tehát rátérünk majd egy történet bölcseleti kérdésre, és egy nagy elvi kérdésre, miért torzul el szükségképpen mindig akkora kereszténység, ha üldözöttségéből fölemelve szinte olyan hatalmat adnak neki, hogy a 4. század végén már ez a kereszténység, az üldözött kereszténység, sajnos üldöző kereszténységé vált. Nem tudom, hogy lehet-e ilyet kérnem, hogy a vetítést még megtetszenek-e nézni. Körülbelül 1/4 óra. Kicsit elment az idő. Akkor viszont nézzük meg egy rövid 1/4 órás összeállítás erről a két gyülekezeti levélről.

Jelenések könyve a 7 levéllel, és bennük az efézusi és a szmirnai levéllel kezdődik. Ezeket a leveleket Jézus Krisztus küldi 7 keresztény gyülekezetnek, amelyek János apostol korában az időszámításunk szerinti első század végén léteztek, de rajtuk keresztül az egyháztörténelem egyes korszakaiban élő igazi hívő keresztény közösségeknek is. Az a Jézus Krisztus, akinek szájában két élő éles kard van, hogy a párizsi Saint-Chapelle üvegablaka érzékelteti, aki jár a 7 aranygyertyatartó között, akinek a figyelmét semmi nem kerüli el, ami az ő igaz keresztény közösségei körében történik. Jézus kiértékelése példamutató számunkra, hogy hogy kell tekintenünk az egyház történelemre. Hogy kell tekintenünk arra a csaknem 2000 éves folyamatra, amelyet térképünkön láthatólag ez a 7 gyülekezet, ennek a 7 kis-ázsiai városnak keresztény közösségei előre kiábrázoltak. Efézus, Szmirna, Pergam, Tiatira, Szárdisz, Filadelfia és Laodícia. A Via Egnácia mentén feküdtek ezek a városok, melyből most egy részletet látunk. Ez volt az a római hadiút, amely Rómából, a birodalom fővárosából kiindulva az itáliai Egnácia falunál ért el az Adriai tengert, majd onnan hajóval keltek át a katonák, és a Peloponnézoszon keresztül jutottak az égei tengerhez, majd azt áthajózva Efézusba. Efézusban folytatódott ez a kelet-római hadiút, amelyen a katonák a keleti hadjáratokra igyekeztek. De Efézusba egy másik ember is tartott. Második és harmadik missziós útján, főleg ez utóbbin kereste fel a várost Pál apostol. Ravenna mozaikja csodálatosan érzékelteti ezt a fiatal embert, aki felkészülve hivatására elindul, hogy az egész birodalomban szétterjessze a kereszténységet. Pál apostol megtérése Michelangelo művén a római Capella Paulinából. Hogy öldökléstől lihegve éppen Damaszkusz felé tart, a kép bal oldalán látjuk, hogy Jézus a mennyből megszólítja. Az égi fényességet és a hangot csak Pál látja és hallja. A megbokrosodott ló és a katonák a háttérben. Az emberek, akik rémülve tanácskoznak egy másik kinagyításon. Egy katona, akinek a sisakja is levágódik a következőn. És maga az apostol, akit Michelangelo egy kicsit idősebbnek érzékeltetett, hiszen Jézussal egy időben születhetett, Tarzusban Pál, és aki 3 évig visszavonulva Arábia sivatagjába, majd 14 évig szülővárosába, végül is megkezdi misszióját. Második missziós útjának térképét látjuk, amely Palesztinán kívül Föníciát, Szíriát, Kis-Ázsiát, Görögországot éri el, majd a harmadik missziós út, ugyanezzel a piros csíkkal, a negyedik utat zöld szín érzékelteti, Pál apostol több évet tölt Efézusban is. Ezen a kapun érkezett a hagyomány szerint a városba a nagyapostol. Efézusi téglák, emlékek az időszámításunk szerinti első századból. És egy olajfestmény is Pál efézusi tartózkodásáról. Martin de Fos, Pál Efézusban 1531 és 1533 között festette, a német alföldi mester ma Brüsszelben a Reáliban látható.
az apostolok cselekedeteinek 19. fejezetében, a 19. versben így olvashatunk erről a jelenetről. Sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva mindeneknek láttára megégették. És összeszámlálták azoknak árát, és találták 50 000 ezüst pénznek. Eképpen az Úrnak igéje erősen növekedett, és hatalmat vett. Tehát ezek az ókori okkultisták és spiritisták, hogy rádöbbentek az evangéliumból, hogy milyen ördögi mesterségeket űztek, önként váltak meg régen ilyen becsesnek tartott könyveiktől, melyek árát 50 000 ezüst pénzre számlálták. Pál apostol fellépése, ige hirdetése szembefordította tehát a város lakóit az ott már régen elharapózó bálványimádással, és a csaknem 300 000 lakosú város teljesen felbojdult az evangélium hallatára. Következő képünk ennek a felbojdulásnak egyik színhelyét ábrázolja, az efézusi színházat. 66 sorában 24 000 ember fért el. A Cselekedetek könyvében a 19. fejezet beszél arról, hogy egy Demeter nevű ötvös, aki Diana templomokat csinált, és a mesterembereknek nem csekély nyereséget szerzett, föllázította az egész várost Pál apostol és munkatársai ellen. Így olvassuk a 29. verstől. És betelt az egész város háborúsággal, és egy akarattal a színházba rohantak, megfogván Gájuszt és Arisztarkuszt, kik Macedóniából valók, és Pálnak utitársai voltak. Pál pedig, mikor a nép közé akart menni, nem eresztették őt a tanítványok. És az ázsiai

népek babonás tiszteletét a termékenység és a szexualitás iránt. De az apostolok cselekedetében jelzett Diana kultuszról is maradt fenn emlék, Diana és Zeus egy Efézusban talált domborművön. Az evangélium azonban erőre jutott ebben a városban. És ahogy Efézus, az általa jelzett őskereszténység is azáltal volt tiszta és győzelmes, hogy nem szenvedhette el a hamis tanítókat, hogy szembefordult velük, a nikolaiták cselekedeteit gyűlölte. Csupán az a kis repedés, az első szeretet elhagyása, de ezért engedte meg Jézus az üldözéseket. És erről szól a második gyülekezeti levél, a szmirnai levél. Szmirna romjait látjuk. Az üldözések már szinte megalakulásától fogva nyomon kísérték a kereszténységet. Jakab Jézus testvére egy 11. századi ábrázoláson az első vértanúk közé tartozott. István megkövezésének nagyon nagy a képzőművészeti feldolgozás története, Jan van Skorel 15. századi ábrázolása, István megkövezése. Aztán két mártír apostol, Ravenna mozaikján, Pál és Péter. Időszámításunk szerint 67-ben, ugye a következőképpen látjuk, Pált lefejezték Rómában, mint római polgárt, Néró parancsára, és aztán újra Michelangelónak a Capella Paolinából való alkotásán Pétert keresztre feszítették, saját kérésére, fejjel lefelé. Háttérben az emberek megdöbbent csoportja, előtérben jobbra a megrémült asszonyok, kegyetlen katona, és végezetül az utolsó kinagyítás, maga Péter, ahogy szinte kinéz a képmezőből, ahogy szinte megszólítja a mindenkori szemlélőt, nézőt, vajon te képes lennél-e hűnek lenni, mint halálig, ahogy Jézus mondta a szmirnabelieknek, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Sok-sok mártír követte őket, második, harmadik, negyedik század elején. Egy mártír jelenetet ábrázol a barcelonai Katalán Múzeumban őrzött táblakép a 12. századból. Nem válogattak az eszközökben a rómaiak. Szintén egy brutális kép, a párizsi királyi kápolna, a Saint-Chapelle mártír jelenete. Ugyanebből a királyi kápolnából egy újabb üldözésnek a képe. A római császárok üldözték a kereszténységet, a birodalom ellenségét, ateista felforgató áramlatot láttak benne. Augustus császár, Róma, Vatikáni Múzeum. Vespasianus császár, még mindig az első századból, Római Nemzeti Múzeum. És aztán a legkegyetlenebb, Néró császár. 54 és 68 között uralkodott, az ő idején halt mártír harált, tehát Pál és Péter apostol. De nem volt sokkal különb Marcus Aurelius császár sem, akinek bronz lovas szobrát látjuk Rómából a Kapitólium elől. A filozófus, a gondolkodó, az elmélkedéseit író császár szintén gátlástalanul írta alá rendeleteit. Császársága idején a bárdok kicsorbultak a keresztények lefejezésétől. Római birodalom térképe a korai császárkorból, az egész birodalomra kiterjedtek már az üldözések. És vajon milyen magatartást tanúsítson az ember az üldözésekkel és a közben fellépő szenvedésekkel szemben?

0: egy sokat szenvedő, és a szenvedéseket a zenében is mélyen kifejező zeneszerző és ember, Brahms zenéje szólal meg, és közben lássuk a Bibliának külön-külön és különös nagy könyvét, Jób könyvét, amely az emberi szenvedésről szól. Jób, aki elveszíti gyermekeit, rájuk dől a ház, az épület egy ünnepség közben. Jób, aki elveszíti gazdagságát, mennykő csap alá a mennyből, és elhajtják az állatait, a sabeuszok, ahogy a következőképpen láthatjuk. Szerencsétlenség, katasztrófa, rablás, minden, amit el lehet képzelni. De ez még nem a teljessége Jób szenvedéseinek. Dürer olajfestménye, ahogy a betegségeiben sínylődő Jóbot felesége hűsíti, de csak fizikailag, lelkileg annál mardosóbb, amit mond neki. Jób felesége szembefordul Istennel, és férjével is. De egy régi bizánci miniatúrán látjuk, vádolja szinte a szenvedő embert. És aztán jönnek a barátai is. És a barátok is szinte ráolvassák Jobbra, biztos valami titkos bűnöd van. Egy szíriai bibliai részlet, 6.-7. század, Párizsi Nemzeti Könyvtár. Mennyire hajlamos az ember, hogy elforduljon a szenvedőtől, vagy megítélje a szenvedőt. A Biblia szerint a szenvedés a rossz következménye. De azt nem tudjuk, hogy a rossz milyen bűnnek, melyik bűnnek a következménye. Mert itt nem magának Jobbnak a bűnéről volt szó. Az egyetemes emberi bűn, a világon uralkodó rossz teljessége zúdult rá, mert Sátán meg akarta rontani őt. Következő ábrázolásunk kifejezi, hogy valóban egy sátáni terv volt Jób életében a szenvedés. Nem Istentől jön a szenvedés, miként a rossz sem. Istentől csak jó és tökéletes ajándék származik. Sátán az, aki körülveszi az embert mindenféle rosszal. Félelmetes ez a miniatúra részlet. Jób, ahogy balján a felesége, jobb oldalán pedig a sátáni erők vonulnak fel. És közben a betegség, a fájdalom és a barátok sem enyhítenek.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

A mai délelőtt folyamán egy olyan témáról szeretnék szólni, amit nagyon-nagyon jól ismerünk. Egy olyan történet a Szentírásból, amely mindannyiunk előtt nagyon-nagyon jól ismert, és mégis úgy érzem, hogy valahogy a benne rejlő tanításokat valahogy nem aknázzuk ki eléggé. Gyakran vagyunk így a nagyon jól ismert történetekkel a Szentírásból, hogy ismerjük, tudjuk az eseményeket, és valahogy kevesebbet foglalkozunk az igazi mondani valójával az adott történetnek. És ez nem más, amiről szeretnék szólni, mint Jézus pusztai megkísértése. Mindannyian, nem tudom hányszor olvastuk, ismerjük a történetet, de szeretnék általában a pusztai megkísértésről szólni, ennek a tanulságairól, a mi életünkre kiható tanulságairól szólni, és utána, miután lehetetlen a három kísértést végigvenni, végig alaposan átgondolni, ezért az első kísértéssel szeretném, hogyha foglalkoznánk. Tehát általában a pusztai megkísértésről, és utána Jézusnak az első megkísértéséről. És még egyszer szeretném említeni, ilyen szempontból fogjuk átnézni, hogy ez a mi életünkre milyen hatással bír, milyen jelentősége van a mi számunkra ennek a történetnek, mennyire befolyásolja a hétköznapjainkat az, hogy Sátán ott Jézust a pusztában ezekkel a kísértésekkel megkísértette. Szeretném onnan kezdeni, hogy nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már ezen, és valahogy szavakba öntöttétek-e, vagy meggondolta, vagy végig gondoltátok-e, hogy a megváltásnak mi a lényege. A megváltás milyen elveken nyugszik? Mi a lényege a megváltásnak? Én két szót szeretnék említeni ezzel kapcsolatban, ami az én szerintem a megváltásnak a lényege, amin alapszik az egész megváltási terv. Az első szó az, hogy szeretet, mert hát ugye ez egyértelmű, és a megváltásnak szerintem az igazi lényege a szeretetből fakadóan a csere. A csere, vagyis a helyettesítés. Mi sokszor úgy gondolunk a helyettesítésre, hogy az valóban bekövetkezett akkor, amikor Jézus Krisztus elszenvedte a mi bűneinkért járó büntetést, a halált. A második halálnak a lelki gyötrelmeit, ugye ott a Gecsemáné kertől kezdődően, egészen az ő kereszt áldozatáig, ugye a helyettes áldozata Jézusnak. De hadd mondjam, hogy a helyettesítés nem akkor kezdődött. A helyettesítés akkor kezdődött, amikor Jézus Krisztus megszületett. Amikor Jézus Krisztus megszületett, mert emlékszünk arra, hogy a Biblia hogy hívja Jézus Krisztust? Ő a második Ádám. Jézus a második Ádám. Jézus megteremti az első Ádámot, aki vétkezik, és azóta minden ember vétkezik. És Jézus Krisztus megszületik második Ádámként, és az első Ádám helyére áll. Jóvá teszi, amit az első ember, és mindannyian elvétettünk, hibáztunk, buktunk. Jézus jóvá teszi az ember bűnét. Miért? Milyen módon? Olyan értelemben, hogy Jézus kiállja a kísértéseket. Az ember elbukik, Jézus Krisztus győz. Az ember helyére áll. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy idézetet felolvasni, amit már többször olvastam itt ezen a helyen is, nem olyan túlsűrűn, de biztos vagyok benne, hogy már olvastam. De ennél a pontnál újból föl szeretném olvasni a Jézus élete című könyvből egy idézetet, hogy egyáltalán mit jelentett Jézus Krisztusnak a testévállá, testé létele, hogy ő itt emberként élt közöttünk, hogy győző életet élt minden élethelyzetben, tehát mindaz, amit ő magára vállalt, hogy az embert helyettesítse, olyan értelemben az ember helyére álljon, és kivívja azt a győzelmet, amit mi nem tudtunk kivívni, amiért nekünk örökre el kellene vesznünk, hogy mit is jelentett ez Jézus Krisztusnak, hogy itt élt közöttünk, hogy ő emberré lett. A Jézus élete című könyv 83. oldaláról szeretnék olvasni egy idézetet. Figyeljük ezt az idézetet. Bár a béke fejedelme volt, mégis kivont karddal kellett érkeznie. Meg fogjuk látni, csupa ellentétet fogunk olvasni. Jézus Krisztus a béke fejedelme. És hogy kellett ide érkeznie?
kivont karddal. Őt, akire Izrael hagyomány és vallásrendszere épül, e szertartások ellenségének és lerombolójának tartják majd. Ő rá mutatott az egész Ószövetség minden áldozat, és azzal fogják vádolni, hogy ő lerombolja. Őt, aki kijelentette a törvényt a Sínai hegyen, törvényszegőként ítélik majd el. Őt, aki azért jött, hogy megtörje Sátán hatalmát, Belzebúbnak bélyegzik. Figyeljük ezeket a hihetetlenül mély gondolatokat, mit jelentett az, hogy ő az ember helyére állt? Neki mi mindent kellett elhordoznia? Senki a világon nem értette meg, szolgálata során egyedül járt. Örök világosságban lakozott, egy volt Istennel, de földi élete magányban telt el. Figyeljük a következőt. A büntelennek soha egy bűnt el nem követett. A büntelennek éreznie kellett a bűn szégyenét. A békesség kedvelőjének harcban kellett élnie. Az igazságnak, ő maga volt az igazság, a hamisság közepette. A tisztaságnak hitványsággal. Minden bűn viszály szennyes vágy, amit a törvényszegés magával vont, szenvedés volt Jézus lelkének. Nem tudjuk elképzelni, hogy Jézus mit érzett itt ezen a földön, mit vállalt akkor, amikor az ember helyére lépett. És nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már például azon, hogy Jézusnak milyen irtózatos volt a bűn. Olyan értelemben is, hogy gondoljunk bele abba, hogy ő megszületett emberfiaként és istenfiaként. Ő benne az emberi, az istenivel egyesült, egyé vált. Gondoljunk bele abba, hogy ő részint hozta magával az isteni természetét, és ezre felvette a bűnre hajló emberi természetünket. Milyen lehetett Jézusnak azt átélni, hogy a bűn az ő tagjaiban van olyan értelemben, hogy magára vette a mi bűneinket, és kísérthető volt azokkal a bűnökkel. A szennyben kellett ilyen értelemben élnie, és küzdeni kellett könyörögni az atyához, hogy győző életet tudjon élni. Nem tudjuk elképzelni, hogy Jézus mit vállalt, amikor kitette magát a kísértésnek azáltal, hogy felvette a mi emberi természetünket. Hadd kérdezzem meg, mindaz, amit olvastunk, és mindaz, amiről idáig szóltunk, mi volt az az egyedüli dolog, ami Jézust késztette erre, hogy ezt a mérhetetlen áldozatot meghozza? Semmi más, mint a minden elképzelést felülmúló szeretet. De menjünk tovább, és nézzük meg ezek után, és ugye talán csak azt a gondolatot lezárva, amiről már az előbb szóltunk, ugye egy ilyen élet után, egy győzelmes élet után, a bűnnel való állandó viaskodás, küzdelem után, egy győző élet után, mi kellett volna, hogy bekövetkezzen Jézus életében? Hogy visszamegy az atyához, győzött. Nem követett el bűnt, aminek következménye a halál. De ezek után újból helyet cserél az emberrel. És azt szenvedi el, amit nekünk a bűnös életünk következményeként el kellene szenvedni. Tehát állandó csere, helyettesítés, az ember helyére áll Jézus azért, hogy az embert megmenthesse az irántunk tanúsított, kimondhatatlan szeretet következtében. És ezek után szeretném, hogyha rátérnénk a pusztai megkísértésre, és szeretném, hogyha végig gondolnánk ennek először három alapvető tanulságát, mielőtt az első kísértést részletesen áttekintenénk. Jézus Krisztus keresztsége után elmegy a pusztába, elvonul a pusztába, 40 napig bőjtől imádkozik, könyörög, hogy fel tudjon készülni arra a szolgálatra, amelytől az egész emberiség sorsa függött. Jézus 40 napig bőjtben, imában, a pusztában együtt van az atyával. Szerintetek volt-e különbség Mózes 40 napos bőjtje és Jézus 40 napos bőjtje között? Mózes fenn volt a hegyen,
és Jézussal beszélt színről színre, ott volt 40 napig az ő közelében. Jézus a pusztában 40 napig az atyával volt. Azt olvassuk, hogy egyik sem evett. Szerintetek volt-e különbség a kettő között? Így van, így van. És a fizikai vonatkozásokat illetően volt-e különbség? Óriási. Tudnék, Mózes nem éhezett meg. Mózes nem volt lesoványodva, Mózes nem gyötörte az éhség. Ahogy az Úr illésnek, ugye, a holló által, ugye, és az által a pogácsa által milyen erőt adott, ugye, nem volt szüksége táplálékra egy hosszú időn keresztül. Ugyanúgy Mózes sem szenvedett az éhségtől. De Jézus a bőjtnek ebben az igazi formájában, ilyen értelemben, hogy ő nem evett, az atya nem táplálta őt valamilyen rendkívüli módon, hanem Jézus 40 napig bőjtölt, és lesoványodott, és éhes volt. Azt olvassuk, hogy végre megéhezett. Mardosta Jézust az éhség. Nem tudjuk elképzelni, hogy mennyire gyenge, és kiszolgáltatott állapotban volt ilyen értelemben Jézus. Emlékszünk, hogy a megkísértés után angyalok jöttek és erősítették Jézust. Jézust hihetetlenül igénybe vette fizikai értelemben, és szervezetét is legyengítette a 40 napos bőjtölés. És itt szeretném levonni az első nagy tanulságot. Ezt egy kérdéssel szeretném kezdeni. Szerintetek Jézust csak a pusztában, ekkor, a 40 napos bőjt után kísértette Sátán? Jézusnak csak ez a három kísértése volt a 33 és fél év alatt? Nem. Folyamatosan kísértette őt a Sátán. Folyamatosan. Akkor hadd kérdezem, hogy szerintetek mi a különbség a többi kísértés meg a pusztai megkísértés között? Mi a különbség? Mert gondoljunk bele abba, hogy állandóan kísérti. Akkor mégiscsak valami kiemelt jelentősége kell, hogy legyen a pusztai megkísértésnek, ami ennyire ki van emelve az igében, és hatalmas tanulságul szolgál nekünk. Az első ezzel a ponttal kapcsolatban, amit szeretnék megemlíteni, hogy keveset gondolunk erre, de majd látni fogjuk most részletezve az első megkísértésnél, és utána majd egy legközelebbi alkalommal a második és a harmadik megkísértésről is fogunk szólni, de most csak az első megkísértésnél. Nem tudom, hogy végig gondoltátok-e, hogy Jézusnak a három megkísértésében, a pusztai megkísértésében gyakorlatilag az emberiség majdnem minden irányú kísértése benne foglaltatik valamilyen formában. Valamilyen formában, a második, harmadikról nem beszélünk, az elsőről majd most mondom, fogunk szólni. Tehát amivel Sátán leginkább kísérti az embereket, annak a lényege benne volt ebben a három kísértésben. És azon túlmenően mi volt a lényege, miért volt rendkívüli nehéz ez a pusztai megkísértés, miért volt ennek óriási jelentősége? Azért, mert Jézus ezt a harcot úgy vette föl a kísértővel, hogy fizikailag nyugodtan azt lehet mondani, hogy a legnagyobb mélyponton volt. Legyengült állapotban, kiéhezett állapotban, és Sátán ekkor ostromolta a leghevesebb kísértésekkel. Azt mondtuk, hogy minden egyes gondolatot, amiről szólni fogunk, a saját életünkre fogunk vonatkoztatni. Szeretném elmondani, és szeretném, ha nagyon-nagyon komolyan vennénk, és felkészülnénk lélekben erre, hogy Sátánnak mindig ez a módszere. Amikor az ember bajba kerül, amikor az ember fizikailag leromlik, amikor bármilyen problémával szembe találja magát az ember, Sátán abban a pillanatban ott van, és hatalmas és erős kísértésekkel támadja az embert. Nem tudom, hogy voltatok-e már így ebben az életben, hogy fizikailag esetleg nagyon gyengék voltatok, vagy valami fájdalom gyötört, vagy fizikai értelemben, vagy valami tényleg valami nagyon-nagyon rossz állapotban voltunk, és akkor történtek kísértések, élethelyzetek, és akkor nem úgy viselkedtünk, ahogy viselkedni kell, türelmetlenek voltunk, indignáltak voltunk, ki tudja, hogy hogy viselkedtünk, de nem is vettük komolyan, mert mit mondtunk? Hát persze, mert én annyira ki vagyok most, nekem olyan fájdalmaim vannak, persze, hogy nem tudok nyugodtan válaszolni meg. Hát most mennyi bajom van?
szeretném megkérdezni, Jézusnak mentség lett volna a bűnre az, hogy ő most teljesen kimerült állapotban van? Mentség lett volna akármilyen szempontból? Semmilyen mentség nem lett volna. Hadd mondjam, ami kimerült állapotunk, amikor fizikailag szenvedünk és gyötrődünk, számítani kell a kísértésre, hogy jön Sátán az ő kísértésével, és ki kell, hogy mondjuk, hogy a legnagyobb fizikai szenvedés nem ad mentséget a tekintetben, hogy mi a bűnnek a legparányibb részét is elkövessük. Nem mentség a bűnre. Azért megállnék egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, hogy vajon miért? Miért nem mentség? Miért nem mentség? Azért, mert van nekünk egy olyan mennyei atyánk, akihez, ha fordulunk, ad nekünk erőt a legnehezebb helyzetben is. Csak milyenkor a probléma, amikor bennünket a problémák, a fájdalom vagy a nehézség lesújt? Milyenkor a mi problémánk? Hogy arra koncentrálunk. És közben elfelejtünk felfelé nézni, mert a fájdalmak, ami tekintetünket lefelé irányítják, és Sátánnak több sem kell, mint hogy a magunk bajával, a fájdalmával foglalkozunk, elfelejtsünk fölfelé tekinteni, és amikor jön az ő kísértése, akkor készületlenül talál bennünket, és elejt bennünket, ami adott fájdalmunkban, problémánkban, nehéz helyzetünkben. Szeretnék egy idézetet olvasni a Jézus élete című könyvből, itt erről, abból a fejezetből, tehát amit Jézus Krisztusnak a pusztai megkísértésével foglalkozik, a 91-92. Oldalról rövid idézeteket a következőképpen olvasom. Amikor Krisztus a leggyengébb volt, akkor vették körül a legerősebb kísértések. Figyeljük! Amikor Krisztus a leggyengébb volt, akkor vették körül a legerősebb kísértések. Ugyanígy aratott győzelmet az emberek felett, ha erejük fogytán volt, akaratuk meggyengült, hitük nem nyugodott Istenben. Akkor még azok is elbuktak, akik hosszú ideig és bátran kiálltak az igazság mellett. És felhozza Mózest és Illést példának az fejezet. Azt olvassuk, ugye, hogy Mózes, ugye, amikor valóban már szinte belefáradt a 40 évi küzdelembe és vándorlásba lelki értelemben, ugye az a rengeteg megpróbáltatás, az a rengeteg lázadozás és mindaz, amit el kellett hordoznia, Sátán akkor is egy újabb lázadásban is, a legnehezebb helyzetben ostromolta a kísértésével, és Mózes életében győzelmet aratott. Illés esetében, amikor Illés elcsüggett, ki volt fáradva, elcsüggett, kísértő győzelmet aratott a felette. És így olvassuk tovább, figyeljük. Így használja ki Sátán az emberi gyengeségeket. Ma is ugyanígy munkálkodik. Figyeljük, ha valakit fellegek vesznek körül, zavarba hoznak a körülmények, vagy szegénység, nyomor kínoz, Sátán azonnal ott van, hogy kísértsen és bántson. Tehát készüljünk fel lelkileg arra, hogy amikor a legnehezebb helyzetben vagyunk, Sátán akkor fog bennünket a leghevesebben támadni. Arra törekszik, hogy megingassa Istenbe vetett bizalmunkat. Figyeljük! Arra törekszik, hogy megingassa Istenbe vetett bizalmunkat. Ha ő egy jó Isten, akkor miért engedi meg mindezeket? Merült föl már mindez bennünk? Hogy miért engedi ezt meg az Isten? Kitől vannak ezek a gondolatok? Nem mástól, mint a mi kísértőnktől. Amikor nehéz helyzet van, megpróbálja velünk elhitetni, hogy az Istennek nincs gondja ránk, hogy nem egy végtelenül bölcs, szerető Isten, valahogy magunkra maradtunk, és ebben az állapotban kísért és elkövetjük a bűnt helytelen szavakkal, cselekedetekkel, magatartással, ki tudja, hogy éppen mivel, amivel kísért bennünket a nyomorúságban. Kísért, hogy ne higgyünk Istennek, és megkérdőjelezzük szeretetét. A kísértő gyakran úgy jön hozzánk, mint Krisztushoz. Felsorakoztatja gyengeségeinket, és reméli, hogy elcsüggesztheti a lelket, megingathatja az Istenbe vetett bizalmat. Csak röviden ennyit ebből az idézetből. Érdemes egyébként az egész fejezetet végigolvasni, mert csodálatos dolgokat lehet benne találni, de
Jaj, talán még egyetlen egy mondatot szeretnék olvasni. Így olvasom. Ekkor biztos benne, hogy zsákmányát megszerzi. Ha a kísértőt úgy fogadnánk, ahogy Jézus, akkor sok vereséget elkerülhetnénk. És itt jön a következő mondat, ami a másik nagy tanulság, és ez így hangzik, ha szóba állunk az ellenséggel, előnyt adunk neki. Miért? Hadd kérdezzem meg, Jézus szóba állt-e az ellenséggel, vagy nem állt szóba? Nem válaszolt Jézus az ellenségnek? Most akkor szóba állt, vagy nem állt vele szóba? Így van. Szóba állni valakivel, az más jelent, mint egy igével válaszolni. Tehát szóba állni, az azt jelenti, hogy én a gondolataimba beengedem a másiknak a gondolatait, és valahogy foglalkoztat. De Jézus ezt nem tette, nem foglalkozott azzal, amit Sátán mond, abban a pillanatban elhárította. Tudta, hogy ez kísértés, és nem foglalkozott vele. Jézus igével válaszolt, semmi más nem tett. Jézus nem engedte be a gondolatába a Sátánnak a kísértését. Szerintetek, és gondolkodjunk közösen, gondoljuk végig az egész történetet, szerintetek mi volt Sátánnak az első kísértése Jézussal kapcsolatban? Nyilván nem az, hogy változtasd a köveket, kenyerek ki, mert azt nem kérdezném. Így van, de mi volt az első, amivel kísértette? Hogy hangzik az igében? Mi volt az első kísértése? Tessék? Ha? Így van, ha Isten fia vagy. Így van, ha Isten fia vagy. Ez volt az első kísértés, még ugye a három kísértést megelőzően. Miért volt ez kísértés Sátán részéről? Mert Jézusban bizonytalanságot akart ébreszteni az isteni ígérettel és kinyilatkoztatással szemben. Ha Isten fia vagy. Ez az egyik. És a másik része pedig majd látni fogjuk, hogy miért volt kísértés ennek a mondatnak. Ha Isten fia vagy. Emlékszünk rá, Jézus Krisztus a keresztségekor milyen teljesen bizonyos kijelentést kapott az atyától. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ott volt az isteni szó, ott volt az isteni kijelentés. Sátán ebben akarta elbizonytalanítani Jézus Krisztust. Hadd mondjam, és szeretnélek kérlelni benneteket, ne vegyük ezt úgy, hogy hát persze, hát Jézusnál, hát persze, hát, hogy ő tudta, hogy ő Isten fia. Ne feledjük elő, Isten és ember fia volt. Isten és ember fia volt. És Sátán el akarta mindebben bizonytalanítani Jézust. És szeretnék itt megállni, és szeretnék a saját kísértéseinkre és nehéz helyzeteinkre vonatkozóan leszűrni a második nagy tanulságot. Az első ugye az volt, hogy Sátán mindig akkor kísért a leghevesebben, amikor csalódás, nehézség, fájdalom, fizikai gyengeség, bármi van a mi életünkben. Ekkor fel kell, hogy vértezzük magunkat arra, ugye, hogy Sátán kísértése biztos, hogy valamilyen formában jönni fog, és nem csak lefelé a problémára nézni, nem csak azzal foglalkozni, hanem közben felfelé tekinteni. De ez a második terület. Sátán el akar bizonytalanítani bennünket. Az Isten ígéreteit és a múlt tapasztalatait illetően. Hadd mondjam, Jézusnak volt rengeteg tapasztalata, a 30 év alatt is, hogy ő valóban Isten fia, hogy ő az atyától jött, biztos vagyok benne. De Sátán el akarta bizonytalanítani. Na most erre azt mondhatnánk, hogy hát hogy lehetne, hát ő tudta. De most szeretnék valamit tőletek kérdezni. Volt már nektek az életetekben olyan, hogy kézzel fogható bizonyságot szereztetek az Isten létéről, és hogy ott van mellettetek és szeret benneteket? Volt már ilyen? Mindannyiunknak, ez költői kérdés volt. És ezután jön a következő kérdés, előfordult-e már ezek után évekkel később, hogy egy újabb nehéz helyzetben elbizonytalanodtunk és elcsüggettünk? Volt már ilyen? Miért?
mert megfeledkezünk, és elmosódnak az isteni ígéretek, meg az elmúlt éveknek a tapasztalata. Hadd mondjam, amikor kísértés van, tehát amikor jön a nehéz helyzet, a kísértés Sátán részéről mindig kísért bennünket, hogy feledjünk, elbizonytalanítani. És ha az embert egy pillanatig is el tudja bizonytalanítani az Isten ígéretét illetően, az Isten szavát illetően, a nekünk adott ígéretét illetően, akkor biztosak lehetünk benne, hogy neki nyert ügye van. És Jézus nem állt szóba ezzel az elbizonytalanítással. Igen, most nehéz helyzet van, gyötrődött az éhségtől, majdnem meghalt az éhségtől. Iszonyú helyzet volt, az atya nem adott most még neki enni. De nem kérdőjelezte meg az atya szeretetét, nem kérdőjelezte meg az Isten fiúságát, az isteni kijelentéseket a legnehezebb helyzetben sem. És nézzünk meg, szeretnék olvasni a Bibliából három igét, a 119. Zsoltárból, a 119. Zsoltárból három ige annyira különlegesen foglalja ezt össze, így olvasom. A Zsoltárírónak a könyörgését, amikor egy nehéz helyzetben az ember Istenhez fordul, nézzük meg a Zsoltárírót, és hogy kérte az Istent, három Biblia verset is olvasunk. Először a 119. Zsoltár 38. versét. Teljesítsd ígéretedet a te szolgádnak, aki fél téged. Figyeljük, milyen érdekes. Azt mondja, teljesítsd a te ígéretedet a te szolgádnak, aki fél téged. Hát nem természetes, hogy az Isten teljesíti az ő ígéretét? De a nehéz helyzetben az embernek így kell imádkozni, mert elbizonytalanítja az embert Sátán, és ezért könyörögni kell, hogy Uram, válts be a te ígéretedet, és hittel az Isten ígéreteibe belekapaszkodni, amit elnyertünk már tőle. Következő ige. 49. vers. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott ígédről, amelyekhez nékem reménységet adtál. Nézzük meg ezt az igét. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott ígédről, amelyhez nékem reménységet adtál. Majd olvasunk még egy igét, de álljunk meg ennél az igénél. Szeretném megkérdezni, hogy igaz-e az a vélekedés, hallottam már emberektől, amikor az Isten ígéreteiről beszélgettünk, hogy hát könnyű volt embereknek, mondjuk egy Ábrahámnak is, és még sorolhatnánk a bibliai példákat, akiknek Isten egy adott konkrét helyzetben egy konkrét ígéretet adott. Tehát, hogy fiat fog születni, vagy könnyű azoknak az embereknek. De nekünk, ha például mondjuk mi bajba vagyunk, betegségben vagyunk, vagy bármilyen nehéz helyzetben, nekünk hol van arra konkrét ígéretünk, hogy az meg fog oldódni az a probléma a mi akaratunk szerint. Hol van erre ígéret? Ugye nincs erre ígéret. És akkor erre azt szokták mondani, hogy hát persze azoknak könnyű volt, de nekünk nincsenek ilyen konkrét ígéreteink. Hadd mondjam, az egész Biblia tele van ígérettel. Tele van az Isten gondviseléséről, a minden javunkra fordításáról. Tele van a Biblia nekünk szóló ígéretről. De ezen túlmenően, amiről ennek az ígérek a kapcsán szeretnék szólni, nem tudom, hogy voltatok-e már úgy ebben az életben, hogy egy adott nehéz helyzetben, amikor kerestétek az Istent, és olvastátok az igét, éreztétek, hogy az Isten megszólít titeket, és egy igét konkrétan üzenetként küld nektek. Vannak nektek ilyen igéitek? Volt már ilyen? Aztán mindannyiunknak van. Amikor az Isten egy adott helyzetben, amikor könyörgünk hozzá, a szívünkre helyez, és aztán mindannyian ismerjük ezt, hogy olvassuk az igét, vagy több ige is van előttünk, de azok az igék, amikor az Úr megszólít bennünket, az kiaranylik a többi közül. Azt tudjuk, megdönthetetlenül tudjuk, az Úr most hozzánk szólt. És akkor mi történik? Akkor felbátorodik a lelkünk, reménység van a szívünkben. Az Úr ezt üzente nekünk, bátorság lesz a szívünkben. De hadd kérdezzem meg, a probléma nagyon sokszor abban a pillanatban nem oldódik meg, ugye általában? És mi történik ezekkel a konkrét ígéretekkel is? Kezdenek elhalványulni időnként. És a Zsoltárírő ezért kéri azt, amit kér, figyeljük. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott ígédről, amelyhez nékem reménységet adtál. Hadd kérdezzem meg, miért imádkozik így a Zsoltárírő, hogy emlékezzél meg erről az igéről, amelyhez nekem nagy reménységet adtál? Miért imádkozik így?
az Isten elfelejtette, őt kell emlékeztetni erre, hogy emlékezzen meg erről az ígéretről. Pontosan saját magát erősíti vele az ember, és hivatkozni az ígéretre, amit az Úr ígért, és így tudunk szembeszállni a kísértővel, az ígéreteket, az Isten ígéreteit emlékezetünkbe idézni, és újból és újból felemlíteni, amit nekünk adott. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott ígédről, amelyekhez nékem reménységet adtál. És még egy ige. Ugyanebből a fejezetből a 119. Zsoltár 58. versét is olvassuk el. Teljes szívből könyörgök a te színed előtt. Könyörülj rajtam, mit mond? A te ígéreted szerint. Könyörülj rajtam a te ígéreted szerint. Csak ezt a három igét szerettem volna felolvasni, és ezek után összegzésképpen szeretném a Lukács evangéliuma első fejezet 45. versét elolvasni. Lukács evangéliuma első fejezet 45. verse. Figyeljük meg ezt a csodálatos igét. Lukács 1.45. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Mit mond? Boldog, aki hitt. Boldog, aki nem felejti el az Isten neki küldött ígéretét és üzenetét, és az ígéreteket. Boldog, aki hitt. Aki a legnehezebb helyzetbe is bele tud kapaszkodni, az Isten megígérte. Boldog, aki hitt. Mi lesz az eredménye? Mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Igen, erre is tanít bennünket többek között Jézusnak a pusztai megkísértése. Jézus nem engedett az elbizonytalanításnak, az isteni kijelentés megkérdőjelezésének, az isteni szó kétségbe vonása kísértésének. Nem engedett Jézus Krisztus. És még egy következő dolog ebből az első, vagy nulladik, vagy mínusz egyedik, hogy mondjam, mert tehát ugye a három fő kísértés az még utána van, de ennél a sátának, ennél a ravasz megközelítésnél, ami új hatalmas kísértés volt, de nézzük meg, van még ebből egy tanulság. Mit mond a kísértő Jézusnak? Ha Isten fia vagy, akkor ezt és ezt tedd. Ez már egybe kapcsolódik a következővel, tehát az igazi kísértéssel, ugye, hogy változtasd a köveket kenyerekké. De Jézus mi volt az, amit egyáltalán nem tett ebben a helyzetben? Mi volt az, amit egyáltalán nem tett? Pontosan. Nem bizonygatta az ő Isten fiúságát. Hagyta. Nem bizonygatta. Kétségbe vonja, aki mondja, nem kezdte el bizonygatni, hogy én most nem teszem ezt meg, amit mondasz, de hidd el, hogy én az Isten fia. Nem kezdte bizonygatni az ő isteni mi voltát. Hadd kérdezzem meg, az ő Isten fiúságát mi igazolta? Mi igazolta? Az ő cselekedete, az ő egész lénye, a tettei, szavai, tanításai, az egész lénye. Nem kellett neki külön bizonygatni, amikor kétségbe vonták az ő Isten fiúságát. Így van, pontosan. Szerintetek ez kísértés a mi életünkben a bizonyításnak a vágya? Mekkora kísértés? Bebizonyítani, amikor valami nem igazat mondanak, amiről tudjuk, hogy nem így van, és igaztalan dolgot állítanak, meg helytelen dolog, és az igazságunkért, az igazunkért mennyire tudunk küzdeni, ugye, meg bebizonyítani, hogy tévesen gondolkodnak rólunk, ferde színben állítanak be. Ki tudja, hogy mennyire ott van az emberben ez az elemi ösztön, ez a vágy, a bizonyításnak a vágya. Jézus szóba se állt ezzel. Nem akarta ezt bizonygatni. A cselekedetei, az egész lénye, a szavai tettek bizonyságot az ő Isten fiúságáról. Hadd mondjam, nekünk is meg kell tanulni. Ne akarjunk mindig bizonyítani, ne akarjuk mindig igazolni magunkat. Tanuljuk meg ezt Jézustól a pusztai megkísértés alapján. De azért ennél a pontnál még egyetlen egy kérdést hadd tegyek fel. Kitől tanulhatjuk meg, és ennél átfogóbb értelemben is, hogy ne akarjuk magunkat azonnal tisztázni és igazolni? Kitől tanulhatjuk meg? Magától, az Atyától. Gondoljunk bele abba, hogy Isten mióta vád alatt van, mióta van vád alatt az Isten.
Nem tudjuk megmondani, ugye, hogy hány ezer év óta. Nem tudjuk megmondani. Mert már a földünk teremtése előtt óta. Hadd kérdezzem meg, a földünkön például az Isten minden ember előtt tudta igazából tisztázni magát eddig? Tudta minden ember előtt igazolni magát? Az ő szerető és igazságos lényét tudta? Nem. Mikor fogja majd tudni csak igazolni mindenki előtt, minden teremtett lény előtt, minden ember előtt? Majd az ezer év végén, majd akkor, amikor eljön az a pillanat, és az Atya addig mit csinál? Türelmesen vár. Teszi továbbra is az irgalmasság, az igazságnak a cselekedetét, és amikor majd eljön az a pillanat, akkor minden nyilvánvalóvá válik. Mennyire nyomorultak vagyunk mi, amikor mi kis részleges, pici parányi kis töredék igazságunkat, meg igazunkat védeni akarjuk, és mennyire bánt, ha félreismernek, és nem úgy látják, és ez nem így van, és ez be kell nekünk bizonyítani, hogy nekünk van igazunk. Tanuljuk meg az igazságosan ítélőre hagyni, és ne próbáljuk állandóan védeni és igazolni önmagunkat. És ezek után nézzük meg gyorsan az első megkísértést. Máté evangéliuma 4. fejezet 3. és 4. versében olvassuk el az első megkísértést a következőképpen. És hozzámenvén a kísértő mondta néki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézus mivel válaszolt? Mivel válaszolt Jézus a kísértőnek?

gyülekezetet, a Jézus élete című könyv 92. oldaláról a következőképpen olvasni. A pusztában, ahol minden hiányzott, ami a létfenntartáshoz szükséges, Jézus mannát küldött népének az égből. E gondoskodásból meg kellett tanulniuk, hogy amíg Istenben bíznak, és az ő útjain járnak, nem feledkezik meg róluk. És most figyeljük, a megváltó most azt élte át, amit Izraelnek tanított. Figyeljük, a megváltó most azt élte át, amit Izraelnek tanított. Megtanította velük a pusztában, ahol nem volt ennivaló, hogy ő gondot visel róluk. Nem maguk akarják az élethelyzetet megoldani, mert úgysem fogják tudni. Bízzák magukat az ő szerető gondviselésére. És most Jézus ugyanebben a helyzetben van, és ahol elbukott, nem csak Ádám, de Izrael népe is elbukott, hányszor lázadozva, kétségbe vonva az Isten szerető gondviselő hatalmát, Jézus a mi helyünkre állt, és kiállta a próbát. Azt élte át, amit tanított, amiről beszélt, amire intette az ő népét, és Jézus győzött. Ebben a helyzetben is a nép nem böjtölt 40 napig. A nép csak amikor megéhezett egyszer, vagy kétszer, már egyből milyen lázadás tört ki, nem böjtöltek 40 napig. Jézus a 40 napi böjt után is az Atya hatalmában tudott bízni, és tudta, hogy az ő útjain jár, és tudta, hogy az Atyának gondja van ő rá, és majd ki fogja rendelni a megfelelő táplálékot abban az időben, amikor erre igazából szükség van. Szeretném megkérdezni, hogy szerintetek miért ez volt az első megkísértés? Miért ez volt az első megkísértés? Nagy kísértés volt ez, amivel Jézus találkozott, vagy nem nagy kísértés? Hadd mondjam, talán a legnagyobb kísértés volt. A legnagyobb kísértés volt. Egy mondatot csak a Szemelvények című kötetből. Ezen a ponton majdnem teljhatalommal rendelkezik Sátán a világ felett. Ezen a ponton az étvágy területén Sátán majdnem teljhatalommal rendelkezik az egész világ felett. És szeretnék itt megint egy idézetet olvasni, egy rövid idézetet a Szemelvények első kötet 255. oldalról. Jézusnak önmegtagadást és kitartást kellett tanúsítania, valamint az éhség gyötrő hullámainak ellentmondó szilárdságot az alapelvek mellett. Az éhség gyötrő hullámai közepette, ne feledjük el. És most figyeljük, olyan önuralmat gyakorolt, amely erősebb az éhségnél és a halálnál. Jézus olyan önuralmat gyakorolt, ami erősebb volt az éhségnél és a halálnál. Az éhségnél, sőt a halálnál is erősebb hatalommal kellett uralkodnia az étvágy felett. Csak álljunk meg itt egyetlen egy pillanatra. Hogy vagyunk mi az étvágy kérdésével? Hogy vagyunk mi az étvágy kérdésével? Hadd mondjam, és tudom, hogy lehet, hogy kicsit furcsa azért, amit mondok, de azért mégiscsak kimondom. Meggyőződésem szerint mi nem vesszük igazából komolyan ezt az első megkísértést. Kényelmesen megreggeliztünk, most itt vagyunk, vagy ha esetleg valaki éppen ma nem is eszik, akkor tegnap este jól lakott még. És könnyű ilyenkor arról beszélni, hogy ellenállni az étvágy kísértésének. De hadd kérdezzem meg, nem győz le bennünket számtalan esetben az étvágynak a kísértése? Nem győz le bennünket, amikor tudva tudjuk valamiről, hogy ezt most már nem kellene, vagy ennek most nincs itt az ideje, vagy ezt most nem kellene, vagy ez most nem tesz nekem jót, és mégis nem tudunk ellenállni hány és hány esetben az étvágy kísértésének. És nem úgy, hogy 40 napig már koplaltunk és éheztünk, és már haldoklunk az éhségtől, nem, hanem nagyon jó kondícióban. És hányszor elbukunk az étvágy kísértésénél? Szeretnék ugyancsak a Jézus életéből című könyv, Jézus életéről szóló könyvből egy idézetet. Urunk első nagy kísértéséből egyik tanulság sincs olyan fontos, mint az étvágy és a szenvedélyek féken tartása. Figyeljük! Jézusnak az első nagy kísértése, ugye?

mondtuk, hogy a három kísértésben benne van az emberiséget érő kísértéseknek a kvintesszenciája, ez a lényege. Figyeljük! Urunk első nagy kísértéséből egyik tanulság sincs olyan fontos, mint az étvágy és a szenvedélyek féken tartása. Hadd kérdezzem meg, a mi kísértéseinknek vajon hány százaléka ez az étvágy és a szenvedélyek féken tartása? A legnagyobb kísértéseink közé tartozik. Jézusnak ez volt az első nagy kísértése, és itt kellett neki helytállni a próbában. Így olvasom tovább. Mindenkorban a testi természetet támadó kísértések voltak a leghatásosabbak az emberiség megrontásában és lealacsonyításában. Figyeljük! Mindenkorban a testi természetet, a kívánság, ami a testen keresztül jön, az éhség, a szomjúság, az egyéb kívánságok, az indulatok, ezek voltak mindig azok, amik az sátánnak a leghatásosabb kísértései voltak az emberiség megrontásában és lealacsonyításában. Sátán a mértéktelenséggel rombolja az Istentől legdrágább ajándékként kapott szellemi és erkölcsi erőket. Így az ember számára lehetetlenné válik az örökbecsű dolgok értékelése. Figyeljük! Miért van ennek óriási jelentősége, ha mi nem tudunk a testi kívánságok és a szenvedélyek felett uralkodni, beleértve az étvágyat is, miért van ennek óriási jelentősége? Mert akkor lehetetlenné válik számunkra az örökbecsű dolgok értéklése. Akkor tudjuk csak az örökbecsű dolgokat értékelni, ha győzünk, ezek felett, a kívánságok felett. Sátán az élvezetek által igyekszik kiirtani a lélekből az Istenhez való hasonlóság minden nyomát. Figyeljük, így akarja az Istenhez való hasonlóság minden nyomát kiirtani belőlünk. Szerintetek, hol van a Bibliában példa arra vonatkozóan, hogy iszonyú következményekkel jár az étvágy mértéktelen kielégítése? Mózes első könyve, ennyit segítek. Az első 10 fejezet. Tessék? Mi volt a világnak, a földünknek az első óriási nagy tragédiája? A vízözön, nem? És a vízözönhöz mi vezetett? Hogy az emberek mit csináltak? Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek. Először csupa olyan dolgot ír, ami, hát mi a baj benne? Mértéktelenül a saját, a természet vágyait kielégítően olyan módon, hogy nem uralkodtak rajta, ide vezetett. A szenvedélyeknek a szabadjára engedése, nem uralkodás a természetből adódó kísértések felett ide vezeti az embert. Azt olvastuk, hogy lerombolja az Istenhez való hasonlóság minden nyomát. Hadd kérdezzem meg, Szodomáról és Gomoráról nem ugyanezt olvassuk? Ugyanezt olvassuk. Ide vezet. Szeretném megkérdezni, hogy a mikorunkban vajon van-e ennek különös jelentősége? A mikorunkban. Hadd mondjam, az egész világ ebben a bűnben vesztegel nagyon kevés embert kivéve. És Sátán így öli ki folyamatosan az Istenhez való hasonlóság minden nyomát ebből a nemzedékből. Hadd kérdezzem meg, miről szól minden? Olyan incsiklandozó ételek, ugye, amik pedig hihetetlenül egészségesek. Az alkohol, a dohány, a kábítószer. Hadd kérdezzem meg, kísértés ez? Az egész világot eluraló és elárasztó kísértése Sátának. Minden mögött mi rejlik? A pénz, a haszon. De vedd meg, az illatot ugye ide teszik, oda teszik, érezd meg már a metron, ne tudjál ellenállni, egyél. Csak apróságok, de az egész világ tele van Sátának ezzel a kísértésével. És hadd mondjam, mennyire nem foglalkozunk vele. Igen, most is bekaptam valamit. Hát igen, most rendszertelen. Nem foglalkozunk vele. És nem gondoljuk végig, hogy mekkora hatalmas bűn, és milyen bukásokat készít elő, ha nem tanulunk meg uralkodni az étvágy és a testen keresztül jövő kívánságok és kísértésekkel szemben. Óriási nagy veszély. Jézus ekkor ilyen körülmények között is
győzött e felett, a kísértés felett. Emlékszünk rá, mit mond Péter apostol? A vége pedig mindennek közel van. Ti azért legyetek mértékletesek és józanok. Miért? Hogy imádkozhassatok. Azt mondja, legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Ha az ember szabad utat enged az étvágyának, és nem tanulja meg az Istentől azt, az Isten ereje által, Jézus példájából, hogy uralkodni ezek felett, akkor az ember nem tudja az örök becsű dolgokat értékelni, ahogy az előbb olvastuk, és az ember nem fog tudni igazából imádkozni. Az ember eltompul szellemileg, lelki érzékenységét illetően, és Sátánnak nyert ügye van. Sátánnak nyert ügye van. Szeretnék ezek után néhány egész rövid idézetet a Hogyan étkezzünk című könyvből olvasni. Nagyon rövid idézetek lesznek ezek, egy-egy mondatok, de azért tartom fontosnak, mert rávilágít arra, hogy milyen hatalmas nagy probléma van, milyen problémákat jelent, és miket hoz felszínre, és milyen következménye van annak, ha mi nem tudunk mértékletesek lenni, és nem tudunk ezek felett, a kísértések felett uralkodni. Az elsőt így olvasom. A minden téren megtartott mértékletességnek több köze van az Édenben való visszatérésünkhöz, mint az emberek képzelik. Figyeljük! A minden téren, hát ugye Ádám és Évának is, ugye ez volt az első bűne, ugye persze, hát az előbb, de nem Noéval kellett volna kezdenünk, ugye, hanem Ádámmal és Évával, persze, de ugye csak a világméretű tragédiát, vagy egy egész településnek a tragédiáját említve, ugyan Ádám és Éva bűne pedig az egész világunkat érinti. Tehát a minden téren megtartott mértékletességnek több köze van az Édenbe való visszatéréshez, mint az emberek képzelik. Következő mondat. Csak mondom egy-egy mondatokat, de figyeljük. Ami csökkenti a testi erőt, az elgyengíti a gondolkodást, és ezzel alkalmatlanabbá teszi, hogy különbséget tudjon az ember tenni a helyes és helytelen között. Ha nem uralkodunk az étvágy kísértése, és nem vagyunk mértékletesek, és ugye mindezek, ami ebbe beletartozik, azt mondja, akkor az ember alkalmatlanná válik arra, hogy a helyes és a helytelen között különbséget tegyen. Kevésbé leszünk képesek a jót választani, és kevesebb akarat erőnk lesz, hogy azt tegyük, amit helyesnek tartunk. Figyeljük ezt a hatalmas mondatot. Kevésbé leszünk képesek arra, hogy azt tegyük, amit helyesnek tartunk. Kezdjük ott, hogy a választás különbsége is nehéz lesz, de azon túlmenően, amit elvben helyesnek látunk, ahhoz is nehezebb lesz ragaszkodni, ha nincs erőnk, nem tanultunk meg győzni a kívánságok felett. Következő idézet, egy mondat, megint csak egy egész rövid mondat, így olvasom. Ahhoz, hogy elérjük a legmagasabb erkölcsi és szellemi színvonalat, Istentől kell keresnünk bölcsességet és erőt, azon kívül életünk minden szakaszában ragaszkodnunk kell a szigorú mértékletességhez. A tökéletességre való jutásnak az útja. Nem lehet félváról venni ezt a kérdést. Következő mondat így hangzik. Tudomásul kell vennünk, hogy szellemi fejlődésünknek és lelkünk megszentelődésének legfőbb akadálya az étvágy bűnös kielégítése. Figyeljük! Tudomásul kell vennünk, hogy szellemi fejlődésünknek és lelkünk megszentelődésének legfőbb akadálya az étvágy bűnös kielégítése. És még egy utolsó idézet, egyetlen egy mondat, a következőképpen olvasom. Aki az isteni természet részese lesz, az elmenekül a romlottság elől, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Akik viszont étvágyaik bűnös kielégítésében elmerülnek, azoknak lehetetlenség eljutni a keresztény tökéletességre. Lehetetlenség. Emlékeztek rá, hogy amikor Péter apostol felsorolja, hogy mihez ragasszunk, ugye a mi jellemépítésünkben ragasztatok a ti hitetek mellé jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, és a mértékletesség mellé tűrést. Melyik van előbb? A mértékletesség, utána a tűrés. Mit mond? Az az ember, aki nem tanulja meg a mértékletességet, az az ember soha nem lesz türelmes ember.
Hadd kérdezem meg, fontos? Fontos kérdés ez? Jézus első megkísértése? Fontos tanulság van benne a mi számunkra? És mit mond Pál apostol a Galata levélben? Akik a Krisztuséi, megfeszítették a testet indulataival és kívánságaival együtt. Itt szeretnék azért megállni. Félre ne értse valaki, nem azt jelenti, hogy akkor nekünk a testünket sanyargatni kell, és nem szabad ennünk eleget. Nem. Igenis, hogy amire a testnek szüksége van, enni kell. Az Isten által megadott módon, időben, időbeosztással, és azokat az ételeket finoman, változatosan, egészségesen, igenis, hogy erre szükség van. De azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy miről beszélek, amikor az étvágy kielégítésének a kérdéséről beszélek. Hadd kérdezzem meg egyébként, az Úr hogy tanította a mértékletességre az ő népét a pusztában, amikor a mannát adta nekik? Hogy tanította őket rá? Így van. Csak egy napra valót lehetett. Akármilyen finom volt, akármennyire egészséges volt az angyalok kenyere, egy ómer, naponta egy ómer, az Úr megtanította velük, hova... Így van, ne legyenek telhetetlenek, így van. Hova készültek bevonulni? A Kánaánba. A Kánaánba. És az Úr előtte meg akarta ezt velük tanítani. Mi hova akarunk bevonulni? A Kánaánba, a mennyei Kánaánba. Ha valamikor, akkor nekünk most nagyon meg kell tanulnunk a mértékletességnek a leckéjét. Hadd kérdezzem meg, milyen idők előtt állunk? Milyen idők előtt? Nyomorúságos idő előtt, amikor az Úr eltöri a kenyérbottyát, ugye Ezékiel kifejezését használva, amikor éhség, nyomorúság lesz ezen a földön. Átmenetileg könnyebbség lesz azoknak, akik az Isten szavának nem engedelmeskednek, ugye átmeneti könnyebbség lesz. De az ígéret kiknek szól, akik az Úrhoz hűségesen ragaszkodnak, azoknak kenyerük és vizük nem fog elfogyni. Nem a nassolást, nem a ki tudja, hogy mit, meg milyen szenvedély kielégítését ígéri az Úr, a kenyeret és a vizet. És ha nem tanuljuk már most a mi étvágyunkat megfeszíteni, nem tanuljuk meg a mértékletességet most, akkor el fogunk bukni azokban a próbákban. Testvérek, ne gondoljuk, hogy most, ó, mindent megtehetek, ezt is tehetem, azt is tehetem, majd akkor összekapom magam, akkor majd helyt fogok állni. Most ezekben a kisebb, apróbb dolgokban itt kell jellemet fejlesztenünk, hogy majd akkor meg tudjunk állni, de akkor meg is fogunk tudni állni a legnehezebb próbában is. És befejezésül egy bátorító idézetet szeretnék olvasni, ugyancsak a 94. oldalról, a Jézus élete című könyvből, így olvasom. Krisztus példája mutatja, hogy csak akkor reménykedhetünk az örök életben, ha étvágyunkat, szenvedélyeinket alárendeljük Isten akaratának. Csak mikor reménykedhetünk az örök életben? Ha étvágyunkat és szenvedélyeinket alárendeljük az Isten akaratának. Saját erőnkből lehetetlen elbukott természetünk kívánságainak nemet mondani. Lehetetlen. Saját erőből hiába is próbálunk, nem tudjuk. Sátán ezen az úton kísért bennünket. Krisztus tudta, hogy az ellenség minden emberi lényt megkeres, kihasználja az öröklött gyengeségeket, és hamis hízelgéssel törbe csalja azokat, akik nem Istenben bíznak. Urunk azáltal, hogy végigjárta az utat, amelyen az embernek is haladnia kell, győzelmünket készítette elő. Nem akarja, hogy hátrányos helyzetbe jussunk a sátánnal folytatott küzdelemben. Nem akarja, hogy a kígyó támadásai megijesszenek vagy elcsüggesszenek. Bízzatok, mondta, én meggyőztem a világot. És most figyeljük ezt a mondatot. Ha valaki az étvágy hatalmával küzd, tekintsen az üdvözítőre a megkísértés pusztájában. Nézze haláltusáját a kereszten, amint felkiált, szomjúhozom. Mindent elszenvedett, amit valaha is el kell viselnünk, és győzelme a miénk. Ha az étvágyjal, a szenvedélyekkel küzdünk, mire tekintsünk? Jézus 40 napi bőjtjére és küzdelmére a pusztában, amikor a halálnál, az étvágynál és a halálnál erősebb módon állt ellen a kísértésnek. És nézzünk fel a keresztre. Jézusnak egyetlen egy szava volt a kereszten, ami a saját szenvedéseire utalt, a szomjúhozom. Nem tudjuk elképzelni, az milyen szomjúság volt ott a kereszten Jézus életében.
És amikor enyhíteni akarták, ugye azzal a bódító